0: Akarjátok-e, hogy meggyógyuljatok? Ez is egy kérdés Jézustól. János evangéliumából, 5. fejezet, 6. vers. Akarsz-e meggyógyulni? Szerintem ez most érdekes kérdés, mert elvileg persze mindenki, aki beteg, meg akar, de biztosan tényleg mindig, mert egyébként most is tulajdonképpen bizonyos szempontból most is lehet, hogy betegek vagyunk, és most nem feltétlenül ilyen fizikai testi tünet. Akarunk tényleg meggyógyulni?
1: Hát biztos, hogy mindenki így kezeli, de Pál apostolnak ő mégis azt mondta, hogy elég néked az én kegyelmem.
0: Na jó, hát ott van a példa, a tövis adatod, de egyébként amikor nagyon öregen fekszünk, vagy nem is olyan öregen, csak mondjuk 70-80-90 évesen már mondjuk öregek vagyunk, fekszünk kiterülve, gyengék vagyunk. Akarunk meggyógyulni? Van ilyen-olyan betegségünk? Lehet, hogy van, aki azt mondja, hogy hát én már mennék. Hallunk ilyesmit.
2: És vannak
0: és
2: ilyenek,
0: megy is.
2: Persze.
0: Van, aki azt mondja, hogy ó, hát én maradnék, hát olyan jó ez az élet, szép, meg akarok gyógyulni.
1: Nem, Dimit... én 90 Na? évesen Na? nem mondanám sosem.
0: Hogy?
1: Mert azt mondta Isten, hogy akkor Noé után 70-80 évet fogtok élni.
0: Azt
1: akkor
0: mondta.
1: Én a 90-nél miért kérjem?
0: Hát ez van lehetőség kérni.
1: Nem, de hát figyeljetek. Mindenki feltámad, ezért a halálról már egyáltalán nem úgy kéne beszélni, mint 2000 évvel ezelőtti időszakban.
0: Hát oké.
1: Nem? Itt mindenkinek tudni kéne, hogy jó, hát a halál az egy nyereség, így mondja Pál apostol, hogy nyereség,
0: róla.
1: Mert ő is érezte, hogy mikor azt mondta neki, ugye Ananiás, hogy Isten üzente neked, hogy mennyit fogsz szenvedni az én nevemért, akkor erre miért kell nekem szenvedni? Csak akkor kell, és azért, ha szükség van a munkámra. Ha nincs szüksége a munkára, elég volt, kész, akkor azonnal vigyen az Úr magához, hiszen ha meghalok, rögtön feltámadok.
0: De hát arra mindig szükség van, nem? Ha már kiterülve fekszel, mondjuk 110 éves vagy, de minden nap te imádkozol mondjuk egy ügy érdekében, vagy több ügy érdekében, szükség van a munkádra. Te tartod az imádságoddal, az kézben, irányítás alatt.
1: Hát
0: nem lehet mondani,
1: ezt,
0: hogy nincs
1: igen,
0: szükség.
1: De ezt viszont mindig Isten dönti el,
0: na, hát azért
1: hogy
0: mondom,
1: még de... szüksége van a munkára, amit csinálunk, vagy már nem, mert igen. Majd más folytatja.
0: Hát itt a gyógyulás a kérdés. Akarsz-e meggyógyulni? Egyszerűen
2: ez
0: csak megkérdezik tőlünk.
2: Ez egyértelmű kérdés volt, egy beteggel találkozott, és ugye
0: na,
2: ezt kérdezte
0: hát de mi
2: tőle,
0: vagyunk a betege?
2: Csak hogy akkor, amikor mi ezt olvassuk
0: igen.
2: most.
0: Vagy 35 év múlva.
2: Akkor? Vagy 35 év múlva, akkor eznek teljesen más értelmet is
0: na,
2: adhatunk, mint például vagy? Az, hogy szeretnénk megtisztulni, meggyógyulni. Szeretnénk-e hozzáfordulni? Szeretnénk-e kinyitni az ajtókat? Szeretnénk-e megnyílni felé? És akkor ez egy teljesen más kérdés.
0: Ezért mondom, hogy nem mindenkinek igen a válasza szerintem. Ráadásul itt, akitől kérdezte ezt János evangéliumában,
1: nem,
0: Jézus
1: ez megint a hitről szól.
0: Régi óta beteg ember.
1: Akarta tőle kérdezni, hogy van-e hited, mert egyébként igen, hogy 30 évig miért kellett?
0: 30 valahány éve volt beteg? 38.
1: Igen, igen.
0: Úgy kérdezte, akarsz-e meggyógyulni?
2: Átadod magad az Úrnak? Ezt kérdezi.
1: De
2: teljes
1: meggyógyulni
2: lelked,
1: csak
2: akkor
1: azért,
2: fogsz.
1: Hogyha dolgozni kell utána.
0: Hát azt kell.
1: Ezt kérdezi tőle, akarsz-e
0: aztán...
1: dolgozni?
2: De akarsz-e dolgozni, és azt mondja, hogy
0: vagy
2: igen.
0: Vagy inkább kényelmesen már megszoktad ezt, amiben vagy, és el se tudod képzelni igen. Azt, hogy bármi más legyen,
2: van
0: sőt,
2: egy
0: nem is akarsz dolgozni.
2: Válasz is, amikor azt mondják az emberek, hogy jó, ez így nekem,
0: hát bizony, hogy
2: Isten nélkül fogom

0: A fejezet címe itt Krisztus meggyógyítja a 38 esztendei beteget a Betsada tavánál. És akkor itt valóban egy régóta beteg emberről van szó. És amint látta Jézus, hogy ott fekszik, és megtudta, hogy már sok idő óta úgy van, mondta neki, akarsz-e meggyógyulni? Felele néki a beteg, uram, nincs emberem, hogy amikor a víz felzavarodik, bevigyen engem a tóba, és mire én odaérek, más lép be előttem. Mondanék ki Jézus, kelj fel, vedd fel a te nyoszolyádat, és járj. Hát igen, mert itt tulajdonképpen a hiedelem az volt, hogy aki először, talán a negyedik versben itt van, igen, mert időnként angyal szálla a tóra és felzavará a vizet, aki tehát először lépett bele a víz felzavarása után meggyógyult, akármi némű betegségében volt. Ez egy hiedelem volt ott, vagy?
1: Hát, hogyha már 30 évig csinál, akkor biztos, hogy nem csak hiedelem, tapasztalatuk is volt, igen.
0: Van pedig Jeruzsálemben a Juh kapunál egy tó, amelyet héberül Betesdának neveznek. Ma egyébként kórházat is neveznek így. Aztán 5 tornáca van. Ezekben feküvék a betegek, vakok, sánták, aszkórosok nagy sokasága, várva a víznek megmozdulását. Tehát most János evangéliumából olvasok az 5. fejezetből. Folytatom, mert időnként angyal szálla a tóra, és felzavará a vizet, aki tehát először lépett bele a víz felzavarása után, meggyógyult, akármi némű betegségében volt.
2: Tehát nem akkor hiedelem, ez akkor most egyértelmű.
0: De egyébként, ha belegondolunk, hát ma is vannak olyan helyek, ahova emberek tömegesen mennek el azért, hogy ott van mondjuk egy szobor,
2: Csíksomlyó, Mária kegyszobor az, ami
0: ott is, tényleg,
2: nek
0: ott
2: az
0: is
2: ereje.
0: A templomban megérintik sokszor
2: a lábát.
0: A lábát.
2: De most hát a lábát lehet elérni.
0: De és be lehet oda bújni, bekúszni, tényleg.
2: Tehát le lehet Mária kegyszobor előtt térdelni.
0: Milyen
2: ha
0: szép az
2: úgy
0: egyébként.
2: Gondolod, akkor elmondasz egy imát.
0: Térdet hajtunk.
2: És azt, amit kérsz, azt teljesíti számodra. Nagyon sok ilyen tábla van, ilyen köszönő tábla van körülötte, több száz, amelyek, és nagyon sok van, amit még oda ki se tudtak tenni, mert egyszerűen már nem fér, akik megköszönték azokat a csodákat, amelyeket Mária tett.

0: Mondok még kérdést, miért féltek? Ezt is Jézus kérdezi, nem egyszer, nem tudom hányszor, de például Márk evangéliumában miért féltek, még mindig nincs hitetek? Ezt kérdezi Márk 4:40. Miért féltek? De azt is utána Lukács evangéliumában a következő kérdés Jézustól, hol van a te hited, amikor lecsendesítette a vihar?
1: Többször felhívja a figyelmet, hogy ne féljetek.
0: Hát igen.
1: Ugye akkor jogos a kérdés, hogy miért féltek? Miért nem vagytok lecsendesedve?
0: Hát azért, mert hitetlenek vagyunk. Szerintem a hitetlenségből jön a félelem. Nem így van?
1: Ha és a félelem fenntartja a
0: hitetlenséget. Igen, így körbe-körbe megy. De amúgy tényleg így van, mert ha masszív, erős, folyamatos hitben tudna lenni az ember, akkor közben nem félne. Nem, mert tudva tudná azt is, hogy pont a félelem az, ami elviszi rossz irányba. Tehát amikor jön mondjuk szembe az oroszlán biztos, hogy megesz, ha félek. De ha nem félek tőle, Laci lázrázza a fejét, hogy nem.
1: Akkor is megesz.
0: Na, Laci, téged nem esz?
2: Engem meg? Biztos nem, én.
0: Engem is, én is el tudom képzelni.
2: Megölelni.
1: Megszirogatod, és akkor rendben lesz.
2: Szerintem engem szeretne.

0: János evangéliumában miért kerestek engem? Ez is egy kérdés volt.
1: Ez egy nagyon jó kérdés Jézustól, mert hogyha keresed Istent, akkor nem fogod találni.
0: Nem, ezt mondod, de hát...
1: Ha hagyod, akkor fogod megtalálni. Ha kinyitod saját magad, ha jelen leszel...
0: Magamat kinyitom, oké.
1: Ha teret adsz számára...
0: Teret adok, oké. De keresem is, hogy minden nap mindig előveszem mondjuk a Szentírást, és keresem, hogy minél közelebb legyek hozzá.
1: Tehát nekem egy kicsit a keresés az, ami diszonáns, mert úgy gondolom, hogy ne keresd, hanem engedd.
0: Vagy lásd meg mindenben, hiszen ott
1: például,
0: van.
1: Például, igen.
0: Akkor
1: tehát, ha keresed, akkor az olyan valahogyan nagyon azt jelenti, hogy akarom.

0: Beszélgetés a Bibliáról másképpen.
1: Háromszor is olvashatunk olyat a Bibliában Jézusról, hogy könnyezett, könnyekre fakadt. Én ezután kezdtem el kutatgatni, amikor nemrég találkoztam ezzel a szakasszal János evangéliumában, hogy könnyekre fakadt. Akkor úgy egészen csodálkoztam, hogy eddig nem is tűnt fel, hogy Jézus sírt, tulajdonképpen könnyekre fakadt. Szó szerint mondom, így van leírva, megírva, Jézus könnyekre fakadt. Pedig ez egy Lázár feltámasztásánál van egyébként ez a szakasz, úgy, hogy tulajdonképpen ő belül, mármint Jézus sejthette, tudhatta, hogy ő fel fogja támasztani Lázárt, de mégis együtt sírt a többiekkel, könnyekre fakadt. Gondolom nem egy szomorú sírás, hanem inkább valahogy átérezve a többieknek az érzését. Valamiféle ilyesmi dolog,
2: hiszen ő is... részvét nyilvánítása.
1: De nem szomorúság szerintem, hanem inkább érzés,
2: az
1: átérzés.
2: Az emberekkel való együttérzés.
1: Hát, ezt csak én mondom így, de azt tudjuk, hogy könnyekre fakadt. Van másik fajta sírás, és Lukács evangéliumában 19.41, az pedig a város kapcsán Jézus Jeruzsálemet látva is sírt, megsiratta, ott így írja a Biblia, amikor közelebb ért és meglátta a várost, megsiratta.
2: Ez biztos, hogy tényleges sírásról van szó?
1: Hát így írja a Biblia, hogy megsiratta, és akkor van még egy, ahol pedig saját maga imádságában könnyek között imádkozott, Gecsemáné kert, kereszt halál előtt, Zsidók levelében 5. fejezet, 7. vers, könyörgésekkel és esedezésekkel, hangos kiáltással és könnyek között imádkozott.
2: Igen, ez egy kicsit nagyon erőteljes is, mert azt mondja, hogy hangos kiáltással és könnyek között.
3: Szerintem ezek mind példák nekünk, illetve tanítványoknak, akik lerögzítették ezeket nekünk, hogy mindenképpen emberként jött Jézus erre a világra.
2: És emberként viselkedik.
3: Emberként.
1: Na de, Jelenések könyve 21.4, letöröl minden könnyet a szemükről, és halál nem lesz többé, sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, írja a Jelenések könyvében a Biblia. Tehát Isten letörli a könnyeket. Mondhatjuk így?
2: Nem lesznek könnyeink, vagy nem lesz...
1: Hát vagy lesznek, de letörli. Az még szebb szerintem, hogy vannak könnyeink. Nekem az legalábbis szimpatikusabb.
3: Nem ezt mondja. Hát, akkor hogy... már nem ebben a világban fogunk élni.
1: Igaz, mert ez a Jelenések könyve.
3: Így van.
1: Ott már nincs
3: ez
1: is
3: ez már az
1: könyv.
3: Új világról szó, ahol már teljesen másképp. De mondom, itt bizonyítani kellett azt, hogy ezt a világot csak az emberek kezelhetik. Ezért Jézus emberként jöhetett a világra. Nem úgy, ahogy elvárták, hogy akár...
2: Vagy ahogy elképzelték, ahogy, hogy egy messiás fog érkezni. Vagy...
1: Akkor tehát itt még van könny, jó is az, hogy van. Letöröl minden könnyet a szemünkről, írja a Jelenések könyve, és halál nem lesz többé, ez sem gyász, sem kiáltás.
2: Következő.
1: Sem fájdalom nem lesz többé, ez a következő létben lesz így, az életünk után, a Jelenések könyve szerint. Hát ide jutottunk, köszönjük a figyelmet. Ez volt a Bibliáról másképpen című műsor, Erdélyi László, Janovics András, Molnár Szabolcs. Folytatjuk.

Evangélium tiszta forrásból. A tiszta forrás csak az Istentől ihletett írás, a Biblia. Ezért a Szentírás tanulmányozásával az egyik legnagyobb lehetőségünk megérteni az igazságot és Isten akaratát. Kedves hallgatóink! A Biblia tanulmányokról készült sorozatunkat folytatjuk. Isten szeretete és igazsága. A keresztény hit központjában a szeretet áll, ami Isten jelleme. Isten maga a szeretet. Ő odafigyel a világban tapasztalható igazságtalanságokra, védelmezi az elnyomottakat, és felkarolja a szenvedőket. Isten kész volt életét is feláldozni, hogy megoldást adjon az emberiségnek az örök élet elnyerésére. Isten szeretete és igazsága.

Szeretettel köszöntelek benneteket, köszöntöm mindenkinek, áldásos bibliatanulmányzást kívánok. Bevezetésként igét olvasok a Szentírásból, az Efézusokhoz írt levélből, és ott a 6. fejezet 10. versétől a 13. versig terjedően a következőképpen. Végül pedig erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejébe. Öltsétek magatokra Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben. Mert mi nem test és vér ellen harcolunk, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszsági lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. Éppen ezért vegyétek fel Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, és mindent leküzdve megállhassatok.

0: Menjen édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban. Valahol a tudatunk mélyén tudjuk mi azt, amit most a te igédből olvastunk, hogy nem test és vér ellen van tusakodásunk, de a mindennapi életben mégis testvér ellen is tusakodunk. Látod, Uram, azt, hogy olyan könnyen téveszt meg bennünket az ördög, és nagyon sokszor éppen azzal, hogy nem számolunk vele, nem gondolunk arra, hogy miközben éljük a mindennapi dolgainkat, indulatokkal, sokszor sértésekkel, sokszor rossz szándékkal találkozunk, és csak az embert látjuk ezekben a dolgokban, és nem látunk mögé. Segíts, Uram, megérteni, hogy a mi harcunk nem test és vér ellen van. És azt is megérteni, hogy csak akkor tudunk ebben a harcban bármilyen szempontból is föllépni, hogyha megértettük, hogy az Úrban kell megerősödnünk. Kérünk téged, segíts komolyan menni a te igédet, és a te szent lelkednek az erejét újra és újra nem csak kérni, hanem igénybe is venni. És segíts, hogy az a fegyverzet, amit minden gyermekednek elkészítettél, ne a fogason lógjon valahogy rozsdásodva, hanem valóban rajtunk legyen, és képesek legyünk mindent leküzdve megállni, amire te hívtál bennünket, és amire készítesz is. Segíts, hogy ez a mai Biblia tanulmányunk is ebbe az irányba segítsen bennünket, és úgy beszélgessünk, mint akik ezt a harcot nem másnak ajánlgatják, hanem maguk is benne vannak, és maguk is győztesen akarnak részesei lenni ennek. Amen.
1: Sok szeretettel köszöntelek benneteket, és mindazokat, akik valamilyen médiumon keresztül hallanak bennünket. Szeretettel köszöntjük azokat a kis családi környezetben levőket, akik együtt figyelnek bennünket, határon innen, vagy határon túl. Mindenkit sok szeretettel köszöntünk, és a 9. tanulmányt veszük át, aminek a címe a kozmikus küzdelem. Itt nem valami ókori csillagok háborújára gondoljunk, de azért mégis valami olyanra, ami túlmutat az emberen, hiszen Isten és Sátán közötti ősi küzdelemre gondolhatunk, amit a Biblia megörökített számunkra, bár tudjuk, hogy a gonosz Sátán levettetett közénk, és a földön végzi tevékenységét, de a rossz és a gonosz az a földön kívül már az ember teremtése előtt elindult. Mi ezt a helyzetet örököltük, sokat nem tehetünk érte, de annyit igen, hogy a jó oldalra állunk, és az Isten csapatját erősítjük, ami a szeretet, a jóság és a hűség oldalát jelenti. Az ellenség tette. Máté evangéliuma 13. fejezet 24. versétől a 30. verséig, és a 36. versétől a 40. verséig. Mit mond számunkra ez az ige, Székely Marika?
2: Más példázatot is mondott nekik. Hasonló a mennyek országa ahhoz az emberhez, aki jó magot vetett a szántóföldjébe. De amíg az emberek aludtak, eljött az ellensége, konkolyt vetett a búza közé, és elment. Amikor a zöld vetés szárba szökött, és már magot hozott, megmutatkozott a konkoly is. A szolgák erre oda mentek a gazdához, és ezt kérdezték tőle. Uram, ugyan jó magot vetettél a földedbe? Honnan van akkor benne a konkoly? Ellenség tette ezt, felelte nekik. A szolgák erre megkérdezték. Akarod-e, hogy kimenjünk és összeszedjük a konkolyt? Ő azonban így válaszolt. Nem, mert amíg a konkolyt szednétek, kiszaggatnátok vele együtt a búzát is. Hadd nőjön együtt mind a kettő az aratásig, és az aratás idején megmondom az aratóknak, szedjétek össze először a konkolyt, kössétek kévébe, és égessétek el, a búzát pedig takarítsátok be csűrömbe. Ekkor elbocsátotta a sokaságot, és bement a házba, tanítványai pedig ezzel a kéréssel fordultak hozzá. Magyarázd meg nekünk a szántóföld konkolyáról szóló példázatot. Ő pedig így válaszolt nekik: az, aki a jó magot veti, az ember fia. A szántóföld, a világ, a jó mag a mennyek országának fiai, a konkoly a gonosz fiai. Az ellenség, aki elvetette a konkolyt, az ördög. Az aratás a világ vége, az aratók pedig az angyalok. Ahogyan tehát a konkolyt összegyűjtik és megégetik, úgy lesz a világ végén.
1: Köszönöm szépen. Ez egy példázat, és a példázatnak bizonyos elemei előre mutatnak, ugyanakkor ezek az elemek minden ember számára világosan érthető. Az akkori emberek, és még a nagyapáink is tudták, hogy mi az, hogy konkoly meg búza. Lehet, hogy még mi is tudjuk, de nyilván egy nagy város betonrengetegében felnövekvő kisgyerek a búzát meg a konkolyt legfeljebb tanulmányai során képekről látja. Egy biztos. A jó és a rossz együtt van, és néha a rossz úgy körbeveszi a jót, hogy nem lehet kiszakítani, mert a jóval is rosszat teszünk. De viszont eljön az aratás időszaka, amikor a jót és a rosszat az Isten külön választja, és adja az Úr, hogy mi a jó közé tartozzunk, a csűrbe kerüljünk. Anikó.
3: És hogy az ellenség mennyire végzi ezt a konkolyvető munkáját, szerintem a legjobb példa a kisgyermekek élete. Én még nem láttam szülőt, aki hisznizni tanította a gyermekét. Ezzel együtt a gyerekek ebben a műfajban általában nagyon fejlettek. Aztán azt se láttam, hogy a legtöbb szülő azért nem tanítja hazudni, és még sorolhatnám, verekedni, és ösztönösen egymásnak tudnak esni. Tehát a konkolyt, a rosszat az ellenség nagyon művészi szinten veti. Már ott van, eredendő bűnként hozzuk magunkkal, meg a nem, azt is nagyon gyorsan tudják mondani, de Isten azt akarja, hogy a jó mag is gyümölcsöt teremjen, és ebben nekünk is komoly feladatunk van, mert azért Jézus Krisztus itt most fizikailag nincs jelen, hanem rajtunk keresztül akarja vetni a jó magokat.
1: Cseri Kálmánnak olvastam nemrég az egyik prédikációját, és abba kifejti, hogy fiatalon egy ilyen tanya környezetébe került a családjával, és azt mondta, hogy jaj, milyen jó a nagy világtól távol, és az ő gyermekei majd a jó környezetben fognak felnőni, nincs tévé, nincs olyan városi hatás, ami a gyerekeket ronthatná. És egyszer, amikor hazamegy, akkor azt veszi észre, hogy ezek a gyerekek egymásnak estek. Hiába a jót tanulták, hiába a reggeli és az esti imádság, az istenes élet mind a két szülő részéről. Egyszer csak jött a gonosz, és elvetette a konkolyt, és azt mondja, hogy teljesen odáig voltam, hogy ilyet nem láthattak ezek a gyerekek még sehol, és honnan van ez bennük? Igen, belénk van vetve. Születésünk pillanatától nem csak a jót, hanem a rosszat is hivatásként sokszor megvalósítjuk, de nem ez a helyes út. A jó út, hogy búzák legyünk. Marika.
2: És a jó gazda nappal veti a magot. Az ellenség meg éjszaka a sötétség leple alatt szórja a konkolyt. És mind a két magra azonos napsugárzás, eső, minden, és árad, és kezdetben nem hiszem, hogy nagyon el lehetne különíteni a kibújó magból, hogy melyik lesz a búza, melyik a konkoly, de ahogy növekszik, úgy egyre inkább elkülönül, és hát van-e értéke a konkolynak? Ugye itt a példában is azt látjuk, hogy össze kell szedni, és el kell égetni. És a búza, az kerül a gazda házába. És mennyire féltő a gazda, hogy ugye ne szedjék ki a konkolyt a búza közül, mert hát ha a búza is sérül. ilyenkor az egy elveszett bárány jut eszembe, hogy az Úrnak arra az egyre is, hogy gondja van rá, és megbújhat-e a búza között a konkoly. Azt szét kell választani, és nem mehet ugyan azon az úton, mint a jó mag. Tehát nagyon sok átvitt értelemben a mi életünkbe is ilyen különbség van, hogy felnövekedve mit mutatunk, búzát vagy konkolyt.
1: Köszönöm szépen. Parancsolj, aztán Laci bácsi.
0: És bocsánat ezért a furcsa szóért, de nem árt nem megünnepelni a konkoly gyönyörű virágját. Hogy azért a búzatáblát milyen szépen színesíti. Már csak azért is, mert hogyha valaki nem tudná, nem véletlen, hogy a konkolya az nagy ellenség, egész minimális mennyiségben a búzába keveredve és a lisztbe őrölve keveredve súlyos mérgező hatása van. Tehát az nem véletlen, hogy ellenség tesz csak ilyet. Viszont még egy dolgot hadd ajánljak mindenkinek a figyelmében, mivel gondolom, hogy akik néznek bennünket, zömmel gyülekezetben élnek. Az Úr Jézus itt teppen nem a gyülekezet belső tisztasága ellen beszél. A szántóföld nem a gyülekezet, az a világ. A gyülekezetben meg Isten országának a fiai kellene, hogy éljenek, akikről meg azt mondja az azonosításnál az Úr Jézus, hogy a jó mag az Isten országának fiai. Tehát akkor szeretném mondani, hogy ne ünnepeljük konkoly testvért, mert az nem biztos, hogy nekünk nagyon jót tesz.
1: A gyülekezet akkor ezek szerint a csűr, ugye? Hogyha ha következetesek,
0: hát akár, hogy csűrjük, csavarjuk,
1: akár, igen. Hogy csűrjük, csavarjuk. László.
4: Annyiban kapcsolódnék a Tiborhoz, hogy a búza és a konkoly szétválasztása az egyfajta ítélkezés. A Biblia meg azt mondja, hogy az ítélet az Úré. Tehát nekünk nem az a feladatunk, hogy a hittestvéreink felett bármilyen szempontból is ítélkezzünk.
1: Köszönöm szépen. Menjünk tovább. A következő gondolatsor: a küzdelem eredete a földön. Mózes első könyve, 3. fejezet, és ott az első 7 verse, Kulcsár Anikó.
3: A kígyó pedig ravaszabb volt minden mezei állatnál, amelyet az Úristen alkotott. Ezt kérdezte az asszonytól. Csak ugyan azt mondta Isten, hogy a kert egyetlen fájáról sem ehettek? Az asszony így felelt a kígyónak. A kert fáinak gyümölcséből ehetünk, csak annak a fának a gyümölcséről, amely a kert közepén van, mondta Isten, nem ehettek abból, ne is érintsétek, mert meghaltok. De a kígyó ezt mondta az asszonynak. De hogy haltok meg, hanem jól tudja Isten, hogyha esztek belőle, megnyílik a szemetek, és olyanok lesztek, mint az Isten, tudni fogjátok, mi a jó és mi a rossz. Az asszony úgy látta, hogy jó volna enni arról a fáról, mert csábítja a szemet, meg kívánatos is az a fa, mert okossá tesz. Szakított a gyümölcséből, evett, majd adott a vele levő férjének is, és ő is evett. Ekkor megnyílt mindkettőjük szeme, és észrevették, hogy mezítelenek. Ezért fügefa leveleket fűztek össze, és ágyékkötőket készítettek maguknak.
1: Köszönöm szépen. Azt látjuk, hogy a küzdelem eredete már a teremtés előtti időre nyúlik vissza, és már a teremtésben megjelenik a kígyó, mint a kísértő, aki pontosan az ellenkezőjét mondja, mint amit Isten mond. Isten azt mondta, hogy ne egyetek, ne is érintsétek. Dehogy lesztek, dehogy haltok meg, olyanok lesztek, mint az Isten. Valóban megnyílt a szemük, de más láttak, mint amit a sátán vagy Lucifer előre profétált nékik. Tehát azt látjuk, hogy a gonosz mindig annyi igazságot csepegtet a kísértésbe, hogy ez valami vágyakozást jelentsen, és amikor elkövették a bűnt, akkor egyszerűen olyan dolgokat vettek észre, amit korábbiakban nem. Nagyon érdekes, a nagyon híres Talmud magyarázó Rási, akiről már többször, akire többször hivatkoztam, azt mondta, hogy a teremtés után kapott Ádám és Éva egy csodálatos fényruhát, ami az Isten kegyelmét, az Isten kegyelmének trónusából áradt, és az Isten kegyelmét különböző csodálatos szivárvány színekben jelképezte. És ez eltűnt, és valami olyat láttak, ami megrémítette őket, és azért, hogy el tudják ezt a látványt viselni, fügefa levelekből készítettek maguknak ruhát. Marika?
2: Ugye, ha azt vesszük, hogy volt ez az egy fa, de volt rengeteg sok fa, és azt nem lehet azt mondani, hogy azok nem kívánatosak voltak, nem szépek voltak, és az Úr azt adta eledelül az emberpárnak. Ugye Isten parancsa volt, hogy azt az egyet különítsd el. És ez az engedelmességnek a próbája is volt, és ugye azzal tévesztette meg kígyó az emberpárt, hogy ha esznek erről a fáról, akkor bölcsé válnak. De hát a kígyó akart olyan lenni, mint Isten, és ő akart ugye fölébe keveredni. Ugye mást látnak jónak, mint amit Isten jónak lát, és ami az Isten szándéka. Hát a mi látásunkkal nincsen baj. Ami kedves, kívánatos, szép, ígéretes, az biztos, hogy jó nekünk. Mert Isten törvényei ott van, hogy ne kívánt, ne tedd, ne lopj, ne ölj, stb. És amikor a bűn bekövetkezett, akkor ugye egész más lett a látásuk az emberpárnak. Tehát mi is figyeljünk oda, hogy hiába sugall bennünket is valami, hogy ó, hát ezt megérdemled, ez olyan szép, ez csak neked való, és ne felejtsük el, hogy mögötte nem biztos, hogy az Isten akarata húzódik meg.
1: Köszönöm szépen, Szigeti István.
5: Nekem most eszembe jutott az a gondolat, amit a Tibor mondott valamikor a felvétele kapcsán, hogy az Édenkert az nem valami konyhakert volt, vagy házi kert volt, egy hatalmas kert, és nem egy-két fa között kellett, lehetett választani, hanem rengeteg fa volt ebben. Na most én szerintem ez a bűnbeesés története az teljes egyértelműen az Isten jelenméről szól, hogy milyen az Isten. Ugye, és nagyon érdekes a módszere a kígyónak, mert először csak kétséget keltett az, abban, hogy Éva is azt mondja, csak ugyan, azt mondta az Isten. És az a kétség tulajdonképpen egészen addig fokozódik, amikor meghazudtolja az Istent a kígyó, mert azt mondja, hogy dehogy haltok meg. Tehát ez egy az egyben meghazudtolás. És ebben a szituációban kellene dönteni az Évának. Ugye, mert két kimenete van, az egyik az, hogy el kell dönteni, hogy Isten vagy a kígyó szavát fogadja el, vagy még kicsit kiélezve azt mondja, hogy ki hazudott, az Isten hazudott, vagy a kígyó hazudott. És ez egy nagyon döntő szituáció, és ennek a magva szerintem az, hogy kinek hisz az ember. Tehát hit van a középpontjában. Istennek hiszel-e, vagy a kígyónak hiszel-e?
1: Köszönöm szépen. Mielőtt megyünk tovább, még a Jelenések könyve 12. fejezetét fel kellene olvasni, és itt a 7., 8. és 9. verset.
3: Ezután háború támadt a mennyben. Mihály és angyalai harcra keltek a sárkánnyal, És a sárkány is harcra kelt angyalaival együtt, de nem tudott felülkerekedni, és azért többé nem volt maradása a mennyben. És levettetett a hatalmas sárkány, az ősi kígyó, akit ördögnek és sátánnak hívnak, aki megtévezte az egész földkerekséget, levettetett a földre, és vele együtt angyalai is levettettek.
1: Köszönöm szépen. Tibor?
0: Annyit szeretnék csak ehhez hozzátenni, hogy erről a harcról mi keveset tudunk. A Bibliának van egy-két jelzése erre a harcra. Dánielnél, Jelenések könyvénél bizonyos ezékieli vagy ézsaiási proféciák utalnak ezekre a mennyei magasságban levő háborúságokra. De nekünk nem erről kell tudni elsősorban, nem arról szól a dolog, hogy milyen jó lenne ezt részletesen látni. Ez a Sky and Fiction-ön felnőtt ifjúságunk számára úgy különösen kézenfekve lehetne. Nem erről szól, hanem tudnunk kell róla. Miért? Mert ezeknek a háborúskodásoknak a tétje nagyon sokszor a mi lelkünk, mi magunk. Mert értünk folyik harc. És éppen ezért tudni kell, hogy amikor látszólag ilyen egyszerű eset fordul elő, hogy átcsorog az ember egy fa előtt, és nézi, hogy milyen kívánatos, és hogy mégiscsak jó volna. Tudom én, hogy mit mondott Isten, tessék mondani, vajon Éva vagy Ádám sejtette, hogy nem gyümölcs mellett döntenek, hanem amellett döntenek, hogy ki lesz ezen túl az Istenük. Mert akinek hisz az ember, akit követ az ember, akinek a tanácsát fogadja az ember, az lesz a lelki vezetője, és ez egy óriási tragédiához tud vezetni.
1: Köszönöm szépen. László, aztán Gyula.
4: Eredetileg az Istvánhoz kapcsolódtam volna, de amit mondok, az kapcsolódik ahhoz is, amit a Tibor mondott, hogy a hit és a szeretet az elég szorosan összefügg, mert az ember hajlamos arra, hogy inkább annak hisz, akit szeret. És azzal, hogy Éváék inkább a kígyónak hittek, abban egy kicsit benne van az is, hogy nem volt teljes a szeretetük az Úr felé. Mert ha teljes lett volna, akkor az ő szavára hallgatnak. De mivel engedtek a kígyónak, ez azt mutatja, hogy az Úr iránti szeretetük nem volt tökéletes.
1: Tibor?
0: És akkor ezt még meg lehet toldani azzal, hogy az Édenkertben minden áldott nap jelen volt az Úr, de az Isten személyes jelenléte úgy tűnik, nem garancia arra, hogy mindenki benne higgyen, aki a környezetében él.
1: Köszönöm szépen. Jakó Gyula testvér?
6: Ami a legnagyobb tragédia, hogy a kígyó nem mondja meg Évának se, Ádámnak, hogy mi lesz a következménye. Arról mélyen hallgat. A következményekről később szembesülnek Ádámék.
1: Nagyon szépen.
6: És nekünk is az a tanúság, bocsánat, hogy tanuljuk meg azt, hogy minden saját bűnünknek következményei lesznek.
1: Köszönöm szépen. A következő gondolatsor mennyei küzdelem kezdete. Ezékiel könyve, ez a nagyon híres luciferi profécia, Ezékiel 28, 12-től 19-ig terjedő versei. Tokics Marika.
7: Emberfia, kezd sirató éneket Tírus királyáról, és mondd róla, ezt mondja az én uram, az Úr. Te voltál a mintakép, tele bölcsességgel, tökéletesen szép. Édenben, Isten kertjében voltál, mindenféle drága kő borított, rubin, topáz és jáspis, krizolit, ónix és nefrit, zafír, karbunkulus és smaragd. Aranyból készültek foglalataid, és a rajtad lévő vésetek teremtésed napján elkészültek. Fölkent kérubot adtam melléd, hogy oltalmazzon. Isten szent hegyén voltál, tüzes kövek közt járkáltál. Fedhetetlen életű voltál teremtésed napjától fogva, míg álnokság nem lett található benned. A nagy arányú kereskedés közben megteltél erőszakkal, és vétkes lettél. Azért száműztelek az Isten hegyéről, és elkergetett az oltalmazó kérúb a tüzes kövek közül. Szépségedben felfuvalkodtál, rosszra használtad bölcsességedet a fényűzés kedvéért. Ledobtalak a földre, látványossággá tettelek a királyok számára. Sok bűnöddel, álnok kalmárkodásoddal meggyaláztad szentélyeidet. Azért tüzet gyújtottam benned, és megemésztett téged. Hamuvá tettelek a földön, mindenki szeme láttára. Akik csak ismertek a népek között, szörnyűködtek rajtad. Rettenetes véged lett, nem lesz belőled soha semmi.
1: Köszönöm szépen. Miközben a profécia egy valóságos királyról, Tírus királyról szól, túlmutat a földi határokon, és Lucifert, az Isten egykori legszebb angyalát, legbölcsebb angyalának egyikét mutatja be, és azt látjuk, hogy a bűnbeesés folyamata nála nem egy gyümölcsnek a leszakításában, hanem saját egójának, énjének, szépségének felnagyítása által, mint egy belső bűnt követett el. Ugye vannak belső bűnök az életünkben, és vannak külső bűnök, és ez visszafordíthatatlanná tette Lucifer jellemét. Valamikor a legszebb volt, és most pedig a leggonoszabb, legcsúnyább lett. Kinek milyen gondolata van? Tibor.
0: Azt hiszem, hogy amikor ezt az ember végigolvassa, akkor beleborzad, hiszen arra gondolhat az ember, hogy milyen volt a tökéletes mennyei világ, amíg ez a lázadás meg nem történt. És volt itt egy nagyon megdöbbentő mondat, rosszra használtad bölcsességedet a fényűzés kedvéért. És én azt hiszem, hogy ha a mai világra nézünk, akkor azt látjuk, hogy soha nem látott gazdagság van az emberiségben jelenleg, a nyugati világban legalábbis jelen, és mintha rosszra használná, miért is? Ugyanazért, akkor ki van mögötte? Az, aki a fényűzés kedvéért mindent képes feláldozni. Még az Istennek is neki megy, és megpróbálja ledönteni a trónusáról, csak hogy ő az lehessen, aki akar. Tehát az egész nyugati világ, mintha ezt harsogná pillanatnyilag. Úgyhogy gondolkozunk ezen a küzdelmen el, mert nem ért véget.
1: Szigeti István.
5: Engem az is megdöbbentett, hogy tulajdonképpen ez egy nem egy akármilyen lázadás volt, hanem tulajdonképpen egy teremtmény lázott fel a teremtő ellen. Az a teremtmény, akiről azt olvasszuk, hogy mintakép tele bölcsességgel, tökéletes szépségű volt, és az Éden kertjében volt. Tehát ezt a mintaképet egy más fordítás szebben mondja, azt mondja, hogy az arányosság pesétgyűrűje. Vagy azt mondják, hogy tökéletesség példaképe, tehát nem akárki volt. És ez milyen döntést hozott, hogy azt tudod, hogy felfuvalkodott, Isten helyére tölt, és rágalmazni is kezdte. Előbb mondtam, hogy tulajdonképpen meg is hazudtolta Isten, de hogy haltok meg. Ez egy komplett hazugságnak kell értelmezni. Tehát Lucifer Isten felséges státuszára és hatalmára akarta kisajátítani. De ami számomra megdöbbentő, hogy a szeretetteljes jellemét viszont nem akarta kiszállítani, hanem azt a módszert választott, hogy csalással és hazugsággal próbálja meg elérni a céljait. Holott a lényeg az lett volna, hogy ezt a szeretetteljes jellemét próbálta meg volna idézőjelbe kisajátítani, vagy jobban mondva követni.
1: Köszönjük szépen. Laci bácsi, aztán Marika.
4: Vannak, akik azt próbálják megmagyarázni, hogy egyáltalán miért merült fel Luciferben az Isten ellenesség. Miért lázadt föl? Egyáltalán miért született meg? És arra gondolnak, hogy valószínűleg azért, mert lehetett benne valami nem tökéletes. Na most, aki így nyúl a kérdéshez, annak fölhívnám a figyelmét, hogy aki ezt mondja, az valójában az Isten istenségét vonja kétségbe. Ha ugyanis Isten tökéletes, akkor minden alkotása is az. Aki pedig ezt kétségbe vonja, mármint hogy az alkotása nem lehetett valami miatt tökéletes, az az Isten istenségét vonja kétségbe. Tehát ezen a gondolatmeneten nem érdemes tovább menni. Amit pedig a Tibor mondott, állandóan az a bibliai kifejezés jutott eszembe, hogy az élet kérkedése, hogy a test kívánsága, a szemek kívánsága és az élet kérkedése. Ez a három az, ami tipikusan maga alá gyűri az embert, és ez ellen kellene harcolni.
1: Eszembe jutott a garancia a jogból, azt mondja, hogy a garancia az, amely már a gyártás során benne volt a hiba, csak később jön ki. Ez tökéletes. De az Isten gyártása során nem volt benne hiba, ez már nem garancia, ez már a szavatossághoz tartozik, hogy később alakult ki a hiba, akár az emberben, akár

0: mondja, hogy ahogy Isten megteremtette Lucifert, hogy milyenné vált, a szépségből rémség lett, és ott van az Isten ítélete is, hogy elpusztítja, mert nem fog örökké élni. És ugye Lucifer levettetett a mennyből, ugye az angyalokkal együtt, akiket megtévesztett, és ez a jellem tulajdonsága terjedt szét a földön, tehát hogy becsap, hogy hamisságot, kétséget terjeszt, és másnak akarja Istent bemutatni. Hogy tudunk mi harcolni ez ellen, hogy ne a sátáni tulajdonság legyen ránk jellemző, hanem ugye van az ige, hogy Krisztus éljen bennünk. Micsoda különbség ez. És mi tudjuk, hogy mi Isten tervében milyen feladatot kaptunk. Mert Lucifer is kapott, mi is kapunk ténykedésre felhívást, és nekünk nagyon vigyázni kell, hogy az Istenhez vezető úton legyünk, és azt tegyük, amit az ő terve szerint meg kell tennünk.
1: Köszönöm szépen. Van még egy Biblia versünk, Ézsaiás könyve 14. rész, 12. versétől a 15. verséig. Marika, még légy szíves, olvast.
2: Leestél az égről, fényes hajnalcsillag, lehultál a földre, népek legyőzője, pedig ezt mondtad magadban, fölmegyek az égbe, Isten csillagai fölé emelem trónomat, odaülök az Istenek hegyére, a messze északon. Fölmegyek a felhők csúcsára, hasonló leszek a felségeshez, de a sírba kell leszállnod, a gödör mélyébe.
1: Köszönöm szépen. Ez egy kicsit bemutatja ennek a harcnak, Isten és Sátán közötti kozmikus harcnak az egyik vetületét, hogy levettetett a földre. Bár ő úgy gondolta, hogy Istent legyőzi, de Istent nem szabad és nem lehet akarni legyőzni, mert Isten maga a szeretet, és ha a szeretetet akarjuk legyőzni, akkor valami rossz lesz a helyette, valami gyűlölet, valami álságosság lesz. Köszönöm szépen, menjünk tovább. Ha engem imádsz, ez már egy új szövetségi gondolat, a kísértés hegyén, Máté Evangélium 4. fejezet, 1-11 verse, Varga Gyöngyike.
3: Akkor elvitte Jézust a lélek a pusztába, hogy megkísértse az ördög. Miután 40 nap és 40 éjjel böjtölt, végül megéhezett. Ekkor odament hozzá a kísértő, és ezt mondta. Ha Isten fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek változzanak kenyérré. Ő így válaszolt. Megvan írva, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden ígével, amely Isten szájából származik. Ezután magával vitte őt az ördög a szent városba, a templom párkányára állította, és így szólt hozzá. Ha Isten fia vagy, vesd le magadat, mert megvan írva, angyalainak parancsot ad, és azok tenyerükön hordoznak téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőbe. Jézus ezt mondta neki, viszont megvan írva, ne kísértsd az Urat a te Istenedet. Majd magával vitte az ördög egy igen magas hegyre, megmutatta neki a világ minden országát és azok dicsőségét, és ezt mondta neki, mindezt neked adom, ha leborulva imádsz engem. Ekkor így szólt hozzá Jézus, távozz tőlem, Sátán, mert megvan írva, az Urat, a te Istenedet imád, és csak neki szolgálj. Ekkor elhagyta őt az ördög, és íme, angyalok mentek oda, és szolgáltak néki.
1: Köszönöm szépen. Máté Evangéliumának ez az utolsó része azt mutatja be, hogy mint az Éden kertjében lett volna a második Ádám, és ahogy az első Ádámnak volt egy kísértése, elbukott, a második Ádámnak is volt egy kísértése, nem is egy, hanem három, és mégsem.

0: bukott el. Szóval nagyon szép az a környezet, ahová ezt az egész helyzetet belehelyezi. Tibor.
1: Azért arra szeretném mindenkinek a figyelmét fölhívni, hogy itt nem babra megy a játék, ugye? Tehát itt az ördög megmutatja saját magát. Megismerhetjük a krisztusi jellemet is teljesen világosan, és azt is látjuk, hogy minden bizonnyal a mi érdekünkben is az Úr Jézus mindig igét vesz elő, mert ezt mi is meg fogjuk tudni tenni, hogy a lelki fegyverzetet használjuk. Igét vesz elő az ördöggel szembe. De van itt valami. Ha Lukácsnál olvastuk volna, ott azt is olvastuk volna, hogy azt az arcátlanságot merészelte mondani az ördög, hogy nékem adatot, és annak adom, akinek akarom. Mármint, hogy ez az egész világ. Ezzel azt sugallta, hogy Isten adta neki. Most tessék arra gondolni, hogy ott áll vele szemben az Isten egyszülött fia, aki mindent pontosan tud erről a történetről, és a szemébe belemeri mondani. Ha az Úr Jézussal megpróbálta, akkor velem miért ne próbálná meg? Hát én sokkal gyengébb vagyok, az én képességeim semmiféle módon nem mérhetők az Úr Jézuséhoz, de egyet meg tudok tenni, komolyan veszem, amit az Úr Jézus mondott, hogy a hazugság atya, és amikor hazudik, akkor a magáéból szól. Tehát akkor fölvértezhetem magam azzal, hogy nem állok vele szóba, maximum Isten igéjével, mint ahogy ezt az én megváltóm is tette, hogy bele ne sodródjak egy olyan helyzetbe, amiből nem tudok kijönni.
0: Köszönöm szépen, István.
2: Vannak előzmények, amit most nem tudunk kifejteni, de engem megilletett az a gondolat is, hogy ahogy indul a történet, hogy élek védte Jézust a pusztába. Tehát ezzel a kifejezéssel az volt a célja, hogy megkísértse az ördögöt. De más fordítást szerintem jobban adja ki, mert azt mondja, hogy megkísértés helyére próbára tegye. Tehát egy ilyen sporthasonlatilag, mint egy edzés alapján. És a kísértés nagyon jól indul, mert ugye azt olvastuk, hogy a találkozás előtt 40 napig böjtölt. És egy első logikus kérdés az, amit feltesz, hogy köveket változtatta kenyérrel. Tehát egy logikus kérdés, 40 napi bőjt után változtassa kenyérrel. És Isten, illetve Jézus a Szentírást idézve fogadja, és a Szentírási idézetek mindig a központban vannak. És a második kísértetnél nekem az villant be, hogy a sátán egy nagyon tanulékony. Mert a kísértését
3: tovább finomítja.
2: Finomítja, és egy igével, a 91. Zsoltár verseivel támassa alá, hogy kézzel fogva vezetnek téged, és hogy megjelesd a lábadat a kőbe. Hát erre megint Isten helyre teszi ezt a jelet. És a harmadik kísértés pedig az imádat kísértése. És tulajdonképpen itt az a lényeg, amit a Tibor is mondott, amit a Lukácsi szöveg világosabban mond, hogy azt mondja, hogy nekem adatot, és annak adom, akinek minden akarom. A nekem adatot, a más fordítás azt mondja, én kaptam meg. Mindez az enyém. Tehát ők, amit Tibor nagyon pregnásan mondott, hogy kisajátítsa tulajdonképpen a hatalmat, kisajátítsa, hogy nekem adatot is, annak adom, aki akarom. Tehát ez a jellegzetős magatartás is, hogy, amit itt láthatjuk. Tehát igen, de sátán mindhárom esetben kukoricát vallott, és mindhárom esetben a Szentírással védte ki. Hát a mózesi igékre hagyatkozik egy az egybe Isten az ígérettére. Ezt gondolnám tanári szemszögből nézve, hogy ismétléseket mondott, hogy a Mózes könyvében ez hogy van megírva.
0: Megyünk tovább. János evangélium 8. fejezet 44-45. Verse, kozmikus küzdelem jellege. Kulcsár Anikó.
4: Ti atyátoktól, az ördögtől származtok, és atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Embergyilkos volt kezdettől fogva, és nem állt meg az igazságban, mert nincs benne igazság. Amikor a hazugságot szólja, a magáéból szól, mert hazug és a hazugság atya. Mivel pedig én az igazságot mondom, nem hisztek nekem.
0: Milyen mély szavak. És hányszor teljesedik a mi keresztény életünkben is, hogy jobban szeretik az emberek hallani a nem igaz dolgokat, mint az igaz dolgokat. Nézzük az összefoglalást, Anikó, honnan hoztad?
4: Csodától a próbáig Szigeti Jenő könyvéből a 242. oldaltól. A szolidaritás vállalása nem csupán egy látványos ünnepi cselekedet, hanem egy szüntelen való harc. Amikor az égi szózat elhangzott felette, akkor elvitte Jézust a lélek a pusztába, hogy megkísértse az ördög. Az a lélek, aki felruház bennünket arra, hogy cselekedni tudjuk a jót, megengedi életünkben a kísértéseket, a próbákat is, mert enélkül a Biblia szerint fattyak vagytok, nem pedig fiak. A győzelemhez küzdelemre van szükségünk. A bűntelen, győzelmes Jézus nem önmaga miatt kísértetett meg, hanem értünk. Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben, kivéve a bűnt, olvassuk a zsidókhoz írt levélben. Ezért, ha a jó mellett döntünk, nekünk is át kell esni a kísértéseken. Jó, ha kérjük Istent, hogy ne vigyen a kísértésbe, de bízhatunk abban, hogy erőnkön felül nem hagy kísérteni minket. De a kísértővel való találkozás nem maradhat el az életünkből. Jézus három kísértése minden megpróbáltatásunk összefoglalója. Ezek a kenyér, a templom és a hatalom kísértése volt. Úgy is lehetne ezt a három megpróbáltatást általánosítani, hogy az első a materiális világgal való kapcsolatunkból jön, a másik az Istennel való kapcsolatunkat érinti, míg a hatalom kérdése a másik emberrel való viszonyunk próbája. Jézus imádsággal, bőjtel készült szolgálatára, ahol mindennapi próbák és kísértések várták. Tudta, hogy mivel megöresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult, imádsággal és bőjtöléssel felülről Istentől kell kérni az erőt, mivel a győzelem alapfeltétele az Isten akaratára hangolódás.
0: Nagyon-nagyon szépen köszönöm a hozzászólásokat, mindenkit várunk, folytatjuk a hatalom gyakorlásának szabályai, ez lesz a következő Biblia tanulmányunk. Most egy imával fejezzük be. Urunk Istenünk, köszönjük, hogy Te szeretsz bennünket, köszönjük, hogy Te megadtad azt az utat, amely a keskeny út, és add, hogy ezen a keskeny úton tudjunk járni, példát tudjunk mutatni az igazi szeretetről, az igazi hitről, és az igazi Istennel való kapcsolatunkról. Áld meg együttlétünket, áld meg azokat a csoportokat, akik nézik Biblia tanulmányunkat, vagy hallgatják, legyél velük is a Te szent lelked által. Amen.

Isten szeretete és igazsága. A keresztény hit központjában a szeretet áll, ami Isten jelleme. Isten maga a szeretet. Ő odafigyel a világban tapasztalható igazságtalanságokra, védelmezi az elnyomottakat, és felkarolja a szenvedőket. Isten kész volt életét is feláldozni, hogy megoldást adjon az emberiségnek az örök élet elnyerésére. Isten szeretete és igazsága.

Kedves hallgatóink, egy napot se adjunk fel. Minden nap tanulmányozzuk a Biblia üzeneteit, az evangéliumot, tiszta forrásból.

0: Ó-egyiptomi kapcsolat. Kik és hogyan éltek az ókori Egyiptomban? Mivel töltötték napjaikat? Hogyan építkeztek? Mire voltak büszkék és kiket tiszteltek? És mindez miért érdekes a mi számunkra? Kérdések és válaszok az egyiptomi kultúráról. Dr. Győri Hedvig műsora.
1: Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket Ó-egyiptomi kapcsolat című műsorunkban, melyben ezúttal Vértes Krisztián, egyiptológus epigráfussal beszélgetek. Hallgassák meg!
2: Mai műsorunknak a vendége Vértes Krisztián egyiptológus. Az egyiptológia egy nagyon érdekes, különleges területét műveli, az epigráfiát. Hogyan kezdtél el ezzel foglalkozni? Miért volt számodra ez nagyon érdekes?
3: Jó napot kívánok! Én Vértes Krisztián vagyok, egyiptológus, és történelem rajz szakos tanárként végeztem Szombathelyen, és nagyon hosszú utat jártam be tulajdonképpen, míg eljutottam erre a pontra, hogy azt csinálom, amit ma csinálok, egyiptomi műemlékeket dokumentálok egy amerikai intézetnek Luxorban. De ez az egész tulajdonképpen több szempontból is véletlenek összjátékaként kialakult helyzet, ugyanis eredetileg én Pécsváradról származom, és Pécsen gimnáziumban történelem-matematika szakon végeztem, és egy egészen más irányultságba indultam el az életpályám elején. Tulajdonképpen mindig is nagyon vonzott a történelem, adódva Pécsvárad, mint az egyik legjelentősebb korai emlékhely történetéből, ahol nagyapám idegenvezető volt, és óvodásként, kisiskolásként végigéltem a pécsfeli kolostornak a feltárását, és a rajz, a művészetek is része volt életemnek a kezdetektől fogva, hiszen édesanyám rajztanár volt a helyi általános iskolában, nagyapám pedig szabadidejében sokat festett. És igazából a matematika az pedig édesapámtól ragadt át rám, aki mérnökként dolgozott, és egész életében nagyon sokat foglalkozott a számokkal. És tulajdonképpen úgy képzeltem el, hogy majd vagy régészettel fogok foglalkozni, ahol a történelmi érdeklődésemet tudom kamatoztatni, vagy matematikával, amivel ugye nagyon-nagyon szerettem foglalkozni kisgyerekkorom óta.
2: A számok vagy a geometria volt számodra inkább érdekes?
3: Ez a vicc, hogy a geometriát ezt nagyon-nagyon szerettem, tulajdonképpen talán az volt, amit leginkább érdeklődtem, de nagyon szerettem egyáltalán a probléma megoldást. Tehát így ezt a probléma megoldó gondolkodást, hogy van egy adott probléma, és hogyan juthatunk el a megoldásáig. És engem nagyon érdekeltek ezek a dolgok. Sokszor tényleg órákig el tudtam temetkezni egy ilyen szöveges feladatban, és akkor hogyan lehet ezt megoldani a számok segítségével. És igazából, tehát Egyiptom, mint olyan érdekelt, és sokat olvastam Egyiptomról, de nagyon sokat olvastam a görögökről is, a rómaiakról is, és a magyar középkor rendkívül érdekelt, hiszen ugye a magyar történelem az annyira beleivódott Pécsvárad történetébe, hogy ez így adott volt, hogy én inkább a magyar történelem iránt érdeklődöm, mint más kultúrák iránt.
2: Tehát gyakorlatilag, amikor régészetről beszélsz, akkor a középkori akkor, magyar abszolút, régészet lebegett a szemed előtt.
3: Van, abszolút, abszolút. Úgyhogy ezek érdekeltek, és igazából amiért végül is nem Budapestre mentem, és nem a régészetet céloztam meg végül gimnázium után, az igazából az volt, hogy a matematika annyira érdekelt, hogy szerettem volna megtartani, és szerettem volna foglalkozni vele, és a későbbiekben is, és Szombathely, ami akkoriban még főiskolaként funkcionált, de már az egyetemi létfelé kacsintgatott, ott nagyon erős gárdát vonultattak fel az akkori vezetőség, és nagyon jó volt a képzés, és ott lehetett minden szakot minden szakkal párosítani, és így kitaláltam, hogy akkor én majd ott történelem-matematika szakon fogok tovább tanulni.
2: Tehát nem úgy volt, hogy párosításokra lehetett jelentkezni, hanem teljesen szabadon.
3: Így van. Ami egy fantasztikus flexibilitás volt egyedül az országban akkoriban, és én szépen történelem-matematika szakra jelentkeztem, fel is vettek, és ott kezdtem el foglalkozni, vagy ha tovább foglalkozni ezzel a két tantárgyal. Majd rögtön az első év végén, ókortörténet szigorlaton, a történelem tanszék vezetője felfigyelt arra, hogy van egy speciális tudásom Egyiptommal kapcsolatban, ami túlmutat az általános érdeklődésre, ugyanis Egyiptomot húztam tételként ókortörténelem szóbeli szigorlaton, és miután lement a szigorlat, oda jött hozzám, és megmondta, hogy ő ismeri a Kákosi Lászlót Budapesten, Kákosi professzort, aki ugye akkoriban a tanszék vezetője volt Budapesten, és szerinte találkoznom kellene vele, mert hogyha engem ennyire érdekel Egyiptom, akkor ő neki erről tudni kéne, és ha engem ez érdekel, akkor esetleg rajta keresztül ezt a tudásomat tovább csiszolhatom. Úgyhogy igazából én akkor fogtam magam, és leutaztam Budapestre, és találkoztam a Kákosi Lászlóval, aki egy nagyon kedves, szimpatikus ember benyomását keltette, és nagyon sokat beszélgettünk, viszont akkoriban egyiptológia még egy olyan szak volt, amit csak egy ELTE hallgató vehetett fel, úgyhogy én technikai akadályai voltak annak, hogy egyiptológiát hallgathassak, és így azt a megoldást találtuk ki, hogy akkoriban ez is változóban volt, 96-97 környéke, amiről beszélünk, és egész egyszerűen áthallgattam Budapesten bizonyos tantárgyakra, amiket a Kákosi tanított, minden nemű képzésben való részvétel nélkül egész egyszerűen beengedett az óráira. Úgyhogy én elkezdtem feljárogatni Budapestre, szabadidőmben egyiptológiát hallgatni így péntekenként, meg stb. Ami hosszú távon természetesen kicsit azért ráhatással volt a történelem és matematika tanulmányaim a Szombathelyen, úgyhogy idő után nagyon sok volt ez így, és azt találtam ki, bár nagyon fájt, hogy a matematikát abba hagyom, és helyette visszatérek régi nagy szerelmemhez, a rajzoláshoz, a művészetekhez. Az egy kicsit flexibilisebben lehetett tanulni Szombathelyen, ugyanis volt egy kihelyezett tagozatuk Kaposváron, ami levelező tagozat volt, és egy éven keresztül még Szombathelyen nappali tagozaton rajzszakot hallgattam. Történelemből akkoriban már végzős voltam, és egyiptológiából pedig gyakorlatilag az első éves tantárgyakat hallgattam Budapesten, úgy, hogy közben ugye ingáztam az országon belül.
2: Három felé.
3: Három felé, így. Végül is így szép lassan ugye ezek azért úgy elfogytak, történelemből lediplomáztam, majd Kaposváron rajzból is lediplomáztam, és maradt az egyiptológia, amik időközben ászak lett, úgyhogy fel tudtam venni, és egy gyakorlatilag az első év folyamon már ugye ott több tantárgyam meg is volt, hiszen meghallgattam korábban, és ráadásul beválogattak egy ásatásra, ami akkor indult, Bás Tamás, most ugye ő a tanszékvezető, akkoriban keresett hallgatókat, akik bizonyos munkákat elvégeznének egy tébai sírásatásban, a TT65-ös számú sírban.
2: Hogy történt a beválogatás?
3: A beválogatás ez nagyon érdekes volt, mert ugye többen is jelentkeztünk természetesen ezekre a pozíciókra. Én akkor kezdtem, tehát én még mindig azért ingáztam így Budapest és Kaposvár és Szombathely köz. Éppen csak beestem Budapesten a tanszékre, amikor láttam a kiírást, és láttam azt, hogy most lesz ez a válogató. Gyakorlatilag akkor volt éppen. És hát igazából leült előttem a tanári gárda, és különböző praktikus kérdéseket tettek fel, hogy mit csinálnék, ha mit tudom én, itt és itt lennék Tébában, és lenne egy sír, és hogyan állnék neki a dokumentálásának, és egyáltalán, hogy tudnék elboldogulni egy ilyen idegen, teljesen más környezetben, mint ami mondjuk az egyiptomi Luxor. Hát ugye én előtte voltam Egyiptomban egyszer a Pécsi Ági féle szakkollégiummal, egy kicsit ilyen speciálisabb túrán, ami olyan helyekre vitt el, ahol mai napig nem jártam, azóta sem, és hát hihetetlenül megszeretette velem Egyiptomot, és volt némi helyismeretem, mert ez közvetlen előtte történt. Úgyhogy igazából próbáltam így válaszolgatni ezekre a kérdésekre a legjobb tudásom szerint, de miután erős volt a rajzi érdeklődésem, és volt egy sokkal általánosabb történelmi tudásom, mint általában, aki mondjuk egyiptológia szakra jelentkezik, így én azt hiszem, hogy nyilván ezek döntöttek abban, hogy végül is kivittek magukkal 98-ban erre az ásatási szezonra, és elkezdtem dolgozni tulajdonképpen Egyiptomban.
2: Milyen volt ismét Egyiptomban lenni, és ráadásul egy nagyon különleges helyen, hiszen olyan sírba, ami nem látogatható, máskor nem jut be az ember.
3: Hát igen, ez egy fantasztikus érzés volt, ugye ott egy hatalmas ásatás kellős közepén találta magát az ember, ahol egész nap dolgoztak, munkások, tárgyakat találtak, gyakorlatilag olyan dolgokat, amiket előtte csak múzeumban látott az ember, azokat ott nap mint nap elé hozták, megfoghatta, megnézhette. Tehát egy óriási élmény volt maga az ásatás, és azon belül nekem egy óriási élmény volt az, hogy egy ilyen csodálatos, tényleg egy grandiózus sírban igazából gyakorlatilag szabad kezet kaptam azzal kapcsolatban, hogy hogyan ültessem át ennek a sírnak a falfestményeit papírra.
2: És hogyan csináltad?
3: Sok instrukciót azon túlmenőleg, hogy a lehető legpontosabban, legprecízebben és legérthetőbben történjen mindez. Igazából így előzetesben nem kaptam, természetesen Bás Tamástól nagyon sok olvasnivalót kaptunk az előtte lévő nyár során. Én próbáltam tájékozódni, hogy mások, a nagyok, hogy dokumentáltak éveken keresztül egyiptomi templomokat, sírokat, és ebből ugye magam verzióját felépítettem. Tudtam azt, amikor kimentem, hogy ezek a szezonok ezek nagyon rövidek, ezek az ásatási szezonok általában 4-5 hetet vesznek igénybe, és az alatt kell produkálni olyan mennyiségű adatot, amit utána az ember otthon fel tud dolgozni a következő év során. Úgyhogy igazából sokat gyakoroltam előtte, ebben segített az is, hogy Bás Tamás saját maga is több apró részletet már dokumentált a sírban, és megmutatta nekem, hogy ő mit szeretne látni. Hál' Istennek, ő is egy nagyon művészetorientált, nagyon vizuális ember, úgyhogy megértettük egymást, és tudtuk azt, hogy mit szeretne a másik. Én is elmondtam, hogy én nagyon szeretném, hogyha ezek a falképek ezek egyben lennének publikálva, ugyanis itt hatalmas falakról van szó, ezek 10 méter x 4 méteres falszakaszok, tehát durván 40 négyzetmétert foglalnak magukba, és ezeket a falszakaszokat, ezeket egy-egy jelenet tölti ki. Ezeket a jeleneteket én az elejétől fogva eldöntöttem, hogy nem szeretném feldarabolni, és nem szeretnék egy olyan dokumentációt produkálni, ami leegyszerűsíti a művészeti értékeit ennek a festménynek, vagy prioritást élvez bizonyos részletek másikakkal szemben, és kompromisszumokat köt. Ahhoz, hogy ezt meg lehessen valósítani, egy az egyben minden egyes esetvonást dokumentálni kellett, amit úgy oldottunk meg, hogy facsimile módon, ahogy mindenki más akkoriban ezt tette, meghatározott méretű pauszokkal tulajdonképpen kitapétáztuk a sírfalat, felragasztottuk ezeket a pauszokat olyan helyekre, ahol nem sértettük vele a festményt, és átrajzoltam.
2: Mennyire lehetett látni a pauszon keresztül, hiszen azért az nem egy átlátszó, csak áttetsző anyag.
3: Hát igen, igen, a pausz nagyon jó anyag több szempontból, hiszen nagyon jól látszik rajta a ceruzavonás, amivel ugye én rajzoltam a helyszínen, és nagyon olcsó, ugyanakkor egy nagyon flexibilis anyag, viszont ebből az opálos állagából kifolyólag nagyon nehéz látni rajta az ecsetvonásokat. Igazából ez nem relief volt, csak festett réteg a falon, ezért volt egyáltalán lehetőség arra, hogy ezt így csináljuk, mert hogyha nagyon erősen megvilágította az ember lámpával, nagyon erős lámpával teli be ezt a pauszt, akkor azért úgy nagyjából átlátszottak rajta a vonások. Ami ugye nem azt jelentette, hogy mindent lehetett látni, úgyhogy nagyon sűrűn kellett emelgetni a pauszt és nézegetni, hogy mi van alatta, de ez viszont hozzájárult ahhoz, hogy nekem a látásmódom nagyon sokat fejlődött, nagyon rövid idő alatt, hiszen mindig is egy ilyen félig vak állapotban kellett ugye dolgozni, bent egy sír belsejében, ahol amúgy is sötét volt, egy irányított fénnyel tulajdonképpen folyamatosan kitalálni azt, hogy mi lehet a falon. Kopott, sok helyen ugye lepergett, sérülésekkel teli felületeket kell itt elképzelni, ahol azért nagyon sok probléma adódott, amit természetesen meg kellett oldani a dokumentálás során, hiszen akkor van az embernek lehetősége arra, hogy a fal előtt ülve egy az egyben ugye lássa magát az eredeti alkotást. Tehát én az elejétől fogva, ez egy másik dolog, amit nagyon azóta is hangsúlyozom mindig, amikor beszélek a munkámról, hogy az, hogy valaki jól tudjon dokumentálni egy egyiptomi műemléket, ahhoz ott kell lenni az egyiptomi műemléknél, hiszen semmi nem pótolja, még a legjobb fotó sem pótolja, vagy amiket most csinálnak háromdimenziós virtuálisan felépített felületek sem pótolják azt a lehetőséget, hogy az ember megnézheti élőben ezeket a falfelületeket. Így kezdődött tulajdonképpen ez az egész, egy hihetetlen roham tempóban, de ugyanakkor maximális precizitással, ezekből a 4-5 hetes szezonokból a maximumot kihozva tulajdonképpen próbáltam minél több adatot hazaszállítani az ásatási szezon végén.
2: Ezeket tehát pauszpapíron
3: igen,
2: jöttek
3: igen.
2: Magyarországra, utána a pauszpapírral még további teendők voltak, hiszen a pausz közvetlenül nem publikálható.
3: Így van.
2: És ezeknek a képeknek a minősége sem biztos, hogy a falon rajzolva olyan volt, hogy az publikációra alkalmas.
3: Így van, hát ezek az ott készült rajzok, a helyszíni rajzok, ugye ezek tele voltak jelölésekkel, jelöltem minden szint, különböző előfordulásokat, tehát rengeteg olyan dolog volt ezeken a pauszokon, ami nekem, mint tudományos szakembernek szólt, és nem a publikáció számára, és természetesen sose abból indultunk ki, hogy majd ezeket fogjuk publikálni, hanem ennek van egy a terepmunkának egy sokkal jelentősebb, sokkal hosszabb stúdiómunka része, ahol mindez az anyag szintetizálva lesz, és olyan formába lesz öntve, hogy ne csak a tudományos szakember számára nyújtson hatalmas adatmennyiséget, hanem egy laikus, hétköznapi ember számára is élvezhető formába kerüljön, és én mindig is nagyon fontosnak tartottam valószínűleg pont a rajzi múltból kifolyólag, hogy ezek a gyakran hihetetlen magas művészeti értéket képviselő egyiptomi festmények, reliefek, kisplasztikai alkotások, ezek, amikor prezentálom őket, én mint szakember, megtartsák és továbbra is mutassák ezt a kvalitásukat. Ahhoz, hogy ez megoldható legyen, ahhoz a stúdiómunkát is úgy kellett megtervezni, hogy ne legyenek olyan kiskapuk, amiket igénybe veszünk, és leegyszerűsítjük, és ne vesszen el adat. És ezért én azt találtam ki, hogy amikor hazahoztam ezeket a pauszokat, ezeket egy az egyben fogom továbbvinni a stúdió fázisba, és nem kicsinyítem le, hanem pontosan azért, hogy ne vesszen el semmi abból, amit én a helyszínen regisztráltam. Leragasztottam őket édesanyám általános iskolájába, ahol tanított volt egy hatalmas tornaterem, aminek elég nagy volt ahhoz az alapterülete, hogy oda ezeket fel lehessen építeni, ezt a falat gyakorlatilag a padlón egy az egyben. Oda visszaragasztottam ezt a 4x10 méteres falszakaszt, ugye minden egyes ilyen falat, ahogy a szezonok követték egymást, és ezeket hosszú pauszcsíkokra újra átrajzoltam, de ezúttal tussal, és gyakorlatilag készítettem egy 1:1-es másolatot ezekről a falakról.
2: A színeket hogyan jelölted? Lehet ugye jelölni színessel, illetőleg fekete-fehéren, viszont a publikációkban a fekete-fehér jelölések azok, amik a műveidnél megfigyelhetők.
3: Így van, így van. Ugye akkoriban az volt a gyakorlat, ugye a 2000-es évek elejéről beszélünk, 90-es évek végéről, az volt az általános gyakorlat, hogy ugye általában fekete-fehérben készültek a sír dokumentációk, és színes fotókkal támasztották alá a részlet a gazdagságát, meg mutatták be a síroknak a megjelenését, és mi is ezt a trendet követtük, pontosan azért, hogy ne növeljük meg a költségeket, viszont nagyon sokan pontosan ezért, hogy ugye úgyis voltak színes fotók, egyáltalán nem tüntették fel a színeket a rajzos dokumentációban, hanem csak körvonalakat rajzoltak. Mi úgy éreztük, hogy ez egy óriási leegyszerűsítése lenne az adott helyzetnek ebben a sírban, és kidolgoztam egy olyan színkódrendszert, ami tulajdonképpen különböző sűrűségű pontozásokkal való kitöltése a felületeknek, annak megfelelően, hogy az adott színek, alapszínekre leegyszerűsítve, hogyan jelennének meg fekete-fehérben. Ez most így mondva lehet, hogy egy kicsit bonyolultan hangzik, de ez egy olyan színkódrendszer, amit én 98-ban dolgoztam ki, és 20 év elteltével a mai napig a magyar ásatások nagy részén ezt használjuk, és nem csak a TT65-ös sírban, hanem azóta máshol is felbukkant, sőt külföldön is át tudtam ültetni egy-két ásatásban. Ennek az a lényege, hogy ha az ember ismeri a színkódot, akkor gyakorlatilag bármilyen ilyen módon publikált rajzot le tud fordítani a fejében egy színes verzióra, és emellett annyira sok pluszt ad hozzá ezekhez a rajzokhoz, pontosan azáltal, hogy a körvonalakat megtölti élettel, hogy esztétikai szempontból is egy hatalmas ugrás az akkoriban készült vonalrajzokhoz képest.
2: A mai világban nagyon sokan színes rajzokat rajzolnak, igen, publikálnak. Igen, igen. Miért döntöttél úgy, hogy ma is ugyanezt a módszert használod?
3: Mert hogy egyrészt ugye nyilván volt ennek egy költséghatékony vonatkozása. Ugye színesben kiadni egy ilyen hatalmas kötetet, ami ennyi rajzot tartalmaz, az még ma is nagyon nagy terheket róna egy-egy publikációra. Viszont ennél sokkal fontosabb az, hogy én igazából dolgozom színesben is. Nagyon szeretem a színes ceruzát, mint médiumot, amit rengeteget használok arra, hogy színesben publikáljak színes fal felületeket. Viszont ahogy később más projekteken is elkezdtem dolgozni, és rengeteg féle variációjával találkoztam az anyagnak, ami így előfordul ezekben az ókori egyiptomi műemlékekben, azt az általános szabályt hoztam meg a saját magam munkájával kapcsolatban, hogy amikor jól fotózható a falfelület, tehát magyarul mondva megmaradtak a színek eredeti színhatásukban, és tényleg jól fotózható, ott én mindig fekete-fehérben dolgozom, és a színeket is ebben a színkódrendszerben publikálom, a szürke skálában. Amikor pedig a színek már megkoptak, és nem igazán vannak jelen a falakon, vagy a töredékeken, akkor pedig felerősítem a színeket, pontosan akkor szoktam használni a színes ceruzát, egy nagyon jól koordinálható eszköz, mondjuk a temperához, vagy akár a pasztelhez képest is, és lehet vele nagyon finoman dolgozni, részleteket gyönyörű szépen visszaadni, meg ugyanakkor lehet vele nagy felületeket is lefedni. Úgyhogy itt még ugye egy szót nem ejtettünk arról, hogy ez hogyan történik manapság. Természetesen teljesen másképp dolgozom így 20 évvel később, mint ahogy elkezdtem dolgozni, de az alapelvek azzal kapcsolatban, hogy én dokumentálok, ahogy mindenkinek dolgozom, amilyen projektekben eddig részt vettem, azok igazából nem változtak, sőt egyre erősebbek.
2: Ezzel a technikával meddig dolgoztál, milyen projektekben vettél részt?
3: Maga az Imiszeba ásatás, TT65-ös, ez nagyon sokáig húzódott, tehát ez több mint 10 évig tartott ezt a sírt papírra vetni. Ennek a sírnak az összes falfestményt, ez egy hatalmas nagy sír, úgyhogy jóval nagyobb, mint az átlag sírok itt Luxorban. Viszont közben én már elkezdtem dolgozni más ásatásokon is, más területeken is, és egy olyan diverzitásával ismerkedtem meg az anyagoknak, ami elképzelhető lett volna még akár tében belül is. Nagyon sokat köszönhetek Abydosznak ezügyben, ahol 5 éven keresztül dolgoztam különböző ásatásokon, és rengeteg tárgyat rajzoltam, rengeteg faltöredéket, tehát olyan teljesen extrém dolgokat is, mint korábbi ásatóknak a hátramaradt eszközeit, kulcsoktól a cipő talpig, tehát fantasztikus, hihetetlen dolgokat is dokumentáltam életem során. De, hogy egy másik végletet is mondjak, tehát legelső uralkodók pecsét lenyomatai, amik hihetetlen hatásúak voltak egyáltalán az ember kézbe fogni ezeket a Narmer korából származó hajókat ábrázoló hatalmas nagy edény lezáró agyagkúpokat, meg egyáltalán. Szóval ott egy olyan diverzitással találkoztam ennek egyáltalán annak, hogy mit lehet dokumentálni, vagy mit érdemes dokumentálni Egyiptomban, ami aztán egy hatalmas lendületet adott ennek az egész munkának.
2: Abydoszban, amikor dolgoztál, nem csak kétdimenziós, tehát sík festményeknek a dokumentálását végezted, hanem akkor voltak ezek szerint domborművek, sőt tárgyak is, vagyis a 3D-ben is dolgoztál. Ez mennyiben jelentett más technikát?
3: Hát ez nagyban, mert ugye ez egy nagyon más hozzáállás, mert amikor háromdimenziós tárgyat ábrázolunk, azt még egy fokkal nehezebb leképezni síkba, úgyhogy még ugyanakkor tényleg értelmet nyerjen, hogy mi a különbség, tehát miért rajzolunk. Ugye ez egy nagyon általános kérdés, amit nagyon sokszor feltesznek az embernek, főleg így, ahogy ugye haladunk előre, és egyre fejlettebb technikai eszközökkel tudjuk ezeket a műemlékeket szemlélni. Egyre gyakrabban merül fel az a kérdés, hogy miért kell valamit lerajzolni, amiről manapság már egy teljesen élethű háromdimenziós másolatot lehet készíteni, de ugye még akkoriban is rendkívül jól alaposan le lehetett fotózni. Hát ugye maga a rajz az egy egész más okból kifolyólag készül, mint a fotó. A fotó az egy ideális esetben egy meglehetősen objektív ábrázolása a tárgynak. Ugye a fotónak is vannak többféle nézetei, ugye megpróbáljuk megtalálni a jellemző nézeteit a tárgynak. Ugyanakkor a rajz az mindig egy szintetizálása annak, hogy én mit tartok fontosnak közölni információ szempontjából ezzel a tárgyal kapcsolatban. Bizonyos vonásait felerősítem, bizonyos vonásait háttérbe szorítom, tehát egy nagyon szubjektív megközelítése a dolognak, és amikor tárgyat rajzolok, akkor ugye ugyanúgy szerepel az, mint az egyik legfontosabb dolog, amire oda kell figyelni, hogy milyen nézeteket képezek le, mi az, amivel a legjellemzőbben meg tudom mutatni, hogy ez a tárgynak a stiláris jegyeit be tudom mutatni, vagy a különböző feliratmaradványokat a tárgyon adott esetben. Tehát szelektál az ember ebből az óriási rázúdított információból, amiben benne van az is, hogy itt lepatogzott a sarka, ott koszos, ott lekopott, itt félbetört, stb. Benne van az anyaga, hogy miből készült, benne vannak a méretei, ugye, hogyha nagy, akkor mennyire kicsinítem le, hogyan mutassam be. Az egy nagyon-nagyon komoly kihívás, ugyanúgy, mint a falmásolás, ahol pedig egy sokkal kötöttebb eszköztárral, általában vonalakkal, körvonalakkal mutatom be az adott művészeti emléket, úgy, hogy szintén megpróbálom rá fordítani az embernek a figyelmét arra, amit én fontosnak tartok.
1: Rövid zene következik, majd folytatjuk műsorunkat.

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk műsorunkat, Vértes Krisztiánnal beszélgetek, epigráfus és egyiptológus.
1: Ugorjunk akkor egyet. Ma a digitális epigráfia az a terület, aminek egy különleges szakértője vagy, nemzetközi szinten is elismert szakértője. Hogyan történt a váltás és mikor?
2: Igazából ugyan az elejétől fogva, tehát egészen a kezdetektől fogva a számítógép, mint olyan részt vett a munkámban, de nem állt még olyan szinten, tehát nekem nagyon korán kialakultak azok a standardjaim, amiket fontosnak tartottam, hogy mindig kövessek. A részletgazdagság, az, hogy egy jelenetet egyben tartani, az, hogy lehetőség szerint látszon magán a dokumentáción is, hogy milyen műemléket képvisel, milyen művészi értékű eredetit képvisel, hogy élvezhető legyen maga a dokumentáció is, mint egy művészeti termék. Ezeket én nagyon fontosnak tartottam az elejétől fogva. Én nagyon sokáig visszatartottam, hogy úgy mondjam, hogy a számítógép átvegye az uralmat e fölött az egész módszer vagy hozzáállás felett, pontosan azért, mert nem állt azon a szinten, hogy ezt az értéket közvetíteni tudja. És igazából nagyon sokáig kivártam, egészen 2011-ig. Ismertem már a lehetőségeket korábban is, tudtam, hogy vannak hatalmas nagy digitális rajztáblák, amiket többen használtak is. Viszont egyrészt lehetőségem se volt rá, hogy kipróbáljam, anyagilag sem tudtuk ezt megengedni magunknak, hogy ilyeneket használjunk a dokumentációban. Másrészt maga a számítástechnika nem állt olyan szinten, a processzorok nem voltak olyan okosak, nem voltak olyan gyorsak, hogy ezt a mennyiségű adatot befogadják.
1: Mi volt az a pont, amikor úgy láttad, hogy most már viszont lehet?
2: Amikor megváltozott az egész helyzetem igazából a dokumentációval kapcsolatban, a nagy változási pont az az volt, amikor eldöntöttem, hogy a különböző kisebb projekteken való részvétel helyett lekötöm magam hosszabb időre egy projekttel kapcsolatban és egy intézeten belül. Én 2005-ig az első 7-8 évét azzal töltöttem az Egyiptomban dolgozásnak, hogy egyik ásatásról a másikra jártam. Először csak magyar vonatkozású ásatásokon dolgoztam, természetesen az Imi-Szeba ásatás az párhuzamosan ment ezekkel nagyon sokáig. Majd egyre több külföldi ásatáson kezdtem el dolgozni. Abidosz volt az egyik ilyen nagy terület, ahol több projekten is dolgoztam, szinte mindenkinek, aki ott dolgozott, de dolgoztam a Metropolitannek Luxorban, dolgoztam más olyan PhD hallgatóknak Amerikából, akik ma már professzorok és saját ásatásuk van. Tehát sok olyan dolgot indítottunk be, ahol én tulajdonképpen ilyen rövid távú munkákat végeztem ásatásokon. Majd 2005-ben elszerződtem a Chicagói Oriental Institute-nak az Epigraphic Survey nevű luxori intézetéhez, ami az egyik legismertebb dokumentációs intézet Egyiptomban. Lassan 100 éve folytat dokumentációs tevékenységet, és olyan nagy nemzetközi hírű műemlékek dokumentálása fődik a nevükhöz, mint a Medinet Habui III. Ramszesz nagy templom, vagy Karnak, Luxor templom, tehát ők tényleg nagy volumenű projekteket kezelnek, és amikor hozzájuk kerültem, az egy olyan stabilitást adott az életemben, azáltal, hogy fél évet nekik dolgoztam, fél évet pedig itthon tudtam dolgozni a saját projektjeimen, részben pedig szintén nekik, hogy elkezdtem gondolkodni azon, hogy milyen következő szintre lehetne emelni azt, amit eddig csináltam, és akkor kezdtem el igazából így nézegetni afelé, hogy milyen olyan plusz tudnék hozzáadni ahhoz, ahogy eddig dolgoztam, amit papíron nem lehet megvalósítani, viszont számítógéppel hatalmas lendületet lehet adni bizonyos fázisoknak.
1: Mik ezek a fázisok? Miket találtál?
2: Hát ugye az egyik nagy problémája az a papíron való dokumentálásnak, meg a hagyományos módszereknek, hogy a hagyományos faksimile módszer az ugye nyilván egy bizonyos szintig invézív beavatkozás a műemlékbe, hiszen ugye az ember valamilyen fizikai dolgot, pausz fóliát rátesz a falra, és átrajzolja a falnak a maradványait ezen a fólián. Ezt már akkoriban sem kimondottan kedveltük, de nem volt más lehetőség, és ez volt az egyik első dolog, amit nagyon szerettem volna megváltoztatni, amit a Chicago House, ez az ismertebb neve a környéken az Epigraphic Surveynek, ők már régóta alkalmaztak, egy olyan fotón rajzoltak, amit egy nagy formátumú kamerával készítettek magáról az adott fal szakaszról, majd papíron előhívtak egy bizonyos méretarányban, és ezen a fotón rajzoltak, amit aztán utána később kémiai úton eltüntettek a rajz mögül, és így tulajdonképpen nem kellett a falra semmit feltenni és hozzá sem érni.
1: Fényképezésnél nagyon gyakori, hogy torzul különböző szögbe való beállítás miatt. Ezt ki tudták küszöbölni?
2: Ezt ők ki tudták küszöbölni nagy részt. Ez ugye egy ilyen nagyformátumú speciális kamera, ami nagy részt ezt a perspektíva problémát ezt kiküszöböli. Természetesen nem 100%-ban, de elég jól ahhoz, hogy később össze lehetett illeszteni ezeket a külön falszakaszokat egy nagy egységé. Tehát ők így dolgoznak nagyon-nagyon régóta, ez a munkafolyamat, ez még most is része a chicagóiak munkájának. Nekem ez nagyon tetszett, hogy ugye nem kell hozzáérni a falhoz, viszont ami problémát okozott nekem, és amit tényleg így nagyon sokáig súlykoltam is a chicagóiakkal való munkám során, hogy ez egy fontos eleme a munkának, és valahogy meg kell őrizni, hogy ők ugye felszabdalták, pontosan a technikából kifolyólag felszabdalták ezeket a templomfalakat kisebb egységekre, és az ember, ahogy próbálta ugye átlátni a nagyot, és ugyanakkor nézni a részleteket, nagyon sok nehézségbe ütközik ezeknek a publikációknak a használata, véleményem szerint. A másik dolog, ami szintén megoldhatatlan volt papíron, az, hogy annyira gazdag sokszor ezeknek a műemlékeknek maga a története vizuálisan, hogy hányszor változtatták ezeknek a falaknak a festményeit, a reliefeit, átfaragták, kifaragták, megrongálták, újrafaragták, jött a következő uralkodó, átfestette az egészet, és ezeknek mind megvan a nyoma, ideális esetben, egymás fölött, tehát egy ugyanolyan rétegződést képeznek, mint egy régészeti lelőhely, csak éppen itt a fal síkjának a régészetéről van szó, és ezeket a publikációk nagyon gyakran, vagy azért, mert nem fordítanak elég figyelmet a részletekre, vagy azért, mert tényleg bizonyos állapota a falnak érdekli őket, és más nem, leegyszerűsítenek, összemosnak, és együttesen publikálnak, és ez nagyon zavaró, hiszen ezek soha nem léteztek együtt. Mondok egy példát, például Medinethabuban a kis templomban, az Amun templomban, ahol jelenleg is dolgozik az Epigraphic Survey, Hatshepsut idejében kezdték el építeni a templomot, 8. Ptolemaiosz fejezte be, jóval később, majdnem minden jelentős fáraó hozzátett a műemlékhez valamit, és legalább 3 különböző festési epizódot lehet megkülönböztetni néhány falon. Ehhez képest a módszer az abból áll, hogy a reliefet publikáljuk egy vonalrajz formájában, a festett részleteket azokat pedig egy sima pontozott körvonalrajzzal oldjuk meg. Tehát gyakorlatilag, ha 3 festett epizód van egymás felett egy falszakaszon, akkor arra nincs módszer.
1: Szerinted hogyan lehet ezt megoldani, illetőleg a 3 különböző korszaknak a festései miben különböznek egymástól?
2: A technikai része, az pontosan itt tudom behozni a számítógépet, tehát ugye ez egyik legnagyobb vívmánya annak, hogy számítógéppel kezelje az ember ezt az adathalmazt, az az, hogy el lehet különíteni ezeket a rétegeket egymástól, mint hogyha egy set pausz helyett 3-4 egymásra tökéletesen illeszkedő set pauszt ragasztanék egymás fölé, és azzal dolgoznék, és minden egyes különböző korszakot külön pauszon ábrázolnék. Ezt ki tudom váltani azzal, hogy eleve rétegekben dolgozom a számítógéppel, és az, hogy ezek miben különböztek egymástól, és azt hogy különítem el egymástól, ez megint csak a jelrendszer kialakításától függ. Míg papíron évekig csőtollal dolgoztam, ami ugye azt jelenti, hogy túlsajzokat készítettem, ami azt jelenti, hogy ezek fekete színű túlsajzok voltak, hiszen a túls az egyféle szín tud reprodukálni. Ezért is kellett ugye életre hívni a színkódrendszert, ahol különböző sűrűségű pontozásokkal jelöltük a különböző színeknek a sötétségét, árnyalatait. A számítógépen, ezekben a rétegekben egy olyan széles skáláját tudom a jelrendszernek kiépíteni, ami markánsan el tudja különíteni fontossági sorrendben, vagy megjelenési erősségben ezeket a rétegeket egymástól. Tehát valamit fehéren tudok hagyni, valamit feketével tudok jelölni, és közte millió szürke árnyalatot, különböző kitöltést, stb. Tudok eszközölni. Tehát ez egy óriási előny. Még mindig nem beszéltem egy szót se a színekről, ugye a színes színek, a színesben ábrázolásról, mert az egy külön téma. Szóval igazából amellett, hogy 2010 környékére én eljutottam egy olyan pontra, hogy egész egyszerűen annyi munkám volt, hogy manuálisan kézzel a hagyományos módszerrel már nem lehetett lépést tartani a mennyiséggel, amin dolgoztam. Muszáj volt keresni egy alternatívát, amivel fel tudom gyorsítani a procedúrát, anélkül, hogy a minőségben romoljon az, amit én mindenképpen képviselni akartam a rajzaimmal. Emellett ez volt a másik nagy előnye annak, hogy be tudtam vonni a számítógépet a munkánkba, hogy ki szélesedett tulajdonképpen a világ azzal kapcsolatban, hogy mit tudok láttatni abból az adatmennyiségből, amit én látok, és hogyan.
1: Most hogyan dolgozol? 2011 óta mennyit fejlődött a technika, illetőleg a lehetőségeid és a munkamódszered?
2: Amikor elkezdtünk, vagy elkezdtem én 2012-ben dolgozni számítógéppel rajzolni, két okból adódott. Az egyik az, hogy az Imiseba sír színkódolása nagyon-nagyon elhúzódott, és alternatívát kerestem arra, hogy hogyan tudnám azt felgyorsítani. A másik dolog pedig az volt, hogy az intézetemnek, a saját intézetemnek, a Chicagói Egyetemnek be tudjam bizonyítani azt, hogy amit ők papíron csinálnak, kémiai úton eltüntetett fotókkal, stb., azt van már olyan szinten a számítógép, hogy reprodukálni lehet. De egy sokkal tisztább, sokkal gyorsabb és sokkal költséghatékonyabb módon. Tehát igazából erre irányult egy egész évnyi kutatás, hogy kifejlesszem azt a módszert, amivel ezt a két dolgot reprodukálni lehet. Az Imisebában elkezdett fal képmásolást a saját technikámat, amit én fejlesztettem ki az előző 10 évben, és a Chicago módszert, amit viszont 1930 óta használt az intézet, és mondom csak, hogy foggal körömmel ragaszkodott hozzá, hogy ez van, ez a módszer, így fogunk dolgozni mindig is.
1: A hagyomány ereje.
2: A hagyomány ereje, és ugyanakkor ugye ezek a publikációk, amik készülnek, nagyon sokszor 10 éveket ölelnek fel, és nagyon fontos volt a kontinuitásom abban is, hogy nyilván itt arról van szó, hogyha egy másik médiumot vezetek be, és másképp érem el az eredményt, azt a rajzot egy olyan korábbi rajz mellé lehessen tenni, ami teljesen más módszerrel készült, és a kettő között ne lehessen a különbséget észrevenni. Tehát nagyon fontos volt az, hogy ugye sokszor egy publikáción belül ezek a különböző technikával készült rajzok egymás mellé kerülnek, és ne tűnjön fel az, hogy az egyik így készült, a másik meg úgy. Ez nagyon sok kötöttséget eredményezett, tehát nagyon kevés volt a mozgástér. Ugyanakkor az elejétől fogva meghatározta azt, hogy mi lesz az a technika, amivel mi dolgozunk, vagy amivel én elkezdtem dolgozni, aztán az egész intézet átvette, és szembe mentünk az összes számítógépes trenddel, de tényleg mindenkivel, tehát senki nem rajzolt azzal a szoftverrel és azon a módon, ahogy én ezt kidolgoztam a Chicagói Egyetemnek, ami az Adobe Photoshop nevű szoftver használatán alapult, ami alapvetően egy fotó modifikáló szoftver, semmi köze a képzőművészethez ilyen szempontból, vagy legalábbis a rajzoláshoz, de van egy olyan modulja, ami arra lett kifejlesztve, hogy olyan módon is lehessen módosítani egy fotót, hogy ráfest az ember ecsetekkel, és ez szépen az elmúlt években egy olyan szintre jutott el, hogy komoly képzőművészek kezdték el használni. Akkoriban még ez gyerekcipőben járt, de minden előnyét magában foglalta annak, ahogy mi dolgozunk, hogy kézzel festünk digitálisan tulajdonképpen.
1: Tehát gyakorlatilag a Photoshopot használjátok az eredeti formájában, vagy pedig egy módosított, tehát saját szoftverfejlesztéssel.
2: Hát ez nagyon szép lenne, de ezek a szoftverfejlesztések horribilis időt és pénzt emésztenek fel, tehát ez nyilván így nem működött volna, és hát ehhez ugye nem volt meg a kapacitása az intézetnek, meg igazából igény se volt rá. Nekünk az kellett, hogy olyan részletességgel és olyan precizitással tudjunk rajzolni, számítógépen festeni, hogy azt a színvonalat, azt az értéket át tudjuk ültetni a digitális érába, amit mi papíron képviseltünk a chicagóiakkal. Azért nem használta senki a Photoshopot akkoriban, mert mindenki vektorosan, aki digitálisan rajzolt, ez is nagyon messzire nyúlik vissza, a 90-es évek elejétől folyamatosan kezdett belefolyni az egyiptomi műemlék dokumentálásba ez a vektoros rajzolás, ami ugyanannak a cégnek egy másik szoftverét, az Illustrator nevezető Adobe terméket használták, mindenki ezt használta rajtunk kívül, ugyanis itt arról van szó, hogy az ember pontokat helyez el az adott kép körvonala mentén, és ezeket a számítógép segítségével összekötögeti és alakítja. Ami készül, végtermék, az egy viszonylag könnyen elkészíthető, viszont az eredetivel köszönő viszonyban nem levő, végtelenül leegyszerűsített, tulajdonképpen egy faltérkép, amit az ember ezzel a programmal készít. Viszont ez nagyon sok mindenkinek bőségesen elegendő volt ahhoz, hogy közölje egy fallal kapcsolatban azt, hogy hogy helyezkednek el rajta a főbb elemek, mi olvasható, a hieroglifákat, stb. Ezzel tökéletesen le lehetett fedni.
1: A vektorgrafikának egyik előnye, hogy különböző méretben ugyanaz reprodukálható. A ti esetetekben a kicsinyítés, nagyítás milyen mértékben hajtható végre, hiszen pontosan a Photoshopnak ez az egyik idézőjelbe tett hátránya, hogyha szembeállítjuk a vektorgrafikus illusztrátorral.
2: Így van. Nem akarok túl belemenni ilyen technikai részletekbe és ezzel untatni mindenkit, de ugye a vektorrajznak pontosan, hogy te is mondod, az egyik nagy előnye, hogy rendkívül kisméretűek a fájlok, amiket készítesz, hiszen itt egy átméretezhető vonalról van szó, amit akár mekkora fel lehet nagyítani, és ugyanolyan éles és szép maradt, tehát gyakorlatilag tudsz publikálni egy óriási falszakaszt egész kicsiben is, és egész nagyban egy részletet is, és minden ugyanolyan szép, mint hogyha úgy rajzoltad volna eredetileg. Míg Photoshopban ezt úgy hívják, hogy raster, azt a módot, ahogy ott festesz, ott tulajdonképpen pixeleket színezel ki, és ebből kifolyólag, ha egy adott rajzot elkezdesz nagyítani, egy idő után homályos lesz az eredmény, és már nem felel meg. Tehát nem látod olyan élesen a vonalat. Na most, hogy ezt mi kiküszöböljük, és ezért is kellett kivárnunk, amíg a számítógép eljutott erre a szintre, ezért mi egy olyan a mai napig is, tehát ezt azért úgy készítettük, hogy jövő biztos legyen ez a mi saját technikánk, egy olyan hatalmas felbontásban dolgozunk, amivel tulajdonképpen folyamatosan a végletekig kihasználjuk a számítógépeink kapacitását, és olyan méretben dolgozunk, ezt úgy kell elképzelni, hogy ha én ki akarnám nyomtatni még élesen egy adott falszakasznak mondjuk a rajzát, akkor én ezt ki tudnám nyomtatni gyakorlatilag 5-6-szorosában az eredeti valós méretének. Nyilván itt most érdekes az, hogyha az ember ezt maga előtt látja, hogy mennyire lehet ezekbe a dolgokba így beleinvestálni, vagy anélkül, hogy az ember ezeket vizuálisan látná, ezeket a rajzokat. Itt arról van szó, hogy amit én festek Photoshopban, most dokumentációként, azok a rajzaim olyan mérhetetlen méretűek. A Luxor templomban, amin most dolgozom, római freskón, azt gyakorlatilag ki lehetne nyomtatni egy az egyes méretben minden nemű értékvesztés nélkül. Ezeket úgy kell elképzelni, hogy még az Imi Szebában 20 éve a nagy 40 négyzetméteres falszakaszok, amikor végül eljutottak a számítógépre kicsinyített formában, és megjelentek ott olyan nagyjából 120-160 megabájt körüli méreteket képviseltek, amiken most dolgozok, azok ilyen 8-9 gigabájtot

0: és teljes mértékben átálltunk digitális dokumentációra, ami ezen a módszeren alapul. Logikus lépés volt, hogy idővel lehetővé tegyük a kollégáink számára is, hogy a mi kísérletezéseinkből, abból, ahogy én eljutottam A-ból B-be, és ahogy most dolgozom, a rengeteg módszerből, amit az elmúlt 20 év alatt kifejlesztettem, alkalmaztam, továbbfejlesztettünk mások segítségével, ezekből ők is tanuljanak, és én nagyon fontosnak tartottam mindig is a munkámban, hogy megosszam, amit én tudok, és hogy másoktól tanuljak. Először abban gondolkodtunk az intézeten belül, hogy megírom az intézet számára egy kvázi kézikönyv formájában ezt a módszert, amit kidolgoztam a számítógépre. Hogy minden, hogyha felvesznek egy új artistot, egy új művészt, egy új epigráfust az intézethez, akkor neki legyen egy kézikönyve, amiből megtanulhatja ezt a módszert. Most itt látszik az, hogy mennyire gyorsan fejlődik a számítástechnika, és mennyire gyorsan fejlődnek a módszerek, hogy mennyire nem működött ez, mint egy statikus médium, ez a könyv. Egyáltalán mire elkezdtem összegezni azokat a dolgokat, amit tanultam, amit kifejlesztettem, ez olyan méreteket öltött, hogy egy kézikönyv formájában már nem fér bele. Ebből következett az, hogy akkor írok egy könyvet. Írtam egy könyvet, amit akkoriban nagyon trendinek tűnő módon digitális formában írtam meg, és digitális formában is publikált az egyetem. Ez 2014-ben jelent meg, ez a Digital Epigraphy című könyv, amiben adtam egy kis áttekintést arra vonatkozólag, hogy hogyan jutottunk el idáig, és gyakorlatilag leközöltem ezeket a módszereket, amiket mi alkalmaztunk. Kvázi a Chicago-i egyetem módszerének a digitális változatát lehetett belőle megtanulni. Nagyon sok kollégánk nagyon örömmel vette, és nagyon sokan használták, tankönyvként is. Viszont én úgy képzeltem ezt a dolgot, hogy folyamatosan frissítjük, és évente megjelenik belőle egy új kiadás. Aminek az írásával még úgy önmagában nyilván a rengeteg munkám mellett ez a maga az írás, az először hobbi szinten kezdett el így működni. Ez egész napomat azt töltötte ki, legalábbis akkoriban, hogy rajzoltam. És minden ilyen dolgot, úgy például egy könyvet írni, a szabadidőbe kellett bezsúfolni, ami nem igazán működött már akkor sem. De ennél sokkal nagyobb probléma volt, hogy mire átment egy hagyományos könyvnek a hagyományos, editoriális, különböző csatornáin, Chicagóban, és eljutott a megjelenésig, évek teltek el. Ez a fajta tudásanyag, amit én ebben a könyvben közöltem, és a következő kiadásban bővítettem, egész egyszerűen nem bír ki egy ilyen két éves procedúrát, míg eljut az emberekhez. Hiszen addigra egy része ezeknek a dolgoknak elavultá válik.
1: Hát a számítástechnika iszonyatosan gyorsan változik.
0: Ahogy egyre több mindent megtanultam ezzel kapcsolatban, én is változtattam a saját módszereimen. Több olyan projektet kezdtem el, ahol szabad kezet kaptam magának a módszerek a kialakítása, az is már nem kötött a Chicago-i módszere, és az megint nagyon sok lendületet adott az ez irányú fejlődésnek. Úgyhogy egy idő után úgy döntöttem, hogy megpróbálom megbeszélni az intézettel, hogy ejtsük a könyvet, és kreáljunk egy weboldalt, ahol szabad kezet kapok arra, hogy gyakorlatilag amikor úgy érzem, hogy valami fontos közlendőm van, akkor ezt megtehessem. A második kiadása a könyvnek én elkészítettem 2016-ban, és leadtam Chicagóban, majd a Raymond Johnson, aki az Epigraphic Survey-nek az igazgatója, elkezdett lobbizni nagyon keményen, hogy menjen át a szokásos editoriális csatornákon, és valaki okézza le, hogy ki tudjuk adni. Abban én egy egész fejezetet szántam a terepmunkának, ami nem volt bent még az első könyvben, az első kiadásban, és nagyon sokan effektíve ezt kérték, hiszen nagyon sok embernek ez a legnagyobb problémája, hogy mit csináljon a műemléknél, és hogyan tud digitálisan dolgozni egy műemléknél. Milyen eszközökkel, milyen módszerekkel, stb. Két évig próbáltuk kiadni a könyvet, és két évig akadt el különböző csatornákon, mert XY nem nézte meg, meg mit tudom én. Lényeg az, hogy hát a könyvkiadáson nagyon sokat tanultam, ez alatt a két év alatt, hogy ez hogy működik. Ugye ez nem egy olyan hagyományos publikáció, ami kibírja ezt. Ezek után beszéltem a Ray-el, hogy mit szólna ahhoz, hogyha készítenénk egy weboldalt, ahol a könyv tartalma lenne az indulási anyag, és én ezt úgy készíteném el ezt a weboldalt, hogy lennének különböző fő moduljai, amik különböző területekre fókuszálnak, és megpróbálnám idővel belevonni a kollégákat, hogy ők is ezt egy a saját munkáik, a tapasztalataiknak ez egyik megnyilvánulási terévé tegyék, és készíteni itt egy olyan dolgot, ami még ugyanúgy, ahogy a könyv, tehát ilyen digitálisan kiadott epigráfiát oktatókönyv addig nem létezett. Na hát ez a weboldal, ez egy ugyanilyen kezdeményezés volt, amit igazából még senki nem... Tehát egy ilyen napra kész, ugyanakkor az egyiptológiai bizonyos szegmensével foglalkozó dolgot ilyet nem csináltak még.

0: Ray szerintem részben azért, mert úgy volt vele, hogy majd meglátjuk, ha meg lesz, végül is beleegyezett ebbe a dologba, és én úgy jöttem haza Egyiptomból tavaly tavasszal, hogy már tárgyalásokat folytattam egy webdesigner céggel azzal kapcsolatban, hogy mit szeretnék, és gyakorlatilag felhatalmazást kaptam az intézettől arra, hogy ezt elkészítsem. Ugyanakkor nekem nagyon fontos volt az, hogy más munkáimat is ide bevonhassam, a magyaroknak végzett munkákat, az abidosziakat, meg egyáltalán, és hogy hosszú távon itt tényleg túlnőjünk az intézetnek ezen az egész bürokráciáján, azon, hogy minden egyes cikk bemegy, aztán valamikor kijön, és aztán idővel publikálva lesz. Én ezt a weboldalt a saját nevem alatt készítettem el, úgy, hogy a chicagóiak adják hozzá mai napig az anyag egy jó részét, de nem a chicagóiaknak a weboldalaként indult ez a kezdeményezés. Úgyhogy elkészült az oldal nyáron, ez egy hatalmas munka volt, soha nem gondoltam volna, hogy ez egy ekkora munka lesz, ugyanis nem akartunk semmilyen már meglévő dolgot követni, hanem gyakorlatilag felépítettük az egészet abszolút a nulláról kóddal. Ebben nagyon sokat segített nekem a webdesigner cég, akikkel dolgoztam, nagyon jó barátom Solymári Robertnek a webdesigner cége, akik nagyon sok díjat nyertek Magyarországon már a munkájukkal eddig is. Groteszk kreatív társulatnak hívják egyébként őket, és rendkívül flexibilisen meg tudták oldani azokat az elképzeléseket. Én az utolsó pontig mindent a dizájnnal kapcsolatban megterveztem a nyáron. Olyan szinten, hogy nézenek ki a gombok, amilyen színek legyenek, hol milyen betűtípust. Ugyanaz a rigorózus módszer, ami a dokumentációba belemegy, az belement a weboldal tervezésébe is. És miután egy rövid ideig reklámoztuk előre, hogy mi fog megjelenni, november 1-én elindítottuk ezt a weboldalt. Elsősorban a szakmának szól, de olyan típusú anyagokkal van feltöltve, hogy azért nagyon sokan találnak rajta remélhetőleg a kedvüknek megfelelő témát. A weboldal neve Digital Epigraphy, digitális epigráfia, ugye digitális dokumentáció. Nagyon egyszerű egyébként megkeresni digitalepigraphy.com, ha esetleg valakit érdekel. És tulajdonképpen így elindult ez a dolog, ami nagyon hamar kinőtte magát ebből a hobbi státuszból, és most a munkámnak legalább az 50%-át tölti ki. Elmondhatom, hogy nagyon sokan érdeklődnek a téma iránt, nagyon sokan olvassák, és nagyon sokan most már egyre többen adják hozzá a saját anyagukat is, úgyhogy lassan kezd megvalósulni az, amit én eredetileg terveztem. De a cikkek túlnyomó többségét továbbra is én írom, amit megjelenik, és miután úgy lett megtervezve a weboldal, hogy ellentétben az általában elfogadott, vagy általában létező egyiptológiai oldalaknál, ahova bizonyos időközönként anyagokat publikálnak a projektvezetők vagy a karbantartók. Ez egy sokkal naprakészebb dolog, ami tényleg, hogyha egy hétig az ember nem látogatja, akkor új tartalmakat tartalmaz, ideális esetben vagy jelenik meg. Friss híreket, a technika világából eszközöket, amiket én használok, amiket mások használnak, azokat tesztelünk. Módszereket adunk közre, kis módszereket, egy-egy ilyen kis nüanszot, hogy hogyan dolgozunk különböző dolgokkal, hogyan jelenítünk meg különböző dolgokat, ami nem csak Egyiptomra vonatkozik, hanem tulajdonképpen bárhol a világon bármilyen dokumentálásra alkalmazható.
1: Ezért nem egyiptomi, hanem egyszerűen digitál. Ezért
0: nincs benne, pontosan, és nem is akartunk semmilyen egyiptomi vonatkozást a dizájnba se belevinni, tehát nincsenek hieroglifák, nincsenek masírozó fáraók, nincs semmi ilyen, nincs papírus háttér, semmi. Ez egy nagyon modern, nagyon letisztult dolog akar lenni, ahol gyakorlatilag pontosan ilyen moduláris felépítésű, hogy igazából nyitott a jövőre, és még bármit befogadhat. Az eredeti könyveknek, a második kiadásnak, ami végül nem jelent meg könyvformátumban, annak a teljes anyagát tartalmazta, azzal indult. Azt most is meg lehet találni egy külön modulban, ahol a könyv külön szerepel, de azóta nagyon sokat hozzáadtam már, és nagyon sok információt visszatartottam azért, hogy egy hosszú távú terv valósulhasson itt meg, tehát én 2-3 évre lőttem így előre be azt a mennyiséget, amit én magam szeretnék publikálni itt. Tehát még nem szerepel benne a SyncCode rendszer, nem szerepel benne egy csomó ásatás, ahol dolgoztam, én ide szép lassan a saját projektjeimet majd fel fogom tölteni, miután ugye szavakba öntöttem ezt az anyagot. Az egyik nagy modulja a weboldalnak, az ezeknek a nagyobb lélegzetű cikkeknek a publikálása, amik egy-egy projektnek a bemutatása és az ott lévő technikai nehézségeknek a leírásával segít hozzá ennek az oldalnak a működéséhez, és talán más egyiptológiai projekteknek a működéséhez, akik itt mintákat találnak, ahonnan meríthetnek arra, hogy a saját problémáikat hogyan oldják meg itt ezekben a különböző műemlékekben. Úgyhogy Ez így fél év után most 17 ezer látogatónál tart ez az oldal, ami engem is nagyon megdöbbentett, tehát egy hatalmas szám. Naponta több mint 100-an látogatják, és most jutottam el odáig, hogy azon kezdtem el gondolkodni, hogy más projekteket, van egy olyan kezdeményezésünk, ahol festett hieroglifákat kezdtünk el összegyűjteni egy adatbázisba, különböző megjelenési formákat, variációkat, hogy ezeket az adatbázisokat hogyan lehetne ide bekapcsolni, és ezzel tovább bővíteni azt a szolgáltatást, amit nyújt. Én azt szeretném, ha digitalepigraphy.com idővel kinőné magát egy olyan kezdeményezésé, ahova bárki tud fordulni ezeknek az ókori műemlékeknek a dokumentálásával kapcsolatban.
1: Tehát egyfajta agregátor jelleget gondolsz?
0: Egy ilyen gyűjtőhely, ahol módszereket lehet tanulni, meg lehet nézni, hogy mások hogyan dolgoznak. Adott esetben én nagyon szeretném, mert pillanatnyilag ez úgy néz ki, hogy van egy külön modul benne, amit readingnek neveztünk el, ahol általunk jelentősnek tartott projekteket mutatunk be, akár most zajló projekteket, ahol digitálisan rajzolnak, akár egy 50 éve megjelent könyvet, ami mérföldkőnek tekintünk dokumentációs szempontból. Ezt az egész modult a feleségem, aki szintén egyiptológus, Schmid Júlia, ő kezeli, ő viszi, ő írja. Ezek ilyen önálló életet kezdenek élni, mert nagyon sokan ezt olvassák, nagyon sokan a módszereket olvassák, van, aki projekteket ismer meg belőle, tehát igazából próbáljuk belőni azt, hogy mire van igény nyilván, és ugyanakkor ezzel gyakorlatilag le is fettem a csapatot, tehát pillanatnyilag én kezelem az egészet, és a feleségem Júli írja a reading szekciót. Én szeretném a kollégákat minél inkább arra sarkalni, hogy ebben részt vegyenek, a saját intézetemet is idővel, és hát én nagyon örülnék neki, ha bővíthetnénk is idővel egy csapat állna mögött, az oldal mögött, mert az oldal maga úgy funkcionál, mintha egy csapat működtetné, és valójában nagyon-nagyon-nagyon, hogy mondjam, hogy a legutolsó erőfeszítésekig kiaknázza a lehetőségeket, amik abban vannak, hogy én ezt így egy emberként működtessem. Úgyhogy most ez a következő lépés, hogy bevonni a kollégákat ebbe a kezdeményezésbe.
1: Ezzel műsorunk véget ért, köszönjük figyelmüket, jövő héten ismét jelentkezünk. Viszont hallásra!
2: Ó, egyiptomi kapcsolat! Kik és hogyan éltek az ókori Egyiptomban? Mivel töltötték napjaikat? Hogyan építkeztek? Mire voltak büszkék és kiket tiszteltek? És mindez miért érdekes a mi számunkra? Kérdések és válaszok az egyiptomi kultúráról. Dr. Győri Hedvig műsora.

0: Kedves hallgatóink, járuljunk bűnbánattal megváltó Krisztusunk elé, és kérjük, bocsásson meg nekünk, ha jó sorsunkban megfeledkezünk róla, és teljesen belefelejtkezünk a világ dolgaiba. Bocsássa meg nekünk azt is, hogy amikor sorsunk rosszra fordul, akkor kétségeskedünk és zúgolódunk. Nyomorúságunkban belefáradunk a könyörgésbe. Bízzunk benne, hogy Krisztus Urunk megtanít minket őtőle elfogadni mind a jót, mind a rosszat.
1: Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhíta címe: Nyisd fel a szád. A mai ige: 81. Zsoltár, 11. Nyisd ki a szádat, és én megtöltöm. Gondolatok az igéről. Milyen nagy buzdítás ez imádságra. Mi magunktól csupán kicsin dolgokat kérnénk, mert nem is érdemlünk nagyokat. Urunk azonban arra biztat, hogy kérjünk nagy áldásokat. Legyen az imádság életünknek olyan természetes cselekedete, mint az, hogy kinyitjuk a szánkat. Ugyanolyan természetes és őszinte megnyilatkozás. Ha valakinek nagyon fontos mondani valója van, jól kinyitja a száját, igehelyünk is arra biztat, hogy legyünk igazán buzgók a kérésben és könyörgésben. Ez az ige azt is jelenti, hogy bátran kérhetünk Istentől nagy áldásokat. Olvasd el az egész verset, és lásd meg, hogyan érvel. Én, az Úr, vagyok a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről, nyisd ki a szádat, és én megtöltöm. Mivel az Úr már annyi mindent tett velünk, most arra bátorít minket, hogy kérjünk még többet, sőt, számítsunk még többre. Nézzétek a madárfiókákat a fészekben. Hogy kitátják a csőrüket, amikor anyjuk közeledik a táplálékkal. Csináljunk mi is ugyanezt. Fogadjuk be a kegyelmet minden lehetséges alkalommal. Szívjuk be a kegyelmet, mint a szivacs, a körülötte levő vizet. Isten kész arra, hogy megtöltsön bennünket lelkével, csak mi is legyünk készek arra, hogy befogadjuk azt. Szükséget látunk? Indítson ez arra minket, hogy megnyissuk Isten felé a szánkat. Már-már összeroskadunk? Serkentsen ez arra, hogy elpanaszoljuk Istennek erőtlenségünket. Tele vagyunk félelemmel? Legyen belőle segélykiáltás az Úrhoz. Mint egy gyermek, kiáltsunk Atyánkhoz. Szánkat megtölti az Úr, higgyed ezt. Október a reformáció hónapja. A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa idén is, október 1-31 között rendezi meg az Október a reformáció hónapja elnevezésű programsorozatot. Ennek keretében az ország különböző pontjain több száz eseményre várják az érdeklődőket. A megnyitó ünnepsége holnap, október 1-én csütörtökön 18 órától lesz a deaktéri evangélikus templomban, amelyen igét hirdet Pap János, baptista egyházelnök. Közreműködnek a Veselény utcai baptista gyülekezet énekkara, a református Calvin kórus, a pünkösdi zenei misszió kórusa, a miskolci metodista Eszterházi és az avasi gimnázium összevont kórusa és az evangélikus luteránia énekkar. 17 óra 30-tól térzenével szolgál az Egressi Béni Református Művészeti Középiskola. Az Úr szolgálatának iskolájában nemzetközi ökumenikus konferenciát tartottak Pannonhalmán. A misszió a megbékélés helye lehet, jelölte ki egyik célként Jerry Pillay, az Egyházak Világtanácsának presbiteriánus vallású főtitkára Pannonhalmán, ahol a bencés főapátsági már hatodjára szervezett nagyszabású nemzetközi ökumenikus konferenciát. Egyházukat többek között Fekete Károly, tiszántúli püspök és Berec Júlia, a zsinati hivatal külügyi osztályának vezetője képviselte. Az időjárásról. Jön az ősz második hónapja. Ma, szerdán is gyengén felhős az időnk, sok napsütéssel, esők nélkül. Keletről fúj a szél, és 22-26 fokunk van. Csütörtökön is derült, gyengén felhős, napos, száraz idő ígérkezik. A keleti szél élénkül, és kitart a 22-26 fok.
0: Híreinket hallották.

Szól a grácia. Egyedül kegyelemből. Kegyelemből van üdvösségünk a hit által, és ez nem tőlünk van. Isten ajándéka ez. Ez az evangélium a jó hír, örömhír, amely nélkül nincs üdvösség.

A félelemben élő ember csak félig él, hiszen a félelem elszívja az életerőnket, megbénít, gúzsba köt, tehetetlenné és cselekvés képtelenné tesz. Megakadályoz abban, hogy szabadok legyünk. Elbizonytalanít, megrendíti az önbizalmunkat, eltántorít a céljainktól, felőrli az idegrendszerünket, rombolja az immunrendszerünket, és aláássa az egészségünket. Nem véletlen tehát, hogy a ne félj és az ehhez hasonló kifejezések nagyon sokszor szerepelnek a Szentírásban. Isten igéje elismeri, hogy mi emberek a legkülönbözőbb dolgoktól félhetünk, de nem ítéli el azokat, akik ilyen érzésekkel küszködnek, hanem inkább megoldást kínál mindezekre. Miközben mi vég nélkül tudnánk sorolni, hogy mennyi mindentől retteghetünk. Így például a betegségtől, a haláltól, a háborútól, a kudarctól, a munkahelyünk vagy valamely szerettünk elvesztésétől. Isten a mérleg másik serpenyőjébe tesz jó néhány ígéretet, és kijelenti, hogy ezek miatt nincs okunk félni. Ne félj, mert veled vagyok. Ne csüggedj, mert én vagyok a te Istened. Megerősítelek, megsegítelek, és felkarol győzedelmes jobbom.

Mi mégis gyakran küszködünk a félelemmel, az aggodalommal. Akkor uralkodik el rajtunk leginkább, amikor meggyengül a hitünk. Ezért kérhetjük az Urat, hogy növelje a mi hitünket. A teljes szeretet kiűzi a félelmet. Mégis a legnagyobb biztatás talán az lehet sokunk számára, amit így ír le Pál apostol a rómaiakhoz intézett levelében. Biztos vagyok ugyanis benne, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmasságok, sem magasság, sem mélység, sem egyéb teremtmény el nem szakíthat bennünket Isten szeretetétől, amely Krisztus Jézusban, a mi Urunkban van.

szeretetettől. Kérlek, egy szülött fiat kereszthalála által tégy szabaddá engem minden félelemtől. Jézus nevében törjön meg minden félelemnek az ereje az életem fölött. Amen.

0: baptista áhítat igei gondolatai mára.
1: Áhítat, szeptember 30-a. Dániel próféta könyve, 4. fejezet, 7-től 19. versig. A látomás, amelyet fekvőhelyemen láttam, ez volt. Láttam egy fát a föld közepén, nagyon magas volt. A fa csak nőtt és erősödött. Olyan magas lett, hogy az égig ért, és még a föld széléről is látni lehetett. Szép lombja volt, és sok gyümölcse. Táplálékot nyújtott mindenkinek. Alatta mezei vadak tanyáztak, ágain égi madarak fészkeltek, róla táplálkozott minden élő lény. Majd láttam fekhelyemen a látomásban, amint egy szent angyal leszáll a mennyből. Hangos szóval így kiáltott. Vágjátok ki ezt a fát, és vagdaljátok le ágait, tépjétek le leveleit, és szórjátok szét gyümölcseit. Meneküljenek alóla a vadak, és ágairól a madarak. De a tövét gyökerestül hagyjátok a földben, vas és részbilincsben a mezőfüve között. Hadáztassa az ég harmatja, és egye a föld füvét, mint az állatok. Boruljon el emberi elméje, állati értelem maradjon csak benne, 7 időszak teljék el így fölötte. Az angyalok hozták ezt a rendelkezést, a szentek végzése ez a parancsolat. Hadd tudják meg az élők, hogy az emberek királyságán a felséges uralkodik. Annak adja, akinek akarja, és a legalacsonyabb sorból is trónra emelhet valakit. Én, Nebukadnezár király, ezt az álmot láttam. Te pedig, Baltazár, magyarázd meg, mert országomnak egyetlen bölcse sem tudja megmagyarázni nekem. De neked tudnod kell, mert szent, isteni lélek van benned. Ekkor Dániel, más néven Baltazár, egy pillanatra megdöbbent, mert gondolatai megrémítették. De a király így szólt hozzá. Baltazár, ne rémülj meg az álomtól és a jelentésétől. Baltazár erre így válaszolt. Uram, szálljon az álom gyűlölőidre, jelentése pedig ellenségeidre. Az a fa, amelyet láttál, és amely olyan nagyra és hatalmasra nőtt, hogy az égig ért, és az egész földről látszott, szép lombja és sok gyümölcse volt, táplálékot nyújtott mindenkinek, alatta tanyáztak a mezei vadak, ágain fészkeltek az égi madarak, az te magad vagy, ó király! Te lettél naggyá és hatalmassá, hatalmad megnőtt, felér az égig, és uralmad kiterjed a föld határáig. Az ókori világban volt egy általánosan elterjedt nézet, miszerint minden hatalmat az istenek adnak, a királyok pedig az ő leszármazottaik. A törvényeket is ők rendelik el. Így a király az, akinek elsősorban engedelmeskednie kell a törvényeknek, és betartatnia azokat. A Biblia is emlékeztet minket arra, hogy minden hatalom mennyen és földön Isten kezében van, az emberi hierarchiát ő rendezi. Van, aki él ezzel, míg mások visszaélnek. Tagadhatatlan, hogy egy világbirodalom felépítése nagyon nagy munka. Nebukadnezár király érdeme nem alábecsülendő. A probléma azonban az volt, hogy elfelejtette, kinek köszönheti mindezt. Tisztában volt a mennyei hierarchiával, mégis megfeledkezett róla. De megvolt neki is a lehetősége, hogy csekély értelmével, ami megmaradt, felismerje a

teremtő erejét és nagyságát. Amit megtanulhatunk, hogy Isten boldogulna nélkülünk, mégis ragaszkodik ahhoz, hogy használjon minket. Ő vele és általa nagy dolgokat vihetünk véghez, hatalmas győzelmeket arathatunk. Nem gondoljuk, hogy méltó rá ezért, hogy hálát adjunk neki, és magasztaljuk őt? A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBE speciális missziójának munkatársai készítették.

0: Csendes percek.
1: A mai áhítatot Jeremy K. Mullen írta Pennsylvániából az Egyesült Államokból. Kavics számlálás. Titeket is, akik egykor Istentől elidegenültetek, most megbékéltetett emberi testében halála által, hogy mint szenteket, hibátlanokat és fedhetetleneket állítson majd szín elé. Pál apostolnak a Kolossébeliekhez írt levelének első fejezetének 21. és 22. verse. Az osztályteremben mind az 5 tanulócsoportomnak volt egy-egy üvegedénye. Amikor a diákok betartották a szabályokat, a csoport edényébe betettem egy kavicsot. Amikor megszegték a szabályokat, akkor pedig kivettem. Egy bizonyos idő után megszámoltam a kavicsokat, és az a csoport nyert egy pizzapartit, amelyik a legtöbb kavicsot gyűjtötte. Sokan úgy gondolják, hogy a keresztény élet is pont ilyen. Isten felállít egy csomó szabályt, amit be kell tartanunk. Amikor engedelmeskedünk, akkor kavicsot tesz az üvegtálunkba, és amikor nem, akkor pedig kivesz belőle, majd a végén megszámolja a kavicsokat, hogy kiderüljön, megérdemeljük-e a mennyei jutalmat. De a kereszténység nem ilyen. Nem arról van szó, hogy szabályokat kellene betartanunk, hogy ezzel Isten kegyeibe férkőzzünk. Kereszténynek lenni azt jelenti, hogy élő kapcsolatban vagyunk Istennel. Éppen ezért nevezi Pál apostol az evangéliumot a békéltetés üzenetének. Az a jó hír, hogy Jézus által békességre juthatunk Istennel. Ez pedig Istennek ingyen ajándéka. Istenünk, köszönjük, hogy a Jézus Krisztusba vetett hit által veled való szerető kapcsolatra hívtál el minket. Segíts, hogy ezt a jó hírt másokkal is megosszuk. Amen. Napi gondolat. Isten kegyelmét nem érdemelhetem ki. Ez az ő ingyen ajándéka. Imádkozunk azokért, akik úgy érzik, hogy ki kell érdemelniük Isten szeretetét.
0: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

A kései eső. Már hetek óta némán, fáradt zsibbadsággal szavadat várom, Istenem. A szót, mely megelevenít, mint amikor a bibliai tájon életet hoz a forró perzselésben aratás előtt az eső. Kedvtelen csend van bennem. Mindennapi kenyered jó íze kifordul a számból, és béna céltalansággal teszem a tennivalót, feledve, hogy minden, ami dolgunk, a tied, Istenem. Próbálja szavaidat formálni, ajkam. A szót, amivel egykor az idő elején te is teremtettél, hogy a te legyened szavaimat szavadhoz alakítsa, és életem így kezedbe simuljon, hogy fogjon a szürke unalom szívemből. Lassan derülni kezd szívem, mint kései eső után a tavaszi táj. Isten már nem hozzám, bennem szól halkan, szelíd hangon, mint illésnek a hegyen egykoron. És a szavam a számon megtelik örömmel. Így megpihen bennem ő, és én ő benne látni, szólni kezdek vidáman, mint a bibliai hősök egykoron.

0: naponta helyesbítve hibáinkat és tévedéseinket.
1: Hogyan válhatunk az isteni természet részeseivé? De akik az Urat várják, erejük megújul, szányra kelnek, mint a saskesejük, futnak, és nem fáradnak el, járnak, és nem lankadnak meg. Ézsaiás 40:31. Gondolatok az ígéről. Csodálatos lehetőségek állnak a fiatalok előtt, ha megragadják Isten igéjének ígéreteit. Emberi elme alig képes felfogni a lelki eredményeket, amelyeket elérhetnek mindazok, akik isteni természet részeseivé válnak. Ha a fiatalok naponta helyesbítik hibáikat és tévedéseiket, győzelmeket vívnak ki, így erős nőkké és férfiakká növekednek Krisztusban. Akik az Urat várják, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a saskesejük. Akik az Urat várja, erős az ő erejében, elég erős ahhoz, hogy a leghevesebb támadás ellenében is szilárdan megálljon. Mégis könnyen rábírható az irgalomra és részvétre, amely krisztusi tulajdonság. Aki alárendeli magát Istennek, az készségesen cselekszi az ő akaratát. Odadóan és alázatosan igyekszik megismerni Isten szándékát, elfogadja a fegyelmezést, és nem mer a saját ítélete szerint cselekedni, kapcsolatban áll Istennel, és a mennyeiekről szól. A mindenhatóval kapcsolatban állva az ember isteni természet részesévé válik, a gonosz nyilai nem árthatnak neki, mert Krisztus igazságának teljes harci díszébe öltözött.

0: Az ölelés gyógyító ereje.
1: Amikor még messze volt, meglátta őt az apja. A szíve megesett rajta, elfutott, a nyakába borult és megcsókolta. Lukács evangéliuma 15. fejezet, 20. vers. Az ölelés, finom érintés, a lélek szeretet nyelve. Amikor megérintünk valakit, megváltozik a megérintett fizikai érzete, csökken a feszültséget okozó hormonok szintje, csökken az idegrendszer feszültsége, javul az idegrendszer állapota, és ez kihatással van a viselkedésünkre, hangulatunkra. A szerelmesek azért szárnyalnak, mert átlagosan 4-szer több érintést, ölelést, simogatást adnak egymásnak, mint a többi ember. Kutatások igazolják, hogy az az ember, akit valaki gyakran a karjába zár, magához ölel, a szívéhez szorít, kevésbé frusztrált, kevésbé szorong, a félelemérzete csökken. Az ölelés oldja a stresszt. A kutatások szerint az érintés szükséglete sokkal erősebb a táplálék iránti szükségletnél. A testi kontaktus szükséglete folyamatosan jelen van az életünkben, de a társadalmi szabályok a legtöbbször megakadályozzák az érintések vágyát. Pedig az érintésnek hihetetlen nagy, mondhatni csodát tevő energiája van. Az érintés, a simogatás felülírja a fájdalomérzést. Ugyanis a bőrünkben a simogatás érzékelésére külön idegrostok találhatók, ezek a CT idegek, s minden egyes ilyen idegrost körülbelül 1 négyzetcentiméternyi területről továbbítja a simogatás hatását. Virginia Satir pszichológus szerint napi 4 ölelés kell a túléléshez, 8 a szinten tartáshoz és 12 a gyarapodáshoz. Érdemes tehát elgondolkodnunk azon, mi hány ölelést adunk és hány ölelést kapunk naponta. Az ölelés szempontjából éppen csak túléljük-e az életünket, vagy gyarapodunk-e általa. Családtagjainkat az anyagi javakon kívül ellátjuk-e elegendő testi érintéssel, hogy az egészségüket is támogassuk. Az érintésben hihetetlen erő lakozik. Összeolvasztja az embereket, ledönti a közöttük lévő falakat, jobban, mint bármi más, és mindannyian reagálunk rá. Az érintésben energia van, csodát tévő energia. Az érintés a szeretet egyik legerősebb megnyilvánulása, amely legyőzi a gátlásokat és megerősíti a kapcsolatokat. A szeretet a legerősebb gyógyító erő. Az érintés, az ölelés és a kézzel való kontaktus, amikor szeretetet adunk vagy kapunk, fizikai, szellemi és érzelmi változást idéz elő bennünk. Nagyon kevés az érintés és az ölelés. Hozzáérni valakihez és megölelni nem is olyan egyszerű. Nem lehet tudni, hogy a másik ember hogyan reagál. Lehet, hogy ellök magától és ellenségesen viszonyul a közeledéshez. Ez egyel több ok, hogy megpróbáljuk feloldani a gátlásait. A szeretethez bátorság kell. Készen állni, megkockáztatni, hogy ellökjenek maguktól, hogy fájdalmat okozzanak, de leggyakrabban mégis győzni fogunk. Érdemes megpróbálni. az emberek előbb-utóbb megnyílnak nekünk. Ha mindannyian arra várnánk, hogy a másik ember teszi meg az első lépést, akkor mi lenne velünk? Csak ölelésre kell tárni karjainkat, és ezzel megnyitjuk a szívüket. Akkor majd megérzik a szeretet energiáját, melyet az érintés ereje lobbant lángra. Az ölelést orvosnak kellene felírnia. Van egy gyógyító erő az ölelésben, amit még nem ismerünk. Egy ölelés gyógyítja a gyűlöletet. Egy ölelés gyógyítja a haragot. Egy ölelés gyógyítja a fáradtságot. Egy ölelés gyógyítja a szomorúságot. Amikor megöleljük egymást, elengedjük a kötelékeket. Egy pillanatra elveszítjük azokat a dolgokat, amik elvették a nyugalmunkat, békénket, lelkünket. Amikor átöleljük egymást, leengedjük a védelmünket, és engedjük, hogy a másik közeledjen a szívünkhöz. A karok kitárva, s a szívek egyedül álló módon ölelkeznek. Mert semmi sem fogható egy öleléshez. Ölelés a szeretlekből. Ölelés a milyen jó, hogy itt vagy érzésből. Ölelés a segíts nekem. Ölelés a hamarosan találkozunkból. Vagy átölellek, mert hiányoztál. Ölelés. Amikor megöleljük egymást, többek vagyunk, mint kettő. Család vagyunk. Tervek vagyunk, álmok vagyunk. Igen, az ölelést orvosnak kellene felírnia, mert megfiatalítja a lelket és a testet.
0: Közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

Szeptember 30-án így szól Isten igéje. Ha keresitek őt, az Urat, megtaláljátok. Krónikák második könyve 15. fejezet 2. verse. Az új szövetség igénk pedig így szól. Az asszony így felelt Jézusnak. Tudom, hogy eljön a Messiás, akit Krisztusnak neveznek, és amikor eljön, kijelent nekünk mindent. Jézus ezt mondta neki. Én vagyok az, aki veled beszélek. János evangéliuma 4. fejezet 25. verse. Otthonunk felújítása során kedves segítők igyekeztek megkönnyíteni a dolgunkat a pakolás fárasztó napjaiban. Az egyforma kartondobozokba gyorsan bekerültek a könyvek, az iratok és az apróságok, de a visszarendeződés óta folyamatosan keresgélek valamit. Bosszantó, amikor egy verses kötet hiányzik a megszokott helyéről, mivel szükségem lenne rá egy igehirdetéshez, egy hittanórai illusztrációhoz. Ezt ellentételezi az az örömteli tapasztalás, amikor leveszek egy szinte elfeledett kötetet, és pár másodperc alatt rátalálok a műben keresett sorokra. Nagy szó, amikor az emberek elindulnak Isten keresésére. Sokaknak évtizedekig nem is hiányzik, aztán egy fontos életpillanatban, például műtétre várva vagy nehéz döntés előtt, a legmélyebb lehetetlenségben, kiderül, hogy igenis nagy szükség van rá. Mi is szeretnénk, ha mellettünk lenne, rendelkezésre állna, beavatna örök titkaiba, meghallgatna, megbocsátást hozna, megmutatná és kijelenteni magát. Ott keressük-e azonban, ahol valójában van? Észrevesszük-e, amikor váratlanul felfedi önmagát? Olykor elég egy sóhajtás, egy ima, és az Úr Jézus már siet is hozzánk. Mi elmélkedünk az élet nagy kérdéseiről, ő pedig megváltóként elénk áll, és örök országába hív. Sose féljünk keresni őt, mert ő ránk akar találni. Eljött, hogy megkeresse és megmentse az elveszettet. Imádkozzunk! Uram, bocsáss meg, amikor azon bosszankodom, hogy magamra hagytál, pedig te mindvégig velem voltál, figyeltél engem. Köszönöm, hogy ma is megszólítasz, és akarod, hogy észrevegyelek, meghalljam igédet. Köszönöm, hogy te nem rejtőzködő Isten vagy, hanem önmagadat Krisztusban kinyilatkoztató, engem is a bűneimből, hiteltelen vakságomból megszabadító Úr. Maradj mellettem, mert szükségem van rád. Amen. Lázárné és Korka Katalin áhítatát hallottuk. A nap igéi voltak. Ha keresitek őt, az Urat, megtaláljátok. Az új szövetség igénk pedig így szólt. Az asszony így felelt Jézusnak. Tudom, hogy eljön a Messiás, akit Krisztusnak neveznek, és amikor eljön, kijelent nekünk mindent. Jézus ezt mondta neki. Én vagyok az, aki veled beszélek.

Egy sikeres, jómódú apa úgy döntött, hogy elviszi a 7 éves kisfiát vidékre, hogy megmutassa, milyen az igazi szegénység. Azt remélte, hogy a fiú így jobban fogja értékelni a kiváltságos életüket, és rájön, milyen szerencsés, hogy ilyen körülmények között él. A falu szívében egy szerény, de barátságos családházában szálltak meg, ahol egy teljes napot és éjszakát töltöttek. A gyerek játszott a helyi kutyákkal, úszott a közeli tóban, és nézte, ahogy az apa együtt dolgozik a házigazdával a kertben. Az utazás végén, miközben hazafelé tartottak, az apa megkérdezte a fiát. Nos, fiam, mit gondolsz erről az utazásról? A kisfiú lelkesen válaszolt. Nagyon, nagyon, nagyon jó volt, apa. Láttad, hogy az emberek milyen szegénységben élnek? Kérdezte az apa, kissé aggódva, hogy a fiú vajon felfogta-e a leckét. Igen, mondta a fiú. És mit láttál meg mindenből? Kérdezte az édesapja. A kisfiú gondolkozott egy pillanatig, majd így folytatta. Azt láttam, hogy nekünk otthon van egy kutyánk, nekik pedig 4. Nekünk van egy medencénk a kertben, ők meg egy tó partján laknak. A mi udvarunkat lámpák világítják meg éjjel, az övéket meg a csillagok. A mi kertünk a kerítésig tart, az ő kertjük addig, amíg a szem ellát. Ja, és apa, még az is fontos, hogy láttam, hogy ők sokat beszélgetnek egymással, és boldog családként élnek. Te és anya egész nap dolgoztok, és alig látlak titeket. Az apa szavakat sem talált. Csak csendben vezette az autót, mire a kisfiú halkan hozzátette. Köszönöm, apa, hogy megmutattad, hogy milyen gazdagok is lehetnénk valójában.

ez a történet rávilágít egy alapvető bibliai igazságra. Az igazi gazdagság nem az anyagi javakban, hanem az Isten és a család iránti elkötelezettségben rejlik. Az élet alapköve egy olyan hely, ahol a szeretet és a gondoskodás a legfontosabb. A szülők kiemelt célja nem a vagyon felhalmozása, hanem a gyermekeik iránti elkötelezettség, az idő és a figyelem. A kisfiú rámutatott arra, hogy a falusi családnak van ideje beszélgetni, ami a boldogság alapvető forrása. Az önzetlen szeretet, ami nem a megszokásból vagy a kényelemből fakad, hanem a mély, igaz szívből. Ez az, ami egy családot erőssé tesz.

a természetben, Isten teremtő munkáiban való elmerülés nagyon fontos. A kisfiú meglátta, hogy a csillagok fénye és a tó látványa sokkal értékesebb, mint a mesterséges fények vagy a medence. A természet a gyógyulás és a lelki fejlődés forrása. Az Isten által teremtett világban való elmerülés segít felismerni az élet igazi értékét, ami távol áll a fogyasztói társadalom napi hajszájától.

A szegénység nem feltétlenül az elégedetlenség vagy a boldogtalanság szinonímája. A pénz nem biztosít boldogságot. Az emberek ne a materiális gazdagságra, hanem az isteni kegyelemre és a szív tisztaságára törekedjenek. A történetben a falusi család szegényes körülmények között élt, de gazdag volt a szeretetben és az Isten közeli létben. A kisfiú felismerte, hogy az igazi gazdagság az emberi kapcsolatok minőségében rejlik, nem pedig abban, hogy milyen tárgyakat birtoklunk. Az apa a fiú szemén keresztül kapta meg a legfontosabb leckét. Az igazi gazdagság nem pénzben mérhető, hanem a kapcsolatokban, a szeretetben, a hitben és az ebből fakadó alázatban.

vigyázzatok, és őrizkedjetek minden kapzsiságtól, mert ha bőségben él is valaki, az életét akkor sem a vagyona tartja meg. Lukács evangéliuma, 12. fejezet, 15. vers.

0: Kedves hallgatóink, járuljunk bűnbánattal megváltó Krisztusunk elé, és kérjük, bocsásson meg nekünk, ha jó sorsunkban megfeledkezünk róla, és teljesen belefelejtkezünk a világ dolgaiba. Bocsássa meg nekünk azt is, hogy amikor sorsunk rosszra fordul, akkor kétségeskedünk és zúgolódunk. Nyomorúságunkban belefáradunk a könyörgésbe. Bízzunk benne, hogy Krisztus Urunk megtanít minket őtőle elfogadni mind a jót, mind a rosszat.
1: Szól a rádió. A Reformált Evangélium.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Ez a hét a Teremtés hete. A Teremtés hetét 2026-ban Magyarországon szeptember 27-e és október 4-e között ünnepeljük. Az idei téma Víz fakad. Ahová ez a folyó eljut, élet lesz. Ezékiel könyve alapján. A témával kapcsolódhatunk a Season of Creation nemzetközi kezdeményezéshez, annak alapigéjét a magyar közösségek számára kifejtve és alkalmazva. Biztatják a helyi közösségeket, gyülekezeteket, plébániákat, intézményeket, hogy őszi programjuk tervezésébe illeszék be a Teremtés hete megünneplését is. A kezdeményezés elsődleges célja a helyi közösségi cselekvések, akciók bátorítása. A helyi önkormányzatok napja. Az első helyi önkormányzati napot 1990-ben tartották Magyarországon, szeptember 30-án. Ezért az országgyűlés 2000-ben ezt a napot jelölte meg az ünnepre, mely a társadalom elismerése és tisztelete az önkormányzatok tevékenysége iránt. Az új törvény elfogadásával az országgyűlés hitet tesz a helyi választópolgárok közösségének önkormányzáshoz való joga mellett, valamint erősíti a helyi demokráciát. Rádai napok október elején. Szeretettel hívnak és várnak mindenkit a Duna mellék reformátusságának legnagyobb találkozójára. A Duna mellék reformátusságának legnagyobb évenkénti találkozóját, a Rádai napokat idén Mohácson, a Budapesti Rádai házban és Kecskeméten rendezik meg holnaptól, október 1-e, csütörtök és október 3-a, szombat között. Az imádság évéhez kapcsolódó programsorozat csütörtökön a lelkipásztorok tanulmányi napjával veszi kezdetét. Pénteken a fővárosi és környéki református középiskolák ifjúsági napjával, valamint a református gyülekezetek ifjúsági csoportjainak találkozójával folytatódik, míg a szombati gyülekezeti napra református közösségeink előtt tárják szélesre a kapukat. A házigazdák ezúttal a baranyai és a bács-kiskunsági egyházmegyék lesznek. Szombaton sor kerül a Duna melléki püspök és főgondnok jelöltek bemutatkozására is. Közös megszólalás és egymástól tanulás. Az Egyházak Világtanácsának főtitkárával találkozott Steinbach József. A kereszténység helyzetéről, a közös bizonyságtétel lehetőségeiről és a fiatalok megszólításáról is tárgyalt Steinbach József püspök, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának elnöke, Jerry Pillay-jel, az Egyházak Világtanácsának főtitkárával szeptember 26-án Budapesten. Az Ökumenikus Tanács székházában tartott találkozón a teremtésvédelem és a mesterséges intelligencia emberi kapcsolatokra gyakorolt hatása is szóba került. Az együttműködés konkrét lehetőségeként felvetődött, hogy a hazai egyházak állásfoglalásai és szakmai anyagai az egyházi világszervezet munkáját is gazdagíthatják. Beszélgetésük egyik kiinduló pontja az volt, hogy milyen kihívásokkal szembesül ma a kereszténység a világ különböző részein. A püspök elmondása szerint a jóléti társadalmakban elsősorban az elvilágiasodás, másutt a keresztényüldözés nehezíti az egyházak szolgálatát. Ugyanakkor kedvezőtlen körülmények között is vannak növekedő gyülekezetek, amelyek tapasztalataiból mások is tanulhatnak. Az időjárásról. Jön az ősz második hónapja. Ma, szerdán is gyengén felhős az időnk, sok napsütéssel, esők nélkül, keletről fúj a szél, és 22-26 fokunk van. Csütörtökön is derült, gyengén felhős, napos, száraz idő ígérkezik. A keleti szél élénkül, és kitart a 22-26 fok.
0: Híreinket hallották.

Szól a grácia. Egyedül kegyelemből. Kegyelemből van üdvösségünk a hit által, és ez nem tőlünk van. Isten ajándéka ez. Ez az evangélium a jó hír, örömhír, amely nélkül nincs üdvösség.

Aki lustán dolgozik, elszegényedik, de a szorgalmas munka meggazdagít. Aki nyáron gyűjt, az eszes fiú, de aki aratáskor alszik, az szégyelni való. Áldások szállnak az igaz fejére, a bűnösök szája pedig erőszakot rejteget. Az igaznak az emlékezete áldott, de a bűnösök neve semmivé lesz. A bölcs szívű megfogadja a parancsokat, a bolond beszédű pedig elbukik. Aki fedhetetlenül él, biztonságban él, de aki görbe úton jár, az kitudódik róla. Aki kacsingat, fájdalmat okoz, a bolond beszédű pedig elbukik. Életnek forrása az igaz ember szája, de a bűnösök szája erőszakot rejteget. A gyűlölet viszályt teremt, de minden hűtlenséget eltakar a szeretet. Az értelmes ember ajkán bölcsesség található, de bot való az esztelen hátára. A bölcsek tartózkodók tudásukkal, a bolondot pedig hamar romlásba viszi a szája. A gazdagnak a vagyon az erős városa, a nincsteleneknek romlásuk a szegénység. Az igaznak a keresetéből élet lesz, a bűnösnek a jövedelméből vétek. Az élet ösvényén jár, aki megfogadja az intést, de tévelyegni fog, aki megveti a dorgálást. Gyűlöletet rejteget a hazug ajak, és rágalmakat terjeszt az ostoba. A sok beszédnél elkerülhetetlen a tévedés, de az eszes ember vigyáz a beszédre. Színezüst az igaz ember nyelve, a bűnösöknek a szíve is keveset ér. Az igaznak az ajka sokakat vezet, a bolondok pedig meghalnak esztelenségük miatt. Az Úr áldása gazdagít meg, a gyarapodást nem lehet erőltetni. Példabeszédek könyve 10. fejezet 4-től 22-ig.

0: Szorgalom nélkül nincs jutalom.
1: Mi is elakadtunk a versek olvasásakor? Ellentmondásosnak tűnnek? Egyrészt talán úgy tűnik, mintha a szegények mind lusták lennének, és a gazdagok mind szorgalmukkal szerezték volna meg vagyonukat. A 22. versben pedig azt látjuk, hogy egyedül Isten áldja meg az embereket jóléttel. Nem kiáltó igazságtalanság ez. Talán dühösek vagyunk Istenre, és sértetten elfordulunk tőle. Pedig válaszolhatunk a következő imák valamelyikével is. Uram, te ismered a helyzetünket. Tudod, hogy minden fillérrel ki kell számolnunk. És azt is, hogy régóta keresek munkát, de nem találok.

körülményeim miatt beképzelté váljak. Szeretném megtanulni, hogy újra és újra hálás legyek neked azért, amit adsz. Segíts, hogy ne nézzem le azokat, akik szegényebbek, hanem észrevegyem, hol tudom segíteni a rászorulókat a tőled kapott vagyomból.

Most csöndesítsük el az elménket. Így imádkozva járuljunk bizalommal és odaadó alázattal irgalmas teremtőnk elé.

Végtelen hatalmú Isten, gondviselő édesatyánk, áldassék és magasztaltassék szent neved, gondviselő szereteted, hogy adtál nekem hitet és buzgóságot, erőt és egészséget, lelki éhséget és szomjúságot, hogy a reggelen is keresselek téged, és itt imádságos lélekkel szívem szerint áldozhassak előtted. Te vagy a szeretet örök forrása, a megbocsátás kútfeje, minden fájdalom gyógyító orvosa, végtelen jóság a megtérő szeretetében, hitében meglankadt ember számára. Te adtad a bizalomnak, a gyógyulásba vetett hitnek és az új reggel reménységének megtartó erejét, az új nap sugarának áldást osztó fényét és melegét. Szeretteim irántam megnyilvánuló, áldozatos szívjósága és lankadatlan gondossága a te áldásod számomra. Mindezekért fogadd el lelkem őszinte, hálaadó imádságát. Alázatos gyermeki lélekkel kérlek, maradj velem, édesatyám, jó Istenem, életem legvégső határáig. Segíts, hogy tőled nyert képességeimmel önmagam és szeretteim életében szüntelen építsem országodat, a szeretet és a békesség világát. Jézus nevében. Amen.

0: Közreműködtek Sümegi Nétót Piroska, Miklós Zsuzsanna, Tárnoki Anita és Nyári István. Emlékezzünk! Kedves hallgatóink, szánjunk néhány percet fontos példákra. Emlékezzünk együtt jelentős személyiségekre, meghatározó eseményekre, hogy gazdagodjunk általuk.
1: Szeptember 30-a.
2: Jeromos egyházatya, az ókori Stridon szülöttje, amelyet a kutatás Csáktornyával azonosít, e napon tért örök hazába 420-ban. Betlehemi remeteségében ő fordította az akkori latin köznyelvre, a Vulgata verzióra, a Szentírás.

0: írást, és megírta a Pálos rend szellemi ősének, Remete Szent Pálnak életrajzát. Egyszer egy sebzett oroszlán jött hozzá. Jeromos kiszedte talpából a tövist, mire az állat hűségesen őrizte jótevőjét, ezért oroszlánnal ábrázolják.
1: 1452-ben megjelent az első nyomtatott könyv, Johannes Gutenberg Bibliája.
0: Defoe regény alakjának, Robinson Crusoe-nak ez a születésnapja, 1627 óta.
1: 1651-ben házasságot kötött az utrechti Katalin templomban Apácai Csere János és Aletta van der Maat, a jómódú polgárlány. Az ifjú tudós ezután kezdte meg a Magyar Enciklopédiája munkálatait.
0: Először mutatták be Mozart Varázsúvola című operáját 1791-ben.
1: Székelyföldön megszületett 1859-ben Benedek Elek író, újságíró, mesemondó. Napilapokat és folyóiratokat szerkesztett, ilyen a Magyarság, Magyar Világ, Magyar Kritika, Nemzeti Iskola, Néptanítók lapja, a Hazafias gyermeklap az Én újságom és a Jó pajtás. Emellett számos lapban publikált álnévem. 2005 óta születésnapja a Népmese napja a nagymesemondó emlékére.
0: 1918-ban halt meg Szabó Ervin társadalomtudós, a Fővárosi Könyvtár igazgatója. Átfogó művelődési hálózatot tervezett, az ő szellemében indult meg a könyvtári hálózat kiépítése.
1: 1934-ben ekkor nyílt meg az Országos Református Kiállítás, az Iparművészeti Múzeum, a Nemzeti Múzeum és a Református Teológiai Akadémia termeiben. Az ország különböző gyűjteményeiből dr. Csikesz Sándor szervezésében állt össze a teljességre törekvő, hatalmas sikerű anyag.
0: Az országgyűlés 2000-ben a helyi önkormányzatok napjává nyilvánította szeptember 30-át az első, azaz 1990-es helyhatósági választások emlékére.
1: 2006-ban meghalt Sütő András, Herder és Kossuth Díjas erdélyi magyar író, drámaíró, a református temetőben, a Bolyaiak sírjának közelében helyezték végső nyugalomra. Regényei, drámái közül kiemelkedik az Anyám könnyű álmot ígér, a Csillag a mágián, a Káin és Ábel, a Szuzai mennyegző, valamint az Engedjétek hozzám jönni a szavakat című esszé kötete.
2: Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy együtt figyeltünk a múlt pillanat képeire.

0: a bölcsesség üzenete. Mindennapi útra való fiataloknak.
1: Lábát vágja le, és erőszakot szenved, aki ostobával küld üzenetet. Példabeszédek könyve 26. fejezet, 6. vers.

a régi időkben, amikor még sem telefon, sem Skype, sem Viber, sem e-mail nem állt rendelkezésre, sem pedig légiposta vagy autó nem volt, az emberek kézzel írtak egymásnak levelet, és futárral küldték el a címzetnek. A futár gyakran napokig, de akár hetekig is lobagolt vagy utazott hajón, hogy kézbesíteni tudja az üzenetet. Nem volt ez másként a titkos iratokkal sem. A küldöncnek nagyon megbízhatónak kellett lennie és okosnak. Emlékeznie kellett a gazdája üzenetére és az útvonalra, amin át eljutott a levél címzettjéhez. Mivel gyakran fontos írományokat szállított, nem tévedhetett, nem késhetett, és nem élhetett vissza annak a bizalmával, aki elküldte. Ha bizonyos levelek rossz kézbe kerültek, abból akár politikai bonyodalmak, de háborúk is származhattak.

0: Salamon szerint, ha ostoba emberre bízod az üzenetedet, akkor magadra hívod a bajt. Ezért jól válogasd meg, kiben bízol meg annyira, hogy rábízd egy számodra fontos üzenet átadását. Például, ha udvarolni szeretnél, vagy közeledni a másik félhez, ne közvetítőkön keresztül tedd, amire esetleg megkéred a barátaidat. A magánügyeidet próbáld magad intézni. Ha valamikor szükséged adódik arra, hogy valaki által üzenj, akkor az olyan legyen, aki nem felejti el átadni az üzenetet. Csak annak adja át, akinek küldöd, és azt az üzenetet tolmácsolja, amit üzentél.
1: Az útra valót írta Amotáné Benkő Noémi. Elmondta Klepács Csilla.

0: Isten fiai és leányai. Amikor az evangélium prédikáltatik mindenkinek.
1: A mai ige Máté 24:14. És Isten országának ezt az evangéliumát hirdetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek, és majd akkor jön el a vég. Gondolatok az ígéről. Ahogy az én atyám küldött engem, én is úgy küldelek titeket. Ugyanolyan határozott módon kell bizonyságot tennünk az igazságról, ahogy az Jézusban van, ahogyan Krisztus is és apostolai is tették. A Szentlélek hatékonyságában bízva kell bizonyságot tennünk a megfeszített és feltámadott megváltó irgalmáról, jóságáról és szeretetéről. Így kell eszközei legyünk, akiken keresztül a sötétség sokak elméjéről eloszlik, és hála és dicséret száll fel sokak szívéből Isten felé. Isten minden gyermekének nagy munkát kell elvégeznie. Akik nem fogadják el a mi világunknak küldött utolsó ünnepélyes figyelmeztető üzenetet, el fogják torzítani az írásokat, megtámadják jellegét, hamis állításokat fogalmaznak a Biblia igazságait védelmezők hitére és tanításaira vonatkozóan. Minden lehetséges eszközt alkalmazni kell, hogy elterelje a figyelmet. Látvány, játék, lóverseny és különféle időtöltéseket hoznak működésbe. Egy alulról származó intenzív hatalom sarkalja őket, hogy ellenálljanak a mennyből jövő üzenetnek. Gyülekezzünk össze Immánuel fejedelem zászlaja alatt, és Jézus nevében és erejében nyerjük meg a csatát. Vannak pusztuló lelkek. Tudniuk kell az üdvösség feltételeit. Úgy tűnik, sokan a tudatlanság sötétségébe burkolóznak, elsáncolva egy legyőzhetetlen akadály barikád mögött. De elméjük, hordozzák, hogy értelmes mennyei lények munkálkodnak emberi eszközökkel. A Szentlélek átdöfi a hitetlenség erődítményét. Jézus vezeti seregét a csatamezőre. Tábornokunk győzelemre vezet. Amikor Isten egyházának a tagjai végzik kijelölt munkájukat az ínséges területeken, otthon és külföldön, az evangéliumi megbízatás teljesítése terén az egész világ nem sokára figyelmeztetésben részesül, és az Úr Jézus visszatér a földre hatalommal és nagy dicsőséggel. Isten el fogja végezni a munkát, ha ellátjuk őt eszközökkel.

0: beszélgetés Jézussal, aki megszólít, üzen, bátorít minket, és válaszunkra vár.
1: Szüntelenül veled vagyok, és gondodat viselem. Ez létezésed legfontosabb ténye. Engem nem korlátoz idő vagy tér. Jelenlétem örökre szóló ígéret. Nem kell félned a jövőtől, mert én már ott vagyok. Azt akarom, hogy ezen a napon bőségben élj. Meglátva minden látnivalót, és megtéve minden tennivalót. Hagyd rám a jövő gondjait. Az élet minden napja egy dicsőséges ajándék, de kevesen tudják, hogyan éljenek a ma határaim belül. A bővölködő élethez szükséges energiájuk nagy része elfolyik a holnap felőli aggodalmaikba, vagy a múltbéli megbánásaikba. Ami marad, már csak annyira elég, hogy átvánszorogjanak a napon, arra nem, hogy teljességében megéljék azt. Arra tanítalak, hogy összpontosíts jelenlétemre a jelenben. Így kaphatod meg a bővölködő életet, amely szabadon árad kegyelmem trónjától.
0: Az elhangzottak a következő igékhez kapcsolódtak.
1: Máté evangéliuma 6. fejezet, 34. vers. János evangéliuma 10. fejezet, 10. vers. Jakab levele 4. fejezet, 13-tól 15-ig terjedő versek.

0: Olvassuk együtt a Bibliát!
1: Dániel könyve, 9. rész. Dániel bűnvalló imádsága. A médek közül származó Ahasvérus fiának, Dáriusnak az első évében, miután ő a Káldeusok országának a királya lett, az ő uralkodásának első évében én, Dániel, megértettem az írásokból, hogy mit jelent azoknak az éveknek a száma, amelyekről az Úr igéje szólt Jeremiás prófétának, hogy 70 évnek kell eltelnie a romba dőlt Jeruzsálem fölött. Az Úristenhez fordultam, hozzá folyamodtam imádsággal és könyörgéssel, böjtölve zsákruhában és hamuban. Imádkoztam Istenemhez az Úrhoz, és vallástéve ezt mondtam. Ó, Uram, nagy és félelmetes Isten, aki hűségesen megtartod a szövetséget azokkal, akik szeretnek téged, és megtartják parancsolataidat. Vétkeztünk és bűnbe estünk, megszegtük törvényedet, és ellened lázadtunk. Eltértünk parancsolataidtól és törvényeidtől. Nem hallgattunk szolgáidra, a prófétákra, akik a te nevedben szóltak királyainkhoz, vezéreinkhez, elődeinkhez és az ország egész népéhez. Neked, Uram, igazad van, nekünk pedig szégyenkeznünk kell még ma is. Nekünk, Júda férfiainak, Jeruzsálem lakóinak és az egész Izraelnek közelben és távolban, mindazokban az országokban, amelyekbe szétszórtad őket hűtlenségük miatt, amelyet ellened elkövettek. Szégyenkeznünk kell, Uram, nekünk, királyainknak, vezéreinknek és elődeinknek, mert vétkeztünk ellened. A mi Urunk Istenünk irgalmas és megbocsát, de mi ellene lázadtunk, és nem hallgattunk Istenünknek az Úrnak a szavára. Nem az ő törvényei szerint éltünk, amelyeket szolgái, a próféták által adott nekünk. Egész Izrael megszegte törvényedet, és eltért tőle, nem hallgatott a szavadra. Azért szakadtak ránk az eskü alatt kimondott átkok, amelyek megvannak írva Mózesnek, az Isten szolgájának törvényében, mert vétkeztünk ellene. Beteljesítette a szavát, amellyel fenyegetett minket és bíráinkat, akik fölöttünk bíráskodtak, azt, hogy nagy veszedelmet zúdít ránk. Mert nem történt még sehol olyan az ég alatt, mint ami Jeruzsálemmel történt. Utolért bennünket mindaz a veszedelem, ami megvan írva Mózes törvényében. Mégsem esedeztünk Istenünkhöz, az Úrhoz, nem tértünk meg bűneinkből, és nem töröttünk igazságoddal. Ezért az Úrnak gondja volt arra, hogy elhozza ránk a veszedelmet. Bizony igazságos volt az Úr, a mi Istenünk, bármit is cselekedett, hiszen nem hallgattunk az ő szavára. Most azért, Úrunk Istenünk, aki kihoztad népedet Egyiptomból erős kézzel, és olyan nevet szereztél magadnak, amely ma is híres, vétkeztünk, bűnbe estünk. Úrunk, bár mindenben igazad van, forduljon el lángoló haragod városodtól, Jeruzsálemtől és a szent hegyettől. Mert a mi vétkeink és elődeink bűne miatt gyalázzák Jeruzsálemet és népedet mindazok, akik körülöttünk élnek. Hallgass meg mégis Istenünk szolgáid imádságát és könyörgését, és ragyogjon rá orcád elpusztult szentélyedre önmagadért, ó Urunk. Istenem, fordítsd felém füledet, és hallgass meg. Nyisd ki szemedet, és lásd meg, milyen pusztulás ért bennünket, és azt a várost, amelyet te rólad neveztek el. Mert nem a magunk igaz tetteiben, hanem a te nagy irgalmadban bízva visszük eléd könyörgéseinket. Uram, hallgass meg! Uram, bocsáss meg! Uram, figyelj ránk, és cselekedj, ne késlekedj! Önmagadért, Istenem, hiszen rólad nevezték el városodat és népedet. Kijelentés a fogság 70 évéről. Még beszéltem, imádkoztam, vallástéve vétkemről és népemnek, Izraelnek a vétkéről, és könyörögtem Istenemhez az Úrhoz, Istenem szent hegyéért. Még mondtam az imádságot, amikor Gábriel, az a férfi, akit azelőtt láttam a látomásban, sebesen hozzám repült, és megérintett engem az esti áldozat idején. Magyarázni kezdett, és így beszélt hozzám. Dániel, azért jöttem ide, hogy segítsek megérteni a látottakat. Amikor könyörögni kezdtél, egy kijelentés hangzott el, és én azért jöttem, hogy elmondjam azt neked, mivel kedvel téged az Isten. Értsd meg a kijelentést, és értsd meg a látványt. 77 van kiszabva népedre és szent városodra. Akkor véget ér a hitszegés, és megszűnik a vétek. Engesztelést nyer a bűn, és eljön hozzánk az örökkétartó igazság. Beteljesül a prófétai látomás, és felkenik a szentek szentjét. Tudd meg azért, és értsd meg, attól fogva, hogy elhangzott a kijelentés Jeruzsálem újjáépüléséről, 7 hét telik majd el a fejedelem felkenéséig. Azután még 62 hét, és bár viszontagságos idők jönnek, a terek és a falak újjáépülnek. A 62 hét eltelte után megölik a felkentet, senki sem lesz. Egy eljövendő fejedelem népe pedig elpusztítja a várost és a szentélyt. Elvégzett dolog, hogy pusztán álljanak a háború végéig. De a fejedelemnek is vége lesz, ha jön az áradat. Erős szövetséget köt sokakkal egy hétre, de a hét közepén véget vet a véres és az ételáldozatnak. A templom párkányára oda kerül az iszonyatos bálvány, míg csak rá nem szakad a pusztítóra a végleges megsemmisülés.

0: Mai szakasz, Dániel könyve, 9. rész. Dániel elkezdte tanulmányozni Jeremiás próféta jövendőléseit, amelyekből megértette, hogy 70 esztendőnek kell eltelni Jeruzsálem omladékain. Korábbi álmaiból Dániel megláthatta Isten kezét a történelemben. Most azonban az a kérdés foglalkoztatta, hogy a Jeremiás által említett 70 év mikor jár le, és Jeruzsálemet mikor építik újjá. Tehát az Úrhoz fordult, és hozzá esedezett. Bőjtölt és bűnvallomást tett, amibe önmagát is besorolta. Vétkeztünk és gonoszságot míveltünk, eltávoztunk a te parancsolataidtól és ítéleteidtől, és nem hallgatánk a te szolgáidra, a prófétákra. Ez egy olyan probléma, amivel mi is gyakran találkozunk napjainkban. Dániel kegyelemért és bocsánatért könyörög Istenéhez. Fölsorolja neki szombatrontásaikat és törvényszegéseiket, a prófétaság lelkének elutasítását, és azt, hogy megtagadták az Istennek való engedelmességet. A csapás mind ennek a következménye, de a csapás ellenére sem tértek vissza Istenhez, és nem figyeltek igazságaira. Dániel ezért könyörög Istenhez, hogy hozzon megoldást az ő helyzetükre. Miközben imádkozott, Gábriel angyal gyorsan odarepült hozzá az estéli áldozat idején, hogy válaszoljon kérdéseire. Amikor könyörögni kezdtél, egy kijelentés hangzott el, és én azért jöttem, hogy elmondjam azt neked. Dániel megtudta, hogy lesz egy rendelet, amelyről mi már tudjuk, hogy Esdrás 7. évében megtörtént, Jeruzsálem újjáépítéséről, és ettől az időponttól számítódik a profécia a messiás eljöveteléig. Jézust 27-ben keresztelő János megkereszteli, a Szentlélek felkeni, és az Atya igazolja őt egy mennyből jövő hanggal. Dániel megdöbbenésére az újjáépített Jeruzsálemet a rómaiak újra lerombolják majd, a várost és a szent helyet elpusztítja a következő fejedelem népe. A háború folytatódni fog a végideig. Ez a pusztítás el van rendelve a kezdőpont és a végpont között. Jézus, a messiás, sokakkal örök szövetséget fog kötni, ami magába foglal mindenkit, aki elfogadja őt személyes megváltójának. Dániel fájdalmas jeleneteket látott arról, hogy a lelki Izrael szenvedni fog. A felkent messiást halálra ítélik, a templomot le fogják rombolni. Ez egy meghatározott időszakban fog történni, amelyet Dániel a 7. fejezetben már megadott, mint időt, időket és az időknek felét, azaz 1260 évet. Dániel megértette, hogy a messiás nem az ő idejében fog megjelenni, és ez az időfolyosó sokkal hosszabb, mint ahogy ő azt szerette volna. 2 évvel később Isten egy másik látomást adott neki, amelyben részletesebben körvonalazta a történelmet egészen a vég idejéig. Ekkor Isten arról értesítette Dánielt, hogy nyugodni fog egészen a feltámadásig. Erről majd a következő fejezetekben olvashatunk.
1: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.

0: iránytű.
1: Mondta pedig az Úr éjszaka látás által Pálnak: ne félj, hanem szólj és ne hallgass, mert én veled vagyok, és senki sem támad rád, hogy néked ártson, mert nékem sok népen van ebben a városban. Apostolok cselekedete 18. fejezet 9. és 10. vers. Földi szolgálata idején Krisztus hivatkozott arra az eredményre, amit Jónás proféta ért el Ninivében. A pogány központ lakóit összehasonlította azokkal, akik az ő korában Isten népének vallották magukat. Mint ahogy Jónás prédikálása jel volt Ninive lakóinak, ugyanúgy Krisztus prédikálása is jel volt az ő nemzedékének. De mennyire másképpen fogadták most az igét? A megváltó azonban kitartó harcot vívott a közömbösség és gúnyolódás ellenére. A nagyvárosoknak ma épp oly szükségük van az igaz Isten tulajdonságainak és szándékainak megismerésére, mint ahogy annak idején szükségük volt a niniveieknek. A nagyvárosok lakóit gyorsan, biztosan ejti hatalmába a bűn. Az emberek korunk csodálatos fejlődésével és felvilágosultságával büszkélkednek. Isten azonban látja, hogy a föld telve van gonoszsággal és erőszakkal. Isten szolgáit ne csüggessze el a nagyvárosokban tapasztalható jogtalanság és istentelenség, amellyel szembe kell nézniük, miközben a megváltás örömhírét hirdetik. Azok, akik a lelkek megmentéséért fáradoznak, ne felejtsék el, hogy bár sokan nem fogadják meg Isten igéje tanácsait, mégsem mindenki fordul el a menny világosságától és igazságától. Még a bűnnel és erőszakossággal telt városokban is sok olyan ember van, akik Krisztus követőivé válhatnak.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Jutalom. Adódnak boldog pillanatok, amelyek erőt adnak ahhoz, hogy békében élhessünk tovább. Egy beteljesült szerelem, egy gyermek fogantatása, egy könyv megjelenése, egy nagy felfedezés olyan illúziókba ringathat, hogy úgy érezzük, senki sem lehet boldogabb nálunk. Ha ebben a pillanatban egy komoly tekintély, érdemrendet vagy díjat ajánlana fel, megfosztana bennünket az igazi jutalomtól. Mária Montessori.

0: Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
1: Hagyatkozz Istenre. Harmadik rész. Nem mintha önmagunktól, mint egy a magunk erejéből volnánk alkalmasak, ellenkezőleg, a mi alkalmasságunk Istentől van. A Korintusiakhoz írt második levél, harmadik fejezet, ötös vers. Amikor Isten valakit elhívott valamire a Bibliában, a legtöbben közülük nem így reagáltak, hogyne, itt vagyok, készen állok. Ehelyett rendre azt próbálták elmagyarázni Istennek, hogy miért nem alkalmasak a feladatra. Íme néhány példa. Mózes. Nem vagyok én a szavak embere. Korábban sem voltam, de azóta sem lettem az. Mózes második könyve, negyedik fejezet, tízes vers. Gedeon. Hogyan szabadítsam meg Izraelt, hiszen az én nemzetségem a leggyengébb Manasséban, atyám házában pedig én vagyok a legfiatalabb. Bírák könyve, hatodik fejezet, tizenötös vers. Ábrahám. 100 esztendős embernek lehet a gyermeke. Mózes első könyve, 17. fejezet, 17-es vers. Jeremiás. Ó, Uram, Uram, hiszen fiatal vagyok. Jeremiás proféta könyve, első fejezet, 6-os vers. Ézsaiás. Jaj nekem, mert tisztátalan ajkú vagyok. Ézsaiás proféta könyve, 6. fejezet, 5-ös vers. Eszter. Mindenki tudja, hogy aki hivatlanul bemer menni a királyhoz a belső udvarba, azt kivégzik. Eszter könyve, 4. fejezet, 11-es vers. A gazdag ifjú. Szomorúan távozott, mert nagy vagyona volt. Máté evangéliuma, 19. fejezet, 22-es vers. Saul. Az Úr ezt felelte. Igen, itt van, elrejtőzött a holmik között. Sámuel proféta első könyve, 10. fejezet, 22-es vers. Ez akkor történt, amikor Sámuel kihirdette, hogy Saul lesz a király, de sehol sem találták, és az Úrtól kérdezték meg, hogy hol van. Micsoda gazdag tárháza ez a kifogásoknak. Nem tudok beszélni, túl gyenge, túl öreg, túl fiatal, túl bűnös, túl veszélyes, túl gazdag, túl bizonytalan vagyok. Ám Isten mégis őket használta, és rajtuk keresztül vitte véghez terveit. Pál azt is elmondja, hogy miért. Nem mintha önmagunktól, mint egy a magunk erejéből volnánk alkalmasak, ellenkezőleg, a mi alkalmasságunk Istentől van. Éppen ezért hagyatkozz ma te is Istenre.

0: Kedves hallgatóink, járuljunk bűnbánattal megváltó Krisztusunk elé, és kérjük, bocsásson meg nekünk, ha jó sorsunkban megfeledkezünk róla, és teljesen belefelejtkezünk a világ dolgaiba. Bocsássa meg nekünk azt is, hogy amikor sorsunk rosszra fordul, akkor kétségeskedünk és zúgolódunk. Nyomorúságunkban belefáradunk a könyörgésbe. Bízzunk benne, hogy Krisztus Urunk megtanít minket őtőle elfogadni mind a jót, mind a rosszat.
1: Szól a rádió. Vissza az igazsághoz.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Leó pápa, az egyháznak szembe kell néznie a múlt hibáival. Leó pápa arra szólította fel a katolikus egyházat, hogy őszintén nézzen szembe saját múltbeli hibáival, és tegyen többet az egyházon belül okozott, mély sebek gyógyításáért. A pápa a franciaországi Lourdesban mintegy 150 ezer ember előtt beszélt erről, néhány órával azelőtt, hogy zárt ajtók mögött találkozott volna 7 olyan francia személlyel, akik gyermekkorukban papok által elkövetett szexuális visszaélések áldozatai voltak. A nyilvános beszédében nem nevezte meg közvetlenül a franciaországi egyházi visszaéléseket, ugyanakkor arról beszélt, hogy az egyháznak bátorságra van szüksége ahhoz, hogy szembenézzen a múltjával. A francia püspökökkel tartott korábbi, zárt körű találkozón már konkrétabban szólt a kiskorúakkal szemben a papság tagjai által elkövetett visszaélések súlyos problémájáról. Megköszönte a püspököknek az eddig meghozott intézkedéseket, és arra kérte őket, hogy tovább erősítsék a gyermekek védelmét, valamint fokozott éberséggel folytassák a megkezdett munkát. Ideje elhinned, országos pásztor és vezetői konferencia. Október 16 és 17 között ismét megrendezik az Ideje elhinned, országos pásztor és vezetői konferenciát a pünkösdiek, melyre szeretettel várnak és hívnak minden pásztort, vezetőt, igehirdetőt, szolgálattevőt és házastársaikat, a fiatalabb generáció tagjait, illetve a szolgálatra még csak készülőket. Az idei témájukat egészséges gyülekezet, valós események és helyzetek inspirálták. Felmérték, mekkora szükség van a gyülekezetek helyreállására és gyógyulására, és az egészséges gyülekezetek jelenlétére Krisztus testében és a társadalomban. A konferencián külföldi és hazai előadók is szolgálnak. Szeretettel várnak és hiszik, hogy ezek a konferenciák hozzájárulnak a szolgálók lelki növekedéséhez és a közösség építéséhez. Szella, országos evangélikus ifjúsági csendes hétvége. Szella címmel rendez országos evangélikus ifjúsági csendes hétvégét október 2 és 4 között Piliscsabán, a Bétel Evangélikus Missziói Otthonban az Evangélikus Ifjúsági Szövetség. Valóban szabadok vagyunk? Szabadok a bűneinktől? A félelmeinktől? A kötöttségeinktől? Vagy csak azt hiszük, hogy mi irányítjuk az életünket? Mit jelent Luther állítása a szolgai akaratról? Van-e valódi szabad akaratunk? És ha igen, miben? Ha ezek a kérdések benned is felmerültek, tarts velünk a Szella csendes hétvégén, ahol együtt keressük a válaszokat Isten igéjének fényében. Üzeni Győri Gábor Dávid, missziói lelkész. Ezt mondja, ha szeretnél kiszakadni a hétköznapok rohanásából, újra Istenre figyelni, és közben egy befogadó keresztény közösség részévé válni, akkor itt a helyed. A helyszín Piliscsaba, Bétel missziói otthon, Széchenyi utca 8-12. Új programok az idei nyitott portanapokon. A tiszántúli református egyházkerület idén újra szereplője lesz a nyitott portanapoknak. A rendezvény sorozat a vidéki Magyarországot népszerűsíti augusztus 22-e és október 4-e között 5 hétvégén keresztül az ország 19 térségében. Az időjárásról. Jön az ősz második hónapja. Ma, szerdán is gyengén felhős az időnk, sok napsütéssel, esők nélkül. Keletről fúj a szél, és 22-26 fokunk van. Csütörtökön is derült, gyengén felhős, napos, száraz idő ígérkezik. A keleti szél élénkül, és kitart a 22-26 fok.
0: Híreinket hallották.

Szól a grácia. Egyedül kegyelemből. Kegyelemből van üdvösségünk a hit által, és ez nem tőlünk van. Isten ajándéka ez. Ez az evangélium a jó hír, örömhír, amely nélkül nincs üdvösség.

Milyen jó hálát adni az Úrnak, és zengeni neved dicséretét. Hirdetni reggel szeretetedet és hűségedet. Kedves hallgatóink! Az új nap reggelén hittel teli, áldott és békés napot kívánunk. Az Úr vezesse önöket!

Reggeli csendesség. Aki fél, az csak félig él.

félelemben élő ember csak félig él, hiszen a félelem elszívja az életerőnket, megbénít, gúzsba köt, tehetetlenné és cselekvés képtelenné tesz. Megakadályoz abban, hogy szabadok legyünk. Elbizonytalanít, megrendíti az önbizalmunkat, eltántorít a céljainktól, felőrli az idegrendszerünket, rombolja az immunrendszerünket, és aláássa az egészségünket. Nem véletlen tehát, hogy a ne félj és az ehhez hasonló kifejezések nagyon sokszor szerepelnek a Szentírásban. Isten igéje elismeri, hogy mi emberek a legkülönbözőbb dolgoktól félhetünk, de nem ítéli el azokat, akik ilyen érzésekkel küszködnek, hanem inkább megoldást kínál mindezekre. Miközben mi vég nélkül tudnánk sorolni, hogy mennyi mindentől retteghetünk. Így például a betegségtől, a haláltól, a háborútól, a kudarctól, a munkahelyünk vagy valamely szerettünk elvesztésétől. Isten a mérleg másik serpenyőjébe tesz jó néhány ígéretet, és kijelenti, hogy ezek miatt nincs okunk félni. Ne félj, mert veled vagyok. Ne csüggedj, mert én vagyok a te Istened. Megerősítelek, megsegítelek, és felkarol győzedelmes jobbom.

Mi mégis gyakran küszködünk a félelemmel, az aggodalommal. Akkor uralkodik el rajtunk leginkább, amikor meggyengül a hitünk. Ezért kérhetjük az Urat, hogy növelje a mi hitünket. A teljes szeretet kiűzi a félelmet. Mégis a legnagyobb biztatás talán az lehet sokunk számára, amit így ír le Pál apostol a rómaiakhoz intézett levelében. Biztos vagyok ugyanis benne, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmasságok, sem magasság, sem mélység, sem egyéb teremtmény el nem szakíthat bennünket Isten szeretetétől, amely Krisztus Jézusban, a mi Urunkban van.

0: A baptista áhítat igei gondolatai mára.
1: Áhítat, szeptember 30-a. Dániel próféta könyve, 4. fejezet, 7-től 19. versig. A látomás, amelyet fekvőhelyemen láttam, ez volt. Láttam egy fát a föld közepén, nagyon magas volt. A fa csak nőtt és erősödött. Olyan magas lett, hogy az égig ért, és még a föld széléről is látni lehetett. Szép lombja volt, és sok gyümölcse. Táplálékot nyújtott mindenkinek. Alatta mezei vadak tanyáztak, ágain égi madarak fészkeltek, róla táplálkozott minden élő lény. Majd láttam fekhelyemen a látomásban, amint egy szent angyal leszáll a mennyből. Hangos szóval így kiáltott. Vágjátok ki ezt a fát, és vagdaljátok le ágait, tépjétek le leveleit, és szórjátok szét gyümölcseit. Meneküljenek alóla a vadak, és ágairól a madarak. De a tövét gyökerestül hagyjátok a földben, vas és részbilincsben a mezőfüve között. Hadd áztassa az ég harmatja, és egye a föld füvét, mint az állatok. Boruljon el emberi elméje, állati értelem maradjon csak benne, 7 időszak teljék el így fölötte. Az angyalok hozták ezt a rendelkezést, a szentek végzése ez a parancsolat. Hadd tudják meg az élők, hogy az emberek királyságán a felséges uralkodik. Annak adja, akinek akarja, és a legalacsonyabb sorból is trónra emelhet valakit. Én, Nebukadnezár király, ezt az álmot láttam. Te pedig, Baltazár, magyarázd meg, mert országomnak egyetlen bölcse sem tudja megmagyarázni nekem. De neked tudnod kell, mert szent, isteni lélek van benned. Ekkor Dániel, más néven Baltazár, egy pillanatra megdöbbent, mert gondolatai megrémítették. De a király így szólt hozzá. Baltazár, ne rémülj meg az álomtól és a jelentésétől. Baltazár erre így válaszolt. Uram, szálljon az álom gyűlölőidre, jelentése pedig ellenségeidre. Az a fa, amelyet láttál, és amely olyan nagyra és hatalmasra nőtt, hogy az égig ért, és az egész földről látszott, szép lombja és sok gyümölcse volt, táplálékot nyújtott mindenkinek, alatta tanyáztak a mezei vadak, ágain fészkeltek az égi madarak. Az te magad vagy, ó király! Te lettél naggyá és hatalmassá. Hatalmad megnőtt, felér az égig, és uralmad kiterjed a föld határáig. Az ókori világban volt egy általánosan elterjedt nézet, miszerint minden hatalmat az istenek adnak, a királyok pedig az ő leszármazottaik. A törvényeket is ők rendelik el. Így a király az, akinek elsősorban engedelmeskednie kell a törvényeknek, és betartatnia azokat. A Biblia is emlékeztet minket arra, hogy minden hatalom mennyen és földön Isten kezében van, az emberi hierarchiát ő rendezi. Van, aki él ezzel, míg mások visszaélnek. Tagadhatatlan, hogy egy világbirodalom felépítése nagyon nagy munka. Nebukadnezár király érdeme nem alábecsülendő. A probléma azonban az volt, hogy elfelejtette, kinek köszönheti mindezt. Tisztában volt a mennyei hierarchiával, mégis megfeledkezett róla. De megvolt neki is a lehetősége, hogy csekély értelmével, ami megmaradt, felismerje a teremtő erejét és nagyságát. Amit megtanulhatunk, hogy Isten boldogulna nélkülünk, mégis ragaszkodik ahhoz, hogy használjon minket. Ő vele és általa nagy dolgokat

vezethetünk véghez, hatalmas győzelmeket arathatunk. Nem gondoljuk, hogy méltó rá ezért, hogy hálát adjunk neki, és magasztaljuk őt? A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBE speciális missziójának munkatársai készítették.

0: Csendes percek.
1: A mai áhítatot Jeremy K. Mullen írta Pennsylvániából, az Egyesült Államokból. Kavics számlálás. Titeket is, akik egykor Istentől elidegenültetek, most megbékéltetett emberi testében halála által, hogy mint szenteket, hibátlanokat és fedhetetleneket állítson majd szín elé. Pál apostolnak a Kolossébeliekhez írt levelének első fejezetének 21. és 22. verse. Az osztályteremben mind az 5 tanulócsoportomnak volt egy-egy üvegedénye. Amikor a diákok betartották a szabályokat, a csoport edényébe betettem egy kavicsot. Amikor megszegték a szabályokat, akkor pedig kivettem. Egy bizonyos idő után megszámoltam a kavicsokat, és az a csoport nyert egy pizzapartit, amelyik a legtöbb kavicsot gyűjtötte. Sokan úgy gondolják, hogy a keresztény élet is pont ilyen. Isten felállít egy csomó szabályt, amit be kell tartanunk. Amikor engedelmeskedünk, akkor kavicsot tesz az üvegtálunkba, és amikor nem, akkor pedig kivesz belőle, majd a végén megszámolja a kavicsokat, hogy kiderüljön, megérdemeljük-e a mennyei jutalmat. De a kereszténység nem ilyen. Nem arról van szó, hogy szabályokat kellene betartanunk, hogy ezzel Isten kegyeibe férkőzzünk. Kereszténynek lenni azt jelenti, hogy élő kapcsolatban vagyunk Istennel. Éppen ezért nevezi Pál apostol az evangéliumot a békéltetés üzenetének. Az a jó hír, hogy Jézus által békességre juthatunk Istennel. Ez pedig Istennek ingyen ajándéka. Istenünk, köszönjük, hogy a Jézus Krisztusba vetett hit által veled való szerető kapcsolatra hívtál el minket. Segíts, hogy ezt a jó hírt másokkal is megosszuk. Amen. Napi gondolat. Isten kegyelmét nem érdemelhetem ki. Ez az ő ingyen ajándéka. Imádkozunk azokért, akik úgy érzik, hogy ki kell érdemelniük Isten szeretetét.
0: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

A kései eső. Már hetek óta némán, fáradt zsibbadsággal szavadat várom, Istenem. A szót, mely megelevenít, mint amikor a bibliai tájon életet hoz a forró perzselésben aratás előtt az eső. Kedvtelen csend van bennem. Mindennapi kenyered jó íze kifordul a számból, és béna céltalansággal teszem a tennivalót, feledve, hogy minden, ami dolgunk, a tied, Istenem. Próbálja szavaidat formálni, ajkam, a szót, amivel egykor az idő elején te is teremtettél, hogy a te legyened szavaimat szavadhoz alakítsa, és életem így kezedbe simuljon, hogy fogjon a szürke unalom szívemből. Lassan derülni kezd szívem, mint kései eső után a tavaszi táj. Isten már nem hozzám, bennem szól halkan, szelíd hangon, mint illésnek a hegyen egykoron. És a szavam a számon megtelik örömmel. Így megpihen bennem ő, és én ő benne látni, szólni kezdek vidáman, mint a bibliai hősök egykoron.

0: naponta helyesbítve hibáinkat és tévedéseinket.
1: Hogyan válhatunk az isteni természet részeseivé? De akik az Urat várják, erejük megújul, szányra kelnek, mint a saskesejük, futnak, és nem fáradnak el, járnak, és nem lankadnak meg. Ézsaiás 40:31. Gondolatok az ígéről. Csodálatos lehetőségek állnak a fiatalok előtt, ha megragadják Isten igéjének ígéreteit. Emberi elme alig képes felfogni a lelki eredményeket, amelyeket elérhetnek mindazok, akik isteni természet részeseivé válnak. Ha a fiatalok naponta helyesbítik hibáikat és tévedéseiket, győzelmeket vívnak ki, így erős nőkké és férfiakká növekednek Krisztusban. Akik az Urat várják, erejük megújul, szányra kelnek, mint a saskesejük. Aki az Urat várja, erős az ő erejében, elég erős ahhoz, hogy a leghevesebb támadás ellenében is szilárdan megálljon. Mégis könnyen rábírható az irgalomra és részvétre, amely krisztusi tulajdonság. Aki alárendeli magát Istennek, az készségesen cselekszi az ő akaratát. Odadóan és alázatosan igyekszik megismerni Isten szándékát, elfogadja a fegyelmezést, és nem mer a saját ítélete szerint cselekedni, kapcsolatban áll Istennel, és a mennyeiekről szól. A mindenhatóval kapcsolatban állva az ember isteni természet részesévé válik. A gonosz nyilai nem árthatnak neki, mert Krisztus igazságának teljes harci díszébe öltözött.

0: Az ölelés gyógyító ereje.
1: Amikor még messze volt, meglátta őt az apja. A szíve megesett rajta, elfutott, a nyakába borult és megcsókolta. Lukács evangéliuma 15. fejezet, 20. vers. Az ölelés, finom érintés, a lélek szeretet nyelve. Amikor megérintünk valakit, megváltozik a megérintett fizikai érzete, csökken a feszültséget okozó hormonok szintje, csökken az idegrendszer feszültsége, javul az idegrendszer állapota, és ez kihatással van a viselkedésünkre, hangulatunkra. A szerelmesek azért szárnyalnak, mert átlagosan 4-szer több érintést, ölelést, simogatást adnak egymásnak, mint a többi ember. Kutatások igazolják, hogy az az ember, akit valaki gyakran a karjába zár, magához ölel, a szívéhez szorít, kevésbé frusztrált, kevésbé szorong, a félelemérzete csökken. Az ölelés oldja a stresszt. A kutatások szerint az érintés szükséglete sokkal erősebb a táplálék iránti szükségletnél. A testi kontaktus szükséglete folyamatosan jelen van az életünkben, de a társadalmi szabályok a legtöbbször megakadályozzák az érintések vágyát. Pedig az érintésnek hihetetlen nagy, mondhatni csodát tevő energiája van. Az érintés, a simogatás felülírja a fájdalomérzést. Ugyanis a bőrünkben a simogatás érzékelésére külön idegrostok találhatók, ezek a CT idegek, s minden egyes ilyen idegrost körülbelül 1 négyzetcentiméternyi területről továbbítja a simogatás hatását. Virginia Satir pszichológus szerint napi 4 ölelés kell a túléléshez, 8 a szinten tartáshoz és 12 a gyarapodáshoz. Érdemes tehát elgondolkodnunk azon, mi hány ölelést adunk és hány ölelést kapunk naponta. Az ölelés szempontjából éppen csak túléljük-e az életünket, vagy gyarapodunk-e általa. Családtagjainkat az anyagi javakon kívül ellátjuk-e elegendő testi érintéssel, hogy az egészségüket is támogassuk? Az érintésben hihetetlen erő lakozik. Összeolvasztja az embereket, ledönti a közöttük lévő falakat, jobban, mint bármi más, és mindannyian reagálunk rá. Az érintésben energia van, csodát tévő energia. Az érintés a szeretet egyik legerősebb megnyilvánulása, amely legyőzi a gátlásokat és megerősíti a kapcsolatokat. A szeretet a legerősebb gyógyító erő. Az érintés, az ölelés és a kézzel való kontaktus, amikor szeretetet adunk vagy kapunk, fizikai, szellemi és érzelmi változást idéz elő bennünk. Nagyon kevés az érintés és az ölelés. Hozzáérni valakihez és megölelni nem is olyan egyszerű. Nem lehet tudni, hogy a másik ember hogyan reagál. Lehet, hogy ellök magától és ellenségesen viszonyul a közeledéshez. Ez egyel több ok, hogy megpróbáljuk feloldani a gátlásait. A szeretethez bátorság kell. Készen állni, megkockáztatni, hogy ellökjenek maguktól, hogy fájdalmat okozzanak, de leggyakrabban mégis győzni fogunk. Érdemes megpróbálni. Az emberek előbb-utóbb megnyílnak nekünk. Ha mindannyian arra várnánk, hogy a másik ember teszi meg az első lépést, akkor mi lenne velünk? Csak ölelésre kell tárni karjainkat, és ezzel megnyitjuk a szívüket. Akkor majd megérzik a szeretet energiáját, melyet az érintés ereje lobbant lángra. Az ölelést orvosnak kellene felírnia. Van egy gyógyító erő az ölelésben, amit még nem ismerünk. Egy ölelés gyógyítja a gyűlöletet. Egy ölelés gyógyítja a haragot. Egy ölelés gyógyítja a fáradtságot. Egy ölelés gyógyítja a szomorúságot. Amikor megöleljük egymást, elengedjük a kötelékeket. Egy pillanatra elveszítjük azokat a dolgokat, amik elvették a nyugalmunkat, békénket, lelkünket. Amikor átöleljük egymást, leengedjük a védelmünket, és engedjük, hogy a másik közeledjen a szívünkhöz. A karok kitárva, s a szívek egyedül álló módon ölelkeznek. Mert semmi sem fogható egy öleléshez. Ölelés a szeretlekből. Ölelés a milyen jó, hogy itt vagy érzésből. Ölelés a segíts nekem. Ölelés a hamarosan találkozunkból. Vagy átölellek, mert hiányoztál. Ölelés. Amikor megöleljük egymást. Többek vagyunk, mint kettő. Család vagyunk. Tervek vagyunk, álmok vagyunk. Igen, az ölelést orvosnak kellene felírnia, mert megfiatalítja a lelket és a testet.
0: Közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

Szeptember 30-án így szól Isten igéje. Ha keresitek őt, az Urat megtaláljátok. Krónikák második könyve 15. fejezet 2. verse. Az új szövetség igénk pedig így szól. Az asszony így felelt Jézusnak. Tudom, hogy eljön a Messiás, akit Krisztusnak neveznek, és amikor eljön, kijelent nekünk mindent. Jézus ezt mondta neki. Én vagyok az, aki veled beszélek. János evangélium a 4. fejezet 25. verse. Otthonunk felújítása során kedves segítők igyekeztek megkönnyíteni a dolgunkat a pakolás fárasztó napjaiban. Az egyforma kartondobozokba gyorsan bekerültek a könyvek, az iratok és az apróságok, de a visszarendeződés óta folyamatosan keresgélek valamit. Bosszantó, amikor egy verses kötet hiányzik a megszokott helyéről, mivel szükségem lenne rá egy igehirdetéshez, egy hittanórai illusztrációhoz. Ezt ellentételezi az az örömteli tapasztalás, amikor leveszek egy szinte elfeledett kötetet, és pár másodperc alatt rátalálok a műben keresett sorokra. Nagy szó, amikor az emberek elindulnak Isten keresésére. Sokaknak évtizedekig nem is hiányzik, aztán egy fontos életpillanatban, például műtétre várva vagy nehéz döntés előtt, a legmélyebb lehetetlenségben, kiderül, hogy igenis nagy szükség van rá. Mi is szeretnénk, ha mellettünk lenne, rendelkezésre állna, beavatna örök titkaiba, meghallgatna, megbocsátást hozna, megmutatná és kijelenteni magát. Ott keressük-e azonban, ahol valójában van? Észrevesszük-e, amikor váratlanul felfedi önmagát? Olykor elég egy sóhajtás, egy ima, és az Úr Jézus már siet is hozzánk. Mi elmélkedünk az élet nagy kérdéseiről, ő pedig megváltóként elénk áll, és örök országába hív. Sose féljünk keresni őt, mert ő ránk akar találni. Eljött, hogy megkeresse és megmentse az elveszettet. Imádkozzunk! Uram! Bocsáss meg, amikor azon bosszankodom, hogy magamra hagytál, pedig te mindvégig velem voltál, figyeltél engem. Köszönöm, hogy ma is megszólítasz, és akarod, hogy észrevegyelek, meghalljam igédet. Köszönöm, hogy te nem rejtőzködő Isten vagy, hanem önmagadat Krisztusban kinyilatkoztató, engem is a bűneimből, hiteltelen vakságomból megszabadító Úr. Maradj mellettem, mert szükségem van rád. Amen. Lázárné és Korka Katalin áhítatát hallottuk. A nap igéi voltak. Ha keresitek őt, az Urat megtaláljátok. Az új szövetség igénk pedig így szólt. Az asszony így felelt Jézusnak. Tudom, hogy eljön a Messiás, akit Krisztusnak neveznek, és amikor eljön, kijelent nekünk mindent. Jézus ezt mondta neki. Én vagyok az, aki veled beszélek.

Egy sikeres, jómódú apa úgy döntött, hogy elviszi a 7 éves kisfiát vidékre, hogy megmutassa, milyen az igazi szegénység. Azt remélte, hogy a fiú így jobban fogja értékelni a kiváltságos életüket, és rájön, milyen szerencsés, hogy ilyen körülmények között él. A falu szívében egy szerény, de barátságos családházában szálltak meg, ahol egy teljes napot és éjszakát töltöttek. A gyerek játszott a helyi kutyákkal, úszott a közeli tóban, és nézte, ahogy az apa együtt dolgozik a házigazdával a kertben. Az utazás végén, miközben hazafelé tartottak, az apa megkérdezte a fiát. Nos, fiam, mit gondolsz erről az utazásról? A kisfiú lelkesen válaszolt. Nagyon, nagyon, nagyon jó volt, apa. Láttad, hogy az emberek milyen szegénységben élnek? Kérdezte az apa, kissé aggódva, hogy a fiú vajon felfogta-e a leckét. Igen, mondta a fiú. És mit láttál meg mindenből? Kérdezte az édesapja. A kisfiú gondolkozott egy pillanatig, majd így folytatta. Azt láttam, hogy nekünk otthon van egy kutyánk, nekik pedig 4. Nekünk van egy medencénk a kertben, ők meg egy tó partján laknak. A mi udvarunkat lámpák világítják meg éjjel, az övéket meg a csillagok. A mi kertünk a kerítésig tart, az ő kertjük addig, amíg a szem ellát. Ja, és apa, még az is fontos, hogy láttam, hogy ők sokat beszélgetnek egymással, és boldog családként élnek. Te és anya egész nap dolgoztok, és alig látlak titeket. Az apa szavakat sem talált. Csak csendben vezette az autót, mire a kisfiú halkan hozzátette. Köszönöm, apa, hogy megmutattad, hogy milyen gazdagok is lehetnénk valójában.

Ez a történet rávilágít egy alapvető bibliai igazságra. Az igazi gazdagság nem az anyagi javakban, hanem az Isten és a család iránti elkötelezettségben rejlik. Az élet alapköve egy olyan hely, ahol a szeretet és a gondoskodás a legfontosabb. A szülők kiemelt célja nem a vagyon felhalmozása, hanem a gyermekeik iránti elkötelezettség, az idő és a figyelem. A kisfiú rámutatott arra, hogy a falusi családnak van ideje beszélgetni, ami a boldogság alapvető forrása. Az önzetlen szeretet, ami nem a megszokásból vagy a kényelemből fakad, hanem a mély, igaz szívből. Ez az, ami egy családot erőssé tesz.

a természetben, Isten teremtő munkáiban való elmerülés nagyon fontos. A kisfiú meglátta, hogy a csillagok fénye és a tó látványa sokkal értékesebb, mint a mesterséges fények vagy a medence. A természet a gyógyulás és a lelki fejlődés forrása. Az Isten által teremtett világban való elmerülés segít felismerni az élet igazi értékét, ami távol áll a fogyasztói társadalom napi hajszájától.

A szegénység nem feltétlenül az elégedetlenség vagy a boldogtalanság szinonímája. A pénz nem biztosít boldogságot. Az emberek ne a materiális gazdagságra, hanem az isteni kegyelemre és a szív tisztaságára törekedjenek. A történetben a falusi család szegényes körülmények között élt, de gazdag volt a szeretetben és az Isten közeli létben. A kisfiú felismerte, hogy az igazi gazdagság az emberi kapcsolatok minőségében rejlik, nem pedig abban, hogy milyen tárgyakat birtoklunk. Az apa a fiú szemén keresztül kapta meg a legfontosabb leckét. Az igazi gazdagság nem pénzben mérhető, hanem a kapcsolatokban, a szeretetben, a hitben és az ebből fakadó alázatban.

vigyázzatok, és őrizkedjetek minden kapzsiságtól, mert ha bőségben él is valaki, az életét akkor sem a vagyona tartja meg. Lukács evangéliuma, 12. fejezet, 15. vers.

0: hír összeállításunk következik.
1: A népmese napja. Benedek Elek 1859 születésnapját, azaz szeptember 30-át választották a népmese napjának a szervezők, Magyar Olvasástársaság és az Életfa Alapítvány, mely ünnepet 2005-ben tartottak meg először. Őseinktől kincsekkel teli tarisznyát kaptunk örökségbe. Most fényesítsük újra, és adjuk tovább az eleinktől kapott, élethosszig érvényes, értékes, unokáink számára is feltétlenül megőrzendő mesebeli kincseket. Az olvasás világában segítő, tanító táltosunként repítenek a népmesék. A kisgyermekkorban hallott, majd egyre jobban megismert mesék a későbbi sikeres próbatételek zálogai. Így adnak az anyák hamuba sült pogácsát, és az apák felszerszámozott lovat gyerekeiknek. Olvassunk naponta mesét a gyermekeknek. Pályázat teremtésvédelmi akciók támogatására. Teremtés hete helyi teremtésvédelmi akciók támogatása kisösszegű pályázati felhívás. A pályázat kiírója és támogatója a Református Egyház Missziói Szolgálat teremtésvédelmi munkacsoportja. A pályázat célja, hogy a református egyház közösségeiben a 2026. évi teremtés hete időszakához kapcsolódóan minél több helyi teremtésvédelmi, szemléletformáló és közösségépítő program, akció és kezdeményezés valósuljon meg. A pályázat kiemelten ösztönzi a vízmegtartáshoz, a természeti környezet védelméhez, valamint a helyi közösségek közötti, illetve a helyi közösségek és természeti, társadalmi vagy szakmai szereplők közötti együttműködés és kapcsolatépítés elősegítéséhez kapcsolódó kezdeményezéseket. A pályázat benyújtásának időszaka szeptember 21-től december 1-ig, a program megvalósításának időszaka szeptember 21-től december 5-ig. Leó pápa betegekhez Lourdesban. Nem teher, hanem az egyház értékes kincse vagytok. Szeptember 27-én, vasárnap délután a pápa az Accueil Notre-Dame-ba ment, hogy találkozzon az egészségügyi intézmény munkatársaival és gondozottjaival. Ott világi alkalmazottak, szerzetesek és önkéntesek gondoskodnak a zarándokokról. A beszédében a pápa hangsúlyozta minden emberi személy elidegeníthetetlen méltóságát, és arra biztatta mindazokat, akik a világ bármely pontján az egészségügyben dolgoznak, hogy legyenek az élet szenvedélyes szolgái, gyengétséggel kísérjék a betegeket, és utasítsák el az élet kioltásának minden formáját. A betegekhez fordulva kiemelte, hogy nem terhet jelentenek, hanem ők emberségünk dobogó szívét jelentik, és az egyház értékes kincsei. Már 15. alkalommal indulnak útnak az édesapák a Mária Pócsi zarándoklatra. Október 9 és 11 között rendezik meg az apák zarándoklatát, amely több éves hagyománnyal bír. A résztvevők a Debrecen-Nyíradony Mária Pócs útvonalon érkeznek meg a Mária Pócsi istenszülőhöz. Terdik János, pasztorális helynök 15. alkalommal hívja az érdeklődőket, hogy csatlakozzanak a zarándoklathoz, amelyre lehet jelentkezni. Az időjárásról. Jön az ősz második hónapja. Ma, szerdán is gyengén felhős az időnk, sok napsütéssel, esők nélkül, keletről fúj a szél, és 22-26 fokunk van. Csütörtökön is derült, gyengén felhős, napos, száraz idő ígérkezik. A keleti szél élénkül, és kitart a 22-26 fok.
0: Híreinket hallották.

Szól a grácia. Egyedül kegyelemből. Kegyelemből van üdvösségünk a hit által, és ez nem tőlünk van. Isten ajándéka ez. Ez az evangélium a jó hír, örömhír, amely nélkül nincs üdvösség.

A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát sugározzuk. Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat!

0: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat! Ez itt a Nehéz esetek a Bibliában sorozat. Benne Kulcsár Tibort hallják.
1: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat! Azok, akik az elmúlt héten velünk voltak, arra gondolhatnak, na hát, nagyon nehéz igék jönnek ebben a nehéz esetekben. Mert hát itt van például a múlt heti ige, mire is hívott bennünket az Úr? Arra, hogy szembesüljünk azzal, hogy nem lehet más Istennek is és az Úrnak is szolgálni. Amikor összekeveri az ember a más Isten szolgálatát az élő Isten szolgálatával, és összezagyválódnak a dolgok, akkor ez Isten szempontjából rendkívül utálatos dolog. Mi lett ebből a kimerekedés? Ma ott folytatjuk, ahol a múlt héten abba hagytuk, tehát annál a résznél, amikor azt mondta Józsué, nem szolgálhattok ti az Úrnak, nem vagytok rá képesek. Józsué könyve 24. fejezetéből olvasom az igét, a 19. verstől. Akkor Józsué ezt mondta a népnek. Nem tudjátok szolgálni az Urat, mert szent Isten ő, féltőn szerető Isten ő, nem tűri el a hitszegéseket és a vétkeket. Ha majd elhagyjátok az Urat, és idegen isteneket szolgáltok, akkor ő újra meg újra csapást hoz rátok, és megsemmisít, ha addig jót tett is veletek. A nép azonban azt felelte Józsuénak, nem, mi az Urat akarjuk szolgálni. Ekkor így szólt Józsué a néphez, magatok vagytok a tanúi annak, hogy ti választottátok az Urat, hogy őt szolgáljátok. Ők azt mondták, tanúi vagyunk. Most azért távolítsátok el az idegen isteneket, amelyek közöttetek vannak, és adjátok oda szíveteket az Úrnak, Izrael Istenének. A nép így felelt Józsuénak. Az Urat, a mi Istenünket fogjuk szolgálni, és az ő szavára hallgatunk. Így kötött szövetséget Józsué azon a napon népe javára, rendelkezést és törvényt tárt el Sikemben. Aztán beírta Józsué ezeket a dolgokat Isten törvényének a könyvébe, majd fogott egy nagy követ, odaállította az alá a cserfa alá, mely az Úr szent helyén volt, és ezt mondta Józsué az egész népnek, ez a kő lesz a tanúbizonyság ellenünk, mert ez hallotta az Úrnak minden mondását, amikor beszélt velünk, ez lesz a tanúbizonyság ellenetek, ha megtagadjátok isteneteket. Aztán elbocsátottá Józsué a népet, mindenkit a maga örökségébe. Miért kellett már megint szövetséget kötni? Hanyadik szövetségkötés is ez? Hát, ha csak elnagyolva veszük, kedves hallgatóim, Mózes és Izrael szövetséget kötött az Istennel a Sínai hegynél, akkor kapták a 10 parancsolatot. Ám mire leért Mózes a hegyről, addigra megszegte a nép ezt a törvényt, és Mózes

jót és a rosszat, válasszátok az életet. Válasszátok az életet. Ez már a harmadik eset. Aztán Mózes halála után, amikor Izrael átkelt a Jordánon, azt tapasztaltuk, hogy Józsué újra szövetséget kötött Istennel és Izraellel, mégpedig a körülmetélés jegyét magára vállalva és a páskát megünnepelve. Ez már a negyedik. És most Józsué szolgálatának a végén megint szövetségkötésre hívja a népet Istennel. Hányszor lehet szövetséget kötni? És minek? Úgy érezzük, kedves testvéreim, azt hiszem, nem csak én, hanem talán a hallgatók is, hogy ez olyan, mintha állandóan meg kéne erősíteni valamit, mert az állandóan bizonytalanná válik. Így is van. Ami emberi szívünk rettenetesen hajlamos, és ezt a szót tessenek komolyan venni, mert ebben az a rettenetes, hogy a halállal játszik állandóan az ember, amikor erre az útra indul, szóval rettenetesen hajlamos arra, hogy megkerülje az Isten által kötött szerződésbe foglaltakat. Mi sokszor a magunk esze szerint járunk, a magunk feje szerint indulunk, és tönkre megy tőle Isten és a mi szövetségünk. Új szövetségben élő emberekhez szólok, és talán éppen ezért nagyon hamar fogja mindenki megérteni, miért is kötelezett bennünket az Úr Jézus az úrvacsora újra és újra való gyakorlására. Mi történik az úrvacsorakor? Azt mondja Pál apostol a korintusiaknak az úrvacsora szereztetési igéjében, próbálja meg az ember magát, és úgy egyék a kenyérből, és úgy igyék a pohárból. Mert aki méltatlanul eszik és iszik, ítéletet eszik és iszik önmaga ellen, mert nem becsüli meg az Úrnak a testét. Ezért vannak köztetek sokan, akik betegek, és sokan alszanak, és meg is halnak számosan, mondja Pál. Igen, olyan világban élünk, amely eltántorítani akar bennünket az élő Istennel való kapcsolattól. Ez nem a mi rendkívüli lehetőségünk vagy szükségünk, mindig így volt ez, kedves hallgatóm. Józsué korában is a nép szíve el tudott hidegülni, és nagyon hamar el is hidegült az Istentől. És ezek a kihívások, ezek a felszólítások az élő Istennel való szövetség megerősítésére nem azért vannak, hogy froclizzanak bennünket? Néhány hónapja azt mondta valaki, aki rendszeresen ott van a gyülekezetemben, egyre kevésbé jön szívesen, mert lelkiismeret furdalással megy haza. Mert neki mindig olyan érzése van, hogy bűnben él, és rendbe kéne rakni az életét. Nem tudtam, hogy sírjak vagy nevessek. Mert ez azt jelenti, hogy Isten igéje eltalálja a szívét újra és újra. Azért szól az Isten, mert azt akarja, hogy a szövetség rendbe legyen. Ha lelkiismeret furdalásom támad, az nem azért van, mert Isten kínozni akar engem, hanem azért, mert megmenteni akar. Tessék elképzelni, hogy milyen érdekes lenne, ha valaki arra panaszkodna, már a 20. kötél esik a fejére, hogy őt miért nem hagyják békén. Igaz, hogy a hegyoldalon lóg, egy 10 centis párkányon, és már 20-szor próbálják menteni, de ő arra panaszkodik, hogy kötelek potyognak a fejére, hát ez nem igaz, hogy őt nem hagyják békén. Hát kihúzni akarják a gödörből, ugye? Buta ez a példa, kedves hallgatom, de talán érthető. Mit is tett Józsué? Fölszólította a népet. Mondjátok ki, a saját szavatokkal mondjátok ki. Az Úrhoz akarunk tartozni. De akkor ne felibe harmadába, hanem igazán. Ne csak úgy nagyjából, hanem teljes szívből. A nép azt mondta, de hát mi tényleg az Úrhoz akarunk tartozni. Az más kérdés, hogy mennyire megdöbbentő és megalázó, amit Józsué mondott. Rendben van, de ha az Úrhoz akartok tartozni, tessék hazamenni és kidobálni az idegen isteneket. Hát lehet így beszélni, kedves hallgatóm. Azt mondani, hogy mi csak az Urat akarjuk követni, csak neki akarunk szolgálni, közben tele van otthon a sátor idegen istenek képeivel, szobraival. Tele van az idegen isten imádatának a jelképeivel. Hát, hiába mondjuk mi, nem lehet. Ha mélyen a szívünkbe nézünk, és lehet, hogy nem is kell olyan mélyen a könyvespolcunkra nézni, hamar megtaláljuk azokat a jeleket, amelyek más isteneknek való szolgálatról, más istenekkel való szimpatizálásról, más istenekhez való húzásról beszélnek.

Vagy nem, kedves hallgatóm? Józsué nem árult zsákba macskát. Világossá akarta tenni. Ki kell mondani a szót. Nem mondhatják ki helyettem a szüleim. Valaki azt mondta, és nagyon igaza van, Istennek nincsenek unokái. Istennek csak fiai vannak. Nem dönthetett az elődöm arról, hogy én az élő Isten eléleke. Nem mondhatta senki, én keresztény vagyok, én hívő vagyok. Nekem kell ezt megfogalmazni magamnak. Ezt hívja a Biblia megtérésnek, újjászületésnek, amikor először mondom ki, az Úrral akarok élni. És hogyha torzulás történik ezen a területen, majdnem azt mondtam, hogy deformáció, akkor mi kell, hogy következzen? Hát reformáció, nem, kedves hallgatom? Amikor az eltorzult hitvallás, az eltorzult életmód, az eltorzult életgyakorlat visszaigazodik az eredeti állapotra, az Isten által meghatározott állapotra. Ezt mondta Józsué. Az Urat akarjátok szolgálni? Valóban? Igazán? Akkor emlékezzetek az Úrra. Ennek több jelét is adta Józsué. Azt mondta, haza kell menni kidobálni az idegen isteneket. Az Úr színe előtt beírta az eseményeket naplószerűen az Úr törvénykönyvébe, és aztán még egy emlékoszlopot is fölállított, hogy ne lehessen úgy mászkálni Izraelben, hogy valaki nem szembesül azzal, az élő Isten előtt mi kimondtunk dolgokat. Nem tudom, kedves hallgatóm, nekünk mit kéne tenni. Lehet, hogy el kéne látogatni arra a pontra, arra a földrajzi pontra, ahol annak idején kimondtad, az Urat akarom követni. Lehet, hogy emlékezni fogsz még a padra is, vagy a fűre, ahol ültél, vagy a templomnak a padjára, ahol akkor ültél, amikor szíven talált az ige. Emlékezni fogsz arra a helyre, ahol valaki először kérdezte, hogy hiszed-e, hogy Jézus Krisztusért Isten megbocsátotta a bűnödet. Amolyan tetemre hívás ez, én tudom, de néha szükségünk van rá. Egyszer egy több mint 40 éve elkanyarodott asszony lépett be egy lelkipásztor irodájába, és kezdett okolni mindenkit az életének az elromlásáért. És aztán megkérdezte tőle a lelkipásztor, volt megtérés élménye? És azt mondta az asszony, nem tudom, de egyszer imádkoztam, és odaadtam a szívemet Jézus Krisztusnak. És aztán elfátyolosodott a szeme, és azt mondta, és tudom, hogy én akkor voltam boldog igazán. Ez lett az a pont, ahol a lelkipásztor segíteni tudott, és együtt vissza tudtak menni, megkeresni az elszórt boldogságot. Együtt megkeresni azt, hogy hol is kanyarodott el a keskeny útról ez az asszony. És visszatalált az Istenhez. Józsué a sikemi országgyűlésen a visszatalálást akarta munkálni. Mint ahogy ez a mai ige hirdetés is. Erre törekedett, kedves hallgatóm. Bár csak lenne ma olyan, aki azt mondja, én elkanyarodtam. De itt az idő, hogy kimondjam. Nem csak Józsué, és nem csak a lelkipásztorom, de én is azok közé akarok tartozni, aki önmaga is, és a háza népe is, az élő Urat szolgálja.

Szeretettel köszöntöm hallgatóimat. Akik az elmúlt hetekben velünk voltak, tudják, végére értünk Józsué szolgálatának. Ma új fejezetet nyitunk, olyan szempontból is, hogy átlapozunk a Bírák könyvébe. Nagyon érdekes lenne minden fejezetet, akár versről versre végigvenni. Ezt majd talán később megtehetjük, és szeretnék is előkészíteni, mert már régen előkészülete alatt van az Ószövetség bírái sorozat, amiben valóban végigveszünk pontról pontra minden igeverset. Most, a következő hetekben néhány különleges esetet fogunk csak kiragadni. Azért, mert valóban mélyen elgondolkozni szükséges egy-egy nagyon nehéz eseten. Az első eset Adonibezek esete. Attól félek, nem mindenkinek ismerős a név. Pedig ha Bírák könyvét olvasni kezdem, mindjárt a legelső versekben találkozom ezzel a királlyal. Hallgassuk csak, mit ír róla a Bírák könyve. Történt Józsué halála után, hogy Izrael fiai megkérdezték az urat. Melyikünk vonuljon fel elsőnek a kánániak ellen, hogy harcoljon ellenük? Az úr ezt mondta. Júda vonuljon fel, mert kezébe adtam az országot. Akkor Júda ezt mondta testvérének, Simeonnak, vonulj fel velem együtt a nekem kisorsolt területre, hogy harcoljunk a kánaániak ellen, és én is veled megyek majd a neked kisorsolt területre. És Simeon elment vele, Júda felvonult, az úr pedig kezükbe adta a kánaániakat és a perizieket, és megverték őket Bezeknél. 10 000 embert. Ott találtak Bezekben Adonibezeket is, harcoltak ellene, és megverték a kánaánékat meg a perizieket. Adonibezek futásnak eredt, de ők üldözőbe vették, elfogták, és levágták a keze hüvelykujjait, meg a lába nagy ujjait. Akkor ezt mondta Adonibezek, 70 király szedegetett morzsákat asztalom alatt, akiknek a kezéről én vágattam le a hüvelykujjakat, és lábáról a nagy ujjakat, ahogy én cselekedtem, úgy fizetett meg nekem az Isten. Aztán elvitték Jeruzsálembe, és ott halt meg. Rengeteg kérdést vett föl ez a történet. Azt hiszem, sose fogjuk mi igazán megérteni, kedves hallgatóim, hogy is működött annak idején az ókori kelet. Amikor ilyet hallunk Isten népéről, hogy elfoglaltak egy várost, annak elfogták a királyát, és aztán módszeresen levágták a nagyujját a lábáról, mind a kettőről, és aztán levágták a kezéről is a hüvelykujjakat. Akkor beleborzad a lelkünk, és azt mondjuk, ez valami iszonyat. Hogy lehettek ilyen kegyetlenek? Ám ma nem erről szeretnék beszélni. Nem szeretném a régi emberek hadviselési szokásait különösebben taglalni. Egy kicsit más gondolkozás, egy kicsit más itt volt a szívükben a szörnyűségeknek a küszöbje, mást bírtak és mást viseltek el, bár egy zárójeles megjegyzést szeretnék mondani, ha ma valaki keletre kerül, nagyon másfajta emberekkel, nagyon másfajta gondolkozással találkozik. Annak idején az amerikai hadseregnek azzal kellett szembesülni Vietnámban, hogy a vietnámiak nem is értik, hogy akiket elfogtak, akik úgymond vesztesei lettek egy harcnak, azok miért csodálkoznak azon, hogy kegyetlenkedni fognak velük? Hát ez hozzá tartozik a háborúhoz, mondták a vietnámiak, és itt ezzel a kitérőt szeretném is befejezni, mert nem erről szeretnék ma beszélni. Szóval a keleti ember másképp gondolkozik ezekről a dolgokról, de nagyon. Adonibezek személyéről szeretnék valamit a hallgatóknak megmutatni. Azt, ahogy ezt az egészet ő maga lereagálta. Ahogy ő ezt átélte. Adonibezek nem volt finom lelkű ember. Kiskirály volt, a kiskirályok között pedig a nagy zsarnok kategóriába tartozott. Olyan ember, aki nem elégedett meg azzal, hogy győzelmet arasson. Ő nem csak győzni akart. Ő a győzelmét a végletekig ki akarta élni. Azt akarta, hogy a legyőzöttek, azok mind örökké, amíg csak élnek, a legyőzöttség állapotából ne tudjanak kikerülni. Hogy a nyomorúságukat egy egész életen át
szenvedniük kelljen. Nem Izrael fiai találták ki a büntetési módszert. Adoni-Bezekre ők csak azt alkalmazták, amit Adoni-Bezek kitalált. Ókori történeti feljegyzéseket keresgélve nemigen találunk ehhez hasonló királyt, akinek ez módszere lett volna. Mert hogy mit is csinált Adoni-Bezek? Megfosztotta ezeket az embereket, akiket legyőzött, attól, hogy bármikor is, akár csak rabszolgaként is egészséges életet élhessenek. A hüvelykujjak levágása azt jelentette, ezek az emberek soha többet nem voltak képesek fogni. Ha pedig igen, akkor a lajhárhoz hasonlóan, és az egész mozgásuk is borzasztóan bizonytalan lett, hiszen a hüvelykuj, a lábúj, a nagylábúj az azért van nekünk, mert a legnagyobb támasztást az képviseli járásunk közben. Adoni-Bezek tönkretette az emberek életét. Azt akarta, hogy mindig nevetség tárgyai legyenek. Azt olvassuk Adoni-Bezek saját elmondása alapján, hogy ezek a legyőzött királyok ott szedegettek az asztala alatt. Magyarul állati sorba taszította őket, és a szószoros értelmében kell ezt érteni, ez azt jelenti, hogy azt ehették, ami a király lakomáinál az asztal alá hullott. Másütt az állatok tették, Adoni-Bezek asztala alatt királyok tették ugyanezt. Legyőzött királyok. És amikor Adoni-Bezek ugyanilyen sorsra jut, kimond egy olyan szót, ami döntő fontosságú, azt mondja, ugyanúgy fizetett meg nekem az Isten, ahogy én bántam korábban az emberekkel. Ha nem lenne ilyen szörnyű és tragikus az egész, azt kellene mondanom, milyen örömteli megszólalása ez Adoni-Bezeknek. Mert mit is jelent ez? Adoni-Bezek nem vádol, nem mond kígyót békát, nem átkozódik, hanem a helyére billen a szívében az egyensúly. Ő tudja, mit tett eddig, és azt is tudja, hogy amit eddig tett, azért fizetség jár, és a fizetség nem más, mint hogy neki is el kell szenvednie ugyanezt. Megfizetett nekem az Isten. A tetteim méltó büntetését kapom. Azt hiszem, kedves hallgatóim, hogyha valaki visszaemlékezik a pasió történetre, Krisztus szenvedés történetére, ott is találunk egy ilyen embert. A keresztre Jézus mellé szegezték föl, mi csak Latornak mondjuk, aki azt mondta a Latortársának, az Isten sem féled-e? Hát nem ugyanazon a büntetés alatt vagyunk-e mi is? Mi méltán! De ő, mármint Jézus, semmi rosszat nem tett. Ez a méltán, ez azt jelenti, hogy a Lator mérlegre tette az életét, és azt mondta, hogy mindaz, ahogy élt, mindaz, amit eddig tett, ezt a fizetséget érdemelte. Pál apostolnál is találtam hasonló mondatot, kedves hallgatóm. Azt mondta, igaz beszéd ez, és teljes elfogadásra méltó, hogy Jézus Krisztus azért jött a világra, hogy a bűnösöket megmentse. Akik közül első vagyok én. Ez a tovább lépés. Adoni-Bezekről nem olvasom, hogy képes lett volna tovább lépni. Képes lett volna odaállni Isten elé, és azt mondani Istennek, könyörülj és kegyelmez rajtam. Adoni-Bezek nem tudott Jézus Krisztusról, hogy is tudhatott volna, hiszen ezer esztendőnél is több választott el a golgotai haláltól. De el tudott jutni odáig, hogy nem vádolhatok senkit a sorsom miatt, hiszen mindaz, amit én eddig tettem, azon az úton történt, ami ide vezetett, és most valóban méltán szenvedem ezeket. De tovább lehet ennél lépni. Nem szabad megelégedni azzal, hogy megértem, hogy amit vet az ember, azt fogja aratni is. Ezt mondja Pál apostol egyébként a Galácia levélben. Ne tévelyegjetek! Isten nem csúfoltatik meg. Amit vet az ember, azt fogja aratni is. Ez azt jelenti, hogy előbb-utóbb a tetteink következményeivel szembe kell nézni, előbb-utóbb
visszafordítja Isten mindazokat a dolgokat, amiket mondtunk, amiket gondoltunk, ahogy másokkal bántunk, ahogy másoknak az életéhez viszonyultunk. De eljöhet az a pillanat, amikor nem csak felismerjük, hogy méltán kapjuk azt, ami ér bennünket, hanem tovább is tudunk lépni. És ez óriási kegyelme Istennek, hogy tovább is lehet lépni. Nem kell megállni itt és azt mondani, hogy azt kapom, amit megérdemeltem, hanem oda lehet menni Isten elé és azt mondani, hogy Uram, könyörülj rajtam, kegyelmezz nekem. Ez nem jelenti azt, hogy minden esetben minden következményt elkerülhetek. De ez azt jelenti, hogy van lehetőségem kilépni a saját csapdámból, és új életet kérni az Istentől. Másként fogom szenvedni a sorsomat is, ha ez megtörténik. Mert azt mondhatom, ez volt a múlt, de a múltra pontot kellett tenni a Golgotai keresztövében. Bűnbocsánatot kellett rá kérni, akármilyen szörnyű volt, és új életben lehet járni. Azzal biztat bennünket Isten igéje, aki Krisztusban van, az új teremtés, a régiek elmúltak, imé újjá lett minden. Ezt Adoni Bezek nem tudhatta. Bár attól tartok, nagyon sok mai embernél óriási előrelépés lenne, ha legalább addig eljutna, mint Adoni Bezek. Tudom, hogy mi a gyümölcse az életemnek, és nagy kegyelem, ha ennél tovább is tudunk lépni.

Páskuiné Kovács Erzsébet. Embernek lenni olyan nagyon nehéz. Beszél a szél halkan a fák hegyén, az éjszakára a hold ezüstöt szitál. Mozdul a csend a gyalogösvényen, jön valaki, és sírva megáll. Én remegek a fák lábainál, mint a csillagok fenn az égfalán. Mert van valaki felettünk, és nézi, ki, mikor sír, és hogyan sír, ha érzi, hogy embernek lenni olyan nagyon nehéz. Mikor megvan próbálva a szív és az ész, mert az utak tövisei tépnek, és vérzik, sír, zokog a lélek. Ilyen magányos éjszakákat jártam, és azután mindig visszavártam csak egy villanásra pillanatát, amikor a szívem rád talált. Te, Uram, ki jártad ezt az utat és szeretted, a csöndes éjszakákat a hegyen töltötted, imádkozva és sírva nézted a csillagok falát. Ugye megérted a könnyeimet? Ki nem mondott nehéz bánatom? És könyörögsz értem az Isten előtt, hogy ne legyen nagyobb a fájdalom, mint a remény, mi erőt ad nekem, míg a csillagok falát nézhetem. Hogy te, véres kezű, szelíd Krisztusom, itt jársz most is a földi utakon, és elvezetsz ahhoz, aki mindig nézi, ki, mikor sír, és hogyan sír, ha érzi, hogy embernek lenni olyan nagyon nehéz.

0: Egészségpercek.
1: Sokan azt gondolják, hogy az egészséges életvitelt ráérnek elkezdeni majd felnőtt korukban. Hiszen a fiatal szervezet úgyis sok mindent kibír. Erre cáfol rá az egyik tanulmány, amely azt igazolja, hogy a felnőtt korban bekövetkező nyaki verőér károsodásokért felelőssé tehető a rostfogyasztás hiánya gyermekkortól. A kutatók arra keresték a választ, hogy a 13-tól 36 éves korosztály rostfogyasztása milyen módon befolyásolja a nyaki verőerek későbbi merevségét. A 24 éven át tartó vizsgálatba közel 400 szemét vontak be, és azt találták, hogy aki serdülőkorától kezdve rendszeresen és nagy mennyiségben fogyasztott gyümölcsök, zöldséget és teljes kiörlés gabonából készült ételeket, annak nyaki verőere sokkal jobb állapotban volt 36 éves korára, mint a rossz szegény táplálkozás fogyasztóknak. Éppen ezért a fiatal korosztálynak kiemelten javasolt a vegetáriánus étrend, mivel jelentősen csökkenthetik a későbbi szív- és érrendszeri megbetegedések kockázatát. Ebből az is következik, hogy az egészséges életmódhoz nem lehetünk elég fiatalok.

0: Olvassuk együtt a Bibliát!
1: A Prédikátor könyve, 6. rész. A gazdagság is a tekintély mulandó. Láttam, hogy van egy rossz dolog a nap alatt, amely elhatalmasodhat az emberen. Ha Isten valakinek gazdagságot, kincseket és tekintélyt ad, úgyhogy nem hiányzik neki semmi, bármit is kívánna, de Isten nem engedi meg, hogy élvezze azt, hanem idegen ember élvezi, az hiába való és fájdalmasan rossz dolog. Ha valakinek 100 gyermeke születik is, ha sok évig él is, magas kort érve meg, de ha nem tudja élvezni javait, sőt méltó temetés sem jut neki, akkor azt gondolom, hogy jobb az elvetéltnek, mint neki. Mert az hiába valóságra jött, sötétben megy el, és nevét sötétség takarja. Még a napot sem pillantotta meg, nem tudta meg, milyen az, de nyugodtabb sors jutott neki, mint Amannak. Élhet valaki 2000 évig is, ha nem tudja nyörködni a jóban. Végül is egy helyre kerül mindenki. Az ember egyre a szájáért fáradozik, de kívánsága csak nem teljesül. Mert mi előnye van a bölcsnek az ostobával szemben, és a szegénynek azzal szemben, aki tudja, hogyan kell élni az életet. Többet ér az, amit lát a szem, mint ami után sóvárog a lélek. Ez is hiába valóság és hasztalan erőlködés. Régtől fogva megvan a neve annak, ami létezik, és tudott dolog a sorsa. Ezért nem szállhat perbe az ember azzal, aki fölötte áll. Sok beszéd van, amely csak a hiába valóságot szaporítja. Mi haszna van belőle az embernek? Mert ki tudja, mi jó az embernek az életben. Hiába való életének napjai megvannak számlálva. Árnyékként tölti el azokat. Ugyan ki mondhatná meg az embernek, hogy mi történik utána a nap alatt?

0: Mai szakasz, Prédikátor könyve 6. Ebben a fejezetben megérthetjük, amire Salamon itt ismét emlékeztet, és amit a Prédikátor könyvében végig hangsúlyoz, minden hiába valóság. Isten az ő kegyelméből teljesíti az emberek vágyait, alkotó képességet ad nekik, tehetséget a fejlődésre és a boldogulásra, ám ők mindemet törődés birtokában sem lesznek soha képesek teljesen élvezni, amit kaptak. Sőt, ha az emberek elutasítják Istent, e földi életük csupán az anyagi javak, a múlandó dolgok megszerzésére irányuló kimerítő hajsza lesz, s ha elérték céljukat, valami újabbat akarnak megszerezni, és ez így folytatódik újra meg újra. Nem veszik észre, hogy ez egy rövid és nagyon is véges élet. Mint Isten fiainak és leányainak, óvatosnak kell lennünk, hogy mit fogadunk el, akár a családban ajándékot, lehetőségeket, anyagi javakat vagy pénzösszegeket, akár céllal adják, akár nem, ezekbe bizony nem vethetjük bizalmunkat. Végül könnyen elfeledkezhetünk arról az egyetlenről, akitől valójában kaptuk mindezt. Ezért gyakoroljuk a tisztánlátó alázatosságot, hogy örömmel és hálaadással éljünk mindazzal, amit Istentől kaptunk. Bármit teszünk, vagy mondunk, mindenben vegyük észre, lássuk szép életünk alkotójának, tervezőjének, Istennek a kézjegyét. Legyen minden cselekedetünk középpontjában Isten, a mi Urunk.
1: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.

0: iránytű.
1: Mi szépek a hegyeken az örömmondó lábai, aki békességet hirdet, jót mond, szabadulást hirdet, aki ezt mondja Sionnak, uralkodik a te Istened. Jézus gyengéd részvéte gyógyírként hatott a fáradt, elgyötört szívekre. Még a dühött ellenség háborgása közepette is a béke légkör elengte körül. Arcának szépsége, nagyszerű jelleme és mindenek felett a tekintetében és hangjában megnyilvánuló szeretet ő hozzá vonzott mindenkit, akit még nem keményített meg a hitetlenség. Ha nem kedves, együttérző lelkületet sugárzott volna minden pillantása és szava, nem vonzotta volna magához az óriási tömegeket. A hozzájövő szenvedők úgy érezték, ügyüket hű és szelíd barátként magáénak érzi, és még többet akartak tudni az általa tanított igazságokból. Közel hozta hozzájuk az eget. Jézus színe előtt szerettek volna lakozni, hogy vigasztaló szeretetét szüntelenül érezhessék. Jézus figyelemmel kísérte hallgatói arcának minden rezdülését. Az érdeklődést örömet kifejező arcok örömmel töltötték el. Az igazság szavai hatottak a lélekre, széttörték az önzés korlátait, bűnbánatra indítottak, végül hálára ébresztettek, és ez boldoggá tette a megváltót. Ahogy végig tekintett a sokaságon, s már régebben is látott hallgatókat fedezett fel, örömmel telt meg a szíve. Országának polgárait látta bennük. Amikor az egyszerűen elmondott igazság valamilyen dédelgetett bálványt érintett, észrevette a változást az arcokon, a hűvös, fenyegető tekinteteket, amelyek azt sugallták, hogy nem szívesen fogadják a világosságot. Nagy fájdalmat okozott neki, amikor látta, hogy az emberek elutasítják a béke üzenetét.

0: naponta helyesbítve hibáinkat és tévedéseinket.
1: Hogyan válhatunk az isteni természet részeseivé? De akik az Urat várják, erejük megújul, szányra kelnek, mint a saskesejük, futnak, és nem fáradnak el, járnak, és nem lankadnak meg. Ézsaiás 40:31. Gondolatok az ígéről. Csodálatos lehetőségek állnak a fiatalok előtt, ha megragadják Isten igéjének ígéreteit. Emberi elme alig képes felfogni a lelki eredményeket, amelyeket elérhetnek mindazok, akik isteni természet részeseivé válnak. Ha a fiatalok naponta helyesbítik hibáikat és tévedéseiket, győzelmeket vívnak ki, így erős nőkké és férfiakká növekednek Krisztusban. Akik az Urat várják, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a saskesejük. Akik az Urat várja, erős az ő erejében, elég erős ahhoz, hogy a leghevesebb támadás ellenében is szilárdan megálljon. Mégis könnyen rábírható az irgalomra és részvétre, amely krisztusi tulajdonság. Aki alárendeli magát Istennek, az készségesen cselekszi az ő akaratát. Odadóan és alázatosan igyekszik megismerni Isten szándékát, elfogadja a fegyelmezést, és nem mer a saját ítélete szerint cselekedni, kapcsolatban áll Istennel, és a mennyeiekről szól. A mindenhatóval kapcsolatban állva az ember isteni természet részesévé válik. A gonosz nyilai nem árthatnak neki, mert Krisztus igazságának teljes harci díszébe öltözött.

0: Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
1: Hagyatkozz Istenre, harmadik rész. Nem mintha önmagunktól, mint egy a magunk erejéből volnánk alkalmasak, ellenkezőleg, a mi alkalmasságunk Istentől van. A Korintusiakhoz írt második levél, harmadik fejezet, ötös vers. Amikor Isten valakit elhívott valamire a Bibliában, a legtöbben közülük nem így reagáltak, hogyne, itt vagyok, készen állok. Ehelyett rendre azt próbálták elmagyarázni Istennek, hogy miért nem alkalmasak a feladatra. Ime néhány példa. Mózes. Nem vagyok én a szavak embere. Korábban sem voltam, de azóta sem lettem az. Mózes második könyve, negyedik fejezet, tízes vers. Gedeon. Hogyan szabadítsam meg Izraelt, hiszen az én nemzetségem a leggyengébb Manasséban, atyám házában pedig én vagyok a legfiatalabb. Bírák könyve, hatodik fejezet, tizenötös vers. Ábrahám. Százesztendős embernek lehet a gyermeke. Mózes első könyve, 17. fejezet, 17-es vers. Jeremiás. Ó, Uram, Uram, hiszen fiatal vagyok. Jeremiás proféta könyve, első fejezet, 6-os vers. Ézsaiás. Jaj nekem, mert tisztátalan ajkú vagyok. Ézsaiás proféta könyve, 6. fejezet, 5-ös vers. Eszter. Mindenki tudja, hogy aki hivatlanul bemer menni a királyhoz a belső udvarba, azt kivégzik. Eszter könyve, 4. fejezet, 11-es vers. A gazdag ifjú. Szomorúan távozott, mert nagy vagyona volt. Máté evangéliuma, 19. fejezet, 22-es vers. Saul. Az Úr ezt felelte. Igen, itt van, elrejtőzött a holmik között. Sámuel proféta első könyve, 10. fejezet, 22-es vers. Ez akkor történt, amikor Sámuel kihirdette, hogy Saul lesz a király, de sehol sem találták, és az Úrtól kérdezték meg, hogy hol van. Micsoda gazdag tárháza ez a kifogásoknak. Nem tudok beszélni, túl gyenge, túl öreg, túl fiatal, túl bűnös, túl veszélyes, túl gazdag, túl bizonytalan vagyok. Ám Isten mégis őket használta, és rajtuk keresztül vitte véghez terveit. Pál azt is elmondja, hogy miért. Nem mintha önmagunktól, mint egy a magunk erejéből volnánk alkalmasak, ellenkezőleg, a mi alkalmasságunk Istentől van. Éppen ezért hagyatkozz ma te is Istenre.

A reformáció története. A francia reformáció. Negyedik rész. Louis de Burkin nemesi születési ember volt, bátor, figyelmes, tanulásra kész, jómodorú, fedhetetlen erkölcsű lovag. A pápai határozatok buzgó követője volt, a misék és a szentbeszédek hű hallgatója. Érdemeit a luterizmus elleni páratlan gyűlöletével koronázta. De mint oly sokan mások, gondviselésszerűen ő is találkozott a Bibliával, és csodálkozva nem Róma, hanem Luther tanait találta meg benne. Ettől kezdve teljesen az evangélium ügyének szentelte magát. Franciaország nemesei közül a legműveltebb Burkin volt. Lángeszme, szónoki képessége, fékezhetetlen bátorsága, hősies buzgósága és az udvarnál való befolyása miatt, mert a király egyik kedvence volt, sokan hazája majdani reformátorát látták benne. Béza ezt mondta, Burkin második Luther lett volna, ha első Ferencben második választófejedelemre talál. Rosszabb, mint Luther, kiáltották a katolikusok. Franciaország katolikusai valóban jobban féltek tőle. Eretnekként börtönbe vetették, de a király szabadon bocsátotta. A harc évekig tartott. Első Ferenc, aki Róma és a reformáció között ingadozott, hol eltűrte, hol pedig korlátozta a szerzetesek szenvedélyes buzgóságát. Burkint a pápai hatóságok háromszor vetették börtönbe, de a lángelméjét és nemes jellemét csodáló király, aki nem volt hajlandó feláldozni a papok gyűlöletének, kiszabadította. Burkint többször figyelmeztették a veszélyre, amely Franciaországban fenyegeti, és arra buzdították, hogy kövesse azokat, akik önkéntes számüzetésben kerestek oltalmat. A félős és megalkuvó Erasmus, akinek ragyogó műveltségéhez nem társult az az erkölcsi nagyság, amely az életet és dicsőséget alárendeli az igazságnak, ezt írta Burkinnek. Kérd magad követnek valamelyik idegen országba. Menj és utazd be Németországot. Ismered Bedát, és tudod, hogy milyen. Ezerfejű szörnyeteg, aki mérgét mindenfelé fröcsköli. A te ellenségeidet légiónak hívják. Még ha ügyed jobb is lenne, mint Jézus Krisztusé, addig ki nem engednek a kezükből, amíg nyomorultul el nem pusztítanak. Ne bízz túlságosan a király védelmében. Bármi történjék is, ne hozz rám bajt a teológusok tanszékén. A veszély sűrűsödésével azonban Burkin szilárdsága egyre nőtt. Ahelyett, hogy elfogadta volna Erasmus számító és megalkuvó tanácsát, még bátrabb lépésekre határozta el magát. Nem csak az igazságot védelmezte, hanem a tévejgést is leleplezte. Az eretnekség vádját, amellyel Róma barátai meg akarták bélyegezni, visszafordította rájuk. Legaktívabb és legelkeseredettebb ellenfelei a város és a nemzet egyik legnagyobb egyházi tekintélyének, a Nagy Párizsi Egyetem teológiai tanszékének tudós doktorai és szerzetesei voltak. E doktorok írásaiból Burkin 12 állítást emelt ki, amelyeket nyilvánosan bibliaellenesnek és eretneknek nevezett, és kérte a királyt, hogy vállalja a bíró szerepét a vitában. A király, aki örült, hogy alkalma nyílik megalázni a gőgös szerzeteseket, készséggel összemérte a két szemben álló fél erejét és eszességét. Arra szólította fel a katolikusokat, hogy védjék meg ügyüket a Bibliából.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhíta címe: Nyisd fel a szád. A mai ige: 81. Zsoltár 11. Nyisd ki a szádat, és én megtöltöm. Gondolatok az igéről. Milyen nagy buzdítás ez imádságra. Mi magunktól csupán kicsin dolgokat kérnénk, mert nem is érdemlünk nagyokat. Urunk azonban arra biztat, hogy kérjünk nagy áldásokat. Legyen az imádság életünknek olyan természetes cselekedete, mint az, hogy kinyitjuk a szánkat. Ugyanolyan természetes és őszinte megnyilatkozás. Ha valakinek nagyon fontos mondani valója van, jól kinyitja a száját, ige helyünk is arra biztat, hogy legyünk igazán buzgók a kérésben és könyörgésben. Ez az ige azt is jelenti, hogy bátran kérhetünk Istentől nagy áldásokat. Olvasd el az egész verset, és lásd meg, hogyan érvel. Én, az Úr, vagyok a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről, nyisd ki a szádat, és én megtöltöm. Mivel az Úr már annyi mindent tett velünk, most arra bátorít minket, hogy kérjünk még többet, sőt, számítsunk még többre. Nézzétek a madárfiókákat a fészekben, hogy kitátják a csőrüket, amikor anyjuk közeledik a táplálékkal. Csináljunk mi is ugyanezt. Fogadjuk be a kegyelmet minden lehetséges alkalommal. Szívjuk be a kegyelmet, mint a szivacs a körülötte levő vizet. Isten kész arra, hogy megtöltsön bennünket lelkével, csak mi is legyünk készek arra, hogy befogadjuk azt. Szükséget látunk? Indítson ez arra minket, hogy megnyissuk Isten felé a szánkat. Már-már összeroskadunk? Serkentsen ez arra, hogy elpanaszoljuk Istennek erőtlenségünket. Tele vagyunk félelemmel? Legyen belőle segélykiáltás az Úrhoz. Mint egy gyermek, kiáltsunk atyánkhoz. Szánkat megtölti az Úr, higgyed ezt. Október a reformáció hónapja. A magyarországi egyházak ökumenikus tanácsa idén is október 1-31 között rendezi meg az Október a reformáció hónapja elnevezésű programsorozatot. Ennek keretében az ország különböző pontjain több száz eseményre várják az érdeklődőket. A megnyitó ünnepsége holnap, október 1-én, csütörtökön 18 órától lesz a deáktéri evangélikus templomban, amelyen igét hirdet Pap János, baptista egyházelnök. Közreműködnek a Veselény utcai baptista gyülekezet énekkara, a református Calvin kórus, a pünkösdi zenei misszió kórusa, a miskolci metodista Eszterházi és az avasi gimnázium összevont kórusa és az evangélikus luteránia énekkar. 17 óra 30-tól térzenével szolgál az Egressy Béni Református Művészeti Középiskola. Az Úr szolgálatának iskolájában nemzetközi ökumenikus konferenciát tartottak Pannonhalmán. A misszió a megbékélés helye lehet, jelölte ki egyik célként Jerry Pillay, az Egyházak Világtanácsának presbiteriánus vallású főtitkára Pannonhalmán, ahol a bencés főapátsági már hatodjára szervezett nagyszabású nemzetközi ökumenikus konferenciát. Egyházukat többek között Fekete Károly, tiszántúli püspök és Berec Júlia, a zsinati hivatal külügyi osztályának vezetője képviselte. Az időjárásról. Jön az ősz második hónapja. Ma, szerdán is gyengén felhős az időnk, sok napsütéssel, esők nélkül. Keletről fúj a szél, és 22-26 fokunk van. Csütörtökön is derült, gyengén felhős, napos, száraz idő ígérkezik. A keleti szél élénkül, és kitart a 22-26 fok.
0: Híreinket hallották.
2: A Bibliai Szabad Egyetem Budapest Terézvárosi előadás sorozatát hallják.
3: Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit. Nézzük a zsidókhoz írt levéllel kapcsolatos ókori hagyományokat. Nagyon hamar idézik a zsidókhoz írt levelet más keresztény egyéb iratok is. Ezek között az egyik legfontosabb Kelemen első levele, méghozzá két helyen is szó szerint idézi a zsidókhoz írt levelet, a 17. fejezet első verse és a 36. fejezet második versétől 5. verséig terjedő szakaszban. Azonban a kelemeni levél nem említi meg a zsidókhoz írt levélnek sem a címét, sem a szerzőjét, csupán szó szerint idéz belőle. Van egy másik, szintén nem kanonikus irat, amelyik nagyon hamar idéz a zsidókhoz írt levélből, méghozzá a Hermász pásztora. És ha jól megnézzük, különböző biblia fordítások nem is mindig zsidókhoz írt levélnek fordítják, hiszen talán mondhatjuk, hogy nem egészen helyes zsidókhoz írt levélnek fordítani, inkább héber levélnek kellene fordítani, bár el kell mondani, hogy sem a zsidók, sem a héber kifejezés nem szerepel benne. Nézzük, milyen ókeresztény írók, első-második századi ókeresztény írók hivatkoznak erre a nagy tekintélyű levélre. Legelőször is Eusébius az Egyház története című munkájában, majd alexandriai Kelemen, nem keverendő össze az előbb említett római Kelemennel, később Tertullianus, és a már többször említett ebben az előadásban a Bibliai Szabad Egyetem újszövetségi vonatkozásában többször említettük a 46. számú úgynevezett Chester Bitti papiroszokat, ebben is találunk a zsidókhoz írt levélre vonatkozó adatokat. Markionról mindig negatív megnyilatkozásunk van, hiszen Markion lesz az, aki átírja a Bibliát, és egy általa újjáírt Bibliát szeretne a kereszténységgel elfogadtatni. Természetesen Markion kihagyja az általa szerkesztett Bibliából. Két hagyomány van, és én azt hiszem, hogy ezt a két hagyományt mindenféleképpen meg kell említeni. A kereszténységnek van egy keleti hagyománya, egy alexandriai hagyománya, és van egy nyugati hagyománya, római hagyomány. Ez a két hagyomány teljesen eltérő utakon jár, és vannak ennek a hagyománynak olyan stációi, olyan állomásai, amelyeket a másik hagyomány nem feltétlenül fogad el azonnal. Egy biztos, a keleti hagyomány, az alexandriai hagyomány mindig kánoninak tekintette a zsidókhoz írt levelet, és azt is mondhatnánk, hogy páli levélnek és fordítójának, vagy egyszerűen irodalmi kialakítójának pedig Lukácsot tartotta. Origenészre is oda kell figyeljünk, hiszen Origenész az ókor nagyjai között szerepel, ő is apostolinak tartotta, pálinak tartotta, és azt mondta, hogy egyik tanítványa jegyezte le a zsidókhoz írt levelet, de hogy melyik, arra vonatkozólag Origenész sem említés, sem javaslatot nem tesz. Oda kell figyeljünk az ókori szír és az ókori görög egyház megfigyelésére, szóhasználatára, zsidókhoz írt levéllel kapcsolatos véleményére. A szírek és a görögök páli levelek közé sorolják minden fenntartás nélkül a zsidókhoz írt levelet. Ezek után Rómának is lépni kellett, hiszen azt látjuk, hogy keleten, Alexandriából egyöntetően elterjed az egész térségben, hogy apostoli eredetű, páli eredetű és kanonikus irat. A nyugati egyház csak a 4. században, kérem figyeljünk oda, ez egy óriási időszak, csak a 4. században kezdi elfogadni kanonikus iratnak. És nekem azt tetszik, hogy miközben óriási különbség van tradícióban, hagyományban, gondolkodásban a keleti és nyugati egyház között, azért az idő malmai összecsiszolják. Szóval olyan nem volt, hogy egyetlen kanonikus iraton is összevesztek volna, amit keleten nem fogadtak el, és nyugaton, akkor keletiek előbb-utóbb nyugat hatására, a teológusok hatására, az érvek hatására elfogadták, vagy fordítva is. Amit keleten mindig kanonikusnak tartottak, azon Róma gondolkozott, és előbb-utóbb azért bevette a kanonikus iratok közé, és erre 4 évszázadot kellett várni, illetve a 4. évszázadig várni kellett. Nos, nézzük a nyugatiak, mit mondanak. Ciprianus, Irénius, Tertullianus eredetileg nem tartották kánoni iratnak, de elismerték, hogy óriási tekintélye van a zsidókhoz írt levélnek, és be kell vonni a kánon tanítása közé, hiszen az egész kelet elfogadja kanonikus iratnak. Ezért felveszik ezeknek az előbb említett teológusoknak, főként Tertullianusnak a hatására a nyugati kánonba, és azt mondják, hogy Pál 14. leveleként tarthatjuk számon a zsidókhoz írt levelet. Arra nincs időnk, hogy szellemtörténetileg végignézzük a századok viharait, hogy mi történt a zsidókhoz írt levél kánoni tekintélyével. Egy nagyot lépjünk, és menjünk a reformáció időszakába. És a reformáció időszakában, amikor egyenként végigvizsgálják a levelek nem csupán tartalmi, hanem szerzői kérdését is, és végigtekintenek az elmúlt 15 évszázadon, 16 évszázadon, abban,

csatlakozik, és azt mondták, természetesen kánoni levél, de nem Pál szerzőségétől eredeztethetjük. Ezután a tridenti zsinat, amelyet mondhatnám, hogy mi protestánsok úgy szoktunk mondani, hogy az ellenreformáció, a tridenti zsinat a levelet pálapostól szerzőségének vonatkozásában megerősítette, és kötelezte a katolikus teológusokat, hogy páli szerzőséget tanítsák és fogadják el. Ezt követően nagyon érdekes, a tridenti zsinat hatására a protestáns teológusok, Luther, Calvin, Béza és a többi véleménye ellenére szép lassan elfogadják a katolikus teológusok véleményét, és a 16. századtól egyre inkább elterjedté válik az, hogy ez Pál apostol 14. levele. Jön a felvilágosodás. A felvilágosodás egy újabb górcső, egy újabb szempontok alapján, és ebben az időszakban már rendkívül fejlett az irodalmi összehasonlítás, a szókészlet, a nyelvi, a szintaktikai rendszerek, hiszen össze lehet hasonlítani Pál korábbi leveleivel, és a felvilágosodás korától ismét elvetik a protestánsok Pál apostol szerzőségének alapkérdését a zsidókhoz írt levéllel kapcsolatban. A Római Egyház 1914-ben, tehát még egyszer, a Római Egyház 1914-ben ismételten megerősíti korábbi biblikus álláspontját, és kimondja expressis verbis, hogy a levél páli szerzőségét kell tanítani. Egy kicsit a katolikus szentírás magyarázók az ezt követő időszakban, az 1920-as esztendőkben a tudomány szabadságára hivatkozva visszautasítják ezt a szentszéki döntést, ezt a római döntést, és egyre többen elfogadják, hogy a zsidókhoz írt levél klasszikus protestáns nézete alapján nem páli levélnek tekinthendők. Ezért az 1920-as esztendők tájékán jó néhány igen neves katolikus teológus kénytelen elhagyni, mivel kiközösíti Róma, kénytelen elhagyni a katedrát. És azt mondják, hogy a tévedhetetlenség csupán a hit és erkölcs vonatkozásában áll fent Róma első püspökének, és nem egy levél irodalmi szerzőségére vonatkozólag. Én próbáltam feleleveníteni ennek a levélnek a rendkívül bonyolult útját, és ezek után azt tudjuk mondani, hogy a zsidókhoz írt levél gondolkodásmódja, sajátos stílusa egy picikét eltér a korábbiakban páli levélként ismert irodalmi alkotásoktól. Először is minden korábbi levélben, ha végignézzük mind a 13 levélben, Pál megnevezi magát, mint Jézus Krisztus apostolát. Ebben a levélben nincs megnevezve Pál, mint apostol. Ennek ellenére azt tudjuk mondani, hogy más a helyzet, mint a 13 páli levélnél. Nincs vita helyzet. Nincsenek judaista tanítók, hanem ez egy klasszikus igehirdetés. Méghozzá azt is mondhatnám, hogy nem csak igehirdetés, hanem zsidó Isten tiszteleti igehirdetés. Tehát ez egy zsinagógális igehirdetés alapjaira van kialakítva. Nincs benne én és ti szakaszok, vagy ők szakasza, hanem egyszerűen csak tanít, tanít és tanít. Ha a nyelvi szempontból veszük górcső alá, akkor azt tudjuk mondani, hogy az Új Szövetség legnívósabb görög szövegével állunk szemben. Lényegében Lukács evangéliumának első mondatai emlékeztetnek erre a klasszikus szövegre, hiszen a többi újszövetségi irat a koiné nyelvén fogalmazódik meg, ami igen messze van a klasszikus görög nyelvtől, mind szóhasználatban, mind nyelvtől.

0: nyelvtani szerkezetben. Gondoljuk csak el arra, hogy majd 16 igeidő van, a mi magyar nyelvünkben csupán 3 igeidőt ismerünk, itt pedig 16-tal állunk szemben. Tehát olyan fejlett görögséget használ, görög nyelvet használ, hogy igen, a klasszikus drámaírók és a klasszikus filozófusok mellé tehetjük a nyelv szempontjából, ez pedig mindenféleképpen eltér a korábbi páli levelektől. Egyetlen téma uralja az egész levelet, és ez nem más, mint Krisztus főpapi szolgálata és tisztsége. A hitáltali megigazulás nem jelenik meg olyan markánsan, emblematikusan, ahogy az Pál szokta korábbiakban képviselni, csak úgy, mint a test és lélek közötti különbség és feszültség sem jelenik meg. Hiszen Pál nagyon sokszor a testiséggel a bűnt jelképezve fejti ki gondolatait, máskor pedig a lélek által egy magasabb alapelvről, egy erkölcsösebb életről beszél. A törvény sem jelenik meg nála. És ha megnézzük a klasszikus páli iratokat, akkor azt tudjuk mondani, hogy mindenhol megjelenik a törvény, itt nem. Az apostoloknál nem vetődik fel az újra való megtérés gondolata. Tehát a zsidókhoz írt levél egy újbóli megtérés gondolatát veti fel, míg a klasszikus apostoloknál a megtérés egyszeri, megismételhetetlen pillanatnyi helyzetet jelent. Egy biztos, az alexandriai keleti gondolkodás teljes mértékben nyomon követhető. És kérem szépen, ha meg akarjuk érteni, hogy milyen volt a keleti gondolkodás, hogy mennyire különbözött a klasszikus kontinensi gondolkodástól, az európaitól, akkor elég, ha ma elmegyünk Közel-Keletre, és ott megnézzük az embereket, hogyan gondolkodnak, teljesen másképpen. Noha a nagy dolgokról hasonló a véleményünk, ők is tudják, hogy ők is születnek, élnek és meghalnak, de ezt egészen más szimbólumrendszerben fejezik ki. Egészen másképp gondolkodnak, következtetnek és érvelnek, mint mi európaiak. Egy biztos, Philo teológiai hatása is felfedezhető. Egyre inkább a zsidókhoz írt levél kutatása Philót helyezi ennek a levélnek a középpontjába. Nem úgy, mint szerző, hanem úgy, mint aki a szerző folyamatosan Philonnal vitatkozik. Philon az első század egyik nagy teológusa, de azt is mondhatnám, hogy minden idők egyik legnagyobb zsidó bölcse és gondolkodója. Természetesen a kánoni idők utáni zsidóságról gondolom. Tehát Philót ne hasonlítsuk össze Mózessel vagy egyéb kanonikus szerzőkkel. És úgy lehet észrevenni, hogy a philoni gondolkodás úgy jelenik meg a zsidókhoz írt levélben, hogy állandóan apologetizál ezzel a zsidókhoz írt levél szerzője. Philon azt mondja, hogy a főpapnak ilyennek és ilyennek kell lenni, erre kontraként megjelenik a zsidókhoz írt levélben, és ő elmondja, hogy milyen az igazi főpap. Szóval a philoni teológia elmélete kontraként jelenik meg, és ez a kontra Jézus személyében kerül kibontakozásra. Az allegorizáló és tipológikus írásmagyarázat végig vonul a zsidókhoz írt levél fejezetein. A kumráni tanítással való probléma is több írásmagyarázóban felmerült. Így talán a hallgatók által nagyon jól ismert Jagdi Jadin is ezt próbálja valahogy felszínre hozni, és azt mondja, hogy nincs szabályos kezdete a levélnek, és ha megnézzük, akkor az a klasszikus Biblia verssel kezdődik, amit nagyon jól ismerünk és tudunk, hogy minek utána az Isten sok rendben és sokféleképpen szólott, hajdan az atyáknak a proféták által, ez utolsó időben szólott nekünk fia által. Szóval nem az a klasszikus bevezető formulával kezdődik, hanem úgy belevág a közepébe. A könyv egy szokatlanul hosszú igehirdetés nyomait hordozza magán. A klasszikus adventista írás magyarázat eredeztethető Ellen Gold White-nak egy elejtett mondatára, hiszen White-né is Pál apostol tartja a szerzőjének, mint abban az időben a legtöbben. De ő ezt nem magyarázza meg, csak egyszerűen tényként leírja. Nézzük a levél olvasóit. Tradicionálisan zsidó keresztényekhez intézett iratnak tarthatjuk a levelet. Tehát keresztények, tradicionális zsidó háttérből és tradicionális keresztény gondolkodó köréből kerülnek ki a hallgatók vagy az olvasók. A gondolatsor, ami megjelenik ebben a 13 fejezetben, az ószövetségi talajon mozog, és nem kell, hogy ezen a talajon egészen részletekben menő idézettel tűzdelje teli az iratát, hanem elég, ha csak az ószövetségből néhány szót beidéz. Az idézés az soha nem a masszoréta szövegből, tehát nem a héber szövegből, hanem mindig a görög szövegből, a Septuagintából következik be. És ha én most önöknek mondok három szót, akkor rögtön fogják érteni, hogy mire gondolok. Ha azt mondom, hogy Isten, áld meg a magyart, abban a pillanatban, akik itt születtünk, tudjuk, hogy ez a nemzeti himnuszunkból van. És nem kell végig idézzem, nem kell a himnusznak nem tudom én hány fejezetén végigmenni. Elég, hogy azt mondom, hogy Isten, áld meg a magyart, és a hallgatók azonnal értik. Vagy azt mondom, hogy talpra magyar. 1848-ban vagyunk, a nemzeti dal, Petőfi költeménye. Mindenki érti. Na, így van Pál is. Nem kell neki hosszú verseken keresztül idézni. Néhány szót beidéz, és tökéletesen tudja, tisztában van vele, hogy a hallgatók értik. Nem kell szájba rágni, gyermeki szinten magyarázni az összefüggéseket, mert ezek az emberek, akik hallgatják, az ószövetségi történeteket professzionálisan ismerik, és Pál apostol ezt az ismeretet előhúzza az ókorból, az ószövetségi Bibliából, kicsit formálja, átalakítja, és Krisztus főpapságára alkalmazza. Ezért azt is mondhatjuk, hogy amit korábbiakban már megemlítettünk, allegorizáló és tipizáló szerkezeteket vehetünk észre. Egy biztos, két rend találkozik, és a szerzője, az írója ezt a két rendet tökéletesen ismeri. Nem csupán az új rendet, amiben él, hanem ismeri a régi rendet. És azt mondja, hogy ebben az időszakban, mármint amikor íródik a levél, két rend találkozik. A régi rend és az új rend. Melyiknek kell elsőbséget biztosítani? A zsidók azt mondják, a régi rendnek. Viszont ő azt mondja, az új rendnek elsőbsége van, és ezt az új rendet Krisztus főpapságába ágyazza. Két nagy ószövetségi és újszövetségi szemét fog ütköztetni. A régi rend legnagyobb képviselője ki lehet vajon? Ki lehet egy zsidó ember számára a régi rend legnevesebb képviselője? Mózes. Ki lehet az új rend legnevesebb képviselője? Jézus. És kérem szépen, én nem merném megcsinálni, ha rám bízták volna ezt a feladatot, hogy Mózest és Krisztust ütköztessem, de olvassuk végig, hogy meri vállalni, és nem csupán felületesen, hanem lényegét tekintve is azt mondja, hogy Krisztust és Mózest ütköztetjük, akkor Mózesnak meg kell hajolnia a Krisztus előtt, mert Krisztus feljebb való, mint Mózes. De kérem szépen, ha úgy teszem föl a kérdést, hogy melyik feljebb való, a Messiás vagy Mózes, akkor már a zsidóság is meg tudja adni a helyes választ. Mert számára Jézus az Ószövetség Messiása, aki előtt Mózes is meghajlik. És ha Mózes életében találkozott volna a Messiással, akkor ő is meghajolt volna. Címzettek. A címzetteket hol keressük? Egyesek azt mondják, hogy Jeruzsálemben, vagy a környékén, még Jagdil Jadin alapján azt mondhatjuk, hogy egy kicsit lejjebb Qumrán környékén kell keressük. A zsidókhoz írt levél idején Qumrán szétszóratik. De azért Qumrán nem egy jelentéktelen szellemi műhely volt, hiszen látjuk, hogy megtaláltuk a Qumráni könyvtárnak egy jelentős részét, és ez a 20. század egyik legjelentősebb, vagy bibliai vonatkozásban a legjelentősebb régészeti felfedezése volt. Szóval mi lett Qumránnal? A qumráni felfedezések után az 1950-es esztendők végén, a 60-as és a 70-es esztendők közepéig gyakorlatilag a kereszténységet Qumránból vezetik le. Nagyon sok fogódzó pont van, ami a kereszténységet Qumránhoz vezeti vissza. Biztos emlékszünk arra, hogy Keresztelő Jánosról azt olvassuk, hogy a pusztából jön. Hogy Jézus elment a pusztába, és a pusztában növekedik Isten és emberek előtti értelemben. Szóval Jézussal és Keresztelő Jánossal kapcsolatosan sok pusztai kifejezés van, ami a gondolkodásunkat valamilyen módon Qumrán felé irányítja. Ha Qumránban valami fontos volt, és valamiről beszélgetek, akkor kérem szépen a főpap. A főpap a qumrániak számára legfontosabb volt. Annyira, hogy két főpapról beszéltek. A zsidókhoz írt levél csak egy főpapról beszél. Vannak nehézségek is, és ha megpróbáljuk a zsidókhoz írt levelet mondjuk összeszinkronizálni az apostolok cselekedetének könyvével, akkor megtudjuk például azt, hogy a jeruzsálemi gyülekezet olyan szegény volt, hogy Pál adományokat hoz. Ugyanakkor a zsidókhoz írt levélben pedig azt olvassuk, hogy olyan gazdag volt, hogy a többi gyülekezeteket adományba tudta részesíteni. Nyilván 2000 esztendő távlatából ne hegyezzük ki a kérdést a szegénység és gazdagság szempontjából, hiszen bárki lehet olyan módosabb állapotban, hogy tud szegényeket támogatni, és később néhány hónap, néhány esztendő után egy olyan váratlan helyzet következik be, hogy ő szorul támogatásra. Minden esetre ezt a nézetet sem vedhetjük el, és ezt az információt is félre kell tegyük. Némelyek nem zsidó, hanem keresztény hallgatókat feltételeznek, vagy olvasókat feltételeznek. Egy biztos, hogy ezek az új keresztények az első században nem vagyok benne biztos, hogy olyan mélyen ismerték az ószövetségi részleteket, az ószövetségi kultúrát, a történeteket, a szavakat, a kifejezéseket, hogy egy talpra magyart beidéz Pál apostol, és azonnal mindenki tudja, hogy mire gondol. Számomra ez egy kicsit nehézzé teszi az alapkérdés megválaszolását. Egy biztos, hogy nem az első, hanem mindenféleképpen a második generációban kell keresni az olvasókat. És a második generációban már lehettek olyan tudósok, olyan nagyfokú ismerettel rendelkező keresztények, akik a zsidóság mellett felnőnek tudásban is az ószövetségi ismeretre. Korábbiakban említettük, hogy sem a zsidó, sem a héber, és most még egy érdekesség, sem a pogány kifejezés, a pagánus kifejezés nem szerepel a zsidókhoz írt levélben. Innentől fogva egyfajta bizonytalanságban vagyunk, egy biztos, hogy egyetlen egy vitahelyzet van a 13. fejezet 9. versében, amikor bizonyos ételek közötti rangvitát vagy vitahelyzetet zár le az író, és azt mondja, mert jó dolog, hogy kegyelemmel erősítessék meg a szív, nem ennivalókkal, amelynek semmi hasznát nem veszik azok, akik azok körül járnak. Egy biztos, a kereszténységet a zsidókhoz írt levél szerzőségének kialakulásának időszakában egyre inkább az álhatatosság hiánya jellemzi. Szóval nem a bátor kiállás, hanem egyre inkább a félszegség, a csüggedés, a visszahúzás és a visszahúzódás, és egyre inkább a szerző azt látja, ha a kereszténység ezen az úton fog fejlődni, és mindig csak visszahúzódó lesz, akkor a keresztényeknek az üdvössége kockán fog forogni. Tehát észreveszi a szerző, hogy a Néró féle üldözés és a keresztény üldözés teljes mértékben elbizonytalanítja a keresztényeket, és félénké válnak. Sokkal magasabb helyzetben van az első generáció végének időszakán élő emberek, mint a második generáció közepén élő keresztény emberek. Nincs konkrét címzett. Még a korábbi időszakban mindig azt olvassuk, hogy vannak címzettek. Különféle teológus felfedezések vannak, hogy kik lehetnek a címzettek. Vannak, akik korintuszi keresztényekre gondolnak. Mások az efézusiakra. Többiek a Lükosz völgyi gyülekezetekre, a hét kisázsiai gyülekezetekre gondol, Antiókhiára, mások Ciprusra. Szóval, ha azt nézzük, elég sok bizonytalanság van a zsidókhoz írt levél szerzőjére, illetve az olvasókra vonatkozólag. Menjünk csak vissza a klasszikus, az első században megfogalmazott olvasókra, és a levelet ezeknek címezték. Szóval római gyülekezet. Egyre valószínűbb, hogy az első században élt teológusok nagyon is jól tudták, hogy ez a levél a római gyülekezet számára íródik. Ne felejtsük el, ebben az időszakban a római gyülekezet főként, még a második generáció is, zsidókból származó keresztényekből állnak. Két érv is emellett szól. Legelőször Kelemen, a Kelemen levél Rómában idézi a zsidókhoz írt levelet, hiszen Kelemen levél Rómában születik, alakul ki, és a legelső, aki idézi, az a Kelemen levél 96-ban, és van egy irodalmi kifejezés is, a hoi egoumenoi kifejezés, ez az elöljárókra vonatkozik, és a római és a Kelemen levél szóhasználatával tökéletesen megegyezik erre az elöljárókra vonatkozó zsidókhoz írt levél megfogalmazása. Van még több érv is, amit én most idő hiányában nem sorolnék fel. Egy biztos, hogy megjelennek az Itáliában élők is az üdvözletek sorában. ez nem lehet végső érv, hiszen a levélíró Itálián kívül van, és a környezetében lehetnek olyan itáliai származásúak, akiket üdvözöl. Tehát nem kell a magyarokat Magyarországon csupán üdvözölni, ha én elmegyek Amerikában, és ott találkozok valakivel, akkor mondhatom azt, hogy a magyarokat üdvözlöm, mert a világ másik részén is lehetnek magyarok. Ennyi bevezető után térjünk vissza a levél szerzőjéhez. A szerző szemmel láthatóan teljes mértékben háttérben kíván maradni. Ez nem jellemzi Pál gondolkodását. Névtelenségbe akar vonulni, mert számára nem a név, hanem az írása a fontos. Ez nem véletlenszerűen, ez tudatosan alakul így ki. Páli szerzőség kérdését már bevezetőben említettük, teljes mértékben kizárni sem lehet, és én semmiféleképpen nem szeretném kizárni a páli szerzőséget, hiszen nagyon sok érv szól a páli szerzőség mellett is, viszont nagyon sok érv szól ellene is. Nézzük, hogy még milyen szerzők jöhetnek számításba. Alexandrai Kelemen szerint Lukács volt a szerző. Mégpedig úgy, hogy az irat eredetileg arámi nyelven íródott, amelyet később veretes görögségre fordítottak. Igen, ám, de a mai nyelvészet olyan magas színvonalon áll, hogy be tudja bizonyítani azt, hogy ez a levél nem fordítás, hanem eredeti nyelven görögül íródott. Gondolkodásmódja nem jellemzi Lukácsot. Sokan római Kelemen tartják a levél szerzőjének, hiszen ő idézi majd egy másik levelében. Origenész is ismeri ezt a felfogást, azonban a Kelemen levél irodalmi függőségben van a zsidókhoz írt levélhez képest. Tehát egy a lényeg. Kelemen idézi zsidókhoz írt levelet, és nem a zsidókhoz írt levél idézi a Kelemen levelet. Luther a protestantizmus vitájánál Apollós szerzőségét említette meg. Apollós alexandriai származású zsidó keresztény, aki a görög retorikának legmagasabb jártasságáról is tanúbizonyságot tett. Egy biztos, azon kívül, hogy Luther megemlíti, nagyon sok érvet nem tudunk mellette felsorakoztatni, és Apolloson kívül is a kereszténység tagjai között lehettek olyan fiatal, tehetséges emberek, akik teljes professzionális szinten ismerték a görög nyelvet. Tertullianus, aki jogász volt az ókori Rómában megtérése előtt, és mindig a jogászi bölcsesség éles elméjével közelít meg egy-egy ilyen kérdést, Barnabásnak tulajdonította a levelet, és kérem szépen, a teológiának még ma is vannak olyan igen neves személyiségei, személyei, akik ezt elfogadják, és Barnabásnak tulajdonítják a szerzőséget. Mások István vértanúnak, és azt mondták, hogy vértanúsága előtt megírta, és el kell mondjam, hogy ha megnézzük a legújabb, legmodernebb tudományos publicisztikát, akkor azt látjuk, hogy nagyon sokan a István védőbeszédét összehasonlították a zsidókhoz írt levéllel, és a gondolatsor és a logikai megközelítés rendkívül hasonló. Egy biztos, ez ellen is van érvünk, a levél nem Izraelben lett megírva. A legjobb tudomásunk szerint viszont István soha életében nem hagyta el Izrael területét. A legújabb nyelvészi, és kizárólag szeretném ezt aláhúzni, hogy nyelvészi, tehát nincsenek benne teológiai érvek. Tehát a legújabb nyelvészi kutatások arra mutatnak rá, hogy a zsidókhoz írt levél a két lukácsi irat gondolkodás módjához áll a legközelebb. Tehát Lukács evangéliumához és az apostolok cselekedetének szóhasználatához. Keletkezési helyre vonatkozólag Róma, Egyiptom, Efézus és Antiókia merülhet fel. Ezek után nézzük a keletkezési időt. Nem tudjuk, hogy a zsidókhoz írt levél megírásának idején a jeruzsálemi templom áll-e, vagy már a római háború miatt lerombolják. Nem tudjuk, hogy folyik-e még az Isten tisztelet a templomi liturgiában, vagy nem. Egy biztos, a templomnak óriási jelentősége van az egész új szövetségre és az új szövetségi levelek keletkezésére, az evangéliumok keletkezésére. Egy biztos, ha elpusztult, ha abban az időszakban íródott a zsidókhoz írt levél, amikor a templom már elpusztult, miért nem írja meg? Mert az, hogy a templom áll, és a templom körül még nincsenek háborús helyzetek, és nem említi meg a templomot, ezt el tudom fogadni. De ha a templom elpusztul, a templom az nem csupán a zsidóknak volt egy státuszszimbólum, hanem az első századi keresztények számára. Az túl nagy dolog ahhoz, hogy a zsidókhoz írt levél szerzője valami oknál fogva, akár tudat alatt is, de ne utalt volna erre. A külső körülmények inkább Domicianus császár idejére mutatnak rá. Tehát Vespasianus császár, utána volt Titus, és Titusnak az ifjú testvére, fiatalabb testvére volt Domicianus. Ma már tudjuk nagyon jól, hogy Titus azért halt meg, mert Domicianus ráparancsolt az orvosokra, hogy egy súlyos gyulladásban lévő szervezetet ne a szakmai szempontok alapján kezeljék, hanem meleg pakolással láttatta el, ami azt jelentette, hogy néhány órán belül Titus meghalt. Halálos ágyán azt mondta leghűségesebb barátainak, és az élet pikantériája, hogy pontosan abban a házban halt meg, ahol néhány évvel korábban édesapja Vespasianus. És akkor azt mondta, hogy nem értem az életet, és nem értem az Istent. Mindig becsületes voltam, és tiszta volt a kezem. Csak egyetlen egy dologban vádol a lelki ismeretem. Mármint, hogy a jeruzsálemi templomot leromboltatta, illetve az nem tudta megmenteni. Még a halálos ágyán is Titus ezt emlegette. Az ifjabb testvér, aki tehetségtelen volt minden szempontból, sokkal, de sokkal tehetségtelenebb volt, mint a Fláviuszok az elődei, és már az életében Istenként kellett őt tisztelni, ezt nem csupán szavakban, hanem királyi hódolatban, isteni hódolatban is ki kellett fejezzék, ezt pedig sem a zsidók, sem a zsidóság, sem a keresztények és a kereszténység nem gyakorolta irányában, ezért a Néró féle korábban elindított keresztény üldözést tovább folytatta. Ha helytáll a gondolkodásunk, akkor valamikor 80 és 90 között keletkezhetett e szemlélet alapján a zsidókhoz írt levél. Már csak néhány percünk van, nézzük a levél tartalmát. Ahogy bevezetőben említettem, a levél kezdet nélkül egyből belevág a dolgok közepébe, és egyből elmondja a mondani valóját, amelyet három nagy egységben tömörít össze. Az első egység az úgynevezett prológus. Ez az első verstől a negyedik fejezet 13. verséig tart. Elmondja, hogy Krisztus feljebb való az angyaloknál, sőt feljebb való még Mózesnál is. eszkatológikus magasságban áll a legnagyobb emberek fölött, és még az angyalok felett, a proféták felett is. Nagyobb neve van, mint az angyaloknak, mert ő a fiú. Ugyanakkor emberré vált, megízlelte a halált, elszenvedte a halált, és feltámadt. Állandóan apologetizál Mózessal. Hiszen ne felejtsük el, a zsidóság mindig Mózest emlegette, a kereszténység Jézust emlegette, és valahogy elrendezi. A következő szakasz a 4. fejezet 14. versétől a 10. fejezet 31. verséig tart, Jézus főpapságáról szóló szakasz. És itt rendkívül nehéz helyzetben van az író. Hiszen álljunk meg egy pillanatra, Jézus főpapságát úgy kell keresztény szempontból megindokolni, hogy az zsidó szempontból is, logika szempontjából megállja a helyét. Ki lehetett, kérem szépen, az Ószövetségben pap? Nem főpap, csak pap. Áron nemzetségéből származó egyed, ugye? Mindenféleképpen. Csak az lehetett kohén. Na most álljunk meg egy pillanatra. Jézusnak genealógia szempontjából van valami áronita köze? Nincs. Na most innen visszanyúl a kezdetekhez, és azt mondja, hogy Jézus nem az ároni rend szerinti papi szolgálatot tölt be, hanem Melkisédek szerinti papi szolgálatot tölt be. Kérem szépen, ezt, aki így megindokolja, abban a vita helyzetben az az ember egy zseni volt. Az az ember a Szentlélek által volt ikletve és vezetve. Nekem tökéletesen mindegy, hogy Pál, Barnabás, Lukács vagy Apollós. Az Isten vele volt ezzel az emberrel. És azt mondja, hogy két rend van, és tökéletesen megállja a helyét. Az egyik rend az ároniták, de az ároniták előtt volt egy Melkisédek rendje. És ez a Melkisédek rendje ősibb, mint az ároniták rendje. És ez Isten felkent papja volt. Ki adott Melkisédeknek tizedet? Ábrahám. Kitől származtatja a származását a zsidóság? Ábrahámtól. Így Ábrahám a hívők atya, nem csupán a zsidóság fizikai megtestesítőjét láthatjuk benne, hanem lényegében a Jézusi Melkisédek rendjének kiszolgálóját és jóváhagyóját. Hát ha Ábrahám jóváhagy egy rendet, egy papi rendet, azt később egyetlen zsidó gondolkodó sem vetheti el. És kérem szépen, egy teljesen elfelejtett bibliai történethez megy vissza, és azt mondja, van egy másik rend az ároni rend mellett, és ez nem más, mint a Melkisédek rendje. És akkor itt hozza a fizikai, az ószövetségi főpapok sorozatát, és vele szemben Jézus főpapi sorozatát hozza, mindig összeveti a két papi, főpapi rendet, a Hakkohén Haggádon rendjét, és mindig Krisztust főpapként tudja bemutatni a hallgatók vagy az olvasók számára. És ezt teljesen alázatosan, de teljesen tökéletes indoklással, professzionális szinten valósítja meg. A harmadik pillér, Zsidók 10. fejezet 32. versétől a 13. fejezet 17. verséig, tehát Zsidó 10.32-től 13.17-ig, Jézus a hit megkezdője és bevégzője. Ragaszkodjunk hozzá, és itt szeretném ennek a kifejezésnek egy kicsit a nyelvi hátterét is hangsúlyozni. Ragaszkodjunk, ugye? Ragasztó, ragad, valami ragad, így ragadjunk Krisztushoz. Türelemre inti az olvasókat. És azt mondja, hogy Ábeltől fogva Jézusig hatalmas bizonyosság fellege veszi körül az olvasókat, akik olvassák a zsidókhoz írt levelet. És a szenvedések, azek egy jelek a keresztény ember életében. Tekintsünk Jézusra, aki nem elmenekült a szenvedésektől, hanem elvállalta, sőt, a szenvedések elvállalása által váltott meg bennünket a bűntől és egy más szenvedéstől. Még egy gondolatot találunk meg benne, a vezetők iránti engedelmesség és kötelezettség, amely megjelenik a zsidókhoz írt levélben, a 13. fejezet első 17 versében. A levél egy záradékkal fejeződik be, amely már közvetlen, talán az egyetlen közvetlen hang, ami megjelenik az egész levélben vagy könyvben, üdvözletet tartalmaz, és befejező mondata áldás kívánással fejeződik be, de kérem szépen, mivel fejeződhet be az áldás kívánás, hanem Jézussal. A békesség Istene pedig, aki kihozta a halálból a juhoknak nagy pásztorát, örök szövetség vére által, örök szövetség vére által a mi Urunk Jézust, tegyen készségessé titeket minden jóra, hogy cselekedjétek az ő akaratát, azt munkálván ti bennetek, ami kedves ő előtte, a Jézus Krisztus által, akinek dicsőség örökkön örökké. Ezzel olyan alapozottságot, teológiai megalapozottságot tesz a második generáció keresztényeinek az asztalára, amely évszázadokon keresztül hitet, reményt tud adni az emberek számára. Egyetlen egy gondolatot szeretnék még felolvasni befejezésképpen, amelyik a 3. fejezet 12., 13. és 14. versét tartalmazza. Vigyázzatok, atyám fiai, hogy valaha ne legyen bármelyikőtöknek hitetlen gonosz szíve, hogy az élő Istentől elszakadjon, hanem intsétek egymást minden napon, míg tart a ma, hogy egyikőtök se keményítessék meg a bűnnek csalátsága által, mert részeseivé lettünk Krisztusnak, ha ugyanaz elkezdett bizodalmat mindvégig erősen megtartjuk. Befejezésről, ha aktuális volt a második generáció keresztény üldözöttei számára a zsidókhoz írt levél, akkor a 21. században igen félszeg és igen visszahúzódó keresztényei számára még aktuálisabb ez az üzenet. Olvassuk el, mert sokat meríthetünk a zsidókhoz írt levélből, sok reményt, bátorságot, kitartást, hitet, és Krisztusra nézhetünk fel, mint mennyei főpapunkra. Köszönöm a figyelmet, Isten áldja meg Önöket. Viszont látásra, viszont hallásra.
1: A Bibliai Szabad Egyetem előadását hallották Budapest Terézvárosban.

0: Csendes percek.
1: A mai áhítatot Jeremy K. Mullen írta Pennsylvániából, az Egyesült Államokból. Kavics számlálás. Titeket is, akik egykor Istentől elidegenültetek, most megbékéltetett emberi testében halála által, hogy mint szenteket, hibátlanokat és fedhetetleneket állítson majd szín elé. Pál apostolnak a Kolossébeliekhez írt levelének első fejezetének 21. és 22. verse. Az osztályteremben mind az 5 tanulócsoportomnak volt egy-egy üvegedénye. Amikor a diákok betartották a szabályokat, a csoport edényébe betettem egy kavicsot. Amikor megszegték a szabályokat, akkor pedig kivettem. Egy bizonyos idő után megszámoltam a kavicsokat, és az a csoport nyert egy pizzapartit, amelyik a legtöbb kavicsot gyűjtötte. Sokan úgy gondolják, hogy a keresztény élet is pont ilyen. Isten felállít egy csomó szabályt, amit be kell tartanunk. Amikor engedelmeskedünk, akkor kavicsot tesz az üvegtálunkba, és amikor nem, akkor pedig kivesz belőle, majd a végén megszámolja a kavicsokat, hogy kiderüljön, megérdemeljük-e a mennyei jutalmat. De a kereszténység nem ilyen. Nem arról van szó, hogy szabályokat kellene betartanunk, hogy ezzel Isten kegyeibe férkőzzünk. Kereszténynek lenni azt jelenti, hogy élő kapcsolatban vagyunk Istennel. Éppen ezért nevezi Pál apostol az evangéliumot a békéltetés üzenetének. Az a jó hír, hogy Jézus által békességre juthatunk Istennel. Ez pedig Istennek ingyen ajándéka. Istenünk, köszönjük, hogy a Jézus Krisztusba vetett hit által veled való szerető kapcsolatra hívtál el minket. Segíts, hogy ezt a jó hírt másokkal is megosszuk. Amen. Napi gondolat. Isten kegyelmét nem érdemelhetem ki. Ez az ő ingyen ajándéka. Imádkozunk azokért, akik úgy érzik, hogy ki kell érdemelniük Isten szeretetét.
0: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Ez a hét a Teremtés hete. A Teremtés hetét 2026-ban Magyarországon szeptember 27-e és október 4-e között ünnepeljük. Az idei téma Víz fakad. Ahová ez a folyó eljut, élet lesz. Ezékiel könyve alapján. A témával kapcsolódhatunk a Season of Creation nemzetközi kezdeményezéshez, annak alapigéjét a magyar közösségek számára kifejtve és alkalmazva. Biztatják a helyi közösségeket, gyülekezeteket, plébániákat, intézményeket, hogy őszi programjuk tervezésébe illeszék be a Teremtés hete megünneplését is. A kezdeményezés elsődleges célja a helyi közösségi cselekvések, akciók bátorítása. A helyi önkormányzatok napja. Az első helyi önkormányzati napot 1990-ben tartották Magyarországon, szeptember 30-án. Ezért az országgyűlés 2000-ben ezt a napot jelölte meg az ünnepre, mely a társadalom elismerése és tisztelete az önkormányzatok tevékenysége iránt. Az új törvény elfogadásával az országgyűlés hitet tesz a helyi választópolgárok közösségének önkormányzáshoz való joga mellett, valamint erősíti a helyi demokráciát. Rádai napok október elején. Szeretettel hívnak és várnak mindenkit a Duna mellék reformátusságának legnagyobb találkozójára. A Duna mellék reformátusságának legnagyobb évenkénti találkozóját, a Rádai napokat idén Mohácson, a Budapesti Rádai házban és Kecskeméten rendezik meg holnaptól, október 1-e, csütörtök és október 3-a, szombat között. Az imádság évéhez kapcsolódó programsorozat csütörtökön a lelkipásztorok tanulmányi napjával veszi kezdetét. Pénteken a fővárosi és környéki református középiskolák ifjúsági napjával, valamint a református gyülekezetek ifjúsági csoportjainak találkozójával folytatódik, míg a szombati gyülekezeti napra református közösségeink előtt tárják szélesre a kapukat. A házigazdák ezúttal a Baranyai és a Bács-Kiskunsági egyházmegyék lesznek. Szombaton sor kerül a Duna melléki püspök és főgondnok jelöltek bemutatkozására is. Közös megszólalás és egymástól tanulás. Az Egyházak Világtanácsának főtitkárával találkozott Steinbach József. A kereszténység helyzetéről, a közös bizonyságtétel lehetőségeiről és a fiatalok megszólításáról is tárgyalt Steinbach József püspök, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának elnöke, Jerry Pillay-jel, az Egyházak Világtanácsának főtitkárával szeptember 26-án Budapesten. Az Ökumenikus Tanács székházában tartott találkozón a teremtésvédelem és a mesterséges intelligencia emberi kapcsolatokra gyakorolt hatása is szóba került. Az együttműködés konkrét lehetőségeként felvetődött, hogy a hazai egyházak állásfoglalásai és szakmai anyagai az egyházi világszervezet munkáját is gazdagíthatják. Beszélgetésük egyik kiinduló pontja az volt, hogy milyen kihívásokkal szembesül ma a kereszténység a világ különböző részein. A püspök elmondása szerint a jóléti társadalmakban elsősorban az elvilágiasodás, másutt a keresztényüldözés nehezíti az egyházak szolgálatát. Ugyanakkor kedvezőtlen körülmények között is vannak növekedő gyülekezetek, amelyek tapasztalataiból mások is tanulhatnak. Az időjárásról. Jön az ősz második hónapja. Ma, szerdán is gyengén felhős az időnk, sok napsütéssel, esők nélkül. Keletről fúj a szél, és 22-26 fokunk van. Csütörtökön is derült, gyengén felhős, napos, száraz idő ígérkezik. A keleti szél élénkül, és kitart a 22-26 fok.
0: Híreinket hallották. Krisztussal a mindennapokban.

0: Gúnyos megjegyzés.
1: Ha pedig valakinek közületek nincsen bölcsessége, kérje Istentől, aki készségesen és szemrehányás nélkül ad mindenkinek, és meg is kapja. Jakab apostol levele, első fejezet, 5. vers.

Amikor Lilla utoljára jelentkezett órán, a tanár meg is jegyezte, hogy a keze olyan, mint az a halott kéz, amit az egyetemen felboncoltak. Szégyenében azonnal a pad alá rejtette a kezét Lilla. Miután elcsitult a kövessi tanárul megjegyzését követő nevetés, újra szemügyre vette a kezét. De bárhogy is forgatta, élettel telinek találta. Kövessi tanár úr azok után kezdett visszataszítóan viselkedni a lánnyal, miután Lilla egy hétig betegeskedett, és nem jött iskolába. Bár minden tőle telhetőt megtett, mégsem sikerült behozni az elmaradt anyagot. És volt még egy elmaradt dolgozata is. Most újból segítségre szorult. Vajon reagálnia kellene egy újabb gúnyos megjegyzésre? Vagy inkább hallgatnia kellene, mivel nem végezte el a házi feladatát?

hogyan bánik veled Isten, amikor segítségét kéred? Senki sem szeretne gyengének tűnni. Ami pedig az iskolát illeti, általában hajlamosak vagyunk beletörődni abba, hogy nem értünk valamit, mint ahogy kikérjük a tanár segítségét. Amikor együtt szórakoztok a barátokkal, inkább tűzbe dobnád az összes CD-lemezt, mint hogy beismerd, nem ismersz egyetlen népszerű videójátékot sem. Otthon inkább eltűröd a nyaklevest, csak édesanyádnak ne kelljen a pártodat fognia. Nagy adag bátorság kell annak beismeréséhez, hogy segítségre van szükséged. És segítséget kérni még ennél is nehezebb.

0: de ha már segítséget kértél, akkor azt végképp nem akarod, hogy valaki még ennél is jobban megnehezítse a dolgodat, mint például az a tanár, aki úgy kezel, mint egy kisovodást, és így próbál szorgalomra késztetni. Vagy a szülőd, aki kemény kézzel bánik veled, hogy felkészítsen a valós életre. Vagy a munkaadód, aki arra figyel, hogy az alkalmazottai sose felejtsék el, hogy bizony ő a főnök. Istennek azonban akkor is van válasza a számodra, amikor te nem vagy képes megkülönböztetni a jót a rossztól, a helyest a helytelentől. Viszont rajtad nem fog segíteni az a tudat, hogy az Úr a legfőbb bölcsesség, ha folyton attól félsz, hogy nem veszi jó néven, ha hozzáfordulsz segítségért. Isten nem nevet ki téged. Nem fog korholni, hanem segít.
1: Közreműködött Balázs László.

0: a bölcsesség üzenete. Mindennapi útra való fiataloknak.
1: Lábát vágja le, és erőszakot szenved, aki ostobával küld üzenetet. Példabeszédek könyve 26. fejezet, 6. vers.

a régi időkben, amikor még sem telefon, sem Skype, sem Viber, sem e-mail nem állt rendelkezésre, sem pedig légiposta vagy autó nem volt. Az emberek kézzel írtak egymásnak levelet, és futárral küldték el a címzetnek. A futár gyakran napokig, de akár hetekig is lobagolt vagy utazott hajón, hogy kézbesíteni tudja az üzenetet. Nem volt ez másként a titkos iratokkal sem. A küldöncnek nagyon megbízhatónak kellett lennie és okosnak. Emlékeznie kellett a gazdája üzenetére és az útvonalra, amin át eljutott a levél címzettjéhez. Mivel gyakran fontos írományokat szállított, nem tévedhetett, nem késhetett, és nem élhetett vissza.

0: Hívod a bajt. Ezért jól válogasd meg, kiben bízol meg annyira, hogy rábízd egy számodra fontos üzenet átadását. Például, ha udvarolni szeretnél, vagy közeledni a másik félhez, ne közvetítőkön keresztül tedd, amire esetleg megkéred a barátaidat. A magánügyeidet próbáld magad intézni. Ha valamikor szükséged adódik arra, hogy valaki által üzenj, akkor az olyan legyen, aki nem felejti el átadni az üzenetet, csak annak adja át, akinek küldöd, és azt az üzenetet tolmácsolja, amit üzentél.
1: Az útra valót írta Amotáné Benkő Noémi. Elmondta Klepács Csilla.

0: Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat, pont a Imolával beszélgetek Krasznán. Annyit elárulok a hallgatóknak, hogy egy fiatal asszonnyal beszélgetek itt az Imaházba. Kedves Imola, hogy indult az életed? Kicsit mesélj magadról.
1: Én nem hívő családban születtem, mi katolikusok voltunk, és egész olyan 17-18 éves koromig jártam oda a templomban. Gyerekkoromban hallottam Istenről, tudtam, hogy létezik Isten, de ennyi. Az is előfordult sajnos sokszor, hogy ilyen kételyek jöttek elő a szívemben, hogy vajon tényleg létezik Isten, vagy nem. Ha előjöttek problémák, és valahogy Isten nem válaszolt akkor a kéréseimre, akkor azonnal kételkedtem Isten jelenlétében, Isten létezésében. Azt el kell mondanom, hogy én roma származású vagyok, és oda is a mi utcánkba eljutott az evangélium, ezért nagyon hálás vagyok az Úrnak, és gyerekkoromban láttam ott más gyerekeket, hogy mennek gyermekórára. Jöttek a magyar testvérek tanítani. És én is úgy sokszor szerettem volna elmenni, de a szüleim valahogy nem akartak volna elengedni. Mert bennem táplálták ezt a gondolatot, hogy én nem hagyom el a vallásomat. Volt azért olyan alkalom, hogy néha elfutottam, és akkor éreztem egy olyan szeretetet ott, egy olyan jelenlétet, jobban mondva, amit ott nem éreztem meg. És akkor gyermekként feltettem magam azt a kérdést, hogy mi van ott, ami nincs nálunk? Miért érzem ott azt a szeretetet, azt a békességet? De mégis tovább odajártunk templomba, és egyszer a leánytestvérem meghívott egy női konferenciára Váradra, és hát elfogadtam a meghívást, elmentem én is oda. Ő már Isten gyermeke volt, ő már megtért, és nagyon vágyott arra, hogy én is megtérjek, ezért is tette fel ezt a meghívást nekem. Őszintén szólva, sajnos nem figyeltem annyira oda az igére, nem tudnám most megmondani, hogy miről prédikáltak, én is ott elvoltam. De a végén, mikor a lelkipásztor feltette a hívást, hogy a megtérésre, egy olyan kérdést tett fel, hogy te neked most, ha el kell menned, hol nyitod fel a szemed? A kárhozatban vagy a menny dicsőségében? Na akkor nekem megremegett a szívem, hogy Istenem, én most ebben a pillanatban el kell mennem, elkárhozok, vagy mi lesz velem? És ott gyötrődtem, hogy most mit tegyek, emeljem fel a kezem, vagy nem, térek meg, vagy nem. Volt egy olyan sugallat, egy olyan érzés, ój, ne tedd még azt, fiatal vagy még. Nem is vagy te annyira bűnös, ó, ne tedd még ez. De azért ott volt a jó sugallat is, hogy fogadd el ezt a meghívást, még nem késő. És hálát adok az Úr Jézusnak azért, hogy adott bátorságot, és elfogadtam őt. És rájöttem arra, hogy tényleg bűnös vagyok, és rám nehezettek ott a bűneim. Mert azelőtt azt mondtam én is magamnak, ó, nincs nekem szükségem megtérésre, nem is vagyok én olyan bűnös. Hát nem öltem, nem loptam, nem csináltam, nem tudom milyen bűnöket, de ott voltak a szívem,

0: szememben azok a láthatatlan bűnök. Ott volt sokszor az irigykedés, a gyűlölet, a harag mások iránt. Olyan könnyen szóval megbántottam másokat, vagy az is megtörtént, hogy másnak rosszan kívántam, szitkolóztam. Ott voltak ilyen bűnök, és ezek elválasztottak Istentől. Vagy még valami ott volt az én életemben, amit most egy bálványnak tekintek, a világi zene. Sokszor tettek fel meghívást nekem, hogy menjek az imaházba, míg odaértünk a katolikusokhoz, és ott volt bennem ez, de én most, ha megtérek, akkor el kell hagyjam a világi zenét. És én nem tudok anélkül meglenni. De Isten adott nekem segítséget, és elvette tőlem ezeket a bűnöket. Elfogadtam akkor az Úr Jézust, hazajöttem, és már édesapám meg volt élve ő is, és ő örült a megtérésemnek. Édesanyám nem annyira, mert ő nem hívő. És elkezdtem imaházba járni, bemerítkeztem, és közeledtem egyre jobban Istenhez. Aztán itt egy próba az én életemben, az életembe került egy világi fiú. Elkezdtünk barátkozni, és testvérek többen javasolták, hogy hagyjam el, mert ha ezt folytatjuk, akkor nem jó lesz a vége. És azt mondtam, de hát hogy hagyjam el, én szerettem őt. Van az a szokásmondás, hogy a szerelem vakít, engem elvakított szó szerint. És nem hagytam el őt, vétkeztem Isten előtt. Folytattam vele a kapcsolatot, és összeköltöztünk, megházasodtunk, csak polgárilag, mert ő nem volt hívő, és mégsem szerettem volna ilyen világi lakodalmat csinálni. Persze azzal a feltétellel költöztem össze vele, hogy ő is fogja Isten követni. De nem így volt. Sátán becsapott minket, elkezdtünk távolodni Istentől. Egyre jobban mélyedtünk a bűnben, egyre jobban süllyedtünk. Néha elmentünk gyülekezetbe, de többször inkább olyan társaságban vettünk részt, ahol mulatság volt, ahol világi zene volt. És süllyedtünk a bűnben. Megengedtem magamnak olyan dolgokat, amit már a világok megengednek. Amit ott a sógornémtől láttam, akkor még ott laktunk anyósoméknál, és lassan én is távolodtam Istentől. Nem volt bátorságom, hogy megmutassam neki azt az életet, amit ő is követnie kell. Most ezt szégyenkezve mondom, hogy nem volt bátorságom megmutatni, és Isten megengedett egy próbát az életünkbe, hogy most úgy tekintek vissza, hogy ezáltal hívott minket vissza magához. Nem sokára megtudtuk azt, hogy babát várunk. Elmentünk orvoshoz, hogy lássuk, minden rendben van-e a terhességgel, de nem jó választ kaptunk az orvostól. Azt mondta, hogy probléma van a terhességgel. Látszik ott, ami a terhesség mellett ilyen daganatféleségre gondolt a doktor úr, és ajánlotta az abortuszt. Végezzünk abortuszt, mert az a daganat nem fogja engedni a gyereket fejlődjön, vagy ha fejlődik is, betegen fog megszületni. Tehát semmiképpen nem adott esélyt. Én akkor leroskadtam ott, és nem haragudtam meg Istenre, őszintén mondom, hogy miért engedi ezt meg, hanem beláttam azt, hogy ez a bűnöm következménye. Beláttam azt, hogy Isten hív ezáltal, én ebben Isten szeretetét éreztem, hogy ő keres engem, nem akarja, hogy elveszek. És kijöttünk onnan a férjemmel, indultunk hazafele, de mi a vonatállomásig nem tudtunk egyszer szólni egymáshoz, mert le voltunk roskadva, éreztük azt, hogy ez Isten munkája. És a vonatban hazafele imádkoztunk, beszélgettünk Istennel, és még egyszer átadtuk az életünket az Úrnak, megfogadtuk azt, megígértük azt, hogy visszamegyünk a gyülekezetbe, és szolgálni fogjuk őt. Pár hét múlva visszamentünk orvoshoz, és csodák csodája, vagyis az Isten munkája, a terhesség rendben volt. A kislányunk megszületett, ma már 3 éves, dicsőség az Úrnak, és ami még nagyobb öröm számomra az, hogy a férjem is döntött. Nem is vártam el azt tőle, hogy én miattam döntsön. Hagytam időt, imádkoztam érte, imádkoztam vele együtt. És szerettem volna azt, hogy jó szántából térjen meg. És ez meg is történt. ő is elfogadta az Urat, és bemerítkezett ő is, és együtt szolgáljuk az Urat boldogan. Igaz, jönnek nehézségek, jönnek próbák, de hálát adok az Úrnak azért, hogy ő velünk van, ő igazgatja az életünket, ő formál minket, és ad ki menekedést a nehézségekből is. És szeretnék bátorítni mindenkit, hogy aki még nem fogadta el az Úr Jézust, fogadj el az Úr Jézust, még tart a kegyelem. Soha nem tudjuk azt, hogy mikor kell elmennünk, és szívem vágy az, hogy mindenki fogadja el az Úr Jézust, mert megéri már itt szolgálni őt, mert már itt a Földön megérhezhetjük a mennyországot. Én kívánom szívemből, hogy ezt érezze meg mindenki.
1: Mondtad, hogy édesapád is már követte az Urat. Ő hogyan találkozott vele?
0: Igen, ez is egy nagyon érdekes munkája volt az Úrnak, mert ha bár odaértünk a katolikusokhoz, édesanyám még oda sem jött el, karácsonykor ő ilyen keményebb sajnos. Édesapámmal jártunk, én ott minisztráltam a papbácsi mellett 11-es koromig, de édesapám is hallott már az evangéliumról, és többen mondták neki, hogy Laci bácsi, ha akarsz üdvözölni, akkor térj meg. Volt úgy, hogy kicsit felháborodott, hogy lehet ez. De aztán Isten kimunkálta benne ezt, hogy meg kell térni. És én is majd még mentem templomban, azután egyedül jártam, mert édesapám nem így jött. És egy vasárnap bementem a templomba. Énekeltek egy olyan éneket, hogy megrendült a szívem benne, mikor hallottam azt éneklik, hogy a pápa Krisztus helytartója. Akkor én elkezdtem sírni, kijöttem onnan, és többet nem tettem oda egy tapottat sem. És így munkálta ki bennünk az Úr azt, hogy elmentünk a hívő testvérekhez, imaházba, és megtértünk.
1: És meg azt is említetted, hogy hát amikor nem jártál az Úrral igazán, akkor anyósodék sógornőid befolyás alá kerültél. Megtértetek, dicsőség az Úrnak, férjeddel együtt. Tudtatok feléjük szolgálni, hogy most már ne csak az ő befolyásuk határozza meg az életet, hanem tudtatok nekik bizonyságot tenni a hitetekről?
0: Igen, most már teszünk neki bizonyságot, és örülök, hogy a férjem is most már itt lakunk Krasznán, sokszor felhívja őket, és bátorítja őket, menjenek imaházba, vagy mikor el is megyünk látogatóba hozzájuk, olvas nekik a Bibliából, és teszünk bizonyságot Istenről. Van, amikor elfogadják, van, amikor nem. Imádkozunk értük sokat, hogy ők is térjenek meg.
1: Kedves Imola, említetted, hogy roma származású vagy. Sokan beszélnek a roma kérdésről. Hogyan tudunk segíteni nekik a felemelkedésben, abban, hogy jobban megtalálják a helyüket az életben? Elárulom a hallgatóknak, hogy én egy nagyon rendezett kis fiatalasszonnyal beszélgetek, de azért sokan nem így élnek. Sajnos ez a valóság. Mi segíthetne nekik abban, hogy ugyanolyanok legyenek, mint mondjuk te, hogy rendes életet éljenek? Tudnánk ebben mi segíteni nekik? Hogy gondolod?
0: Én úgy tapasztaltam, hogy sokszor láttam már ilyen helyzeteket, hogy próbáltak romákat valahogy helyreállítani, vagy nevelni.
1: Igen, hát úgy mondjuk ezt nagyon szépen, hogy integrálni. Meg szociális felemelkedés, meg ilyen szép szavakat szoktunk mondani. Igen.
0: Igen, de mégis azt vettem észre, hogy a legjobban, ami hat rájuk, az Isten munkája. Ezen a téren sokat lehet őket segíteni.
1: És nem reménytelen a helyzet, ha az Úr ott van.
0: Nem reménytelen. Az utóbbi időben itt is, és a környezetben is hallunk sokszor arról, hogy a romáknál is van felébredés, és voltak felébredések az utóbbi időben, és nagyon hálásak vagyunk ezért, hogy Isten mi közöttünk is végzi a munkáját. És olyan jól látni sok helyen, hogy a romák megtérnek, és hát mondjam azt is, hogy egyre jobban civilizálódnak ezáltal.
1: Tehát először nem a úgymond szociális felemelkedésen kell dolgozni, hanem Igen. A megtérésen, és aztán majd a megtérés hozza úgymond a civilizálódást, ahogy te említetted, ha jól értem.
0: Igen, nekem ez a véleményem.
1: Adná Isten, hogy ezt minél több helyen átéljük, én is szívemből kívánom, és nagyon szépen köszönöm, hogy elmondtad, és szívből örülök veled együtt, hogy megtalált benneteket a jó atya, és a kislányodnak is, és Isten áldjon benneteket.
0: Köszönöm szépen.

A műsor végén megköszönöm megtisztelő figyelmüket, ha tehetik, maradjanak velünk, hiszen a Biblia üzenete programunk következik. Isten áldását kívánja minden hallgatónak, Kulcsár Tibor. Amen.

0: kegyelemből van üdvösségetek a hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék.
1: Egyedül kegyelemből. Kulcsár Anikó műsorát hallják.
2: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat, Kulcsár Anikó vagyok. Havas Péterrel beszélgetek, mégpedig Szatmár Németiben. Minden ember élete egy regény, és minden ember élete különleges, de talán ez fokozottan elmondható Péterről is, hiszen nem átlagos úton vezette őt a mindenható Isten. De a beszélgetés elején azért annyit elárult, hogy ő meg van győződve arról, hogy nem véletlenül történtek vele az események. Hát ez most egy kicsit rejtélyesen hangzott, de mindjárt megpróbáljuk kibogozni. Péter, hogy indult az életed, és mit jelent az, hogy nem átlagos úton vezetett téged a mindenható Isten?
3: Ja, hát hogy nem átlagos, ez már eleve egy nehéz kérdés. Hát talán ott annyiban éreztem magam mindig nem átlagosnak, hogy az iskolában is átlagon felüli, mondjam így, átlagon felüli jó tanuló voltam. És gyermekkoromban, fiatalkoromban az volt a elképzelésem, a célom, a vágyam, hogy tudományokkal foglalkozzak. És 14 éves korban döntöttem úgy, amiből aztán semmi se lett, hogy én a fizikát fogom tanulmányozni, és a fizika kutatásának szentelem az életemet. És nagyon-nagyon keményen elkezdtem tanulni a fizikát, és középiskolában ilyen szempontból jó eredményeket is értem el, versenyekre mentem, aztán fizika egyetemnek kerültem Bukarestbe, és amikor úgy éreztem, hogy na most már ott vagyok a fizika egyetemen, ami az életem vágya volt, azt tanuljam, amit leginkább szeretnék, akkor éreztem a leginkább, hogy ez nem tölti ki az életemet, meg tehát akkor leállított Isten. És miután befejeztem a fizika egyetemet, utána ezzel egyáltalán nem foglalkoztam, hanem utána egész más dolgokkal.
2: Miért érezted az ürességet? Mert ha jól értem, üresség.
3: Igen, ezt el kell mondani, mert többről van itt szó, mint üresség. Tehát elsősorban azt kell elmondjam, hogy édesapám már nagyon vallásos katolikus ember volt, az egész család katolikus. És édesapám nagyon-nagyon komolyan vette a hitet. Mi is állandóan templomban jártunk. Csak hogy a templomban, amit én hallottam a prédikációkban, azt nem igazán tudtam betartani, mert amit én értettem a katolikus templomban a prédikációkból, az, hogy ahhoz, hogy valaki Istennel jó viszonyban legyen, ahhoz jónak kell lennie. És ez meg hiányzott, nem csak az én életemben, mindenkinek az életében hiányzik ez az érzés, hogy megfelel Isten követelményének. És nekem is nagyon hiányzott. Például gyerekkorban, amikor beszéltek arról, hogy egyesek majd a mennyországba jutnak halálok után, mások a pokolba, akkor én mindig úgy éreztem, hogy én nem vagyok ahhoz elég jó, hogy én a mennyországba jussak, és mindig félelem volt ilyenkor, hogyha erre gondoltam, hogy na hát mit tudok én tenni, hogy megfeleljek azoknak a követelményeknek, hogy én a mennyországba jussak. És hát ilyen szempontból, akkor, amikor Istenre gondoltam, akkor állandóan bennem volt egy bűntudat, hogy nem felelek meg Isten követelményeinek. Bár nem mindig vettem ezt komolyan, hogy ez valóban így van. És ilyen szempontból volt bennem, kezdtem egyre inkább válságba kerülni, egy idő után már nem is álltam templomba, és egy ilyen szempontból kerültem válságba, hogy hogyan lehet Istennel jó viszonyba kerülni, azt hiszem ez a legjobb, ahogy mondhatom. És ezt abból a tanításból, amit hallottam a templomban, nem értettem meg, hogyan lehet Istennel jó viszonyba kerülni, mert az volt az érzésem, hogy Isten olyan dolgokat vár el az embertől, amit mi nem vagyunk képesek megtartani.
2: Csak az elvárási szinteket érezted túl magasnak, vagy inkább volt benned egy ilyen félelemszerűség is?
3: Hát félelem, hogyha meghalok, akkor ez a valami, amiben nem mindig hittem, hogy létezik pokol, de hogyha meghalok, akkor éreztem, hogy akkor én oda fogok kerülni. Sőt, volt ilyen álmom is néhányszor, többször is, hogy ott állok az utolsó ítéletnél, és akkor remegve várom, hogy nem most Isten engem a pokolba küldje a mennyországba. Hát ezek komoly kérdések, és ma is úgy érzem, hogy ezek a kérdések túlhaladnak minket, embereket, hogy hogyan is áll ez a dolog, mert nagyon sokan ezt nem is hiszik, hogy egyáltalán létezik-e ez a dolog, ez az ítélet, ami mindenki ítélet elé fog menni, nagyon sokan ezt nem hiszik. Én meggyőződtem most már az ítéletnek a valóságosságáról, de azért, mert Jézus Krisztus mondja ezt, és mert Jézus Krisztus az életével bemutatta, kereszthalálával be kellett mutassa Istennek az ítéletét, ami mindenkire vár, hogyha nem válaszza őt. És úgy volt, egy osztálytársam volt, aki baptista gyülekezetbe járt, én soha nem jártam baptista gyülekezetbe, és ő adott nekem könyveket, ilyen keresztény könyveket. A kommunizmusban, főleg Romániában nagyon nehezen jutottak el keresztény könyvek is. És amikor olvastam először egy ilyen keresztény könyvet, fiataloknak szóló könyv, nagyon, nagyon megragadott. Arról én azt értettem abból a könyvből, hogy Isten nem azt kéri tőled, hogy tégy bizonyos jó dolgokat, mert úgyse tud betartani, hanem azt kéri mindenkitől, hogy az egész életét adja át neki. És egész életünkkel Istennek szolgáljunk. És ezt kér Isten tőlünk, és ez volt, amit megértettem pluszban ahhoz képest, amit a templomban hallottam. A templomban én inkább azt értettem meg, hogy tégy, amit akarsz, de próbálj valamennyire elkölcsös lenni. És amikor ezt a könyvet elolvastam, akkor ez volt a vívódásom, hogyha én az egész életemet Istennek adom, akkor mi marad nekem? És az én életcélom az volt, hogy a fizikát tanulmányozzam, ki tudom engedni ezt a dolgot a kezem közül, és át tudom adni, hogy Istenem, neked szolgálok, és azt akarom tenni, amit te akarsz. És ezt a döntést, mivel egyre több harc volt bennem, és egyre hát depresszió, meg mindenféle belső válság, ami 20 éves voltam, mindenféle belső válságon mentem keresztül. Éreztem, ezt a döntést meg kell hoznom, és bezárkoztam a bennlakásba, kollégiumba, ahol hárman voltunk egy szobában. Bezárkoztam a szobámba, hogy egyedül voltam, hogy a másik két kollégám esetleg ne jöjjön be, és úgy olvastam az Új Szövetséget, először olvastam az Új Szövetséget, úgyhogy egyedül olvassam, tehát addig csak a templomba hallottam prédikálni. Hát, és ahogy végigolvastam, Pál apostolig jutottam el, és Pál apostolnak olvastam, hogy egy úton járt, és aztán Isten őt megszólította, és egy egészen másodra kellett éten megfordult. És akkor értettem meg, hogy nekem is ezt kell tennem. Ahogy Pál apostol feltette a kérdést, hogy mit akarsz, tudom, hogy cselekedjem, feltennem ezt a kérdést. Hát ez pontosan 30 évvel ezelőtt történt, amikor feltettem ezt a kérdést, és mit akarsz, hogy cselekedjem, és készüljük azt, amit te akarsz. Ez volt az első lépés. Akkor nagyon nagy örömet kaptam az Úrtól. Közben az történt, hogy édesapám, aki nagyon vallásos volt, abban az évben halt meg hirtelen, fiatalon, 53 éves volt. És mivel édesapám meghalt, utána úgy gondoltam, hogy már engem nem köt semmi sem a katolikus templomhoz, mert azt, amit olvastam az Új Szövetségben, az egy sokkal világosabb tanítás volt, mint amit a templomban hallottam. És kértem a barátomat, aki a baptista gyülekezetbe járt, hogy mutassa meg nekem, milyen az a baptista gyülekezet. És amikor eljöttem, tetszett az itt levő tanítás, és fél évre rá, szintén 30 évet történt ez, 1987-ben, amikor bemerítkeztem a baptista gyülekezetbe. Azóta a baptista gyülekezetbe járok. Ez volt a kezdet. De miután bemerítkeztem, nagyon sok kérdésem volt. És a kérdéseim így hangzottak, hogy hogyan, egyszer rám tört egy csomó kérdést, tehát, hogy hogyan tudom, hogy létezik Isten, Honnan tudom, hogy a sok vallás közül, ami létezik ezen a világon, a kereszténység az egyedüli, és hogy 2000 év után tudhatunk mi valami biztosat Jézus Krisztusról, hogy az a történet, amit 2000 évvel ezelőtt elmondtak az emberek róla, az valóban igaz. Hogyan merik állítani egyesek, hogy ők meg vannak győződve Jézus Krisztus feltámadásáról, amikor 2000 évvel ezelőtt történt ez a történet. Tehát egy ilyen régi történet, ami 50 éve vagy 20 évvel ezelőtt történt, arról se, főleg, hogyha valaki ilyesmit mondaná most, hogy én valakivel találkoztam, aki feltámadt a halálból, még hogyha 10 évvel ezelőtt történt, még ha tegnap történt volna, akkor se kellene azt elhinni. Tehát, hogy milyen alapon állítják ezt 2000 év után, amikor már senki azokra az eseményekre nem emlékszik, és a szemtanúk is már réges-régen meghaltak, stb. És vannak nagyon jó más történetek is. Mohamed is csodákat tett, Buddha is tett csodákat, miért kellene pont a Jézus csodáit elhiggyük? Tehát ezek nagyon komoly kérdések. Annyi vallás van ezen a világon. És főleg ez volt a legfontosabb kérdésem. És hát a harmadik kérdés, hogyha mégis meggyőződök arról, hogy a kereszténység az igaz, akkor mi az, amit nekem tennem kell itt ebben a világon, hogy valóban Istennek megfeleljek. Mindez már miután bemerítkeztem, azután történtek ezek a kérdések. És hát közben jártam a fizika egyetemre, mert csak másodéves voltam, amikor bemerítkeztem, tehát tovább jártam az egyetemet. És közben egyre inkább ezek a kérdések foglalkoztattak, és egyre kevésbé a fizika. Így aztán miután befejeztem az egyetemet, nem is vállaltam állást a szakmába, hanem egy év után teológiára jelentkeztem, a baptista teológiára Nagyváradon, amit nem végeztem el, a fizika egyetemet azt elvégeztem, a teológiát azt nem. De oda is azért mentem, mert ezekre a kérdésekre szerettem volna választ kapni. Akkor még nem úgy volt, hogy az interneten beírunk egy-egy kérdést az internet keresőjébe, és egyből választ kapunk, legalábbis ezernyi választ kapunk minden kérdésre, hanem akkor még nagyon ritkák voltak, főleg a kommunizmusról én kerestem könyveket a bukaresti állami könyvtárban, de semmiféle kereszténységgel kapcsolatos könyv nem volt még a kommunizmusban, nagyon-nagyon kerestem, és semmit nem találtam. És keresztény könyvek nagyon ritkán jutottak be az országba, és nagyon kevés. Így amikor már a nagyvádi teológiára kerültem 1992-be, tehát a rendszerváltás után 2 évvel, és ott megláttam az ottani keresztény könyvtárat, ami mind amerikai, külföldi könyvek voltak, mert helyi kiadású könyvek nem léteztek akkor még, akkor az olyan, számomra egy olyan csodálatos élmény volt, hogy ennyi minden könyvet írtak a kereszténységről, el sem tudtam volna képzelni, a kereszténységről ennyi mindent lehet írni, és ennyi féle válaszon az én kérdéseimre. És folytattam a kutatást, mert ezek a kérdések még évtizedeken keresztül tartottak bennem, és még most is, hogyha ezekre a kérdésekre gondolok, akkor nagyon össze kell szednem magam, hogy helyes választ adjak ezekre a kérdésekre.
4: Én úgy gondolom, hogy ezek a kérdések azért majdnem mindenkin, kiben fölmerülnek egy kicsit. Persze lehet, hogy sokkal-sokkal kisebb mértékben, de ezek azok a kérdések azért, amivel úgy szembe kerülünk. Milyen válaszokat találtál? Vagy mit adtál magadnak? Vagy mi az, ami egy egészen kis fénysugárt, vagy következő lépést jelentett?
3: Miután elkezdtem ezekkel a kérdésekkel foglalkozni, mert addig nem foglalkoztam ezekkel a kérdésekkel. Tehát a fő legfontosabb kérdés tulajdonképpen ezen állt vagy bukott, ez volt a legfontosabb kérdés, hogy mennyire vagyok meggyőződve abban, hogy a kereszténység és Jézus Krisztus az egyedül járható út. Amikor annyiféle vallás van, és annyiféle dolgot mondanak az emberek. Nem is kell hozzá utazni, mert elég helyben állni, és csak elolvasni a különböző tanításokat. És ez volt a legfontosabb kérdés. És már mindez azután történt, miután bemerítkeztem. Vallást tettem, hogy hiszek Jézus Krisztusban, és egyáltalán nem hazudtam akkor, amikor bemerítkeztem. Csak még ez a hit akkor csak egy ilyen első kezdetleges kiinduló hit volt. És akkor eljutottam odáig, hogy félretettem. Hogy rendben, akkor nem tudunk semmit. Akkor Semmiben nem lehetünk bizonyosak, és az egyedül biztos hit az a bizonytalanság. Az egyedül biztos dolog, amit tudhatunk, az az, hogy nem tudunk semmit. Ezt sokan elmondták. És az volt az érdekes, hogy ahogy kezdtem agnosztikus lenni, egyre jobban visszasüllyedtem, sőt, sokkal jobban visszasüllyedtem a lelki válságban, mint hogy előzőleg voltam. Olyannyira, hogy nagyon-nagyon közel álltam az öngyilkossághoz, és volt egy bátyám, aki 25 éves korban fel is akasztotta magát, az néhány évvel azelőtt történt, és én is már nagyon közel voltam, nagyon-nagyon közel voltam az öngyilkossághoz, és nem vettem észre, hogy ahogy egyre inkább kezdek agnosztikus lenni, hogy tulajdonképpen az egyedüli bizonyosság az, hogy nem tudunk semmit, úgy egyre inkább süllyedtem lelkileg. És ez egy 2-3 éven keresztül történt, amikor még egyetemen voltam, a fizika egyetemen, amikor meghoztam ezt a döntést, hogy nem érdekel most már, hogyha nem értek meg semmit az egészből. Én akkor is tudom, hogy a Jézus Krisztus ott az egyedüli. És soha nem is fogom megérteni ezeket a dolgokat. Én akkor is ezt az utat akarom járni, mert nem bírom tovább így. Nekem szükségem van Isten segítségére. És amikor ezt a döntést meghoztam, akkor ez 3 évvel a bemerítésem után volt. 1990-ben. Akkor éreztem, hogy most már van egy biztos talaj a lábam alatt. És még volt egy döntés, amit meg kellett hozzak, amit rá 2 évvel hoztam meg, mert még mindig azért az a talaj még mindig állandóan az öngyilkosság kérdése kísértett. És nem tudtam, hogy mit tegyek, hogy ellene tudjak állni. Mert hogyha kimentem az utcára, valami belülről készített, hogy az autó elé ugorjak. Vagy hogyha felmentem egy magas épületre, hogy leugorjak onnan. Valami belső késztetés. És nem tudtam, hogy szabaduljak meg ettől a belső késztetéstől. És aztán volt még egy döntés, amit meghoztam, és ami pedig arról volt szó, hogy már hittem Jézus Krisztusban. Egyőre csak úgy, hogy belekapaszkodtam. De úgy gondoltam, hogy ez az egész csak egy olyan színjáték Isten részéről, hogy elküldött valakit. De Jézusnak olyan mindegy volt, hogy mi hogyan élt, meg miként élt. És azt kellett elfogadjam, hogy mi emberek olyan súlyos állapotban vagyunk, hogy Isten segítsége nélkül teljesen elvészünk, és ez a dolog, amit pokolnak neveznek, amiről tulajdonképpen nem tudjuk, hogy micsoda, de az valami rendkívül súlyos elveszettségi állapot a minden embernek. És addig úgy gondoltam, ez csak egy ilyen ijeszgetés Isten részéről, vagy egy színjáték, vagy egy valami. És azt kellett elfogadjam, hogy igen, ez az embernek a rendkívül súlyosan elveszett állapota, amit mi itt a Földön nem értjük meg, hogy hogyan kerültünk mi ebbe a súlyos állapotba. De Isten bemutatta, hogy ebből az állapotból egyedüli egy út van. És ez az egyedüli út az, hogy Jézus Krisztus meghalt a kereszten. És hogy az ő kereszthalála nem egy színjáték volt, hanem amikor ő ott vértizzadt, mielőtt meghalt volna, és a kereszten azt mondta, hogy miért hagytál el engem, Istenem, akkor nem csak egy színjátékot mutatott be, hanem, és nem csak egy közönséges halál volt, mert nagyon sok ember meghalt, hanem Istennek más megoldás nem volt, hogy az embert megszabadítsa ebből az elveszett állapotból. És nekem sincs más megoldás, hogy megmeneküljek. Csak egyedül az, hogy higgyek ebben. És amikor ezt a döntést elhoztam, hogy hiszek abban, hogy Jézus Krisztus az egyedüli megoldás arra, hogy mi megmeneküljünk az ítélettől, és hogy akkor, hogyha hiszek ebben a kereszthalálában Jézus Krisztusnak, akkor ellenben bizonyos lehetek abban, hogy megmenekülök, és hogy megszabadít Isten. Attól a pillanattól kezdve, ez meg 94-ben lehetett, vagy 92-ben történt. Tehát a bemerítésem után 5 éve, hogy erre ráálltam. És akkor abban a pillanatban éreztem, hogy nem most már kísérthet engem akármilyen kísértés. Tudom, hogy van egy biztos menekedékem, ahova menekülhessek. Az, hogy Jézus Krisztus meghalt a kereszten, és ez bizonyosság arra, hogy ahogy mondja az ige, hogy sem halál, sem élet, sem mélység, semmiféle más teremmény el nem választ Isten szeretetétől. És ez a kísértés, főleg az öngyilkosság kísértés, amik hosszú-hosszú éveken keresztül kísértett, de mindig megvolt ez a bizonyosságom, hogy bármi is következik ebben az életben, Istennél megvan a megoldás, és Jézus Krisztusnál megvan a megoldás. És utána mentem a teológiára azért, hogy pontosabb válaszokat kapjak ezekre a kérdésekre, és úgy gondoltam, hogy hát 5 év teológia, az 4 év teológia, az elegendő ahhoz, hogy az ember ezekre a kérdésekre választ kapjon. Hát nekem nem volt elég, még el kellett teljen, vagy 15-20 év, és még mindig úgy érzek, hogy épp hogy csak súrolom a talajt a válaszokkal, de azért már sokkal bizonyosabb vagyok ezekben a válaszokban.
4: Ahogy itt hallgattalak, az az ige jutott eszembe, hogy a keresztről szóló beszéd bolondság sokaknak, a zsidóknak megütközés, a görögöknek bolondság, de mi, akik megtartatunk, Istennek ereje. Nagyon-nagyon sokan akarják én se vagyok mentes annyira tőle, megmondom becsülettel, hogy megérteni a megváltást, mármint agyilag. És azt hiszem, mert soha nem fogjuk. Nem tudom, jól éreztem, hogy milyen vívódásaid voltak, hogy valahogy az egészet úgy jó lenne érteni is, nem csak hinni.
3: Hát van, amit érteni kell, van, amire rá kell állni hittel. Ezt, hogy hittel ráállni, ezt az elején megtettem. De vannak olyan kérdések, amelyekre értelemmel választ kell adni. Márpedig ez a kérdés, amit, hogyha most már azóta közben megjelent idővel az internet, azóta már nem kell elmenjek abba a nagyvárdi könyvtárba, ahová még a teológia után is visszamentem a nagyvárdi könyvtárba, hogy olvassam azokat a könyveket. Közben rájöttünk lassan, hogy megjelent az internet, és rájöttünk, hogy ott is lehet válaszokat kapni a kérdésekre. Most már a mai fiatalok, vagy már mi is úgy vagyunk, hogyha valamilyen kérdésünk van, akkor beírjuk a keresőbe.
4: Ez van, igen.
3: Már hozzászoktunk, már ennyire elterjedt internet. Most csak az interneten könnyen lehet ilyen kérdéseket keresni, és most is nagyon sokaknak, ugye, hát nagyon sok agnosztikus ember van, aki hát felteszi a kérdést, hogy milyen bizonyítékok vannak arra, hogy az a történet, az a 2000 évvel ezelőtti történet valóban igaz volt. És ehhez történelmi bizonyítékokra van szükség. És ezek ellenben értelmi kérdések, hogy feltárjuk azokat a történelmi bizonyítékokat. Hát én elkezdtem olvasni ezeket a történelmi bizonyítékokat, olyan írásokat, hogy az evangéliumok hitelessége, akkori idők történészeinek a beszámolói, ugye
4: Josephus Flavius,
3: Tacitus, és más ilyen akkori történészek, akiknek voltak beszámolói. Az iratokról azt lehet tudni, hogy az eredeti kéziratok nem maradtak fel az evangéliumokból, de a Krisztus után második századból maradtak fel a legrégebbi kéziratok. Tehát ez nem elegendő, mert valaki így mondta napjainkban, hogyha például Óza csodák csodája könyve, annak megtaláljuk a kéziratát, és lehetséges, hogy valamelyik múzeumban megvan a kézirata. Ez még nem jelenti azt, hogy Óza csodák csodája egy igaz történet. Tehát, hogyha megtaláljuk az evangéliumnak a kéziratát, ez még nem bizonyítja azt, hogy az a történet igaz. Ez valami erősebb dolognak. Erősebb bizonyítékra van szükség. Hát például ilyen erősebb bizonyíték az egyházatyáknak a tanúságtétele, akik nagyon sokan voltak abban az időben. Sokkal több keresztény írás volt abban az időben, mint az evangéliumok. Az egyházatyák azok már Krisztus után első, második, harmadik században írtak, és utána voltak későbbi úgynevezett egyházatyák. Tehát ezek tulajdonképpen korabeli keresztény írók, és ők nagyon sok mindent írtak, nagyon sokat filozofáltak, beszéltek, de nagyon sokan közülük mártírhalált haltak a keresztény hitükért.
4: Meg az apostolok is.
3: Mártírhalált haltak, csak az apostolok mártírhalálával kapcsolatosan az a kérdés, hogy nagyon sokan ezt nem hiszik el. Éppen úgy, hogy Jézus kereszt halálát nem hiszi el nagyon sokan, mert azt mondják, hogy ez csak egy legenda, ami csak az idő folyamán kialakult. Tehát túl messze vagyunk ahhoz az időhöz, hogy ezt sokan hitelesen elfogadják. De ellenben már a Krisztus után második évszázadban, hogy akkor több ezer vagy, nem tudom, a millió lehet, hogy sok, hogy milliót nem mondhatunk.
4: De nagyon sok keresztény
3: Márti halált halt. Ezt elfogadja bármilyen szkeptikus történész. Az, hogy az apostolok kereszthalált haltak, ugye az apostolok mártírhalált haltak, ezt nagyon sok szkeptikus, azt mondja, azt én nem fogadom el, mert az a legendának egy része. Éppen ugye Jézus egész élete a legendának egy része. De azt, hogy már Krisztus utáni második évszázadban nagyon sokan mártírhalált haltak, ez már nincs olyan szkeptikus, aki ne fogadná el. Bár ilyen olyan szkeptikust is olvastam, meg láttam az előadását az interneten, ugye most már mindent meg lehet találni. Van olyan, aki ezt is kétséggel fogadja. Szerinte ez is csak az egyháznak a kitalációja. Ő akkor még későbbre viszi ezeket a történeteket. És a másik dolog az, hogy mártírhalált halni egy ügyért egy dolog, és más dolog élni egy ügyért. És lehetséges, hogy megélni a keresztény életet lehet, hogy nehezebb, mint mártírhalált halni forró fejjel. Egyeseknek, legalábbis egyeseknek. Vagy legalábbis, hogyha ezt a bizonyos halált nem választod, hanem úgyis osztják, akkor is, ha kéred, vagy ha nem kéred. Abban az időben sokan megtagadták a hitet, és akkor, amikor elmúltak az üldöztetések, akkor visszakérték, hogy vegyék fel őket újból az egyházba. Én nem vagyok jó egyháztörténész. Egyháztörténetből sokat olvastam, de amennyit olvastam, annyit felejtettem el. Nem maradnak meg az adatok a fejemben, de én igyekszem a lényeget megkeresni, és úgy gondolom, hogy ahhoz, hogy valaki megtalálja Jézus Krisztusban való hitet, nem kell végigolvasson millió könyvet. És Istennek az üzenete nem lehet olyan komplikált, hogy olyan bonyolult, hogy az ember halomszámra kell könyveket végigolvasson ahhoz, hogy megtalálja a
4: vagy egyetemi diploma se kell hozzá.
3: Igen, és éppen azt kerestem, hogy hogyan lehetek én bizonyos, anélkül, hogy belebonyolodjak a bizonyítékok szövevényébe. Mert elkezdem az egyik bizonyítékkal, mire eljutok a másik bizonyítékig, már elfelejtem az elsőt. Valami erősebbre van szükségünk nekünk. Erősebb bizonyítékra. De attól függetlenül ezek a történelmi bizonyítékok szükségesek.
2: Innen fogjuk folytatni a témát, a zene után. Maradjanak velem, visszavárom kedves hallgatóimat.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Leó pápa: az egyháznak szembe kell néznie a múlt hibáival. Leó pápa arra szólította fel a katolikus egyházat, hogy őszintén nézzen szembe saját múltbeli hibáival, és tegyen többet az egyházon belül okozott mély sebek gyógyításáért. A pápa a franciaországi Lourdesban mintegy 150 ezer ember előtt beszélt erről néhány órával azelőtt, hogy zárt ajtók mögött találkozott volna 7 olyan francia személlyel, akik gyermekkorukban papok által elkövetett szexuális visszaélések áldozatai voltak. A nyilvános beszédében nem nevezte meg közvetlenül a franciaországi egyházi visszaéléseket, ugyanakkor arról beszélt, hogy az egyháznak bátorságra van szüksége ahhoz, hogy szembenézzen a múltjával. A francia püspökökkel tartott korábbi zárt körű találkozón már konkrétabban szólt a kiskorúakkal szemben a papság tagjai által elkövetett visszaélések súlyos problémájáról. Megköszönte a püspököknek az eddig meghozott intézkedéseket, és arra kérte őket, hogy tovább erősítsék a gyermekek védelmét, valamint fokozott éberséggel folytassák a megkezdett munkát. Ideje elhinned, országos pásztor és vezetői konferencia. Október 16 és 17 között ismét megrendezik az Ideje elhinned, országos pásztor és vezetői konferenciát a pünkösdiek, melyre szeretettel várnak és hívnak minden pásztort, vezetőt, igehirdetőt, szolgálattevőt és házastársaikat, a fiatalabb generáció tagjait, illetve a szolgálatra még csak készülőket. Az idei témájukat egészséges gyülekezet, valós események és helyzetek inspirálták. Felmérték, mekkora szükség van a gyülekezetek helyreállására és gyógyulására, és az egészséges gyülekezetek jelenlétére Krisztus testében és a társadalomban. A konferencián külföldi és hazai előadók is szolgálnak. Szeretettel várnak és hiszik, hogy ezek a konferenciák hozzájárulnak a szolgálók lelki növekedéséhez és a közösség építéséhez. Szella, országos evangélikus ifjúsági csendes hétvége. Szella címmel rendez országos evangélikus ifjúsági csendes hétvégét október 2 és 4 között Pilis Csabán, a Bétel Evangélikus Missziói Otthonban az Evangélikus Ifjúsági Szövetség. Valóban szabadok vagyunk? Szabadok a bűneinktől? A félelmeinktől? A kötöttségeinktől? Vagy csak azt hiszük, hogy mi irányítjuk az életünket? Mit jelent Luther állítása a szolgai akaratról? Van-e valódi szabad akaratunk? És ha igen, miben? Ha ezek a kérdések benned is felmerültek, tarts velünk a Szella csendes hétvégén, ahol együtt keressük a válaszokat Isten igéjének fényében. Üzeni Győri Gábor Dávid, missziói lelkész. Ezt mondja: ha szeretnél kiszakadni a hétköznapok rohanásából, újra Istenre figyelni, és közben egy befogadó keresztény közösség részévé válni, akkor itt a helyed. A helyszín: Pilis Csaba, Bétel missziói otthon, Széchenyi utca 8-12. Új programok az idei nyitott porta napokon. A tiszántúli református egyházkerület idén újra szereplője lesz a nyitott porta napoknak. A rendezvény sorozat a vidéki Magyarországot népszerűsíti augusztus 22-e és október 4-e között 5 hétvégén keresztül az ország 19 térségében. Az időjárásról. Jön az ősz második hónapja. Ma, szerdán is gyengén felhős az időnk, sok napsütéssel, esők nélkül. Keletről fúj a szél, és 22-26 fokunk van. Csütörtökön is derült, gyengén felhős, napos, száraz idő ígérkezik. A keleti szél élénkül, és kitart a 22-26 fok.
0: Híreinket hallották.

0: kegyelemből van üdvösségetek a hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék.
1: Egyedül kegyelemből. Kulcsár Anikó műsorát hallják.
2: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat, Kulcsár Anikó vagyok. Havas Péterrel beszélgetek, mégpedig Szatmár Németiben. Minden ember élete egy regény, és minden ember élete különleges, de talán ez fokozottan elmondható Péterről is, hiszen nem átlagos úton vezette őt a mindenható Isten. De a beszélgetés elején azért annyit elárult, hogy ő meg van győződve arról, hogy nem véletlenül történtek vele az események. Mit jelent az, hogy nem átlagos úton vezetett téged a mindenható Isten?
3: Nagyon sok kérdésem volt. A kérdéseim így hangzottak, hogy hogyan tudom, hogy létezik Isten. Hogyha valaki ilyesmit mondaná most, hogy én valakivel találkoztam, aki feltámadt a halálból, még hogyha 10 évvel ezelőtt történt, még ha tegnap történt volna, akkor se kellene azt elhinni. Tehát, hogy milyen alapon állítják ezt 2000 év után, amikor már senki azokra az eseményekre nem emlékszik, és a szemtanúk is már réges-régen meghaltak, stb. Buddha is tett csodákat, miért kellene pont a Jézus csodáit elhiggyük? Tehát ezek nagyon komoly kérdések. Annyi vallás van ezen a világon. És hát a harmadik kérdés, hogyha mégis meggyőződök arról, hogy a kereszténység az igaz, akkor mi az, amit nekem tennem kell itt ebben a világon, hogy valóban Istennek megfeleljek. És amennyit én olvastam egyháztörténetet, az szűrődött le nekem az egyháztörténetből, hogy önmagában nem elégséges az egyháztörténet tanulmányozása, tehát az első apostoli írók, egyházatják, régi keresztény íróknak az olvasása, vagy az evangéliumok olvasása, vagy az akkori történészeknek a tanúságtétele. Önmagában nem elégséges, de semmi sincs, ami cáfolná a kereszténység tanításait. Alátámasztani már mindegyik alátámasztja, de ahhoz, hogy mégis én erre rá tudjak állni, ahhoz valamire többre van szükségem. És igyekszem ezt a többet megfogalmazni, még mindig csak keresésben vagyok, de én úgy fogalmaznám meg, hogy az a hatalom, ami megnyilvánult 2000 éven keresztül azokban az emberekben, akik Jézus Krisztusban hittek. Ha létezik Isten, akkor a kereszténységnek igaznak kell lennie. És semmilyen más vallásban nincs meg ez a hatalom. Mert Mohamedának is mondják, hogy Mohamed csodákat tett. A Mohamed tanításai is még sokkal korábban lejegyeztettek a Mohamed életéhez képest. Mert Mohamed valamikor 600-ban élt, vagy 500-ban.
4: Olyasmi.
3: Az ő életéhez képest, de ott onnan hiányzik a tartalom, hiányzik az az erőszakvallása, vagy ő maga olyan példát adott a tanítványainak, hogy csapatokat vezetett, és csapatok élén harcolt az úgynevezett hitetlenek ellen. Amíg Jézus Krisztus olyan példát adott, hogy ő meghalt az igazságért, és az emberek megszabadításáért. Egy egészen más típusú példát adott. És a tanítványainak az életvitele, tehát olyan erő van a Jézus Krisztusban való tanúságtételben, ami se a Mohamed tanítványaiban. Azért mondom, azért beszélek a tanítványokról, mert mi se Mohamedet nem láttuk, se Jézus Krisztust nem láttuk, se Buddhát nem láttuk, de a tanítványait láttuk. Jézus Krisztus tanítványaival találkozok ma is. Az első tanítványok szemtanúk voltak. Ma a mai élő tanítványok már nem szemtanúk, mert a Jézus feltámadását már senki sem látta. De azt láthatjuk, hogy ez 2000 éven keresztül ez egy olyan tanítás, amiben erő és hatalom van. Ellentétben a Mohamed tanításával, még kevésbé a Buddha vagy hinduizmus tanításával, ahol hiányzik ez az erő, hiányzik ez az erő a tanításban. És kereszténység ellenben egy maroknyi embertől indult ki, ha igaz az a történet, mindenképpen kevés embertől, és egy egész birodalmat felborított, az egész római birodalmat felborította.
2: Igen, hát a legjobb magvetés a keresztények vére ez.
3: Igen, igen, igen. De nem csak a keresztények mártír halála, mert keresztényként élni éppen olyan nehéz, mint keresztényként meghalni. És a kereszténység bizonságtétele, hogy mennyire másként élnek azok az emberek. És ma is, hogyha megnézzük, hogyan él egy keresztény, aki hisz Jézus Krisztusban, és hogyan él egy más vallású valaki. És nem csak az, hogy hogyan él, hanem hogy rám milyen hatással van, bennem milyen milyen
2: reakciót,
3: igen, milyen érzéseket, milyen hozzáállást fejt ki, hogyha én ezt elfogadom. Én akkor, amikor elfogadtam, hogy Jézus Krisztusban hiszek, hiányzott nekem a bizonyítékom. És olyan szempontból ma is hiányzik a bizonyítékom, hogy nem láttam őt. És hogyha láttam volna őt, azok, akik őt látták, azok is nagyon sokan nem hitték, mert ha hitték volna, nem feszítették volna halálra. Tehát csak egy bizonyos emberek láttak túl az emberen. Tehát látták azt az embert, aki Jézus Krisztus volt, de csak egy valakiknek adatott, hogy megnyíljon a szemük, hogy lássak, ez nem egy ember, hanem Isten. És mások csak egy ember láttak benne, és keresztre feszítették, mert egy rivális láttak benne, hogy ezt meg kell ölni, mert másképp elveszítünk a hatalmat. Vagy pedig valamilyen más politikai okok miatt. Tehát még hogyha szemtanú lettem volna, akkor is kell keresni ezt a mennyi valamit. A szemtanúknak se adatott meg mindenkinek, hogy meglássa Jézus Krisztusban
2: az Isten. Igen, hát Jézus kortársai közül, igen. Nem mindenki.
3: Nem mindenki, sőt, a legtöbben nem. Én ezt keresem, és kerestem azóta is. Mi az a hatalom, aminek alapján elhihetem azt, hogy Jézus Krisztusban higgyek, anélkül, hogy persze végigolvastam könyveket, jó részét elfelejtettem annak, amit olvastam. De ez a bizonyosság meg kell legyen bennem akkor is, amikor a halálos ágyamon leszek, és már rég nem fogok emlékezni semmire. De akkor is meglegyen az a bizonyosság bennem, hogy a Jézus Krisztusban való hit engem megszabadít. És bizonyosan nézek a halál elé. És én erre tettem fel az életemet, és a keresztény életben nekem ez volt a legfontosabb, hogy ezekre a kérdésekre választ kapjak, és most kezdem úgy érezni, hogy már úgy érzem, hogy több a válaszom, mint amennyi a kérdésem, bár ez nem biztos, hogy így van. Mert az embernek mindig nagyon sok kérdése van. De Isten szándékosan nem ad választ minden kérdésünkre, és valószínűleg azért ilyen az életünk, hogy mindig nagyon nagy mértékben Istenre utaltak vagyunk. Nagyon nagy mértékben, és nagyon sok mindenben. És úgy érzem, hogy harcok, amik vannak az életemben, azok azért vannak, hogy megmaradjon az Istenre utaltságom.
2: Tudod, ahogy hallgattalak, János apostol jutott eszembe. Én nem tudom, hogy János apostol milyen ember volt, mert hát ugye 2000 év, de azért az evangéliumából és a leveleiből valamit tudunk róla. És hát úgy ráragasztottuk, hogy ő a szeretet apostola, adtunk neki egy ilyen melléknevet. Pedig szerintem ő azért nagyon, úgymond, exakt is akart lenni, mert az evangélium hát úgy kezdi, hogy amit mondtad, hogy Jézus kortársai sem mindenki fogadta őt, hogy az övéi közé jött, mármint Jézus, de az övéi nem fogadták be őt. De akik befogadták, azoknak hatalmat adott, hogy Isten fiai legyenek, akik nem vérből, sem a férfi akaratából, hanem Istentől születtek. És itt ilyeneket filozofáltál, hogy mi az a több, ami megtartotta, vagy ami az az erő. És azt hiszem, ez a felülről jövő születés. És hogy ő is a bizonyítékokat kereste, az pedig a levele indul úgy, hogy amit láttunk, amit hallottunk, amit kezünkkel megtapintottunk, az élet igéjéből,

0: hanem már lehet, hogy az első testvéreink között is fölmerültek ezek a kérdések, és talán nem is baj. Mert Isten nem is tudom, büntetésnek adta nekünk az értelmet. Az értelmet is azért adta, hogy azt az ő dicsőségére használjuk. Tehát ezek a vívódások, azt hiszem, hogy már az első testvéreinkbe is lehettek. És olyan jó, hogy azért kapaszkodhatunk belé, ahogy mondtad is, hogy mindent megérteni soha nem fogunk, mert akkor olyanok lennénk, mint Isten. Van egy ilyen mondás, hogy ha mindent értenék Istenből, akkor én lennék az Isten. De a hitünkkel kapaszkodhatunk bele, és amit megenged, hogy megértsük, az pedig nagyon jó, hogy engedi, hogy megértsük. Tudod, ahogy hallgattalak, János apostol jutott eszembe. Tehát János is valahol azért az olvasóinak, akiknek szánta a levelét, meg az evangéliumát, akarta biztosítani őket, hogy figyeljetek, itt több van, itt több van. Tehát lehet, hogy nem csak te keresed ezeket a kérdésekre a választ, hanem már lehet, hogy az első testvéreink között is fölmerültek ezek a kérdések, és talán nem is baj.
1: Így van, hát nekik adatott valami plusz, hogyha látták Jézus feltámadását, azért ez egy nagyon erős plusz volt. De előfordulhat, hogy nekik is aztán voltak kétségeik, hogy valóban, amit láttam, az valóban láttam őt feltámadni, lehet, hogy nekik is voltak ilyen kétségeik. Bár az evangéliumok úgy mutatják be, hogy miután megkapták a Szent Lelket, nagyon bizonyosak és nagyon erősek voltak a hitükbe. De azért csak emberek lehettek, és csak lehettek nekik is utána. Vajon? Mert ma már ezt mondják, hogy hát azok halucinációk voltak. Halucináció, nem kell komolyan venni.
0: És hát mindent meg lehet kérdőjelezni, ha őszinték vagyunk.
1: És lehet, hogy akkor is. Lehet, ő nekik is szembe mondták sokan, szemükbe mondták, hogy te láttad őt feltámadni, de csak halucináltál, csak úgy képzelted, csak képzelődtél.
0: Vagy annyira stresszes, megváltozott tudatállapotban.
1: Tehát lehet, ezt már a kortársak is mondták nekik. Mert ma mindenki ezt mondja, aki nem akarja hinni, vagy nem tudja hinni, hogy azok halucinációk voltak. Tehát
0: ugorjunk vissza arra az életpályára.
1: A foglalkozásom szempontjából, hogy Annika az elején mondtad, hogy lehet, hogy nem vagyok átlagos. Hát azért nem érzem magam átlagosnak, mert 20 éve szabad foglalkozású vagyok. Hát igyekszem arra kérdésre választ kapni, hogy mi az, amit Isten elvár tőlem. És ilyen szempontból ellenben úgy érzem, hogy nagyon-nagyon kevésre jutottam el. A kérdéseimre hála Istennek, hogy úgy érzem, hogy elég jó válaszokat kaptam. De abból, hogy megfeleljek Istennek, nagyon-nagyon kevésre jutottam el. Úgy érzem, hogy hát mi meg vagyunk győződve Jézus Krisztus istenségéről, és ennek az evangéliumnak az egyedül igaz oltáról, akkor az egész életünket erre rá kell tennünk. És én minden nap úgy imádkozom, nem, biztos nem egyedül vagyok, hanem nagyon sokan, minden keresztény így imádkozik, hogy Istenem, a mai napon azt szeretném tenni, amit te akarsz. De minden este úgy érzem, hogy olyan messze voltam ettől, amit kellett volna tenni. Ilyesmivel foglalkozok, hogy fordítok szövegeket, weboldalakat szerkesztek, kiadványokat, általában ezeket keresztény, tehát vagy a baptista egyház keretein belül, vagy más keresztény ilyen megbízásokat, és kapok az úttól ilyen megbízásokat, és ilyesmivel foglalkoztam. De mind bennem van ez az érzés, hogy többet kellene, jobban kellene. Bár valószínűleg a jobb és a több nem azt jelenti, hogy látványosabb. Gondolok például Billy Graham testvére, aki millióknak, azt hiszem nem sok, hogyha milliót mondok, hogy millióknak prédikált. És neki is megadta ezt Isten, hogy lássa, hogy a kereszténység több annál, mint millióknak prédikálni. Mert az legutolsó 10 évben őnek a szolgálata abban áll, hogy imádkozik. És valószínűleg a mélyebb szolgálat nem azt jelenti, hogy látványosabb. Azt jelenti, hogy közel kerülni Istenhez. És hogyha én azt kérem Istentől, hogy szeretnék jobban szolgálni neked, akkor lehet, hogy nem azt jelenti, hogy nagyobb emberek előtt látványosabb, nagyobb dolgokat fogok tenni. Hanem lehet, hogy azt jelenti, hogy Isten több próbáltatást enged meg az életemben, aminek egyáltalán nem örülök, mert könnyű ezt így elmondani, amikor az ember olyan feldobott hangulatban van, de nehezebb megélni akkor, amikor egyedül vagyunk, meg amikor
0: nehézségek vannak,
1: igen,
0: harcok,
1: stb. De tehát lehet,

0: hogy amikor azt kérem Istentől, jobban akarok neked szolgálni, akkor Isten pont adja a nehézség, és ezért adja a nehézségeket, hogy jobban rá legyünk utalva. És lehet, hogy azokat adja, és lehet, hogy abban fog állni a mélyebb szolgálat, hogy ezekben a nagyobb nehézségekben meg tudok állni keresztényként. És ez nyitott, és úgy érzem, egész életemben nyitott kell, hogy legyen, hogy hogyan tudok jobban szolgálni Istennek, és ezt szeretném minden nap választ kapni erre, és ilyen szempontból az életünket nem is zárhatjuk le sose, ameddig adja az Úr az életünket, céllal adja, és minden napot céllal. De kérdésem az, hogy közel kerüljek hozzá, és hogy ne hiába éljem az életet, hanem Istennek szolgáljak jobban. És még amiben, hogy nem érzem magam átlagosnak, hogy most egyre még Isten nem adott nekem családot, saját családot, én kérem, hogy Isten vezessen ebből a szempontból. Mert ennek is megvannak a harcai, valószínűleg a családos életnek is megvannak a másféle harcai, mert ismerem én is az én saját tágabb családomból, hogy milyen az. Sokszor az út, amit Isten ad számunkra, az nem tűnik könnyűnek, meg úgy képzeljük, hogy mi magunknak valami mást képzeltünk volna el, és máshogy, de mindenképpen Isten a ráutaltságot akarja, hogy belekapaszkodjunk, és hogy nélküle nem tudunk tenni lépésre.
1: Hát kívánom, hogy így legyen, de ha megengednéd, egy kérdés még azért csak ott van a fejembe is, nem tudok szabadulni tőle. Talán Einsteintől származik az a mondat, hogy az első kortya tudomány poharából az ateizmus, de a pohár fenekén ott van Isten. Te elindultál úgymond az exakt tudományok irányába, fizika, nem tudom, hogy meddig jutottál, azért az egyetemen ott már az embert szokták oktatni alaposabban erre. De utána is, még ha fizikát feladtad, a tudományos érdeklődésedet és a muszáj megértenem és muszáj kikutatnom életérzést, ami vagy van valakiben, vagy nincs, vagy hajtja belülről ez a vágy, hogy de nekem meg kell értenem, vagy nem, azért azt nem adtad föl, még ha úgymond a kereszténység hitelessége felement is el a gondolatod. Hogy gondolod? A pohár mélyére jutottál, én így a beszélgetés végén nekem van ötletem, de te magadat hogy érzékeled, vagy ott még az első korty körül iszogatod valahol, és hát vívodsz azzal az ateizmus, nem ateizmus. Tehát igaz ez a mondás?
0: Hát a tudomány poharának nagyon a tetején vagyok. A tudomány pohárát sohasem lehet kiírni. Hát az ember, olyan óriási tudásmennyiség van felhalmozód, hogy azt nem lehet.
1: Természetesen.
0: Nem lehet. Nem lehet. Hát biztos már annyi évet nem fog élni, amennyit éltem eddig. És tehát egy ember szabva elfogy az embernek az ereje meg a képessége. Hát én úgy érzem, hogy bizonyosságot kaptam Isten felől, és sokkal bizonyosabb vagyok, mint ahogy a kezdetén.
1: Péter, ha egy nagyon hozzád hasonló, vívódó ember hallgatta ezt, és ő még nagyon-nagyon fogalma sincs, hogy merre. Biztatod, hogy merjen keresni, kutatni? Van értelme?
0: Hát engem az elején próbáltak sokan lebeszélni, ne gondolkozz annyit, mert ennek úgyse lesz eredménye. És hát azt tudtam, hogy nem lehet, mert hogyha megállok hittet tagadó emberekkel, azoknak választ kell adni. És azt mondja az Úr Jézus Krisztus, hogy kérjetek és adatik nektek, keressetek és találtok, zörgessetek és megnyitatik nektek. És aki kér, kap, aki keres, talál, aki zörget, annak megnyitatik. Hát ezt hiszem, hogy igaz.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést, és köszönöm, hogy elmondtad a vívódásaidat, mert szerintem mások is járnak ugyanebben a cipőben, és talán segítség lehet neki. Kívánom, hogy bárcsak így legyen, és azt is kívánom, hogy a te személyes életedben az a bizonyosság, hogy Jézus Krisztus, az Isten fia, a megváltó, az mindig szilárd legyen. Köszönöm a beszélgetést.
0: Köszönöm szépen. Isten áldja meg a hallgatókat.

0: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat, Kulcsár Anikó vagyok. Szabó Sándorral beszélgetek, mégpedig Aradon. Kedves Sándor, nagyon köszönöm, hogy vállalkoztál arra, hogy egy picit beszélj magadról, az Úrról, arról, hogy egyáltalán hogy kerültél oda, hogy most lelkipásztor vagy, mert azért ennyit elárulok a hallgatóknak. Talán kezdjük azzal, hogy milyen családba helyezett Isten.
1: Én is köszönöm a lehetőséget, én is üdvözlöm a hallgatókat. Hát keresztény családba születhettem, és nagyon hálás vagyok azért a neveltetésért, amit kaphattam, bár a tény az, hogy nem mindig örültem ennek, látva ugye családban alkalmatán a szigort, vagy amit nem volt nekem szabad megtenni, másnak lehetett. Voltak sokkal inkább belső lázadások, mint nyilvános kitöréseim ennek, de mindenképp felnőttként hálásan tekintek erre vissza, hogy volt az Úr egészséges korlátokat adott így, és tényleg nagyon-nagyon sok mindentől megőrzött, látva azt, hogy akár a kortársaim jelenleg hol vannak, és hogy az Úr hogyan építette az én életemet. Úgyhogy ez mindenképp egy nagy hála az én szívemben.
0: A serdülőkor eleve egy lázadókor. Így visszagondolva, most már felnőtt fejjel, mi az, amit nagyon vonzott volna?
1: Hát belsőleg mindig vonzott az, amit nem volt szabad megtenni. Osztálytársaim, akikkel ugye az iskolapadjaiban jól értekeztem, nagyon nagy örömmel számoltak be rendszeresen a hétvégi ünneplésükről. És gyakran ott volt bennem ez a feszültség, hogy tudtam, hogy nekem is a vasárnap egy örömnap, de mégsem volt ugyanaz az érzelmi inger, ahogy én be tudtam volna számolni. És mindig is volt egy kíváncsiság, egy vágyakozás, hogy olyan milyen lehetne velük eltölteni egy hétvégét, és tudtam nyilván, hogy hol vannak, mit csinálnak, mit történik az ő hétvégükön, de azt is tudtam, hogy ez egy tiltott gyümölcs lenne számomra, de ettől függetlenül ott volt az a vágyakozás, kíváncsiság az én szívemben is mindig.
0: Ezt a tiltást, ezt azon túl, hogy hát ott volt a kíváncsiság, lázadással élted meg, vagy inkább ilyen csöndes vívódással?
1: Csöndes vívódás jellemezte sokkal inkább a tinédzser koromnak, meg volt ennek a háttér oka is, nem csak szüleimnek a tiltása, hanem van egy 12 évvel nagyobb bátyám, aki viszont ő nem fogta vissza magát enyhén szólva, és láttam azt, hogy ez milyen hatással van a szüleimen. És valahogy volt egy belső feszültség, hogy én ezt nem szeretném ugyanezt a fájdalmat okozni nekik, mint amit láttam, hogy a testvérem okozott. És sokkal inkább volt talán ez egy visszatartó erő. Nyilván amellett, hogy a szüleim is próbáltak inteni, figyelmeztetni, hogy ne csinálj, ne menj, mert nem lesz ez jó neked.
0: Ebből levonhatjuk azt a következtetést, hogy a hívő család még nem biztosíték arra, hogy feltétlenül a krisztusi utat kell választani. Téged mi késztetett arra, hogy ezt az utat választ?
1: Hát mindenképp sokat segített az, hogy a közösségben nőttem fel. Ha nem is feltétlen a szüleim tiltása, óvása, de része volt ennek a döntésnek. Sokkal inkább, ami ott tartott az Isten közelébe, az a gyülekezet, ahol felnőhettem, azok a fiatalok, akikkel együtt megélhettem a fiatalságot az ifjúsági órákon, hogy volt egy korosztály, akikkel együtt feltehettük a kérdéseinket, elmondhattuk a kíváncsiságainkat, megoszthattuk ezeket egymással, és ez nagyon-nagyon sokat segített, hogy a szívem nyitott maradjon, egészen addig, míg volt egy adott pont, amikor az Isten komolyan megszólított, bár igaz, hogy sokszor akár táborok, akár gyermekfoglalkozások kapcsán voltak úgymond fellángolások, elindulások, de nem tartott ez ki. Még elérkezett egy olyan pont az életemben, amikor egy táborozás kapcsán volt az első komolyabb megfontolás, vagy úgy közel jött az Isten hozzám az igehirdetésen keresztül, aztán azután a lehetőség, hogy együtt imádkozhassak, azzal a személlyel, aki éppen az igét hirdette. És ez nagyon hosszú ideig kitartott, viszont volt egy olyan hullámvölgy valahol a 17.-18. évenben, amikor úgy érzékeltem, hogy nagyon jó újból az ereje a közösségnek, az ifjúságnak, az alkalmaknak, de újból felerősödött az a kíváncsiság, hogy vajon milyen lehetne akár az osztálytársaimmal újra időt tölteni. Ami végül egy belső feszültség az volt bennem, hogy de ez nem egészséges, nem jó, nem szeretném ezt úgy folytatni. És igazából amikor elérkezett 2012 óév estéje volt az a végleges döntés, amikor azt mondtam, hogy jó, hát akkor ezekkel abszolút szakítok, leteszem, és hogyha érzelmileg nem is fog mindig csúcsjáraton mozogni az, hogy milyen jó nekem akár a közösségben, vagy nem érzem úgy a érzelmének az Isten közösségét, én akkor is ezt az utat tudatosan végig akarom csinálni, és tényleg nem két csapatba harcolni, hanem azt mondom, hogy igen, akkor ezen az úton szeretnék haladni, bármi is lesz.
0: És ha a kereszténység mese lenne, akkor valahogy úgy kéne folytatni, és boldogan éltek, míg meg nem haltak, mert innentől kezdve nem volt akkor harc.
1: Az igazság az, hogy a következő év nem a harcok, hanem sokkal inkább az áldások kísérték. Természetes, hogy voltak harcok is, de valahogy az Isten kegyelme volt az, hogy az én döntésemet különböző ajándékokkal emelte, vagy segített azt az évet még jobban értékelni. Ugyanis az én döntésemet követő év volt az, amikor megismerkedhettem a feleségemmel, most már feleségemmel, az volt az az év, amikor megérthettem az Úrnak az elhívását a szolgálatra, amik nagyon nagy áldások voltak. Abban az évben rendszeresen szinte mondhatni azt, hogy egy-egy ige hirdetés hallgatása közben, a csendesség közben. Nagyon ritka volt az az alkalom, hogy ne maradjak valamilyen üzenettel, hogy ne érzékeljem azt, hogy igen, az Isten vezet és velem van, és valamilyen személyes kérdésemre választ kapok, és éppen ezért úgy megpecsételt ezt a döntést az Isten azokkal az ajándékokkal, áldásokkal, amelyek végigkísérték. Természetes, hogy voltak harcok is, de talán ezek az áldások ugye azt az évet még jobban elpecsételték, megerősítették.
0: Azt mondod, hogy ebben a 2013-as évben, ha jól számolok, kaptál elhívást.
1: Így van.
0: Meglehetősen fiatal voltál, ha jól rakom össze az adatokat.
1: Igen, fiatal voltam, és ugye az az év, hát egy olyan időszak volt, amikor tulajdonképpen a Nagyváradon, ugye nagyváradi származás vagyok, a közgazdaság egyetemen tanultam, dolgoztam mellette, és olyan érdekes volt, hogy uram, hát így is van annyi minden, az otthoni gyülekezetben is sok feladatot végeztem, és úgy éreztem, hogy tényleg szép és áldás, ként tekintettem rá, de valahogy azt érzékeltem, hogy egy olyan feladatra hív az Úr, amire nem biztos, hogy készen állok, legalábbis akkor így láttam magam. És elsősorban talán nem is a lelkipásztori szolgálat volt az, ami felé érzékeltem az elhívást, hanem sokkal inkább az a belső éjségnek a megerősödése, hogy én szeretnék még többet megismerni az Istenből, még többet tudni, és valahogy erre az éjségre úgy érzékeltem, hogy a válasz talán az a teológiai tanulmányok fognak hozzásegíteni közelebb az Istenhez, meggyökerezni bizonyos területeken.
0: Mondtad, vissza fogunk ide térni, de mondtad, hogy a feleségeddel, a szíved választottával is akkor ismerkedtetek? Hát ez hogy történt?
1: Igen, hát az az év, ez is egy szép történet, talán a legérdekesebb része az, hogy mindig is tudtunk egymásról. Én is, ahogy említettem korábban, én Nagyváradon születtem már, viszont szüleim mind a ketten Szilágyságban, pontosabban Szilágy Nagyfaluban nőttek fel, és a feleségem is Szilágy Nagyfalui származású, és gyerekként már minden nyáron ott voltam a nagyszüleimnél, unokatestvéreimmel, az ottani gyülekezetbe rendszeresen jártam, és mindig is tudtunk egymásról, de soha nem volt ez úgy előttünk, hogy hát ebből akár valamilyen komolyabb dolog lehetne. Viszont valahogy annak az évnek az egyik kimagasló pontja egy unokatestvéremnek, aki történetesen akkor a feleségem legjobb barátnője volt, volt az eljegyzése, illetve a menyegzője, és akkor volt az, amikor feltűnt, hogy felnőttünk. És azon túl, hogy természetes az ő szépsége is megragadott, mai napig is merem azt állítani, hogy elsősorban az ő lelki szépsége volt az, ami megfogott. Az, ahogyan szolgált, segítkezett, ugye a falusi menyegző lévén ott minden területen van lehetőség segítséget nyújtani, emellett a menyegző utáni nap, vasárnap valamilyen szolgálatot is vállalt, úgyhogy úgy feltűnt a szókincse a szolgálatból, az, ahogyan ő beszél az Istenről, hogy ez valami vonzalmat idézett elő bennem. Viszont a történetnek ez a része úgy folytatódott, hogy körülbelül 4-5 hónapot nem beszéltünk, szinte nem is találkoztunk. Az volt bennem vágyként, hogy jó, akkor én ezt elsősorban az Istennel szeretném megbeszélni, és nem emberi érzelmekre reagálva akkor lépéseket tenni, hanem akkor elkérem az Istentől azt a tanácsot, hogy oké, akkor te mit gondolsz erről?
0: És én úgy gondolom, hogy nagyon sok fiatalt érdekelne, és akkor jött az isteni szó, vagy hogy történik, mert a fiataloknak ez egy égető problémája.
1: Hát ugye az a 4 hónap, különösen az első 3, valamelyest csenddel is eltelt, még imádkoztam, voltak időszakok, napok, amikor a böjtölést is vállaltam, hogy úgy még inkább megérthessem az Isten akaratát. Viszont mindig volt egy-egy áhítat kapcsán, amikor úgy ültem le keresni az Isten akaratát, hogy jó, most úgy nyitom ki az igét, hogy én konkrétan ezzel a döntéssel kapcsolatosan kérem az akaratodat, és soha nem volt, hogy valamilyen útmutatást, bátorítást ne kaptam volna, viszont a 4 hónap vége volt az, amikor úgy teljesen egyértelművé vált, különböző körülmények, illetve igeversek általi vezetés kapcsán, hogy igen, akkor ez az Isten által is egy megerősített út.
0: Hát ez egy első lépés, de aztán utána azért valami gyakorlati lépésekre is kellett, hogy sort kerítsél.
1: Igen, hát ez úgy történt, hogy mikor az én szívemben eldőlt, és megerősödtem, hogy meg kell szólítanom, és szeretném tudatni a feleségemmel is, hogy milyen szándékkal közelítem meg. Éppen egy különleges alkalom volt Szilágy Nagyfaluban, a 100 éves jubileumát ünnepelte a gyülekezet, a közösség, és ugye szüleimmel együtt elmentünk el az alkalomra, egész szombaton kerestem a lehetőséget, de valahogy sehogy nem sikerült megszólítanom a feleségemet, majd a vasárnap esti alkalom után kaptam egy talán 5-10 percet, amikor személyesen tudtunk beszélgetni, bár akkor is a zsúfolt udvaron jöttek, mentek az emberek. Elmondtam az én szándékomat, nem egyből lánykéréssel kezdtem, hanem úgy próbáltam óvatosan megközelíteni, hogy ne ráijesszek, hanem az ő barátságát kértem, illetve engedélyt arra, hogy időközönként egy-egy üzenetet válthassunk, akkor még e-mailen keresztül. A történetnek a másik fordulója, a vicces része pedig éppen az volt, hogy a következő nap a feleségemnek be volt tervezve az utazás, hogy ő kimegy külföldre, pontosabban Angliába, egy rövid időre nyelvtanulás véget dolgozni, és ugye ez megint a távkapcsolattal indult tulajdonképpen a mi közös utunk.
0: És hát most meg kéne kérdeznem a feleségedet, eláruljuk a hallgatóknak, hogy 3 pici gyermekre vigyáz, úgyhogy most maradunk Sándorral, hogy végül is azért a kapcsolat vége házasság lett. Hány éve is volt ez?
1: Hát ebben az évben lesz 10 éve, hogy házasok vagyunk, és ha az ismerkedési időszakot is hozzáteszük, akkor 12 éve.
0: És visszatekintve úgy gondolod, hogy jól értetted meg az Úr vezetését?
1: Mindenképpen. Ez számtalan helyzetből, alkalommal megerősítette már számunkra.
0: Akkor ugorjunk egy kicsit vissza oda arra a teológiára, menjek, ne menjek gondolathoz. Végül is mi volt az az utolsó csepp a pohárba, ami eldöntött, hogy neked mégiscsak oda kell menned?
1: Van egy nagyon jó barátom, akivel végül is együtt kezdtük a teológiai tanulmányokat, ő is akkor még Nagyváradon volt, és tulajdonképpen az első gondolatébresztő rajta keresztül érkezett vele való beszélgetés kapcsán, ő elmondta, hogy mik a szándéka is, feltette a kérdést, hogy nem érdekelne talán engem is ez az út, és az első próbálkozáskor abszolút elvetettem. Majd rá másfél hónapra egy ifjúsági alkalomról mentünk ismét haza, beszélgettünk, újból ide terelődött a szó, ismét feltette ugyanezt a kérdést, és akkor gondolkodtam el, hogy lehetséges, hogy talán az Isten próbálna felhasználni az én barátomat. És ez volt az a pont, amikor komolyra fordult bennem is ennek a kérdése. Elkezdtem újból kérni az Istennek a vezetését, és pont abban az időszakban a gyülekezetünk ifjúsági óráján a példabeszédek könyvét kezdtük el tanulmányozni, ahol a rendszeres bátorítás hangzik el, főleg a könyv elején a bölcsességnek a keresésére, és számomra ezek mind olyan megerősítő ige szakaszok, ifjúsági alkalmak voltak, amelyek úgy tovább erősítették bennem, hogy igen, szükségem van, hogy az Úr szerinti bölcsességben növekedjek, erősödjek. És ahogy elmondtam már, igazából ez a vágyakozás volt az, ami hajtott előre, hogy a teológiai tanulmányok tudnak leginkább ebben segíteni.
0: Ha jól értem, egy konkrét elhívásod ekkor még nem volt, hanem inkább a vágy a tanulás iránt.
1: Így van, így van.
0: Mikor fordult ez át arra, hogy akkor nekem ez az életpályám, életelhívásom lesz?
1: A negyedik év, a negyedik teológiai tanulmányi év elején volt az a mozzanat, amikor újból megálltam ezzel a kérdéssel, hogy akkor most hogyan tovább, hisz lassan az út végéhez érünk, és hogy akkor ott volt bennem a vágy, hogy most már lassan 3 év tanulmány után, hogy jó van ezt hasznossá is tenni valamilyen formában. És egy nyári alkalommal, amikor szűkebb baráti körrel fent voltunk a párizsi hegyekben, akkor egy reggelen ezzel a vágyal, kérdéssel korábban felkeltem, egy hegyoldalból felsétáltam a Bibliámmal, és akkor volt az a pont, hogy úgy gondoltam, hogy én kinyitom a zsoltárokat, mert az annyira illik talán a természet, a zsoltárok, annak a szépségét, a természetnek a szépségét így még jobban csodálni, viszont volt egy belső hang, hogy nem, onnan folytasd, ahol otthon abba hagytad, ahonnan, ahogyan olvasod sorra a bibliai könyveket, és akkor hirtelen én nem eszméltem fel, hogy a második, Mózes második könyvét, ahogy folytattam, éppen a 19. fejezet következett, és ott volt egy olyan mondat a 6. igeversben, amely egyértelművé tette számomra ezt az utat, amikor az Isten megszólította ugye a 10 parancsolat adása előtt Mózest, és azzal a bátorítással közelített az Isten Mózeshez, hogy is lesztek ti nékem papok és szent nép, és valahogy ez volt az a pecsét a számomra, ami megerősítette, hogy akkor mi is lesz majd a 4. év végén, hogy mire kell nekem készülnöm igazából. Aztán a 4. év végére ez is rész a történetnek, hogy ott volt ez az elhívás tudati már a pásztori szolgálatra, viszont nem érkezett egyből ez a meghívás. Majdnem, hogy egy év eltelt a tanulmányok elvégzése után, és ahogy ott volt ez a kérdés bennem, hogy oda, ez volt előttem, te elhívtál erre az útra, megerősítetted, hogy mi lesz ezzel, mi fog történni. És újból egy ilyen félrevonulás alkalmával egy másik igében a római levélből szólított meg az Isten, hogy az ő elhívás és az ő ajándékai visszavonhatatlanok. Tudom, hogy kontextusilag ez akkor a Pál apostol más célja volt ezzel a mondattal, de nekem pont szükségem volt el és megerősített, és a történet szépsége pedig az, hogy rövidesen, ahogyan én ezt a bátorítást kaptam, meg is érkezett akkor az előző szolgálati helyről az érdeklődés, a pásztori meghívás.
0: Azért most már a lelkipásztori szolgálatban is jó pár év van mögöttetek.
1: Közel 6 éve szolgálhatunk, igen.
0: Ez az utatok, hogy látod? Azért ez már egy úgymond teszt időszak.
1: Mindenképp. Ez egy nagyon nagy áldás, hogy azt tehetem a mindennapokban, amit igazából szeretek, ami örömmel tölt el. És jól esik az is, ahogyan a csendességeimet tarthatom, ahogy belemerülhetek az igében. Egy nagyon kedves része az én szolgálatomnak, ami engem illet, az, amikor a kapott igei üzeneteket átadhatom, és találkozok ugye azzal a kihívásával, hogy hogyan kell ezt átadni, úgyhogy minden korosztályt megérintsen, megérthesse. Kihívás egyrészt, de másrészt pedig ez a része is örömmel tölt el, hogy kereshetem azokat a lehetőségeket, ahogy a hallgatóságot megszólíthatom, és jól esik ebbe elmélyülni, jól esik a szolgálatnak az a területe is, amikor személyesen beszélgethetek idősebbekkel, fiatalabbakkal, meghallgathatom a történetüket. Nagy áldásként élem meg, amikor úgy érkeznek visszajelzések, hogy segítség volt az általam kapott tanács, és jól esik használva lenni az Úr által ebben a szolgálatban.
0: Maradjunk egy kicsit ennél a pásztori területnél, ha már ezt említetted, mert az elején sokszor emlegetted az ifjúsági csoportot, mint összetartó erő, mint megtartó erő. Az azonos korosztálynak a csoport kohézióját nem nagyon kell bizonygatni, hiszen van, a világi körökben is van. De a gyülekezet mindig összetett életkorból tevődik, egész kicsi gyerektől az egész idősig. Egy ilyen vegyes összetételű csoportnak van-e még ma olyan fórum, olyan kommunikációs csatorna, hogy ilyen szép szavakat használjak, amivel el lehet érni az embereket? Beszélünk posztmodern társadalomról, beszélünk, nagyon sok mindenről beszélünk itt a 21. században, Istentől való elfordulástól, egy teljes elvilágosodásig, és nagyon sok mindenről. Van-e még az Istennek üzenete egy ilyen felbojdult világban?
1: Mindenképp. Az életre való meghívás az továbbra is egy élő üzenet, meggyőződésem. De ugye, ahogy említettem, az mindenképp kihívás, hogy hogyan juttatjuk el ezt az üzenetet. És nagyon szeretem azt a jelmondatot, aminek nem én vagyok a szerzője, de mégis úgy megérintett, hogy mai embernek mai nyelven, és ennek keressük az útját. A tapasztalatom az, hogy az előző szolgálati helyen, ahol ugye vidéken szolgáltam, bizonyos tekintetben talán egyszerűbb volt elérni az embereket. Itt Aradon pedig sokkal nagyobb kihívás megtalálni azt, hogy hogyan érjük el. Tulajdonképpen mindegyik korosztályt, mert minden korosztályban találkozom azzal, hogy vannak, akik félrevonulnak, vannak, akik szívesebben vannak egyedül, vagy másban keresik akár a kiteljesedést, akár azt, hogy a saját korosztályukkal egy közösségben legyenek. Mégis az az áldás, hogy az üzenet változatlan, és ez bátorítást ad, hogy az a tapasztalat, amit mi is átéltünk, a közösségünk, gyülekezeti közösségben levő különböző korosztályoknak ugyanaz a tapasztalata, hallották az életre való hívást, az evangéliumnak az üzenetét, és sok területen ez válasz volt számukra, és ezek a tapasztalatok megerősítik igenis az üzenetnek a hitelességét. Viszont ugye ez kihívás, hogy nem mindenki egyből vagy ugyanolyan sebességgel válaszol erre, de itt jön ugye a szóba a hűség, a kitartásnak a kérdése.
0: Mi az, amiben lehetünk modernek, haladhatunk a korral, és mi az, ami viszont nem változhat?
1: Hát az üzenetnek a tartalma az semmiképpen sem ugye adva van a Szentírás számunkra. A Szentírásnak az üzenete ugye már 2000 éves, sőt az Ószövetség még régebb óta fennáll, és annak a tartalmi üzenete az ugyanaz. Viszont lefordítani a mai ember nyelvére, ebben úgy gondolom, hogy igenis szükséges megtalálni azokat. Ha lehet úgy mondani, a modernebb eszközöket is, hogy elérjük az embereket, hogy közvetítsük ennek a Szentírásnak az üzenetét. Nagyon szeretem, és igazából itt Aradon kezdtem még inkább felfedezni is azokat a technikai lehetőségeket, ahogy ezt el tudjuk jutatni az emberekhez. Ugye az internet kihasználása egy adott lehetőség, de csak rajtunk áll, hogy hogyan forgolódunk ezzel, mert nyilván igaz, hogy az evangéliumnak megvan az ereje, ahogy tanúskodik a Biblia önmagáról, viszont hogy hogyan forgatjuk azt a bizonyos kardot, a léleknek a kardját, az valamilyen szinten azért úgy gondolom, hogy rajtunk is áll. Ilyen próbálkozási, tapogatási időszakban vagyok tulajdonképpen én is, ugye éppen másfél éve körülbelül, hogy itt vagyunk, és a gyülekezettel való ismerkedés mellett ez a másik ilyen ismerkedés, hogy megtaláljuk azokat a felületeket, ahogyan az evangélium üzenet eljuthat az emberekhez. És egy másik jelmondat, ami szintén nagyon megragadott, hogy ott kell lenni, ahol az emberek vannak. És az a tapasztalat, hogy bár a Szentírásnak az üzenete igenis ma is hiteles, ma is megáll, igyekszünk közösségen belül nyitott szívvel, nyitott kapukkal várni az embereket, viszont ez nem feltétlenül azt jelenti, hogyha a mi kapuink nyitva, akkor jönni is fognak. És ezért kell nekünk oda beférkőzni, ott jelen lenni, ahol az emberek vannak, és ugye szinte mondhatni korosztálytól függetlenül az internet az a helység, ahol mindenki megtalálható. Ha nem is örülünk ennek, ha plusz munkával, energiával is jár ez, de mégis talán egy kihagyhatatlan része a mai kornak.
0: Igen, ez valószínűleg így van, miközben ez is természetesen hátrányokkal is jár, hogy bocsánat, hogy így kiegészítelek, hiszen viszont nem személyes. Nagyon nehéz a közösséget fönntartani egy interneten keresztül, és a személyes kapcsolatokat. Egy fontos dologként említetted a házasságot, hogy ez is Isten áldása volt a megtérésedet követő évben, években. Hogy gondolkodunk a házasságról? Mi modern emberek?
1: Hát ha a saját házasságomat látom és gondolkodom róla, akkor mindenképp a Bibliával megegyező módon, ahogyan a Szentírás is megfogalmazza, hogy egy szövetség, amire meggyőződésem, hogy felbonthatatlan. Kölcsönös elszántság, odaszántság, a kölcsönös munkának a gyümölcse, és nem egy olyan szerződés, hogy én beteszem az én részem, ha te is a tiedet. Én beteszem az én részem, és várom, hogy ez valahogy majd csak jobb lesz, meg növekedni fog, hanem mindenképp a kölcsönösségen alapul, és ugye a Szentírásban éppen Jézus az, akiről meg van jegyezve, hogy a Pál apostol bizonyos titokzatos módon beszél róla, hogy úgy szeressétek, ugye férjek a feleségeteket, mint ahogy Krisztus az egyházat, és ebben bizony van kihívás. A házasság kezdeti időszakában is, amikor még talán az érzelmi állapot az magasabb, akkor is meg kell találni ezt a módot, hogy amikor vannak nehezebb napok, vagy nehezebb időszakon megy keresztül egyik vagy másik, és fél, és nem úgy azt kapom, amit talán egy jobb időszakban, akkor meg kell találni azt, hogy igen, akkor most én kell ott álljak, én kell adjak, én kell szolgáljak, én kell talán a rövidebbet húzom alkalmattán. A házasság később időszakában pedig ez még inkább egy fontos része, hogy mind a két fél oda teszi a saját részét, és így tudnak igazából gyümölcsözni és vonzóvá tenni egymás számára a házasságot. Hogy a kívülvalók hogyan vélekednek, hát ugye az talán egyértelmű a közmédiából, egyértelmű sok forrásból, hogy egy nagyon felhívult látása, vagy felfogás van a házasságról. És ez is egy, ha nem is kihívás kellene legyen, de mégis az, ahogy bemutathatjuk, hogy a keresztény házaspár azon túl, hogy ragaszkodnak egymáshoz, hogy ezt gyümölcsöző módon tudják tenni, és igenis megéri egy életen át a jóban, rosszban utat választani.
0: A gyerekek? Kötelező? Ajándék? Gyümölcs?
1: Mindenképp ajándékként tekintünk rájuk, a mieinkre is, mind a háromra. Tele vannak élettel, energiával, és természetes, hogy megvan ennek is a kihívása. Éppen egy ilyen időszakon megyünk keresztül, amikor a 6 éves, 4 éves és lassan 2 éves gyermekünket neveljük, és látjuk a fizikai fáradtságot, akár az éjszakázások véget, akár a napközbeni kihívásokat, vagy az iskolába, óvodába való járkálosok, a különböző helyekre, alkalmakra való eljutás, egy gyülekezetbe való előkészületnek a kihívásait, de mindezen kihívások mellett mégis azt tudjuk mondani, hogy áldások és ajándékok az Istentől.
0: Ha előre tekintesz, persze tudom, hogy a jövő Isten kezében van. Ha mondjuk 10 év múlva beszélgettünk, mi az, amit úgy gondolod, hogy de jó lenne, ha akkor ott tartanánk?
1: Jó kérdés. Természetesen egyetértek azzal, hogy abszolút minden az Isten kezében van. Viszont úgy hiszem, hogy fontos része a történetnek, hogy velünk együtt akar dolgozni, és a mi hozzájárulásunkat is igényli, és így tud haladni előre az ő királyságának az építése. Ha emberileg nézem, akkor szeretném látni azt, ahogy a közösség fellendül. Bár valószínű, hogy minden fiatal lelkész ezt tűzi ki magának célként, vagy álomként gondolkodik róla, de nem szeretnék, és nem voltam talán soha egy álmodozó, hanem látom lassan kibontakozni, hogy melyek azok a lépések, amelyeket meg is kell tennünk ennek érdekében. Talán az előző szolgálati helyen, ahol 4 évet tölthettünk, ott 4 év alatt sikerült megismerni nem csak a közös, a gyülekezet, hanem az adott vidéknek is az embereit, hogy hogyan lehetett közel férkőzni hozzájuk, és láttuk már ennek a kibontakozásban levő gyümölcseit. Itt Aradon még mindig ugye ennek a felfedezési időszakában vagyunk, még ha nem is egyértelmű az út előttünk, de mégis keressük azokat a lehetőségeket, ahogy említettem, vannak próbálkozások az internet kihasználása véget, keressük azokat a lehetőségeket, ahogyan a fiatalabb generációt elérjük, és ennek érdekében próbáljuk megismerni őket, a különböző lehetőségeket számba venni, és valahogy azt látom magam előtt célként, vágyként, hogy nem csak engedjük, hogy történjenek az események, hanem ahogy Pál apostol különösen talán a második missziós útján volt az a mozzanat, hogy ment várostól városra, és hogyha egy adott ponton bezárultak a kapuk, vagy éppen az Isten szent lelke volt az, aki azt mondta, hogy itt nem, hanem tovább kell menni, akkor nem állt meg, hanem is volt egyértelmű előtt, hogy még a következő állomás, de ment tovább. És valahogy így ehhez próbálok én is igazodni, hogy folyamatosan keressük a közösséggel és az előjárósággal ennek a lehetőségét, hogy mi az, amit gyakorlati módon meg tudunk tenni. Egy ilyen próbálkozás, ami új volt a gyülekezet életében tavaly, amikor még egy évesen, hogy itt voltunk, de mégis egy adott lehetőség volt, hogy egy városi rendezvényen, ami kifejezetten a magyarságot szólította meg, mi is gyülekezetként kimentünk, egy sátort felállítottunk, gyerekmunkával készültünk, bábelőadással és különböző programokat szerveztünk, soha nem volt még ilyen a gyülekezet életében, de hogy megláttuk az előgyállóságon, hogy van egy ilyen lehetőség, egy egyszerű kis bátorítás kellett, hogy lépéseket tegyünk, és jó volt ezt közösségileg is elsősorban megtapasztalni, hogy igazából szinte mindenki ráhangolódott, kint voltunk a gyülekezetben is, jó eredménye volt ennek összekovácsolódás, annak az érzékelés, hogy igenis van feladatunk, van felelősségünk, vannak lehetőségeink, amik rajtunk állnak, hogy kihasználjuk, és várjuk ennek a további áldásait, gyümölcseit is. De ahogy említettem, ez egy olyan eszköz, amit eddig nem tapasztalt, vagy nem ismert fel, vagy még nem tudott lépni egy adott pontig a közösség, viszont hogy ezt megláttuk, akkor éltünk vele, és ilyen további lehetőségeket keressük, ahol ugye különösen talán itt Aradon, ahol a szorványban van a magyarság, még nagyobb kihívás meglátni ezeket, hogy hogyan tudjuk elérni azokat, ugye, akikkel egy nyelvet beszélünk.
0: Köszönöm szépen! Hát Isten adjon áldást és bölcsességet hozzá! Szabó Sándorral beszélgettem Aradon.
2: Kegyelemből van üdvösségetek a hitáltal, és ez nem tőletek van. Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék.
3: Egyedül kegyelemből.
4: Kulcsár Anikó műsorát hallották.

0: Dél van.
1: Egyházakról mindenkinek. Híreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
2: Velünk az Isten. A napi áhíta címe: Nyisd fel a szád. A mai ige: 81. Zsoltár 11. Nyisd ki a szádat, és én megtöltöm. Gondolatok az igéről. Milyen nagy buzdítás ez imádságra. Mi magunktól csupán kicsin dolgokat kérnénk, mert nem is érdemlünk nagyokat. Urunk azonban arra biztat, hogy kérjünk nagy áldásokat. Legyen az imádság életünknek olyan természetes cselekedete, mint az, hogy kinyitjuk a szánkat. Ugyanolyan természetes és őszinte megnyilatkozás. Ha valakinek nagyon fontos mondani valója van, jól kinyitja a száját, igehelyünk is arra biztat, hogy legyünk igazán buzgók a kérésben és könyörgésben. Ez az ige azt is jelenti, hogy bátran kérhetünk Istentől nagy áldásokat. Olvasd el az egész verset, és lásd meg, hogyan érvel. Én, az Úr, vagyok a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről, nyisd ki a szádat, és én megtöltöm. Mivel az Úr már annyi mindent tett velünk, most arra bátorít minket, hogy kérjünk még többet, sőt, számítsunk még többre. Nézzétek a madárfiókákat a fészekben, hogy kitátják a csőrüket, amikor anyjuk közeledik a táplálékkal. Csináljunk mi is ugyanezt. Fogadjuk be a kegyelmet minden lehetséges alkalommal. Szívjuk be a kegyelmet, mint a szivacs a körülötte levő vizet. Isten kész arra, hogy megtöltsön bennünket lelkével, csak mi is legyünk készek arra, hogy befogadjuk azt. Szükséget látunk? Indítson ez arra minket, hogy megnyissuk Isten felé a szánkat. Már-már összeroskadunk? Serkentsen ez arra, hogy elpanaszoljuk Istennek erőtlenségünket. Tele vagyunk félelemmel? Legyen belőle segélykiáltás az Úrhoz. Mint egy gyermek, kiáltsunk Atyánkhoz. Szánkat megtölti az Úr, higgyed ezt. Ez a hét a Teremtés hete. A Teremtés hetét 2026-ban Magyarországon szeptember 27-e és október 4-e között ünnepeljük. Az idei téma: víz fakad. Ahová ez a folyó eljut, élet lesz. Ezékiel könyve alapján. A témával kapcsolódhatunk a Season of Creation nemzetközi kezdeményezéshez, annak alapigéjét a magyar közösségek számára kifejtve és alkalmazva. Biztatják a helyi közösségeket, gyülekezeteket, plébániákat, intézményeket, hogy őszi programjuk tervezésébe illeszék be a Teremtés hete megünneplését is. A kezdeményezés elsődleges célja a helyi közösségi cselekvések, akciók bátorítása. Október a reformáció hónapja. A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa idén is október 1-31 között rendezi meg az Október a reformáció hónapja elnevezésű programsorozatot. Ennek keretében az ország különböző pontjain több száz eseményre várják az érdeklődőket. A megnyitó ünnepsége holnap, október 1-én csütörtökön 18 órától lesz a Deáktéri Evangélikus Templomban, amelyen igét hirdet Pap János, baptista egyházelnök. Közreműködnek a Veselény utcai baptista gyülekezet énekkara, a református Kálvin kórus, a pünkösdi zenei misszió kórusa, a miskolci metodista Eszterházi és az avasi gimnázium összevont kórusa és az evangélikus luteránia énekkar. 17 óra 30-tól térzenével szolgál az Egressy Béni Református Művészeti Középiskola. Leó pápa: az egyháznak szembe kell néznie a múlt hibáival. Leó pápa arra szólította fel a katolikus egyházat, hogy őszintén nézzen szembe saját múltbeli hibáival, és tegyen többet az egyházon belül okozott, mély sebek gyógyításáért. A pápa a franciaországi Lourdesban mintegy 150 ezer ember előtt beszélt erről, néhány órával azelőtt, hogy zárt ajtók mögött találkozott volna hét olyan francia személlyel, akik gyermekkorukban papok által elkövetett szexuális visszaélések áldozatai voltak. A nyilvános beszédében nem nevezte meg közvetlenül a franciaországi egyházi visszaéléseket, ugyanakkor arról beszélt, hogy az egyháznak bátorságra van szüksége ahhoz, hogy szembenézzen a múltjával. A francia püspökökkel tartott korábbi zárt körű találkozón már konkrétabban szólt a kiskorúakkal szemben a papság tagjai által elkövetett visszaélések súlyos problémájáról. Megköszönte a püspököknek az eddig meghozott intézkedéseket, és arra kérte őket, hogy tovább erősítsék a gyermekek védelmét, valamint fokozott éberséggel folytassák a megkezdett munkát.
1: Kulturális programajánló.
2: Rádai napok október elején. Szeretettel hívnak és várnak mindenkit a Duna mellék reformátusságának legnagyobb találkozójára. A Duna mellék reformátusságának legnagyobb évenkénti találkozóját, a Rádai napokat idén Mohácson, a Budapesti Rádai házban és Kecskeméten rendezik meg holnaptól, október 1-e csütörtök és október 3-a szombat között. Az imádság évéhez kapcsolódó programsorozat csütörtökön a lelkipásztorok tanulmányi napjával veszi kezdetét. Pénteken a fővárosi és környéki református középiskolák ifjúsági napjával, valamint a református gyülekezetek ifjúsági csoportjainak találkozójával folytatódik, míg a szombati gyülekezeti napra református közösségeink előtt tárják szélesre a kapukat. A házigazdák ezúttal a Baranyai és a Bács-Kiskunsági egyházmegyék lesznek. Szombaton sor kerül a Duna melléki püspök és főgondnok jelöltek bemutatkozására is. Ideje elhinned, országos pásztor és vezetői konferencia. Október 16 és 17 között ismét megrendezik az Ideje elhinned, országos pásztor és vezetői konferenciát a pünkösdiek, melyre szeretettel várnak és hívnak minden pásztort, vezetőt, igehirdetőt, szolgálattevőt és házastársaikat, a fiatalabb generáció tagjait, illetve a szolgálatra még csak készülőket. Az idei témájukat egészséges gyülekezet, valós események és helyzetek inspirálták. Felmérték, mekkora szükség van a gyülekezetek helyreállására és gyógyulására, és az egészséges gyülekezetek jelenlétére Krisztus testében és a társadalomban. A konferencián külföldi és hazai előadók is szolgálnak. Szeretettel várnak és hiszik, hogy ezek a konferenciák hozzájárulnak a szolgálók lelki növekedéséhez és a közösség építéséhez. Szella, országos evangélikus ifjúsági csendes hétvége. Szella címmel rendez országos evangélikus ifjúsági csendes hétvégét október 2 és 4 között Pilis Csabán, a Bétel Evangélikus Missziói Otthonban az Evangélikus Ifjúsági Szövetség. Valóban szabadok vagyunk? Szabadok a bűneinktől? A félelmeinktől? A kötöttségeinktől? Vagy csak azt hiszük, hogy mi irányítjuk az életünket? Mit jelent Luther állítása a szolgai akaratról? Van-e valódi szabad akaratunk? És ha igen, miben? Ha ezek a kérdések benned is felmerültek, tarts velünk a Szella csendes hétvégén, ahol együtt keressük a válaszokat Isten igéjének fényében. Üzeni Győri Gábor Dávid, missziói lelkész. Ezt mondja, ha szeretnél kiszakadni a hétköznapok rohanásából, újra Istenre figyelni, és közben egy befogadó keresztény közösség részévé válni, akkor itt a helyed. A helyszín Pilis-Csaba, Bétel missziói otthon, Széchenyi utca 8-12. Az Úr szolgálatának iskolájában nemzetközi ökumenikus konferenciát tartottak Pannonhalmán. A misszió a megbékélés helye lehet, jelölte ki egyik célként Jerry Pillay, az Egyházak Világtanácsának presbiteriánus vallású főtitkára Pannonhalmán, ahol a bencés főapátsági már hatodjára szervezett nagyszabású nemzetközi ökumenikus konferenciát. Egyházukat többek között Fekete Károly, tiszántúli püspök és Berec Júlia, a zsinati hivatal külügyi osztályának vezetője képviselte.
1: Egészséget mindenkinek!
2: Leó pápa betegekhez Lourdesban. Nem teher, hanem az egyház értékes kincse vagytok. Szeptember 27-én, vasárnap délután a pápa az Accueil Notre-Dame-ba ment, hogy találkozzon az egészségügyi intézmény munkatársaival és gondozottjaival. Ott világi alkalmazottak, szerzetesek és önkéntesek gondoskodnak az zarándokokról. A beszédében a pápa hangsúlyozta minden emberi személy elidegeníthetetlen méltóságát, és arra biztatta mindazokat, akik a világ bármely pontján az egészségügyben dolgoznak, hogy legyenek az élet szenvedélyes szolgái, gyengétséggel kísérjék a betegeket, és utasítsák el az élet kioltásának minden formáját. A betegekhez fordulva kiemelte, hogy nem terhet jelentenek, hanem ők emberségünk dobogó szívét jelentik, és az egyház értékes kincsei. Pályázat teremtésvédelmi akciók támogatására. Teremtés hete helyi teremtésvédelmi akciók támogatása, kis összegű pályázati felhívás. A pályázat kiírója és támogatója a Református Egyház missziói szolgálat teremtésvédelmi munkacsoportja. A pályázat célja, hogy a református egyház közösségeiben a 2026. évi teremtéshete időszakához kapcsolódóan minél több helyi teremtésvédelmi, szemléletformáló és közösségépítő program, akció és kezdeményezés valósuljon meg. A pályázat kiemelten ösztönzi a vízmegtartáshoz, a természeti környezet védelméhez, valamint a helyi közösségek közötti, illetve a helyi közösségek és természeti, társadalmi vagy szakmai szereplők közötti együttműködés és kapcsolatépítés elősegítéséhez kapcsolódó kezdeményezéseket. A pályázat benyújtásának időszaka szeptember 21-től december 1-ig, a program megvalósításának időszaka szeptember 21-től december 5-ig. Az időjárásról. Jön az ősz második hónapja. Sok napsütés, hűvös reggelek, meleg nappalok vannak. Ma, szerdán is gyengén felhős az időnk, sok napsütéssel, esők nélkül.

0: folytatódik a szép őszi idő.
1: Egyházakról mindenkinek. Egyházi hírösszeállításunkat hallották. Ezerarcú népzene. Kedves hallgatóink, összeállítás következik a Misztrál együttes népzenei felvételeiből.

szétrepeszt börtön falat, s iszonyúan abba marad, dacteli csöngye mázsás újként döndül a tájba, s újra lesben a pányva.

Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban részleteket hallgathattak a Mistral együttes népzenei felvételeiből. Köszönjük megtisztelő figyelmüket!

0: Hír összeállításunk következik.
1: A népmese napja. Benedek Elek 1859 születésnapját, azaz szeptember 30-át választották a népmese napjának a szervezők, Magyar Olvasástársaság és az Életfa Alapítvány, mely ünnepet 2005-ben tartottak meg először. Őseinktől kincsekkel teli tarisznyát kaptunk örökségbe. Most fényesítsük újra, és adjuk tovább az eleinktől kapott, élethosszig érvényes, értékes, unokáink számára is feltétlenül megőrzendő mesebeli kincseket. Az olvasás világában segítő, tanító táltosunként repítenek a népmesék. A kisgyermekkorban hallott, majd egyre jobban megismert mesék a későbbi sikeres próbatételek zálogai. Így adnak az anyák hamuba sült pogácsát, és az apák felszerszámozott lovat gyerekeiknek. Olvassunk naponta mesét a gyermekeknek. Pályázat teremtésvédelmi akciók támogatására. Teremtés hete helyi teremtésvédelmi akciók támogatása kisösszegű pályázati felhívás. A pályázat kiírója és támogatója a Református Egyház missziói szolgálat teremtésvédelmi munkacsoportja. A pályázat célja, hogy a református egyház közösségeiben a 2026. évi teremtéshete időszakához kapcsolódóan minél több helyi teremtésvédelmi, szemléletformáló és közösségépítő program, akció és kezdeményezés valósuljon meg. A pályázat kiemelten ösztönzi a vízmegtartáshoz, a természeti környezet védelméhez, valamint a helyi közösségek közötti, illetve a helyi közösségek és természeti, társadalmi vagy szakmai szereplők közötti együttműködés és kapcsolatépítés elősegítéséhez kapcsolódó kezdeményezéseket. A pályázat benyújtásának időszaka szeptember 21-től december 1-ig, a program megvalósításának időszaka szeptember 21-től december 5-ig. Leó pápa betegekhez Lourdesban. Nem teher, hanem az egyház értékes kincse vagytok. Szeptember 27-én, vasárnap délután a pápa az Accueil Notre-Dame-ba ment, hogy találkozzon az egészségügyi intézmény munkatársaival és gondozottjaival. Ott világi alkalmazottak, szerzetesek és önkéntesek gondoskodnak a zarándokokról. A beszédében a pápa hangsúlyozta minden emberi személy elidegeníthetetlen méltóságát, és arra biztatta mindazokat, akik a világ bármely pontján az egészségügyben dolgoznak, hogy legyenek az élet szenvedélyes szolgái, gyengétséggel kísérjék a betegeket, és utasítsák el az élet kioltásának minden formáját. A betegekhez fordulva kiemelte, hogy nem terhet jelentenek, hanem ők emberségünk dobogó szívét jelentik, és az egyház értékes kincsei. Már 15. alkalommal indulnak útnak az édesapák a Máriapócsi zarándoklatra. Október 9 és 11 között rendezik meg az apák zarándoklatát, amely több éves hagyománnyal bír. A résztvevők a Debrecen, Nyíradony, Máriapócs útvonalon érkeznek meg a Máriapócsi Istenszülőhöz. Terdik János, pasztorális helynök 15. alkalommal hívja az érdeklődőket, hogy csatlakozzanak a zarándoklathoz, amelyre lehet jelentkezni. Az időjárásról. Jön az ősz második hónapja. Ma, szerdán is gyengén felhős az időnk, sok napsütéssel, esők nélkül. Keletről fúj a szél, és 22-26 fokunk van. Csütörtökön is derült, gyengén felhős, napos, száraz idő ígérkezik. A keleti szél élénkül, és kitart a 22-26 fok.
0: Híreinket hallották.

Evangélium tiszta forrásból. A tiszta forrás csak az Istentől ihletett írás, a Biblia. Ezért a Szentírás tanulmányozásával az egyik legnagyobb lehetőségünk megérteni az igazságot és Isten akaratát. Kedves hallgatóink! A Biblia tanulmányokról készült sorozatunkat folytatjuk. Utalások, képek, szimbólumok. Hogyan tanulmányozzuk a bibliai proféciát? Utalások, képek, szimbólumok magyarázatával ismerjük meg a bibliai proféciákat. Ezekre a Krisztus és Sátán közötti nagy küzdelem szemüvegén át tekintünk, ami egy világszéles lelki küzdelem. Ez akkor ért tetőfokára, amikor végső krízisbe kerül Isten népe, és az kerül a küzdelem fókuszába, hogy az emberek a Teremtőt, vagy a proféciában megjelenített fenevadat, illetve annak képét imádják-e. Utalások, képek, szimbólumok. Hogyan tanulmányozzuk a bibliai proféciát?

Szeretettel köszöntelek benneteket, köszöntöm hallgatóinkat, mindenkinek áldásos biblia tanulmányzást kívánok. Bevezetésként igét olvasok a Szentírásból, ahogy ezt írva találjuk a Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első levelében, és ott az első fejezet 10., majd pedig a 17. versében a következőképpen. A mi Urunk Jézus Krisztus nevére kérlek titeket, testvéreim, hogy mindnyájan egyféleképpen szóljatok, és ne legyen közöttetek szakadások, hanem gondolkodásotokban és meggyőződésetekben jussatok egyetértésre. Majd pedig a 17. vers a következőket mondja. Mert nem azért küldött engem Krisztus, hogy kereszteljek, hanem hogy evangéliumot hirdessek, de nem bölcselkedő beszéddel, hogy Krisztus keresztje el ne veszítse erejét.

0: mennyei jó atyánk, hálával telik meg a szívünk, amikor arra gondolunk, hogy te vagy a hatalmas Isten, akinél van a bölcsességnek a forrása. Ezért most hozzád fordulunk, és az a mi kérésünk, hogy jöjj közénk, és jelen megy lelked által, jelenj meg közöttünk, és adj bölcsességet számunkra is, amikor szent ígédet fejtegetjük. Kérünk, hogy áld meg őkatóinkat, és arra kérünk, jó atyánk, hogy szent lelkeddel töltsd be bennünket, amikor tanulmányozzuk szent ígédet. Jézus nevében kértük. Amen.
1: Sok szeretettel köszöntelek benneteket, és mindazokat, akik hallanak országhatáron belül, vagy országhatáron túl, vagy egy másik kontinensen. Örülünk, hogy együtt lehetünk ebben a negyedévben, és az Isten igéje fölé hajolva gondolkodhatunk, imádkozhatunk, kicserélhetjük egymás gondolatait. A mostani Biblia tanulmány címe: utalások, képek, szimbólumok. Sam Bunstra testvér írta ezt a mostani tanulmányt, és eszembe jut, hogy generál konferencia alkalmával többször szerettem volna vele beszélgetni, de valahogy az a sok ezer ember, mindig távol kerültünk egymástól, és úgy voltam, hogy na, akkor úgy jövök haza Magyarországra, hogy ez a találkozás nem jött létre. Valamikor reggel 5 órakor felültünk a repülőtérre vezető úton lévő buszra, és mit hozott az élet? Sam Bunstra testvér mellém ült, mellettem foglalt helyet, akkor meg tudtam hívni Magyarországra, többször járt Magyarországon, lelkesített bennünket, egy csodálatos jellemű ember. 2 missziós útját szeretném csupán megemlíteni, az egyik a kalahári sivatagnak a szélén, olyan kis, hadd mondjam így, kütyüket, ilyen elektronikus eszközöket tettek le, amin a Biblia hallható, legfontosabb bibliai fejezetek hallhatóak, tehát ez egy hangzó, nem kell bele elem, mert egy kis beépített területen ott tölti föl a nap, és soha nem fog lemerülni. Illetve valahol az északi sar környékén is hirdette az evangéliumot, gondolom az eszkimóknak, és emlékszem, hogy mondta, hogy mínusz 30 fok volt, és ilyen jégbarlangba ott laktak éjszakánként. Szóval egy evangelizátornak, aki Mark Finley-nek az utódja lett, amikor Mark Finley testvér nyugdíjba vonult, akkor ő átvette a Reménység hangja csatornájának a vezetését igazgatóként, és igazi misszionárius. Bármiről kezdünk beszélgetni, a második mondat után már a misszióról, az evangelizációról, tehát egy igazi lélekkel feltöltött személy ő. És a mostani bevezető gondolata a profécia magyarázati elvek. A profécia magyarázat az nagyon fontos. Nekünk adventistáknak van egy jellegzetes profécia magyarázati elvünk, és ebből a tanulmányból a részleteit is megtudjuk. Aki olvassa, értse meg. Jeremiás könyve 9. fejezet 23. 24. verse. Mit mond számunkra Székely Marika?
2: Aki dicsekedni akar, azzal dicsekedjék, hogy érti és tudja rólam, hogy én vagyok az Úr, aki szeretetet, jogot és igazságot teremtek a földön, mert ezekben telik kedvem. Így szól az Úr. Eljön az idő, így szól az Úr, amikor megbüntetek minden körülmetéltet és körülmetéletlent.
1: Köszönöm szépen. Tehát nagyon-nagyon fontos figyelmeztetés hangzik el ebben a 23. fejezetben, ebben a 9. fejezet 23. 24. versében. Kinek milyen gondolata van ezzel kapcsolatosan, Marika?
2: Inkább, hogy aki olvassa, értse meg, arról jutott eszembe, hogy ugye, ha aki olvassa,

0: igaz az is, ami az eljövendő időkre szól. Isten szól hozzánk általa, és hát a Biblia azért van, hogy tanítást adjon, figyelmeztetést adjon, egy megjobbítást adjon a mi életünkbe, és az igazságra neveljen. És Isten jellemét tükrözi, ugye múlt negyedévi tanulmányunk sokat foglalkozott Isten szeretetével, és olyan szeretete van a világ iránt, hogy ha belegondolunk, hogy egyetlen fiát adta a világnak, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen. Tehát nekünk annyira fontos tudni, hogy mit tartalmaz ez a könyv. Ez nem egy történelemkönyv, hanem Isten üzenete a régmúlt időbe is, meg a mi világunkba is.
1: Még van egy Biblia versünk, Marika, a Jelenések könyve első fejezet harmadik verse, hogy hangzik?
0: Boldog, aki felolvassa, és boldogok, akik hallgatják ezeket a prófétai igéket, és megtartják azt, ami meg van írva bennük, mert az idő közel van.
1: Nagyon-nagyon fontos, köszönöm szépen, László testvér.
2: Profétákról és proféciákról beszélünk. Tudatosítsuk azt, hogy a proféta az nem jós. A proféta az, aki valakinek a nevében beszél, valakinek az üzenetét közvetíti. És ez a valaki nem akárki, hanem az Isten. Tehát amikor profétát emlegetünk, akkor olyan valakiről beszélünk, aki Isten nevében szól, és az Isten üzenetét közvetíti. A profécia pedig Istennek egy olyan kijelentése, amiben vagy egy népnek, vagy konkrétan egy személynek a rávára eseményeket mondja el, vagy pedig valamilyen megtörtént dolognak az értelmét magyarázza meg. És amikor majd beszélni fogunk konkrétan, akkor látni fogjuk, hogy pontosan ugyanezekkel találkozunk a proféciákat illetően.
1: Köszönöm szépen, Jakó Gyula testvér.
3: Ha megfigyeljük, amit felolvastunk, aki dicsekedni akar, azzal dicsekedjék, hogy ért és tudja rólam, hogy én vagyok az Úr, aki szeretetet, jogot és igazságot teremtettem a földön. Csak eddig. Itt azért láthatjuk azt, hogy ott van a kísértés is a megértésen. Tehát a kísértésben ne essünk, hogy bölcselkedjünk azzal, hogy tudunk valamit. Ide messze menne nagy szerénység kell, és könyörögni kell az Isten vezetéséért, az isteni bölcsességért, hogy megérthessük mindazokat. Itt hisz lássuk a Szentírásban, hogy voltak olyan dolgok, amit például Dániel se nem értett. Kellett jönni az angyalnak, hogy elmagyarázza. Hát itt nagyon-nagyon fontos, mert ha így született adventistaként végig gondolom, hát nagyon sokszor, nagyon sokféle elméletet hall az ember. És vannak emberek, hogy következetesen és szinte fanatikusan ragaszkodnak a saját elméletükhez, és még annyi szabadságot sem szoktak adni önmaguknak, hogy felülbírálhassák egyáltalán a saját gondolatukat. És még egyszer nem kritizálni szeretnék se egyáltalán, hanem azt a szerénységet, ami kell az ige tanulmányozására és megértésére. Ha Dániel valamit nem értett meg, akkor ki vagyok én Dánielhez képest, hogy azt mondjam, hogy hát én tudom ezt.
1: Köszönöm szépen, Szigeti István.
4: Mindig szoktuk azt mondani, hogy a Bibliában mindent meg lehet magyarázni, meg az ellenkezőjét is. És ez a tanulmányunk ez kultúráltában vagy szemben mondja ezt, mert azt tudja, hogy ez a Biblia olyan, mint egy régi hegedű, bármilyen dalamot el lehet rajta játszani. De nyomatékosítsuk azt, hogy sehol sem mond ilyet a Szentírás, de viszont azt mondja, hogy olvassuk, és azt nagyon lákhúznám, hogy Isten nem beszél hiába. tehát nem hiába valóságok.

0: dolgokat nem olvashatunk a Szentírásba, és ezért biztosíték annak, hogy ezt meg is lehet érteni, ha megfelelően állunk hozzá.
1: Köszönöm szépen, Gábor testvér.
2: Jézus gyakran mondta, hogy akinek van füle a hallásra, az hallja meg. Ez egyfajta odaszánást, akarást, időt, minőségi munkát jelent az ember részéről. Ez nem megy magától. Az ige kutatás az olyan, mint a kincsnek a gyűjtése. Le kell ásni, és meg kell találni. Volt egy megtörtént eset, távírót kerestek egy munkahelyre, és leültek a váróba a munkakeresők, és belülről azokat a morzéjeleket adták le, ilyen írógépszerűséggel, hogy ha ezt hallod és érted, akkor gyere be. És az emberek ott ültek kint, és csak egy valaki ment be, aki odafigyelt, és megértette az üzenetet, és bement, és őt felvették a munkára. Valahogy az Isten beszéde is ilyen, hogy aki hallja, értse meg.
1: Köszönöm szépen. Itt ugye arról van szó, hogy aki olvassa, értse meg, de nagyon fontos, miért? Mert az ókorban nem ismerték a hangtalan, a néma olvasást. Mindenki hangosan tudott olvasni. Ez egy középkori szerzetesi találmány volt. Nem is akarták elhinni a szerzeteseknek, hogy egyszerűen lehet némán olvasni és érteni a szöveget. Számtalanszor lepróbálták. Az ótestamentumi és az ókori időszakban csak hangosan tudták. Úgyhogy tökéletes, amit mondasz, hogy aki olvassa és hallja, az érti, az értheti meg. Parancsolj, László!
3: Az István által felvetett gondolathoz szeretnék mondani valamit, mert ugye ő azt mondta, hogy sokaknak az a véleménye, hogy a Bibliából mindent és annak az ellenkezőjét is be lehet bizonyítani. Az én véleményem az, hogy ez az álláspont nem igaz. Azért nem igaz, mert ebből az derül neki, hogy az Isten két nyelvet beszél. Márpedig az Isten mindig csak egy nyelvet beszél. Soha nem kétértelmű. Legfeljebb mi próbáljuk kétértelműen magyarázni, de az nem ugyanaz, az nem az Isten beszéde. Az Isten mindig egy nyelvet beszél, érthetően mondja el, és nem igaz az, hogy az ő állításából az ellenkezőjét is igaznak lehetne vélni. Tehát aki ilyet állít, az hamisat mond.
1: Köszönöm szépen. Marika?
4: És ugye a tanulmányozáshoz, ahogy Gábor is mondta, minőségi időt kell fordítani. Úgy nem lehet megérteni a Bibliát, ha külső zajok vesznek, meg bennünk is annyi féle gondolat cikázik, hogy nem tudunk koncentrálni. Tehát a külső és belső csend kell ahhoz, hogy meghalljuk az Úr, mit akar mondani.
1: Köszönöm szépen. És sajnos a mostani generáció már nem akarja olvasni a Bibliát. Az édesapám még, és az előtte járó generáció minden nap olvasta a Bibliát. Talán még mi is, de már a gyerekeink, meg az unokáink, meg mostani fiatalok már a Biblia olvasással egészen más viszonyba kerülnek. És bátorítsuk őket, hogy érdemes a Bibliát olvasni, mert egyfajta mély kapcsolat ezen keresztül alakulhat ki a Teremtő Istenünkkel. Laci bácsi, még egy gondolatot akar szólni?
3: Te ébresztetted föl a gondolatot. Egyáltalán nem mindegy, hogy a Bibliát hogy olvassuk, mert a Bibliát olvashatjuk irodalmi alkotásként is. És rengeteg szépséget lehet még így is találni benne, hiszen nagyon szép történetek, nagyon gyönyörű versek vannak, és ha a Károli fordítást nézem, akkor egy nagyon gyönyörű veretes szöveg. De nem fogjuk megérteni a Biblia lényegét, hogyha csak irodalmi műként olvasok. Ahhoz, hogy megértsük, imádkozni kell, kérni a Szentlélek segítségét, hogy világosítsa meg az elménket, hogy amit olvasunk, azt értsük meg. Jézus Krisztus nem véletlenül mondta, hogy elküldöm néktek a Szent Lelket, aki majd megtanít benneteket mindenre. Ez nem csak a gyülekezetre, mint egészre vonatkozik, hanem minden egyes egyére. Külön-külön mindegyikünket megtanítja, hogyha ezt kérjük, és úgy forgatjuk a Bibliát.
1: Köszönöm szépen. A következő gondolatsor. Isten azt akarja, hogy megértsük. A 139. Zsoltár első 6 verse. Hogy is hangzik, Tokics Marika?
5: A karmesternek, Dávid Zsoltára. Uram, te megvizsgálsz és ismersz engem. Tudod, ha leülök, vagy ha felállok, messziről is észreveszed szándékomat. Szemmel tartod járásomat és pihenésemet, gondod van minden utamra. Még nyelvemen sincs a szó, te már pontosan tudod, Uram. Minden oldalról körülfogtál, kezedet rajtam tartod. Csodálatos nekem ez a tudás, igen magas, nem tudom felfogni.
1: És mielőtt belemegyünk a részletekbe, most nézzük meg Pál apostol, mit mond a Róma beliekhez írt levél 11. fejezet 33. versében.
5: Ó Isten gazdagságának, bölcsességének és ismeretének mélysége, mély megfoghatatlanok az ő ítéletei, és mély kikutathatatlanok az ő útjai.
1: Köszönöm szépen. Itt arról van szó, hogy Isten azt akarja, hogy megértsük. És ez az értés, ez nem csupán egy értelmi tevékenységet jelent, igen, elsősorban, de egy érzelmi, egy hozzávaló kötődés, egy megtérés, egy megváltozás, egy pálfordulás, ez mind-mind benne van. Hogy látod, Marika?
4: Hát az ember egy ilyen korlátba él, mert a tér meg az idő keretén belül próbálunk mindent megmagyarázni. És az értelmünk fel tudja fogni a végtelent, a mindenhatót. Tehát van, amit meg tudunk érteni, de van, amit viszont elhisszük. És hitáltal kerülünk közel Istenhez. És az olvasás, a Biblia olvasásnak is az a célja, hogy felismerjük, hogy milyen tulajdonságai, milyen jellemvonása van Istennek, és Jézushoz akar bennünket elvezetni. És nem véletlenül, hogy a Szentlélek által tanítgat bennünket. És amikor olvassuk, nem csak egyszer, többször olvassuk ugyanazt a igét, akkor amikor más körülmények között vagyunk, kicsit idősebbek vagyunk már, akkor ugyanaz a bibliai ige mást is mond. És nekünk azért nem szabad megunni, hogy ugyanazt az igét többször is elolvassuk, és úgy ízlelgessük annak a mondani valóját, mert fiatalon, idősen, vagy ha valamilyen más körülmények közé kerülünk, akkor mást fog nekünk üzenni ugyanaz az ige.
1: Köszönöm szépen, Rózsika.
6: A Nagy Küzdelem című könyv 72. oldalán van egy nagyon szép idézet, amelyik azt mondja, hogy a valdensek a Szentírásból nem csak azt tanulták meg, hogy Isten miként bánt az emberekkel a múltban, és mit nyilatkoztatott ki a jelen felelősségeiről és feladatairól, hanem felismerték a jövő veszélyeit és örömeit is. Hitték, hogy a föld történelme nem sokára lezárul, és miközben könnyek között imádkozva tanulmányozták a Bibliát, még mélyebben átérezték a drága kijelentéseit. és kötelességüket, hogy másoknak is el kell mondani a megmentő igazságot. A megváltás terve világosan tárul eléjük a Biblia szent lapjairól, és mert hittek Jézusban, szívükben öröm, reménység és béke lakozott.
1: Nagyon szép. Köszönöm szépen. Drábik László testvér.
3: Ugye a Bibliát mi úgy olvassuk, mint Isten kinyilatkoztatását. A kinyilatkoztatást pedig nem azért adta Isten, hogy valamit elrejtsen előlünk. Vagyis a Biblia olvasás célja az, hogy megtaláljuk benne Istent, illetve Istennek a hozzánk szóló üzenetét. A Biblia olvasó ember miért bízhat abban, hogy ezt el fogja érni? Jézus Krisztus kijelentésére tekintettel. Mert ő azt mondta, akik keresnek engem, azok megtalálnak. Ha a Bibliában Istent keressük, és ő hagyja magát megtalálni, akkor bízhatunk abban, hogy meg fogjuk érteni, és közel fog kerülni hozzánk.
1: Köszönöm szépen. István?
0: Hát én egy ilyen vitatkozásra alkalmas aspektusára is szeretném felhívni a figyelmet. Ugye Ézsaiás azt mondja, hogy mert amennyivel magasabb az ég a földnél, annyi magasabbak utaim a ti utaitoknál, és gondolataim a ti gondolataitoknál. Tehát ezt egy tényállásnak veszem, akkor ebből az a következménye, hogy sohasem fogjuk megérteni teljesen, és ezt a teljesen szót húznám alá nagyon, hogy Isten gondolatait, mert is, mivel ő végtelen és mindent tudó. De van ebben egy reménység is, ugye, mert ugye, noha nem fogunk mindent megérteni teljes mértékben, de viszont annyit világosan meg tudunk érteni, amennyi az üdvösségünkre szükséges. Ez az a gondolat, amit a Laci is mondott. Tehát itt a teljesség van a hangsúly, és eszembe jut a te arszpoétikát, hogy tanulni, még a Mennyországban is fogunk tanulni című megközelítése, és ebből kapcsolatban is nekem az a véleményem, hogy én egy délelőttet fogok kérni majd a Mennyországban, hogy az én kérdéseimre választ fogjak kapni, amit a Földön nem tudok megválaszolni.
1: Lehet, hogy egy délelőtt kevés, de kezdésnek nagyon jó lesz. Parancsolj, Laci bácsi!
3: Marikához is kapcsolódjunk, minél többet olvassuk a Bibliát, annál többet fogunk megérteni belőle.
1: Köszönöm szépen. És ezért a Zsoltárok könyve az egyik legolvasottabb könyv. Miért? Hát ez a 139. Zsoltár, ez valami fantasztikus. Még a nyelvemen sincs a szó, és Uram, te már ismered a választ. Gábor.
2: A jövő ismerete isteni tulajdonság. Nem rendelkezik ezzel a képességgel egyetlen lény sem, csak az alkotó, ami azt jelenti, hogy ő idősíkokat tud átlépni. Mi nem tudunk ilyet megtenni. Mi a célja Istennek azzal, hogy feltárja az emberiség előtt az ő terveit, hogy felkészítse az embert? Nagyon sok rossz hír érhet bennünket, és gondolom ti is időnként úgy ébredtek, hogy nem tudjuk, hogy mi vár ránk a mai nap. Lehet, hogy rossz hírek fognak érni. De mennyivel másabb a helyzet, hogyha Isten elmondja, hogy most ilyen hírek fognak téged érni. Ezekre így tudsz felkészülni, és ezeket le tudod küzdeni, hogyha felkészülsz. Még annyit tennék hozzá, hogy vannak olyan proféciák, amelyek mindenképpen beteljesednek. Hatodik, ha szakad, az úgy lesz, Isten megoldja. És vannak olyan proféciák, amelyek attól függnek, hogy én hogy cselekszem.
1: Feltételesek.
2: Hogyha így cselekszem, akkor ez teljesedik be, ha rosszul cselekszem, akkor sajnos az. Köszönöm.
1: Köszönöm szépen. Menjünk tovább. Dániel zárt be beszédet. Dániel könyve 12. fejezet 4. verse, Tokics Marika.
5: Te pedig, Dániel, tarts titokban ezeket az igéket, és pecsételd le ezt a könyvet a végső időkig. Sokan tévelyegnek majd, de az ismeret gyarapodik.
1: Jelenések könyve 22. fejezet 10. vers.
5: És így szólt hozzám. ne pecsíted le a könyv prófétai igéit, mert az idő közel van.
1: Köszönöm szépen. Két bibliaverset olvastunk. A két bibliavers között durván 6-700 esztendő van. Az egyiknél arról van szó, hogy pecsételd be, a másiknál arról van szó, hogy ne pecsételd. A pecsét egy szimbólum, a benne lévő üzenet, a benne lévő tartalmat fejezi ki, a lepecsételés, vagy a nem lepecsételés. Látom, már mosolyog a szemetek. Ki akar erre válaszolni, Marika?
4: Ugye Dánielnek azért kellett úgymond lepecsételni az üzenetet, mert nem az ő idejében következnek be, hanem ez következő nemzedékekre vonatkozott. János üzenete pedig, hogy ugye az jelenések könyve, ha belegondolunk, a Biblia utolsó könyve, nem lesz folytatás. Tehát nekünk ebből a jelenések könyvéből kell megértenünk, megtanulni, hogy mik azok a jelek, mik azok a Isten által elmondott dolgok, amik bekövetkeznek Jézus második eljövetele előtt. Tehát amik régen megtörténtek, azok meg fognak történni a végidőbe is, ugye ezt úgy szoktuk mondani, és nekünk ehhez kell tartani magunkat, hogy nincs folytatás. Tehát amikor vége van, akkor bekövetkezett minden, ami az Úr tervébe ott volt, és utána jön az ítélet.
1: Köszönöm, István.
0: Ugye rámutattál a látszólagos ellentmondásra, hogy Dániel azt mondja, hogy pecsétel be a végsők ideig, a jelenésekben azt olvasok, hogy nem pecsételted a könyvet. De én az utána való mondat részekre nagyon felhívom a figyelmet, mert Dániel azt mondja, az ismeret gyarapodik. Ugye mi mindig el szoktuk azt mondani, főleg ilyen keresztény körökben, hogy a gonoszság megsokosodik. De kevesebbet beszélünk arról, hogy az ismeret is növekedik, ismeret is szaporodik. Tehát ez tulajdonképpen azt jelenti, amit a jelenések könyvében mondanak, hogy az idő közel van, hogy van egy folyamat, és ezt a folyamatot ki kéne használni. Tehát az aktivitásra hívja fel a figyelmünket, nem arra, hogy feladni, hogy úgyse tudunk semmit, hanem az ismeretek gyarapodnak, és ezt az időt ki kell használni. Tehát az aktivitásnak az a következménye, amit a Kolossébeli levélben is írják, hogy növekedjetek Isten ismeretébe. Tehát az Isten ismeretébe lehet növekedni, és ha ezen az úton járunk, akkor ez sok mindenhez elvezet, hogy megismerjük, felismerjük a Bibliát. A tanulmányunk úton is arra, hogy az advent mozgalom ebből az aktivitásból, ebből a felismerésből származik. Tehát oda kell fordulni az Isten igéje felé, és tanulmányozni kell, mert sok mindent meg tudunk magyarázni, bár sok mindent nem tudunk teljes mértékben, de ahhoz, hogy a üdvösséget nyerjük, ahhoz minden ismeretet meg tudunk szerezni a Bibliából.
1: Köszönöm szépen, Rózsika.
6: A tanulmányunk azt írja, hogy a jelenések könyvének tanulmányozásakor az ember figyelme Dániel proféciáira terelődik. Mindkettő mérhetetlenül fontos eligazítás, amelyet Isten adott az embereknek a világtörténelem lezárásakor bekövetkező eseményekről.
1: Köszönöm szépen. Gyula?
7: Ha megfigyeljük az Isten gondviselését és a kinyilatkoztatásának a folyamatait, Isten mindig annyit nyilatkoztat ki, amennyit mi képesek vagyunk befogadni. És azt se hagyja el, kellő türelemmel tapintatta időrendi sorrendbe, mindig annyit elmond, amennyire szükségünk van. Tehát Isten alkalmazkodik, mikor kinyilatkoztatja önmagát, idézem Szigeti Jenő testvéremet, alkalmazkodik a kor emberéhez, hogy annak a kornak az embere megértse. Mindig szoktunk úgy fogalmazni, hogy kell ismerni a kortörténeti hátteret, mert az szerint tudunk eligazodni. És még egyszer, a szerető Isten az a megfelelő időrendi sorrendben mindig megvoltak a szent eszközei, és meg is lesznek a jövőben is, akikkel tudomásukra tudja hozni a világnak, hogy mi következik. És hát ha mi be tudunk sorakozni ilyen értelmes, isteni bölcsességeit tudunk imádkozni, akkor mi is lehetünk részesei ilyen igei magyarázóknak és magyarázatoknak.
1: Köszönöm szépen, László testvér.
3: A Dánielnek adott bepecsételési parancsról mondanék annyit, hogy egyrészt ugye ez azt jelentette, hogy mindenre, és ez az értem a megértést is, a maga idejében kerüljön sor. Tehát neked ezt nem kell értened, mert ez a végidőre szól. De ami ennél sokkal fontosabb, és ez már nekünk szól, hogy a bepecsételési parancsból, illetve abból, hogy mi már megértettük a benne foglaltakat, Isten mindenhatóságára, megbízhatóságára és hűségére nyertünk bizonyítékot. Mert igaz, hogy amikor adta a kinyilatkoztatást, akkor ezt nem értettük. De mi most, amikor már visszatekintve 2500 évet látjuk, hogy hogy teljesedtek, ezzel megbizonyosodtunk az isteni mindenhatóságról, a bölcsességéről, a hűségéről, és még valami a nagyon fontos. Jézus Krisztus idejében a dánieli proféciák még be voltak pecsételve. Ennek ellenére az általa a végidőkre vonatkozó proféciák, Máté evangéliumának 24. fejezetére gondolok, azok teljes szinkronban vannak a Dániel proféciával. Ez pedig egy bizonyítéka annak, hogy Jézus Krisztus valóban Isten volt. Mert igaz, hogy általában be volt pecsételve, de mivel ő egy az atyával, a kinyilatkoztatást ő is adta, és előtte nem volt titok annak az értelme.
1: Köszönöm szépen. A következő gondolatsor az ige tanulmányozása. Szintén két biblia versünk lesz. Máté evangélium 5. fejezet 18. vers, ami nagyon-nagyon jól ismert. Gyöngyike.
8: Mert bizony mondom nektek, hogy amíg az ég és a föld el nem múlik, egy jotta vagy egy vessző sem vészel a törvényből, míg az egész be nem teljesedik.
1: Második Timóteusi levél 3. fejezet 15 és 17. verse közötti szakasz.
8: Mivel gyermekségettől ismered a szentírásokat, amelyek bölcsé tehetnek téged az üdvösségre, a Krisztus Jézusba vetett hit által. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a fedésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy az Isten embere tökéletes és minden jó cselekedetre felkészített legyen.
1: Köszönöm szépen. Csak úgy halkan jegyzem meg, hogy a teljes írás Istentől ihletett, ez Pál apostol nem az ő írására értette, hanem, és nem is az Új Szövetség egyéb írásaira, hanem kizárólag az Ószövetségre, de nyilván aztán utána, amikor az Új Szövetséget is kanonizálják, és egyenlővé lesz a két szövetség, akkor mi már a teljes írást mind az Ó, mind az Új Szövetségre értjük. Parancsolj, Gyula.
7: Nekem is voltak, vannak kollégáim, hogy így úgy legyintenek, hogy hát ezt is az emberek írták. Mindig azt szoktam mondani, hogy ez teljesen igazad van, hogy a Szentírást is az emberek írták. De ki a szerző? Hát az a lényeg, hogy a szerző a mindenható.
1: Így van, én is azt szoktam mondani, hogy emberek írták embereknek, de ezek az emberek sugalmazottak voltak az Isten szent lelke által. Parancsolj, Gábor!
2: Úgy tűnik az igéből, hogy Isten nagyon érzékeny arra, hogy az ember milyen lelkülettel keresi őt. Amikor Dániel nincs étvágya, Tehát annyira kutatja az igét, hogy nincs, egyszerűen enni sem szeretne, és Dánieli böjtöt ad, ugye ez a 3 hetes böjt, amikor kívánatos ételt nem is vesz magához, és az angyal mit mond neki? Kedves férfiú. Ugyanakkor egy másik ellenpélda, az Emmauszi tanítványok, akik elég hamar elkönyvelték, hogy akkor ez most nem sikerült. Hogy akkor lehet, hogy rosszul gondoltuk. És Jézus mit mond nekik? Balgatakok és resszívűek. Tehát, hogy mit jelent, amikor valaki kutatja, kedves férfiú, és amikor valaki könnyen elengedi, balgatag és resszívű.
1: Köszönjük szépen, nagyon értékes volt. Marika?
4: Ugye a Biblia tanítani akar bennünket, és az sokszor helytelen, hogy valami elképzelésünk van, és akkor a különböző helyekről kiszakított igékkel akarjuk alátámasztani a saját magunk által kreált dolgokat. Tehát a sorrend nem mindegy, hogy az ige tanít bennünket, vagy csak szemezgetünk az igékből, és azzal a saját elképzelésünket támasztjuk alá. A tanulmányozáshoz alázatosan kell kérni, hogy a Szentlélek világosítsa meg annak az igének az értelmét, és az Ószövetséget nem dobhatjuk el, mert akkor nem értjük az Új Szövetségnek a szimbólum rendszerét. Ugye utalások, előrevetítések ott vannak, tehát hogyha mi csak bizonyos szakaszokat, vagy az új szövetségi írásokat olvassuk, akkor nem fogunk érteni sok mindent. És hát a másik dolog, hogy hát ha nem is ismerjük a Bibliának az igéjét, akkor hogy várjuk el a Szentlélektől, hogy eszünkbe juttassa a semmit.
1: Köszönjük szépen. Egy-egy mondat. István, Gyula és László, egy-egy mondat.
0: Igen, én az egy mondatom a következő, amikor Marikához kapcsolódok, hogy két elvet mondanak, az egyik két ilyen csúnya szóval, hogy kontextus, tehát a szöveg környezetébe kell vizsgálni, és a másik intertextuálisan, tehát más biblia szakaszokkal összevetve annak a fényében.
1: Nagyon köszönjük, értékes volt, Gyula.
7: Én arra szeretném felhívni a figyelmeteket, ami nagyon szörnyű, és amit a kezdetben Tokis testvér is mondott, hogy a mai generáció hogy magyarázza majd a proféciát. Tehát erre imádkozni kell valamennyiünknek, hogy a stafétabotot át tudják venni, és ezt csinálják.
1: És át tudják venni. Át tudjuk adni, és át tudják venni. Köszönöm, László.
3: Marika említette, hogy nem lehet az Ószövetséget eldobni, mert akkor nem értenénk meg az Új Szövetséget. Azzal folytatom, hogy az Ószövetség Istenét nem lehet szembeállítani az Új Szövetség Istenével, mert nagyon sokan azt mondják, hogy a Biblia két Istenről beszél, egy ószövetségi bosszúálló és egy újszövetségi szeretet Istenéről, holott valójában a Bibliának egy Istene van, az előfordul, hogy két arcát látjuk, de ugyanúgy, mint a szülőjét. Ha gyermeke rosszul viselkedik, akkor megbünteti, ha jól viselkedik, akkor pedig megjutalmazza, de mind a két esetben szereti.
1: Köszönöm szépen. Jelképes vagy szó szerint kell a proféciákat magyarázni. Efézusi levél 5. fejezet 31-32. verse. Rózsika.
6: Az ember ezért elhagyja apját és anyját, és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Nagy titok ez. Én pedig ezt Krisztusról és az egyházról mondom. De ti is, mindenki egyenként úgy szeresse a feleségét, mint önmagát. Az asszony pedig tisztelje a férjét.
1: Köszönöm szépen, tehát ez is egy nagyon fontos Biblia magyarázati elv. Amikor szimbolikusan kell értelmezni, akkor nem szó szerint értelmezzük, viszont amikor szó szerint kell értelmezni, akkor ne szimbolizáljunk. Ne keverjük össze a kettőt, vagy az egyik, vagy a másik, mert akkor félreértjük az igét. Rózsika, összefoglalás?
6: Dr. Szigeti Jenő, Istennél nincs elfeledett bűn, 45. oldal. A Biblia elejétől a végéig profétai könyv. A Biblia első 11 fejezete, vagyis az őstörténet látomása múltról, amiben az emberi élet máig meghatározó alapjait mondja el az ige. A pátriárkák története, az Izrael sorsát megörökítő könyvek sorsa nem csupán életrajzi híradás vagy nemzeti hőstettek felsorolása, hanem a menny véleményét tükröző beszámoló Isten ügyének földi alakulásáról. Az evangélisták sem arra vállalkoztak, hogy Jézus életrajzát megírják, hanem profétai illetésű evangéliumot hirdettek, vagyis olyan hírt, amit profétai módon világítja át jelenüket. Profétai ige hirdetés nem ott van, ahol a Bibliára hivatkozva a jövőt akarják kitalálni, hanem ott, ahol Isten szempontjából, aki látja a kezdet és a vég között feszülő történelem minden titkát, megértjük a jelent. Ezért minden érvényes igehirdetés jelen idő egyes számban hangzik. Az ige addig él, amíg benne rólunk van szó. A proféta azt tudja, hogy Isten tőlem itt és most, ahol vagyok, mit akar. Ha profétai lesz az ige hirdetésünk, és így kezdjük látni önmagunkat, akkor Péter levelében leírtakkal együtt valljuk. Egészen biztosnak tartjuk a profétai beszédet, amelyre jól teszitek, ha mint sötét helyen világító lámpásra figyeltek, amíg felragyog a nap, és felkel a hajnal csillag szívetekben.
1: Nagyon-nagyon szépen köszönöm a hozzászólásokat, a jó Isten áldja meg szíveinkben. Mindenkit hívunk és várunk. Mózes első könyvének alapvesését fogjuk tárgyalni, beszélni, átolvasni. Most pedig egy imádsággal fejezzük be együttlétünket. Urunk Istenünk, köszönjük az új negyedévnek lehetőségét. Adj Biblia tanulmányozó és proféta magyarázó lelkületet szívünkbe. Először is alázatosságot, bölcsességet, és ezek a jellemtulajdonságok, Urunk, tudjuk, hogy Te tőled kell csak jöjjenek. Áld meg életünket, add, hogy tudjuk folytatni mind életünket, mind a Biblia tanulmányozást. Áld meg, Urunk, a Te szavadat a mi szíveinkben, Jézus nevében. Amen.

Utalások, képek, szimbólumok. Hogyan tanulmányozzuk a bibliai proféciát? Utalások, képek, szimbólumok magyarázatával ismerjük meg a bibliai proféciákat. Ezekre a Krisztus és Sátán közötti nagy küzdelem szemüvegén áttekintünk, ami egy világszéles lelki küzdelem. Ez akkor ért tetőfokára, amikor végső krízisbe kerül Isten népe, és az kerül a küzdelem fókuszába, hogy az emberek a Teremtőt, vagy a proféciában megjelenített fenevadat, illetve annak képét imádják-e. Utalások, képek, szimbólumok. Hogyan tanulmányozzuk a bibliai proféciát?

Kedves hallgatóink, egy napot se adjunk fel. Minden nap tanulmányozzuk a Biblia üzeneteit, az evangéliumot, tiszta forrásból.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Nyisd fel a szád. A mai ige: 81. Zsoltár 11. Nyisd ki a szádat, és én megtöltöm. Gondolatok az igéről. Milyen nagy buzdítás ez imádságra. Mi magunktól csupán kicsin dolgokat kérnénk, mert nem is érdemlünk nagyokat. Urunk azonban arra biztat, hogy kérjünk nagy áldásokat. Legyen az imádság életünknek olyan természetes cselekedete, mint az, hogy kinyitjuk a szánkat. Ugyanolyan természetes és őszinte megnyilatkozás. Ha valakinek nagyon fontos mondani valója van, jól kinyitja a száját, igehelyünk is arra biztat, hogy legyünk igazán buzgók a kérésben és könyörgésben. Ez az ige azt is jelenti, hogy bátran kérhetünk Istentől nagy áldásokat. Olvasd el az egész verset, és lásd meg, hogyan érvel. Én, az Úr, vagyok a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről, nyisd ki a szádat, és én megtöltöm. Mivel az Úr már annyi mindent tett velünk, most arra bátorít minket, hogy kérjünk még többet, sőt, számítsunk még többre. Nézzétek a madárfiókákat a fészekben, hogy kitátják a csőrüket, amikor anyjuk közeledik a táplálékkal. Csináljunk mi is ugyanezt. Fogadjuk be a kegyelmet minden lehetséges alkalommal. Szívjuk be a kegyelmet, mint a szivacs a körülötte levő vizet. Isten kész arra, hogy megtöltsön bennünket lelkével, csak mi is legyünk készek arra, hogy befogadjuk azt. Szükséget látunk. Indítson ez arra minket, hogy megnyissuk Isten felé a szánkat. Már-már összeroskadunk? Serkentsen ez arra, hogy elpanaszoljuk Istennek erőtlenségünket. Tele vagyunk félelemmel? Legyen belőle segélykiáltás az Úrhoz. Mint egy gyermek, kiáltsunk Atyánkhoz. Szánkat megtölti az Úr, higgyed ezt. Október a reformáció hónapja. A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa idén is október 1-31 között rendezi meg az Október a reformáció hónapja elnevezésű programsorozatot. Ennek keretében az ország különböző pontjain több száz eseményre várják az érdeklődőket. A megnyitó ünnepsége holnap, október 1-én csütörtökön 18 órától lesz a deáktéri evangélikus templomban, amelyen igét hirdet Pap János, baptista egyházelnök. Közreműködnek a Veselény utcai baptista gyülekezet énekkara, a református Calvin kórus, a pünkösdi zenei misszió kórusa, a miskolci metodista Eszterházi és az avasi gimnázium összevont kórusa és az evangélikus luteránia énekkar. 17 óra 30-tól térzenével szolgál az Egressy Béni Református Művészeti Középiskola. Az Úr szolgálatának iskolájában nemzetközi ökumenikus konferenciát tartottak Pannonhalmán. A misszió a megbékélés helye lehet, jelölte ki egyik célként Jerry Pillay, az Egyházak Világtanácsának presbiteriánus vallású főtitkára Pannonhalmán, ahol a bencés főapátsági már hatodjára szervezett nagyszabású nemzetközi ökumenikus konferenciát. Egyházukat többek között Fekete Károly, tiszántúli püspök és Berec Júlia, a zsinati hivatal külügyi osztályának vezetője képviselte. Az időjárásról. Jön az ősz második hónapja. Ma, szerdán is gyengén felhős az időnk, sok napsütéssel, esők nélkül. Keletről fúj a szél, és 22-26 fokunk van. Csütörtökön is derült, gyengén felhős, napos, száraz idő ígérkezik. A keleti szél élénkül, és kitart a 22-26 fok.
0: Híreinket hallották.

lélek közelben. Egy kis csendes kikötő a hétköznapok sodrásában, zenével, beszélgetéssel. Dévai Nagy Kamilla műsora.

0: Kedves hallgatóim, mindig érdekes embereket próbálok hívni a műsorba, most is olyan jön. Méghozzá ma azt is mondhatom, hogy tulajdonképpen mi barátok is vagyunk, jó régóta ismerjük egymást, és én úgy gondolom, hogy itt a balatoni nyugalmas csendességben, ahol az én kis házikomban vagyunk, itt meg tudjuk közelíteni a lelkeket. Azt mondanám, hogy most egy kicsit a hóhért akasztják, mert annak idején pont fordítva volt a helyzet, ő készített velem interjút. Hát, hogy ki ez az ő, ezt akkor el is árulom, Ágostházi Mária. És hangzik a szokásos mondat, kedves Mária, Isten hozott a lélek közelben című műsorba.
1: Köszönöm szépen a meghívást, üdvözlöm a kedves hallgatókat.
0: És mindjárt azzal kezdenénk, amivel általában szoktam kezdeni, hogy honnan jöttél, kik az őseid, kik voltak a szüleid, kikre emlékszel, milyen körből, honnan érkeztél?
1: Hát Budáról és a Szent Imre városból, tulajdonképpen a nagyszüleim mind onnan származtak, és egész életük során, a kitelepítéseket leszámítva, ott éltek. És pedagógus család, a nagymamám francia tanárnő volt, és a apai nagyszüleim gyógypedagógusok voltak. Én is tanár lettem, gyógypedagógus, logopédus.
0: Na de hát ne szaladjunk ennyire az időben. Milyen volt a gyerekkorod? Hogy emlékszel rá?
1: Hát én 56-ban születtem.
0: Elég fontos időpont.
1: Édesanyám úgy ment feleségül édesapámhoz, hogy tudta, hogy súlyos beteg. Nagyon nagy szerelem volt az övék, és ezzel együtt azt a lehetőséget is felvillantották az orvosok, illetve nem lehetőséget, hogy nem lesz gyerekük. Ehhez képest mi öten vagyunk testvérek. Édesapám pont a kitelepítésnek köszönhetően kapott egy sok ízületi gyulladást, majd Bechterev kort, ami hát akkor, az akkori tudás szerint nem volt gyógyítható. Édesanyám ezzel a tudattal ment hozzá feleségül. Mi öten egy fantasztikus meleg fészekben nőttünk fel, a nagyszüleim is ott éltek, nagyapa elég hamar, az én 3 éves voltam, amikor meghalt, de nagymama végig, tulajdonképpen még férjhez nem mentem, ő még otthon lakott, úgyhogy nekem a nagymama palacsintái, süteményei, néha rossz hallásai, úgy elég rendesen kísérték az életemet, és nagyon-nagyon sok szeretetet kaptunk, elég nagy szegénységben éltünk, nagyon beosztóan és nagyon mértéktartóan. Ez akkor teljesen természetesnek tűnt, nem is tudtuk azt, hogy másképp is lehetne élni, de ami fontos, azt mindig megkaptuk. Az odafigyelést, a szeretetet, a betegséggel együtt a kalandokat is. Nagyon sokszor mentünk a Dunakanyarba, mert Nagymaroson volt egy kis telkünk, az édesapám még ott vészálták annak idején át a háborút, úgyhogy nekem a Nagymaros Visegrád a világ közepe, azóta is, mikor elbizonytalanodom a világba, akkor muszáj nekem elmennem oda. És akkor úgy érzem szinte a szüleim szeretetét, jobban érzem. Tehát mi öten vagyunk testvérek, én vagyok a legidősebb, sorban jöttünk 3-an így évenként, aztán 5 évvel később Gyuri öcsém, és 16 éves voltam, akkor megtudtam, hogy megint lesz egy kis testvérem, Móni, aki hát akkoriban, hát ez egy generációs különbség volt. Én már nagylány, már lassan menyasszony voltam, ő meg nagyon picike, és érdekes, hogy most, mikor már ő is az 50-et betöltötte, most vagyunk olyan barátnői kapcsolatban, mert összenőttünk, ő is már felnevelt a gyerekeit, és hasonlóbban látjuk a világot, mint annak idején. Az elég vicces volt, mikor az akkori udvarlommal sétáltunk, és vittük a Mónit magunkkal, mint az így gyerekünk lett volna. Igen. Ez teljesen eltűnt.
0: Tudom azt, hogy az életedben nagyon fontos helyet tölt be a zene. hogy találkoztál a zenével, és milyen kapcsolatban vagy vele?
1: Nagyapám ügyvéd volt, és volt otthon egy zongoránk, úgyhogy én úgy nőttem fel, pici gyerekként, hogy nagyapa zongorázott. A nagybátyám gondosságát így tudnám jellemezni, hogy akkor hívott egy hivatásos fotóst, egy fotográfust, és egy filmfelvétel is van erről. Azt nagyon jó végignézni, hogy nagyapa zongorázik, és mi oda tömörülünk köréje, és hallgatjuk a zenét. Úgyhogy teljesen a zenés közegben nőttem fel, és aztán nagyon hamar 16 évesen a templomi kórusba kerültem, akkor indult a Cifra Jancsi féle Szent Imre kórus, és akkor voltak az első komoly zenei saját élmények. Megtanultuk a Mozart requiemet is, meg Liszt, ezek óriási élmények voltak. Hát kis Tétényi Melindának nagyon sokat köszönhetek, mert néha úgymond vendégkarnagyként ott volt, és akkor valóban belekóstoltunk az igazi, komoly zenébe. Hát zongorázni is tanultam 4 évig, de én nem tudom miért, azt abba hagytam, és máig szomorú vagyok, hogy a szüleim ezt nem szorgalmazták, hogy azért, ha nehézségek is vannak, hogy ne hagyjam abba. Mert ma is biztos, hogy a hangszerem lenne a zongora. A zene mindig is nagyon fontos volt nekem, mert most túl azon, hogy a zene így a nagyszülők és a szülőkön keresztül jött, mindig hallgattunk, volt egy ugye bakelit lemezjátszónk, és nagyon sokszor hallgattunk bakelit lemezekről. Emlékszem a Bélmo zongora versenyre, amit édesapám nagyon szeretett, és sokszor hallgattuk.
0: Igen. Tanulmányaidat tulajdonképpen az érettségi után hol kezdted?
1: Hát ez egy kalandos dolog volt, mert hát azért tudtam, hogy én tanár akarok lenni, illetve akkor még arra gondoltam, hogy tanító leszek. De miután nem voltam kis tag, volt egy szép kis mondat a jellemzésembe, hogy világnézete még nem teljesen kialakult. Akkor én ezt nem tudtam még, hogy ez micsoda. A felvételin így nekem szegezték a kérdést, hogy ez azt jelenti talán, hogy vallásos vagyok. Mondtam, hogy igen, templomba jár, 1974-et írtunk. Ajaj. Mondom, igen. Akkor tudja, hogy maga ebben az országban nem lesz pedagógus. Na, több se kellett a 18 éves kislánynak. Végig zokogtam az utat a Kis János Altábor nagy utcától a körtérig, gyalogmente. Azt hittem, hogy tényleg a világ összedőlt. Tényleg összedőlt. De egy évvel később jött az ötlet, hogy akkor menjek a gyógypedagógiára. Oda se vettek fel elsőre, másodszorra vettek fel, óriási, úgymond protekcióval, nem is protekcióval, hanem a maximális pontszámot elértem, és akkor kénytelenek voltak felvenni. Ott már valahogy nem volt nyoma valószínűleg, vagy ott akkoriban nem súlyozták annyira, és valóban nekem ott van a helyem. Tehát én igazi gyógypedagógus logopédusnak érzem magam, 100-szor jobban jártam. Egy életen keresztül mondhatom, sőt a mai napig, hogy logopédusként dolgozhatom, és nagyon boldog vagyok, hogy ez lett, így lett. És ez is olyan, hogy a Jóisten pontosan tudja, hogy görbevonalakon milyen, ő tud egyenesen írni, mert neki más volt az elképzelése, mint amit én próbáltam. Úgyhogy ha néha valami nem sikerül, szerintem azért is érdemes hálát adni, mert valami jobb lesz, valami más lesz, ami jobban irányba állítja az életünket. Ezt tényleg sokszor megtapasztaltam későbbiekben is. Úgyhogy a nagyon boldog 4 évet töltöttem a Bárci főiskolán, tanárképző főiskolán, és valóban elkötelezetten dolgoztam akkor a értelmi fogyatékos és autista gyerekekkel. És aztán, amikor az első gyermekem megszületett, akkor váltottam, és csak logopédusként, azóta is csak logopédusként dolgozom, és az legalább annyira izgalmas, ha nem is nem izgalmasabb.
0: Még erre is mindjárt rátérünk, de éppen ugye itt a csendes balatoni estéken beszéltünk,

jobbra így néztük, imádom. És akkor volt, hogy játszott, mert ő kiváló színész is lett volna, szerintem színész is volt, hogy a kivigyem a kancsó című mondatot hányféleképpen lehet úgy elmondani, hogy az legyen tragikus, vagy vicces, vagy éppen izgalmas, hihetetlenül tudott játszani a hangjával. Akkoriban még nem volt ez szokás, ugye 76-tól 80-ig jártam a főiskolára, hogy metakommunikáció, hogy a beszédnek a nonverbális, tehát szavakon túli elemei, és ő ebben is nagymester volt. Emlékszem, hogy ez egyik első órán a rajzteremben voltunk, és azt mondta, hogy most mindenki fölfekszik a rajztáblákra, és relaxálunk. Azt se tudtuk, eszik-e vagy isszák, és relaxáltunk. Szépen elmondta, hogy ellazítom a fej. Amit ma már szinte minden gyerek tud, de akkoriban ez egy ilyen, hát én nem is tudom, tehát így néztünk egymásra, hogy most, tehát hogy ez most mi? És ugyanígy a hanglejtés, a szünetek szerepe a beszédben, a tekintet, a gesztusok, ezt mind megtanultuk a beszéd mellett, ami hát szintén ugye a magyar nyelv tulajdonságai, hogy az első szótagon van a hangsúly.

0: eljutottunk ugye a műsor vége fele, éppen ezért most a saját családodról szeretnélek kérdezni, bár eddig is szóba került a család, de inkább a feljebb menők, most az utánad következőkről beszélj egy kicsit. Gyermekeidről, unokáidról.
1: Két csodálatos lányunk született, Anna 82-ben és Réka 85-ben. Hát azt hiszem, hogy talán a életem legnagyobb kalandja, legnagyobb ajándéka, hogy anya lehetek, és nagy szeretetben és nagy egyetértésben nevelgettük őket a férjemmel. Hát akkoriban ugye még nem volt se világútlevél, semmi. A férjem kapott egy lehetőséget Németországba dolgozni. Eleinte ment, kiment 2-3 hétre, aztán mi is vele mentünk, úgyhogy 4 évet eltöltöttünk Frankfurtban. És ott kellett megtapasztalnunk azt, a gyerekeimetnek is, nekem is, meg a férjemnek is, mit jelent az, hogy magyarok vagyunk. Mert találkoztam ottani magyarokkal, és szégyen volt, hogy ők mennyivel többet tudtak magyar történelemről, földrajzról, népdalokat, stb. És akkor úgy az egy fejrekoppintás volt, hogy figyelj, akkor most jobb késő, mint soha, jó, hát 33 éves voltam, úgyhogy annyira nem volt késő, de akkor nekiláttam egy kicsit bepótolni azt, amit hát az iskola nem adott meg, mert hogy otthon se kaptam, mert annyira féltettek a szüleim, és annyira nem akarták, hogy azokat a tragédiákat újra éljük, amit például bátyóval történt, hogy az átlagnál kevesebbet meséltek, akár a családi legendáriumról, akár az identitásunkat meghatározó magyarságról. Nagyon megrángatta őket tényleg megviselte ez a bátyóval történt dolog, meg a kitelepítés, meg a betegség, és ők így védekeztek, hogy beraktak minket egy ilyen üvegbúra alá, és például 56-ról semmit, egy árvaszót sem nem tudtam egészen a rendszerváltásig, mert ennyire nem meséltek, pedig biztos, hogy lett volna mit. És visszatérve a két lányomra, nagyon-nagyon boldog és büszke anyuka vagyok, mert Anna ugyan angol tanárként végzett, aztán az őrségben élt, és a természet szeretete nagyon meghatározó volt. Aztán egy 15 évvel ezelőtt visszajött Budapestre, mint perinatális tanácsadó, és az egyik legcsodálatosabb központot hozták létre, egy olyan központot, ami a születés körüli eseményekkel, nőgyógyászat, aztán szülés, és aztán a gyermekágyas szakasznak mindenféle vonatkozásával egészen csodálatos, amit sokszor harcos amazonként megvalósítottak. És azt gondolom, hogy nagyon a helyén van. Réka, hát akit csak Süninek hívunk, mert a Réka nevet kapta, de a Rékát névet nehéz becézni, úgyhogy utána a kórházban már így kis fekete haja így égnek át, hát én Süninek hívtam, és nagyon ráragadt ez a név. Ő pedig közgazdász lett, és szerintem, és kommunikációs szakember, nagyon jól beszélnek mind a ketten több nyelven, és ő 4 gyerekes édesanyja, és ő hihetetlenül szépen egyezteti össze, mint feleség az életét, mint anya, és a hivatásában is most már visszament a legkisebb születése után dolgozni, és nagyon szép egyetértésben élnek a férjével együtt, úgyhogy mindenképpen teljesen más útja van. Egyik lányom még talán a gyermekvállalás előtt, a másik pedig már túl gyakorlatilag, de ők is nagyon jó testvérek. Most volt a 70. születésnapom, és azt kaptam tőlük ajándékba, hogy elmentünk a Dunára, a Wachau-ban hajózni, már ahol lehetett, csak szakasosan, de mindegy, és hárman együtt voltunk több mint 20 év után. És annyira jó volt látni, hogy ők úgy, hogy szeretik egymást, és vicceltünk, és hol egyik, hol másik ült mellém, mindenféle variációban, hogy igazán csak a hála van bennem, hogy ez megadatott nekem, és hát nem beszélve a 4 unokáról, akik 3 és 12 év között 2 fiú, 2 lány, egyik csodálatosabb, mint a másik. És még az is megadatott, hogy nyugdíjasként azért én dolgozom logopédusként abban az iskolában, ahol jár a 2 iskolás, és ott van a szomszédban a 2 óvoda. És az annyira jó, hogy a kis logopédiai szobámba hol egyik, hol másik beesik, hogy Mária mami, éhes vagyok, vagy fáj a fejem, nincs egy algopirinet, és Mária mami ott van, és akkor tud segíteni, vagy éppen onnan indulunk a gitárórára, Kamillához. És hát még remélem, hogy egy pár évig ez még fog menni.
0: Van egy olyan kérdésem, amivel vívódtam magamban, hogy feltegyem-e. Mert azért mi úgy ismerkedtünk meg, hogy te engem kifaggattál, tehát mondom, a hóhért akasztják
1: is.
0: Most.
1: Többször is.
0: Mert hiszen többször és több helyen is készült velem interjú, amit te készítettél. Na most az egyik ilyen hely a Mária Rádió volt, a másik hely pedig az Apostol TV. Ezekről szeretném, ha azért valamennyit mesélnél, bár azt is tudom, hogy az egyikkel kapcsolatban szívfájdalmad van. Tehát bocsánatot kérek, hogy kérdezem, de ugyanakkor azért csak hozzátartozik, hogy az emberek tudják, hogy téged hova tegyenek, és ha vissza akarnak esetleg valamit hallgatni, akkor azt hol tehetik.
1: Igen. Hát a rádiózás az mindig is a nagy álmom volt, de soha senkinek erről nem beszéltem. És mikor Ipoly atya volt a műsorigazgató a Mária Rádióban, aki nálunk volt plébános, és jó barátunk volt cserkészetben, és rengeteget mentünk táborozni, és tényleg jó barátként meghívott erre, hogy Mária, hát női műsort csinálj, mert ismert engem. Akkor mondtam, hogy igen, a szűzanya a legtitkosabb vágyainkat is ismeri, és amikor eljön az ideje, akkor meghív bennünket. Hát ez történt a rádiózás, borzasztó boldog voltam. Hát 8 évig csináltam alsó hangon 180 riport, hihetetlen. Sok mindent kaptam én a műsorkészítés folyamán. Én azt gondolom, hogy valóban az ajándékok tömkelege ömlött rám évek alatt, és nagyon jó volt az, például a technikusommal, ahogy megismerkedtem, nagyon dühös voltam, valamelyik műsorban nem sikerült a vágás, és így felkiáltottam, kijöttem a stúdióból, felkiáltottam, hogy most már egy rendes technikust szeretnék. És egy ilyen 2 méteres fiút megállt előttem. Igen, én Pécsről azért jöttem most éppen, hogy valakinek a technikusa legyek. És nagyon mókás, mert így a technika segítségével leküldtük a hangfájlokat Pécsre, ő megvágta, minden alkalommal CD-t is készített a műsoraimból, úgyhogy szerencsére van egy nagy doboz, szinte minden műsorral megvan, és visszaküldte. De egyszer valahogy megbicsaklott a dolog. Eleinte csak annyi volt, hogy csináljak több élő műsort. Csináltam, és nem is volt rossz, sőt, még a Kossuth Rádiónak is dolgoztunk, volt egy reggeli 2 perces, már nem emlékszem, talán Lélekmorzsák, vagy valami hasonló ilyen lelki indító műsor volt, és nagyon örültem, mert ott tényleg mindenféle emberrel tudtam beszélgetni. Engem mindig is nagyon érdekeltek az emberek. Nagyon őszintén tudtam kérdezni. És ott azt is kiéltem, de valahogy egyszer csak elromlott ez a kapcsolat. Én nem tudom a mai napig az igazi okát, mert amire hivatkoztak is, arra nem is nagyon térnék ki, mert hogy annyira méltatlan. Egyszerűen csak, hát sajnos nem igaztalan dolgokat mondtak, és egyszerűen kint voltam a rádióból. Hát megsirattam. Nagyon megsirattam. Nem telt el 3 hónap, és akkor jött egy hír, hogy Mária, hát ezt ugyanezt a tévébe csinálhatnád. Hát mondom, az szép-szép, de hogy az egy egész más műfaj. Sokkal mindenféleképpen másképp kell készülni rá. És akkor tényleg ugyanezzel a címmel folytatódott a Női Kincsek az Apostol televízióba, akkor már csak havonta egyet vállaltam, mert az pont elég műsor volt, akkor is dolgoztam, sőt, akkor még teljes állásban, és hát tudtam, hogy ez nem fog menni, és az egészen a Covidig csináltuk, havonta egyet, igyekeztem ott is ott lenni a vágáskor. Hogy mondjam, nagy öröm volt az is, mert nekem az volt a fő célom mindig, hogy az értékeket, ami felemel, ami segít a mindennapokban, megmutatni az embereknek. Szerintem ez a média feladata, nem az, hogy lehúzzon meg, pletykáljon meg, kavarjon divatos szóval. Nem. Tehát valóban ez volt, és ott is ez sikerült, pláne akkor kicsit élveztem is, hogy látványban is tudtam dolgokat mutatni, például Simon Andrással az életmű kiállítását, de jó, hogy megcsináltuk, arról is csináltunk egy műsort, hogy tényleg az ő rajzait, képeit, és András hihetetlenül jól beszélt, és minden szava aranyat ért. Tehát élveztem, de egy picit, mint a hangembere, ugye logopédusként, azért picit visszasírtam azt a, csak a hang, annak is megvan a maga varázsa, amikor a hallgató képeket lát, mint ahogy egy regényt, ha olvasunk, akkor is meg kell, hogy jelenjen egy kép a fejünkbe. És ezért lenne fontos, hogy többet olvassunk, és olvassanak a fiatalok, könyvet olvassanak, mert az a belső mozi, az csak úgy tud megszületni, ha nincs vizualitás. Mert ha látom, akkor már csak úgy tudom elképzelni azt a rókát.
0: Akkor behatárolódott.
1: Olyan vörös, mint ahogy lerajzolták. Pedig sokféle lehet egy róka is. És akkor, hát hogy visszatérjek még erre a média munkámra, a Covid-nál ott leálltunk, és akkor persze mindenki meg volt ijedve, és akkor volt egy-két olyan műsor egyébként, ahol nagyon szépen egy család elmesélték, hogy mikor úgy beütött a ménykő, és a két szülő ott tényleg eszméletlen, magas lázzal ott feküdtek, és két kiskorú gyerek azt se tudta, mit csináljon, hogy jöttek a szomszédok, hogy segítettek. Szóval, hogy nagyon szép történet volt, de valahogy úgy kicsit elfáradtunk mindannyian, és akkor ritkultak a műsorok, sorba születtek az unokáim, és egyszerűen nem bírtam már azt tovább csinálni. Kicsit elaludt ez a dolog. Az nem mondom, hogy örökre, nem vagyok benne biztos, hogy örökre elmúlt, de akkor így, hát azóta én nem, 22 óta nem nagyon csináltam ilyen műsort. Ötletem van rengeteg, emberek is vannak. Hál' Istennek nagyon sok, nyilván egy olyan szemmel nézem a világot, találkozom emberekkel, megfordul a fejembe, akárhol talál, hogy hú, ebből is de jó műsor, de jó, meg kéne mutatni a hallgatóknak, hogy lehet, tudom én, az augusztékkal például, hogy hányszor voltak a padlón kitelepítés, mindenüket elvesztették, és aztán megint a mai napig, megint van 4 csodálatos cukrászdájuk a városban, szóval ők is, tehát hogy ezeket nagyon, nagyon szívesen megmutatnám, nem tudom, hogy lesz-e még rá erőm, de nincs kizárva.
0: Én azt tudom mondani, hogy legyen hozzá erőd, mert nagyon-nagyon nagy szükség van ilyen emberekre, akik úgy figyelnek másokra, hogy tényleg azt mondja a Saint-Exupéry a kis hercegben, hogy jól csak a szívével lát az ember, ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan. És te ezekhez a tevőkhöz tartozol, és én azt kívánom, hogy ami
2: szerint a károsult mindig a gyengébb ember,

0: a magányos, a szegény, az öreg, akit becsapnak. A hiszékeny, a kicsi pénzét nehezen összekuporgató, akit rászednek gonosz, minden rosszra kész embertársaik. Mi a lopás? Valaki úgy határozta meg, hogy nem más, mint az aggodalmaskodásunk kényszercselekvése. Magamat akarom biztosítani, Isten gondviselésébe vetett hit nélkül. Nagyon széles körű fogalom, több mindent magában foglal, általában azt értjük alatta, amikor úgy jutunk valamihez, hogy ezáltal más valaki károsodik. A 8. parancsolatot nagyon sokszor a betörők elleni parancsolatnak, a tolvajok vagy a sikasztók elleni törvénynek tartjuk csupán, ezért felmentve érezzük magunkat alóla. De ha a törvény lényegére gondolunk, ami nem más, mint a szeretet, rá kell döbbennünk arra, hogy sokszor vétünk-e parancsolat ellen.
1: Gajászki Magdolna, mégis tolvaj. Nem vagy tolvaj, sosem loptál. Csak mikor kértek, nem adtál. Mikor hívtak, te nem mentél. Tetted várták, s te nem tettél. Szavad lesték, mégsem szóltál, szívedben közönyös voltál. Karod kérték, nem nyújtottad, a más terhét nem hordoztad. Légyen öreg, fáradt, beteg, nem oszthatta gondját veled. Szeretetlen, önző voltál, mindent magadnak akartál. Ugye, mennyit loptál?
0: A lopás az önzés legjellemzőbb megnyilatkozása, fogalmi körébe tartozik a magán és köztulajdon hűtlen kezelése is, mert aki a közös vagyonból lop, az végeredményben kitől lop? Senkitől, vélik sokan, mert mindenki. Ezért szabad tékozolni, elvinni, elpocsékolni. Nem gondolnak arra, ami mindnyájunké, az fontosabb, mint az enyém, és aki a közös vagyon ellenvét, az is valakitől lop, mindenkitől, saját magától is. Ha a pénzemet lopják el, a közösség, amelyhez tartozom, még tud rajtam segíteni. Ha azonban a közösség javai pusztulnak el, akkor az én pénzem is kevesebbet ér. Sokszor könyörtelenül raboljuk egymás idejét. Nem vagyunk tekintettel a másikra. Vagy elraboljuk egymás jó hírét, amikor egy elejtett megjegyzéssel a becsületébe gázolunk. Elvesszük a szomszéd család csendjét, nyugalmát azzal, hogy bömböltetjük a rádiót, a magnót. Ellophatjuk egymás titkait, kilessük a másikat, beleolvasunk az írásaiba, aztán hírezteljük szerteszét. Tolvaj az, akinek soha nincs ideje gyermekére, házastársára, szüleire, aki nem írja meg azokat a leveleket, amelyeket valahol nagyon várnak. Lopás az is, ha valaki mindent megad a családjának, csak éppen önmagát tagadja meg tőle.
1: Amikor erről a parancsolatról beszélünk, ne csak az autólopásra, a bankrablásra gondoljunk. Lopás a nem becsületesen, hanyagul, lustán és rosszul végzett munka. Ha valaki személyes ügyeit órákig a munkahelyi telefonon intézi, ugyan ez szóra sem érdemes, mondják sokan. Ilyen apróság, erről nem szeretünk beszélni, már csak azért sem, mert mindenki így csinálja. Kizsákmányolás, lopás az, amikor visszatartjuk a másikat megillető munkabért, soha nem adunk dicsérő, elismerő szót, pedig megtehetnénk.
0: Rablás a jogtalan haszonszerzés, a felelőtlen tékozlás, lop az eladó, ha pontatlanul mér és másokat megkárosít, lop az utas, ha jegy nélkül utazik. Nem csak anyagi megkárosításra vonatkozhat ez a parancsolat. Jelenti azt is, ha meglopjuk a másik ember bizalmát, ha megtévesztjük tájékozatlanságát, kihasználva megcsaljuk. Ha nincs időnk azokra az emberekre, akikért felelősséggel tartozunk,

0: Ha behuny szemmel, hideg és közönyös szívvel megyünk el a szenvedő, a nélkülöző mellett, nem segítek, amikor arra szükség van. A lopásnak van egy különös módja, el lehet lopni a másik ember szívét is. Ez talán bizonyos értelemben kedvesen hangzik. Ha valaki megnyerte a szeretetünket, szoktuk mondani, elloptad a szívemet, és ez boldogsággal tölt el. De jelentheti azt is, hogy orránál fogva vezetek valakit. Becsapom, ahogy Jákob tette lábánnal, családmódon megnyerte bizalmát, és nem mondta meg neki, hogy el akar menni. Lábán rászedve érezte magát, mikor megtudta, hogy Jákob elment két feleségével és megszerzett javaival.
1: Lábán így szólt Beéhez, amikor utána ment és találkoztak. Mit cselekedtél, hogy megloptad a szívemet, és leányaimat fegyverrel nyert foglyokként vitted el? Miért futottál el titkon, s loptál meg engemet? Miért nem jelentetted nékem? Mózes első könyve 31-26-27.
0: Meglopom a másikat azzal, ha nem segítek, amivel segíthetnék. Nem vagyok köteles, és jogilag sem lehetne érte felelősségre vonni. A samaritánus, ha nem állt volna meg az agyba főbevert embernél, hanem ő is ment volna, mint a többiek a maga útján, akkor meglopta volna, mert nem adta volna meg neki, amire szüksége volt, és amit módjában állt odaadni. Annak az embernek első segélynyújtásra, ápolásra, fedélre a feje fölött volt szüksége, és ehhez némi készpénzre. Senki sem dicsérte meg ezért, amit tett, mégis szívesen segített. Mikor ébredünk rá arra, hogy milyen jó dolog adni, jobb, mint kapni vagy elvenni? Örök kísértése az embernek, hogy visszalopja magát Isten hatalma alól, hogy visszakérje magánhasználatra, ha csak egy kis időre is, testét, gondolatait, fantáziáját. Hogyan állunk ezzel? Istentől függetlenül akarunk valamit csinálni, vagy Istentől függve?
1: Miért különösen nehéz a 8. parancsolatról ma egyáltalán beszélni, és azt komolyan venni? Találóan fogalmaz Cseri Kálmán. Ahol nő a szegénység, ott könnyebben lopnak az emberek. Amikor a példabeszédek könyvének az írója arról elmélkedik, mennyi is kellene neki ahhoz, hogy kiegyensúlyozott életet éljen, akkor azt kéri Istentől, ne adjon nagy gazdagságot, mert el fogja bízni magát, de őrizze meg őt a szegénységtől is. Miért? El se szegényedjek, hogy ne lopjak, és ne gyalázzam Istenem nevét. Példabeszédek 39. A munkanélküliséggel mindig együtt szokott növekedni a bűnözés is. Hol van már az a világ, amikor nyugodtan elmehetett otthonról valaki úgy, hogy nyitva hagyta a háza ajtóit? Régen kint hagyták a tejet vidéken, városban meg az újságot a sarkon, mellette egy kis kosárkával, az árát mindenki betette oda, és senki nem ürítette ki napközben a kosárkát. Ma minden elérhető helyen rácsot látunk. Tolvajvilággá lettünk. De a legtöbb rablást és lopást nem a legszegényebbek követik el. Azért is nehéz erről a parancsolatról beszélni és ezt betartatni, mert amikor csak a kis tolvajokat büntetik, a nagyok pedig szabadon garázdálkodhatnak, a törvényesség látszatát keltve büntetlenül lopnak. Ez nem új probléma.

0: Akár hiszi valaki, hogy van Isten, akár nem. Isten akkor is kérdezi az embert, és felelni kell, ha előbb nem, az ítéletkor. Mert az ő törvénye, amely ma is érvényes, lesz az ítélet mércéje. Pál apostol az efézusi gyülekezetnek írt levelében gyakorlati élettanácsokat ad. A 10 parancsolat 8. parancsolatát idézi, és annak lényegére, lelki tartalmára tereli a gyülekezet figyelmét.
1: Aki oroz vala, többé ne orozzon, hanem inkább munkálkodjék, cselekedvén az ő kezeivel azt, ami jó, hogy legyen mit adnia a szűkölködődnek. Efézus 4:28. A régies, aki oroz kifejezés, görög megfelelője így fordítható magyarra, aki hajlik a lopásra. Tehát olyan valaki, akinek ezzel a bűnnel belülről, a szíve mélyén kell szembefordulnia. A heidelbergi KT szerint nem lopni, rabolni, könnyen szerzett

0: javakból élni, hanem becsületesen dolgozni és jót cselekedni. Így kell betölteni ezt a parancsolatot.
1: A Biblia arra tanít, hogy a munka áldás és hasznos, de sajnos sokan nem látják a munka szépségét, erkölcsi értékét. Isten ezt a világot az embernek használatra adta. A bűnbeesés által ezt a jogot az ember eljátszotta ellenségének, Sátánnak, aki most bitorolja Isten teremtett világát. Mi Isten szándéka szerint régi ez szóval sáfárok vagyunk.
0: Pál így ír erről. Úgy tekintsen minket az ember, mint Krisztus szolgáit, és Isten titkainak sáfárait, ami pedig egyéb iránt a sáfárokban megkívántatik, az, hogy mindenig hívnek találtassék. Korintusi első levél 4:1-2.
1: Ki a sáfár? Akinek joga van a reábizott vagyonnal rendelkezni, ami nem az ő tulajdona, de megbízása arra szól, hogy a hatalmába adott vagyona lehető legjobban kamatozzon és növekedjen. Adósai vagyunk egymásnak. Kaptam valamit Istentől, amit megosztok a másik emberrel, továbbadom, hogy életem a gondviselés eszköze legyen. Rajtam keresztül akarja Isten a másikat megáldani. Isten a mi gazdánk, mindnyájunknak sok értéket adott, minden nap 24 órát kaptunk tőle, ránk bízta a javakat, a másik embert, az életünket, és egyszer számon kéri tőlünk, mit tettünk ezekkel. Hogyan használtuk fel a napi 24 órát? Naplopók voltunk, vagy tartalommal? Becsületes, szorgalmas munkával töltöttük el a nékünk adott időt, 6 napon át munkálkodva. De mit teszünk a hetedikkel, amit Isten elkülönített a 7 többi napjától, az ember áldására és javára? Megszenteljük el szombatnapot, amiről a 4. parancsolatban olvashattunk figyelmeztetést.
0: Megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt. 6 napon át munkálkodjál, és végezd minden dolgodat. De a 7. nap az Úrnak, a te Istenednek szombatja.
1: Isten sáfárai vagyunk, mindenünk, amink van, tőle kaptuk. Az életet, az anyagiakat, az erőt, a képességeket. Mi magunk is az övé vagyunk, állok-e rendelkezésére. Tehát nem csak egymást, hanem Istent is meglophatjuk. De itt meg kell jegyezni, ezzel ő nem lesz szegényebb, csak mi leszünk kifosztottak.
0: A Márk evangéliuma 12:13-17-ben egy beszélgetés leírását olvashatjuk. A farizeusok és a Heródes pártiak, akik egyébként nem értettek egyet, de abban igen, hogy Jézus közös ellenségnek tartották. Csapdát állítottak eléje. Olyan kérdést tettek fel neki, amire számításaik szerint csak rosszul lehet válaszolni. Szabad-e adót fizetni a császárnak, vagy nem? Ha Jézus igennel válaszol, elveszíti a tömegbecsülését. Ha nemmel, akkor szembe kerül a római birodalom hatóságaival. Mi volt erre Jézus válasza? Azt kérdezte, van-e itt olyan pénz, amivel az adót szokták fizetni. Adtak neki egy Tibérius dénárt. Jézus felmutatta a pénzt, és megkérdezte, kinek a képe van rajta? Kórusban mondták, a császáré. Akkor mi a probléma? A császár pénzt veret nektek, hogy tudjatok kereskedni, utat, hidat épített, ad sok mindent, ami az élethez szükséges. Akkor adjátok vissza azt, amivel tartoztok, az adót. De hozzáteszi, adjátok vissza Istennek, ami az övé. Mit kell visszaadni Istennek? Önmagunkat, az imádatot, a tizedet. 2 teljesen különböző tartozást kell rendezni. amivel a császárnak tartozunk, azt neki kell megadni, amivel Istennek tartozunk, azt meg neki kell megadni, és nem lehet felcserélni ezeket.
1: Ez a parancsolat megkérdezi tőlünk azt is, hogy mit teszünk az anyagi javakkal, amit kaptunk. Megadtuk-e, ami a császári a császárnak, és ami Istené az Istennek? Vagy csaltunk az adóval, és meglopjuk Istent is, mert visszatartjuk a neki járó tizedet, az adományt, amit oltárára kellene helyeznünk? A 8. parancsolatban Isten a következő kérdést intézi hozzánk. Vigyázunk-e egészségünkre, vagy túlhajszoljuk magunkat, és olyan dolgokat teszünk, ami megkárosítja szervezetünket? Kaptunk különféle képességeket, adottságokat. Mit teszünk vele? Körülvett emberekkel, akikért felelősek vagyunk. Rokonokkal, ismerősökkel, szomszédokkal, munkatársakkal, ellenségekkel, barátokkal. Mindannyiunknak elkészít lehetőségeket, hogy segítsünk, szolgáljunk, együtt sírjunk vagy örüljünk másokkal. Törődünk-e azzal, aki mellettünk van, és akiért felelősséggel tartozunk, vagy pedig éveket rabolunk el az életéből, mert szeretetlen magatartásunkkal megkeserítjük napjait. Boldoggá tesszük-e környezetünket, vagy boldogtalanná? Arra használjuk-e mindazt, amit Istentől kaptunk, amire adta? Nem loptuk-e el sokszor a mások számára adott időt önmagunknak? Nem loptuk-e a napot, amikor dolgozni kellett volna? És nem dolgozunk-e keményen akkor, amikor Isten a vele való találkozást készítené számunkra?
0: Isten adta nekünk az imádságnak a nagy ajándékát. Élünk-e vele? Milyen az Úrral való kapcsolatunk? Vannak ajándékok, amiket Isten azoknak a kezébe rak, akik tartják az üres kezüket, akik tudnak álhatatosan, hittel imádkozni. A legtöbb embernek van Bibliája. Olvassa-e? Vagy csak ott van a polcon a többi könyv között? A Biblia arra való, hogy ott legyen a közelünkben, és naponta kinyissuk, és kenyérként táplálkozzunk belőle.
1: Végül gondoljunk a talentumok példázatára. A szolgák különböző mértékű pénzösszegeket kaptak uruktól, ami lehetőség volt számukra. A szolgák többsége tudta, mit kell tenni, kamatoztatni. De egy közülük, aki alapjában véve rendes ember volt, mentes a lopás, a tékozlás bűnétől, a világ minden kincséért sem tulajdonítá el azt, amit urától kapott. Azt gondolta, hogy csak az a dolga, hogy őrizze. Az ókori ember, ha valamit meg akart őrizni, akkor elásta. Ő is ezt tette. De a történet vége elárulja, hogy ennek az embernek nem volt rendben a kapcsolata az urával, mert amikor számonkérés ideje eljön, azt mondja lázadóan: tudtam, hogy te ott is aradsz, ahol nem vetettél.
0: Ez a szolga sokban hasonlít ránk. Lehet, hogy egy doboz gyufához nem nyúlunk hozzá, de elfeledkezünk arról, hogy amink van, azt Isten másokért adta nekünk. A ne lopj parancs nem csak a zsebtolvajoknak szól, hanem mindenkinek, mert amink van, azzal úgy tartozunk Istennek, hogy a másik ember érdekében az ő javára és áldására is kamatoztatom. Kaptunk anyagi javakat. Mit teszünk vele? A pénz nem arra való, hogy elássák, hanem arra, hogy szolgáljunk vele. A talentum nem arra való, hogy üljenek rajta, hanem hogy használjuk, és azokkal együtt minket használhasson Isten. Ellen White szerint a világnak olyan emberekre van a legnagyobb szüksége, akik meg nem vehetők és el nem adhatók. Olyanokra, akik lelkük legmélyén igazak és becsületesek, akik nem félnek a bűnt nevén nevezni, akik a lelki ismeret szavára, az iránytű pontosságával teljesítik kötelességüket.
1: A mindenható úgy véd minket e bűn ellen, hogy megerősíti hitünket gondviselő szeretetében, és megtanít arra, hogy ne aggodalmaskodjunk a holnap felől, hanem bízzunk benne. Az Úr e parancsolata által tisztességre, szeretetből fakadó becsületességre tanít az élet legkisebb dolgaira vonatkozóan is. Ha megtartjuk törvényét, akkor a jutalom már e földön sem marad el, és ez nem más, mint a tiszta lelkiismeret.
0: Kedves hallgatóink! Kárpáti Petronella ismertette Szeretetre vágyunk című könyvének részleteit. Közreműködött Sümeginé Tóth Piroska. Köszönjük megtisztelő figyelmet!

0: A tanúságtevés ragyogása. A keresztények egységes feladata, hogy elbeszéljék a Jézussal töltött élet jellemzőit a kívülállóknak. Erről szól Sajámosi Éva, a tanúságtevés ragyogása című műsora, melyben választ kapunk arra, hogy ez a feladat miért tűnik olykor igen nehéznek, és végül is miért annyira könnyű. Különös módon pedig miért jelent nagy örömet mindnyájunknak.
1: Nagy örömmel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Sajámosi Éva vagyok. Ennek a Tanúságtevés ragyogása című adásnak a szerkesztő műsorvezetője. Nos, műsorunkban mindig arra törekszem, hogy a földi történésekben, sőt, saját életünkben is vegyük észre, értékeljük Isten jelenlétét, tetteit, működését, és hálával dicsőítsük őt azért, mert törődik velünk egyenként és személyesen is. Éppen ezért korábbi adásainkban már megvizsgáltuk több bibliai személy életét, hogy meglássuk, mit és hogyan formált benne Isten és miért. Annak milyen fizikai és lelki vonzatai voltak, amiből mi is sokat tanulhattunk itt a mában, a mi saját életünkben. Hogyan tudjuk észrevenni mennyei atyánk munkásságára utaló jeleket. De ha valaki ezekkel műsorainkban nem találkozott, nyugodtan lapozza föl a Szentírást. Mert ha a kis dolgokban nem vagyunk képesek felfedezni Istent a saját életünkben, akkor a nagy dolgokban sem, ami pedig komoly bajok forrása lesz. Nos, műsorunk jellemzője, hogy olyan tanúságtevéseket mond el, melyről az ember megértette az Istenhez való kapcsolódását, de nem minden történet velem esett meg. Ime a mostani, mely nem csak elmond egy történetet, hanem fölfedi annak lelki vonzatait is, erősségeit, kétségeit, zavaró tényezőket és a szabadulás útját is. Nos, hallgassuk szeretettel és figyelemmel, és ha segít nekünk megélni a következő nehézségeket, vagy azt, amit annak gondolunk, akkor mélységes hála és köszönet Urunknak, Istenünknek, és akkor talán én is örvendezhetek a szívemben, hogy nem eredménytelen a szolgálatom itt a rádióban hetente háromszor, és az ismétlésekkel akár hatszor is.

A második szendvics. Nos, én már 20 éves korom óta szinte havonta eljárok kozmetikushoz. Na nem a ma divatos ilyen-olyan tetoválásokra. Egyszerűen csak azért, mert szeretek ápolt és gondozott keresztény asszony lenni, akire jó ránézni, aki ad magára, és aki meg is becsüli a testét, amit az Úr adott neki ajándékban. Nos, a kozmetikus nőt nevezzük Zsófinak. Mi a kezelések alatt nagyon sokat szoktunk beszélgetni, és pontosan tudja, hogy nekem a szívem közepében az Úr van. Gyakran előfordul, hogy így fogad. Jaj, már alig vártam, hogy gyere, kérdeznék valamit, te szerinted ez hogy van? Na, és akkor előjön egy konkrét eset. Ilyenkor azt szoktam mondani, hogy cseppet se érdekes, hogy én szerintem, de az igenis lényeges, hogy Isten mit mond erről, már ahogy én megértettem az Úr szavát. És hát most is egy nagyon kényes kérdést hozott. Meghalt az egyik vendége férje fiatalon, itt hagyva a gyerekeket, és persze a feleséget. Mit gondoljon erről? Nos, mindenki belátja, hogy nehéz erre biztos dolgot válaszolni, pláne földi ismeretség nélkül. De úgy kezdtem a választ, hogy elmondtam, a mi életünk nem a miénk, nem is a családé. Az életet mi emberek Istentől kaptuk ajándékba, ezért nem a miénk. És aki adja, az bármikor vissza is veheti. Isten gondolkodása nem a mi földi, családi kereteinkben érvényesül igazán. Ő sokkal nagyobb távlatokban és összefüggésekben lát, sokszor olyanban, amit mi soha nem érthetnénk meg. Tudok olyan esetről, hogy valakit fiatalon vitt el az Úr, és kiderült a boncolásnál, hogy olyan súlyos betegség tarolta volna le, ami iszonyatos szenvedéssel járt volna, de az Úr megmentette ettől. És hogy ki tehetett erről a betegségről? Nem ő, örökletes volt. Ő csak szenvedő alanya lett volna. Egy másik esetben az apuka állandóan hiteleket vett föl, és a család egyik nehéz helyzetből a másikba zuhant. Nos, kiderült, hogy erről a feleség, a gyerekek semmit nem tudtak, de ki kellett emelni a családból a felelőtlen embert, mert tönkretette volna a gyerekek és a feleség életét is, és így tovább. Bármilyen furcsa, de amikor ezt a tényt a feleség megtudta, fölsóhajtott, és többé nem vádolta Istent. De vannak másokok is, amiket mi nem ismerünk, sőt, álmunkban se gondolnánk rá. És folyt a beszélgetés hosszan-hosszan. Ilyenkor én mindig hálás vagyok Istennek, hogy lehetőséget ad az ilyen találkozásokra is, mert magvetésnek látom mindezt. Ki tudja, hogy Zsófiban ez mit végez el? És ki tudja, hogy ő aztán hány és hány vendégének mondja majd tovább Isten igéjét? Hát, talán tudtam valami értelmeset mondani, talán, mert Zsófi a végén így szólt. Aha, kezdem érteni. El is fogom mondani a vendégemnek majd, amikor újra jön. És akkora már dél lett. Megkérdezte, hogy húha, adnék-e neki pár percet, hogy kiszaladjon a szomszéd pékségbe, mert ma még nem evett semmit. És akkor fölkiáltottam. Jaj, ne menj te sehová! Hát van nálam egy szendvics a terészedre is. Mert akkor jutott eszembe a reggeli uzsonna csomagolásom. Ilyenkor, mert a szalomban még fodrászhoz, és olykor pedig kürőshez is megyek, sok órát ott töltve, magammal szoktam vinni egy finom, egészséges szendvicset, meg egy joghurtot ebédre. Azt eszegetem, amíg a fodrászatban is helyrehozzák a fejem. De most, ezen a reggelen én két finom szendvicset csomagoltam be, holott egészen biztosan tudtam, hogy nekem az egyik is bőségesen elég lesz. Nem tudtam miért, de csomagoltam. Mert erős volt bennem a késztetés, és megtettem.
Na, ekkor ebben a pillanatban értettem meg, hogy az úr neki is hozatott egy egészséges ebédet, és így szóltam. Figyú, vettem ennél a minőségi péknél tegnap egy szőlőmag kenyeret. Vaj van rajta, sonka meg sajt. Ja, meg jégsaláta bőven. És a két kenyeret így hajtogattam össze. Szívesen odaadom, elfogadod? Nos, már máskor is osztottunk elemózsián, és örömmel elfogadta, hiszen több évtizede ismerjük egymást. Ekkor csendesen csak ennyit mondtam. Látod? Az úr ma reggel rád is gondolt, és ezt neked küldte. Nos, azt hiszem, hogy ez a legszebb tanúságtétel volt, amit ott és akkor el tudtam mondani. Nagyon ízlett neki a szendvics, és nagyon megköszönte. Azt mondta, hogy életmentő volt. Nos, mi ennek a történetnek a lényege? Nem a kozmetikus, nem a szendvics, hanem az, hogy milyen könnyű tanúságot tenni az Úr mellett, ha figyelünk rá, mert ezeket az alkalmakat mind Isten készíti elő. Szeretem is ezt az igét, mely maximálisan ideillik. Lám, az Efézus belieknek írt Páli levél második fejezetében pontosan ezt olvassuk. Mert mi az ő alkotása vagyunk, teremtetvén általa a Krisztus Jézusban jó cselekedetekre, amelyeket előre elkészített nekünk az Isten, hogy azokban járjunk. Vagyis új magyarban szólva, minket az Úr teremtett azért, hogy megtegyük mindazokat a jó cselekedeteket, amelyeket ő már gondosan előkészített a számunkra. A piac liftjében. Hőgutás napunk volt, senkinek nem kell mondanom, ugye, hogy ez milyen. De nekem ki kellett mennem a piacra, ahol több emeletnyi kínálatot lifttel kötöttek össze. Mindig lifttel megyek, és mindig köszönök a bent lévőknek, valamit mondok, egy-két kedves szót is. Most is így volt, miközben a nagy melegben ömlött rólunk a víz. Ekkor egy idősödő nő nagy nevetve így szólt hozzám. Na! A most kiszállt férfival is arról beszélgettünk, hogy nekünk aztán a pokol nem árthat már semmit, mert aki ezt a forróságot kibírja, na annak az már semmiség lesz. Különben is jó sokan leszünk ott, majd eltöltjük az időt rendesen, hát nem? És akkor, bocsánat, nem szoktam így beszélni, de ekkora orbitális butaságra kibudjant a szó belőlem. Hát, hogy ez mekkora marhasság, ez egyáltalán nem így van. De a nő erősködött, dehogy nem. És akkor meg hirtelen ezt mondtam, hát ez egy nagy hülyeség. Aztán ő nevetve kiszállt, kinevette az életet, a hőgutát, mely csapást csak is Isten engedélyével szenvedhettünk el, tudjuk is, hogy miért. Aztán kinevette a poklot, Istent meg engem is. Bár csak el tudtam volna mondani neki az igazságot, de meglépett. Én azonban nem hagytam ennyiben a dolgot. Ott és rögtön imádkoztam érte. Érte, és a vele nevetve egyetértő előző férfi utasért is. Ki tudja? Talán éppen ezért kellett találkoznunk. Talán éppen ezért kellett elviselnem a szívemben ezt a méltatlan helyzetet, hogy legyen valaki, aki imádkozik értük, mert talán az életükben ez még soha senkit nem tette meg. Médiafigyelő, Herz úr. Nemrég egy közösségben a lélek gyümölcseiről beszélgettünk, amit a Szentírásban találunk felsorolva a Galata levél lapjain. Ezek: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás.
Az ilyenek ellen nincs törvény. Sajnos mai világunkban nagyon kevés emberben találjuk meg ezen lelki tulajdonság együttesét, de mint ahogy a Teremtő mondta, erre törekedni kell. Nos, nemrég olvastam az Érdekesség rovatban egy olyan megállapítást, hogy megállt az ütő az ereimben, annyira megdöbbentett, de nagyon-nagyon pozitív irányban. Oly annyira, hogy hirtelenjébe le is tettem az újságot, és mélyen elgondolkodtam az esetem. Nos, kérdezem, ki ne ismerné a téli szalámit, és ki ne ismerné akkor a Herz féle téli szalámit? Talán senki nincs, aki ezt mondaná. Nos, a leírtak szerint történet a következő. A Herz szalámi gyártása 1882-ben kezdődött Budapesten, amikor Herz Ármin, a zsidó néptagja, aradi terménykereskedő, megalapította vállalkozását a Soroksári úton. Alapreceptnek az olaszországi veronai, bolognai tapasztalatok szolgáltak, így honosították meg a különleges füstölt szalámi gyártást Magyarországon. A Herz téli szalámi hamar nemzetközi hírnévre tett szert, nagy díjat nyert, az 1896-os millenniumi kiállításon és az 1900-as párizsi világkiállításon is. Ezt követően részvénytársaságá alakult, majd a II. Világháború után államosították, budapesti szalámi gyár néve működött tovább. Nos, kérdezhetitek, kedves hallgatóm, hogy mi a csuda különös van ebben? Miért adóztam én ennek a történetnek ilyen nagy alázattal? Hát elmondom. Ugye mindenki tudja, hogy a Herz szalámi disznóhúsból készül. Azt is mindenki tudja, hogy a zsidó emberek disznóhúst nem esznek. Azt is mindenki tudja, hogy a zsidó emberek nagy keménységgel tartják ősei tanítását, így Herz úr is. Éppen ezért ő soha, de soha, de soha egész életében meg nem kóstolta azt a termékét, ami ekkora üzleti sikert, hírnevet és dicsőséget hozott neki. Azt nem tiltotta a vallása, hogy disznóhússal kereskedjen, de azt igen, hogy egyen belőle. És itt kaptam fel a fejem a Galata levélben felsorolt lélek gyümölcseire gondolva. Idézzük csak föl. Szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Nos, mekkora szeretet és hűség volt benne Istene iránt, hogy szavainak így engedelmeskedett. Mekkora békesség volt a szívében, hogy ezt megtehette. Mennyi szelídség és önmegtartóztatás volt jelen az életében, hogy egyszer se vétett ez ellen, holott hatalmas kísértésnek volt kitéve. Ha ma valaki fölvág egy rút szalámit, és kinyitja a gondos csomagolást, már is olyan illatok áradnak rá, hogy a nyál ezer számra gyűlik a szájában, és már is arra vágyik, hogy végre bekaphassa az első falatot. Megedje, az övé legyen. És Herz úr nem sétálgatott a gyárában? Hát dehogy nem. Nem járt a szalámiát áruló üzletekben? Dehogy nem. Nem kérdezték meg tőle a világkiállításokon, hogy ő miért nem kóstolja? Sőt, hogyan is tud véleményt formálni, ha soha nem ízlelte? Nos, Herz úr bízott az alkalmazottjaiban, tanácsaikban, az illatokban, a minőségben, a fűszerekben, de leginkább abban, ha ő hite szerint él, Isten is megáldja. És így is lett. Már régen nincs köztünk, de ime legendás mértékletessége ma is példa az emberek előtt. Média.
és a csalás, meg a becsapás. A minap elém került a Facebook egyik üzenete, melyben egy komolynak látszó férfiú imádkozott mindazokért, akik éppen most nézik ezt a videót. Nagyon kegyesnek tűnt. Kérte Isten áldását, hogy az életük az Úr szerinti legyen, és így tovább. Aztán a végén ezt mondta. Osszátok meg ezt a videót minden ismerőssel, mert a szerencse majd akkor köszönt rátok. Vagyis istentelen meg pénzvadász volt, mert az áldás Isten ajándéka, a szerencse pedig egy pogány istennő. Mi köze van egymáshoz a sötétségnek és a világosságnak? Kérdezte már maga Jézus Urunk is. Vagyis össze-vissza zagyvált mindent ez az imádkozó, és a megosztás majd az ő zsebét gazdagítja. Nem ájtatos, inkább álságos. Ugyanis így fejezte be. A csodák a megosztásból születnek. És akkor mégse Istentől? És hányan, de hányan mondtak erre. Amen! Ez elkeserítő. Semmit se tudnak Istenről a félrevezetett emberek.

0: Most pedig, kedves hallgatóim, műsorunk már a véget ért. Szeretettel búcsúzik tőletek a viszonthallás reményében Sajámosi Éva szerkesztő műsorvezető és kedves barátom, technikai munkatársunk Nagy Gábor. Ezúton is sok örömet és boldogságot kívánunk Istenünk védelmében. Találkozunk hétfőnként délután 17:30, és az ismétlésben szerdán délután 15:45. És mi? Hát mi majd nagyon igyekszünk itt lenni, de addig is Isten áldjon mindnyájunkat!
1: A tanúságtevés ragyogása. A keresztények egységes feladata, hogy elbeszéljék a Jézussal töltött élet jellemzőit a kívülállóknak. Erről szól Sajámosi Éva, a Tanúságtevés ragyogása című műsora, melyben választ kapunk arra, hogy ez a feladat miért tűnik olykor igen nehéznek, és végül is miért annyira könnyű. Különös módon pedig miért jelent nagy örömet mindnyájunknak.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Leó pápa: az egyháznak szembe kell néznie a múlt hibáival. Leó pápa arra szólította fel a katolikus egyházat, hogy őszintén nézzen szembe saját múltbeli hibáival, és tegyen többet az egyházon belül okozott mély sebek gyógyításáért. A pápa a franciaországi Lourdesban mintegy 150 ezer ember előtt beszélt erről, néhány órával azelőtt, hogy zárt ajtók mögött találkozott volna 7 olyan francia személlyel, akik gyermekkorukban papok által elkövetett szexuális visszaélések áldozatai voltak. A nyilvános beszédében nem nevezte meg közvetlenül a franciaországi egyházi visszaéléseket, ugyanakkor arról beszélt, hogy az egyháznak bátorságra van szüksége ahhoz, hogy szembenézzen a múltjával. A francia püspökökkel tartott korábbi zárt körű találkozón már konkrétabban szólt a kiskorúakkal szemben a papság tagjai által elkövetett visszaélések súlyos problémájáról. Megköszönte a püspököknek az eddig meghozott intézkedéseket, és arra kérte őket, hogy tovább erősítsék a gyermekek védelmét, valamint fokozott éberséggel folytassák a megkezdett munkát. Ideje elhinned, országos pásztor és vezetői konferencia. Október 16 és 17 között ismét megrendezik az Ideje elhinned, országos pásztor és vezetői konferenciát a pünkösdiek, melyre szeretettel várnak és hívnak minden pásztort, vezetőt, igehirdetőt, szolgálattevőt és házastársaikat, a fiatalabb generáció tagjait, illetve a szolgálatra még csak készülőket. Az idei témájukat egészséges gyülekezet, valós események és helyzetek inspirálták. Felmérték, mekkora szükség van a gyülekezetek helyreállására és gyógyulására, és az egészséges gyülekezetek jelenlétére Krisztus testében és a társadalomban. A konferencián külföldi és hazai előadók is szolgálnak. Szeretettel várnak és hiszik, hogy ezek a konferenciák hozzájárulnak a szolgálók lelki növekedéséhez és a közösség építéséhez. Szella, országos evangélikus ifjúsági csendes hétvége. Szella címmel rendez országos evangélikus ifjúsági csendes hétvégét október 2 és 4 között Piliscsabán, a Bétel Evangélikus Missziói Otthonban az Evangélikus Ifjúsági Szövetség. Valóban szabadok vagyunk? Szabadok a bűneinktől, a félelmeinktől, a kötöttségeinktől, vagy csak azt hiszük, hogy mi irányítjuk az életünket? Mit jelent Luther állítása a szolgai akaratról? Van-e valódi szabad akaratunk? És ha igen, miben? Ha ezek a kérdések benned is felmerültek, tarts velünk a Szella csendes hétvégén, ahol együtt keressük a válaszokat Isten igéjének fényében. Üzeni Győri Gábor Dávid, missziói lelkész. Ezt mondja: ha szeretnél kiszakadni a hétköznapok rohanásából, újra Istenre figyelni, és közben egy befogadó keresztény közösség részévé válni, akkor itt a helyed. A helyszín: Piliscsaba, Bétel missziói otthon, Széchenyi utca 8-12. Új programok az idei nyitott portanapokon. A tiszántúli református egyházkerület idén újra szereplője lesz a nyitott portanapoknak. A rendezvény sorozat a vidéki Magyarországot népszerűsíti augusztus 22-e és október 4-e között 5 hétvégén keresztül az ország 19 térségében. Az időjárásról. Jön az ősz második hónapja. Ma, szerdán is gyengén felhős az időnk, sok napsütéssel, esők nélkül. Keletről fúj a szél, és 22-26 fokunk van. Csütörtökön is derült, gyengén felhős, napos, száraz idő ígérkezik. A keleti szél élénkül, és kitart a 22-26 fok.
0: Híreinket hallották.

0: Ó-egyiptomi kapcsolat. Kik és hogyan éltek az ókori Egyiptomban? Mivel töltötték napjaikat? Hogyan építkeztek? Mire voltak büszkék és kiket tiszteltek? És mindez miért érdekes a mi számunkra? Kérdések és válaszok az egyiptomi kultúráról. Dr. Győri Hedvig műsora.
1: Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket az Ó-egyiptomi kapcsolat című műsorunkban. Most ismét egy művésszel fogok beszélgetni, és mindjárt meg is kérem, hogy mutatkozzon be, Ari.
2: Hát köszönöm elsősorban a meghívást, kedves Hédi. Örömmel teszek is eleget, ugye a művészeknek az a sajátosságú, de én nem nevezem magam művésznek, hogy szeretnek villogni a saját életükkel, az életpályájukkal. Nekem elég későn kezdődött, leestem a lóról 40 éves koromban, és ebből már kiderül, hogy most 75 éves vagyok, ugye? És egy ilyen hosszú lábadozás után keresztön töréssel a fiam beíratott egy festőiskolába, és gyakorlatilag innen kezdődik a művész életem.
1: Honnan jött az ötlet, hogy festőiskola legyen a terápia?
2: Mindig volt bennem kísérletezés, de sose. Például tolmács idegenvezető voltam korábban, és megvettem, mikor először kimentem Bécsbe, egy gyönyörű készletet a minimális pénzből, úgyhogy csak arra költöttem, és karácsonykor mindig az volt, mert elég szerény körülmények között éltünk, hogy elővettem ezt az olajkészletet, és megnéztem, nézegettem, és álmodoztam arról, hogy majd egyszer eljutok oda, hogy festek. Hát így jutottam el, hogy leestem. De egyébként vidéki gyerekként nekem a világ megismerése egy állandó késztetés, tehát mindig valahová elvágytam, mentem. Jászberény mellett születtem, és később Debrecenbe jártam iskolába, onnan pedig az ötvösre kerültem, bulgár szakra, amiből 3 évet Bulgáriába töltöttem, és innen kezdődött az utazásom is, és az úgymond tolmács karrierem, amit aztán 20 év után, 40-41 néhány éves koromban abba hagytam, mert hát a család is ne szenvedje meg ezt a állandó elfoglaltságot, tehát gondolom te is tudod, hogy mit jelent az, hogyha az ember egy csoportot, vagy kiszolgál, vagy valahol annyira elkötelezett, hogy nincs 24 órás munka, hanem amennyi belefér, annyi.
1: És akkor a festésnél hogyan beiratkoztál egy festőiskolába, illetőleg beiratott a fiad, és utána mindjárt önálló pályára indultál, vagy táborokba mentél?
2: Nem. Ez úgy történt, hogy beiratott a fiam a budai festőiskolába, és kifizetett előre 1 fél évet. És hát elbotorkáltam, mert ugye sokáig járóképtelen voltam, és ott egy sámli, rajta egy borosüveg, rajta egy sál, és akkor szó szerint ilyen iskolai eszközökkel, tehát vízfestékkel, amit nem becsülök le, nagyon is fontos, de ez már nekem olyan nagyon nem kihívó volt, ugye úgy éreztem, mint minden ilyen elhivatottnak gondolja magát ember, hogy ő attól többet tud. Hát aztán kiderült, hogy ez nem egészen úgy van, mert mikor mondtam az 5. foglalkozás után a drága Bereznyei István tanárnak, hogy én bizony ide többé nem jövök, akár ki van fizetve, akár nem, mert ez nekem nem kihívás. Azt mondja, Ari, jegyezze már meg, hogy az alapokat úgy kell lerakni, hogy arra föl lehessen építeni valamit, és ez az alap pedig az, hogy az árnyékot, a fényt, a különböző trapéz és kerekformákat annyira rögzítse az agyába, hogy az, mikor elő kell venni egy alkotás során, az ne okozzon problémát. Hát akkor nem vettem komolyan a dolgot, de aztán a sors úgy hozta, hogy Ausztriába kerültem, ott egy 4 évig üzemeltettem egy galériát, és ott a több ilyen iskolába, például a KISZ nevezetű Simmeringi iskolába jártam. Akt tanfolyamra, különböző tanfolyamokat, akkor a Leonardo iskolába, Salzburgba és így tovább, számtalan helyen, és Magyarországon is természetesen nem lebecsülendő, de nagy örömömre szolgált az, hogy a sors, az Isten megadta nekem azt, hogy külföldön is járhattam tanulás, tanulmány ügyében, mert minden országra, minden népre jellemző egyfajta berögződött genetikai művészeti stílus. Ezt különösen látjuk ugye az egyiptomiaknál, hát ahhoz hasonló művészet csak az utánzata az egyiptomi művészetnek. És hát végül is az a meggyőződésem, hogy az orosz iskola, a német iskola, a holland iskola, az itáliai iskola, nem most találtam föl, nem mostani keletű, tehát az iskoláknak, a népeknek, a népnek a szemlélete, lelkivilága tükröződik az adott népnek a művészeti termékében, az a véleményem.
1: Mikor fedezted föl az egyiptomi iskolát most idézőjelbe téve?
2: Az egyiptomi iskola életem egyik nagy kalandja volt. Semmi gondolat, előképzettség a világon semmi nem volt, hanem egy szír újságíró ismerősöm, egy bizonyos Mohamed, jött, hogy van egy kairói barátja, aki jómódú ember, és azt mondják, hogy ott egy bizonyos összeget az ő jövedelméből ilyen művészetre kell fordítani. Ez nálunk is megvan tulajdonképpen, de igazából nem vesszük ezt komolyan, de ott vallás szerint vissza kell osztani valami olyan nemes dologra, ami a társadalmat
1: előre viszi. Az adományozás.
2: Adományozás, igen. És akkor, hát mondom, és mibe tudok én ebbe segíteni? Hát azt mondja abba, hogy tudjuk, hogy a tolmácsolás révén nagy kapcsolataid vannak, és azt szeretné ez a bizonyos úriember, dr. Mohamed, és most ne haragudj, nem tudom a nevét már, de benne van a telefonkönyvemben, ez a bizonyos dr. Mohamed, ez szeretne kézműveseket idehozni Magyarországra, 5-6-ot egy hónapra, akik egy bizonyos helyen, például a Mamutban, én ott kezdtem, ugye, vagy valahol máshol bérelnének egy helyet, és tulajdonképpen saját költségükre ott a helyszínen bemutatnák a szövést, a rézművességet, az aranyművességet. Hát nem jutottunk sikerre, egy fél év múlva aztán mondtam, hogy bevallom, nem tudtam előbbre jutni ebbe a témába, és akkor eljött ez a bizonyos Mohamed úr is, és azt mondta, hogy hát látta a képeimet, és azt mondja, maga miért nem állít akkor ki? Jöjjek ki, hát mondom, én egyedül sose szoktam kiállítani. Hát így került a témába, ugye Simonen Veronika, szóltam neki. Hát a hír elment, mint a futótűz, és akkor elkezdtük szervezni az utat. Az összes költségénket kivéve a repülőjegyen kívül mindent vállalt ez az úr, és hát ez egy nagy kaland volt, mert ugye más kultúra, más szemlélet, más hozzáállás a dolgoknak, és befejezésképpen annyit mondanék el, hogy minek utána sok-sok előzetes nehézséget áthidaltunk, végül is a Princess Palace-ba, a legszebb kiállító termébe Kairónak kaptunk lehetőséget, ugye hozzá kellett igazítani a repülőjét, szóval a bonyodalmakat nem mondom, a lényeg az, hogy már kételkedtek bennem, ja, és akkor mondom, hogy hát ketten megyünk, mehetnénk többen, mert már akkor ostromoltak engem, úgyhogy 7 művészt vittem ki, és a megfelelő személyi gárdát, talán én voltam csak egyedül, mindenki hozta a férjét, vagy valakit. Na, lényeg az, hogy képzeld el, hogy megérkeztünk, és semmi kapcsolatot nem tudtunk teremteni, de már előtte 2 héttel vele, akkor én fölhívtam a kinti követséget, mondták, hogy ismerik, de ők nem avatkoznak ebbe bele, hogy segítsenek. Végül aztán ott álltunk 12-en vagy 14-en a éjjel 2-kor a repülőtéren, ami akkor hatalmas volt, hát nem tudom, azóta még hatalmasabb.
1: Még nagyobb.
2: Igen, valami eszméletlen benyomást tett rám. Hát ott a fejemet vették a kedves kollégákért, tehát, hogy hát ebből nem lesz semmi, és ez én becsaptam őket, és majd fizelem a költségeit, na jó, mondom, végül is, hát majd eladom a házam, vagy valamit csinálok. Nagyon el voltam keseredve, és egyszer csak olyan 2 óra fele megjelenik az úr, mert nem tudott kapcsolatot teremteni ő se velünk. És hát bocsánatot kért, és mondom, hogy nagyon el vagyok keseredve, mert nagyon megijedtem, hogy ebből nem lesz semmi. Azt mondja, na de hát én megígértem, hát a szavamat adtam, hát kezet fogtunk erre, hát hogy ne lenne belőle semmi, és eszembe jutott a nagyapám, ez a csattanóként mondom el, hogy nagyon jó lótenyésztő volt, és a Jászságban, Jászapáti, Jászberény, 60-i vásárban mindig vitte a lovakat, és mi történt? Mindig jöttek oda hozzá, hogy nagyon kérem, hogy mikor kaphatnék egy csikót ebből a... Azt mondja, hogy 3 év múlva márciusában gyere el, fiam. És eljött az illető, és megkapta. És ez kézfogás nélkül is. Tehát ez egy nem csak egyiptomi, de ott még tovább őrzik ezt a nemes cselekedetet, vagy gondolatot, hogy ami szó elhangzik, az teljesen úgy kell venni. Úgyhogy én innentől kezdve még jobban tisztelem a keleti embereket. Az, hogy most más a világ, és ennyire kifordították az egész mentalitást, morált és egyebeket, ez egy dolog, de nagyon sok tiszta lelkű, igaz gondolkodású, egyenes emberrel találkoztam ott kinn is, úgyhogy életem nagy ajándéka volt ez az út.
1: Milyen volt Egyiptomban, amikor már letelepedtetek, már biztos volt a hely, tehát megnyugodtál, mik voltak az első benyomásaid?
2: Elsősorban a Nílus partján egy szép szállodában voltunk, ami meglepett, akkor kezdődött már az egyiptomi belső, hát akkor volt ugye az izraeliekkel konfliktusuk meg egyebek, és akkor hát géppuskás őrök voltak a szállodában, de egyébként kedvesek voltak, és gyakorlatilag egy nagyon bájos idegenvezetőnk volt, olyan programokat kaptunk, hogy a Níluson kirándulás,

0: ott portrézni, pontosabban elkezdtem portrézni a személyzetet. Na most ennek futótűzként lett egy, úgy mondjam, hogy megrendelői sorozata, és hát borzasztó boldogok voltak, és én úgy tudtam, hogy ott nem lehet embert ábrázolni, de ezek kérték, és hát
1: olyan... A muszlim vallásnál is van az ortodox irányzat, és van a modernebb irányzat. A hagyományos ortodox irányzat szerint valóban nem lehet.
0: Na jó, jöttek, mint a cukrosboltba, és hát nagyon élveztük, a Veronika is beszállt ebbe az akcióba, úgyhogy már sorban álltak. Hogy mi mindent láttunk, ugye természetesen a Szépművészeti Múzeum, most a nevét ugyancsak nem tudom megemlíteni, elmentünk, és hát ott találkoztunk tömegével, ugye a szarkofágokkal, az aranykincsekkel, a papíruszokkal, a trónokkal, a hagy ne soroljam, valami olyan mérhetetlen gazdagsággal, és nem a két évezred távlatából, hanem öt évezred távlatából. Azok a kézműves dolgok, azok a, szóval az a felhalmozott csodák, amiket ott láttam, szóval ez egy felejthetetlen dolog úgy szintén, mert ugye itt a Szépművészeti Múzeumban is.
1: A Tahrirtéri Régészeti Múzeum.
0: Régészeti, akkor valószínű ott voltunk. Hát az itteni embereknek, akik nem ismerik ezt a világot, vagy talán ezt a kultúrát sem, ez nem lebecsülendő, mert csodálatos gyűjteménye van itt is az egyiptomi kultúrának a Szépművészeti Múzeumban, ugye? Ezt te tudod legjobban.
1: Így van, nagyon szép.
0: Igen.
1: Gyűjteményünk van.
0: Úgyhogy kérlek szépen, egyszerűen annyira szíven ütött az, hogy akkor kis nép, mert ugye lélekszámban mennyien lehettek?
1: Hát azért egy millióan lehettek azon a nagy területen.
0: De hát mi az, hogy millió?
1: Más körülmények voltak akkor, mint ma, igen.
0: Na de akkor az a millió ember közül hánynak kellett nagyon ügyes művésznek lenni? Aki faragni tud, aki aranyozni tud, aki meg tudja jeleníteni az arcvonásokat, a használati tárgyaknak a csoda művészeti kivitelezését, ugye? Ezt a kultúrát, ez az egymillió ember közül, ki, egyszer nem is értem, hogy kik állították elő. A piramisokról ugye nem is beszélünk. Hát
1: az egyiptomiak csinálták. Ők ezt nem művészetnek tekintették, hanem mesterségnek. Ugye a rajzoknál, szobroknál volt ez a négyzetrács. A négyzetrácsra rámásolták egyik helyről a másikra a rajzokat. Szobroknál is rámásolták a szobornak a különböző oldalaira a különböző nézeteket. És akkor a vésővel, ahogy lefelé szedték, úgy szedték le, hogy a körvonalaknak megfelelően lenagyolták, és utána aztán finomították a dolgokat. És ez egy mesterség volt, amit megtanultak. Persze nagyon hosszú ideig tanultak, ahogy az írás tudjuk, hogy 4-5 éves korban kezdték el, és már 14-15 éves korban már dolgoztak vele, tehát durván 10 évig tanulták. Ugyanígy a különböző mesterségeket is hosszasan tanulták, és attól függően, hogy ki milyen szintre jutott el, az inastól lépett előre a saját mesterségbeli ranglétráján a mesterig. És hát persze a mesterek között is voltak versengések, mert nem mindegy, hogy ez a mester kinek dolgozik. Ugye minél feljebb vagyunk a hierarchián, annál igényesebbek voltak a megrendelők. Tehát egy előkelő embernek az igénye, az messze alul maradt az arisztokrácia csúcsán levő, mondjuk egy vezérnek, vagy akár egy nomosz, tehát egy megyényi területnek az irányítójának az igényeitől, pláne a királyi udvarétól. Tehát minél jobb volt az a mester, most a jobbat az azt jelenti, hogy minél művészibben tudta megcsinálni a munkát, a feladatot, annál előkelőbb megrendelésre számíthatott, ami ugye az élet viszonyoknak a megfelelő egyre magasabb színvonalát is jelentette, hiszen a költség, amit kapott érte, mert ugye nem volt pénz, tehát ez egy érdekes módon cserekereskedelem jelleggel történt, meg volt

0: mindennek a maga értéke, hogy aranyban, ezüstben, vagy pedig részben mekkora súlynak felel meg az ő munkája, és annak megfelelő árut kapott. Tehát minél igényesebb megrendelőnek dolgozott, jellemzően annál több volt az, amit ő kapott érte. Tehát érdemes volt fejlődni,
1: dolgozni,
0: és egyre ügyesebben, jobban alkotni. Persze ez nem azt jelenti, hogy egy vidéki mesternek könnyű volt akármilyen szuper jól is működött bekerülni a királyi udvarnak a műhelyébe, mert azért ott is megvoltak a kapcsolatok, apáról fiúra szállt a mesterség, de mindenkiben benne volt az, hogy a mesterséget jól meg kell tanulni, művészi színvonalra kell vezetni, és hát vannak olyan föliratok, amiknél az is kiderül, hogy újítani is volt, aki újított, és nagyon büszke volt az újítására, de ezeket az újításokat, ezeket nem olyan értelemben kell érteni, hogy valamit megváltoztatott, hanem valamit kitalált, amitől még jobb lett, mint korábban azt bárki megcsinálta. Tehát ők nem változtatni akartak, hanem jobbítani, javítani a dolgokon. Mert az egyiptomi kultúrában nagyon benne volt az, hogy a korábbiakat, azokat az elveket kövessük, úgy dolgozzunk, mint ahogy korábban csinálták, hogy egyforma legyen, most idézőjelbe téve, mert nem tudott egyforma lenni. Ma már ott tartunk, hogy művész kezeket meg tudnak különböztetni az újbirodalmikori sírfestményeken, freskókon, amit mondjuk egy fél évszázaddal ezelőtt még nem tudtak megcsinálni. De most már annyi megfigyelés van, annyi apró dolog, amire felfigyeltek, és egy olyan kronológiai háttér van a művészetben, hogy ez lehetővé vált. Tehát így volt, hogy megtanulták.
1: Igen, ezt megértem, és tulajdonképpen itt esek kétségbe, de mert? Nagyon. Azért, mert nagyapám a téli időszak kulák volt szerencsétlen, szerencsére, mert jelleme volt, úgyhogy meg dolgos volt, meg az én szerencsémre is. És kérlek szépen, a téli időszakban volt neki egy bakja, nem tudom, hogy tudod mi az, hogy ür rajta, oda lábával odaszorítja azt a bizonyos fát, és furt faragott, hát elsősorban ugye a gerebje fogakat, ami eltört, gerebje nyeleket, lapát nyeleket, ami kell, a villanyeleket. És akkor utána szépen ilyen toltartókat csinált, tudod, ilyen titkos zárral, amit nem lehetett kinyitni, csak az, aki értett hozzá, vagy pedig a guzsajnak, tudod, ezt a, hát sokáig meg tudtam őrizni, sajnos egy családi osztódás révén az kikerült a látókörömből, az a guzsaj, de olyan volt, hogy kétszer-két centis méter, 20-as méter, 30-as, amire ugye föltesszik a gyapjút, vagy akármit.
0: Tehát egy ilyen hosszú rúdon hosszú rúd, volt.
1: Ezt a hosszú rúdot úgy faragta meg, hogy minden 10 centiben, mint a templomtoronyban az ablak, amiben mozgó kis emberke volt, szó szerint, ami úgy csörgött benne, tudod? Amit ugye nem úgy tett bele, hanem azt belül faragta meg azt az emberkét.
0: Hoha!
1: Tudod, vannak ilyen mikroművészek pohárba, üvegbe, nem tudom hova. Csak azt akarom neked mondani, hogy azért sajnálom ezt a újkori nemzetséget, hogy ezek eltűntek, de ugye nem kell visszamenni máshová, csak a Tarsolyra, meg akármire, hogy micsoda nemes munkák voltak azokon, és mindig csodálkozom, hogy a csodát, hát jöttek Ázsiából, vagy nem tudom, az Urától a magyarok, és hogy tudtak ennyi szépséget elhozni a sírokból, amit föltárnak? Mert hát lovon nem lehet faragni.
0: Hát de nem folyamatosan lovon ültek. Megérkeztek valahová, ott letelepedtek egy időre, meg hát nyilvánvalóan nem lovaglás közben, tehát amikor vándoroltak, akkor is voltak olyan időszakok, amikor meg kellett állni, és valahol egy helyben voltak. A fémműveseknek a fegyvereket is elő kellett állítani,
1: hát így van,
0: tehát folyamatosan biztosítaniuk kellett maguknak azt a lehetőséget, hogy így dolgozzanak. Somogyfajszon egyszer voltam egy ilyen táborban, ahol megpróbáltuk a honfoglaláskori fém művességnek, amit lehet azt rekonstruálni belőle, mit csináltuk a kemencét, kerestük azt az ércet, amiből vasat lehet olvasztani, megnéztük, hogy hogyan lehet kalapálni ezt a általunk olvasztott vasat, mit gyűjtöttük az, a fát, és csináltuk a faszenet, hogy ezt is kipróbáljuk, hogy hogy vagy, mint működik. Hát tulajdonképpen, hogyha valahol egy 5 napig voltak, akkor az alatt az idő alatt már ott meg lehetett csinálni azt, hogy helyben olvasztott, saját maguk által gyűjtött fémből helyben olvasztott fegyvert kovácsoljanak. Hát ilyen pedig biztos, hogy volt, tehát a vándorlás nem úgy kell elképzelni, hogy folyamatosan vándoroltak, hanem úgy, hogy mentek egy darabig, aztán letelepedtek valahol. Ott voltak egy darabig, amikor a legelőket ott a környéken már nem tudták hasznosítani, akkor mentek tovább következő területre. Tehát mindig voltak olyan időszakok, amikor le tudtak pihenni.
1: Igen, el tudom képzelni ezt a belső késztetését az alkotóknak, mert ez egy alkotás. Most mindegy, egy fakanalat csinált, és azt megfestette, vagy egy díszpárnát, vagy egy szép mentét, vagy akármit, de az alkotásnak, aki csinálja ezt, az olyan szenvedélyévé válik, hogy én például nem tudok egy napot festés nélkül elképzelni, és ha megyek valahová, például most kint voltam Los Angelesben, és volt egy kiállításom, hagyd dicsekedjek a Magyar Házban, és 40 napig voltam, és nagyon nagy túrákat tettünk, 2000 kilométert Nevadában és egyéb helyeken, de ez nem is ide tartozik, csak azt akarom mondani, hogy már a 3. nap után, mint az alkoholista az alkohol iránt, hogy üljünk már le, álljunk már meg, hagyd csináljak valamit, hagyd fessek valamit, mert hiába volt nálam a fényképezőgép, az nem ugyanolyan. Visszatérve még azért az egyiptomi művészetre, hogyha szabad, hogy a mostani emberek is, hát pont abból indult ki az én utazásom, illetve a mi utazásunk, hogy ugye be akarták itt Magyarországon mutatni még azt az ősi formát, ahogy csinálják, amit aztán sikerült ott megnéznünk, mert voltunk egy ilyen kézművesek szövetségében.
0: Na, akkor innen fogjuk folytatni majd a zene után, mert most már lassan lejár az időnk, és zene után akkor ezekkel a kézműves munkákkal fogjuk kezdeni, meg azzal, hogy merre jártatok, miket csináltatok, mit láttatok, és milyenek voltak az egyiptomi emberek, akikkel találkoztatok. A művészek, meg a hétköznapi emberek, mert mind a kettő nagyon izgalmas és érdekes kérdés. Tehát következik a zene, majd folytatjuk a beszélgetést Magyar Adival.

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk Ó-Egyiptomi kapcsolat című műsorunkat. Magyar Arival beszélgetek, és éppen ott hagytuk abba, hogy Kairóban milyen kézművesekkel, illetőleg más emberekkel találkoztak.
1: Hát ugye az első részben említettem volt, hogy heten kimentünk meghívás alapján kiállítani a Princess Palace-ba. Erre nagyon büszke vagyok, 1300 éves kiállítóterem. Tass Princesnek volt a palotája. És ez egy kultúrközpont tulajdonképpen, és hát modern művészetet vártak tőlünk. Ez olyan félmodernre sikerült, realista is, tehát szupermodern dolog nem volt. Ennek az volt a következménye, hogy személy szerint én meghívtam onnan 7 művészt, ezt most nem dicsekvésképpen mondom, hanem egyszerűen annyira nem találtam rá harapó fórumot, aki vállalná azt, hogy 7 művészt idehoz, kivéve a kultúrkúriát Pesti Dekúton, aki bevállalta azt, hogy a 7 művésznek 2 hétig kiállítja a képeit. Mielőtt még visszatérnénk arra, hogy mi benyomásunk volt, ott elmondanám, hogy egy nagyon szép kiállítás hoztak, ők nagyon modernek voltak, tehát szupermodernek. Egy hetet töltöttek itt, a Szentendre, stb. Érdekességet megmutattuk nekik, teljesen magánvállalkozásba csináltuk, támogatás nélkül, kivéve a tiszteletet érdemlő kultúrkúriának, aki ingyen adta a kiállítási lehetőséget. Na visszatérve, felállítottuk a kiállítást ott, és egy kultúrközpont ez, tehát más is volt, egy nagyon szép udvara volt, és egy zenei, nem tudom, fesztiválba, vagy ilyen változatos programban, szinte egész napos programba csöppentünk bele, úgyhogy elég sok látogatónk is volt. És mondhatnám, ja, és a nagykövetség ugye részt vett a megnyitón, és boldogan töltöttük el azt a megnyitási procedúrát, hogy úgy mondjam. És ezzel gyakorlatilag ugye az ünnepélyes részebe is zárult, fogadás is volt utána, és másnap ugye városnézés, hát ugye kisbusszal mentünk, nagyon bájos fiatal fiú idegenvezetők volt, jól törte a magyar, de fölülmúlta az ő kedvessége az összes nyelvi hiányosságát, és ugye elmentünk a bazárba is, ahol ugyanazzal találkoztunk, amiről az előbb beszéltünk az első részben, hogy a kézművesség ott még igen magas fokon megőriztetett, mert fönn a várban, ha vannak ilyen magyaros pavilonok egy-egy rendezvény során, akkor azzal találkozunk csak, hogy árulják azokat a dolgokat, tehát nem látod, hogy az hogy készítik. Tehát még csak inspirációt se kap az a szerencsétlen gyerek, akit ott húzol a kalucsai meg a matyó minták között, hogy az hogy készül, hogy milyen nehéz munka az, hogy az tényleg meggörnyedött az a szerencsétlen, aki ezt csinálja, és értékes dolgokat hoz létre. Tehát az érték ilyen szinten, hogy elveszíti a kapcsolatát a termelővel, én szerintem leértékelődik. Ezért nem is hordunk magyaros ruhát. Ellenben az egyiptomiak megőrizték még a polgári emberek is a bizonyos vonatkozásban. Nem biztos, lehet, hogy egy teljesen európai zakóba vannak, de ott a sál, vagy a fejükön a sapka, vagy... Tehát valami jelleget még visznek a hétköznapi életbe is, az egyszerű, vagy akár nem egyszerű emberek. Na most a kedvességükről ne beszéljünk. Egyszerűen elképesztően kedvesek, készségesek, udvariasak. Nem találkoztunk egyetlen egy olyannal sem, hogy... Szóval kellemetlen dologgal nem találkoztunk. Ez nagyon tetszett nekem, és azon kívül az jutott eszembe, hogy pontosan, hogy mik adódhatnak, és Egyiptomban jutott ez eszembe, illetve Kairóban, hogy amikor Jézus, ugye a keresztények Bibliájából tudjuk, meg történetéből tudjuk, hogy ott, hogy Mária ugye Egyiptomban menekült Józseffel, és Mária állítólag egy ilyen piacon gyümölcsárusként dolgozott. Ezt azt hiszem, hogy nem is tudom, hogy Graves-től szedtem ezt a gondolatot, mert neki van a Jézus Király című könyve, és úgy elképzeltem, ugyanis ott le volt terítve a egy szőnyeg, azon mesterkedett a mester a piacon benn, és vagy 3-4 gyerek ekkora szemekkel nézte, hogy hogy működik. Megfoghatták az anyagot, amivel megfoghatták a kalapácsot, tehát ez egy oktatási forma, hogy úgy mondjam. És Jézus is valószínű ezt a mérhetetlen nagy keleti tudását, ugye, még bele gondolok talán a hipnózist is, ott tanulhatta ezeknél az utcai tanítóknál, akik egy háromszem almáért, ha leült mellé Jézus, akkor biztos, hogy meséltek neki a geometriáról, az algebráról, és minden egyéb csillagászatról, mert úgy látom, hogy még most is ez a tanítási forma valahogy még a társadalomban benne van. Tévedek?
0: Az ókori Egyiptomban én ugye azt tudom, hogy ott hogyan történtek a dolgok, meg hát Magyarországon is ez, hogy apáról fiúra szállt a tudomány, a mesterség, az nem véletlenül volt, hiszen otthon dolgozott az apa, otthon látta a gyerek, hogy hogyan kell csinálni, és belenőtt, egyszerűen nem tudta nem megtanulni azt a mesterséget, hát hogy aztán milyen szinten tanulta meg, az már egy következő kérdés, de tulajdonképpen otthonról vitte az alapokat, amit aztán fejleszteni lehetett, ezért volt az, hogy különböző helyekre elmentek
1: inaskodni. Akár Európába?
0: Hát ugye Európában tudjuk, Magyarországon, hogy Németországban, Franciaországban is mindenfelé elmentek
1: Itáliában, ott vannak
0: tanulni.
1: A szobrok a neves tanulókról.
0: És nyilván így volt ez az ókori Egyiptomban is. Tudjuk, hogy a varázslóknál például voltak varázsló inasok, akiket vándorlásuk során, ahogy jöttek, mentek, csatlakoztak hozzájuk. De ugyanígy az írnok képzésnél is az Ó- és a Középbirodalom korában egy-egy mester köré csoportosultak, tehát nem volt az iskola a mai értelemben, de a középkori értelemben sem, hanem volt a mester, és volt a tanítványa, és annyi tanítvány volt, amennyit elfogadott a mester. Tehát az új birodalomban változott meg a helyzet, amikor a királyi udvarnak a mintájára, ha úgy tetszik, letelepedett tanítók voltak, akiknek kifejezetten az volt a dolguk, hogy előkészítsék azokat a gyerekeket arra, hogy el tudjanak kezdeni dolgozni, úgy, mint mondjuk a mai gyakornokok. Mert hogy a királyi gyermekeket tanítani kellett, és a királyi gyermekekkel együtt az udvarban levő előkelőknek a gyerekeit is tanították, az új birodalom korában ehhez még hozzájöttek a külföldről beérkező idegenek, akik az udvarban voltak, akár azért, hogy az egyiptomi külpolitikának Ázsia felé az egyik szokása az volt, hogy a különböző területeken meghagyták a helyi uralkodókat, csak adót kellett fizetni, illetőleg a külpolitikai kérdésekben önállóan nem dönthettek. És hogy biztosan hülyek maradjanak, ezért a gyerekeket a királyi udvarba vitték nevelésre. Ennek volt persze egy olyan következménye is, hogy azok a gyerekek ott nevelkedtek föl az egyiptomi királyi udvarban, az egyiptomi szemléletet tanulták meg, el se tudták képzelni az életet máshogy, hiszen csak ez vette őket körül, és amikor visszakerültek már felnőttként, hogy apjuk helyébe lépjenek, akkor nyilvánvalóan azt a szemléletet vitték magukkal, és azt az életmódot, amit Egyiptomban a királyi udvarban megtanultak. Másrésztről pedig a királyfival együtt nevelkedtek, tehát a személyes kapcsolat is olyan volt, hogy a lojalitás az úgy magától értetődő volt, hiszen barátok voltak, nyilván különböző szinten voltak ezek a barátságok, de személyes kapcsolat volt az uralkodóval, tehát ismerték egymást, és ezért jobban ragaszkodtak hozzá.
1: Hát ez egy ilyen hierarchikus felépítmény lett, ugye fölülről kezdődve települte.
0: És hát ez a minta, igen. A nomoszok, a királyi udvar mindig mintaként szolgált.
1: Igen.
0: Tehát az ott megyének számító nomoszoknak a vezetői, akkor ugye már a királyi udvartól távolabb, de ugyanezt a mintát kívánták követni. És a nomosz kormányzóknak a mintáját követte a többi helyi egységnek, területnek a vezetője is. Tehát így meghonosodott, most idézőjelben téve az iskola, mert azért ez más volt, a tanulás helye volt, ahol ez zajlott, és teljesen más körülmények között, mint egy mai iskolában. Udvaron, törökülésben ültek, osztrakonokra írtak, mert ugye a papirusz az drága volt. Ha már papiruszra dolgoztak, akkor már jól tudtak írni, akkor már olyanokat iratott velük a mester, ami esetleg valakinek a számára is készülhetett. Tehát itt is azért voltak fokozatok.
1: Én azt látom csak, hogy a történelem most mindegy, hogy 7000 év, 5000 év, 2000 év távlatába visszatekintve, vagy akár a magyaroknál is, valami analógiát visz magával. Most itt Mátyás királynak a korvináira gondolok, ugye, hogy több százan készítették ezeket a korvinákat, és nyilvánvaló, hogy ennek is hatása volt az írásnak az elterjedésében. Ugye a papok vitték tovább, vagy ezek a barátok, igen, vitték tovább ugye az alsóbb néprétegbe, de csak ha a faluba arra gondolok, hogy a nagyanyám egy ilyen nagyon közösségi ember volt, és nemrég találkoztam egy 90 akárhány éves asszonykával, és mondta, hogy jaj, édes Istenem, hogy a mamákának hívta az egész falu, hogy a mamákától hogy megtanultam hímezni, meg a csöröge fánkot hogy készítettem nagyba, meg szóval ezeket úgy, hogy is mondjam, na, akik a környezetében megfordultak, átvitték, és vitték tovább a családjukba, akiknek eszükben nem jutott csöröge fánkot csinálni. Sőt, az iskolai találkozóra, nem tudom, 50-60 évesen, már nem is tudom, hogy mennyire, bementem és elkéstem, és akkor azzal fogadtak, hogy na és hoztál mamák a fánkot, mert ez nekem borzasztóan, nem is tudom, szóval ez a ajándékozási módszer, amikor 50-es években nem volt senkinek semmije, tudod, és nagyapám meg nagymamám hol kerítette elő, fogalmam sincs, de általam küldte be az iskolába a gyerekeknek a fánkot, és ez nekem olyan volt, mintha én egy ilyen, nem is tudom, szóval nekem megalázó volt átadni az ajándékot. Érted ezt a... Mert ugye kötelező volt bevinnem.
0: Igen.
1: És valahogy úgy, hogy nem tudom, nem érez, és máig is az ajándékozással én nagyon nagy gondba vagyok. De térjünk vissza arra, hogy ami szuper élmény volt számomra, az volt, hogy fenn a szálloda, nem tudom, 10. emeletéről lenéztünk ugyancsak az emeletes háza környezetére, amely különböző fázisokban bepucolt, nem bepucolt, te ismered a körülményeket, de egyáltalán szóval város jellege volt. És akkor fönn volt egy úszómedence, kicsi volt ekkora, mint ez a kis stúdió, ettől függetlenül azért csak kihasználtuk, és kérlek szépen lenézek a másik ház tetejére, és ott tehenek vannak az emeleten.
0: Háztetőn.
1: Hát kérdezem, hogy kerültek azok oda? Na mondom, délután elmegyünk sétálni, egy ilyen kis szűk utca volt, és bekukucskáltunk annak a háznak a bejáratára. Hát ott nem létezik, hogy ott egy tehenet föl tudjanak vinni, tudod? Tudod, a lépcső ilyen szűk, meg a helyszűke miatt az építészek ott nem nagyon terjeszkedhettek. Aztán kiderült, hogy az úgy történt, hogy kis borjúkorukba fölviszik, és akkor addig nevelik, ott viszik föl a szénát, háton, meg szalmát, meg egyebeket, takarmányt, és ott nevelődnek az állatok. Hát ez egy akkora élmény volt számomra, mert egy, hogy azok a házlakók a saját érdekükben és a Friste érdekében megtanultak gondoskodni, meg a gyerekeik gondoskodni arról, hogy azt a szénát föl kell a 10. vinni, lift nélkül, naponta, meg a vizet, ami ugyancsak nem semmi. És elcsodálkoztam, hogy micsoda élni akarás van ezekben az emberekben, és mennyire nem tudnak elszakadni a természettől, és azért ilyen kedvesek, azért ilyen megértők. Tudod, hogy egyszerűen még egybe van a lelkük a természettel, ugye, mert mondhatnánk azt, hogy önérdekből, no, de hát ez a tehén érdeke is, mert ott olyan volt, mintha mezőn lennének, tudod, volt egy ilyen ponyvatető az árnyék miatt, és ott sétálgattak fönn a lapos tetőn, hát szóval szenzációs volt, hogy például elkezdtem a tevéket, amik természetesen...
0: Tevepiacra mentetek, vagy pedig?
1: Nem, ott az utcában is volt jó néhány teve. Ott ki voltak kötve, aztán jött valaki, elvitte valahová, de szóval nagyon sok tevésképem volt. Most egyébként lesz majd Nagy Rábén egy kiállításom, és mivel, hogy Los Angelesbe Magyarország szeretlek 10 magyar Veszprémről, Tihanyról képet vittem, ami történelmi is, tehát Árpádháziakkal kapcsolatos, Esztergom, stb. Most Nagy Rábére viszek 4 ilyen képet, ami a Nílus partján született, és hogy ismerjék meg azok az emberek, és ez itt a világ végén van a határon, a román határon, és hogy ismerjék meg azok az emberek is azt, hogy amit én láttam, hogy az milyen gyönyörűséges, és mennyire lelkembe beépült valami lett, és fölkeltem majd a kíváncsiságokat a Egyiptom iránt, amit ugye ott átéltem. Nagyon szép volt, szép élmény.
0: És hogy láttad, mennyire fordulnak a múlt irányába, mennyire vettek át dolgokat a múltból a mai művészek?
1: Én azt hiszem, hogy az új generációt, mert voltunk modern, én speciál, mert nem mindenki jött el, voltunk olyan kiállító teremben, ahol modern művészet volt, én azt hiszem, hogy egy picit átestek a ló másik oldalára. Annyira modernné váltak, amit egy köznapi ember, de még egy művész is, mert az absztraktnak is van nyelve. Az ugyanolyan nyelvezet, mint a realizmusnak a nyelvezete, tehát ennek meghatározott szabályai vannak, akármennyire is azt hiszük, hogy az egy mázolmány. Szó sincs róla. Azzal a művész absztrahálja azokat a benyomásokat, amik érik az életben, és az ő művészi nyelvén nem egyszerű módon, mert ha egyszerű módon kifejezni, akkor talán érthetőbbé válna. De itt a sok, illetve az a 7 fiatal művész is egészen a szélsőségig elmenő abstrakciót hozta Egyiptomból. Én vártam volna tőlük, egyébként itt a Klebersberg kiállításon, hogy egy picit valamit tükröződjön a múltnak az elemeiből. De én úgy gondolom, hogy én már akkor voltunk ott, mikor a forradalom, vagy nem tudom, minek nevezhető ez.
0: Arab tavasznak szokták mondani.
1: Hogyan?
0: Arab tavasz.
1: Arab tavasz. Mikor az arab tavasz kitörőbe volt, és lehet, hogy ezek már ilyen, hogy is, polgárpukkasztó művészek voltak, tudod? Mert hát azért volt ott olyan galéria is, ahol normális képeket láttunk, és én nem tudom, valami piac környékén volt a kézművesek szövetségének a bemutató terme, ahol már szőnyegek modern mintával, de azért mégis a föllelhető a hagyományos vonások, és szóval tükrözte a múltat, vagy vázák, egyebek, amik ugyancsak nem kópiái voltak az antik dolgoknak, de utaltak arra. Tehát én úgy gondolom, hogy ott is vannak olyan művészek, akik, hogy úgy mondjam, hagyománytiszteletből is becsempészik a maguk modernségében azt, amit át kell menteni a mai világba. Mert különben nem megy. Szóval az a túl elszakadás, a túl abstrakció, az elsősorban visszataszítást kelt azokban az emberekben, akik nem értik az absztrakt nyelvet. Másodszor nem biztos, hogy példamutató meg előremutató az ifjú generációnak. Tehát inkább ez ilyen lázadásszerűségnek gondoltam az ő művészetüket.
0: Akkor még utolsóként az utolsó nagy kérdés, hogy neked a művészetedre, vagy az életedre az egyiptomi utazás, az egyiptomi benyomások milyen hatást tettek, hogyan érzékeled, hogy számodra mit jelentett, vagy mit jelent Egyiptom?
1: Elsősorban megerősítése annak, amit mondtam, hogyha adod a szavadat, ugye ahogy kezdtem, ha adod a szavadat, az, hogyha ha a villám beléd csap, akkor is próbáld megvalósítani, tehát visszalépés csak a legszélsőségesebb esetekben van, mert a szó az a szent. És én ezt láttam az ottani embereknél is, hogy nem csak ennél a biztos, ami, hogy mondjam, szponzorunknál, de a többinél is, amit megígértek, ott voltak. Ha időben nem, akkor azért, mert akkora volt a forgalom, hogy nem tudtak el odaérni, de mindenképpen megoldották a dolgokat. Ez az egyik, hogy a szavad legyen szent és sérthetetlen, azon kívül mérhetetlen tisztelet a múlt iránt, amin ugye mindenbe, az étkezésükbe, hagyományaikba, táncaikba sokkal jobban megjelenik, mint akár nálunk, vagy akár Európában. Mi, mint hogyha szégyelnénk azt, hogy magyarok vagyunk, hogy magyar táncaink vannak, hogy csikóseink, gulyásaink. Ez ilyen elvetendő, hogy gulyás szocializmus, ugye, meg egyéb dolgok. Ott az teljesen természetes, hogy a népnek a lelke az benne van. A városi Kairóban, a falusi létben, az egyszerű embereknél és a intelligensebb embereknél is. Ez nagyon szép dolog.
0: Szeretnél még visszamenni, vagy tervezel-e esetleg valamilyen Egyiptommal kapcsolatos tervet? Akár festészetben, akár a fizikai valóságban.
1: Kérlek szépen, mivel hogy minél idősebb az ember, annál több olyan ötlete van, amit úgy gondol, hogy meg fog valósítani. Most ürítettem ki a bérelt galériámat 3 teherautóval, nem is mondom a költségeit.
0: És
1: igen, és tulajdonképpen azt láttam, hogy úristen, hát mi a fenét csináltam én, mert mindig, minden nap úgy gondolom, hogy újat kell csinálni, tudod? És akkor veszem hozzá az anyagot, mert ez a egyiptomi dologhoz kell egy kis aranypor, kell egy kis, hogy úgy mondjam, egy kis sóbors, ami szín, ugye kék, arany, barnás dolgok, ezeket vásárolja az ember, és soha, már tudom, hogy nem fogok eljutni oda. De hál' Istennek vannak tanítványaim. Már említettem korábban, hogy földolgoztuk Afrikát is úgy, hogy 3 állatot csodálatosan megcsinálták. Aztán mindig adok egy ilyen, ahol én jártam, olyan feladatot, és ezt 3 foglalkozásban szombatonként tanítom őket, 3 szombat alatt egy-egy földrészt. De hogy most így bejöttél a képbe immáron, várjál csak 8. év után, ugye? Mert akkor...
0: Hát 2010-hez képest igen, 8 év.
1: 8. év után, sőt, most ünnepeljük a 8. évet, mert áprilisban volt, hogy találkoztunk, ahogy hazajöttem a... Igen. Úgyhogy most megint előveszem talán az egyiptomi élményeimet, hogy átadjam ezeknek a 8 ifjú titánnak, abból 2 fiú van, meg 6 lány, úgyhogy nekik átadjam ezt a csodálatos élményt, amit én átéltem.
0: Sokaknak nagy élmény Egyiptom. Egyébként jövő héten fog visszajönni Kairóból ez az anyag, ami a Királyfi és a Sors pályázatra készült. Diákok csinálták, Kairói Balassi Intézetben volt kiállítva, és nagy sikert aratott, úgy hallottam.
1: El tudom képzelni.
0: Úgyhogy, és hát mivel olyan nagy sikert aratott, ezért úgy döntöttünk, hogy jövőre is lesz egy hasonló pályázat, ugyanúgy, mint idén, 3 különböző kategóriában, tehát egy, amikor hagyományos módon egy történetet, egy ókori egyiptomi történetet mai gyerekek megörökítenek, ilyen képregényszerű, nem képregény, tehát olyan, úgy, ahogy a vásárban, a régi világban, középkorban elmeséltek valamit, és lapozták a képeket, egyik képet a másik után, hogy a kép alapján, a képnek a segítségével meséljenek. Aztán ugye a modern mai világban élünk, a digitális világban, úgyhogy lesz egy olyan kategória, a digitális történetmesélés, amikor modern képalkotó módszerekkel, videóval, vagy valamilyen animációval, vagy bármilyen más módon digitálisan jelenítik meg ugyanezt a történetet, és a harmadik pedig, amit hát most próbáltunk ki a tavalyi évben először, hogy programozás, hogy milyen ötletet az, hogy milyen játékot vagy egyebet lehet megalkotni ezeknek a digitális lehetőségeknek a felhasználásával.
1: Szenzációs úttörő vagy, csak ezt tudom mondani, mert hogyha emlékszel arra, hogy volt nekünk egy olyan kezdeményezésünk, hogy elmegyünk egy faluba egy hónapra, és viszünk zenészt, képzőművészt, néhány olyan embert, aki a falu életét úgy ilyen film forgatókönyv alapján úgy örökíti meg, hogy mindenki a saját szem, az orvost, aki... Emlékszel erre?
0: Igen, emlékszem.
1: És lett ebből valami?
0: Nem.
1: Nem?
0: Viszont a műsorunk véget ért, úgyhogy köszönöm a beszélgetést, és jövő héten ismét jelentkezünk.
1: Köszönöm, én is. Szervusz, minden jót!
2: Ó, egyiptomi kapcsolat! Kik és hogyan éltek az ókori Egyiptomban? Mivel töltötték napjaikat? Hogyan építkeztek? Mire voltak büszkék, és kiket tiszteltek? És mindez miért érdekes a mi számunkra? Kérdések és válaszok az egyiptomi kultúráról. Dr. Győri Hedvig műsora.
3: Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: Hír összeállításunk következik.
1: A népmese napja. Benedek Elek 1859 születésnapját, azaz szeptember 30-át választották a népmese napjának a szervezők, Magyar Olvasástársaság és az Életfa Alapítvány, mely ünnepet 2005-ben tartottak meg először. Őseinktől kincsekkel teli tarisznyát kaptunk örökségbe. Most fényesítsük újra, és adjuk tovább az eleinktől kapott, élethosszig érvényes, értékes, unokáink számára is feltétlenül megőrzendő mesebeli kincseket. Az olvasás világában segítő, tanító táltosunként repítenek a népmesék. A kisgyermekkorban hallott, majd egyre jobban megismert mesék a későbbi sikeres próbatételek zálogai. Így adnak az anyák hamuba sült pogácsát, és az apák felszerszámozott lovat gyerekeiknek. Olvassunk naponta mesét a gyermekeknek. Pályázat teremtésvédelmi akciók támogatására. Teremtés hete helyi teremtésvédelmi akciók támogatása kisösszegű pályázati felhívás. A pályázat kiírója és támogatója a Református Egyház Missziói Szolgálat teremtésvédelmi munkacsoportja. A pályázat célja, hogy a református egyház közösségeiben a 2026. évi teremtés hete időszakához kapcsolódóan minél több helyi teremtésvédelmi, szemléletformáló és közösségépítő program, akció és kezdeményezés valósuljon meg. A pályázat kiemelten ösztönzi a vízmegtartáshoz, a természeti környezet védelméhez, valamint a helyi közösségek közötti, illetve a helyi közösségek és természeti, társadalmi vagy szakmai szereplők közötti együttműködés és kapcsolatépítés elősegítéséhez kapcsolódó kezdeményezéseket. A pályázat benyújtásának időszaka szeptember 21-től december 1-ig, a program megvalósításának időszaka szeptember 21-től december 5-ig. Leó pápa betegekhez Lourdesban. Nem teher, hanem az egyház értékes kincse vagytok. Szeptember 27-én, vasárnap délután a pápa az Accueil Notre-Dame-ba ment, hogy találkozzon az egészségügyi intézmény munkatársaival és gondozottjaival. Ott világi alkalmazottak, szerzetesek és önkéntesek gondoskodnak az zarándokokról. A beszédében a pápa hangsúlyozta minden emberi személy elidegeníthetetlen méltóságát, és arra biztatta mindazokat, akik a világ bármely pontján az egészségügyben dolgoznak, hogy legyenek az élet szenvedélyes szolgái, gyengétséggel kísérjék a betegeket, és utasítsák el az élet kioltásának minden formáját. A betegekhez fordulva kiemelte, hogy nem terhet jelentenek, hanem ők emberségünk dobogó szívét jelentik, és az egyház értékes kincsei. Már 15. alkalommal indulnak útnak az édesapák a Mária Pócsi zarándoklatra. Október 9 és 11 között rendezik meg az apák zarándoklatát, amely több éves hagyománnyal bír. A résztvevők a Debrecen-Nyíradony Mária Pócs útvonalon érkeznek meg a Mária Pócsi istenszülőhöz. Terdik János, pasztorális helynök 15. alkalommal hívja az érdeklődőket, hogy csatlakozzanak a zarándoklathoz, amelyre lehet jelentkezni. Az időjárásról. Jön az ősz második hónapja. Ma, szerdán is gyengén felhős az időnk, sok napsütéssel, esők nélkül. Keletről fúj a szél, és 22-26 fokunk van. Csütörtökön is derült, gyengén felhős, napos, száraz idő ígérkezik. A keleti szél élénkül, és kitart a 22-26 fok.
0: Híreinket hallották.
2: Beszélgetés a Bibliáról másképpen. Kezdünk!
0: Ez a Bibliáról másképpen című műsor. Köszöntünk mindenkit, itt van Erdélyi László, Janovics András, Molnár Szabolcs, és hoztunk ma is témákat, többet is. Eleve elrendeltségről, ha beszélünk, igen, akkor ti magatokból kiindulva, jó, személyesen, mit gondoltok, hogy a ti életetekben van, ami meg van írva? Van, ami biztos, hogy úgy lesz?
3: Ilyen például az, hogy megszületünk egy bizonyos helyre, az elrendeltetett, vagy nem?
0: De hát most rám nézel, nem én rendeltem el.
3: Igen. Azok a körülmények, az a szituáció, hogy kik a szüleink, az, hogy...
0: Az, hogy meddig fogsz élni?
3: Az elrendeltetett, hogy meg fogunk halni.
0: Na tessék, már is egy eleve elrendelt a végesség.
3: Ami biztos.
0: A test végessége, az mondjuk egy fix pont. Eleve elrendeltség kapcsán azt tudjuk, hogy ami például Jézussal történt a Bibliában, az eleve elrendelt volt, tehát kikerülhetetlenül Jézus menet közben is tudta, hogy az lesz, ami lesz. Lehet, hogy mi is így vagyunk, hogy van egy eleve elrendeltség az életünkkel.
4: A sorsunk egyértelműen Isten kezében van. Hát mert mindig ezt olvassuk a Bibliában, és mindenki rögzítette, akinek már Isten maga, saját maga mondta, hogy igen, már amikor anyád méhébe voltál már, akkor én húztalak ki, és a többi így. És utána arról is beszélgettünk már, hogy a halál sem véletlen. Annak is mindig megvan a terve, de közben nem tudhatjuk Isten terveit.
0: Nem tudhatjuk, és ott van a szabad akarat is.
4: Igen.
0: Tehát tévedek, amikor én azt gondolom, hogy tulajdonképpen a jó Isten, mivel szeret, ezért neki tulajdonképpen mindegy, hogy milyen hosszú az én életem, csak véghez viszi velem azt, amit ő akar, és ha én nagyon tiltakozom, akkor legfeljebb nehezebb lesz nekem.
3: De ez egy nagy dolog, vagy egyáltalán egy egész út, amin végig kell menjél? Tehát egy bizonyos esemény, mondjuk jön egy árvíz. Hát,
0: tudta Noé is eleve, hogy mi az, ami el lett vele rendelve.
4: Hát, igen.
0: Tudta.
4: De erről nekem más a véleményem.
0: Na?
4: Ott nem lehet tudni, hogy pontosan ott az emberekkel foglalkozás volt a fontos, vagy pedig ezzel a bolygóval.
0: A Noéra
4: mert
0: mondod?
4: Ezt úgy tudjuk, hogy
3: de hát akkor
4: nem,
3: is lehet sós,
4: hogy az egész bolygót átállította Isten a Noé, igen, idejében. Uh-huh. Tehát, hogy nem lehet tudni, hogy igen, lehet az is, hogy az embereket is azért pusztította el Isten, illetve hát kivette, aztán majd föltámad mindenki ő közülük is, de az egész bolygót átállította, mert mi másképp viselkedünk, mint amikor ott az Éden völgyébe kellett volna viselkedni Ádámnak és Évának.
3: Nem megbüntette az embereket egyértelműen.
4: Hát, és az
3: mert figyelmeztette előre, és igen, nem hallgattak rá.
4: Igen, igen. Azért, mert nem volt hitük, így van, nem hittek semmiben. Mindent elfogadtak, amit a világ létrehozott, minden rosszat.
0: Nekem
4: és azt mondta az Úr, hogy
3: visszatér, igen,
4: próbáljuk meg újraindítani, hát ha mégis sikerülne itt ezen a világ egy, de nem sikerült.
0: Nekem van egy olyan feltételezésem, sőt, szinte érzésem, hogy valahogy, ha a jó Isten mondjuk egy személlyel kapcsolatban valamit nagyon tervez, akkor egyszerűen azt a személyt valahogy így is, úgy is mindenen keresztül a tenyerén hordozva is, de oda viszi, ahova ő azt szeretné vinni. És ha valaki le akarja ütni azt a személyt, akkor odébb teszi a jó Isten. Ha nem tudom, beszakad a föld alatta, akkor is valahogy odébb fújja szinte, hogy...
3: Most eszembe jutott Na? történet. Volt egy lakott terület, és minden leégett, kivéve a templom középen. És ez egy nagyon érdekes, de volt más szituáció is, amikor egy ház maradt meg, és akkor az arról kiderült, hogy úgymond egy hívő ember volt, aki én úgy mondanám, hogy kapcsolódott Istenhez. Uh-huh.

0: a jó Isten szeret mindannyiunkat, szabad akaratot is adott, ugye? Tehát dönthetünk bárhogy, imában kérhetünk bármit, és ha többen kérjük, azt mondja, biztat minket, megadja. Tehát tulajdonképpen teljesen szabadon lehet tenni mindenféle jót, sőt, mindent.
1: Akkor végül is tudunk olyat mondani, ami biztosan a sorshoz kapcsolódik.
2: A sorsunk az saját, de igazodnunk kell a család sorsához, vagy egy város, vagy egy falu sorsához, meg egy nemzet sorsához, de jó lenne, hogyha az egész világ sorsához igazodnánk, mert Isten azt kérte, hogy mi foglalkozzunk hát az egész világgal.
1: A kivonulás során, amikor az Izrael népe kivonul, akkor ugye nagyon sok csatát kell megvívjon. És akkor is van az, hogy az Úr megmondja, hogy ezt most megnyeritek.
2: Igen, akkor volt egy terv, illetve volt egy szerződés Izraellel, sőt Ábrahámmal kezdte, hogy igen, akkor én megvédelek titeket, de ez csak akkor, hogyha ti is betartjátok szerződést.

0: Beszélgetés a Bibliáról másképpen.
1: Ezzel a fogalommal is, hogy sors, tisztázni kell, hogy ez azt is jelenti, ami velem történik, vagy azt is jelenti, amit én csinálok másokkal. Az is sors.
2: Nem, az döntés.
3: Hát az is kérdése. Sors, ne vicceljünk. Hát mind a kettő persze, hát mert az események folyamatában...
2: Azt, amit te csinálsz, a te saját döntésed alapján, az miért sors?
1: Mert egyébként... az aranyszabály azt mondja, hogy olyat csináljunk másokkal, amit szeretnénk, ha velünk csinálnának. Vagyis, hogy ami a mi sorsunk lenne, azt csináljuk másokkal.
3: Illetve, amit a Jóisten nem enged meg, azt úgy se tudom megtenni, és akkor jut eszembe egy példa amúgy. Én is hallottam, hogy van az ember, aki megáll a templom előtt, felnéz, és hirtelen meglátja, térjetek be hozzám. És akkor eldönti, hogy bemegy. Bemegy, megfordul, hátra néz, és akkor azt látja, hogy ott pedig a felirat Isten hozott.
2: Ez egy nagyon érdekes, ugye, hogy nagy dolog, vagy kis dolog. Ha arra gondolunk, akkor ez egy kis dolog, és akkor ez egy elrendelt dolog lett.
3: De ezt nem tudhatjuk, ezt mi soha nem fogjuk megtudni szerintem, hogy mi a kis dolog, mi a nagy dolog, mert bementél, és ott van egy ember, akivel összetalálkozol, és ő mond neked valamit, és te azt tovább viszed, és abból egy óriási nagy dolog születik a Bibliában, és rengeteg olyan történet van, hogy apró pici dolgokból hatalmas nagy dolgok.
2: Akkor a kis dolgok is sorsszerűek.

0: Folytatjuk, ez a Bibliáról másképpen című műsor, itt van Janovics András, Erdélyi László, Molnár Szabolcs. Na most akkor, tehát vissza oda, hogy karma, mert behoztad András valami miatt ezt, hogy karma.
1: Mert hogy az egy adott dolog, amivel az ember rendelkezik, és akkor az meghatározza azt, hogy hogyan tovább, hogyan fogja élni az életét, merre fog irányulni.
0: Ez is sántít egy kicsit így, nem? Mert tulajdonképpen ami életünkről alapvetően döntő erő, igen, a Jóisten. És bármi is volt, azt mondod, vagy karma, vagy ez az amaz, bármi is volt, bármi lehet a Jóisten akarata szerint.
1: De tetteink meghatározzák a jövőnket. Ez, hogyha ebben az életünkben is, ha hozzuk azokat a dolgokat, amiket mi cselekedtünk.
0: Ha.
1: Nem, hát hozzuk, mert úgy fogunk tovább élni, ahogy eddig cselekedtünk.
0: Hát ezt most te mondod így, de tulajdonképpen Pál fordulat van a Bibliában, nem? Tehát, hogy megy az ember, mondjuk Pál, de még sokaknál történt ilyen, és aztán egyszer csak teljesen a gonosz tevőből lesz egy teljesen másik ember, mert a Jóisten úgy dönt, hogy megállítja, fejbe kólintja, és kicseréli azt az embert, és akármilyen karmája is volt mondjuk Pálnak korábban, hogy ő maga agyonvágott mindenkit.
1: Hogyan irányította az életét, vagy a cselekedetei alapján hogyan élet irányította.
0: Megváltozott
1: akkor
0: minden.
1: Akkor megváltozhatott, igaz, igen.
2: Hát még akkor arról is beszéltek, amit hallottunk, hogy ezt jelenti, hogy okozat.
0: Na, ja, hogy ezt jelenti a karma.
2: Ezt jelenti. Okozat az mit jelent nekünk?
1: Az, hogyha valami megtörtént, és annak van valamilyen kihatása valamire, ránk, vagy egy társadalomra, vagy egy bolygóra, vagy bármire.
2: Igen, és amikor beszéltél Szabolcs erről, hogy Isten hogy kezel bennünket, nem? Isten minket szabadnak teremtett. Tehát csak úgy kezel bennünket, hogy együtt vagyunk vele. Ő nem úgy, hogy nem...
1: Nem fogja meghatározni.
2: Nem fogja meghatározni az életünket,

0: Angolódunk a Jóistenre, akkor az ő tervével mehetünk együtt, és hogyha lecsatlakozunk róla, akkor meg mit tudom én, szétesik minden.
1: Hát nagyon, nagyon jól mondtad, Szabolcs, hogy ez, ha kapcsolatban vagyunk, vagyis én úgy szoktam mondani, hogy az Y-tengelyen mozdulunk el.
0: Matematikai megfogalmazásokat szerez meg, értem.
2: Jó, nagyon jó szó volt, azt mondta, hogy ráhangolódjunk, és ne bálványistent akarjunk imádni, akiről mi úgy beszélünk, hogy ő ránk hangolódik, majd mindent segít nekünk, nem, hanem mi együtt hangolódjunk Istenre, és akkor ő segít, de mi is segítsünk neki, mert nagyon sok feladatot bíz mindenkire, aki hisz benne.
0: Na de így akkor pedig az esti, vagy nappali, vagy bármelyik imádságunkban nem is konkrétumokat kellene kérni a jó Istentől, hanem inkább átadni magunkat. Nem most lehet, hogy azt mondjátok, hogy most hogy jön ez ide, de nekem ez úgy jön ide, hogy...
1: Úgy adod át magad, hogy imádkozol.
0: Jó,
1: alapjában véve így adod át magad, és vele együtt vagy, kapcsolódsz,
0: akkor...
1: ráhangolódsz, mindegy, hogy hogyan hívjuk, az lesz az eredménye, hogy segít, mindegy, hogy mit kértél.
0: Nekem kellene mindig a jó Istenre figyelni, és nem fordítva, hogy én kigondolom, hogy ez és ez legyen.
1: Az én félretetted, és akkor itt az egót is félretesszük, akkor rákapcsolódunk, vagy ráhangolódunk Istenre.

0: Bibliáról másképpen.
1: Folytatjuk, ez a Bibliáról másképpen című műsor. Visszamenjünk a kiinduló pontra, egy picit eleve elrendeltség Pál levele a rómaiakhoz. Innen jöhet egy pici részlet. Eleve elrendeltséghez én tudom kapcsolni.
2: Pál apostolnak
1: 8. fejezet, Isten fiainak reménysége szakaszban 30. verstől, sőt a 28-tól olvasom. Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál, azoknak, akiket elhatározása szerint elhívott. Mert akiket eleve kiválasztott, azokról eleve el is rendelte, hogy hasonlókká legyenek fia képéhez, hogy ő legyen az első szülött sok testvér között. Akikről pedig ezt eleve elrendelte, azokat el is hívta, és akiket elhívott, azokat meg is igazította, akiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette.
2: Ez azt jelenti feltételezhetően, hogy azt, amit sorsot adott az Úr ezeknek az embereknek, az mindegy, hogy mit csináltak az emberek, azok úgyis úgy elrendeltetett, hogy azon fognak végigmenni.
1: Ez az Isten fiainak reménysége szakaszon belül van, tehát ha ráhangolódunk a jó Istenre, mint ahogy itt írja az
2: akkor
1: Isten
2: elrendeltetett lesz.
1: Fiainak reménysége ez amit felolvastam.
2: Ez a párhuzamosság, hogyha ha kapcsolódunk, akkor elrendeltetett hát lesz, akkor és minden rendben lesz.
3: Hát igen, mert hinnünk kell abban, hogy Isten nem ember. Ezt így Sámuel proféta is mondta, hogy Isten nem ember, aki becsap téged. De azt is kell tudnunk, hogy az ember megtervez dolgokat, aztán utána hirtelen átállunk. Ja, akkor mégis inkább nem. Istennél nem így van. Amit ő megtervezett, meg főleg amit megígért nekünk, azt végsőkig megtartja.
2: De az első gondolat, vagy az első tervezés az mindig megfelelő, gondolod?
1: Igen. Hát az Istennél,
2: az emberek igen. Számára? Az emberek számára, tehát ugye az előbb azt mondtad, hogy...
3: Hát nem, az is, ebben igazad van, igen,

persze, amit mi megterveztünk, azt néha nem le kell állnunk, mert nem jó. Igen, én is kezdettől fogva mindig azért imádkoztam, hogy én igen, csak azt akarom tenni, amit Isten akar, de ha valami rosszat tennék, akkor kérem, hogy akadályozza meg. És ő, igen, azt akadályozza meg, mert hogy ne csináljak rosszat, ami nem jó.

0: Beszélgetés a Bibliáról másképpen.
1: Ez a Bibliáról másképpen című műsor. Egy gondolat, hogy azt hiszem ige is van erről a Bibliában, hogy Istenben bízz, ne emberben.
2: Így van, ez így van.
1: És ez egyébként, de ezt már Andrással mi beszélgettük.
3: Egy nagyon furcsa beszélgetésünk volt ezzel kapcsolatban. Volt. Ez most nem tudom, hogy...
1: Hogy merjünk egy...
3: Hogy kapcsolódik ide
1: hát a... Hát így, ahogy László mondja, hogy...
3: Az elrendeltetett dolgokhoz.
1: Ahogy amit Isten eleve elrendelt, abban bízhatunk, amit ember mondott, megígért valamit mondjuk, akár mondjuk én megígérek valamit, az pedig akármennyire is szépítek rajta, az vagy úgy lesz, vagy nem, mert ha a jó Isten úgy dönt, hogy mondjuk kivesz az életből most, akkor hiába ígértem meg azt, hogy ez meg az lesz.
3: Nem tudtam ezt elmondani neked, hogy akkor, amikor mi erről beszéltünk, akkor én hogyan értettem, én bízok az emberekben. Feltételezhetően, hogyha 10-ből egyszer bejött, akkor már úgy is megérte. És én erről az oldalról próbáltam megközelíteni ezt a dolgot.
1: Ez jó.
3: Nem tudom, hogy te ebben hogyan látod.
1: Úgy gondolkozom, hogy mindig igyekszem a legjobbat feltételezni, sőt, bele is látni a másik emberbe, sőt, azt is gondolom, hogy ha elkezdjük bele látni a másik emberbe a lehető legjobbat, az meg is jelenik. De közben megcsaljuk magunkat is, egymást is, és ezt gondolom, a Jóisten pedig nem csal meg minket, de tehát az, úgy amit... bízni, ahogyan a Jóistenben lehet bízni, úgy csak benne lehet bízni.
3: Csak a kettőnek nincsen egymáshoz semmi köze szerintem. Na? Az teljesen mást mond. Nem azt mondja, hogy ne bízz emberbe, az embertársaidba ne bízz. Ez nem ezt jelenti, legalábbis ahogy én gondolom. László, te hogy látod?
2: Hát, hogy ez a... hogyha megállapodok velük, akkor...
1: Várhatjuk, hogy
2: de nem,
1: ne is tartja.
2: De az én életemet nem tehetem más emberek kezébe.
1: Na például.
3: Az egy dolog.
2: De... Tehát, hogy ne csináljunk olyan szerződéseket, megállapodásokat bárkivel, hogy emberek kezeljenek bennünket.
3: De akkor az,
2: de az
3: azt jelenti,
2: életünket azt...
3: Hogy megbízom a másikban, azt mondom, hogy akkor itt és itt találkozunk, megbízok abban, hogy ő is ott lesz. Tehát egy nem fogom feltételezni azt, vagy nem fog az eszembe sem jutni,
2: hát
3: hogy a... ő nem jön el, vagy nem fogja betartani azt, amiben mi megegyeztünk. Hát vagy hasonló lehet az is, amikor, hogy valaki fizet, vagy nem fizet. És akkor ez is egy olyan bizalom a másikkal szemben, amit én általában megadok.
1: Persze.
3: És egy jó párszor már megjártam.
1: Magamról én is azt gondolom, hogy egyébként bízom, de amúgy meg mégiscsak ott van bennem, hogy az ember ember, és én magamból is kiindulva, hogy annyi mindent ígértem, és sokszor az ember már úgy is ígért, hogy közben, ha nagyon őszintén, nagyon mélyen belenéztem volna magamban, már amikor kimondta a szám, hogy igen, igen, majd ez és ez lesz, már akkor tudtam elvileg mélyen belül, hogy nem úgy lesz, de azért mondja a száj. Most már törekszem arra, hogy legalább próbáljak ránézni magamra is kívülről, és legalább ne mondjak olyat, amiről már menet közben is tudom, hogy hát nem biztos, hogy úgy lesz. Hát meg tulajdonképpen nem ígérhetek olyat, nem is én rendelkezem saját magammal, nem? Tehát ha most én bármit megígérek, de a Jóistennek más terve van, akkor hogy jövök én ahhoz, hogy az Isten nevében ígérjek a saját testemmel, lényemmel kapcsolatban valamit, nem ígérhetek. Szándékom lehet. Mondd, hogyha félrebeszélek.
3: Nem, én nem tudom, hogy itt hogyan kapcsolódik az emberhez való bizalom és az Istenhez való bizalom, a kettő én úgy érzem, hogy különbözik.
1: Istenben lehet csak úgy bízni, ahogyan emberben nem. Ebben így megegyezhetünk?
3: Mindenféleképpen, de akkor itt ezt pontosan azt erősítetted meg, amit az előbb mondtam, hogy a kettőt külön kell választani.
1: Külön. Igen. Hát emberekben... Valami szó kellene rá, hogy mit lehet. Hát bízni, bízunk, oké, így egyszerűen ugyanezt.
3: Az Úr vezet, az emberek nem vezetnek, legfeljebb megvezetnek.
1: A Zsoltárokban van olyan, jobb az Úrban bízni, mint emberekben reménykedni. Na, mit szóltok ehhez?
2: Így van.
1: Akkor most hátradőlünk egy picit, és utána visszajövünk. Mindjárt folytatjuk, ez a Bibliáról másképpen című műsor.

0: másképpen.
1: Ez a Bibliáról másképpen című műsor. Folytatjuk a beszélgetést. Megbocsátás. Megbocsátás kapcsán szeretném kérni, hogy gondolkozzunk egy kicsit közösen. Elkerülhetetlenül benne kell, hogy legyen szerintetek az életünkben az, hogy megharagszunk valakire, és utána megbocsátunk? Vagy pedig oda kellene eljutnunk, hogy eleve elfogadjuk a másik embert? Tehát mindenképpen benne van az életünkben az, hogy megharagszunk? Ti mit mondtok?
2: A megbocsátás szót kellene valamilyen formában definiáljuk. Ugye ez azt jelenti, hogy valamilyen sérelmet szenvedtünk el, és akkor legyen az valakitől, vagy valamitől, ezt valamilyen formában rávetítjük valakire, és akkor utána azt mondjuk, hogy megbocsátunk.
1: És milyen érdekes, hogy most ezt mondtad, akkor jutott eszembe, hogy sokszor hallunk olyat, hogy valaki megharagszik a jó Istenre, ugye? Mert rávetíti ki, hogy miatta van ez az egész.
2: Ez nagyon sokszor megtörténik. A saját családomból is volt egy hasonló eset, egy tragédia kapcsán. A szülők elfordultak Istentől. Megszakították a kapcsolatot.
1: Igen. Ha ezt megengedte a jó Isten, vagy akkor...
2: Lehet így is mondani, ezt? Nem mondták ki soha. Nem hallottam soha tőlük ezeket. Egyáltalán beszélni erről. Nem mentek templomba, és így lehetett észrevenni azt, hogy valamilyen formában elfordultak.

0: A megbocsátásról akkor annyit, hogy nehéz megbocsátani tisztán. Miért mondom ezt? Azért, mert hiába dönti el az ember, hogy megbocsát, attól még a szervezet, az elméje emlékszik a dolgokra, és nem tudja törölni. Bármennyire is próbálja ezt olyan mederbe terelni, hogy igen, minden rendben van, megbocsátottam, minden jót kívánok annak, aki engem bántott, és mégsem így működik. Így van. Tehát pontosan nem lehet csak annyit mondani, hogy megbocsátok, és mondhatod reggeltől estig is. Van egy bizonyos pont, amikor ez a megbocsátás megtörténik. Na. És azt kellene meghatározzuk most így közösen, na, hogy mi az a pont, amikor tényleg megtörténik ez bennünk is, és egyáltalán kifele is, mert én azt tapasztaltam, van egy személyes esemény, ami a megbocsátással nagyon összefügg. Azt már nem is tudom, hogy egyáltalán meg kellett volna-e haragudni, vagy felbőszülni. Ezt nem tudom most megítélni, de ez megtörtént, sőt...
1: Elmondod?
0: Nem. Bosszút is szerettem volna állni valamilyen formában. Tehát rosszat akartam volna a másik félnek, és aztán ez így lassan így letettem ezekről a dolgokról, és azon gondolkoztam, hogy mindennek úgy kell történnie, ahogy történt. És utána én beláttam, hogy ennek ténylegesen így kellett történnie.
1: Na hát ez így mind jó, de maga a folyamat egyébként megvizsgáljuk, azt is tudod folytatni utána, hogy igen, maga a folyamat, sokan azt mondják ma például, hogy engedd át magadonnal, mit tudom én, mit a haragot és a mérget, ne tagadd meg, hanem engedjük át magunkon, de valóban?
0: Van egy ilyen hozzáállás, hogy igen, nem szabad ellene dolgozni, mert akkor az csak még jobban megerősíted azokat a dolgokat, amelyek benne.
1: De én nem az elhazudást mondom, hanem
0: nem
1: hogy...
0: nem hazudás, hanem egyszerűen, igen.
1: Na, hanem, hogy elvileg nem az van, hogy létezhetne egy olyan életforma, amiben tulajdonképpen nem szeretettel kellene lennünk, és nem ítélkezünk. Én nem mondom, hogy én ezt meg tudom csinálni,
0: van,
1: de...
0: Van egy hirtelen harag például, amit nem tudom, ki lehet-e küszöbölni. Tehát ami egy pillanat. De vagy ha annyira jelen tűz, vagy annyira... Mondjuk. Csendben vagy, hogy ez nem történik meg bármilyen esetben sem, akkor...
1: De mondjunk egy példát, Jézus például bement a templomban, és ott tűzzel, már hogy én így mondom, hogy tüzesen kiűzte az árusokat, mindenkit felborogatta az asztal, de ő nem dühös volt, hanem heves, nem?
2: Igen, nem, ő csak azt csinálta, amit Isten mondott, na, amit az atya, tehát ez nem az ő akarata volt. A templomban nem volt szabad pénzzel foglalkozni egyáltalán, ezt le volt tiltva.

0: Bibliáról másképpen.
1: Ez a megbocsátás még összekapcsolódik azzal a témával is, hogy bocsássatok meg nékik, Uram, mert nem tudják, hogy mit cselekszenek, ami egy másik téma ugyan, de ez a kettő így együtt lehet kerek.
2: Most János leveléből, akiknek bűneit megbocsátjátok, megbocsáttatnak azoknak, akikéit megtartjátok, megtartatnak. Benne is van az imádságban is, hogy nekünk kell megbocsátani. Tehát tulajdonképpen, ha én megbocsátok neked, Laci, akkor meg van bocsátva az, amit velem szemben tettél.
3: Hát ez az úgynevezett aranyszabály, igen. De egyébként... Én is ezt akartam kérdezni, hogy igen, most a bocsánat, arról, hogy mi nekünk bocsássanak meg, vagy mi bocsássunk meg másoknak, ez nem ugyanaz.
2: De egyébként is megvan neked bocsátva, hogyha mondjuk, nem tudom, ráléptél a lábamra, és eltörted mondjuk a nagy lábujjamat, és én azt mondom, hogy rendben, Laci, megbocsátok. De ha azt mondom, hogy nem, Laci, ezt a nagy lábújat én ezt neked soha nem bocsátom meg, akkor is a jó Isten neked megbocsát, ha te kéred, ugye? Az én bocsánatom nélkül is.
3: Hát nem? Én szerintem a bocsánatnak az alaphátere a bűnbánat. Mert csak akkor bocsátja meg Isten, hogyha bevallod, hogy igen, bűnt követtem el. Ha nem, akkor miért bocsássa meg?
1: Jó intézmény a gyónás.
3: Hát szerintem attól függ, hogy hogy csinálják, de az, hogy gyónás...
1: Hát úgy csinálják, hogy elmondod a bűneidet, igen. És utána feloldoz a pap.
3: Hát igen, meg az, hogy együtt vagy mennyi, vagy ilyen egyházi rendszerben, ez egy dolog, de a Bibliában is egyértelműen mondják van meg az gyónása? Apostolok is, hogy mindig be kell vallanunk a bűneinket.
2: Tehát a bűnbánat, ez így, akkor ebben megegyezhetünk, hogy ráléptél, eltörted a lábujjamat, megbántad, kéred a jó Istent, hogy bocsásson meg, és ha én életem végéig is minden nap felhánytorgatom neked, hogy Laci, ne ez a lábujj, ez miattad ilyen görbe, akkor is neked megbocsáttatik.

0: saját magunknak ártunk azzal, hogy haragszunk.
1: De mégis haragszunk, mert nézzük meg most őszintén magunkat, néha haragszunk?
0: A pillanatnyi szituációban biztosan igen. Tehát valamilyen forma, nem tudjuk elkerülni.
1: És akarjuk elkerülni? Ezt is hadd kérdezzem magunktól.
0: Igen.
2: Ugye ez olyan, hogy hát rengeteg olyan dolog van, amit elkezdünk gyakorolni, és megszokjuk, és aztán meg tudjuk csinálni.
0: Tehát, így van, ez egy bizonyos fejlődés az embernek, hogy hogyan figyel oda ezekre a dolgokra, mint ahogyan feltételezhetően mi is egészen sokat.
1: Igen, és akkor ebben lehet fejlődni. Na de akkor tényleg maga ez a folyamat akkor hogy néz ki, hogy például ha megharagszom, nagyon sokan azt mondják, hogy akkor át kell engedni magunkon azt az érzést.
0: De ezt azért mondják, mert egészen egyszerű oka van, hogy minél jobban ellene teszel, vagy ellene gondolkozol, vagy ellene fordulsz, igen, annál jobban megerősíted azt az érzést, vagyis magát a...
1: Hát nem tudom, minél jobban ellene, vagy pedig inkább, hogy mire teszem rá a figyelmemet. Ha jó Istenre teszem a figyelmemet, akkor már nem olyan nagy a megharagvás, nem? Rálépett Laci, elnézést, most ez a lábújas példa, csak most maradok ennél, ráléptél, fájt, de nem az jut eszembe, nyilván nem akart nekem rosszat, Laci eltörte, és te, hogy haragszom, én most nem teszek rosszat magamnak, meg neked, hogy most itt elkezdjek haragudni, és az de mondjuk aztán másnap, ha figyelmetlenül megint rálép, megint eltöri a másikat is, akkor se haragszom, és nem mondom azt esetleg, hogy Laci, hát tegnap eltörted az egyik lábujjamat, ma meg a másikat, most egyszerűen légy szíves, figyelmesebb. Nem? Akkor se haragszom, és harmadnap bejövök, és akkor meg mondjuk a kis ujjamat odazárja az ajtóval, és akkor már az is törik. Nem
0: hát
1: haragszom.
0: Most attól függ, hogy ezt, ugye ha véletlen, és tényleg a véletlenek egybeesése, hát akkor
1: szegény mit tudjon csinálni.
0: Hát most feltételezhetően nem akaratból fogja a fejet rá.
1: Nyilván nem, de megharagszom. Én azt a megharagvást kérdezem, hogy akkor bennem születik mondjuk egy indulat, hogy nem igaz, hogy minden nap valamimet össze kell törni, én ezt vizsgálom most itt, vagy pedig egyszerűen minden nap tudok olyan szeretettel lenni, hogy ez egy csoda maradjon itt, hogy milyen érdekes dolgok történnek
0: itt. Az előbb mondtad azt, hogy elengeded magad, vagy átengeded magadon ezt az érzést. Ez nem egy rossz gondolat. Rossz. Az, hogyha szembeszállsz egy bizonyos dologgal azzal, hogy most haragszom, és én ezt most meg akarom szüntetni, és ezt görcsösen akarod, hogy most akkor én nem haragszom, akkor sokkal jobban megerősíted magát a...
1: De vizsgálgatni magát azt, hogy átengedem, jó, mélyen haragszom, nem hiszem, hogy ez lenne az út.
0: Pont ez az érdekes, hogyha átengeded, akkor azt észre se veszed. Tehát az egésznek a lényege az, hogy nem ülsz fel erre a gondolatra, nem bontod ki, nem kezded kibontani és elemezni, hanem hagyod, hogy csak átmenjen rajtad, és akkor el is hagy téged az úgymond méreg.
2: Hát igen, de sajnos ez a világ a haragot azt megpróbálja megmenteni. Rengeteg harcos eszközt gyártunk, nem?
1: Hogy a
2: haragunkat végig tudjuk vinni. Szóval ezt nem, Isten meg pont az ellenkező világot akar, ő nem akar harcokat, nem akar harcok, se haragot egészen az egész világ egyetemen nem akar, nem? Mert a harag után a harc is jön, nem? Vagy csak úgy haragszol, hogy a kapcsolatot megszüntetem, még ha nem is támadom le, igaz, azt az illetőt, akire haragszom, de megszüntetem, vagyis az egész világból kilépek, mert mindenkit, nem, ez egy ilyen.
1: Nem stimmel ez így pedig. Na de akkor ott van például, ment két apostol, hasadás támadt közöttük, nem tudtak megegyezni abban, hogy egy harmadik személlyel együtt menjenek, talán ti jobban tudjátok idézni, vagy valami ilyesmi volt a történet, és végül ketté váltak, és külön mentek tovább, és a Jóisten végül így tudta elrendezni azt, hogy külön hirdessék az evangéliumot két külön területen. De ott közöttük egy nagy zűr volt akkor, én úgy képzelem legalábbis a leírások alapján, hogy összekaptak, és az egyik mondta, hogy de akkor is ide kell mennünk, ezt kell csinálni, nem azt kell, hanem amazt kell. Akkor én erre megyek, nem érdekel, a másik meg én meg erre. hagyjál. És mentek két irányba.
2: Pál apostol és Barnabás, és ott tényleg néha haragudott mind a kettő a másikra, de vissza megtért mind a kettő. Pál is azt mondta, hogy nincs értelme haragudni, még ha nem is úgy viselkedik, mint ahogy én szeretnék, de akkor is mégis testvérek vagyunk, szeressük egymást, szeressétek még az ellenségeiket is. Ezt mondja Jézus, ne haragudjatok rájuk, hanem szeressétek őket.
1: Úgyhogy... De mégis mindig megharagszunk, tehát akkor tulajdonképpen ez kikerülhetetlenül benne van az életünkben, hogy megharagszunk, és a megoldás pedig akkor talán, most te András azt mondod, hogy egy kicsit átengedni magunkon a haragot.
0: Nem tudom, hogy ez egy jó megoldás, de mindenképpen nem fogod felerősíteni, hogyha ugye nagyon divatos szóval azt lehet mondani, hogy elengeded magát a haragot. Egyáltalán, ha fellépett a harag. Odáig kell eljutni, ahogy az előbb László is mondta, oda kell fejlődni, hogy nincs harag.
1: Nem tudom, hogy az emberileg ez nem lehetséges szerintem, az a gyanúm.
0: Pillanatnyi haragot szoktam saját magamon észrevenni például. Olyan haragot, ami tartós lenne, már nem
1: jó,
0: nagyon
1: hát persze, veszek tartós, az nyilv, oké. Igen, igen. De pillanatnyi haragok vannak, és az szerintem kikerülhetetlen. Azért mondtam én ezt a lábújas példát, elnézést, hogy még visszatérek hozzá, hogyha már minden nap valamimet összetöröd mondjuk te, meg mindig valamit szerencsétlenség történik, amiből én mindig minden nap szenvedek, egy idő után lehet, hogy azt mondom, hogy na András, most egy hónapig látni nem akarlak. A közelembe se gyere, mert össze-vissza törtél már. És az egy pillanatnyi indulat és harag, hogy András, elegem van
0: ez
1: belőle.
0: Pontosan, ezt kétféleképpen tudnám meghatározni, ezt a szituációt, vagyis ezt a reakciót. Ez az, amikor kilépsz a jelenből, vagy mondhatom másképpen, megszakítod a kapcsolatot.
1: Mondjuk ez igaz.
0: És abban a pillanatban, hogy megszakítottad a kapcsolatot, abban a pillanatban ott van a harag.
1: Jaj, de
0: tehát
1: jó.
0: A reakció.
1: Ó, ez tetszik. Jó. Tehát akkor elvileg mégiscsak, ha folyamatos, imádságos módon élne az ember, akkor lehetséges lehetne az, hogy harag nélkül.
2: Ezt mindenkinek el kell fogadni, hogy Jézus azért jött el, hogy bemutassa ennek a világnak, hogy hogy kell viselkedni, és ha ő meg tudta csinálni, akkor nekünk is meg kell tudnunk csinálni,
1: próbálni.
2: Hogy nem haragszunk. Ő se haragudott senkire, nem harcolt senkivel, tehát ő megmutatta, hogy ez van, tessék, csináljátok ezt, kövessetek engem, jó? Tehát, hogy meg kell mindenkinek próbálni ezt.
0: Az árusokra se haragudott, amikor bementél.
1: Hát azokra sem ránk, tehát mi feszítettük keresztre, és ránk sem haragudott,
2: még
1: sőt.
2: Még Pilátusra se haragudott, hanem ugye szoktuk mindig idézni, amikor a kereszten volt már, akkor
1: bocsáss
2: úgy imádkozott
1: nekik.
2: Istenhez,
1: hogy bocsáss meg nekik, mert nem tudják, hogy mit cselekszel.
0: Ennek a mondatnak, ugye ez egy összetett mondat, azt mondja, hogy bocsáss meg nekik, és a második része pedig len az, hogy mert nem tudják, hogy mit cselekszenek. Én a második részhez ragaszkodnék most egy kicsit, mégpedig len azért, hogy közben jár a bűnösökért az atyánál, de meg is mondja, hogy miért. Azért, mert nem tudják, hogy mit cselekszenek.
1: Nincs bennük tudatosság, nincsenek tudatában annak.
0: Nagyon szép, amit mondtál.
1: Mi történik?
0: Szabolcs. Pontosan erről van szó. Nincsenek kapcsolatban az Úrral.
1: De nem is lehettek akkor, hiszen ez volt megírva. Jézusnak ezt kellett beteljesítenie. Tehát akármi történt volna, mindenképpen ez jött, kellett, hogy ott létrejöjjön. Tehát tulajdonképpen az ott lévő szereplők mint egy kellékei voltak annak, csúnyán fogalmaztam most, hogy létrejöjjön az, aminek ott létre kellett jönni.
0: Jézusnak ezen az úton végig kellett mennie valamilyen formában, és ezt valakiknek végighez kellett vinniük, ezt a cselekedetet.
1: Hát ez volt ott megírva. Igen. Idejük adtunk megint, kilátod, és pedig innen indultunk el még korábban. Picit dőljünk hátra, és aztán dőljünk előre. Jó? Ez a Bibliáról másképpen című műsor. Mindjárt visszajövünk és folytatjuk.

0: Ez a Bibliáról másképpen című műsor. Az aranyszabály kapcsán folytatjuk most a beszélgetést. András, mondtad, hogy először Jézus szavait idézzük?
1: Igen, a hegyi beszédében, ami a következőképpen hangzik. Amit akartok, hogy az emberek veletek cselekedjenek, mindazt ti is úgy cselekedjétek azokkal, mert ez a törvény és a proféták.
0: Ha rá vagyunk hangolódva a Jóistenre, és aszerint gondolkozunk, akkor kell ezt így csinálni, ugye? Mert hogyha egyébként én mondjuk nem vagyok rá hangolódva a Jóistenre, és én egyébként a neveltetésemből, akármilyen hozadékomból, én egy önbántó ember vagyok, és mit tudom én, milyen gondolataim vannak, akkor nyilván ezt nem vonatkoztathatom ide, hogy akkor veled is azt
1: csinálom. Ez a kivétel erősíti a szabályt.
0: De szerintem ez dolog. Kivétel, azt mondjátok, hanem...
2: Azért nevezték el ezt aranyszabálynak. A Wikipédiára kitették, vagyis az egész világ szintjén. Jézus nem nevezte ezt így magának, magában, de mindenki elismeri, minden egyház, hogy igen, ez, akkor is ez aranyszabály, de azért nevezték el, mert kiderült, hogy minden vallásban
0: benne van.
1: Tehát az aranyszabály megjelenik más vallásokban, sőt filozófiai tanokban is. Így például a buddhizmusban ne sérts másokat azzal, ami fájdalmat okozna saját magadnak. Ez ugyanazt mondja, amit Jézus mondott?
0: Igen. Ugyanaz, lényegében ugyanaz. Menjünk tovább. Következő vallás szerint, konfucianizmus szerint, amit nem akarsz magadnak, ne tedd másoknak. Hinduizmus szerint, a jó emberek cselekedeteit az irányítja, hogy az jó nekik, ami másoknak is hasznára van.
1: Ez egy kicsit összetettebb, nem? Igen. Ez a megfogalmazás itt a hinduizmusban.
0: Hát az jó nekik, ami másoknak is hasznára van.
1: Igen, egy kicsit ki van bontva, mintha...
0: Ez még szebb tulajdonképpen, nem? Hogy az jó nekik, igen, ami másoknak is
2: így van. Hasznára van. Hát, hogy nem csak azt cselekszem másokkal, ami nekem jó, bizony, hanem ami nekik is jó. Igen. Ezt a kettőt össze.
0: Igen.
2: Legyen jó nekem is, meg nekik is jó együtt.
0: Ilyen jó lenne ezt betartani
1: és
0: mindig.
1: És az iszlám, amit mond,
0: nézzük,
1: nem lehet igaz hívő senki sem, míg nem szeretné másnak azt, amit saját magának.
0: Igaz hívő, látod, itt igaz hívő.
1: Igen, itt meg kihangsúlyozza azt, hogy az igaz hívő, tehát nem akárkiről van szó, hanem aki igaz hívő.
0: Hát valóságosan, tehát a mély hithez, mint mi is azt mondjuk, hogy ha ráhangolódunk a Jóistenre, akkor van jól minden.
1: Akkor minden rendben van, jól minden.
0: Na, azt mondod, judaizmus?
1: Igen.
0: Szeresd fele barátodat, mint tenn magadat.
1: Ez milyen szép. Ugye, hát ez a Bibliában van benne.
2: Ez már Mózes rögzítette neki.
0: Na, de ehhez is az kell tényleg, hogy rá legyünk hangolódva a Jóistenre, mert van sok olyan ember, akinek azzal van gondja, szerintem nekünk is, ha megvizsgáljuk, biztos volt már, vagy van, vagy lehet azzal gondunk, hogy elfogadjuk-e saját magunkat minden szempontból, szeretjük-e saját magunkat.
1: Ez egy nagyon fontos kérdés, mert sokszor megfeledkezünk erről.
0: Megbocsátunk-e magunknak?
1: Hogy egyáltalán megbocsátunk-e magunknak, és szeretjük-e saját magunkat? Ez megint egy kulcskérdés.
0: Laci?
2: Egyet hadd tegyek hozzá, hogy én azon szoktam gondolkodni, hogy ne csak azt csináljuk, ami a másiknak jó,
0: hanem?
2: Illetve hanem ami az egész világ.
0: Igen.
2: Amit szeretnénk, az egész világ csinálna. Igaz? Mert miért csak egy emberrel viselkedjünk, vagy foglalkozunk? Tehát olyat ne csináljunk, amit nem szeretnénk, hogyha az egész világ csinálja.
1: Akkor te kiterjesztetted most az aranyszabályt, egy kicsit mindenkire, hát, úgymond.
0: Az utolsót még megnézed, Laci, kérlek, amit hoztál? Tehát néztük, hogy egy-egy vallás szerint az aranyszabály hogy néz ki, és egy még van, amit ide, Laci, kikészítettél.
2: Ez a zoroasztrizmus, ami kellemetlen neked, azt ne tedd másokkal.
1: Még legyen ez a végszó?
0: Hát,
1: ami kellemetlen neked, azt ne tedd másokkal. Ez olyan nagyon egyszerű és szép.
0: Ha a Jóistenre vagyunk hangolódva akkor, mert ha onnan lekapcsolódunk, akkor az ember össze-vissza csinál mindent, és akkor ezt hisz, azt hisz.
1: Igen,
2: ez a parancsolatban is ez az utolsó parancsolat, hogy ne tegyünk semmit fele barátainkkal, amit ők nem akarnak.
1: Úgyhogy. Így van. Én meg azt mondanám, hogy legyünk jelen, és akkor minden rendben van, vagyis kapcsolódjunk.
0: Maradjunk hát ma ennyiben. Jó, örülök, hogy összeültünk. A Bibliáról másképpen című műsorra szólt. Erdély László, Janovics András, Molnár Szabolcs beszélgetett, és az aranyszabályról beszélgettünk így legvégül, sőt, azt emeltük ki innen, hogy ami kellemetlen neked, azt ne tedd másokkal. Maradjunk így ennyiben. Bólintottatok akkor hát?
2: Úgy legyen.
0: Úgy legyen.

0: A Bibliáról másképpen című beszélgetést hallották.
1: Szól a rádió. A Reformált Evangélium.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhíta címe: Nyisd fel a szád. A mai ige: 81. Zsoltár 11. Nyisd ki a szádat, és én megtöltöm. Gondolatok az igéről. Milyen nagy buzdítás ez imádságra. Mi magunktól csupán kicsin dolgokat kérnénk, mert nem is érdemlünk nagyokat. Urunk azonban arra biztat, hogy kérjünk nagy áldásokat. Legyen az imádság életünknek olyan természetes cselekedete, mint az, hogy kinyitjuk a szánkat. Ugyanolyan természetes és őszinte megnyilatkozás. Ha valakinek nagyon fontos mondani valója van, jól kinyitja a száját, igehelyünk is arra biztat, hogy legyünk igazán buzgók a kérésben és könyörgésben. Ez az ige azt is jelenti, hogy bátran kérhetünk Istentől nagy áldásokat. Olvasd el az egész verset, és lásd meg, hogyan érvel. Én, az Úr, vagyok a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről, nyisd ki a szádat, és én megtöltöm. Mivel az Úr már annyi mindent tett velünk, most arra bátorít minket, hogy kérjünk még többet, sőt, számítsunk még többre. Nézzétek a madárfiókákat a fészekben, hogy kitátják a csőrüket, amikor anyjuk közeledik a táplálékkal. Csináljunk mi is ugyanezt. Fogadjuk be a kegyelmet minden lehetséges alkalommal. Szívjuk be a kegyelmet, mint a szivacs, a körülötte levő vizet. Isten kész arra, hogy megtöltsön bennünket lelkével, csak mi is legyünk készek arra, hogy befogadjuk azt. Szükséget látunk? Indítson ez arra minket, hogy megnyissuk Isten felé a szánkat. Már-már összeroskadunk? Serkentsen ez arra, hogy elpanaszoljuk Istennek erőtlenségünket. Tele vagyunk félelemmel? Legyen belőle segélykiáltás az Úrhoz. Mint egy gyermek, kiáltsunk Atyánkhoz. Szánkat megtölti az Úr, higgyed ezt. Október a reformáció hónapja. A magyarországi egyházak ökumenikus tanácsa idén is október 1-31 között rendezi meg az Október a reformáció hónapja elnevezésű programsorozatot. Ennek keretében az ország különböző pontjain több száz eseményre várják az érdeklődőket. A megnyitó ünnepsége holnap, október 1-én csütörtökön 18 órától lesz a deáktéri evangélikus templomban, amelyen igét hirdet Pap János, baptista egyházelnök. Közreműködnek a Veselény utcai baptista gyülekezet énekkara, a református Calvin kórus, a pünkösdi zenei misszió kórusa, a miskolci metodista Eszterházi és az avasi gimnázium összevont kórusa és az evangélikus luteránia énekkar. 17 óra 30-tól térzenével szolgál az Egressy Béni Református Művészeti Középiskola. Az Úr szolgálatának iskolájában nemzetközi ökumenikus konferenciát tartottak Pannonhalmán. A misszió a megbékélés helye lehet, jelölte ki egyik célként Jerry Pillay, az Egyházak Világtanácsának presbiteriánus vallású főtitkára Pannonhalmán, ahol a bencés főapátsági már hatodjára szervezett nagyszabású nemzetközi ökumenikus konferenciát. Egyházukat többek között Fekete Károly, tiszántúli püspök és Berec Júlia, a zsinati hivatal külügyi osztályának vezetője képviselte. Az időjárásról. Jön az ősz második hónapja. Csütörtökön is derült, gyengén felhős, napos, száraz idő ígérkezik. A keleti szél élénkül és kitart a 22-26 fok. Pénteken is derült, gyengén felhős, napos, száraz időre van kilátás, mérsékelt széllel és marad a 21-26 fok is.
0: Híreinket hallották.

0: Párbeszéd műhely. Saját érzelmeinkkel párbeszédet folytatva tudjuk a környezetünket megérteni, formálni. Ehhez nyújt segítséget dr. Hekkel Réz Róbert pasztorálpszichológus műsora. Tartsanak velünk!
1: Szeretettel köszöntöm kedves rádióhallgatóinkat. Ezúttal is a Párbeszéd műhely műsor folyamában találkozunk, és a mai főcímünk így szól: a megajándékozottság öröme. Ez a főcím, amely közös gondolatainkat foglalja keretbe, arra a belső mozgató rugóra reagál, rezonál, amelyet így tudnánk összefoglalni: a zsákmányszerzés öröme. A zsákmányszerzés öröme a szakemberek, kollégák ismeretei szerint tulajdonképpen egy evolúciós motiváló tényező, egy olyan belső motor, ami sokak szerint tulajdonképpen az ember fejlődésének a sajátossága, az ősközösségtől egészen a mai napig alapvetően meghatározza az emberi fejlődést, és ebből a fajta motivációból következik tulajdonképpen minden haladás, minden fejlődés, amit ebben a világban tapasztalunk. Mondják azok, akik ezt a fajta evolúciós látásmódot képviselik. És a zsákmányszerzés örömében aszogata az alapvető motivációkat vélik felfedezni, amelyek a vadászatnak mind a mai napi kultikus jelentőséget adnak, amikor is nem egyszerűen a vad elejtéséről van szó, hanem annak becserkészéséről, a vad elejtésének, üldözésének izgalmáról, elejtésének győzelméről, amelyet aztán a vadász a trófeával ünnepel meg. Nos, ez a fajta öröm áll szöges ellentétben a megajándékozottság örömével, és most ennek kapcsán szeretném éppen ebben a fajta feszültségben szeretném kifejteni mindazokat az alapvető gondolatokat, inkább úgy fogalmaznám, törvényszerűségeket, amelyek életünknek ezt a fajta belső feszültségét értelmezik. Azt az nézetet én is osztom, hogy az ember motivációjában a döntő, a meghatározó az igenis a zsákmányszerzés öröme. És ez a zsákmányszerzés, ez valóban alapvetően áthatja emberi kapcsolatrendszerünket. Sokszor, ha párkapcsolati konfliktusoknak, dilemmáknak kiinduló pontjaira próbálok rájönni egy-egy terápiás beszélgetés során, akkor megdöbbenve veszem észre, hogy ennek a párkapcsolatnak a kezdőpontja is egy ilyenfajta zsákmányszerzés manipulációihoz hasonlít. Mind a ketten, vagy az egyik jobban, a másik kevésbé, vagyis valahol egy vége hossza nélküli játszma rendszerben mind a férfi, mind a nő arra törekszik ezekben a struktúrákban, ezekben a fajta konfliktus mezőkben, hogy becserkészze a másikat, hogy meghódítsa, hogy magához kösse. Egy szó mint száz, hogy zsákmányként megszerezze. És ezek a szereposztások rengetegféle variációban jelentkeznek, nagyon sokfajta módon igyekeznek a benne működők arra, hogy ezt a fajta örömöt megszerezzék maguknak, hogy ez beteljesedjen, hogy lám-lám, mégiscsak sikerült meghódítanom, lám-lám, mégiscsak sikerült férhez mennem. Szóval rengeteg ilyen fajta elképzelés határozza meg ezeket a kapcsolatokat, csak éppen aztán az derül ki, hogy ezekre nem lehet építeni. Hogyha egy ilyen alapozású, vagy úgy mondhatnám inkább, hogy ilyen indítatású párkapcsolat bármiféle próbába kerül, akkor megint csak a régi játszmák elevenednek meg, és zsákmányt szerezni, vagy zsákmányként meglenni valamilyen konstrukcióban, valamilyen olyan rendszerben, ami időtálonos, így nem lehet működni. És éppen ezért ezek a párkapcsolati dilemmák aztán éppen azt hozzák felszínre, hogy egy másfajta alapot kellene találni. Egy olyan alapot, ahol nem becserkészendő zsákmányként van jelen a másik, és nem valamiféle érzelmi manipulációk sorozata révén fogom tudni a másikat magamhoz kötni, hanem ahol egy másfajta minőség jelenik meg, és ez a másfajta minőség éppen a megajándékozottság öröme. És most erre a másfajta minőségre szeretnék fókuszálni. Mit jelent ez a megajándékozottság öröme a zsákmányszerzés örömének feszültségében? A megajándékozottság öröme először is azt jelenti mindannyiunk számára, hogy mindannyian önálló lények vagyunk, nem vagyunk senkinek tulajdonai, de nem vagyunk senkinek tulajdonosai sem. Az önálló lény az azt eredményezi, ez a fajta állapot, hogy ajándékká tudunk válni, ha akarunk egymás számára, de semmiképpen nem tudjuk birtokolni egymást. Ha ebbe az irányba lépnénk el, ha megint csak ez a zsákmányszerzés öröme határozna meg bennünket, a törekvéseinket, akkor, és ez itt a lényeg, szükségszerűen elveszítjük a másikat. Mert hogy alapvetően az emberi kapcsolatrendszerünk az nem arra épül, hogy ki tud több rabszolgát gyűjteni, ki tud több embert magához láncolni, hanem arról szól, hogy ki tud partneri viszonyban élni, működni a mellette levővel, ki érti meg, hogy az emberi együttlétnek, az emberi kapcsolódásoknak az ős formája, ez a partneri egymás mellé rendelődés, és ebben a partneri egymás mellé rendelődésben pedig a motiváció az ezeket a partneri egymás mellé rendelődéseket életben tartó érzelmi tartalom, az az ajándékozás, a megajándékozottság öröme. Ez a csúcs teljesítménye az emberi személyiségnek. Ez a fajta intenzív érzés az, ami át tudja forrósítani az ember szívét, és képessé teheti arra, hogy valóban bele tudja helyezni magát a másik életébe, de anélkül, hogy kisajátítaná a másikat. Ha ajándékká válik, ha ajándékká akar válni, akkor a gondolatai nem a körül forognak majd, hogy hogyan láncoljam magamhoz, hanem hogyan tudnék örömet szerezni a másiknak, hogyan tudnám meggazdagítani, mire van igazán szüksége. És ennek kapcsán szeretnék arra utalni, hogy ez bizony egy komoly pedagógiai kihívás is. Hiszen amikor a gyermeknevelésben az ajándék, mint egy nagyon fontos pedagógiai eszköz megjelenik, akkor éppen arra kell, ha helyesen értelmezzük, arra kell gyermekeinket bátorítanunk és megtanítanunk, hogy az ajándék az nem valamiféle csillogó-villogó dolog, nem valamiféle pénztárca függő dolog, hanem az ajándék az egy olyan személyre szóló, a másiknak valódi örömet okozó, saját kreativitás által létrehozott ajándék, egy olyan csoda, amely valóban a másik számára egy maradandó élményt jelent. Ma is emlékszem például arra a fából összeeszkábált babakocsik kerekeivel működő és konzerves dobozok, levágott konzervos dobozokból fölszögelt lámpákkal rendelkező kocsira, amit édesapánk nekünk, a két idősebb fiúnak készített, amikor a 4-5 évesek lehettünk öcsémmel. Hát nem volt benne elektromos hajtás, még pedálhajtás sem volt benne. Egymást húzigáltuk, mert ugye a fából készült kocsinak az új meghajtása, az egy ilyen madzag meghajtás volt, más szóval, hol én húztam az öcsémet, hol ő engem, de nagyon boldogok voltunk vele, és most is emlékszem arra az izgalomra, amit a karácsony körül átéltünk, amikor édesapám beállított ezzel a karácsonyi ajándékkal. Ajándék volt ez a javából. Ő készítette, a szomszéd bácsi valaki ács volt, rakták össze, tervezték meg az ülőkéjét, a kaszniát, minden dirib darabját, ami ezt az autót autóvá tette a mi számunkra, legalábbis egy fantasztikus nagy értéké. Ma bárki azt mondaná, hogy na hát micsoda primitív jószág, de számunkra ebben az összefüggésben, amikor édesapánk a kreativitását, az elszántságát, az elkötelezettségét, hogy ő igenis karácsonyra a fiainak valami értékes ajándékot szeretne adni, és ezt az értéket nem pénzben mérik, hanem a saját odaszánása által lesz nyilvánvalóvá gyermekei számára, nos így volt ez a mi életünkben is akkor, és azóta is így él elevenen bennem. Nos, mindezt azért hoztam példának, mert valahogy ez az ajándéknak a lényege. Végig gondolom, beleérzek, valamilyen módon meglepetésként, egy boldog izgalom, hogy vajon eltaláltam, vagy vajon tényleg erre van-e szüksége, és most vonatkoztassunk el a tárgyi ajándékoktól, gondoljunk azokra a támogatásokra,

esedem ki, hogy lesem a te vágyaidat, és azokat beteljesítem, hanem kölcsönösen váljunk ajándéká egymás számára, gazdagítsuk meg egymás életét. És hogy ez egy milyen perspektíva váltást eredményez az ember életében, arról megint csak egy őstörténetet szeretnék bizonyítékként, de lehet, hogy így mondanám inkább, hogy bátorító példaként elmondani. Egy őstörténetet, amelyben ez a fajta szemléletváltás fogalmazódik meg. Ebben az őstörténetben egy olyan ember áll előttünk, aki a kor legmagasabb kulturális vívmányait élvezhette. Abban az időben, ahol ő élt, abban a városban, amelyben élhetett, a mai ásatások eredményei alapján is biztosan tudjuk, hogy távfűtés is létezett, hogy valóban ebben az időszámításunk előtt legalább 3000 évvel létrejövő városnak az infrastruktúrája magasan fejlett volt, csatornázott volt, mindenhol hozzáférhetőek voltak azok az infrastruktúrális elemek, amelyekhez mi a modern civilizációt kötjük. Egy szó mint száz egy olyan városban élhetett, ahol valóban mindene megvolt, és hogyha ehhez hozzáveszünk, hogy a környező vidékeken még valóban a nomád és bizonytalan hátterű, bizonytalan berendezkedésű, csak a törzsi kapcsolatok alapján működő társadalmak voltak a meghatározóak, akkor ez a városállam, ez valóban, mintha paradicsomi állapotokat jelentett volna számára. És ez az ember egyszer csak úgy érzi ott a szíve mélyén, hogy az Isten őt meg akarja ajándékozni. És ebben az érzésben, ami számára egy egészen új életérzés, ebben az érzésben megjelenik számára egy olyan bizonyosság, hogy neki ez az életérzés egyúttal egy küldetést is jelent, és ez a küldetés őt egy ismeretlen, az ő akkori lakóhelyétől körülbelül 2000 kilométerre fekvő föld területre viszi, a mai Palesztina területére, és ott fogja majd a Jóisten őt megajándékozni. Megajándékozni azzal, hogy az a föld majd az övé lesz, és utódai, és itt van a bökkenő, és egyáltalán neki adja, nekik adja, ahol nyilvánvalóan éppen ez hiányzik, vagyis nincs utód, nincsen gyermek, akire mindezt hagyhatná, ha egyáltalán beteljesedik. És Ábrahám, mert hogy róla van szó, ő az a bibliai ősalak, akiről most beszélek, ennek a sok bizonytalanságnak dacára elindul. Elindul keresztül a sivatagi vidékeken, karavánokra pakolja az ő vagyonát, hajtja az állatait, akiket a város körüli mezőkön legeltetett, és ezen a hosszú úton, ami igencsak veszélyes is, és ahol egyszer csak el kell kezdenie sátrakban élni, és a sátrakban élés minden egyéb kényelmetlenségét fölvállalni, ezen a hosszú úton bontakozik ki egy egészen új életsors. Ő lesz Izrael ősatyává, ő lesz ebben a minőségében minden istenhívő ősatyává, és ő lesz az, aki ebben a megajándékozottságában tud aztán újból és újból megerősödni. Minden egyes élethelyzetben, minden egyes megingásában is újból és újból úgy dönt, hogy ő nem akar visszamenni, nem jut eszébe se az, hogy valami fajta módon egy ilyen fajta bizonyosságot keressen, ilyen biztonságot, hanem ahogyan a zsidókhoz írt levélben olvassuk hitem szerint Pál apostol látásmódjaként ezt az értékelést, hogy bizalomból lakott az idegenben,
mint hogyha a saját

0: pártjában lakott volna, mint hogyha az lett volna az, amit megkapott. Hitáltal, bizalomból fogadta el, mert várta az alapokkal bíró városra, mennyei Jeruzsálemet. És hogy mit jelent ez? Hogyan lett az ajándékozás öröme Ábrahám életének vele járója? Hát úgy, hogy megtanulta, hogy az ajándékozás öröme felülír minden garanciát. Az ajándékozás öröme az a befogadásnak az öröme. Az annak a belső hangnak az örömteli befogadása, mert arról szól, hogy indulj el, és én meg akarlak téged ajándékozni. És én akarok a te ajándékod lenni, és én akarom neked megmutatni, hogy igazán mi az, amire neked szükséged van. És én akarlak téged újból és újból megtámogatni, megerősíteni, melléd állni, és én akarom a te életedet mind azzal ellátni, amire szükséged van ahhoz, hogy tovább lépjél, de nem azzal akarlak megajándékozni, amire szükséged lenne ahhoz, hogy itt végérvényesen megérkezzél, nem. Arra van szükséged, hogy tovább lépjél. Tovább lépjél egészen addig, amíg meg nem érkezel, ahogy Pál apostol a zsidókhoz írt levélben fogalmazza, meg nem érkezel a mennyei alapokkal bíró városba, az égi Jeruzsálembe, ahol minden ajándék beteljesedik, ahol, ahogy a jelenések könyve fogalmaz, Isten lesz minden mindenekben, ahol már nincs több zavaró körülmény, nincs több hiányérzet. És mindezt miért mondom? Azért, mert hogy az életünkben erre a fajta belső dinamikára van szükségünk, arra, hogy megérezzük, hogy mi mindig ajándékra szoruló lények leszünk, életünk első percétől az utolsóig. És hogy ezt az ajándékot a mennyei Atya akarja nékünk megadni, és ebben az megajándékozottságunkban akkor fogunk tudni kiteljesedni, ha nem garanciákat keresünk, és nem megérkezni akarunk végre, és nem bebiztosítani akarjuk, és körbevenni magunkat emberekkel, akik majd kiszolgálnak, és megteszik azt, amit mondunk, hanem ha elindulunk, éppen úgy, mint Ábrahám is, aki elindult Ur-Kasdimból, és ebből az elindulásából ítélve láthatjuk azt, hogy hajlandó volt, igen, bár nem tudta, hogy hova megy, de hajlandó volt az ajándékot befogadni. És így szeretném most ezzel a gondolattal befejezni. Mi, modern emberek, akik annyi mindent létrehoztunk már, egy egészen különleges civilizációt, egy egészen különleges minőségű emberi technikai csoda teljesítményekkel körülbástyázott civilizációt, vajon van-e még érzékenységünk arra, hogy az életünknek az alapvető értékei továbbra is csak és kizárólag az ajándékok útján lesznek a mieink? Van-e még érzékenységünk arra, hogy felfedezzük, ebben a világban nem fogunk megérkezni sohasem? Csak egy következő állomás az, ahol megpihenhetünk, és aztán ahonnan egy újabb ajándék tovább hív bennünket, és meg akar erősíteni, és fel akar készíteni a következő lépésre. De ez nem egy hajsza. Itt nem arról van szó, hogy valaki újból és újból azt akarja, hogy ne nyugodjunk meg sohasem, hanem éppen arról van szó, hogy egyre jobban teljesedik ki az életünk ezekkel az ajándékokkal. Egyre több minden épül belénk, egyre gazdagabban, árnyaltabban látjuk ezt a világot, és benne magunkat is, és éppen ezáltal egyre gazdagabban és egyre árnyaltabban tudunk mi magunk is ajándékká válni mások számára. Ez az a csoda, amely az életünkben megkészítetett. És ennek kapcsán kell most végül döntést hoznunk. Mely örömre vágyakozunk? Melyik öröm motivációjának engedünk? A zsákmányszerzés örömének, amely hódítani és magához láncolni akar, területeket akar, magához ragadni akar, kontrollálni akar, hatalmat akar? Ez kell nekünk. Ha ezen az úton járunk, akkor csak tönkre teszünk, és tönkre megyünk magunk is. Ha viszont készek vagyunk, képesek vagyunk, hajlandóak vagyunk az ajándékozás örömét elfogadni, ebben kiteljesedni, megnyugodni, megbékélni, akkor fogjuk megtapasztalni, hogy tulajdonképpen az életünknek ez az igazi küldetése. Miközben önző, magunk körül forgolódó gondolatainkat egyre inkább átprogramozzuk, és a mennyei atya ajándékainak befogadása révén magunk is másokat ajándékozó emberekké válunk, megérezzük, megértjük, mennyi görcs hullik le rólunk, és mennyire megerősödik bennünk az a belső bizonyosság, hogy nem kell nekünk senkitől semmit elvenni, mert minden lényeges dolgot úgyis megkapunk ajándékként ingyen. Én kívánom hát magamnak és mindannyiunknak, hogy az a fajta szomorú tapasztalat, amelyet a közmondás így fogalmaz meg, hogy ember embernek farkasa, a mi életünkben ne következzen be, vagy legalábbis legyen esélyünk arra, hogy ebből a fajta programból kilépve egy másik csodálatos lehetőséget tudjunk magunkévá tenni, hogy ember embernek ajándékává válhat. Én kívánom, hogy így legyen, és ennek örömében tudjunk kiteljesedni mindannyian. Köszönöm, hogy meghallgattak, ezzel a Párbeszéd műhely mai adása véget ért.
1: Önök a Párbeszéd műhely műsorát hallották dr. Hekken Réz Róbert pasztorálpszichológussal. Várjuk Önöket a jövő héten is.
2: És most szakértünk válaszol. Következik Életképek Tinédzser országból rovatunk. Önismereti problémák, élettervezés, örömök, bánatok, krízisek, megoldások. Hídépítés tinédzserország felé szülőként, pedagógusként. A stúdióban Strasser Andrea kérdezi Jánosi Ferencet, a Magyar Pünkösdi Egyház ifjúság és családépítő szolgálatának vezetőjét.
3: Köszöntelek, Feri, újra itt a stúdióban.
4: Én is köszöntöm a kedves rádió hallgatókat.
3: És ma is itt van velünk kedves feleséged, Deák Julianna Dorka, aki hitoktató, pedagógus, gyermekvédelmi tanácsadó. Téged is köszöntelek.
5: Én is köszöntöm a hallgatókat.
3: Egy gyermekvédelmi intézményben dolgozó Kecelen a Még több mosolyt az arcokra tanodában gyermekeket, fiatalokat korepeltáltok többek között, bár megtudtuk ugye a múlt heti adásban, hogy hát azért itt sokkal többről van szó, mint korepetálás, mert nem csak arról van szó, hogy a matek leckét megírjátok, de még olykor-olykor főzni is tanítjátok őket. Igen. Vagy kitölteni egy csekket, egyebek, és igen, ott hagytuk abba, és azt ígértük a hallgatóknak, hogy jól megkérdezem tőled azt, hogy azokat a gyerekeket, fiatalokat, akik esetleg lehet, hogy gyengébb tanulók, vagy másként állnak a dolgokhoz, hogyan lehet motiválni? Tehát én nem tudom, ki dönti el, hogy a gyermeknek ebben a tanodában helye van, és ide kell járnia. Lehet, hogy elsőre se szívesen megy oda. Kezdjük már egy ilyen gyerekkel, jó? Tehát aki nem szívesen megy oda, hogyan tudjátok ott tartani?
5: Volt olyan gyerekünk, őt csak a hercegnőnek hívtuk, mert ő, hogyha úgy döntött, hogy nincs kedve semmihez, akkor ezt kifejezésre jutotta a lehetőségek széles spektrumával, attól kezdve, hogy a földhöz csapta magát és hisztizett, vagy bebújt a pad alá, vagy minden, amit el tudunk képzelni. Először is hát szép szavakkal próbáljuk rávenni. A gyerekek frászt kapnak attól, ha füzetben kell dolgozni, vagy hogyha tankönyvben, vagy munkafüzetben, ezért nekünk vannak tabletjeink, amin ugyanúgy lehet dolgozni. És akkor teljesen más. Ugye a különböző oktató programok, játékos módszerekkel, tehát egy rakás virtuális lehetőség van, amivel ők ezt megtehetik, illetve több választási lehetőséget adunk. A szövegértés az minden nap benne kell, hogy legyen, mert sajnos a gyerekeknek nagyon rossz a szövegértésük, illetve a szókincsük nem túl fejlett, és ezért elmondjuk, hogy van lehetőség matekre, szövegértésre, hangos olvasásra, és bejöhetnek a művészetek, a különböző rajz, a teremdíszítés, tehát próbáljuk a szép érzéküket is fejleszteni, és 3-tól 4-ig van általában tanulás, vagy 2-től 4-ig, felváltva ki, hogy jön, és akkor utána viszont van lehetőség játszani, és akkor lehet lemenni a tornaterembe focizni, tollashozni, floorballozni, de van lehetőség fönt maradni, gyöngyöt fűzni. De ezekre a lehetőségekre csak akkor van lehetőség, hogyha legalább egyféle tanulással kapcsolatos feladatban részt vett. És minden hónap végén van egy ilyen nagy hát titokkosár, vagy meglepetés kosár, abból, hogyha nem tudom, hetente ugye kétszer van minden gyerek, és mondjuk legalább egy plusz jelet kapott, hogy ő megcsinálta azon a héten a dolgát úgy, ahogy az ér, akkor kihúzhat olyat, amire szüksége van. Ugye vannak támogatóink, és akkor itt füzetek, tollak, különböző apró kis csecsebecsék, amiket szeretnek a gyerekek, édességek, és tehát, hogy így is próbáljuk őket motiválni.
3: És ez a hercegnő, vagy nem tudom, hogy becéztétek, tudom, lány volt.
5: Igen.
3: Az egy dolog, hogy ilyen, ezzel is találkoztok, hogy valaki akár földhöz vágja magát, mert neki nem tetszik. Próbáljátok szép szóval, és mi a következő módszer?
5: Hát szép szó.
3: Továbbra is a szép szó.
5: Igen.
3: De gondolom a bizalom az, ami, tehát a bizalmukat kell elnyerni, igen, valamilyen módon.
4: Illetve egy nagyon érdekes dolog annyi, hogy azok, akik már bizonyítottak, hogy elhagyták a 8. osztályt, és 9-esek, 10-esek, de ők még ismerik egymást, ezek a kortárs, akik néhány évvel előttük vannak, a saját példájukon keresztül el tudják mondani, hogy én is utáltam tanulni, nem volt kedvem, nem is tudtam azt, hogy melyik iskolába menjek, de most már végre sikereim vannak, és elkezdenek beszámolni a sikereikről, és ez a fajta példa, és ilyen mentorlás van, a kortárs segítő, mint egy példakép szerepel a kicsik előtt, de még a 5-6-7-8 és felnéz mondjuk egy középiskolásnak.
3: Tehát mondjuk egy 11 éves fiú, egy 15 éves fiúnak jobban elhiszi azt, hogy igen, érdemes ezt csinálni, és érdemes ezzel foglalkozni.
5: Igen, például ez a lány, ő úgy kezdett el normálisabban viselkedni, illetve úgy jött rá, hogy tényleg szüksége van arra, hogy tanuljon. Először is azért, mert a bátya megbukott, és egy évet ismételt, és rájött, hogy ez nem jó buli, mert ugye az osztálytársai kedvenc barátairól lemaradt. A másik, hogy visszajött egy lányunk, aki pincérként dolgozott az egyik gyakorlati helyen, és elmondta azt, hogy figyelj, én is hisztisztem, és már végeznék, hogyha akkor hallgatok. És elmondjuk azt, hogy ez nem, tehát, hogy ez egy lehetőség, és ez értük van. És nem foglalkozunk többet a dologgal, csak amennyi szükséges. Illetve támogatnak az iskolában levő szaktanárok is, mert bármikor leülnek a tanodának a pedagógusaival, hogy elmagyarázzák, hogy elmondják, hogy még gyereknek mire van szüksége. Tehát összedolgozunk a gyerekek érdekében, és több mint az, hogy a gyerekek meg is érzik ezt, hogy mi nem zaklatni szeretnénk őket, vagy nem elvenni a játék idejüket, vagy bármi egyéb ilyen. Mindig próbálunk odafigyelni, hogy egy 20-25 perces tanulási idő legyen, vagy fejlesztési idő, és együtt játék, együtt beszélgetés, együtt filmnézés, tehát, hogy van rá lehetőség.
3: A kortárs segítésről az jutott eszembe, hogy lehet, hogy tényleg több szülő vagy szülőként előfordul az velünk, hogy mondjuk a fiam rossz kedvű, vagy valami probléma van, és azt mondom, felhívom a haverját, hogy figyelj, gyere már rá, próbálj meg te beszélni vele. Azt mondjátok, hogy ez egy hatásos dolog lehet, akár így is, Dorka?
5: Igen, mindenképpen, mert hogy ugye, ha megnézzük, mi emberek is nem vagyunk egyformák, nem egyformák az adottságaink, az elakadásaink, és ugyanez van a gyerekeknél is. Volt olyan gyerek, aki közölte ezzel a lányjal, hogy figyelj, hisztizhetsz itt egész nyugodtan, majd nyáron fogsz hisztizni a 60 fokos melegben, amikor mi elmegyünk kirándulni, és neked meg tanulnod kell. Mi lenne, hogyha most ezt a 25 percet tanulással töltenéd, és akkor utána nyáron elmehetnénk kirándulni. És mi, hogy ezt nem én mondtam, hanem egy kortárs, így szerintem ezt is végig gondolhatta, mert hogy egy idő után megszűnt a hiszi. Illetve amit nagyon utálnak a gyerekek, általában a matematika és a szövegértés, és akkor ugye vannak különböző színezős dolgok a szorzásnál, bentfoglalásnál. Vannak különböző olyan játékok, amik úgy vannak megcsinálva, hogyha bizonyos számú kérdésre feleltél, akkor újabb feladatokat kapsz, amivel úgymond a játék készség fejlődik. De van a hangszer gyakorlásnál, hogyha eltalálod a nem tudom milyen hangot, akkor gyorsabban fog haladni az az autó, és nem tudom, tehát, hogy
4: ilyen oktató ilyen, hogy,
5: játékok
4: hogy
5: vannak.
4: Úgy lehetett a trombita gyakorlást rávenni, hogy találtam egy olyan applikációt, ahol autót kellett irányítani a trombitával, és akkor hajlandó volt gyakorolni, mert közben az autók a mindene. De a másik dolog, hogy Dorka főállásban hitoktatóként dolgozik, és nagyon sokszor például alsós gyerekek memóriajátékkal úgy felelnek, hogy közben ők nem is tudják, hogy felelnek. Tehát minél jobban leveszem azt a terhet, hogy most neked bizonyítanod kell, annál könnyebben megnyílik a gyermek. És az előző kérdésre így visszakanyarodva, nem így legy azért, hogy melyik havert hívom át, hogy adjon tanácsot.
3: Aha,
4: tehát
3: igen.
4: Én azt mondanám a szülőknek, hogy ez nálunk tudatosan gyakoroltuk a saját családunkban, hogy hozzánk hívtuk meg a barátokat, és nem a fiunkat és a lányunkat küldtük máshoz, mert akkor láttam, hogy milyen, kikkel barátkozik, és utána már átengedtem azokhoz a fiatalokhoz a kapcsolatrendszerében, de ha szülőként felelősen akarok a gyerekemre figyelni, akkor én inkább nyissam meg a saját otthonomat, még a saját srácaim előtt is, meg az új barátok előtt, vagy osztálytársak előtt, még én leszek a menő apuka, vagy a menő anyuka, hogy fú, de klassz, hogy neked apád vagy anyád még ilyen finomat is süt, vagy ilyenekről is lehet veletek itt dumálni.
3: Tehát, hogyha motiválni akarjuk a gyerekünket, unokánkat, akkor nem biztos, hogy az a megfelelő lépés, hogy kizárjuk a korosztályát és kizárjuk a barátokat. Azt hiszem, hogy ez a mai rovat egyik legfőbb tanulsága és legfőbb üzenete, miközben jó volt ezt is hallani, Dorka, hogy tényleg, tehát hogyha le akarok ülni a gyerekkel tanulni, vagy az unokámmal, akkor nem biztos, hogy rögtön a füzettel és a könyvvel kell kezdeni, hogy mondod, hogy nem szeretnek füzetből tanulni, ne azzal. Kezdjünk valami kreatív dologgal, igen, és akkor sokkal egyszerűbb. Nagyon köszönöm, hogy eljöttetek, és egy kicsit tudtunk erről beszélgetni.
5: Nagyon szívesen.
2: Szakértőnk válaszolt. Életképek tinédzser országból. Strasser Andreával és Jánosi Ferenc misszióvezetővel.

0: Növekedjetek az ismeretben.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat. Szilágyi Sándor Tatabánya bánhidai református lelkipásztor meggyőződéssel vallja, hogy a Szentlélek nélkül semmit sem fognánk fel az Isten igéjéből. Hallgassuk figyelemmel most következő ige magyarázatát.
2: Hallgassátok Isten igéjét figyelemmel és alázattal a mennyei jelenésekről írott könyv 22. részének 17. verséből. A lélek és a mennyasszony így szól, jöjj! Aki csak hallja, az is mondja, jöjj! Aki szomjazik, jöjjön! Aki akarja, vegye az életvizét ingyen! A lélek és a mennyasszony így szól, jöjj! A Szentírás utolsó könyvének végéről, annak is a végéről, a 22. fejezet végéről olvastam fel ezt az igeverset. De olvashattam volna a lélekről a Szentírás elejéről is, hiszen ott van az első versekben, a Biblia első verseiben, hogy Isten lelke lebegett a vizek fölött. Már akkor is ott volt a lélek, és uralta káosz, és a rendezetlenségből Isten általa teremtett meg mindent szép rendben. Ott volt a kezdetekkor, és ott van a végén is. Ő a kezdet, és ő a vég Jézussal együtt. És ott volt mindig. Hogyha fel akarjuk fedezni még jobban a Szentlélek munkálkodását, akkor nézzünk az Ószövetségre. Nézzük a prófétákat. Nézzük azokat az Istentől kiválasztott embereket, akik továbbadták Isten igéjét, vagy szóban, vagy írásban. Bennük is ott munkálkodott a lélek. Vagy ott munkálkodott a lélek azokban, akik az ő szavukra hittek. Akik az ő szavukra hitték el azt, hogy majd egyszer eljön a Messiás. És mint ahogy a zsidókhoz írt levél mondja, testvérek, ők csak távolról szemlélték ezt, de nem teljesedett be rajtuk az ígéret. És mégis hittek. A zsidó 11-ben fel is van sorolva hithősöknek a sokassága, akik úgy tekintettek előre és úgy haltak meg, hogy hitték azt, hogy egyszer Isten majd elvégzi az emberiség megváltását. A Szentlélek adta nekik ezt az előre tekintő hitet. És a Szentlélek adja nekünk is, testvérek, ezt a visszatekintő hitet, hiszen mi visszafele nézünk már a megváltásra, és így kell nekünk hinnünk. És talán mondjuk azt emberileg, hogy egy kicsikét könnyebb dolgunk van, mint azoknak volt, akik előre néztek és szemlélték a Jézus eljövetelét, mint nekünk, akik már visszafele nézve sok mindent tudunk, és látjuk, hogy ez hogy ment végbe. És még így ezzel együtt is milyen nehéz sokszor ezt elhívni. Milyen sokszor nehéz ezt befogadni, és az életünk részévé tenni. Hagyni, hogy az legyen. Tehát ott volt a Szentlélek. És természetesen a Szentlélek ott van, mind a mai napig az Újszövetség népével is. Ott van a gyülekezettel. És ott van mindazokkal, akik egykor leírták a most általam is kezembe tartott Bibliát. Mert megállva egy kicsit a Bibliánál, a Szentírásnál, sokan kétségbe vonták már a Szentírás hitelességét. Megkérdőjelezték azt, hogy ez valóban tényleg Isten igéje, Isten üzenete? Hát hiszen emberek írták ezt is, mint bármilyen regényt vagy írást, mennyivel több a Biblia, mint bármilyen más emberi iromány. De visszautalva arra, amit már mondtam, az ige szíven talál valakit, az ige átformál valakit, valakinek az életét megmozdítja, átformálja, akkor igenis a Biblia sokkal több, mint bármiféle emberi produktum. És mi a nagyszerű ebben, ha olvasuk a Bibliát? Az, hogy a Szentlélek, amikor azon munkálkodott, hogy legyen Bibliánk, legyen Szentírásunk, akkor a Szentlélek oda kapcsolódott ahhoz az emberhez, akit megszólított Isten, akinek le kellett írni a mondani valót, és együtt munkálkodott annak az embernek az intellektusával, a tudásával, mindenféle hátterével, testi-lelki beállítottságával a Szentlélek közösen munkálkodott azzal az emberrel. Egészen más szókincsel ír Péter apostol, mi ezt így nem érzékeljük a magyarban. De a görög nyelvezetben Péter nyelvezete egészen más, egészen egyszerűbb. Pálé egészen magasabb szintű, hiszen ő képzett teológus volt. És nem számít a kettő, mert mind a két ember életében, csak őket, kettejüket említve, mind a kettejük életében a Szentlélek munkálkodott és segített nekik, hogy leírják azt, amit leírtak, és amit kezünkben tartunk, és amit olvashatunk. Péter pont ezért jegyzi meg ezt a nagyszerű gondolatot mindazoknak, akik kételkednek a Biblia hitelességében, így fogalmaz Péter második levelében. Mindenekelőtt tudnotok kell, hogy az írás egyetlen proféciája sem ered önkényes magyarázatból, mert sohasem ember akaratából származott a profécia, hanem a Szentlélektől indítatva szóltak az Istentől küldött emberek. A Szentlélektől indítatva szóltak az Istentől küldött emberek. Nem önkényesen, hogy én leülök, aztán írok valamit, hanem ott volt a Szentlélek. Ezért tehát soha ne kételkedjünk a Biblia szavában, a Biblia hitelességében. Fogadjuk el az igét, és hagyjuk, hogy ha kemény is az ige, ha megfed bennünket az ige, ha megítéli az életünket, akkor is engedjük, hagyjuk ezt, mert tudjuk, hogy sokszor a gyógyulás is csak úgy lehetséges, hogyha az a szike, az a műtőkés, az behatol az ember szervezetébe. Akkor lesz a gyógyulás eredményes. Ilyen kétélű éles kard, mondja a Bibliáról, az Isten igéjéről, a Szentírás. Ilyen ez az ige, és így hatol az életünkbe is bele. És ennek a hathatóságát pedig a Szentlélek biztosítja. Milyen nevekkel, milyen formában találkozunk még a Bibliában a Szentlélekkel? Először lássuk ezt, és aztán azt is csak úgy vázlatosan, hogy milyen munkái lehetnek még. Ilyen nevekkel találkozunk: vigasztaló, tanácsadó, szószóló, pártfogó, útmutató, közbenjáró, és még lehetne sorolni, aki titokzatosan, de folyamatosan jelen van minden ember életében. Tehát ne értsük félre, testvérek, nem csak a hívők életében van jelen a Szentlélek, hanem minden ember életében jelen van. Hiszen senki sem születik hívőnek. Senki sem születik úgy, hogy már megvan térve. Az majd elkövetkezik, eljön az élete során, élete egy pontján, hogy dönt Isten mellett, és rábízza az életét. Az majd eljön, de addig is a Szentlélek munkálkodik az ember életében. Hiszen a Szentlélek mutatja meg, és döbbenti rá az embert, hogy kicsoda valójában, hogy milyen elveszett állapotban van Isten nélkül. Hiszen, hogy az én életemben is a Szentlélek mutatta ezt meg. Mert eljött az életemben nekem is egy olyan pont, egy olyan idő, amikor rá kellett döbbenjek, hogy hát én Isten nélkül elveszett vagyok. Szükségem van Istenre. Eddig tagadtam őt, de most már hívom az életembe. És hiszem, hogy az addigi munkálkodást, az értem elmondott imádságokat, mindazt, amit hallottam és kaptam a szüleimtől, adott esetben a konfirmációkra, a lelkipásztoromtól, azt Isten felhasználta arra, hogy eljöjjön az én életemben is az a damaszkuszi út, az a pálfordulás. Ha nem is egyik pillanatról a másikra, de eljött. És ez a Szentlélek munkája, én ezt hiszem és vallom. És a hívők életében pedig úgy munkálkodik a Szentlélek, testvérek, hogy szüntelenül magyarázza nekünk az igét. Mert mi keressük az ige értelmét, ezért kell naponta igét olvasni, Bibliát tanulmányozni. Elgondolkodni azon, hogy Uram, mit akarsz mondani nekem? Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. És abban a pillanatban a Szentlélek egy szót, egy mondatot, egy gondolatot megértett velünk. Egy tükröt tart elénk, és meglátjuk magunkat. Vagy felhívja a figyelmünket arra, hogy hálásak legyünk, hogy köszönjünk meg valamit. A hívember naponta átéli a Szentlélekkel való közösséget, a Szentlélek jelenlétét az ige által, az igén keresztül. Mert leginkább ma a Szentlélek az ő igéjén keresztül munkálkodik. Munkálkodhat máshogyan is, csodálatos módon is, nem korlátozzuk mi le a Szentlélek munkáját, de leginkább az ige által tud munkálkodni a Szentlélek. A Szentírásban így is találkozunk a Szentlélekkel, hogy az igazság lelke, ő, aki meggyőz bennünket a bűnről, arról, hogy milyenek is vagyunk, és nem csak azt mondja, hogy te egy bűnös ember vagy, hanem abban is segít, hogy hogyan szabaduljunk meg a bűneinktől. Hogyan szakítsunk vele, hogyan tagadjuk meg, hogyan valljuk meg. Ebben mind segítségünkre van a Szentlélek. Aztán így is találkozunk vele, hogy ő az élet lelke, az igaz tanú, aki biztosít az örök élet felől, és aki biztosít arról, hogy Isten gyermekei vagyunk. Értitek, testvérek, amikor ott van bennünk a kételkedés, a kételkedésnek a lelke, a kételyek megrohanják az embert, akkor a Szentlélek az, aki a kételkedést a szívünkből ki tudja venni. Aki meg tud győzni, hogy téged Isten szeretetétől semmi nem szakíthat el, amely van Jézus Krisztusban. Erre állj rá, erre bízd rá magad. Hát amikor megnyugszik a lelkünk abban, hogy semmi nem történik véletlenül velünk, hogy még a rosszat is, amit Isten megenged, vagy ránk bocsát ebben a földi életben, a javunkra is tudja fordítani, mikor ebben megnyugszik a lelkünk, ezt a nyugalmat is a Szentlélek adja. És nagyon sok mindent lehetne még, hiszen az egész Szentírás tele van a Szentlélek munkájával, testvérek. De van itt egy másik szó az igében, nem csak a lélek, hanem ott van egy szó, a mennyasszony. Ugye milyen érdekes, milyen elgondolkodtató, hogy is van a lélek és a mennyasszony együtt. Hogy ők mondják, hogy ők üzenik, hogy jöjj. Ki ez a mennyasszony? Kit jelképez? Egyértelműen elmondhatjuk, testvérek, hogy a mennyasszony a Szentírásban az egyházat jelképezi. Jézus Krisztus mennyasszonya az egyház. Ő a vőlegény, mi pedig az ő mennyasszonya vagyunk. Az emberi életnek az egyik legszebb képével ábrázolja Isten az ő urának, Jézusnak és az egyházának a kapcsolatát. Hiszen egy nő életében a legszebb pillanat valóban az, amikor ott fehér ruhában áll, a vőlegénye oldalán. És Jézus így mondta, hogy az én mennyasszonyom az egyház, én pedig a vőlegénye vagyok. És így hagyta Jézus tulajdonképpen mennybe menetelekor, nem magára, de egy időre hagyta el a mennyasszonyát. Egy időre. De nem hagyott bennünket magunkra. Mondja is még a nagypénteki események előtt, hogy nem hagylak titeket árván. Nem hagylak titeket magatokra, hanem elküldöm hozzátok a Szent Lelket, a pártfogót, a vigasztalót. Tehát az ő mennyasszonyát nem hagyta magára.
1: A Szentlélek munkáját tehát végig kísérhetjük a Szentírás kezdetétől a végéig, sőt, Isten általa ihlette irányította a Biblia könyveinek leírását is. De elgondolkozhatunk azon is, hogy hányszor élhettük már át Isten vezetését a saját életünkben. Szilágyi Sándor ige magyarázatát egy hét múlva folytatjuk. Addig is kívánjuk kedves hallgatóink számára, hogy hallgassák a MERA műsorait, és tartsa meg önöket az Úristen kegyelme. Most búcsúznak a műsor készítői Zika Klára és Nemeshegyi Zoltán. Viszont hallásra!

0: egyházakról mindenkinek. Híreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
1: Velünk az Isten. A napi áhíta címe: Nyisd fel a szád. A mai ige: 81. Zsoltár, 11. Nyisd ki a szádat, és én megtöltöm. Gondolatok az igéről. Milyen nagy buzdítás ez imádságra. Mi magunktól csupán kicsin dolgokat kérnénk, mert nem is érdemlünk nagyokat. Urunk azonban arra biztat, hogy kérjünk nagy áldásokat. Legyen az imádság életünknek olyan természetes cselekedete, mint az, hogy kinyitjuk a szánkat. Ugyanolyan természetes és őszinte megnyilatkozás. Ha valakinek nagyon fontos mondani valója van, jól kinyitja a száját, igehelyünk is arra biztat, hogy legyünk igazán buzgók a kérésben és könyörgésben. Ez az ige azt is jelenti, hogy bátran kérhetünk Istentől nagy áldásokat. Olvasd el az egész verset, és lásd meg, hogyan érvel. Én, az Úr, vagyok a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről, nyisd ki a szádat, és én megtöltöm. Mivel az Úr már annyi mindent tett velünk, most arra bátorít minket, hogy kérjünk még többet, sőt, számítsunk még többre. Nézzétek a madárfiókákat a fészekben, hogy kitátják a csőrüket, amikor anyjuk közeledik a táplálékkal. Csináljunk mi is ugyanezt. Fogadjuk be a kegyelmet minden lehetséges alkalommal. Szívjuk be a kegyelmet, mint a szivacs a körülötte levő vizet. Isten kész arra, hogy megtöltsön bennünket lelkével, csak mi is legyünk készek arra, hogy befogadjuk azt. Szükséget látunk? Indítson ez arra minket, hogy megnyissuk Isten felé a szánkat. Már-már összeroskadunk? Serkentsen ez arra, hogy elpanaszoljuk Istennek erőtlenségünket. Tele vagyunk félelemmel? Legyen belőle segélykiáltás az Úrhoz. Mint egy gyermek, kiáltsunk Atyánkhoz. Szánkat megtölti az Úr, higgyed ezt. Október a reformáció hónapja. A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa idén is október 1-31 között rendezi meg az Október a reformáció hónapja elnevezésű programsorozatot. Ennek keretében az ország különböző pontjain több száz eseményre várják az érdeklődőket. A megnyitó ünnepsége holnap, október 1-én csütörtökön 18 órától lesz a deáktéri evangélikus templomban, amelyen igét hirdet Pap János, baptista egyházelnök. Közreműködnek a Veselény utcai baptista gyülekezet énekkara, a református Calvin kórus, a pünkösdi zenei misszió kórusa, a miskolci metodista Eszterházi és az avasi gimnázium összevont kórusa és az evangélikus luteránia énekkar. 17 óra 30-tól térzenével szolgál az Egressy Béni Református Művészeti Középiskola. Közös megszólalás és egymástól tanulás. Az Egyházak Világtanácsának főtitkárával találkozott Steinbach József. A kereszténység helyzetéről, a közös bizonyságtétel lehetőségeiről és a fiatalok megszólításáról is tárgyalt Steinbach József püspök, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának elnöke, Jerry Pillay-jel, az Egyházak Világtanácsának főtitkárával szeptember 26-án Budapesten. Az Ökumenikus Tanács székházában tartott találkozón a teremtésvédelem és a mesterséges intelligencia emberi kapcsolatokra gyakorolt hatása is szóba került. Az együttműködés konkrét lehetőségeként felvetődött, hogy a hazai egyházak állásfoglalásai és szakmai anyagai az egyházi világszervezet munkáját is gazdagíthatják. Beszélgetésük egyik kiinduló pontja az volt, hogy milyen kihívásokkal szembesül ma a kereszténység a világ különböző részein. A püspök elmondása szerint a jóléti társadalmakban elsősorban az elvilágiasodás, másutt a keresztényüldözés nehezíti az egyházak szolgálatát. Ugyanakkor kedvezőtlen körülmények között is vannak növekedő gyülekezetek, amelyek tapasztalataiból mások is tanulhatnak. Leó pápa, az egyháznak szembe kell néznie a múlt hibáival. Leó pápa arra szólította fel a katolikus egyházat, hogy őszintén nézzen szembe saját múltbeli hibáival, és tegyen többet az egyházon belül okozott, mély sebek gyógyításáért. A pápa a franciaországi Lourdesban mintegy 150 ezer ember előtt beszélt erről, néhány órával azelőtt, hogy zárt ajtók mögött találkozott volna hét olyan francia személlyel, akik gyermekkorukban papok által elkövetett szexuális visszaélések áldozatai voltak. A nyilvános beszédében nem nevezte meg közvetlenül a franciaországi egyházi visszaéléseket, ugyanakkor arról beszélt, hogy az egyháznak bátorságra van szüksége ahhoz, hogy szembenézzen a múltjával. A francia püspökökkel tartott korábbi zárt körű találkozón már konkrétabban szólt a kiskorúakkal szemben a papság tagjai által elkövetett visszaélések súlyos problémájáról. Megköszönte a püspököknek az eddig meghozott intézkedéseket, és arra kérte őket, hogy tovább erősítsék a gyermekek védelmét, valamint fokozott éberséggel folytassák a megkezdett munkát.
0: Kulturális programajánló.
1: Rádai napok október elején. Szeretettel hívnak és várnak mindenkit a Dunamellék Reformátusságának legnagyobb találkozójára. A Dunamellék Reformátusságának legnagyobb évenkénti találkozóját, a Rádai napokat idén Mohácson, a Budapesti Rádai Házban és Kecskeméten rendezik meg holnaptól, október 1-e, csütörtök és október 3-a, szombat között. Az imádság évéhez kapcsolódó programsorozat csütörtökön a lelkipásztorok tanulmányi napjával veszi kezdetét. Pénteken a fővárosi és környéki református középiskolák ifjúsági napjával, valamint a református gyülekezetek ifjúsági csoportjainak találkozójával folytatódik, míg a szombati gyülekezeti napra református közösségeink előtt tárják szélesre a kapukat. A házigazdák ezúttal a Baranyai és a Bács-Kiskunsági egyházmegyék lesznek. Szombaton sor kerül a dunamelléki püspök és főgondnok jelöltek bemutatkozására is. Ideje elhinned, országos pásztor és vezetői konferencia. Október 16 és 17 között ismét megrendezik az Ideje elhinned, országos pásztor és vezetői konferenciát a pünkösdiek, melyre szeretettel várnak és hívnak minden pásztort, vezetőt, igehirdetőt, szolgálattevőt és házastársaikat, a fiatalabb generáció tagjait, illetve a szolgálatra még csak készülőket. Az idei témájukat egészséges gyülekezet, valós események és helyzetek inspirálták. Felmérték, mekkora szükség van a gyülekezetek helyreállására és gyógyulására, és az egészséges gyülekezetek jelenlétére Krisztus testében és a társadalomban. A konferencián külföldi és hazai előadók is szolgálnak. Szeretettel várnak és hiszik, hogy ezek a konferenciák hozzájárulnak a szolgálók lelki növekedéséhez és a közösség építéséhez. Szella, országos evangélikus ifjúsági csendes hétvége. Szella címmel rendez országos evangélikus ifjúsági csendes hétvégét október 2 és 4 között Pilis Csabán, a Bétel Evangélikus Missziói Otthonban az Evangélikus Ifjúsági Szövetség. Valóban szabadok vagyunk? Szabadok a bűneinktől? A félelmeinktől? A kötöttségeinktől? Vagy csak azt hiszük, hogy mi irányítjuk az életünket? Mit jelent Luther állítása a szolgai akaratról? Van-e valódi szabad akaratunk? És ha igen, miben? Ha ezek a kérdések benned is felmerültek, Tarts velünk a Szella csendes hétvégén, ahol együtt keressük a válaszokat Isten igéjének fényében. Üzeni Győri Gábor Dávid, missziói lelkész. Ezt mondja, ha szeretnél kiszakadni a hétköznapok rohanásából, újra Istenre figyelni, és közben egy befogadó keresztény közösség részévé válni, akkor itt a helyed. A helyszín Piliscsaba, Bétel missziói otthon, Széchenyi utca 8-12. Az Úr szolgálatának iskolájában nemzetközi ökumenikus konferenciát tartottak Pannonhalmán. A misszió a megbékélés helye lehet, jelölte ki egyik célként Jerry Pillay, az Egyházak Világtanácsának presbiteriánus vallású főtitkára Pannonhalmán, ahol a bencés főapátsági már hatodjára szervezett nagyszabású nemzetközi ökumenikus konferenciát. Egyházukat többek között Fekete Károly, tiszántúli püspök és Berec Júlia, a zsinati hivatal külügyi osztályának vezetője képviselte.
0: Egészséget mindenkinek!
1: Leó pápa a betegekhez Lourdesban. Nem teher, hanem az egyház értékes kincse vagytok. Szeptember 27-én, vasárnap délután a pápa az Accueil Notre-Dame-ba ment, hogy találkozzon az egészségügyi intézmény munkatársaival és gondozottjaival. Ott világi alkalmazottak, szerzetesek és önkéntesek gondoskodnak a zarándokokról. A beszéd éppen a pápa hangsúlyozta minden emberi személy elidegeníthetetlen méltóságát, és arra biztatta mindazokat, akik a világ bármely pontján az egészségügyben dolgoznak, hogy legyenek az élet szenvedélyes szolgái, gyengétséggel kísérjék a betegeket, és utasítsák el az élet kioltásának minden formáját. A betegekhez fordulva kiemelte, hogy nem terhet jelentenek, hanem ők emberségünk dobogó szívét jelentik, és az egyház értékes kincsei. Pályázat teremtésvédelmi akciók támogatására. Teremtés hete helyi teremtésvédelmi akciók támogatása kisösszegű pályázati felhívás. A pályázat kiírója és támogatója a Református Egyház missziói szolgálat teremtésvédelmi munkacsoportja. A pályázat célja, hogy a református egyház közösségeiben a 2026. évi teremtéshete időszakához kapcsolódóan minél több helyi teremtésvédelmi, szemléletformáló és közösségépítő program, akció és kezdeményezés valósuljon meg. A pályázat kiemelten ösztönzi a vízmegtartáshoz, a természeti környezet védelméhez, valamint a helyi közösségek közötti, illetve a helyi közösségek és természeti, társadalmi vagy szakmai szereplők közötti együttműködés és kapcsolatépítés elősegítéséhez kapcsolódó kezdeményezéseket. A pályázat benyújtásának időszaka szeptember 21-től december 1-ig, a program megvalósításának időszaka szeptember 21-től december 5-ig. Az időjárásról. Jön az ősz második hónapja. Sok napsütés, hűvös reggelek, meleg nappalok vannak. Csütörtökön is derült, gyengén felhős, napos, száraz idő ígérkezik. A keleti szél élénkül, és kitart a 22-26 fok. Pénteken is derült, gyengén felhős, napos, száraz időre van kilátás, mérsékelt széllel, és marad a 21-26 fok is. A következő napokban alapvetően csendes, száraz és napos őszi idő várható. A napi hőingás jelentős lesz, de a hétvégén is folytatódik a szép őszi idő.
0: Egyházakról mindenkinek. Egyházi hírösszeállításunkat hallották.

Szól a grácia. Egyedül kegyelemből. Kegyelemből van üdvösségünk a hit által, és ez nem tőlünk van. Isten ajándéka ez. Ez az evangélium a jó hír, örömhír, amely nélkül nincs üdvösség.

holnapra. Jutalom. Adódnak boldog pillanatok, amelyek erőt adnak ahhoz, hogy békében élhessünk tovább. Egy beteljesült szerelem, egy gyermek fogantatása, egy könyv megjelenése, egy nagy felfedezés olyan illúziókba ringathat, hogy úgy érezzük, senki sem lehet boldogabb nálunk. Ha ebben a pillanatban egy komoly tekintély érdemrendet vagy díjat ajánlana fel, megfosztana bennünket az igazi jutalomtól. Mária Montessori.

A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát sugározzuk. Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat!

Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat! Ez itt a Nehéz esetek a Bibliában sorozat. Benne Kulcsár Tibort hallják. Köszöntök mindenkit, és kívánom, hogy a következő néhány perc igazán áldás lehessen. A Bírák könyvéhez kezdtünk az elmúlt hetekben, és azt hiszem, aki Adonibezekre emlékszik a múlt heti első Bírák könyvebeli tanulmányunkra, talán még mindig borzolja a homlokát egy kicsit mindaz, ami vele történt. Ám, ami a következő, az talán a homlokunk helyett a lelkünket fogja jobban borzolni. Nem is szeretném húzni az időt, a Bírák könyve második fejezet első versétől szeretnék egy néhány mondatot elolvasni. Az Úr angyala fölment Gilgálból Bókimba, és ezt mondta: kivezettelek benneteket Egyiptomból, és behoztalak erre a földre, amelyet esküvőn ígértem atyáitoknak, és azt mondtam: nem bontom fel szövetségemet veletek soha. De ti se kössetek szövetséget ennek a földnek a lakosaival, romboljátok le oltáraikat, ti azonban nem hallgattatok a szavamra. Hogy tehettétek ezt? Azt is mondtam: nem üzem el őket előletek. Hadd legyenek az oldalatokban, isteneik pedig legyenek nektek csapdául. Amikor az Úr angyala elmondta ezeket a dolgokat Izrael fiainak, a nép hangos sírásra fakadt. Ezért nevezték el azt a helyet Bókimnak, és áldozatot mutattak be ott az Úrnak. Kedves hallgatóim, ez se az az ige szakasz, amiről nagyon sokat szoktunk prédikálni. Azért nem, többek között, mert nem jó róla prédikálni. Lehet, hogy valaki már is ráncolja a homlokát a hallgatók közül ott a rádió előtt, és azt mondja, hogy na hát, egy lelkipásztor, és azt mondja, hogy egy igéről nem jó prédikálni. Igen, kedves hallgatóm, mert erről az igéről nagyon szépeket nem lehet mondani. Mi is történik Bókimban? Ha megengedik a hallgatók, hogy ilyen különös áthallást mondjak, ugyanaz, ami virágvasárnap. Bejelenti az Úr, hogy egy időszak lezárult, mégpedig visszafordíthatatlanul lezárult. Virágvasárnap azt mondta az Úr, bárcsak felismerted volna akár a mai napon, ami a te békességedre való. De most elrejtettek a te szemeid elől, és jönnek rád napok, amikor ellenségeid falaidra hágnak, és követ kövön nem hagynak belőled. Ugye ez nem szép üzenet? Virágvasárnap a legtöbben nem is szokták ezt szóba hozni. Minek? Hát nem szebb a pálmaág, meg a hozsanna, az éljen Jézus, de jó, itt a Dávid fia,

0: Ez sokkal könnyebb és sokkal nagyszerűbb, látványosabb is. Ehhez lehet hollywoodi köretet produkálni, már bocsánat ezért a furcsa szóért. De amikor az Úr kimondja azt, nincs tovább. A kegyelmi idő valamelyik területen lezárult. Eddig lehetett volna valahogy, de mert nem így tettük, most már csak így lehet, ez mindig rettentően kemény. Emlékszem gyermekkoromban, nagymamám szóvá tette, sokáig vele nevelkedtem, ő nevelt engem egy kis vidéki faluban, szóvá tette, hogy az unokájának az a szavajárása, hogy csak most az egyszer bocsásson meg a nagymama. Aztán egy idő után 3 éves fejemmel én is beláttam, hogy ez a most az egyszer már olyan sokszor elhangzott, és a következő bocsánat a most a kétszer formában hangzott. Ez mulatságos, meg bugyuta is, én tudom. De azt hiszem, hogy Istennel kapcsolatban 1000-szer produkálunk hasonlót. Pedig nem vagyunk 3 évesek. Mi is történt Bókinban? Isten nem egy prófétát szólított meg, mint ahogy azt megszoktuk az igében, hanem Istennek az angyala maga állt oda Isten nevében Izrael elé. Korábban soha nem fordult ilyen elő, hogy maga az Úr angyala beszélt volna szemtől szemben a néppel. Ennek rendkívüli jelentősége van. Az üzenet is rendkívüli, ugye, kedves hallgatóm? Mi is az üzenet? Azt mondtam nektek, mondja az Úr, hogy nem bontom föl a szövetségemet veletek soha. A feltétele az volt, ti se kössetek szövetséget az itt lakó idegen népekkel. De ti nem hallgattatok a szavamra. Nagyon súlyos umma. Ki gondolja, hogy a szövetség másik oldalán levő Isten egyszer számon kéri ezt a szövetséget? Semmilyen más Isten nem szokta számon kérni a szövetséget, nem? Akkor az élő Isten miért teszi? Hát nem megtiszteltetés neki az, hogy mi őt imádjuk? Mi lenne vele nélkülünk? Mi lesz, hogyha majd nem járunk templomba? Mi lesz, ha majd nem adakozunk? Mi lesz, ha majd nem éneklünk Zsoltárt? Mi lesz, hogyha nem jelenünk meg előtte, és nem lesznek az emberek előtt neki ilyen látványos követői vagy követei, mint mi vagyunk? Szégyelni való, hogyha ilyen kérdések forognak a szívünkben. Nem Istennek van szüksége ránk. Nekünk van szükségünk az élő Istennel való kapcsolatra. Bókinban, az okogás helyén azt kérte számon Isten, miért nem tartottátok meg a szövetséget. Ám ez nem egyszerű kis számonkérés volt csupán. A folytatás így hangzott, mivel nem tartottátok meg a szövetséget, én sem tartom meg az ígéretemet. Én azt ígértem, kiűzöm előletek ezeket a népeket, hát mivel hozzájuk húztatok, most ott maradnak tövisnek az oldalatokban. Nem fogom őket kiűzni, és isteneik csapdává lesznek nektek. Ez rettenetes. Az élő Isten nem akarja megakadályozni, hogy én egy másik istenségnek a hálójába kerüljek. Ő maga mondja azt, hogy csapdává lesz a számomra. Mit gondoljak ezek után én az élő Istenről? Hogy gondolkozzam róla? Ezek szerint kiszolgáltat? Ezek szerint odadob? Ezek szerint elvet? És milyen Isten az olyan Isten, aki nem tartja meg, amit ígért? Hát ha nem tartja meg az ígéretét, én csalódok benne. Hányszor szoktunk azon gondolkozni, hogy ami Istenbe vetett bizalmunk, másik oldalán az van, hogy bízik bennünk az Isten. Hogy ez a szövetség nem arra készült eredetileg, hogy Isten ki fog szolgálni bennünket, hanem arra készült, hogy én fogom szolgálni őt. Amit Isten mondott, az azt jelentette, lezárult valami, amit egy népnek, népként ajánlott föl az Isten, és immáron a folytatásban mindenki személyes, egyéni felelőssége lesz, hogy csapdába esik-e vagy sem. Az Isten által fölajánlott szövetség él, de úgy, hogy minden egyes izraelinek egyenként kell eldönteni, milyen viszonyt alakít ki a szomszédjaival, eljár-e a bálványisten tiszteletekre, hisze az élő Istenben és ragaszkodik hozzá, vagy pedig az idegen istenség követőjévé válik. Valaki azt mondhatja, nem egyszerűen arról volt szó, hogy az Úr nem tudta megtenni, amit ígért? Nem tudta elűzni ezeket a népeket? Hadd kérdezzek most én mást, kedves hallgatóm. Nem egyszerűen arról van szó, hogy mi nem is akartuk megtartani a vele való szövetséget? Izrael fiai úgy akarták az Istentől jövő áldást maguknak megszerezni, hogy az Istennek szóló, az Isten által elvárt áldozatot nem akarták meghozni. Nagyon emberi. És azt is mondhatnám, hogy nagyon keresztényi magatartás. Ha körülnézek a mai kereszténységben, ugyanezzel a lelkülettel találkozom. Adjon Isten mindent, amit az ő fiában, Jézus Krisztusban nekem ígért, ám nézze el azt, hogy én nem akarom megtartani azt, amit ő tőlem kért. Dietrich Bonhoeffer, akit a nácik kivégeztek egy koncentrációs táborban, nagy evangélikus teológus volt a korában, megdöbbentő mondatot mondott. Azt mondta, Isten Jézus Krisztusban minden bűnömet elengedte. Azt azonban nem várhatom tőle, hogy elengedje a tanítványságomat is. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy pontot tett az Isten Jézus Krisztusban a korábbi életemre, de elvárja tőlem, hogy cserébe a bűnbocsánatért, a megváltásért, az új életért, az új életet valóban új életként éljen meg, valóban új életben járjak. Nem akarja az Isten fölbontani a szövetséget, de azt se akarja, hogy ez a szövetség kiüresedjen, tartalom nélkülévé váljon, semmit mondóvá váljon, és az a keresztény élet, amely mögött nincs ott fedezetként az oda szentelt, oda áldozott önmagam, nem ér semmit. Kedves hallgatóm, Izrael fiai keserves zokogással kellett, hogy tudomásul vegyék. Ma már nem mondhatják azt, hogy vissza az egész. Hadd legyen tegnap, vagy tegnap előtt, amikor még esélyünk volt. Vagy hagyd menjünk vissza a történelembe. Nem tehették, mint ahogy mi se tehetjük. Ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a szíveteket. Isten nem változott meg, és Isten nem csúfoltatik meg. Ma kell engednem az engedelmességre való biztatásának. Nehogy, jaj, nehogy holnap késő legyen.
1: Nehéz esetek a Bibliában. Kulcsár Tibor igetanulmányozó sorozata.

Nagy szeretettel köszöntök minden hallgatót. Bírák könyve. Sokak számára a kalandoknak a könyve. Mások számára az érthetetlen történeteknek a könyve. Annyira idegen, annyira más világot tár elénk a Szentírás, mint amihez mi most hozzászoktunk. De amikor mélyére nézünk egy-egy történetnek, akkor magunkra ismerhetünk. Mert, tudják, kedves hallgatóim, az az igazság, az emberi történelem sokat változott, főleg a technikánk rengeteget fejlődött, de az ember szívében nem igazán okozott változást az elmúlt néhány ezer év. Kísértéseink hasonlók. Lehet, hogy a körülményeink jobbak, de a bukásaink, kudarcaink, keserűségeink, féltékenységünk, haragunk, istentelenségünk sajnos nem igen változott. A Bírák könyve elején egy különös összefoglalás van erről, a második fejezet második felében. Engedjék a hallgatók, hogy ezt felolvassam. És aki kinyitotta már a Szentírást és velem együtt akar olvasni, a második fejezet 11. versétől kell, hogy olvasson, és ugyanazt találja, amit én olvasok. Izrael fiai azt cselekedték, amit rossznak lát az Úr. Mert a baálokat tisztelték. Elhagyták az Urat, atyáik istenét, aki kihozta őket Egyiptomból, és más istenek után jártak a környező népek istenei közül, azokat imádták, és így ingerelték az Urat. De amikor elhagyták az Urat, és a baált meg az Astarótot tisztelték, föllángolt az Úr haragja Izrael ellen, és fosztogató kezébe adta, hogy fosztogassák őket. Odaadta őket a körülöttük levő ellenségnek, úgyhogy nem tudtak többé ellenségeiknek ellenállni. Valahányszor kivonultak, az Úr keze bajt hozott rájuk, ahogyan megmondta az Úr, és ahogyan megesküdött nekik az Úr. Így nagyon szorult helyzetbe jutottak. Hadd szakítsam meg most itt egy kicsit az olvasást, hogy együtt gondolkozhassunk. Hogy szoktuk mi életünk egy-egy eseményét vizsgálni és értékelni? Azt kell, hogy mondjam, pontszerűen. Mit jelent ez, hogy pontszerűen, kedves hallgatóm? Azt jelenti, hogy amikor leülök az orvosnál a váróterembe, és arról beszél a betegtársam, hogy milyen szörnyűségek történnek vele, nem szokta az ok-okozati összefüggéseket keresni, csak azt mondja, hogy mi volt tegnap. És nagyon sokszor nem az egészségi problémáját sorolja, hanem arról beszél, hogy beszélt tegnap a fia, mi volt tegnap a mennyével, mi történt az anyósával, és ez a keserűség ömlik, és mindig az derül ki, hogy ő tulajdonképpen ebben a helyzetben ártatlan, belesodródott valamibe, szegény. Amikor a Bírák könyvét nézzük, nagyon hamar ugyanebben a helyzetben érezhetjük magunkat. Isten megengedi Izrael számára, hogy elbukjon. Hát nem Isten vezette erre a földre ezt a népet? Nem ő ígérte nekik ezt a területet? Nem ő mondta azt is, hogy nekik ajándékozza? Még ilyen dolgokat is mondott róla, hogy tejjel és mézzel folyó föld, azaz minden kényelem, minden áldás, minden gazdagság meg lesz rajta. Hát szegény nép, nem jogosan érzi kudarcnak, és nem jogosan csalódik Istenben, amikor katonai vereség éri, amikor nincs termés, amikor újabb és újabb csapás éri. Szemet nyitogató, úgyis mondhatnám kijózanító a Bírák könyve. Azzal kezdi, Izrael fiai azt tették, amit rossznak tart az Úr. Nem úgy kezdődött a dolog, hogy Izraeltől elfordult az Isten. Úgy kezdődött a dolog, hogy Izrael fordult el Istentől. Van ilyenkor egy olyan kérdés, amit minden nyelven föltesznek az emberek, és nem igen volt még olyan kor, amikor ezt ne tették volna föl. A kérdés így hangzik, miért engedi meg az Isten, ha van Isten egyáltalán, hogy ilyen és ilyen dolgok történjenek? De soha nem azt szokta kérdezni az ember, miért fordultunk el az Istentől, hogy aztán végül megengedje, hogy ilyen sorsra jussunk.
Ez a kérdés a lázadó ember kérdése. Annak a lázadó embernek a kérdése, aki önmagát akarja igazolni, az önmaga ártatlanságát akarja bizonygatni, aki mindent megtenne azért, hogy felmentse saját magát is a tettei következményei alól. Kisgyermekkoromban egyszer szörnyűséget tettem. 7 éves voltam csak, amikor addig hecceltek az iskola udvaron az osztálytársaim, amíg egy követ eldobtam, nem véletlenül, szándékosan. Azt állították ugyanis az osztálytársaim és iskolatársaim, nekem a vidékről följött fiúnak, hogy én nem tudok eltalálni valakit, aki olyan 20-25 lépésre állhatott tőlünk. Fölkaptam egy követ, és bebizonyítottam, hogy el tudom találni. Eltaláltam. A homlokát azonnal bezúzta a kő. Egy életre ott maradt a nyoma a kőnek, annak a kislánynak az arcán. A forradást biztosan nem tudták eltüntetni. Kérdezhetem-e azt, hogy miért engedte az Isten, hogy az a kő ezen a pályán repüljön? Mit kellett volna tenni az Istennek, kedves hallgatóm? Angyalt küldeni, aki oldalra löki a követ közben? Vagy elgáncsolja a kislányt? Vagy fölüti a könyökömet? És még 1000 buta kérdést föl tudok tenni. Nem ott volt a hiba, amikor én azt a követ meggondolatlanul fölkaptam és elhajítottam? Nem kérdezhetem, miért engedte az Isten. Azt kérdezhetem, hogy lehettem ilyen ostoba. Nem kérdezhetem, hogy miért nem akadályozott meg az Isten, hiszen Isten megakadályozott engem. Én már akkor is tudtam azt, hogy van dolog, amit szabad, és van dolog, amit nem szabad. Azzal, hogy megtanították nekem, hogy mi az, ami jó és ami rossz, azt jelenti, hogy Isten akadályt gördített volna az én utamba, ha mérlegre tettem volna a tetteimnek a következményét, ám de nem tettem, és mivel nem tettem mérlegre a következményeit a tetteimnek előre, ezért meglakoltam utólag. Ki szeret ilyen prédikációt hallgatni? A jó Isten jó dolgokat csinál. Ugye, kedves hallgatóm? Nem engedi a jó Isten, hogy velünk rossz történjen, még akkor sem, ha mi nagyon rosszak lennénk. A Biblia nem ezt mondja. A Biblia azt mondja, hogy ha elhagyjuk az Urat, az Úr is elhagy bennünket. Mi az ellenkezőjét szoktuk ennek imádkozni. Lelkipásztorként 1000-szer hallom, amikor valaki így imádkozik, köszönjük, hogy annak ellenére, hogy mi sokszor elfordulunk tőle, te nem fordulsz el tőlünk. Pál apostol, aki igazán szakértője volt ennek a témának, Timóteusnak valami egészen mást ír. Azt írja, hogyha mi hűtlenül elhagyjuk az Urat, ő hű marad, de nem hozzánk, hanem önmagához, mert ő önmagát meg nem tagadhatja. Izrael fiai nem számítottak arra, hogy Isten rendkívül következetesen fogja megtartani pró és kontra, amit mondott. Betartja az áldás ígéreteit is, ha az áldás feltételei teljesülnek, de betartja az ítéletet is, ha az ítélet feltételeit teljesítette Izrael. Olyan egyszerűen meg lehet menekülni az ítélettől. Ne dolgozz azért, hogy ítélet alá essél. Angol testvéreink úgy köszönnek egymásnak. May God bless you. Ennek a nyers fordítása így hangozhatna, bár csak megállhatna az Isten. Nagyon tanulságos ez a köszönés. Ez azt jelenti, az én nyelvemre fordítva, saját fordításomban, tartsd magad megállható állapotban. Mit jelent ez? Szövetségben vagy Istennel? Szövetségben élsz Jézus Krisztussal? Elfogadtad őt megváltódnak? Királyodnak vallod őt? Uradnak vallod őt? Miért tennél akkor mást? Miért járnál más úton? Nem kell Istent arra kényszeríteni, hogy elszámoltasson engem a szövetséggel, és a szövetség másik oldaláról nézve megtorolja az én hűtlenségemet? Nem is ez a célja Istennek. Ha megtartom, amit Isten parancsolt, ő meg fogja tartani, amit ígért. Egészen biztos lehetek felőle. Isten
nem csúfoltatik meg. Nem az a célja, hogy bukásunkra, hanem az a célja, hogy áldásunkra legyen a vele való közösség. Azt hiszem, a legegyszerűbb, hogyha egy képpel illusztrálom ezt. Isten hátszelet ígért nekem. Ha azt tapasztalom, hogy mégis szembefúj a szél azon az úton, amin haladok, akkor valószínűleg megfordulhattam az úton, és szembe megyek az Istennel. Ha jó irányba mennék, hátszelet tapasztalnék. Kedves hallgatóm, hívlak az élő Istenhez. Jó vele élni. Nem büntetést tervezett nekünk, hanem áldást. Nem keservet, hanem jó életet. És szabad oda menni az Istenhez és azt mondani, belátom, hogy a magam javára akartam veled élni, a magam feje szerint akartam keresztény életet élni, és ez nem lehet. Kérlek, tisztíts meg engem Krisztusért. Azért, hogy tapasztaljam, hogy mennyire hűségesen megtartod azokat, akik megtartják a veled való szövetséget.

0: emlékezzünk. Kedves hallgatóink, szánjunk néhány percet fontos példákra. Emlékezzünk együtt jelentős személyiségekre, meghatározó eseményekre, hogy gazdagodjunk általuk.
1: Szeptember 30-a.
2: Jeromos egyházatya, az ókori Stridon szülöttje, amelyet a kutatás Csáktornyával azonosít, e napon tért örök hazába 420-ban. Betlehemi remeteségében ő fordította az akkori latin köznyelvre, a Vulgata verzióra, a Szentírást, és megírta a pálos rend szellemi ősének, remete Szent Pálnak életrajzát. Egyszer egy sebzett oroszlán jött hozzá. Jeromos kiszedte talpából a tövist, mire az állat hűségesen őrizte jótevőjét, ezért oroszlánnal ábrázolják.
1: 1452-ben megjelent az első nyomtatott könyv, Johannes Gutenberg Bibliája.
2: Defoe regény alakjának, Robinson Crusoe-nak ez a születésnapja, 1627 óta.
1: 1651-ben házasságot kötött az utrechti Katalin templomban Apácai Csere János és Aletta van der Maat, a jómódú polgárlány. Az ifjú tudós ezután kezdte meg a Magyar Enciklopédiája munkálatait.
2: Először mutatták be Mozart Varázsúvola című operáját 1791-ben.
1: Székelyföldön megszületett 1859-ben Benedek Elek író, újságíró, mesemondó. Napilapokat és folyóiratokat szerkesztett, ilyen a Magyarság, Magyar Világ, Magyar Kritika, Nemzeti Iskola, Néptanítók lapja, a Hazafias Gyermeklap az Én Újságom és a Jó Pajtás. Emellett számos lapban publikált álnévem. 2005 óta születésnapja a Népmese napja a nagymesemondó emlékére.
2: 1918-ban halt meg Szabó Ervin társadalomtudós, a Fővárosi Könyvtár igazgatója. Átfogó művelődési hálózatot tervezett, az ő szellemében indult meg a könyvtári hálózat kiépítése.
1: 1934-ben ekkor nyílt meg az Országos Református Kiállítás, az Iparművészeti Múzeum, a Nemzeti Múzeum és a Református Teológiai Akadémia termeiben. Az ország különböző gyűjteményeiből dr. Csikesz Sándor szervezésében állt össze a teljességre törekvő, hatalmas sikerű anyag.
2: Az országgyűlés 2000-ben a helyi önkormányzatok napjává nyilvánította szeptember 30-át az első, azaz 1990-es helyhatósági választások emlékére.
1: 2006-ban meghalt Sütő András, Herder és Kossuth Díjas erdélyi magyar író, drámaíró, a református temetőben, a Bolyaiak sírjának közelében helyezték végső nyugalomra. Regényei, drámái közül kiemelkedik az Anyám könnyű álmot ígér, a Csillag a mágián, a Káin és Ábel, a Szuzai mennyegző, valamint az Engedjétek hozzám jönni a szavakat című esszé kötete.
0: Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy együtt figyeltünk a múlt pillanat képeire.

0: Ne aggodalmaskodjatok tehát a holnap felől, mert a holnap majd aggodalmaskodik a maga dolgai felől. Elég minden napnak a maga baja. Máté 6.34.
1: Kedves kis történet szól arról, hogy egy kisgyermek a közös családi ima közben a mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma sornál, kiszólt az imádságból, és azt kérdezte, mi az a ma? Könnyűnek tűnik a válasz, ám ez nem így van. Minden nap azt mondjuk, hogy ma van. Közben ez már egy másik ma. Csak a ma van. És folyton gyűlnek a tegnappá váló holnapok, emlékeink, a múltunk és jövőnk, de ami van, az ma van. Így szól a 95. Zsoltár 7. verse. Ő a mi Istenünk, mi pedig az ő legelőjének népei, és az ő kezének juhai vagyunk. Vaj, ha ma hallanátok az ő szavát. A zsidókhoz írt levél 3. fejezet 7. és 8. versben ott a folytatás. Amint a Szentlélek mondja, ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket. A ma, a mindig új, a legfrissebb kegyelem. Lehet, hogy tegnap kemény volt a szívünk, de ez már egy másik ma. Az a pillanat, amikor figyelünk a szívünkre, nehogy megkeményedjen, nehogy megmakacsoljuk magunkat, és nehogy elhagyjuk az Úr szavát. Mert ma szól az Isten. Ha az ő szavát halljuk, felelnünk kell, és kérdeznünk lehet. Mert a mi Urunk nem kemény szívű Isten, és ha szólunk, meghallgat. A ma, amikor megnyílhatunk az Úr beszéde előtt, ma imádkozhatunk. És ez a gondviselés napja, mert volt ma is kenyerünk, van megköszönni valónk. Ma is beteljesült valami Isten akaratából, ígéreteiből. A ma, a jelen pillanat, a mindenünk, amivel rendelkezünk ezen a földön. Az a lehetőség, hogy változtassunk. Holnap már nem biztos, hogy megtehetjük, arra nincs garancia. A ma az, amiben döntést hozhatunk, amikor változhat bármi is. A ma az a kapu, amin át elérkezhetünk a holnaphoz, a reménységeink beteljesüléséhez. A ma folyton folyvást a tanulás, a javulás, a megtisztulás napja, a kihasználni való idő, amikor választanunk kell, kit szolgálunk, mit végzünk el. A ma az életünk. Csak egy pillanat a miénk. Mindig a most, amely egymásra rakódik. És ez a nap hozza el a kérdéseit is. Mit tettünk ma? Mivel lett több az életünk ma? Mit valósítunk meg ma? Mennyit voltunk Istenünkkel ma?
0: Istenem, ki vagy a mennyekben? Ma 12. kelemen 1730-as imájával kérem kegyelmedet. Istenem, köszönöm mindazt, amit adtál, az éjt, a pihenést. Köszönöm, amiért tűrni tanítottál, a szenvedést, amit a vállamra raktál. Köszönöm a békét, a sok lelki harcot. Köszönöm, jó atyám, hogy lelkem hozzád vágyik. Add, hogy erőm legyen egészen hazáig. Köszönöm a látást, a két szememet. Áldom a segítő szent kezedet. Köszönöm az értelmet, a szót, a hallást. Köszönöm az ígét, Krisztust, a vallást. Köszönöm azt is, hogy szerethetlek téged. Köszönöm, hogy hívő fohászom megérted. Köszönöm, hogy meghallod a jaj kiáltást, és hálával köszönöm a sok megbocsátást. Sajnos bűnös vagyok, egyre csak vétkezem. Add szent kegyelmedet, hogy csak a jót tegyem. Ha te nem vagy velem, csupán koldus vagyok, de így te véled gazdag, nagyon gazdag vagyok. Minden te tőled van, és minden te általad. Csak egy legyen utam, a hit és az alázat. Uram, ezen az úton vezesd a lelkemet. Köszönöm, hogy szereted a megtért gyermekeid. Jó atyám, bár a földön nincsen rá érdemem, segíts meg, szent fiad Jézusom nevében, hogy veled lehessek egykor a mennyekben.

Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: hír összeállításunk következik.
1: Ez a hét a Teremtés hete. A Teremtés hetét 2026-ban Magyarországon szeptember 27-e és október 4-e között ünnepeljük. Az idei téma Víz fakad. Ahová ez a folyó eljut, élet lesz. Ezékiel könyve alapján. A témával kapcsolódhatunk a Season of Creation nemzetközi kezdeményezéshez, annak alapigéjét a magyar közösségek számára kifejtve és alkalmazva. Biztatják a helyi közösségeket, gyülekezeteket, plébániákat, intézményeket, hogy őszi programjuk tervezésébe illeszék be a Teremtés hete megünneplését is. A kezdeményezés elsődleges célja a helyi közösségi cselekvések, akciók bátorítása. A helyi önkormányzatok napja. Az első helyi önkormányzati napot 1990-ben tartották Magyarországon, szeptember 30-án. Ezért az országgyűlés 2000-ben ezt a napot jelölte meg az ünnepre, mely a társadalom elismerése és tisztelete az önkormányzatok tevékenysége iránt. Az új törvény elfogadásával az országgyűlés hitet tesz a helyi választópolgárok közösségének önkormányzáshoz való joga mellett, valamint erősíti a helyi demokráciát. Rádai napok október elején. Szeretettel hívnak és várnak mindenkit a Dunamellék reformátusságának legnagyobb találkozójára. A Dunamellék reformátusságának legnagyobb évenkénti találkozóját, a rádai napokat idén Mohácson, a budapesti rádai házban és Kecskeméten rendezik meg holnaptól, október 1-e, csütörtök és október 3-a, szombat között. Az imádság évéhez kapcsolódó programsorozat csütörtökön a lelkipásztorok tanulmányi napjával veszi kezdetét. Pénteken a fővárosi és környéki református középiskolák ifjúsági napjával, valamint a református gyülekezetek ifjúsági csoportjainak találkozójával folytatódik, míg a szombati gyülekezeti napra református közösségeink előtt tárják szélesre a kapukat. A házigazdák ezúttal a baranyai és a bács-kiskunsági egyházmegyék lesznek. Szombaton sor kerül a dunamelléki püspök és főgondnok jelöltek bemutatkozására is. Közös megszólalás és egymástól tanulás. Az Egyházak Világtanácsának főtitkárával találkozott Steinbach József. A kereszténység helyzetéről, a közös bizonyságtétel lehetőségeiről és a fiatalok megszólításáról is tárgyalt Steinbach József püspök, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának elnöke, Jerry Pillay-jel, az Egyházak Világtanácsának főtitkárával szeptember 26-án Budapesten. Az Ökumenikus Tanács székházában tartott találkozón a teremtésvédelem és a mesterséges intelligencia emberi kapcsolatokra gyakorolt hatása is szóba került. Az együttműködés konkrét lehetőségeként felvetődött, hogy a hazai egyházak állásfoglalásai és szakmai anyagai az egyházi világszervezet munkáját is gazdagíthatják. Beszélgetésük egyik kiinduló pontja az volt, hogy milyen kihívásokkal szembesül ma a kereszténység a világ különböző részein. A püspök elmondása szerint a jóléti társadalmakban elsősorban az elvilágiasodás, másutt a keresztényüldözés nehezíti az egyházak szolgálatát. Ugyanakkor kedvezőtlen körülmények között is vannak növekedő gyülekezetek, amelyek tapasztalataiból mások is tanulhatnak. Az időjárásról. Jön az ősz második hónapja. Csütörtökön is derült, gyengén felhős, napos, száraz idő ígérkezik. A keleti szél élénkül és kitart a 22-26 fok. Pénteken is derült gyengén felhős, napos, száraz időre van kilátás, mérsékelt széllel, és marad a 21-26 fok is.
0: Híreinket hallották.
2: A A profécia szó irodalmi jelentése jóslat, jövendőlés. Vallási értelemben viszont a proféta Isten által kiválasztott személy, aki az isteni igazságot terjeszti, amelyik kijelentések a jelenre és a jövőre is vonatkoznak. Péter apostol ezt így fogalmazta. Mert sohasem ember akaratából származott a profécia, hanem a Szentlélektől indítatva szólaltak meg az Istentől küldött emberek. Pál apostol pedig arról beszélt az efézusi gyülekezetnek, hogy a profécia nekünk szól, amit meg kell értenünk. Kérem, hogy a mi Úrunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atya, adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás lelkét, hogy megismerjétek őt, és világosítsa meg lelki szemeteket, hogy meglássátok, milyen reménységre hívott el minket, milyen gazdag az ő örökségének dicsősége a szentek között, és milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma rajtunk, hívőkön. Folyamatosan törekedjünk Isten kinyilatkoztatásainak bölcs értelmezésére. Profétai üzenetek a Bibliában.
3: Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntjük Önöket. Folytatjuk a proféciákról való beszélgetést Farkas Leventével, és most ráadásul egy olyan igét fog idézni, amiről az előző műsorban elmondtuk, hogy a károli fordításban mindig feketével vannak kijelölve ezek az igék. Most van egy olyan ige, amelynek még egy címet is adott Károli, igaz proféta ígértetik.
4: Én is köszöntöm Önöket, tehát az idézett helyről így szól a profécia. Profétát támaszt néked az Úr, a te Istened, te közüled, a te atyád fiai közül, olyant, mint én. Azt hallgassátok. Nehéz területen járunk a Bibliának a proféciákkal, mikor egy-egy proféciát olvasunk és gondolunk végig, mivel szándékosan több esetben úgy vannak fogalmazva, hogy többszöri beteljesedése is lehetséges egy ugyanazon proféciának.
3: Bocsánat, de a zsidóságnál, amikor mindig olvassák a Tórát minden héten a heti szakaszt, én olvastam tőlük, hogy a Mózes 5. könyve szinte ismétli az első 4 könyvet. Akkor lehet, hogy itt is erről van szó, nem?
4: Igen, tehát ők ezt hangsúlyosan szokták figyelembe venni a zsidóság Mózesnek a könyveit, úgyhogy ez az ő számukra is egy különlegesen fontos profécia. Tehát azért mondom, hogy nehéz területen járunk a proféciákkal, mert a többszöri beteljesedés azt jelenti, hogy beteljesedhet ugyanaz a profécia egy kisebb léptékben vagy mértékben, aztán később ugyanaz a profécia sokkal nagyobb és kiteljesedettebb mértékben és léptékben. Tehát ugye ezért itt a történelmi beazonosítások nem lehetetlenek, ugye, csak nem kizárja az egyik a másikat, hogyha egy ilyen beteljesedése volt, akkor többet már nem is keresünk, és nem is lehetséges, hogyha van ilyen, hogy többszöri beteljesedése egy ugyanazon proféciának. Tehát ez a nehézség része számomra a proféciákkal kapcsolatosan, lehetséges többszöri beteljesedések. Azzal kezdődik ez a profécia, hogy profétát támaszt, a profétát. Miért volt szükség a profétánkra? Mert Isten nem közölte mindenkivel külön az akaratát. Miért nem? Nyilván minden hatoként megtehette volna, de nem ez volt a szándéka, mert a hit közösségi életforma, és az adás előtt elmondtál ezzel kapcsolatosan számomra egy pár előrevívő gondolatot, megkérlek, akkor megosztanád ezeket a kedves hallgatókkal is.
3: Hát igen, hogy tulajdonképpen ezt átgondolhatjuk mindannyian, hogy tényleg azt várjuk el, hogy Isten 8 milliárd emberhez beszéljen egyszerre, és ugyanazt mondja el mindenkinek? Vagy utána jön egy generáció, és akkor újra mindenkinek. Hányszor? Szóval ezt ne higgyük, hogy Isten ilyen világnak akar az ura lenni, hanem ő, amit elmond, azt értsük meg, terjesszük, de ez ma is így van egyébként a világban, hogyha valakinek elmondunk, és másoknak is ugyanazt, akkor mindenki másképp értelmez például, és akkor ezekből vita van. Ezért nagyon fontos, hogy legyen egy proféta, aki rögzíti, amit Isten mondott, és akkor utána mi beszélhetünk róla. De ne állítsuk, hogy de nekünk így mondta, nekem meg úgy mondta, mert annak idején a kis kígyó is ezt mondta, nem? Évának, hogy amit Isten mondott, azt nem úgy kell értelmezni, hát majd én elmagyarázzom neked.
4: Igen, tehát ezek mind hozzájárulnak ahhoz, hogy miért volt szükség prófétákra, és nem csak az igaz, hogy nem közli mindenkivel külön-külön Isten az akaratát, hanem egy központon, hogyha úgy tetszik ez a proféta, hogyha központ keresztül az akaratát számunkra, ugye most ez a Szentírás elsősorban, ha úgy tetszik ez a központ, amivel közli Isten az akaratát, de ettől függetlenül az a szándéka, hogy mindenkihez eljusson, bár nem mondja el mindenkinek külön-külön, de azt azért szeretné, hogy eljusson mindenkihez. Izraelben nem volt helye olyan szektának, amely kivételezett, válogatott tagokból állt, akik ezoterikus üzeneteket kaptak, melyet nem adhattak tovább másoknak. Isten igéje mindenkinek szól, nem csak a szellemi elitnek. Tehát ilyen értelemben Isten akarata az, hogy mindenkihez eljusson, de nem mindenkivel külön-külön közli az ő akaratát, hanem itt látjuk, hogy a profétai intézményen keresztül teszi ezt.
3: De hát ezt a papok is ezt csinálják, nem? Összehívják a gyülekezetet egy Isten tiszteletre, és elmondják, hogy hallja mindenki. Nem elmennek mindenkihez külön-külön elmondani, vagy akkor konferenciákat rendezünk, igaz?
4: Igen, az Ószövetségben a papok is hasonlóképpen közvetítették Isten akaratát, amit megértettek, és manapság is a lelkipásztorok hasonlóképpen tevékenykednek. Tehát azért is szükség volt a profétákra, azon túl, hogy központokon, mint egy központokon keresztül hirdette Isten az akaratát, hogy ne a jövendőmondókra hallgassanak megváltozott élethelyzetükben. Ugye Isten népe ennél a proféciánál, amit az imént felolvastunk, egy megváltozott élethelyzetbe került. Gyakorlatilag arról van szó, hogy megérkeztek a pusztai vándorlás után az ígéret földjének a határához. És ott beszél velük az Isten. És elmondja, ugye ezeket a dolgokat nem olvastuk fel, de előtte arról van szó, hogy azért mehettek oda be, és foglalhatjátok el azt a földet, és azért adom a ti kezetekre, mert azok a népek ezt és ezt és ezt teszik, és itt van egy 9 tételből álló fekete lista, ilyenek ezek az emberek, ezért elveszem tőlük a földet, és nektek adom. De, és most jön a lényeg, nektek nem engedem meg, hogy ti ezeket a dolgokat cselekedjetek, mert ez utálatos én előttem, és ezeket az utálatosságokat ti ne cselekedjétek, mert azért írtom ki előletek, mert ezeket követik el. Tehát egy megváltozott, egy olyan térségbe kerülnek be, ahol olyan népekkel, emberekkel találkoznak, akik jövendőmondókkal, titokfejtőkkel, halott időzőkkel, bűbájósokkal, tüzönjárókkal, meg sok minden, ugye itt fel van, említettem 9 különböző dolgot sorol fel az Isten, ez volt az a megváltozott élethelyzet, mikor az ígéret földjéhez megérkeztek, bemennek az ígéret földjére, és ott csupa ilyen emberekkel fognak találkozni, akik ilyen gondolkodásúak, és ezeket a gyakorlatokat űzik. Tehát ez volt ez a megváltozott élethelyzet, és fontos volt, a profétára, ugye ebben a megváltozott élethelyzetben, hogy ő ráhallgassanak azon túl, amit elmondtunk, hogy mint egy központokon keresztül közölte akaratát, de hogy ne más központ legyen, hogyha már ennél a képnél maradunk, hogy ne a jövendő mondókra hallgassanak, meg a bűbályosokra, meg a halott idézőkre, meg nem tudom én kicsoda másokra. Tehát megváltozott környezetbe kerültek. A környezethez való adaptálódás, vagyis az alkalmazkodás biológiai törvénye a túlélés érdekében a hit életben katasztrofa. Tehát a biológiában az alkalmazkodás a környezethez a túlélésnek a záloga. Ugye, hogy meg tudjak élni abban a környezetben, de a hitéletben nem igaz az, mint a biológiában, hogy a környezethez kell alkalmazkodnunk a túlélés érdekében, mert ez ugye, hogyha azt tették volna Isten népe is, amit az ott élők alkalmazkodnak hozzájuk, az katasztrofához vezetett volna. Mik voltak ezek a jövendőlések, meg jövendőmondások, hogyan üzték ezeket a praktikákat az ott lakók, akik utálatosak voltak emiatt az Úr szemében? Milyen eszközöket használtak? Ezek az eszközök magukba foglalták a repülő madarak mintáját. Tehát megfigyelték az égen a madarakat, hogy milyen alakzatban hogyan repülnek. És ebből a mintából, vagy repülési alakzatból vontak le következtetéseket a jövőre vonatkozóan, hogy mi hogyan fog történni. Attól függően, hogy milyen alakzatban repülnek a madarak az égen. Tehát ez volt a jövendőmondásnak az egyik formája. Aztán egyes áldozatként felajánlott szerveknek az elhelyezkedéséből vontak le következtetéseket. Tehát feláldoztak egy állatot a pogány isteneknek, vagy a kitalált isteneknek, és megfigyelték, hogy a belső szerveik hogyan helyezkednek el. És ebből mondtak jövendő mondásokat, vagyis a jövőre vonatkozó dolgokat. Tehát a madarak repüléséből, állatok belső szervéből, és a bolygók egymással való kapcsolatát is vizsgálták, és ebből szintén jövendőléseket állapítottak meg. Ugye rokonságban áll a mai asztrológiával, nem asztronómiával. Az asztronómia, az csillagászat, az egy pontos, exakt tudományág. Az asztrológia pedig áltudomány, ugye az a csillag jóslást jelenti. Tehát, és ehhez hasonló eszközöket használtak annak idején, amit ma a csillagjósok vagy a asztrológiával foglalkozók is csinálnak, hogy a bolygókkal egymással való kapcsolatát figyelve jövőre vonatkozó eseményeket vontak le belőlük, tehát jövendőket mondtak. Tehát a madarak repülési mintázatából, feláldozott állatok belső szervéből és a bolygók egymással való kapcsolatából vontak le, sokféle módszert használtak a jövendőmondásra, amit utálatosságnak nevez az Isten. Aztán, amit szintén említ, a varázslás. A varázslás a sátánnal és démonjaival való foglalkozást jelentette a kívánt vég elérése érdekében. És ugye ebben a megváltozott ilyen emberek közé mentek be, ilyen népcsoportok közé az ígéret földjére, Isten népe. És azért mondja, ugye, hogy én profétát adok, hogy ne a jövendőmondókra, ne a varázslókra hallgassatok, és a varázslásokkal foglalkozok, hallgassátok, hanem profétát adok nektek. Azt mondja, hogy profétát támaszt számatokra az Úr, mondja ugye Mózes itt a népnek.

tette. Ugyanúgy a profétaságnak is az eredete titok számunkra, amikor ezt mondja Mózes, hogy profétát támaszt az Isten, hogy hogyan támasztja, hogyan csinálja ezt az Isten, de nem is kell nekünk ezt ennyire részletesen tudni. Fontos az, hogy Isten támasztja ezeket a profétákat. A történelem során Izrael gondolkodását gyakran fertőzték meg hamis proféták, és ezért is mondja az Úr ebben a megváltozott élethelyzetben, az ígéret földjének a kapujánál, profétát adok számotokra. Tehát ne a jövendőmondókra hallgassatok, a varázslókra hallgassatok, és ne a hamis profétákra. Hamis proféták nem más Istenről tanítottak, hanem az igaz Istenről mondtak hazugságokat. Hazugságokat. Jeremiás proféta különösen sokat kárhoztatta a béke papokat, és veszélyes béke minden áron üzenetüket. Ugye ez egy hamis profécia volt, a kommunizmusban találkoztunk a béke papoknak a rendszerével, ugye akik kollaboráltak, lepaktáltak az éppen regnáló hatalommal, és hasonlóképpen, mint ezek a békepapok Jeremiás korában, béke minden áron címszóval mindent megtettek az akkori hatalomnak, a besugó rendszerükkel, meg mindennel együtt, csak hogy békesség legyen. Hagyjanak békén, de nem hagytak békét nekük, mert beszervezték őket, stb. Stb. Tehát a hamis proféták miatt, a jövendőmondók, a varázslók miatt, ebben a megváltozott élethelyzetben mondja Isten, és ez a történelmi kontextus, amiben megszólal maga a profécia, jobban értsük, hogy profétát támaszt neked az Úr, atyád fiai közül. Ez az atyád fiai utal arra, hogy zsidó származású, és akkor felmerül a kérdés, hogy mi van a többi úgynevezett profétával. Mi van Nostradamusszal, és a híres delfói profétákkal, nem Isten profétái voltak? Nem, miért nem? Mert akkor benne lennének a Bibliában, attól függetlenül, hogy nem zsidó származásúak, még benne lehetnének, láttuk éppen a proféták sorozatának az előző részében Bálám. Ő nem zsidó származású volt, mégis benne van a Bibliában, mert Istentől való proféta volt. Tehát attól, hogy nem zsidó származásúak, Nostradamus, meg a delfói Jósdának a profétái, stb., ha Istentől valóak lennének, benne lennének a Bibliában, mint ahogy Bálám is berekerült, meg Círusról beszéltünk, aki nem, szintén nem zsidó származású volt, mégis belekerült a Bibliába. Kire utalhat tehát ez a profécia, hogy ki volt az a proféta, akiről itt Mózes beszél? Mit mond ezzel kapcsolatosan Calvin János, reformátorunk? Tőle idézek. Teljességgel abszurd ezt ugyanis Józsuéra vagy Jeremiásra korlátozni, mint teszik azt egyesek, mivel Mózes itt az egyház kormányzásának folytatólagos módszeréről beszél, nem pedig arról, amit Isten majd egy rövid időn áttesz. Na, ez egy elég bonyolultan fogalmaz Calvin, megpróbálom egyszerűen megfogalmazni, hogy mi a lényege annak, amit mond. Azt mondja a Calvin, hogy azért nem Józsué ez a proféta, és azért nem Jeremiás a proféta, mert Isten hosszú távban gondolkodik, mikor ezt a profétát kijelöli, az egyház kormányzásának a folyamatosságáról akar itt gondoskodni, és hogyha Józsué lenne, ő egy rövid időn át kormányozta csak Isten népét. Hogyha Jeremiás lenne, ő is csak egy rövid át, tehát ez nem lenne az ő a nem is folyamatos kormányzás, az egyház folyamatos kormányzása rajtuk keresztül nem valósult meg, márpedig Mózesnek ez a szándéka, itt az egyház folyamatos kormányzásáról beszélni. Nagyon logikus, amit mond itt Calvin, és amivel kipécizi, vagy zárójelbe teszi ezeket a profétákat, de nem csak erről van szó, majd még folytatja a gondolatot. Minden esetre a beazonosításban segít számunkra, hogy az apostolok cselekedeteiről írt könyv harmadik részében vagy fejezetében Péter így alkalmazza Mózesnek ezt az

0: igéjét, innen idézek most az apostolok cselekedeteiről írt könyvből. És elküldje Jézust, akit Krisztusul rendelt nektek, és akit az égnek kell magába foglalnia mindaddig, amíg minden újjá nem teremtetik, amiről szól az Isten az ő szent profétáinak szája által elejétől fogva. Mert Mózes ezt mondta, és itt idézi ezt a proféciát. Tehát Péter kivel azonosítja ezt a profétát? Magával, Jézus Krisztussal. Tehát nem kell nekünk nagyon törnünk a fejünket, hogyha úgy tetszik, mert maga a Biblia megmondja, amit te felhoztál az előző részbe, hogy a Szentírás önmagát magyarázza, tehát az apostolok cselekedetében megmagyarázza nekünk ezt a profétát, hogy kire utal, hogy ki ez a proféta. Ugyanakkor Calvin egy kicsit tovább is viszi a gondolatot azon túl, amit említettem, ismét tőle idézek. Azok véleményesen helyesebb egy jótányival sem, akik egyedül Krisztusra vonatkoztatják, mert jó, ha észben tartjuk, amit Isten szándékáról mondtam, tudniillik, hogy ne maradjon mentsége a zsidóknak, ha a jövendő mondó lelkekre, avagy mágusokra hallgatnak. Tehát itt Istennek egy másik szándékát is megjelöli Calvin, hogyha úgy tetszik, kettős szándékáról beszél, az egyik szándéka az, hogy az egyház folyamatos kormányzásáról gondoskodjon, a másik pedig az, hogy ne legyen mentsége a zsidóknak, hogyha mágusokra, illetve jövendőmondókra hallgat. Azért azt mondja Calvin, hogy ez valóban maga teljességében Jézus Krisztusban teljesedik be, de... A többi proféta is benne van ebben a proféta ígéretében, hogy ne legyen mentségük a zsidóknak, nem volt profétánk, ezért jövendőmondókra, meg mágusokra hallgattunk. Tehát kettős szándékát jelöli meg Isten, és ezért azt mondja, hogy hiba az, hogyha csak Jeremiásra, csak Józsuéra vonatkoztatjuk, de hiba az is, ha csak Jézus Krisztusra vonatkoztatjuk, mert azt mondja, hogy mindezek benne vannak, hogyha az Isten szándékát nézzük, a teljes beteljesedés Jézus Krisztusban, de hogy ne legyen a zsidóknak mentsége, hogy jövendőmondókra hallgattak proféták helyett, adott profétákat, nem csak Jézus Krisztus, hanem más profétákat is. Tehát Calvin azt mondja, hogy ez egy olyan profécia, amivel ezzel kezdtük, hogy többszörös beteljesedése is lehet egy proféciának, nem csak egyszeres. Ugye a teljes beteljesedése nyilván ennek Jézus Krisztusban van, de részleges beteljesedései a többi profétákban is megvalósult, az isteni szándék szerint, hogy ne legyen mentségük a zsidóknak, hogy jövendőmondókra hallgattak.
1: Hát igen, korábban is Isten megígérte Mózes által a népnek, hogy mindent meg fogtok tudni előre, amire szükségetek van. Tehát, hogy Isten ezt megígérte, hogy ha valamit tudniuk kell előre, akkor az mindig el fog hangozni. És ez így lett is, ahogy mondtad, de hát, ahogy mondtuk korábban, ezt szépen már Károl is rögzítette. Hát itt az ige mellett, vagy ile alatt ott van, János első levele 46. vers, apostolok cselekedete 3.22, vagy a 7.37.
0: Igen.
1: Tehát oda rögzítette azt, amit az előbb mondtál, te mondtad az apostolok, vagy felolvastad az apostolok cselekedetét, de a János első levele 46-ban találkozik Filip Nátánállel, és mondta néki, aki felől írt Mózes a törvényben, és a proféták, megtaláltuk a názáreti Jézust.
0: Igen, József, tehát János evangéliuma is megerősíti, amit az apostolok cselekedetében olvasunk, hogy a teljes beteljesedése a proféciának Jézusban, az ő személyében valósul meg.
1: Sőt, hát korábban én beszélgettem iszlám egyházvezetővel is, és ők elmondták, hogy ők is profétának tartják Jézust, az iszlámok is.
0: Igen, az iszlám világ, hát viszont az az üdvösséghez kevés.
1: Csak profétának, igen. De profétának, igen.
0: Hát jó, hát a zsidóság is addig eljutott, ugye, hogy proféta volt Jézus, de hát az üdvösséghez csak ezt tudom mondani, hogy az kevés, ha nem Isten fia és megváltó, ugye, akkor nincs megváltás.
1: Hát, illetve én is ezt mondtam nekik, ha viszont elfogadják, hogy proféta, akkor el kéne fogadni, amit mondott. Igaz? És szerintem akkor még erről beszélgessünk, hogy rengeteg olyan dolog van, amit mondott Jézus, és amit nem fogadnak el. Akkor viszont nem szabad prófétának, vagy hamis prófétának nevezni őket. Igaz? Jó? Tehát, hogy kedves hallgatóink, akkor ez valóban így van, szerintem is egyébként, hogy ez egy hosszú folyamat, hogy itt lezárult egy olyan szakasz, hogy Isten beszélgetne bárkivel, hanem rögzítették, hogy prófétákon keresztül szól az emberekhez, bárkihez, egyházhoz, világhoz, és akkor a végén Jézus volt, aki szintén elmondott olyan dolgokat, amik még az utolsó napokban is fognak megtörténni. Kedves hallgatóink, zene után erről folytatjuk a beszélgetésünket Farkas Leventével.

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk ezt a témát Farkas Leventével. Arról beszélgettünk az előbb, hogy Isten azt üzente, hogy prófétát támaszt néked az Úr a te Istenedtek közüled, a te atyád fiai közül. És eljutottunk odáig, hogy már Jézusról is, még már akkor az apostolok is azt írták, hogy ő a proféta, az, akiről Mózes beszélt. Ezt írja a János evangéliumában, hogy aki felől írt Mózes a törvényben, és a proféták megtaláltuk a názáreti Jézust, Józsefnek fiát. Illetve beszéltünk arról is, hogy még az iszlámok is elfogadják, hogy Jézus proféta volt, viszont akkor arról is kéne beszélni, nem? De hogy akkor elfogadjuk, amit egy proféta mond?
1: Szeretettel köszöntöm én is újra a hallgatókat. Rögtön akkor ezt, amit idéztél a János evangéliumákban, hogy azt mondja, ugye, hogy a törvényben, ahogy Mózes mondta, így fejezi ki ugye a János evangéliumán. Most itt Mózes 5. könyvéből olvastuk.
0: Hát a Tóra, az egész, mind az 5 könyve szerintük törvény, a zsidók szerint Tórának hívják.
1: Igen, hát mi egy kicsit másképp gondolunk a törvényre, ugye, mert vannak itt történetek is, ami nem törvény, stb., tehát nem az egész törvény. De az igaz, hogy Mózes 5. könyvének az eredeti tudományos neve, görög neve a Deuteronomium. Na ez egy szép összetett és bonyolult szó, de magyarul azt jelenti, hogy a törvény mása, vagy a törvénynek a megismétlése, mert valóban megtaláljuk ismét benne a 10 parancsolatot, illetve annak a magyarázatát, tehát ezért nevezték így el a tudósok. Ugye Mózes 2. könyvében van a 10 parancsolat, és az 5. könyvében megismétli, és magyarázatokat is fűz hozzá az egyes parancsolatokhoz. Ezért a törvény megismétlése, vagy a törvény mása, az eredeti kifejezés a Deuteronomium. Tehát tudományosan ez a Mózes 5. könyvének a neve, és itt már mindjárt ott vagyunk a törvénynél. Ugye a törvény más, vagy törvény megismétlése, Mózes 5. könyve, ugye ahogy János evangéliából olvastad, ugye, hogy a törvényben, tehát valóban a törvényben mondja, ez a Deuteronomiumból van, a törvény másából, vagy a törvény megismétléséből, hogyha úgy tetszik ez a profécia. Arról szóltál az előző résznek a vége felé, ugye, hogy Isten előre megmondja azt, amit úgy gondol, hogy el kell mondani az Isten népe számára. Itt fontos gondolat az, ugye, hogy a proféciák nem a mi kíváncsiságunkat akarják kielégíteni. Az ember sokszor sokkal többet szeretne tudni, mert ilyen kíváncsi természetűek vagyunk, mint amit Isten elmond. De fontos, hogy meg tudjunk ott állni, ahol az ige is megáll, és nem megy tovább, és ne kíváncsiskodjunk tovább, mint amennyit Isten el akar mondani. Tehát, amit tudnunk kell, azt Isten elmondja a proféciákban, illetve a profétákon keresztül, de ne várjuk azt, hogy a mi extra idézőjelbe kíváncsiságunkat elégítsék ki a jövővel vonatkozóan. Tehát amit a jövőről tudnunk kell, ugye meg sokkal szélesebb spektruma van ráadásul a proféciák, nem csak a jövőre utal, hanem a jelent és a múltat is átöleli, de amit a jövőről tudnunk kell, azt elmondta, és ott álljunk meg, ahol az ige is megáll. Fontos még arról is egy pár szót váltani, ugye, hogy szó volt, hogy arról, hogy a történelmi környezet ennek a proféciának, hogy egy megváltozott környezetben szólal meg, és nem igaz a hitéletben a biológiai alapelv, az adaptáció a környezethez való alkalmazkodás a túlélés érdekében, ez a hitéletben katasztrófát jelentene, tehát nem szabad utánozniuk meg átvenniük az idegen pogány népeknek a szokásait. Ezért ad profétákat, hogy ne jövendőmondókra, mágusokra, stb. Hallgassanak, varázslókra. Miért ne hallgassanak ezekre? Ez egy fontos kérdés, amit érdemes egy kicsit részletesebben is kimondani. Egyrészt Isten megtiltotta az ő népe számára, hogy jövendőmondókhoz és varázslókhoz, meg halott idézőkhöz, meg egyéb más praktikákhoz forduljanak, mikor a saját életükre nézve információt szeretnének szerezni, akár a jövőre, ne, akár a jelenre vonatkozóan is. Miért tiltotta ezt meg Isten? Halottakkal semmilyen kapcsolatot, semmilyen szinten nem tarthatunk. Ugye közel vagyunk a úgynevezett halottak napjához is, azért, mert ilyenkor okkult területre lép az ember. Az okkult egy gyűjtőfogalom mindazoknak az ördögi megnyilvánulási formának a gyűjtőfogalma, ami nem Istenhez kapcsolódik, hanem az ő ellenlábasához, a sátánhoz és az ördöghöz. A jövőnek az ismerete ráadásul az Istennél van. És nagyon szomorú ezt látni sokszor fiataloknál, ugye, hogy szellemidézéssel, meg egyéb dolgokkal foglalkoznak, és okkult területre lépnek ilyenkor, és nem tudják, hogy ördögi területre lépnek át, és ők jópofa játéknak veszik ezt az egészet, amit Isten nem véletlenül tiltott meg az ő népe számára. Ilyenkor kapaszkodót adunk az ördög világnak, amelyen keresztül hozzánk közel tud férkőzni, és meg tud ragadni, és fogságba tud minket tartani. Tehát nem véletlenül tiltotta ezt meg Isten, hogy ne jósokhoz, meg varázslókhoz forduljunk.
0: Hát így van, az apostolok is, Pál apostol is rögzítette, hogy ne embereket kövessünk, hát őt se kövessék, ezt kérte, már, hanem csak Istent kövessük, és ez egyértelműen szerintem arról van, nem? Hisz, hogy a proféciák, mint most erről beszéltünk, hogy ez, amit Mózes itt leírt, hogy ez egy hosszú időszak, vagyis, hogy egészen az időszak végéig tart. Vagyis, hogy nekünk haladnunk kell. Jézus így mondta, hogy keskeny úton, de a világ azt mondja, hogy széles, kellemes úton haladhassunk, de a lényeg az, hogy ha mi haladni akarunk egy keskeny úton, akkor, hát ha például közlekedünk, azért nekünk célszerű mindig előre látni néhány méterrel vagy száz méterrel, nem? Hogy merre megyünk, hogy vagyunk, ne csak azt nézzünk, ahol vagyunk, hanem ezért a proféciákban ezt rögzíti az Úr, hogy azon a keskeny úton, amit haladni kell nekünk, mit kell látnunk előre, hogy valóban ezt az utat kövessük, mert ahogy te is mondtad, igaz, így mondtad, hogy el lehet keveredni más utakra, sátán mindig elvisz bennünket a helyes úttól, illetve szétszakadhatunk. Hát ezért szoktunk beszélni a reformáció emlékünnepén is, hogy hát nem a szakadást ünnepeljük a reformációban, hanem jó lenne, hogyha visszatérnénk, vagyis reformált vissza a keskeny útra, hogy együtt menjünk. És ez a proféciák ezért szólnak, hogy előre csak azt lássuk, amit éppen nekünk kell az úton követnünk, nem kell messzire látni, nem? Tehát, hogyha elindulok innen egy másik városba autóval, akkor nem kell nekem előre látnom a várost, csak az utat, amelyen megyek. Hát ezt én így gondolom.
1: Igen, valóban Istennek vannak hosszú távú és rövid távú eligazításai is a vezetése során. Ugye ez a hosszú távú, amit te mondasz, a rövid távú pedig azt jelenti, ugye, hogy napi vezetése van az Istennek arra a napra vonatkozóan, ennek a jelképe maga a manna, ugye, hogy mindig egy napra valót szedhettek, és azzal táplálkozhattak, nem lehetett a holnapért is összegyűjteni, illetve megtehették, csak akkor az megromlott, romlottá vált, stb. Stb. Hasonlóképpen Isten igéjével napi szinten táplál bennünket, de hát a mai üzenetet ma fogja adni, a holnapit pedig holnap, tehát nem adja meg nekem ma a holnapit is, ez a rövid távú vezetése. A hosszú távú vezetése, amiről beszélsz, ugye, hogy ha közlekedek valahova, akkor oda az utat ismerjem, a városon túli utat nem kell tudnom, mert még nem oda akarok menni, hanem csak addig a konkrét városig, ahova szeretnék tartani. És valóban ilyen szempontból a proféciák egyfajta hosszú távú vezetését vagy eligazítását jelentik az Istennek, ami nem konkrétan egy konkrét napra vonatkoznak, bár vonatkozhat, csak azt már előre megmondja, hogy a proféciáról van szó, több nappal előtte. Viszont, mikor nem proféciákról van szó, ugye, akkor a napi vezetésben mondja el Isten számunkra, ugye, ahogy a mannát is napi szinten adta, arra a napra táplálékként, hasonlóképpen van a lelki tápláléknál is, nem adja meg a holnapi vagy a jövő heti üzenetet, azt mondja a jövő héten vagy a holnap fogja megmondani, és hogy ki kellett menni, és minden nap le kellett hajolni, és össze kellett gyűjteni a mannát, tehát az embernek megvolt a része benne a folyamatból, hogy ne éhezzen. Hogy ne éhezzen a lelkünk is, ugye, ebben a rövid távú vezetésben, vagy eligazításban, a mi dolgunk az, hogy vegyük a Bibliát, imádságos lelkülettel olvassuk, és törekedjünk arra, hogy megértsük, hogy mit akar Isten mondani számunkra.
0: Hát ez is egy olyan történelem, amelyiket már a teremtéskor megfogalmazott Isten. Ő akkor megfogalmazta, hogy hogy együnk, mit együnk, ne azt, hogy a boltból vásároljunk ennivalót, hanem teljes mértékben, ahogy imádkozunk érte, a mindennapi kenyerünket megadja. Hát Jézus ugyanezt mondta, nem? Ugyanezt kérte, hogy csak ennyit kérjünk Istentől.
1: Igen, és említetted Pál apostolt, ő valóban mond olyant, hogy legyetek az én követőim, vagy én Krisztusnak, de itt nem azt akarja mondani, hogy azt csináljuk, amit ő mond, mert ő apostol volt, hanem azt csináljuk, amit Jézus Krisztus tanít, még csak az sem, amit Jézus tett, mert mi nem Jézusok vagyunk, nekünk más a dolgunk. Jézusnak az volt a dolga, hogy megváltsa a világot. Neki keresztre kellett menni, és meg kellett halnia. Nekünk nem kell a keresztre menni, meghalna és megváltani a világot. Tehát ezek a kis karkötők, vagy a WWJD, rövidített mozaik szóval, angolul van, magyarul azt jelenti, hogy mit tenne Jézus, ugye, what would Jesus do? Ez egy szép dolog, csak nekünk nem az a dolgunk, mint Jézusnak.
0: Hát de tehát... ez csak az utolsó hét.
1: Igen.
0: Az, de amit előtte 3 évig csinált, azt nekünk is kell csinálni.
1: Hát próbáljunk
0: csak
1: meg...
0: Csak az utolsó hetet igen. Nem kell nekünk.
1: Próbáljunk meg például halottakat feltámasztani, mert azt is tette Jézus.
0: Vagy rátenni a kezünket, hogy meggyógyuljon bárki.
1: Tehát nekünk nem...
0: apostoloknak is mondta, hogy ezt ti is csináljátok.
1: Hát igen, de mi nem vagyunk apostolok, tehát az egy külön kategória sajnos. Volt megint, tehát akik személyesen látták és hallották Jézust, ahogy mi látjuk és halljuk Jézust, ugye a tanítványi közössége volt, tehát azóta már apostolok nincsenek manapság. Tehát valóban a lényeg az az egészben, ugye onnan indult el az egész gondolatod, ugye, hogy ne jövendő mondokra hallgassanak az emberek, hanem Istenre. Számunkra Jézus az Isten. Ő valóságos Isten és valóságos ember, és őre hallgatunk, még hogyha az Ószövetségben nem is ilyen néven ismerjük őt, hanem más névként jelenik meg, és itt már bejön a Szent Háromság kérdése is a képbe, de ez egy messzire vezető gondolat, inkább térjünk vissza a proféták és proféciák kérdéséhez, és itt ez a konkrét proféciához Mózes 5. könyvének 18. részéből a 15-ös proféciához. Tehát számomra nem azért, mert Calvin mondta, és ő, az ő szava szent, meg szentírás, nyilván nem, de ez előre mutató, hogy tényleg kezelhetjük így a proféciákat, hogy nem csak egyszer beteljesedő esemény, hanem ugye, ahogy Józsuébe és Jeremiásba is beteljesedhetett, bennük is, de a maga teljességében és a maga teljesen kibontakozott valóságában, magában Jézus Krisztusban, de ő nem korlátozza le csak Jézusra ezt a proféciát. Ez előre mutatható, vagy sokat jelentő lehet számunkra, nem csak konkrétan ezzel a proféciával, hanem általában a proféciákkal kapcsolatosan.
0: Igen, de hát akkor, ha megint Jézusról beszélünk, ő ugyanezt megtette, amit most így mondtál, hogy sok olyan dolgot mondott, amit akkor kellett csináljanak, de ő sok olyat mondott, ami előre, vagyis hogy a cél irányába, amik meg fognak történni. Mert hiszen a célra is oda kell figyelnünk mindig, hogyha akár merre haladunk, igaz? Nem kell persze látnunk mindent, de azért mégis oda kell figyelnünk. És Jézus ezt bizonyította, hogy ezt így kell csinálni, mert ő elmondott sok mindent előre. Utána persze János apostol rögzítette, hogy mikor a Jelenések könyvéről kapott ilyen látomást, hogy azt is Jézustól kapta. Ő is rögzítette, hogy ezt nem ő találta ki, ezt is Jézus üzenet. És a Jelenések könyvében viszont nagyon sok olyan van, amit nem értünk egyáltalán, nem is foglalkozunk vele, mert nem könnyű megérteni azokat, amik előre történnek. De én ezt mindig így tapasztalom, hogy nekünk inkább mindig azt kell megérteni, ami most velünk történik. Azt értsük meg, hogy az mi, az hogy van, akkor ha ezt megértjük, akkor az előre lépést is egy kicsit jobban megértjük, igaz? Mert ha azt se értjük meg, ami most történik velünk, hát akkor meg hogy értenénk meg, ami majd lesz?
1: Igen, tehát Jézus proféciája kapcsolatosan ott van az úgynevezett kis apokalipszis, Jézus vége, vagy eszkatonnal kapcsolatos tanításai. Ugye abban érdemes lenne majd a sorozatban egy külön alkalommal csak ezzel foglalkozni, mert az egy hatalmas nagy téma, és rengeteg minden van benne. Ugye most csak érintőlegesen említjük, hogy ilyen is van, de az egy külön adásnak a témája lehetne majd. Igen. És a proféciáknál és azoknak a beazonosításánál még az is nehézséget jelenthet, azon túl, amiről már beszéltünk, hogy többször beteljesedéssel lehet kicsibe, és utána később nagyba, világléptékűbe is, hogy minden kornak a keresztényei próbálták magukra vonatkoztatni a proféciákat, amiről te is beszélsz, hogy tényleg az, hogy nekünk a mában, amiben mi élünk, hogy mi érvényes, mi vonatkozik mi reánk, és megtalálták a proféciáknak a, vagy úgy vélték, hogy megtalálták a saját korukba való beteljesedését. De ez egy kicsit nekem olyan visszás lehet, ugye, hogy akkor mindenkor minden keresztényje magára vonatkozóan megtalálja, ugye akkor egy kicsit elvész az éle számomra, ugye, hogy akkor ennek lenne egy teljes beteljesedése, persze többszöri beteljesedése is lehetséges, csak ne azt akarom mondani, ne érezzünk olyan kényszert, hogy minden proféciát föltétlenül a mi korunkba és a mi életünkbe akarunk érvényesíteni, hogy akkor kell ennek, nem kell, majd Istentől rendelt időben valósulnak meg a dolgok. Tehát ne legyünk ilyen proféciai kényszerrel, hogy mindent meg kell látni a mi időnkben, hogy akkor történnek a dolgok.
0: Így van, és nem magyarázzuk el, hogy mit fog tenni majd Isten ekkor-akkor, amit ő nem mondott. Például a Jelenések könyvébe szokták, de most nem erről beszélgetünk, csak példaként mondom, hogy Isten majd egy bélyeget, egy pecsétet ad az embereiknek, azt nem mondjuk meg, hogy az mi lesz, hogy látjuk. Igaz? Mert akkor leírta volna előre. De nem magyarázzuk meg, csak amikor megtörténik, akkor ismerjük meg és értsük meg.
1: Igen, tehát a jelenések könyve az megint egy külön sorozatnak a témája lehetne, nem egy alkalomnak, hanem egy külön profécai sorozatnak a témája lehetne.
0: Ez az utolsó könyv a Bibliában, Mózes könyve, meg az első.
1: Igen, most igen.
0: Úgyhogy még csak itt tartunk.
1: Igen, de nem baj azért, hogyha látjuk előre az ívet az egésznek, hogy honnan indulunk, és hova lehet megérkezni, hogy megfogunk-e, azt nem tudom, ebbe a proféciák sorozatba, de az ív a Bibliában így van meg.
0: Hát de meg ez nem semmiért, hogy Mózes is már úgy beszél, hogy azt Jézusra kell értelmeznünk, Jézus is előre beszél, de a jelenések könyvében is az van, amikor a három angyal üzeni a világnak, hogy eljött az ő ítéletének órája, akkor azt mondja, hogy imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait, vagyis a jelenések könyve is vissza üzen nekünk az indulási ponthoz, ami Mózes könyvében van, úgyhogy érdekes ez, ugye?
1: Tehát ez a profécia konkrétan az 5 Mózes 18-15-ben számomra Isten gondoskodásának a jelét is mutatja, hogy Isten gondoskodik az ő népéről, mert ő gondoskodó Isten. Ahogy a pusztai vándorlás során gondoskodott az ő népéről, ugye a manna volt az gondoskodásának a képe, vagy a jele, hogy nem kellett éhen halniuk, mert a pusztában nem lett volna mivel táplálkozniuk, és az útra való élelem az hamar elfogyott, mikor kivonultak az egyiptomi fogságból nyilván. És Isten gondoskodott róluk, gondoskodásának egy másik jele a proféciák. Tehát nem hagyja isteni üzenet nélkül, útmutatás nélkül az ő népét, és ez ma is így van. Ma se hagy, bennünket sem hagy üzenet és útmutatás nélkül, és ez szintén Isten gondoskodásának, gondviselésének a jele számunkra.
0: Igen, mert Istennek terve volt velünk, hát Izraellel is terve volt annak idején is, amiben például az egyik példa az mutatta, hogy nem, Isten tervét nem akarják betartani, mert ők azt mondta, hogy csak a bírákhoz forduljatok, hogyha valami problémátok van, majd a bírák megoldják a helyzetet, és erre azt mondta Izrael, nem, nekünk király kell, amire azt mondta Isten, hogy én vagyok a király, de az nem. Tehát, hogy ezt is úgy meg volt tervezve, hogy élhettünk volna, de most legalább akkor ezt a proféciai üzenetet, ezt tartsuk meg, igaz? Fogadjuk el, hogy ezeket kell kövessünk, amik le vannak írva a Szentírásban.
1: Igen, ezek újra és újra megerősítenek bennünket a hitükben, nem csak az Isten gondoskodásában, hanem hogy valóban Jézus Krisztusban van a mi üdvösségünk, hogy őre el kell hallgatunk, nem véletlenül őre elmutatnak ezek a proféciák, illetve nem is csak kizárólag ő benne, de a teljes értelmében benne teljesednek be, hogyha többszöri beteljesedésekről is beszélünk és gondolkodunk. Tehát érdemes az Ószövetséget is használni, nem csak az Új Szövetséget, bár tudom, hogy sokan nem nagyon szeretik olvasni, meg végig gondolni, pedig az egész Biblia Isten üzenete számunkra, úgyhogy mi innen kezdtük most, az elejétől, a legelejétől, mikor még nem is proféták által szólt Isten, hanem maga Isten volt a proféta, ugye ott, amit Ádámnak és Évának mond rögtön a bűnesét után, hogy mi fog veletek történni.
0: Hát, vagy még Mózeshez is beszélt, és ezt kell nekünk elfogadnunk.
1: Jobbat nem is tehetnénk.
0: Illetve, mert ugye az Ószövetségi Új Szövetségre lesz, mondtad, hogy a Biblia a Bibliát magyarázza, az Új Szövetség legtöbb részét az Ószövetség magyarázza. Azzal például ezt a messiás fogalmat is azzal erősítjük meg. Hát ott volt jövendőlve a messiás, akkor miért csak az Új Szövetséget fogadnánk el a messiásról, igaz? Na, akkor Köszönöm szépen, hogy ezt is végig tudtuk beszélgetni, és akkor a következő műsorba folytatjuk. Átlépünk egy kicsit Mózes könyvén majd, jó? Kedves hallgatóink, köszönjük a figyelmüket, ismét azt kérjük, amit eddig is, hogy gondolják át, amikről beszélgettünk, vagy beszélgessék meg egymással otthon, gyülekezetekbe ezeket a témákat, és mindenben Isten segítségét, a Szentlélek segítségét kérjük, hogy jól értsük meg. Köszönjük a beszélgetést Farkas Levente lelkipásztor testvérünkkel.
1: Én is köszönöm.
2: A profécia szó irodalmi jelentése jóslat, jövendőlés. Vallási értelemben viszont a proféta Isten által kiválasztott személy, aki az isteni igazságot terjeszti, amelyik kijelentések a jelenre és a jövőre is vonatkoznak. Péter apostol ezt így fogalmazta. Mert sohasem ember akaratából származott a profécia, hanem a Szentlélektől indítatva szólaltak meg az Istentől küldött emberek. Pál apostol pedig arról beszélt az efézusi gyülekezetnek, hogy a profécia nekünk szól, amit meg kell értenünk. Kérem, hogy a mi Úrunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atya, adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás lelkét, hogy megismerjétek őt, és világosítsa meg lelki szemeteket, hogy meglássátok, milyen reménységre hívott el minket, milyen gazdag az ő örökségének dicsősége a szentek között, és milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma rajtunk, hívőkön. Folyamatosan törekedjünk Isten kinyilatkoztatásainak bölcs értelmezésére. Profétai üzenetek a Bibliában.

0: hír összeállításunk következik.
1: Leó pápa: az egyháznak szembe kell néznie a múlt hibáival. Leó pápa arra szólította fel a katolikus egyházat, hogy őszintén nézzen szembe saját múltbeli hibáival, és tegyen többet az egyházon belül okozott mély sebek gyógyításáért. A pápa a franciaországi Lourdesban mintegy 150 ezer ember előtt beszélt erről néhány órával azelőtt, hogy zárt ajtók mögött találkozott volna 7 olyan francia személlyel, akik gyermekkorukban papok által elkövetett szexuális visszaélések áldozatai voltak. A nyilvános beszédében nem nevezte meg közvetlenül a franciaországi egyházi visszaéléseket, ugyanakkor arról beszélt, hogy az egyháznak bátorságra van szüksége ahhoz, hogy szembenézzen a múltjával. A francia püspökökkel tartott korábbi zárt körű találkozón már konkrétabban szólt a kiskorúakkal szemben a papság tagjai által elkövetett visszaélések súlyos problémájáról. Megköszönte a püspököknek az eddig meghozott intézkedéseket, és arra kérte őket, hogy tovább erősítsék a gyermekek védelmét, valamint fokozott éberséggel folytassák a megkezdett munkát. Ideje elhinned, országos pásztor és vezetői konferencia. Október 16 és 17 között ismét megrendezik az Ideje elhinned, országos pásztor és vezetői konferenciát a pünkösdiek, melyre szeretettel várnak és hívnak minden pásztort, vezetőt, igehirdetőt, szolgálattevőt és házastársaikat, a fiatalabb generáció tagjait, illetve a szolgálatra még csak készülőket. Az idei témájukat egészséges gyülekezet, valós események és helyzetek inspirálták. Felmérték, mekkora szükség van a gyülekezetek helyreállására és gyógyulására, és az egészséges gyülekezetek jelenlétére Krisztus testében és a társadalomban. A konferencián külföldi és hazai előadók is szolgálnak. Szeretettel várnak és hiszik, hogy ezek a konferenciák hozzájárulnak a szolgálók lelki növekedéséhez és a közösség építéséhez. Szella, országos evangélikus ifjúsági csendes hétvége. Szella címmel rendez országos evangélikus ifjúsági csendes hétvégét október 2 és 4 között Pilis Csabán, a Bétel Evangélikus Missziói Otthonban az Evangélikus Ifjúsági Szövetség. Valóban szabadok vagyunk? Szabadok a bűneinktől? A félelmeinktől? A kötöttségeinktől? Vagy csak azt hiszük, hogy mi irányítjuk az életünket? Mit jelent Luther állítása a szolgai akaratról? Van-e valódi szabad akaratunk? És ha igen, miben? Ha ezek a kérdések benned is felmerültek, tarts velünk a Szella csendes hétvégén, ahol együtt keressük a válaszokat Isten igéjének fényében. Üzeni Győri Gábor Dávid, missziói lelkész. Ezt mondja: ha szeretnél kiszakadni a hétköznapok rohanásából, újra Istenre figyelni, és közben egy befogadó keresztény közösség részévé válni, akkor itt a helyed. A helyszín: Pilis Csaba, Bétel missziói otthon, Széchenyi utca 8-12. Új programok az idei nyitott porta napokon. A tiszántúli református egyházkerület idén újra szereplője lesz a nyitott porta napoknak. A rendezvény sorozat a vidéki Magyarországot népszerűsíti augusztus 22-e és október 4-e között 5 hétvégén keresztül az ország 19 térségében. Az időjárásról. Jön az ősz második hónapja. Csütörtökön is derült, gyengén felhős, napos, száraz idő ígérkezik. A keleti szél élénkül, és kitart a 22-26 fok. Pénteken is derült, gyengén felhős, napos, száraz időre van kilátás, mérsékelt széllel, és marad a 21-26 fok is.
0: Híreinket hallották.
2: Énekeljetek az Úrnak új éneket. Műsorunkban Isten dicsőítő zenei összeállításunkat hallhatják magyar és külföldi előadóktól.

0: Istent dicsőítő zenei összeállításunkat hallották.
1: Szól a rádió. Vissza az igazsághoz.

0: hír összeállításunk következik.
1: A népmese napja. Benedek Elek 1859 születésnapját, azaz szeptember 30-át választották a népmese napjának a szervezők, Magyar Olvasás Társaság és az Életfa Alapítvány, mely ünnepet 2005-ben tartottak meg először. Őseinktől kincsekkel teli tarisznyát kaptunk örökségbe. Most fényesítsük újra, és adjuk tovább az eleinktől kapott, élethosszig érvényes, értékes, unokáink számára is feltétlenül megőrzendő mesebeli kincseket. Az olvasás világában segítő, tanító táltosunként repítenek a népmesék. A kisgyermekkorban hallott, majd egyre jobban megismert mesék a későbbi sikeres próbatételek zálogai. Így adnak az anyák hamuba sült pogácsát, és az apák felszerszámozott lovat gyerekeiknek. Olvassunk naponta mesét a gyermekeknek. Pályázat teremtésvédelmi akciók támogatására. Teremtés hete helyi teremtésvédelmi akciók támogatása kisösszegű pályázati felhívás. A pályázat kiírója és támogatója a Református Egyház missziói szolgálat teremtésvédelmi munkacsoportja. A pályázat célja, hogy a református egyház közösségeiben a 2026. évi teremtéshete időszakához kapcsolódóan minél több helyi teremtésvédelmi, szemléletformáló és közösségépítő program, akció és kezdeményezés valósuljon meg. A pályázat kiemelten ösztönzi a vízmegtartáshoz, a természeti környezet védelméhez, valamint a helyi közösségek közötti, illetve a helyi közösségek és természeti, társadalmi vagy szakmai szereplők közötti együttműködés és kapcsolatépítés elősegítéséhez kapcsolódó kezdeményezéseket. A pályázat benyújtásának időszaka szeptember 21-től december 1-ig, a program megvalósításának időszaka szeptember 21-től december 5-éig. Leó pápa betegekhez Lourdesban. Nem teher, hanem az egyház értékes kincse vagytok. Szeptember 27-én, vasárnap délután a pápa az Accueil Notre-Dame-ba ment, hogy találkozzon az egészségügyi intézmény munkatársaival és gondozottjaival. Ott világi alkalmazottak, szerzetesek és önkéntesek gondoskodnak a zarándokokról. A beszédében a pápa hangsúlyozta minden emberi személy elidegeníthetetlen méltóságát, és arra biztatta mindazokat, akik a világ bármely pontján az egészségügyben dolgoznak, hogy legyenek az élet szenvedélyes szolgái, gyengétséggel kísérjék a betegeket, és utasítsák el az élet kioltásának minden formáját. A betegekhez fordulva kiemelte, hogy nem terhet jelentenek, hanem ők emberségünk dobogó szívét jelentik, és az egyház értékes kincsei. Már 15. alkalommal indulnak útnak az édesapák a Máriapócsi zarándoklatra. Október 9 és 11 között rendezik meg az apák zarándoklatát, amely több éves hagyománnyal bír. A résztvevők a Debrecen-Nyíradony-Máriapócs útvonalon érkeznek meg a Máriapócsi Istenszülőhöz. Terdik János, pasztorális helynök 15. alkalommal hívja az érdeklődőket, hogy csatlakozzanak a zarándoklathoz, amelyre lehet jelentkezni. Az időjárásról. Jön az ősz második hónapja. Csütörtökön is derült, gyengén felhős, napos, száraz idő ígérkezik. A keleti szél élénkül és kitart a 22-26 fok. Pénteken is derült, gyengén felhős, napos, száraz időre van kilátás, mérsékelt széllel és marad a 21-26 fok is.
0: Híreinket hallották. Kedves hallgatóink, Csendesedjünk most el néhány percre. Közös esti áhítatban.

0: Ne aggodalmaskodjatok tehát a holnap felől, mert a holnap majd aggodalmaskodik a maga dolgai felől. Elég minden napnak a maga baja. Máté 6:34.
1: Kedves kis történet szól arról, hogy egy kisgyermek a közös családi ima közben a mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma sornál, kiszólt az imádságból, és azt kérdezte, mi az a ma? Könnyűnek tűnik a válasz, ám ez nem így van. Minden nap azt mondjuk, hogy ma van. Közben ez már egy másik ma. Csak a ma van. És folyton gyűlnek a tegnappá váló holnapok, emlékeink, a múltunk és jövőnk. De ami van, az ma van. Így szól a 95. Zsoltár 7. verse. Ő a mi Istenünk, mi pedig az ő legelőjének népei, és az ő kezének juhai vagyunk. Vaj, ha ma hallanátok az ő szavát. A zsidókhoz írt levél 3. fejezet 7. és 8. versben ott a folytatás. Amint a Szentlélek mondja, ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket. A ma, a mindig új, a legfrissebb kegyelem. Lehet, hogy tegnap kemény volt a szívünk, de ez már egy másik ma. Az a pillanat, amikor figyelünk a szívünkre, nehogy megkeményedjen, nehogy megmakacsoljuk magunkat, és nehogy elhagyjuk az Úr szavát. Mert ma szól az Isten. Ha az ő szavát halljuk, felelnünk kell, és kérdeznünk lehet, mert a mi Úrunk nem kemény szívű Isten, és ha szólunk, meghallgat. A ma, amikor megnyílhatunk az Úr beszéde előtt, ma imádkozhatunk. És ez a gondviselés napja, mert volt ma is kenyerünk, van megköszönni valónk. Ma is beteljesült valami Isten akaratából, ígéreteiből. A ma, a jelen pillanat, a mindenünk, amivel rendelkezünk ezen a földön. Az a lehetőség, hogy változtassunk. Holnap már nem biztos, hogy megtehetjük. Arra nincs garancia. A ma az, amiben döntést hozhatunk, amikor változhat bármi is. A ma az a kapu, amin át elérkezhetünk a holnaphoz, a reménységeink beteljesüléséhez. A ma folyton folyvást a tanulás, a javulás, a megtisztulás napja, a kihasználni való idő, amikor választanunk kell, kit szolgálunk, mit végzünk el. A ma az életünk. Csak egy pillanat a miénk. Mindig a most, amely egymásra rakódik. És ez a nap hozza el a kérdéseit is. Mit tettünk ma? Mivel lett több az életünk ma? Mit valósítunk meg ma? Mennyit voltunk Istenünkkel ma?
0: Istenem, ki vagy a mennyekben? Ma 12. kelemen 1730-as imájával kérem kegyelmedet. Istenem, köszönöm mindazt, amit adtál, az éjt, a pihenést, köszönöm, amiért tűrni tanítottál, a szenvedést, amit a vállamra raktál. Köszönöm a békét, a sok lelki harcot. Köszönöm, jó atyám, hogy lelkem hozzád vágyik. Add, hogy erőm legyen egészen hazáig. Köszönöm a látást, a két szememet. Áldom a segítő szent kezedet. Köszönöm az értelmet, a szót, a hallást. Köszönöm az ígét, Krisztust, a vallást. Köszönöm azt is, hogy szerethetlek téged. Köszönöm, hogy hívő fohászom megérted. Köszönöm, hogy meghallod a jaj kiáltást, és hálával köszönöm a sok megbocsátást. Sajnos bűnös vagyok, egyre csak vétkezem. Add szent kegyelmedet, hogy csak a jót tegyem. Ha te nem vagy velem, csupán koldus vagyok, de így te véled gazdag, nagyon gazdag vagyok. Minden te tőled van, és minden te általad. Csak egy legyen utam, a hit és az alázat. Uram, ezen az úton vezesd a lelkemet. Köszönöm, hogy szereted a megtért gyermekeid. Jó atyám, bár a földön nincsen rá érdemem, segíts meg, szent fiad, Jézusom nevében, hogy veled lehessek egykor a mennyekben. Amen.

0: Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. A Biblia legtöbbet magyarázott írása. Egy könyv, amely Isten kinyilatkoztatása. Pátmosz szigetén János apostolnak Isten feltárta a múlt, jelen és a jövendő összefüggéseit. Akkor és most. Tanulmányok a jelenések könyvéről.
1: Az elmúlt néhány hét során az előadók sorba vették a hét gyülekezetnek szóló hét levelet. Lehet azt mondani, hogy meglehetősen hosszú időt töltöttünk el így a levelekkel. A mai alkalommal elérkeztünk, lehet így mondani, hogy a levelek ellentét párjához. Ebben a különös kiasztikus szerkezetben, ahol azt mondhatjuk, hogy a hét gyülekezetből egy gyülekezet lesz. Ez a kis ábra bemutatja nekünk azt, hogy ebben a különös szerkezetben a rövid bevezetés a prológus után, majd azután a könyv végén az epilógus előtt találunk két olyan elemet, amely nagyon nagy mértékben hasonlít, nagyon sok párhuzamos gondolat van a hét gyülekezet, illetve az egy gyülekezet leírásában. Kérem, hogy nyissuk meg a Bibliánkat, a ma esti alkalommal a jelenések könyve utolsó két fejezetét fogjuk tanulmányozni, különösen is a 21. fejezetet, majd a 22. fejezetből az első 5 verset. A hét gyülekezet valójában egy megosztott képet tár elénk. Nyugodtan mondhatjuk azt, hogy a hét gyülekezet megosztott gyülekezet. Szoktam néha így is fogalmazni, hogy valójában a kereszténység megosztottságáról is van szó, amelynek az ellentét párjaként az egy gyülekezetről beszélünk, azaz arról a végső tervről, amely szerint Isten mindent egyesít önmagában, és egy végső befejezéshez vezeti el a történelmet. Ebben a különös kiasztikus párban találunk összesen 7 gondolati párhuzamot. Elsősorban is a 21. fejezet 3. verse szerint egy nagyon erőteljes hang hallatszik, és ez a hang azt mondja a mennyből, hogy íme az Isten sátora az emberekkel van, és velük lakozik, és azok az ő népei lesznek, és maga az Isten lesz velük, az ő Istenük. Ugyanígy egy hatalmas hang hallatszik a jelenések könyve első fejezete szerint, amikor is János apostol Pátmosz szigetén van, és az Úr napján egyszer csak egy erőteljes hangot hall maga mögött, amely hasonlít a trombita hangjához, és azután meglátja az ember fiához hasonlót. A következő második gondolat, ez a különös én vagyok mondás. Én vagyok az alfa és az omega. Az első és az utolsó, vagy a kezdet és a vég. Ez a gondolat szintén megtalálható a 21. fejezet 6. versében, illetve az első fejezet 8. versében. Amiből arra következtethetünk, hogy Jézus maga az, aki ezzel az én vagyok kezdetű mondásával biztosít bennünket arról, hogy minden dolog kezdete benne van, és végső fokon a gyülekezetek története, vagy az egy gyülekezet története, jövője mind-mind ő benne nyeri el igazi értelmét. A harmadik gondolati párhuzam a jelenések könyve egyik kulcskifejezés a győzelem. Ha a levelekre visszaemlékezünk, minden levél végén van egy ígéret a győzteseknek. Lehet azt mondanunk, hogy minden egyes levél ugyanazt mondja, akár személyesen önmagunkra vonatkoztatjuk, akár történetileg értelmezzük a leveleket, lényegében ugyanazt mondják mindenkorban minden embernek, hogy van lehetőség a győzelemre, függetlenül attól, hogy milyen korban vagyunk, mindig ugyanaz a lehetőség áll előttünk. Azaz, hogyha meghalljuk a lélek hangját, akkor, és megértjük, amit a lélek mond, akkor a győztesek között lehetünk. Nagyon fontos, és kérem, hogy lapozzunk egy pillanatra vissza a Jelenések könyve 3. fejezetéhez, mert ebben a fejezetben, a fejezet végén nem csak egyszerűen a győzelemről van szó, hanem egy olyan ígéretről, amely Jézus győzelmére is felhívja a figyelmet, és elmondja, hogy valójában minden győzelem titka az ő győzelme. A Jelenések könyve 3. fejezetéből a 21. verset olvasom. Aki győz, megadom annak, hogy az én királyi székembe üljön velem, amint én is győztem, és ültem az én atyámmal az ő királyi székében. Jézus a győzelmünket mindig a maga győzelme alapján magyarázza el. Az a győzelem, amely a miénk, valójában az övé. Nem lehet azt mondanunk, hogy mi magunk győzünk. Ez a győzelem, amit mi így nevezünk, valójában Jézus győzelme. Ha ő nem győzött volna, nem győzhetne senki sem. De mindenkorban minden ember az igazi győzelmét Krisztusban nyerheti el. Jézus azt mondja, hogy aki győz, annak a legnagyobb dolgot adom, hogy a királyi székemben üljön velem, amint mondja, én

Aki győz, örökségül nyer mindent, és annak Istene leszek, és az fiam lesz nékem. Na, ez a győzelem már nem arról beszél, hogy meghallani a lélek hangját, és követni a lélek tanácsait, vagy Jézus Krisztussal együtt győzni, hanem a győzelemnek egy másik oldalát lehet mondani, inkább a következményét írja le, azaz, hogy aki győz, az mindent megkaphat, minden az övé, talán egy kicsit úgy, ahogyan a tékozló fiú példázatában olvassuk, amikor a mezőről hazatér este a testvér, az úgynevezett jó testvér, aki valójában nem tud örülni a testvérének, a tékozló fiúnak, de visszajön a mezőről, és elkezd háborogni, hogy ő soha nem kapott semmit, ő neki valójában nem voltak győzelmei, bár ő nagyon hűséges volt, és az apja azt mondja, hogy fiam, te mindenkor velem vagy, és mindenem a tiéd. Hadd álljak meg itt egy pillanatra, és hadd mondjam el azt, hogy nagyon sokszor, amikor, ahogy szoktuk mondani, hogy a hullámok összecsapnak a fejünk fölött, talán túl sok sikertelenség van, vagy túl fáradtak vagyunk, túl kimerültek vagyunk, vagy valaki idegesít bennünket, és egyszerűen úgy érezzük, hogy semmi nem sikerül, akkor nagyon könnyen azt mondjuk, hogy nekünk nem jut semmi jó. És nem igazán gondolunk arra, hogy valójában minden a miénk. Ahogyan a példázatbeli fiú is. Valahogy úgy érezte, hogy neki nincsen semmije, pedig minden az övé volt.

Ez a minden a Jelenések könyve 21. fejezete szerint a fiúság. Aki győz, örökségül nyer mindent, és annak Istene leszek, és az fiam lesz nékem. Ez a győzelem egy egészen más minőségű, mint amiről a hét gyülekezetnél olvastunk. Mert ez a győzelem azt mondja, hogy egyrészt minden a miénk, másrészt pedig ebben a mindenben benne van az, hogy az Isten a fiaként, vagy a fiaiként tekint bennünket. Annak Istene leszek, és az fiam lesz nékem. A negyedik párhuzamos gondolat az Isten dicsősége. A 21. fejezetben többször olvasunk az Isten dicsőségéről, például a 11. versben. Benne volt, tudnélik, a városban az Isten dicsősége, és annak világossága hasonló volt a legdrágább kőhöz, úgy, mint kristály tiszta jáspiskőhöz. Ugyanez a dicsőség érdekes módon az első fejezet 16. versében Jézus arcán tükröződik. És ott, ahol az emberfia megjelenik, János apostol úgy látja, hogy Jézus arca úgy ragyog, mint a déli napfény. Olyan sugárzó erő van, mint a nap energiájában. Azután az 5. párhuzamos gondolat az élet könyve. 21. fejezet 27. verse úgy hangzik, hogy nem megy be abba semmi tisztátalan, tudnélik a városba, sem aki utálatosságot és hazugságot cselekszik, hanem csak akik beírattak az élet könyvébe, amely a bárányé. Ha lapozunk a 3. fejezethez, a 3. fejezet 5. versében pedig azt találjuk, hogy aki győz, az fehér ruhákba öltözik, és nem törlöm ki annak nevét az élet könyvéből, és vallást teszek annak nevéről, az én atyám előtt, és az ő angyalai előtt. Az élet könyve. Fordíthatnánk úgy is, hogy az élők könyve. Azután az élet fája.

hatodik párhuzamos gondolat. Az életfája, 22. fejezet, 2. versében azt találjuk, hogy a város középpontjában, ahol egy utca van, sőt az utca közepén egy folyóvíz az élet folyója, amely az Isten és a bárány király székéből jön ki, és a folyóvíz két oldalán az élet fája. Ugyanez a gondolat a 2. fejezet 7. versében is megtalálható. Ha ide visszalapozunk egy pillanatra, akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. A győzedelmesnek enni adok az élet fájáról, amely az Isten paradicsomának közepette van. Az új Jeruzsálem akkor a paradicsom? Vagy az új Jeruzsálem az Éden kertje? Vagy valami más, vagy több? A különös az, hogy nagyon sok olyan motívum van a Jelenések 21. 22. fejezetében, amely visszavezet bennünket a teremtés történetéhez, az Éden kerthez. De mégis, ha jobban megnézzük ezeket a fejezeteket, akkor úgy találjuk, hogy valójában itt nincs egy kert. Nincsen kert. De van egy fa, az élet fája, amely állandóan terem. Ha olvassuk tovább a verseket, itt azt találjuk, hogy 12 gyümölcsöt terem minden hónapban. Ez a fa állandóan terem, mert állandóan adja az életet. Végül a 7. párhuzamos gondolat az Isten neve. Az Isten neve a győzteseké. És a győzteseken lesz. 22. fejezet 4. verse. Látják az ő orcáját, és az ő neve homlokukon lesz. A párhuzamos vers is nagyon érdekes. Jelenések 3. fejezet 12. verse. Aki győz, oszloppá teszem azt az én Istenemnek templomában, és többé onnét ki nem jő, és felírom őre jár az én Istenem nevét, és az én Istenem városának nevét, az új Jeruzsálemét, amely az égből száll alá az én Istenemtől, és az én új nevemet. Eszerint, mintha három név is lenne. Egyrészt Isten neve, a város neve, és végül pedig Jézus mondja az én új nevem. Nagyon érdekes, megint egy kis hetes. Ahogy már többször említettem az előadások során, hogy a Jelenések könyvében vannak nagy hetesek, például a 7 gyülekezet, vagy a 7 pecsét, vagy a 7 trombita, vagy a 7 csapás, de vannak úgynevezett kis hetesek is. Ezek a kis hetesek mintegy megerősítik a nagy heteseket, néha nagy heteseken belül vannak, sőt, ahogyan most látjuk a Jelenések könyve befejező részében, igazán nincsen hetes, mert hiszen egy gyülekezetről olvasunk, de vannak kis hetesek. Például ez is. Az előbb említettem a győzelmet. A győzelem azt jelenti, hogy Krisztussal együtt, és a fiúság a legnagyobb ajándék. A Jelenések könyve nem igazán arról ír, hogy mi minden lesz ott, hanem elmondja, hogy nekünk embereknek személyesen mit jelent az üdvösség, mit jelent az örökké valóság. Isten fiai lehetünk. Most, ha visszalapozunk megint a Jelenések 21. fejezetéhez, akkor a különös az, hogy a város képe nem önmagában áll, hanem ez egy kettős kép. János apostol ugyanis azt mondja a 21. rész 2. versében, hogy én, János, láttam a szent várost, az új Jeruzsálemet, amely az Istentől szállt alá a mennyből, elkészítve, mint egy férje számára felékesített mennyasszony. A város bemutatása tehát egy kettős kép. Egyrészt azt olvassuk, hogy új Jeruzsálem, vagy a 10. vers szerint a Szent Jeruzsálem, tehát a város képe, másrésztről pedig a bárány mennyasszonyáról olvasunk. A Jelenések könyvében elég gyakoriak ezek a kettős képek. Például az 5. fejezetben azt olvassuk, hogy győzött a júdabeli oroszlán,
És azután János apostol lát egy megölött bárányt. Ez is egy kettős kép. Vagy a Jelenések könyve végén Jézus azt mondja, hogy én vagyok Dávid gyökere és ága. És egy kettős kép. A mennyasszony és a város ugyanazt szimbolizálja, hiszen ezt a valóságot, amely túl van mindenen, amit mi emberek egyáltalán el tudunk gondolni, nem lehet leírni egy képpel. Azután majd, ha látjuk a város néhány részletét, azt találjuk, hogy még további képek vannak ebben a nagyobb képben, de minden esetre ez a kettős kép az, ami segít bennünket annak a megértésében, hogy mi is az örökkévalóság. Az örökkévalóság ezek szerint valami olyasmi, mint amikor a vőlegény és a mennyasszony találkozik. Maga menyegző. Másrészről pedig egy gyönyörű város, amelyet igazán nem tudunk más szavakkal leírni, mint azt mondjuk, hogy arany, vagy azt mondjuk, hogy fény, azt mondjuk, hogy átlátszó üveg, azt mondjuk, hogy ragyogás, vagy dicsőség. Tehát ez a kettős kép, a mennyasszony és a város képe együtt próbálja bemutatni nekünk azt a valóságot, amelyet Isten készít. Azután, ha a város képet külön vizsgáljuk, akkor úgy találjuk, hogy abban is van egy kettősség. Nagyon érdekes az, hogy a városnak van 12 kapuja, a 12. vers szerint, nagy magas kőfala, 12 kapuja, a kapukon 12 angyal, felírott nevek, amelyek Izrael fiai 12 törzsének nevei. Majd később visszatérünk, hogy hogyan helyezkednek el a kapuk. Ez maga egy külön érdekes kérdés, de a kapukon túl azt olvassuk, hogy a városnak van 12 alapja. A kőfalnak 12 alapja van a 14. vers szerint, és azokon a bárány 12 apostolának nevei. Tehát egy nagyon mély kapcsolatot láthatunk, egyrészt Izrael 12 törzse, másrészt a 12 apostol között. Talán a legmegkapóbb dolog, hogy a városban sátor lesz. Mit szólnánk, ha valaki itt a Székely Bertalan utcában felütne egy sátrat az utcán? Elég különös lenne, nem? Sátor a városban. Márpedig a Jelenések könyve azt mondja, hogy ebben az új Jeruzsálemben sátor lesz. Ez a vers, amit már olvastam, de ismét olvasnám a 3. vers, 21. részben, hallék nagy szózatot, amely ezt mondja az égből, imi az Isten sátora. Az emberekkel van, és velük lakozik, és azok az ő népei lesznek, és maga az Isten lesz velük, az ő Istenük. Sátor a városban. De miért? Később majd azt olvassuk, hogy nincs templom a városban. Ha Mózes könyvét fellapozzuk, ott azt találjuk, hogy a sátor is templom volt. Hogy mégiscsak lesz ott templom. De ha lesz templom, és lesz sátor, és a sátor a templom, akkor miért mondja később János apostol, hogy nem láttam templomot? Mi volt Isten terve Izrael népe életében, amikor azt mondta nekik, hogy építsetek nekem szent hajlékot? Így találjuk az igét Mózes 2. könyve 25. fejezetében, készítsenek nekem szent hajlékot, hogy közöttük lakozzam. Tényleg ott lakozott az Úr? Ott lakozott a sátorban? Aztán eltelt néhány évszázad, és jött Salamon király. Salamon azt mondta, hogy nem lehetséges, hogy az Úr sátorba lakjon. Ezért építek egy házat. Felépítette már a maga házát is. Aztán Salamon azt mondta, hogy épít egy házat az Úrnak. Azonban a templom szentelési imájában azt mondta,
hogy ez a ház, azaz a templom, igazán nem tudja az Istent befogadni, mert az egek egei sem fogadják be őt. Hát akkor miért épített a templom? Hát miért kellett a templom egyáltalán? Miért kellett a sátor annak idején? Miért kellett a templom? Aztán lerombolták, akkor új templom. Aztán jött Heródes temploma. Az ókor egyik csodája. Egy vagyonba került. De ha olvasuk a Királyok első könyve, 6., 7. fejezetét, 8. fejezetét, 9. is, akkor ott azt találjuk, hogy a salamoni templom is egy vagyonba került. Minden arany volt. Mindent aranyjal borítottak. De azt a templomot is lerombolták. Később Heródes templomát is lerombolták, és a mai napig nincsen templom. Isten azt mondta, hogy készítsetek nekem szent hajlékot, hogy közöttetek lakozzam. De nagyon érdekes módon ez az isteni terv, bár igazán soha nem vált valóra, egy rövid ideig, időre mégis. Ugyanis János evangéliuma első fejezet 14. versében azt találjuk, hogy az ige testté lett, és lakozott közöttünk. Ha a görög biblia lenne a kezünkben, akkor ott azt olvasnánk, hogy sátorozott közöttünk. Jézus életében valami teljesedett ebből az isteni elgondolásból, tervből, isteni célból, hogy készítsenek nekem szent hajlékot. Készítsenek nekem szent hajlékot, hogy közöttük lakozzam.

És lehet azt mondanunk, hogy az Isten ténylegesen itt volt, a fiúban, itt lakozott. Templom. Miért fontos a templom? Fontosabb a sátor? Mit gondolunk, melyik a fontosabb, a templom vagy a sátor? János apostol azt mondja, hogy nem láttam templomot a városban, de láttam egy sátrat. Hogy az Isten sátora ott van, de nincsen templom. Nem láttam templomot, Jelenések 21-22. De rögtön hozzáteszi, hogy a mindenható Isten és a bárány annak temploma. Valójában mitől templom a templom? Nem a berendezéstől. Templom mindig attól valami, hogy ki van benne. És a proféták arról profétáltak, hogy a második ház, azaz a második templom dicsősége nagyobb lesz, mint az első volt. Mert abban a templomban megjelent Jézus maga is. János apostol így mondja, nem láttam templomot a városban, mert a mindenható Isten és a bárány a templom. Ennek a mondatnak a megértéséhez hozzátartozik megint csak János evangéliuma. És hadd mondjam nektek, hogy a János evangéliuma nélkül nem lehet megérteni a Jelenések könyvét. Természetesen a Biblia más 64 könyvén nélkül sem lehet megérteni a Jelenések könyvét, de ha azt mondjuk, hogy János apostol írásai, akkor az evangélium nagyon fontos, mert találunk egy ilyen gondolatot például az első fejezet 21. és vagy 19. versében is, hogy Jézus beszél arról, hogy rontsátok le ezt a templomot, ott áll a templom közelében, és nem is értik, amit mond, mert az a válasz, hogy 46 esztendeig épült ez a templom. Jézus azt mondja, hogy 3 nap alatt fölépítem. Nem érti senki sem. De János apostol hozzáfűzi, hogy ő, azaz Jézus a testének templomáról beszélt. Amit nem értettek meg egészen addig, amíg a feltámadás meg nem történt. Romboljátok le ezt a templomot, és 3 nap alatt felépítem. A testének templomáról beszélt. Nincsen templom, vagy nem lesz templom az Új Jeruzsálemben, de Jézus személyében, vagy az Atya személyében ott a templom. Nem láttam templomot, mondta János apostol, mert a mindenható Isten és a bárány a templom. De ott a sátor. Azt olvastuk Jelenések 21. rész 3. verséből, hogy ímé az Isten sátora az emberekkel van. A sátor. Mit jelentett még a sátor a szent sátoron kívül? Talán többen, akik a korábbi előadások során itt voltak, emlékeznek rá, hogy beszéltünk a Jelenések könyvén végig húzódó zsidó ünnepkörről, hogy a 7 gyülekezettel kapcsolatosan a szombatról, olvasunk ugye az Úr napjáról, azután a pecsétek hátterében egyrészt a pászka ünnep, azután a kovásztalan kenyerek ünnepe, majd a hetek ünnepe, mint motívum található, utána trombiták következnek, amely az új év vagy a kürtülés motívumát hordozza, utána a nagy engesztelés napja, amely a sárkány harca hátterében van, megjelenik, kinyílik az Isten templom, megjelenik a frigyláda, a szövetségládája, a nagy engesztelés napi szolgálat részeként. De különös az, hogy a Jelenések könyve végén lehet mondani, hogy a második felében egyre nagyobb hangsúly kerül a sátoros ünnepre. Nem csak itt a 21. fejezetben, korábban már 14. fejezetben is, sőt, lehet mondani, hogy egy 3. helyen, a 7. fejezetben is megjelenik ez a motívum, ahol azt olvassuk, hogy Isten kiterjeszti a sátorát felettük. Ez az ünnepkör végigvonul így lineálisan az egész könyvön. Azonban a sátoros ünnep, amely az utolsó volt,
valami nagyon különös dologra emlékeztette a zsidóságot. A 40 éves pusztai vándorlásra, arra az időszakra, amikor sátrakban laktak ténylegesen a szó igazi értelmében, de ennek a vándorlásnak emlékeztetője volt Mózes 3. könyve, 23. fejezete szerint. Kérem, hogy lapozzunk oda egy pillanatra, hogy Isten milyen parancsot adott az izraelitáknak, hogyan kellett a pusztai vándorlásra emlékezni. Mózes 3. könyve, 23. fejezet, 39. versétől olvasom a 43-ig. Mózes 3. könyve, 23. rész, 39. versétől 43-ig. Ugyancsak a 7. hónapnak, 15. napján, amikor a földnek termését betakarjátok, az Úrnak ünnepét ünnepeljétek 7 napig. Az első napon nyugodalom napja, és a 8. napon is nyugodalom napja legyen. És vegyetek magatoknak az első napon szép fának gyümölcsét, pálmafa ágait, sűrű levelű fa lombját, és a patak mellett való fűzgalyakat, és örvendezzetek az Úr előtt, a ti Istenetek előtt 7 napig. Így ünnepeljétek meg azt az Úrnak ünnepét minden esztendőben 7 napig. Örökkévaló rendtartás legyen ez a ti nemzetségeiteknél. A 7. hónapban ünnepeljétek azt. Sátorokban lakjatok 7 napig. Mindenben szülött sátorokban lakik Izraelben, hogy megtudják a ti nemzetségeitek, hogy sátorokban lakadtam Izrael fiait, amikor kihoztam őket Egyiptom földjéről. Én vagyok az Úr, a ti Istenetek. Miért különös a sátoros ünnep tehát? Volt egy másik ünnep, amely emlékeztette Izraelt az egyiptomi kivonulásra, a pászka ünnep volt ez. De miért különös a sátoros ünnep? Ez is a kivonulásra emlékeztette őket részben, részben pedig. Lehet mondani, hogy a sok-sok lázadásukra, a hitetlenségükre, kudarcaikra, csalódásaikra. Ezekről olvashatunk Mózes 4. könyvében. Lázadások a pusztában. Egyik a másikat követ. Az eredménye 40 év. Sátrakban. A zsidóság a mai napig ünnepli ezt az ünnepet. Egy zsidó szerzőtől olvastam arról, nagyon érdekes volt, hogy amikor ezt a lombsátrat elkészítik, úgy kell elkészíteni, hogy nem szabad teljesen lezárni felül, tehát nem kell sűrűn rakni az ágakat, hanem annyi helyet hagyni kell, hogy az ágak között kilássanak. És amikor jön az éjszaka, akkor így a lomb között fellátnak a csillagokba, és arra gondolnak, hogy az igazi sátor ott van. És hogy nem ez a sátor a fontos, hanem az, ami majd az Isten jelenléte lesz az új földön. Zsidó szerző, nagyon érdekes gondolat, hogy nem a sátor a fontos, hanem hogy a lomb között ki lehet látni, és arra lehet gondolni, hogy van valaki, aki onnan fentről irányít minden dolgot. De az új Jeruzsálemben ott a motívum. Igen, ott lesz a sátor. Sátoros ünnep. Nincsen templom, mert a templom az Isten jelenlétének szimbóluma volt. A sátor, a Jelenések 21. fejezete szerint azt jelzi, hogy az Isten maga ott van. Nem szimbolikusan. Nem úgy, ahogyan Salamon király mondta annak idején, hogy az egek egei sem fogadnak be, mennyivel kevésbé a ház, amelyet építettem. Ténylegesen az csak egy szimbólum volt. De a Jelenések könyve 21. fejezete azt mondja, hogy most már nem szimbólum következik. Nem egy újabb szimbólum. Bár az érdekes az, hogy a Jelenések könyvének ez a része tele van szimbólummal,
Hiszen ahogyan leírja a várost, amely valójában nem is egy város, vagy leírja, hogy olyan, mint a bárány mennyasszonya, de nem mennyasszony, és a bárány se bárány, hiszen Jézusról van szó, aki a bárány, jelképesen, és az ő követőiről, az üdvözültekről van szó, akik jelentik a mennyasszonyt. Tehát minden szimbolikus, de egy dolog nem. Amit így olvastam a 21. rész 3. verséből, hogy azok az ő népei lesznek, és maga az Isten lesz velük, az ő Istenük. Tehát Isten valóságos jelenléte váltja fel a templomot. Újabb kis hetesek. Az új Jeruzsálemet lehet így is jellemezni, hogy mínusz 7 plusz 7. 7 régi dolog, ami hiányozni fog. A tenger, a halál, a gyász, a kiáltás, fájdalom, tehát a szenvedés, a templom, a nap, a hold, az éjszaka, az átok és a fény. Helyettük 7 új dolog lesz. Isten sátora, a könny nélküli élet, Isten dicsősége, a népek hódolata, az élet vize, az élet fája, és Isten személyes jelenléte. Ezt nem csak a 21. fejezet 3. verse fejezi ki, hogy maga az Isten lesz velük, ez is kifejezi, hogy valóságos, személyes jelenlét, de ha lapozunk a 22. fejezet 4. verséhez, itt azt találjuk, hogy látják az ő orcáját, és az ő neve homlokukon lesz. Látják őt. Mózes nem láthatta Isten arcát. Az Úr azt mondta neki, hogy nem láthat ember engem, hogy élve maradjon. Bár Mózes arca így is sugárzott, amikor lejött a hegyről, de nem láthatta Isten. Nem láthatta Isten orcáját. A Jelenések könyve arról szól, hogy igenis Isten személyesen ott lesz. Az új Jeruzsálemben ő ott lesz, sőt, amit nem láthatott az ember a bűneset óta, azt láthatja majd. Láthatják az ő orcáját, és az ő neve homlokukon lesz. A Jelenések könyve befejező részét, az új Jeruzsálemet le lehet írni így is, hogy 12 plusz 12. Tehát a város falának 12 alapköve van, ahogy az előbb is említettem, amely megfelel a főpapi Hósenen lévő 12 drága kőnek. Érdekes módon, ahogy ezen a képen is látszik, hogy 3 kő volt egy sorban, és 4 sor volt, 4×3 kő. A városnak is van 4×3 gyöngykapuja, van 12 alapja, alapköve, de van 4×3 gyöngykapu, amely követi az izraelita törzsek úgynevezett tábor rendjét. Amikor is vándoroltak a pusztában, akkor a lévitáknak kellett közrefogniuk a szent sátrat, ők vitték, de ők körülöttük minden égtáj felől 3-3 törzs vonult. Tehát 4×3 törzs volt. Ez volt a táborjárás rendje. Ez hasonló az, amit a városról olvasunk, hogy minden égtáj felől van 3-3 kapu. Az új Jeruzsálem formája. Ha megnézzük a leírást, akkor azt találjuk, hogy minden oldala egyenlő. 21. rész 16. verse szerint. Hogy a hosszúsága, szélessége, magassága egyenlő. De ha valaki utána számolna, akkor valamilyen elképesztő nagy számot találna. Körülbelül 2200 kilométer. Tessenek elgondolni egy ilyen méretet. Egy ekkora kockát. Nem is tudjuk elgondolni, ez elképzelhetetlen.
és minden aranyjal borított. Ezért azt írtam, hogy ez egy kozmikus arany kocka. Óriási méretű. Te miért ilyen? Hát egy város nem így néz ki. Az nem is egy város, meg nem is menyasszony, meg nem is bárány. De mégis így mutatja be az Úr. Miért? Miért ez a kocka forma? Azt kell látnunk, hogy az új és az ószövetség teljesen összefonódik ebben a képben. Ugyanis a szentek szentje kocka formájú volt. A templom maga nem. Tehát a szent hely, a szent templom nem. De a szentek szentje igen. És a Királyok első könyve 6. rész 20. versét, vagy a Krónikák 2. könyve 3. rész 8. versét elolvasnánk, azt találnánk, hogy teljesen egyforma méret volt minden irányban. Magassága, szélessége, hosszúsága, minden irányban teljesen egyforma volt a szentek szentje, és mindent arannyal borított Salamon. Tehát ha a salamoni templomra gondolunk, annak a szentek szentjére, akkor ez egy tökéletes kocka volt, aranyal beborítva. Tehát a szentek szentje formájának felel meg az Új Jeruzsálem formája, de óriási méretekben. Végül mit kell mondanunk? Mindezeken túl, ami még ezeknél is fontosabb. Ez a város a fény és az élet városa. Jó néhány számadatot mondtam, 12-est, a 4-est, a 3-ast, 7-est. De a számok után a hangsúly most valami másra helyeződik, mégpedig a világosságra. Több verset is lehetne olvasni a 21. fejezetből, a 11., a 18., vagy a 21. verset. Mindenhol azt találjuk, hogy ragyogó a város, ragyogó a világossága. 22. fejezet 5. versében egyenesen azt olvasjuk, hogy ott éjszaka nem lesz. Nem lesz szükségük sövétnekre, se napvilágra, mert az Úr Isten világosítja meg őket. A világosság. Ez is felidézi bennünk János evangéliuma első fejezetét. Ő benne volt az élet, és az élet volt az emberek világossága. Vagy Jézusnak egy másik mondása, amely én vagyok mondás, hogy én vagyok a világ világossága. A tündöklő fényezőn után azonban a legbensőbb részt is, a központot is megláthatjuk. János apostol azt mondja, hogy a város központjában, ahol Isten és a bárány trónja van, található az élet vize és az élet fája. 22. fejezet első két verse. Mindezek közben hangzik egy különös felhívás. A Jelenések 21. rész 6. verse szerint. Én vagyok az alfa és az omega, kezdet és a vég. Én a szomjazónak adok, az élet vizének forrásából, ingyen. Valójában ez a város nem csak a fényről szól, sőt elsősorban nem a fényről,

Mendelssohn D-dur reformáció szimfóniája hangzott el. Kedves hallgatóink, folytatjuk a Klasszikus zene gyöngyszemei című műsorunkat. Most hallgassák meg Mendelssohn a Szép meluzina nyitányát.

kedves hallgatóink! A Klasszikus Zene Gyöngyszemei című műsorunk keretében először Mendelssohn D-dur reformáció szimfóniája, majd a szerző a Szép Meluzina nyitánya hangzott el. Az összeállítást készítette Sipos Lajos. Köszönjük megtisztelő figyelmüket! Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

Szeptember 30-án így szól Isten igéje. Ha keresitek őt, az Urat, megtaláljátok. Krónikák második könyve 15. fejezet 2. verse. Az új szövetség igénk pedig így szól. Az asszony így felelt Jézusnak. Tudom, hogy eljön a Messiás, akit Krisztusnak neveznek, és amikor eljön, kijelent nekünk mindent. Jézus ezt mondta neki. Én vagyok az, aki veled beszélek. János evangélium a 4. fejezet 25. verse. Otthonunk felújítása során kedves segítők igyekeztek megkönnyíteni a dolgunkat a pakolás fárasztó napjaiban. Az egyforma kartondobozokba gyorsan bekerültek a könyvek, az iratok és az apróságok, de a visszarendeződés óta folyamatosan keresgélek valamit. Bosszantó, amikor egy verses kötet hiányzik a megszokott helyéről, mivel szükségem lenne rá egy igehirdetéshez, egy hittanórai illusztrációhoz. Ezt ellentételezi az az örömteli tapasztalás, amikor leveszek egy szinte elfeledett kötetet, és pár másodperc alatt rátalálok a műben keresett sorokra. Nagy szó, amikor az emberek elindulnak Isten keresésére. Sokaknak évtizedekig nem is hiányzik, aztán egy fontos életpillanatban, például műtétre várva vagy nehéz döntés előtt, a legmélyebb lehetetlenségben, kiderül, hogy igenis nagy szükség van rá. Mi is szeretnénk, ha mellettünk lenne, rendelkezésre állna, beavatna örök titkaiba, meghallgatna, megbocsátást hozna, megmutatná és kijelenteni magát. Ott keressük-e azonban, ahol valójában van? Észrevesszük-e, amikor váratlanul felfedi önmagát? Olykor elég egy sóhajtás, egy ima, és az Úr Jézus már siet is hozzánk. Mi elmélkedünk az élet nagy kérdéseiről, ő pedig megváltóként elénk áll, és örök országába hív. Sose féljünk keresni őt, mert ő ránk akar találni. Eljött, hogy megkeresse és megmentse az elveszettet. Imádkozzunk! Uram! Bocsáss meg, amikor azon bosszankodom, hogy magamra hagytál, pedig te mindvégig velem voltál, figyeltél engem. Köszönöm, hogy ma is megszólítasz, és akarod, hogy észrevegyelek, meghalljam igédet. Köszönöm, hogy te nem rejtőzködő Isten vagy, hanem önmagadat Krisztusban kinyilatkoztató, engem is a bűneimből, hiteltelen vakságomból megszabadító Úr. Maradj mellettem, mert szükségem van rád. Amen. Lázárné és Korka Katalin áhítatát hallottuk. A nap igéi voltak. Ha keresitek őt, az Urat, megtaláljátok. Az új szövetség igénk pedig így szólt. Az asszony így felelt Jézusnak. Tudom, hogy eljön a Messiás, akit Krisztusnak neveznek, és amikor eljön, kijelent nekünk mindent. Jézus ezt mondta neki. Én vagyok az, aki veled beszélek.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhíta címe: Nyisd fel a szád. A mai ige: 81. Zsoltár, 11. Nyisd ki a szádat, és én megtöltöm. Gondolatok az igéről. Milyen nagy buzdítás ez imádságra. Mi magunktól csupán kicsin dolgokat kérnénk, mert nem is érdemlünk nagyokat. Urunk azonban arra biztat, hogy kérjünk nagy áldásokat. Legyen az imádság életünknek olyan természetes cselekedete, mint az, hogy kinyitjuk a szánkat. Ugyanolyan természetes és őszinte megnyilatkozás. Ha valakinek nagyon fontos mondani valója van, jól kinyitja a száját, igehelyünk is arra biztat, hogy legyünk igazán buzgók a kérésben és könyörgésben. Ez az ige azt is jelenti, hogy bátran kérhetünk Istentől nagy áldásokat. Olvasd el az egész verset, és lásd meg, hogyan érvel. Én, az Úr, vagyok a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről, nyisd ki a szádat, és én megtöltöm. Mivel az Úr már annyi mindent tett velünk, most arra bátorít minket, hogy kérjünk még többet, sőt, számítsunk még többre. Nézzétek a madárfiókákat a fészekben. Hogy kitátják a csőrüket, amikor anyjuk közeledik a táplálékkal. Csináljunk mi is ugyanezt. Fogadjuk be a kegyelmet minden lehetséges alkalommal. Szívjuk be a kegyelmet, mint a szivacs, a körülötte levő vizet. Isten kész arra, hogy megtöltsön bennünket lelkével, csak mi is legyünk készek arra, hogy befogadjuk azt. Szükséget látunk? Indítson ez arra minket, hogy megnyissuk Isten felé a szánkat. Már-már összeroskadunk? Serkentsen ez arra, hogy elpanaszoljuk Istennek erőtlenségünket. Tele vagyunk félelemmel? Legyen belőle segélykiáltás az Úrhoz. Mint egy gyermek, kiáltsunk Atyánkhoz. Szánkat megtölti az Úr, higgyed ezt. Október a reformáció hónapja. A magyarországi egyházak ökumenikus tanácsa idén is október 1-31 között rendezi meg az október a reformáció hónapja elnevezésű programsorozatot. Ennek keretében az ország különböző pontjain több száz eseményre várják az érdeklődőket. A megnyitó ünnepsége holnap, október 1-én csütörtökön 18 órától lesz a deaktéri evangélikus templomban, amelyen igét hirdet Pap János, baptista egyházelnök. Közreműködnek a Veselény utcai baptista gyülekezet énekkara, a református Calvin kórus, a pünkösdi zenei misszió kórusa, a miskolci metodista Eszterházi és az avasi gimnázium összevont kórusa és az evangélikus luteránia énekkar. 17 óra 30-tól térzenével szolgál az Egressi Béni Református Művészeti Középiskola. Az Úr szolgálatának iskolájában nemzetközi ökumenikus konferenciát tartottak Pannonhalmán. A misszió a megbékélés helye lehet, jelölte ki egyik célként Jerry Pillay, az Egyházak Világtanácsának presbiteriánus vallású főtitkára Pannonhalmán, ahol a bencés főapátsági már hatodjára szervezett nagyszabású nemzetközi ökumenikus konferenciát. Egyházukat többek között Fekete Károly, tiszántúli püspök és Berec Júlia, a zsinati hivatal külügyi osztályának vezetője képviselte. Az időjárásról. Jön az ősz második hónapja. Csütörtökön is derült, gyengén felhős, napos, száraz idő ígérkezik. A keleti szél élénkül, és kitart a 22-26 fok. Pénteken is derült, gyengén felhős, napos, száraz időre van kilátás, mérsékelt széllel, és marad a 21-26 fok is.
0: Híreinket hallották.
2: Kedves hallgatóink, Kérjünk ez estén bocsánatot mennyei édesatyánktól, hogy olykor szúgolódással válaszolunk a minket ért legkisebb méltánytalanságra is. Viszont vonakodva hozzuk meg a legkisebb áldozatot is fele barátainkért. Fohászkodjunk kellő alázattal segítségért. Az Úr szüntelenül munkálkodjék bennünk, hogy életünk ne mindenben viszonzást váró legyen, hanem mindenben viszonzást adó, hálaadás a Jézusban velünk közölt üdvösségért.

Solus Christus, egyedül Krisztus. Mondánékünk Jézus Krisztus. Én vagyok az út, az igazság és az élet, és senki sem mehet az Atyához, hanem ha én általam. Ha hiszünk Krisztus megbocsátó kegyelmében, bűnünk bocsánatával kibékít minket is.

0: kegyelemből van üdvösségetek a hitáltal, és ez nem tőletek van. Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék.
1: Egyedül kegyelemből. Kulcsár Anikó műsorát hallják.
2: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat, Kulcsár Anikó vagyok. Havas Péterrel beszélgetek, mégpedig Szatmár Németiben. Minden ember élete egy regény, és minden ember élete különleges, de talán ez fokozottan elmondható Péterről is, hiszen nem átlagos úton vezette őt a mindenható Isten. De a beszélgetés elején azért annyit elárult, hogy ő meg van győződve arról, hogy nem véletlenül történtek vele az események. Hát ez most egy kicsit rejtélyesen hangzott, de mindjárt megpróbáljuk kibogozni. Péter, hogy indult az életed, és mit jelent az, hogy nem átlagos úton vezetett téged a mindenható Isten?
3: Jaj, hát hogy nem átlagos. Ez már eleve egy nehéz kérdés. Hát talán ott annyiban éreztem magam mindig nem átlagosnak, hogy az iskolában is átlagon felüli, mondjam így, átlagon felüli jó tanuló voltam. És gyermekkoromban, fiatalkoromban az volt a elképzelésem, a célom, a vágyam, hogy tudományokkal foglalkozzak. És 14 éves korban döntöttem úgy, amiből aztán semmi se lett, hogy én a fizikát fogom tanulmányozni, és a fizika kutatásának szentelem az életemet. És nagyon-nagyon keményen elkezdtem tanulni a fizikát, és középiskolában ilyen szempontból jó eredményeket is értem el, versenyekre mentem, aztán fizika egyetemre kerültem Bukarestbe, és amikor úgy éreztem, hogy na most már ott vagyok a fizika egyetemen, ami az életem vágya volt, azt tanuljam, amit leginkább szeretnék, akkor éreztem a leginkább, hogy ez nem tölti ki az életemet, meg tehát akkor leállított Isten. És miután befejeztem a fizika egyetemet, utána ezzel egyáltalán nem foglalkoztam, hanem utána egész más dolgokkal.
2: Miért érezted az ürességet? Mert ha jól értem, üresség.
3: Igen, ezt el kell mondani, mert többről van itt szó, mint üresség. Tehát elsősorban azt kell elmondjam, hogy édesapám már nagyon vallásos katolikus ember volt, az egész család katolikus. És édesapám nagyon-nagyon komolyan vette a hitet. Mi is állandóan templomban jártunk. Csak hogy a templomban, amit én hallottam a prédikációkban, azt nem igazán tudtam betartani, mert amit én értettem a katolikus templomban a prédikációkból, az, hogy ahhoz, hogy valaki Istennel jó viszonyban legyen, ahhoz jónak kell lennie. És ez meg hiányzott, nem csak az én életemből, mindenkinek az életéből hiányzik ez az érzés, hogy megfelel Isten követelményeinek. És nekem is nagyon hiányzott. Például gyerekkorban, amikor beszéltek arról, hogy egyesek majd a mennyországba jutnak halálok után, mások a pokolba, akkor én mindig úgy éreztem, hogy én nem vagyok ahhoz elég jó, hogy én a mennyországba jussak, és mindig félelem volt ilyenkor, hogy erre gondoltam, hogy na hát mit tudok én tenni, hogy megfeleljek azoknak a követelményeknek, hogy én a mennyországba jussak. És hát ilyen szempontból, akkor, amikor Istennek gondoltam, akkor állandóan bennem volt egy bűntudat, hogy nem felelek meg Isten követelményeinek. Bár nem mindig vettem ezt komolyan, hogy ez valóban így van. És ilyen szempontból volt bennem, kezdtem egyre inkább válságba kerülni, egy idő után már nem is álltam templomba, és egy ilyen szempontból kerültem válságba, hogy hogyan lehet Istennel jó viszonyba kerülni, azt hiszem ez a legjobb, ahogy mondhatom. És ezt abból a tanításból, amit hallottam a templomban, nem értettem meg, hogyan lehet Istennel jó viszonyba kerülni, mert az volt az érzésem, hogy Isten olyan dolgokat vár el az embertől, amit mi nem vagyunk képesek megtartani.
2: Csak az elvárási szinteket érezted túl magasnak, vagy inkább volt benned egy ilyen félelemszerűség is?
3: Hát félelem, hogyha meghalok, akkor ez a valami, amiben nem mindig hittem, hogy létezik pokol, de hogyha meghalok, akkor éreztem, hogy akkor én oda fogok kerülni. Sőt, volt ilyen álmom is néhányszor, többször is, hogy ott állok az utolsó ítéletnél, és akkor remegve várom, hogy nem most Isten engem a pokolba küldje a mennyországba. Hát ezek komoly kérdések, és ma is úgy érzem, hogy ezek a kérdések túlhaladnak minket, embereket, hogy hogyan is áll ez a dolog, mert nagyon sokan ezt nem is hiszik, hogy egyáltalán létezik-e ez a dolog, ez az ítélet, ami mindenki ítélet elé fog menni, nagyon sokan ezt nem hiszik. Én meggyőződtem most már az ítéletnek a valóságosságáról, de azért, mert Jézus Krisztus mondja ezt, és mert Jézus Krisztus az életével bemutatta, kereszthalálával be kellett mutassa Istennek az ítéletét, ami mindenkire vár, hogyha nem válaszza őt. És úgy volt, egy osztálytársam volt, aki baptista gyülekezetbe járt, én soha nem jártam baptista gyülekezetbe, és ő adott nekem könyveket, ilyen keresztény könyveket. A kommunizmusban, főleg Romániában nagyon nehezen jutottak el keresztény könyvek is. És amikor olvastam először egy ilyen keresztény könyvet, fiataloknak szóló könyv, nagyon, nagyon megragadott. Arról én azt értettem abból a könyvből, hogy Isten nem azt kéri tőled, hogy tégy bizonyos jó dolgokat, mert úgyse tud betartani, hanem azt kéri mindenkitől, hogy az egész életét adja át neki. És egész életünkkel Istennek szolgáljunk. És ezt kér Isten tőlünk, és ez volt, amit megértettem pluszba ahhoz képest, amit a templomban hallottam. A templomban én inkább azt értettem meg, hogy tégy, amit akarsz, de próbálj valamennyire elkölcsös lenni. És amikor ezt a könyvet elolvastam, akkor ez volt a vívódásom, hogyha én az egész életemet Istennek adom, akkor mi marad nekem? És az én életcélom az volt, hogy a fizikát tanulmányozzam, ki tudom engedni ezt a dolgot a kezem közül, és át tudom adni, hogy Istenem, neked szolgálok, és azt akarom tenni, amit te akarsz. És ezt a döntést, mivel egyre több harc volt bennem, és egyre hát depresszió, meg mindenféle belső válság, ami 20 éves voltam, mindenféle belső válságon mentem keresztül, éreztem, ezt a döntést meg kell hoznom, és bezárkoztam a bennlakásba, kollégiumba, ahol hárman voltunk egy szobában. Bezárkoztam a szobámba, hogy egyedül voltam, hogy a másik két kollégám esetleg ne jöjjön be, és úgy olvastam az Új Szövetséget, először olvastam az Új Szövetséget, úgyhogy egyedül olvassam, tehát addig csak a templomban hallottam prédikálni. Hát, és ahogy végigolvastam, Pál apostolig jutottam el, és Pál apostolnak olvastam, hogy egy úton járt, és aztán Isten őt megszólította, és egy egészen másodra kellett téren megfordult. És akkor értettem meg, hogy nekem is ezt kell tennem, ahogy Pál apostol feltette a kérdést, hogy mit akarsz, tudom, hogy cselekedjem, feltennem ezt a kérdést. Hát ez pontosan 30 évvel ezelőtt történt, amikor feltettem ezt a kérdést, és mit akarsz, hogy cselekedjem, és kész vagyok azt, amit te akarsz. Ez volt az első lépés. Akkor nagyon nagy örömet kaptam az Úrtól. Közben az történt, hogy édesapám, aki nagyon vallásos volt, abban az évben halt meg hirtelen, fiatalon, 53 éves volt. És mivel édesapám meghalt, utána úgy gondoltam, hogy már engem nem köt semmi sem a katolikus templomhoz, mert azt, amit olvastam az Új Szövetségben, az egy sokkal világosabb tanítás volt, mint amit a templomban hallottam. És kértem a barátomat, aki a baptista gyülekezetbe járt, hogy mutassa meg nekem, milyen az a baptista gyülekezet. És amikor eljöttem, tetszett az itt levő tanítás, és fél évre rá, szintén 30 évet történt ez 1987-ben, amikor bemerítkeztem a baptista gyülekezetbe. Azóta a baptista gyülekezetbe járok. Ez volt a kezdet. De miután bemerítkeztem, nagyon sok kérdésem volt. És a kérdéseim így hangzottak, hogy hogyan, egyszer rám tört egy csomó kérdést, tehát, hogy hogyan tudom, hogy létezik Isten, Honnan tudom, hogy a sok vallás közül, ami létezik ezen a világon, a kereszténység az egyedüli, és hogy 2000 év után tudhatunk mi valami biztosat Jézus Krisztusról, hogy az a történet, amit 2000 évvel ezelőtt elmondtak az emberek róla, az valóban igaz. Hogyan merik állítani egyesek, hogy ők meg vannak győződve Jézus Krisztus feltámadásáról, amikor 2000 évvel ezelőtt történt ez a történet. Tehát egy ilyen régi történet, ami 50 éve vagy 20 évvel ezelőtt történt, arról se, főleg, hogyha valaki ilyesmit mondaná most, hogy én valakivel találkoztam, aki feltámadt a halálból, még hogyha 10 évvel ezelőtt történt, még ha tegnap történt volna, akkor se kellene azt elhinni. Tehát, hogy milyen alapon állítják ezt 2000 év után, amikor már senki azokra az eseményekre nem emlékszik, és a szemtanúk is már réges-régen meghaltak, stb. És vannak nagyon jó más történetek is. Mohamed is csodákat tett, Buddha is tett csodákat, miért kellene pont a Jézus csodáit elhiggyük? Tehát ezek nagyon komoly kérdések. Annyi vallás van ezen a világon. És főleg ez volt a legfontosabb kérdésem. És hát a harmadik kérdés, hogyha mégis meggyőződök arról, hogy a kereszténység az igaz, akkor mi az, amit nekem tennem kell itt ebben a világon, hogy valóban Istennek megfeleljek. Mindez már miután bemerítkeztem, azután történtek ezek a kérdések. És hát közben jártam a fizika egyetemre, mert csak másodéves voltam, amikor bemerítkeztem, tehát tovább jártam az egyetemet. És közben egyre inkább ezek a kérdések foglalkoztattak, és egyre kevésbé a fizika. Így aztán, miután befejeztem az egyetemet, nem is vállaltam állást a szakmába, hanem egy év után teológiára jelentkeztem, a baptista teológiára Nagyváradon, amit nem végeztem el, a fizika egyetemet azt elvégeztem, a teológiát azt nem. De oda is azért mentem, mert ezekre a kérdésekre szerettem volna választ kapni. Akkor még nem úgy volt, hogy az interneten beírjuk egy-egy kérdést az internet keresőjébe, és egyből választ kapunk, legalábbis ezernyi választ kapunk minden kérdésre, hanem akkor még nagyon ritkák voltak, főleg a kommunizmusról én kerestem könyveket a bukaresti állami könyvtárban, de semmiféle kereszténységgel kapcsolatos könyv nem volt még a kommunizmusban, nagyon-nagyon kerestem, és semmit nem találtam. És keresztény könyvek nagyon ritkán jutottak be az országba, és nagyon kevés. Így amikor már a nagyvádi teológiára kerültem 1992-be, tehát a rendszerváltás után 2 évvel, és ott megláttam az ottani keresztény könyvtárat, ami mind amerikai, külföldi könyvek voltak, mert helyi kiadású könyvek nem léteztek akkor még, akkor az olyan, számomra egy olyan csodálatos élmény volt, hogy ennyi minden könyvet írtak a kereszténységről, el sem tudtam volna képzelni, a kereszténységről ennyi mindent lehet írni, és ennyi féle válaszon az én kérdéseimre. És folytattam a kutatást, mert ezek a kérdések még évtizedeken keresztül tartottak bennem, és még most is, hogyha ezekre a kérdésekre gondolok, akkor nagyon össze kell szednem magam, hogy helyes választ adjak ezekre a kérdésekre.
2: Én úgy gondolom, hogy ezek a kérdések azért majdnem mindenkin, kiben fölmerülnek egy kicsit. Persze lehet, hogy sokkal-sokkal kisebb mértékben, de ezek azok a kérdések azért, amivel úgy szembe kerülünk. Milyen válaszokat találtál? Vagy mit adtál magadnak? Vagy mi az, ami egy egészen kis fénysugárt, vagy

csak elolvasni a különböző tanításokat. És ez volt a legfontosabb kérdés. És már mindez azután történt, miután bemerítkeztem. Vallást tettem, hogy hiszek Jézus Krisztusban, és egyáltalán nem hazudtam akkor, amikor bemerítkeztem. Csak még ez a hit akkor csak egy ilyen első kezdetleges, kiinduló hit volt. És akkor eljutottam odáig, hogy félretettem. Hogy rendben, akkor nem tudunk semmit. Akkor semmiben nem lehetünk bizonyosak, és az egyedül biztos hit az a bizonytalanság. Az egyedül biztos dolog, amit tudhatunk, az az, hogy nem tudunk semmit. Ezt sokan elmondták. És az volt az érdekes, hogy ahogy kezdtem agnosztikus lenni, egyre jobban visszasüllyedtem, sőt, sokkal jobban visszasüllyedtem a lelki válságban, mint hogy előzőleg voltam. Olyannyira, hogy nagyon-nagyon közel álltam az öngyilkossághoz, és volt egy bátyám, aki 25 éves korban fel is akasztotta magát, az néhány évvel azelőtt történt, és én is már nagyon közel voltam, nagyon-nagyon közel voltam az öngyilkossághoz, és nem vettem észre, hogy ahogy egyre inkább kezdek agnosztikus lenni, hogy tulajdonképpen az egyedüli bizonyosság az, hogy nem tudunk semmit, úgy egyre inkább süllyedtem lelkileg. És ez egy 2-3 éven keresztül történt, amikor még egyetemen voltam, a fizika egyetemen, amikor meghoztam ezt a döntést, hogy nem érdekel most már, hogyha nem értek meg semmit az egészből. Én akkor is tudom, hogy a Jézus Krisztus utja az egyedüli. És soha nem is fogom megérteni ezeket a dolgokat. Én akkor is ezt az utat akarom járni, mert nem bírom tovább így. Nekem szükségem van Isten segítségére. És amikor ezt a döntést meghoztam, akkor ez 3 évvel a bemerítésem után volt. 1990-ben. Akkor éreztem, hogy most már van egy biztos talaj a lábam alatt. És még volt egy döntés, amit meg kellett hozzak, amit rá 2 évvel hoztam meg, mert még mindig az a talaj még mindig állandóan az öngyilkosság kérdése kísértett. És nem tudtam, hogy mit tegyek, hogy ellene tudjak állni. Mert hogyha kimentem az utcára, valami belülről készített, hogy az autó elé ugorjak. Vagy hogyha felmentem egy magas épületre, hogy leugorjak onnan. Valami belső készítés. És nem tudtam, hogy szabadulok meg ettől a belső készítéstől. És aztán volt még egy döntés, amit meghoztam, és ami pedig arról volt szó, hogy már hittem Jézus Krisztusban. Egyőre csak úgy, hogy belekapaszkodtam. De úgy gondoltam, hogy ez az egész csak egy olyan színjáték Isten részéről, hogy elküldött valakit. De Jézusnak olyan mindegy volt, hogy mi hogyan élt, meg miként élt. És azt kellett elfogadjam, hogy mi emberek olyan súlyos állapotban vagyunk, hogy Isten segítsége nélkül teljesen elvészünk, és ez a dolog, amit pokolnak neveznek, amiről tulajdonképpen nem tudjuk, hogy micsoda, de az valami rendkívül súlyos elveszettségi állapot a minden embernek. És addig úgy gondoltam, ez csak egy ilyen ijeszgetés Isten részéről, vagy egy színjáték, vagy egy valami. És azt kellett elfogadjam, hogy igen, ez az embernek a rendkívül súlyosan elveszett állapota, amit mi itt a Földön nem értjük meg, hogy hogyan kerültünk mi ebbe a súlyos állapotba. De Isten bemutatta, hogy ebből az állapotból egyedüli egy út van. És az egyedüli út az, hogy Jézus Krisztus meghalt a kereszten. És hogy az ő kereszthalála nem egy színjáték volt, hanem amikor ő ott vértizett, mielőtt meghalt volna, és a kereszten azt mondta, hogy miért hagytál el engem, Istenem, akkor nem csak egy színjátékot mutatott be, hanem, és nem csak egy közönséges halál volt, mert nagyon sok ember meghalt, hanem Istennek más megoldás nem volt, hogy az embert megszabadítsa ebből az elveszett állapotból. És nekem sincs más megoldás, hogy megmeneküljek. Csak egyedül az, hogy higgyek ebben. És amikor ezt a döntést elhoztam, hogy hiszek abban, hogy Jézus Krisztus az egyedüli megoldás arra, hogy mi megmeneküljünk az ítélettől, és hogy akkor, hogyha hiszek ebben a kereszthalálában Jézus Krisztusnak, akkor ellenben bizonyos lehetek abban, hogy megmenekülök, és hogy megszabadít Isten,

0: Attól a pillanattól kezdve, ez meg 94-ben lehetett, vagy 92-ben történt. Tehát a bemerítésem után 5 éve, hogy erre ráálltam. És akkor abban a pillanatban éreztem, hogy na most már kísérthet engem akármilyen kísértés. Tudom, hogy van egy biztos menekülékem, ahova menekülhessek. Azt, hogy Jézus Krisztus meghalt a kereszten, és ez bizonyosság arra, hogy ahogy mondja az ige, hogy sem halál, sem élet, sem mélység, semmiféle más teremmény el nem választ Isten szeretetétől. És ez a kísértés, főleg az öngyilkosság kísértése, még hosszú-hosszú éveken keresztül kísértett, de mindig megvolt ez a bizonyosságom, hogy bármi is következik ebben az életben, Istennél megvan a megoldás, és Jézus Krisztusnál megvan a megoldás. És utána mentem a teológiára azért, hogy pontosabb válaszokat kapjak ezekre a kérdésekre, és úgy gondoltam, hogy hát 5 év teológia, az, 4 év teológia az elegendő ahhoz, hogy az ember ezekre a kérdésekre választ kapjon. Hát nekem nem volt elég, még el kellett teljen, vagy 15-20 év, és még mindig úgy érzek, hogy épp hogy csak súrolom a talajt a válaszokkal, de azért már sokkal bizonyosabb vagyok ezekben a válaszokban.
1: Ahogy itt hallgattalak, az az ige jutott eszembe, hogy a keresztről szóló beszéd bolondság sokaknak, a zsidóknak megütközés, a görögöknek bolondság, de mi, akik megtartatunk, Istennek ereje. Nagyon-nagyon sokan akarják a, én se vagyok mentes annyira tőle, megmondom becsülettel, hogy megérteni a megváltást, mármint agyilag. És azt hiszem, mert soha nem fogjuk. Nem tudom, jól éreztem, hogy milyen vívódásaid voltak, hogy valahogy az egészet úgy jó lenne érteni is, nem csak hinni.
0: Hát van, amit érteni kell, van, amire rá kell állni hittel. Ezt, hogy hittel ráállni, ezt az elején megtettem. De vannak olyan kérdések, amelyekre értelemmel választ kell adni. Márpedig ez a kérdés, amit, hogyha most már azóta közben megjelent idővel az internet, azóta már nem kell elmenjek abba a nagyvárdi könyvtárba, ahová még a teológia után is visszamentem a nagyvárdi könyvtárba, hogy olvassam azokat a könyveket. Közben rájöttünk lassan, hogy megjelent az internet, és rájöttünk, hogy ott is lehet válaszokat kapni a kérdésekre. Most már a mai fiatalok, vagy már mi is úgy vagyunk, hogyha valamilyen kérdésünk van, akkor beírjuk a keresőbe.
1: Ez van, igen.
0: Már hozzászoktunk, már ennyire elterjedt internet. Most csak az interneten könnyen lehet ilyen kérdéseket keresni, és most is nagyon sokaknak, ugye, hát nagyon sok agnosztikus ember van, aki hát felteszi a kérdést, hogy milyen bizonyítékok vannak arra, hogy az a történet, az a 2000 évvel ezelőtti történet valóban igaz volt. És ehhez történelmi bizonyítékokra van szükség. És ezek ellenben értelmi kérdések, hogy feltárjuk azokat a történelmi bizonyítékokat. Hát én elkezdtem olvasni ezeket a történelmi bizonyítékokat, olyan írásokat, hogy az evangéliumok hitelessége, akkori idők történészeinek a beszámolói, ugye
1: Josephus Flavius,
0: Tacitus, és más ilyen akkori történészek, akiknek voltak beszámolói. Az iratokról azt lehet tudni, hogy az eredeti kéziratok nem maradtak fel az evangéliumokból, de a Krisztus után második századból maradtak fel a legrégebbi kéziratok. Tehát ez nem elegendő, mert valaki így mondta napjainkban, hogyha például Óza csodák csodája könyve, annak megtaláljuk a kéziratát, és lehetséges, hogy valamelyik múzeumban megvan a kézirata. Ez még nem jelenti azt, hogy Óza csodák csodája egy igaz történet. Tehát, hogyha megtaláljuk az evangéliumnak a kéziratát, ez még nem bizonyítja azt, hogy az a történet igaz. Ez valami erősebb dolognak. Erősebb bizonyítékra van szükség. Hát például ilyen erősebb bizonyíték az egyházatyáknak a tanúságtétele, akik nagyon sokan voltak abban az időben. Sokkal több keresztény írás volt abban az időben, mint az evangéliumok. Az egyházatyák azok már Krisztus után első, második, harmadik században írtak, és utána voltak későbbi úgynevezett egyházatyák. Tehát ezek tulajdonképpen korabeli keresztény írók, és ők nagyon sok mindent írtak, nagyon sokat filozofáltak, beszéltek, de nagyon sokan közülük mártírhalált haltak a keresztény hitükért.
1: Meg az apostolok is
0: mártírhalált haltak, csak az apostolok mártírhalálával kapcsolatosan az a kérdés, hogy nagyon sokan ezt nem hiszik el. Éppen úgy, hogy Jézus kereszt halálát nem hiszi el nagyon sokan, mert azt mondják, hogy ez csak egy legenda, ami csak az idő folyamán kialakult. Tehát túl messze vagyunk ahhoz az időhöz, hogy ezt sokan hitelesen elfogadják. De ellenben már a Krisztus után második évszázadban, hogy akkor több ezer vagy, nem tudom, a millió lehet, hogy sok milliót nem mondhatunk
1: de
0: még
1: nagyon,
0: akkor.
1: Nagyon sok keresztény
0: de nagyon sok keresztény Márti halált halt. Ezt elfogadja bármilyen szkeptikus történész. Az, hogy az apostolok kereszthalált haltak, vagy az apostolok mártírhalált haltak, ezt nagyon sok szkeptikus, azt mondja, azt én nem fogadom el, mert az a legendának egy része. Éppen ugye Jézus egész élete a legendának egy része. De azt, hogy már Krisztus utáni második évszázadban nagyon sokan mártírhalált haltak, ez már nincs olyan szkeptikus, aki ne fogadná el. Bár ilyen olyan szkeptikust is olvastam, meg láttam az előadását az interneten, ugye most már mindent meg lehet találni. Van olyan, aki ezt is kétséggel fogadja. Szerinte ez is csak az egyháznak a kitalációja. Ő akkor még későbbre viszi ezeket a történeteket. És a másik dolog az, hogy mártírt halált halni egy ügyért egy dolog, és más dolog élni egy ügyért. És lehetséges, hogy megélni a keresztény életet lehet, hogy nehezebb, mint mártírt halált halni forró fejjel. Egyeseknek, legalábbis egyeseknek. Vagy legalábbis, hogyha ezt a bizonyos halált nem választod, hanem úgyis osztják, akkor is, ha kéred, vagy ha nem kéred. Abban az időben sokan megtagadták a hitet, és akkor, amikor elmúltak az üldöztetések, akkor visszakérték, hogy vegyék fel őket újból az egyházba. Én nem vagyok jó egyháztörténész. Egyháztörténetből sokat olvastam, de amennyit olvastam, annyit felejtettem el. Nem maradnak meg az adatok a fejemben, de én igyekszem a lényeget megkeresni, és úgy gondolom, hogy ahhoz, hogy valaki megtalálja Jézus Krisztusban való hitet, nem kell végigolvasson millió könyvet. És Istennek az üzenete nem lehet olyan komplikált, hogy olyan bonyolult, hogy az ember halomszámmal kell könyveket végigolvasson ahhoz, hogy megtalálja a
1: vagy egyetemi diploma se kell hozzá.
0: Igen, és éppen azt kerestem, hogy hogyan lehetek én bizonyos, anélkül, hogy belebonyolodjak a bizonyítékok szövevényébe. Mert elkezdem az egyik bizonyítékkal, mire eljutok a másik bizonyítékig, már elfelejtem az elsőt. Valami erősebbre van szükségünk nekünk. Erősebb bizonyítékra. De attól függetlenül ezek a történelmi bizonyítékok szükségesek.
1: Innen fogjuk folytatni a témát a zene után. Maradjanak velem, visszavárom kedves hallgatóimat.

0: kegyelemből van üdvösségetek a hitáltal, és ez nem tőletek van. Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék.
1: Egyedül kegyelemből. Kulcsár Anikó műsorát hallják.
2: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat, Kulcsár Anikó vagyok. Havas Péterrel beszélgetek, mégpedig Szatmár Németiben. Minden ember élete egy regény, és minden ember élete különleges, de talán ez fokozottan elmondható Péterről is, hiszen nem átlagos úton vezette őt a mindenható Isten. De a beszélgetés elején azért annyit elárult, hogy ő meg van győződve arról, hogy nem véletlenül történtek vele az események. Mit jelent az, hogy nem átlagos úton vezetett téged a mindenható Isten?
3: Nagyon sok kérdésem volt. A kérdéseim így hangzottak, hogy hogyan tudom, hogy létezik Isten. Hogyha valaki ilyesmit mondaná most, hogy én valakivel találkoztam, aki feltámadt a halálból, még hogyha 10 évvel ezelőtt történt, még ha tegnap történt volna, akkor se kellene azt elhinni. Tehát, hogy milyen alapon állítják ezt 2000 év után, amikor már senki azokra az eseményekre nem emlékszik, és a szemtanúk is már réges-régen meghaltak, stb. Buddha is tett csodákat, miért kellene pont a Jézus csodáit elhiggyük? Tehát ezek nagyon komoly kérdések. Annyi vallás van ezen a világon. És hát a harmadik kérdés, hogyha mégis meggyőződök arról, hogy a kereszténység az igaz, akkor mi az, amit nekem tennem kell itt ebben a világon, hogy valóban Istennek megfeleljek. És amennyit én olvastam egyháztörténetet, az szűrődött le nekem az egyháztörténetből, hogy önmagában nem elégséges az egyháztörténet tanulmányozása, tehát az első apostoli írók, egyházatják, régi keresztény íróknak az olvasása, vagy az evangéliumok olvasása, vagy az akkori történészeknek a tanúságtétele. Önmagában nem elégséges, de semmi sincs, ami cáfolná a kereszténység tanításait. Alátámasztani már mindegyik alátámasztja, de ahhoz, hogy mégis én erre rá tudjak állni, ahhoz valamire többre van szükségem. És igyekszem ezt a többet megfogalmazni, még mindig csak keresésben vagyok, de én úgy fogalmaznám meg, hogy az a hatalom, ami megnyilvánult 2000 éven keresztül azokban az emberekben, akik Jézus Krisztusban hittek. Ha létezik Isten, akkor a kereszténységnek igaznak kell lennie. És semmilyen más vallásban nincs meg ez a hatalom. Mert Mohamedának is mondják, hogy Mohamed csodákat tett. A Mohamed tanításai is még sokkal korábban lejegyeztettek a Mohamed életéhez képest. Mert Mohamed valamikor 600-ban élt, vagy 500-ban.
4: Olyasmi.
3: Az ő életéhez képest, de ott onnan hiányzik a tartalom, hiányzik az erőszak vallása, vagy ő maga olyan példát adott a tanítványainak, hogy csapatokat vezetett, és csapatok élén harcolt az úgynevezett hitetlenek ellen. Amíg Jézus Krisztus olyan példát adott, hogy ő meghalt az igazságért, és az emberek megszabadításáért. Egy egészen más típusú példát adott. És a tanítványainak az életvitele, tehát olyan erő van a Jézus Krisztusban való tanúságtételben, ami se a Mohamed tanítványaiban. Azért mondom, azért beszélek a tanítványokról, mert mi se Mohamedet nem láttuk, se Jézus Krisztust nem láttuk, se Buddhát nem láttuk, de a tanítványait láttuk. Jézus Krisztus tanítványaival találkozok ma is. Az első tanítványok szemtanúk voltak. A mai élő tanítványok már nem szemtanúk, mert a Jézus feltámadását már senki sem látta. De azt láthatjuk, hogy ez 2000 éven keresztül ez egy olyan tanítás, amiben erő és hatalom van. Ellentétben a Mohamed tanításával, még kevésbé a Buddha vagy hinduizmus tanításával, ahol hiányzik ez az erő, hiányzik ez az erő a tanításban. És kereszténység ellenben egy maroknyi embertől indult ki, ha igaz az a történet, mindenképpen kevés embertől, és egy egész birodalmat felborított, az egész római birodalmat felborította.
2: Igen, hát a legjobb magvetés a keresztények vére ez.
3: Igen, igen, igen. De nem csak a keresztények mártír halála, mert keresztényként élni éppen olyan nehéz, mint keresztényként meghalni. És a kereszténység bizonságtétele, hogy mennyire másként élnek azok az emberek. És ma is, hogyha megnézzük, hogyan él egy keresztény, aki hisz Jézus Krisztusban, és hogyan él egy más vallású valaki. És nem csak az, hogy hogyan él, hanem hogy rám milyen hatással van, bennem milyen milyen
2: reakciókat?
3: Reakciót, igen, milyen érzéseket, milyen hozzáállást fejt ki, hogyha én ezt elfogadom. Én akkor, amikor elfogadtam, hogy Jézus Krisztusban hiszek, hiányzott nekem a bizonyítékom. És olyan szempontból ma is hiányzik a bizonyítékom, hogy nem láttam őt. És hogyha láttam volna őt, azok, akik őt látták, azok is nagyon sokan nem hitték, mert ha hitték volna, nem feszítették volna halálra. Tehát csak egy bizonyos emberek láttak túl az emberen. Tehát látták azt az embert, aki Jézus Krisztus volt, de csak egy valakiknek adatott, hogy megnyíljon a szemük, hogy lássák, ez nem egy ember, hanem Isten. És mások csak egy ember láttak benne, és keresztre feszítették, mert egy rivális láttak benne, hogy ezt meg kell ölni, mert másképp elveszítünk a hatalmat. Vagy pedig valamilyen más politikai okok miatt. Tehát még hogyha szemtanú lettem volna, akkor is kell keresni ezt a mennyei valamit. A szemtanúknak se adatott meg mindenkinek, hogy megadja, meglássa Jézus Krisztusban.
2: Igen, hát Jézus kortársai közül, igen. Nem mindenki.
3: Nem mindenki, sőt, a legtöbben nem. Én ezt keresem, és kerestem azóta is. Mi az a hatalom, aminek alapján elhihetem azt, hogy Jézus Krisztusban higgyek, anélkül, hogy persze végigolvastam könyveket, jó részét elfelejtettem annak, amit olvastam. De ez a bizonyosság meg kell legyen bennem akkor is, amikor halálos ágyamon leszek, és már rég nem fogok emlékezni semmire. De akkor is meglegyen az a bizonyosság bennem, hogy a Jézus Krisztusban való hit engem megszabadít. És bizonyosan nézek a halál elé. És én erre tettem fel az életemet, és a keresztény életben nekem ez volt a legfontosabb, hogy ezekre a kérdésekre választ kapjak, és most kezdem úgy érezni, hogy már úgy érzem, hogy több a válaszom, mint amennyi a kérdésem, bár ez nem biztos, hogy így van. Mert az embernek mindig nagyon sok kérdése van. De Isten szándékosan nem ad választ minden kérdésünkre, és valószínűleg azért ilyen az életünk, hogy mindig nagyon nagy mértékben Istenre utaltak vagyunk. Nagyon nagy mértékben és nagyon sok mindenben. És úgy érzem, hogy harcok, amik vannak az életemben, azok azért vannak, hogy megmaradjon az Istenre utaltságom.
2: Tudod, ahogy hallgattalak, János apostol jutott eszembe. Én nem tudom, hogy János apostol milyen ember volt, mert hát ugye 2000 év, de azért az evangéliumából és a leveleiből valamit tudunk róla. És hát úgy ráragasztottuk, hogy ő a szeretet apostola, adtunk neki egy ilyen melléknevet. Pedig szerintem ő azért nagyon, úgymond, exakt is akart lenni, mert az evangéliumát úgy kezdi, hogy amit mondtad, hogy Jézus kortársai sem mindenki fogadta őt, hogy az övéi közé jött, mármint Jézus, de az övéi nem fogadták be őt. De akik befogadták, azoknak hatalmat adott, hogy Isten fiai legyenek, akik nem vérből, sem a férfi akaratából, hanem Istentől születtek. És itt ilyeneket filozofáltál, hogy mi az a több, ami megtartotta, vagy ami az az erő. És azt hiszem, ez a felülről a jövő születés. És hogy ő is a bizonyítékokat kereste, az pedig a levele indul úgy, hogy amit láttunk, amit hallottunk, amit kezünkkel megtapintottunk, az élet igéjéből azt hirdetjük nektek. Ez a láttunk, hallottunk, megfigyeltünk, stb. Hát ez a tudományos megfigyelés, az empirikus tapasztalat. Tehát János is valahol azért az olvasóinak, akiknek szánta a levelét, meg az evangéliumát, akarta biztosítani őket, hogy figyeljetek, itt több van, itt több van. Tehát lehet, hogy nem csak te keresed ezeket a kérdésekre a válasz, hanem már lehet, hogy az első testvéreink között is fölmerültek ezek a kérdések, és talán nem is baj. Mert Isten nem is tudom, büntetésnek adta nekünk az értelmet. Az értelmet is azért adta, hogy azt az ő dicsőségére használjuk. Tehát ezek a vívódások, azt hiszem, hogy már az első testvéreinkben is lehettek. És olyan jó, hogy azért kapaszkodhatunk belé, ahogy mondtad is, hogy mindent megérteni soha nem fogunk, mert akkor olyanok lennénk, mint Isten. Van egy ilyen mondás, hogyha mindent értenék Istenből, akkor én lennék az Isten. De a hitünkkel kapaszkodhatunk bele, és amit megenged, hogy megértsük, az pedig nagyon jó, hogy engedi, hogy megértsük. Tudod, ahogy hallgattalak, János apostol jutott eszembe. Tehát János is valahol azért az olvasóinak, akiknek szánta a levelét, meg az evangéliumát, akarta biztosítani őket, hogy figyeljetek, itt több van, itt több van. Tehát lehet, hogy nem csak te keresed ezeket a kérdésekre a választ, hanem már lehet, hogy az első testvéreink között is fölmerültek ezek a kérdések, és talán nem is baj.
3: Így van, hát nekik adatott valami plusz, hogyha látták Jézus feltámadását, azért ez egy nagyon erős plusz volt. De előfordulhat, hogy nekik is aztán voltak kétségeik, hogy valóban, amit láttam, az valóban láttam őt feltámadni, lehet, hogy nekik is voltak ilyen kétségeik. Bár az evangéliumok úgy mutatják be, hogy miután megkapták a Szent Lelket, nagyon bizonyosak és nagyon erősek voltak a hitükbe. De azért csak emberek lehettek, és csak lehettek nekik is utána. Vajon? Mert ma már ezt mondják, hogy hát azok halucinációk voltak. Halucináció, nem kell komolyan venni.
2: És hát mindent meg lehet kérdőjelezni, ha őszinték vagyunk.
3: És lehet, hogy akkor is. Lehet, ő nekik is szembe mondták sokan, szemükbe mondták, hogy te láttad őt feltámadni, de csak halucináltál, csak úgy képzelted, csak képzelődtél.
2: Vagy annyira stresszes, megváltozott tudatállapotban.
3: Tehát lehet, ezt már a kortársak is mondták nekik. Mert ma mindenki ezt mondja, aki nem akarja hinni, vagy nem tudja hinni, hogy azok halucinációk voltak. Tehát...
2: Ugorjunk vissza arra az életpályára.
3: Hát a foglalkozásom szempontjából, hogy Anikó az elején mondtad, hogy lehet, hogy nem vagyok átlagos. Hát azért nem érzem magam átlagosnak, mert 20 éve szabad foglalkozású vagyok. Hát igyekszem arra kérdésre választ kapni, hogy mi az, amit Isten elvárt tőlem. És ilyen szempontból ellenben úgy érzem, hogy nagyon-nagyon kevésre jutottam el. A kérdéseimre hála Istennek, hogy úgy érzem, hogy elég jó válaszokat kaptam. De abból, hogy megfeleljek Istennek, nagyon-nagyon kevésre jutottam el. Úgy érzem, hogy hát mi meg vagyunk győződve Jézus Krisztus istenségéről, és ennek az evangéliumnak az egyedül igaz oltáról, akkor az egész életünket erre rá kell tennünk. És én minden nap úgy imádkozom, nem, biztos nem egyedül vagyok, hanem nagyon sokan, minden keresztény így imádkozik, hogy Istenem, a mai napon azt szeretném tenni, amit te akarsz. De minden este úgy érzem, hogy olyan messze voltam ettől, amit kellett volna tenni. Ilyesmivel foglalkozok, hogy fordítok szövegeket, weboldalakat szerkeztek, kiadványokat, általában ezeket keresztény, tehát vagy a baptista egyház keretein belül, vagy más keresztény ilyen megbízásokat, és kapok az úttól ilyen megbízásokat, és ilyesmivel foglalkoztam. De mind benne van ez az érzés, hogy többet kellene, jobban kellene. Bár valószínűleg a jobb és a több nem azt jelenti, hogy látványosabb. Gondolok például Billy Graham testvére, aki millióknak, azt hiszem nem sok, hogyha milliót mondok, hogy millióknak prédikált. És neki is megadta ezt Isten, hogy lássa, hogy a kereszténység több annál, mint millióknak prédikálni. Mert az legutolsó 10 évben őnek a szolgálata abban áll, hogy imádkozik. És valószínűleg a mélyebb szolgálat nem azt jelenti, hogy látványosabb. Azt jelenti, hogy közel kerülni Istenhez. És hogyha én azt kérem Istentől, hogy szeretnék jobban szolgálni neked, akkor lehet, hogy nem azt jelenti, hogy nagyobb emberek előtt látványosabb, nagyobb dolgokat fogok tenni. Hanem lehet, hogy azt jelenti, hogy Isten több próbáltatást enged meg az életemben, aminek egyáltalán nem örülök, mert könnyű ezt így elmondani, amikor az ember olyan feldobott hangulatban van, de nehezebb megélni akkor, amikor egyedül vagyunk, meg amikor
2: nehézségek vannak,
3: igen,
2: harcok,
3: stb. De tehát lehet, hogy amikor azt kérem Istentől, hogy jobban akarok neked szolgálni, akkor Isten pont hogy a nehézség, és ezért adja a nehézségeket, hogy jobban rá legyünk utalva. És lehet, hogy azokat adja, és lehet, hogy abban fog állni a mélyebb szolgálat, hogy ezekben a nagyobb nehézségekben meg tudok állni keresztényként. És ez nyitott, és úgy érzem, egész életemben nyitott kell, hogy legyen, hogy hogyan tudok jobban szolgálni Istennek, és ezt szeretném minden nap választ kapni erre, és ilyen szempontból az életünket nem is zárhatjuk le sose, ameddig adja az Úr az életünket, céllal adja, és minden napot céllal. De kérdésem az, hogy közel kerüljek hozzá, és hogy ne hiába éljem az életet, hanem Istennek szolgáljak jobban. És még amiben, hogy nem érzem magam átlagosnak, hogy most egyre még Isten nem adott nekem családot, saját családot, én kérem, hogy Isten vezessen ebből a szempontból. mert ennek is megvannak a harcai, valószínűleg a családos életnek is megvannak a másféle harcai, mert ismerem én is az én saját tágabb családomból, hogy milyen az. Sokszor az az út, amit Isten ad számunkra, az nem tűnik könnyűnek, meg úgy képzeljük, hogy mi magunknak valami mást képzeltünk volna el, és máshogy. De mindenképpen Isten a ráutaltságot akarja, hogy belekapaszkodjunk, és hogy nélküle nem tudunk tenni lépésre.
2: Hát kívánom, hogy így legyen, de ha megengednéd, egy kérdés még azért csak ott van a fejembe is, nem tudok szabadulni tőle. Talán Einsteintől származik az a mondat, hogy az első kortya tudomány poharából az ateizmus, de a pohár fenekén ott van Isten. Te elindultál úgymond az exakt tudományok irányába, fizika, nem tudom, hogy meddig jutottál, azért az egyetemen ott már az embert szokták oktatni alaposabban erre. De utána is, még ha fizikát feladtad, a tudományos érdeklődésedet és a muszáj megértenem és muszáj kikutatnom életérzést, ami vagy van valakiben, vagy nincs, vagy hajtja belülről ez a vágy, hogy de nekem meg kell értenem, vagy nem, azért azt nem adtad föl, még ha úgymond a kereszténység hitelessége fele ment is el a gondolatod. Hogy gondolod? A pohár mélyére jutottál, én így a beszélgetés végén nekem van ötletem, de te magadat hogy érzékeled, vagy ott még az első korty körül iszogatod valahol, és hát vívodsz azzal az ateizmus, nem ateizmus. Tehát igaz ez a mondás?
3: Hát a tudomány poharának nagyon a tetején vagyok. A tudomány pohárát soha se lehet kiírni. Hát az ember, olyan óriási tudásmennyiség van felhalmozód, hogy azt nem lehet.
2: Természetesen.
3: Nem lehet. Hát biztos már annyi évet nem fog élni, amennyit értem eddig. És tehát egy ember szabva elfogy az embernek az ereje meg a képessége. Hát én úgy érzem, hogy bizonyosságot kaptam Isten felől, és sokkal bizonyosabb vagyok, mint ahogy a kezdetén.
2: Péter, ha egy nagyon hozzád hasonló, vívódó ember hallgatta ezt, és ő még nagyon-nagyon fogalma sincs, hogy merre. Biztatod, hogy merjen keresni, kutatni? Van értelme?
3: Hát engem az elején próbáltak sokan lebeszélni, ne gondolkozz annyit, mert ennek úgyse lesz eredménye. És hát azt tudtam, hogy nem lehet, mert hogyha megállok hittet tagadó emberekkel, azoknak választ kell adni. És azt mondja az Úr Jézus Krisztus, hogy kérjetek és adatik nektek, keressetek és találtok, zörgessetek és megnyitatik nektek. És aki kér, kap, aki keres, talál, aki zörget, annak megnyitatik. Hát ezt hiszem, hogy igaz.
2: Köszönöm szépen a beszélgetést, és köszönöm, hogy elmondtad a vívódásaidat, mert szerintem mások is járnak ugyanebben a cipőben, és talán segítség lehet neki. Kívánom, hogy bárcsak így legyen, és azt is kívánom, hogy a te személyes életedben az a bizonyosság, hogy Jézus Krisztus, az Isten fia, a megváltó, az mindig szilárd legyen. Köszönöm a beszélgetést.
3: Köszönöm szépen. Isten áldja meg a hallgatókat.

0: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat, Kulcsár Anikó vagyok. Szabó Sándorral beszélgetek, mégpedig Aradon. Kedves Sándor, nagyon köszönöm, hogy vállalkoztál arra, hogy egy picit beszélj magadról, az Úrról, arról, hogy egyáltalán hogy kerültél oda, hogy most lelkipásztor vagy, mert azért ennyit elárulok a hallgatóknak. Talán kezdjük azzal, hogy milyen családba helyezett Isten.
1: Én is köszönöm a lehetőséget, én is üdvözlöm a hallgatókat. Hát keresztény családba születhettem, és nagyon hálás vagyok azért a neveltetésért, amit kaphattam, bár a tény az, hogy nem mindig örültem ennek, látva ugye családban alkalmatán a szigort, vagy amit nem volt nekem szabad megtenni, másnak lehetett. Voltak sokkal inkább belső lázadások, mint nyilvános kitöréseim ennek, de mindenképp felnőttként hálásan tekintek erre vissza, hogy óvott az Úr, egészséges korlátokat adott így, és tényleg nagyon-nagyon sok mindentől megőrzött, látva azt, hogy akár a kortársaim jelenleg hol vannak, és hogy az Úr hogyan építette az én életemet. Úgyhogy ez mindenképp egy nagy hála az én szívemben.
0: A serdülőkor eleve egy lázadókor. Így visszagondolva, most már felnőtt fejjel, mi az, amit nagyon vonzott volna?
1: Hát belsőleg mindig vonzott az, amit nem volt szabad megtenni. Osztálytársaim, akikkel ugye az iskolapadjaiban jól értekeztem, nagyon nagy örömmel számoltak be rendszeresen a hétvégi ünneplésükről. És gyakran ott volt bennem ez a feszültség, hogy tudtam, hogy nekem is a vasárnap egy örömnap, de mégsem volt ugyanaz az érzelmi inger, ahogy én be tudtam volna számolni. És mindig is volt egy kíváncsiság, egy vágyakozás, hogy olyan milyen lehetne velük eltölteni egy hétvégét, és tudtam nyilván, hogy hol vannak, mit csinálnak, mit történik az ő hétvégükön, de azt is tudtam, hogy ez egy tiltott gyümölcs lenne számomra, de ettől függetlenül ott volt az a vágyakozás, kíváncsiság az én szívemben is mindig.
0: Ezt a tiltást, ezt azon túl, hogy hát ott volt a kíváncsiság, lázadással élted meg, vagy inkább ilyen csöndes vívódással?
1: Csöndes vívódás jellemezte sokkal inkább a tinédzser koromnak. Megvolt ennek a háttér oka is, nem csak szüleimnek a tiltása, hanem van egy 12 évvel nagyobb bátyám, aki viszont ő nem fogta vissza magát enyhén szólva, és láttam azt, hogy ez milyen hatással van a szüleimen. És valahogy volt egy belső feszültség, hogy én ezt nem szeretném ugyanezt a fájdalmat okozni nekik, mint amit láttam, hogy a testvérem okozott. És sokkal inkább volt talán ez egy visszatartó erő. Nyilván amellett, hogy a szüleim is próbáltak hinteni, figyelmeztetni, hogy ne csinálj, ne menj, mert nem lesz ez jó neked.
0: Ebből levonhatjuk azt a következtetést, hogy a hívő család még nem biztosíték arra, hogy feltétlenül a krisztusi utat kell választani. Téged mi késztetett arra, hogy ezt az utat választ?
1: Hát mindenképp sokat segített az, hogy a közösségben nőttem fel. Ha nem is feltétlen a szüleim tiltása, óvása, de része volt ennek a döntésnek. Sokkal inkább, ami ott tartott az Isten közelébe, az a gyülekezet, ahol felnőhettem, azok a fiatalok, akikkel együtt megélhettem a fiatalságot az ifjúsági órákon, hogy volt egy korosztály, akikkel együtt feltehettük a kérdéseinket, elmondhattuk a kíváncsiságainkat, megoszthattuk ezeket egymással, és ez nagyon-nagyon sokat segített, hogy a szívem nyitott maradjon, egészen addig, míg volt egy adott pont, amikor az Isten komolyan megszólított, bár igaz, hogy sokszor akár táborok, akár gyermekfoglalkozások kapcsán voltak úgymond fellángolások, elindulások, de nem tartott ez ki. Még elérkezett egy olyan pont az életemben, amikor egy táborozás kapcsán volt az első komolyabb megfontolás, vagy úgy közel jött az Isten hozzám az igehirdetésen keresztül, aztán azután a lehetőség, hogy együtt imádkozhassak, azzal a személlyel, aki éppen az igét hirdette. És ez nagyon hosszú ideig kitartott, viszont volt egy olyan hullámvölgy valahol a 17.-18. évenben, amikor úgy érzékeltem, hogy nagyon jó újból az ereje a közösségnek, az ifjúságnak, az alkalmaknak, de újból felerősödött az a kíváncsiság, hogy vajon milyen lehetne akár az osztálytársaimmal újra időt tölteni. Amíg végül egy belső feszültség az volt bennem, hogy de ez nem egészséges, nem jó, nem szeretném ezt úgy folytatni. És igazából amikor elérkezett 2012 óév estéje volt az a végleges döntés, amikor azt mondtam, hogy jó, hát akkor ezekkel abszolút szakítok, leteszem, és hogyha érzelmileg nem is fog mindig csúcsjáraton mozogni az, hogy milyen jó nekem akár a közösségben, vagy nem érzem úgy a érzelmének az Isten közösségét, én akkor is ezt az utat tudatosan végig akarom csinálni, és tényleg nem két csapatba harcolni, hanem azt mondom, hogy igen, akkor ezen az úton szeretnék haladni, bármi is lesz.
0: És ha a kereszténység mese lenne, akkor valahogy úgy kéne folytatni, és boldogan éltek, míg meg nem haltak, mert innentől kezdve nem volt akkor harc.
1: Az igazság az, hogy a következő év nem a harcok, hanem sokkal inkább az áldások kísérték. Természetes, hogy voltak harcok is, de valahogy az Isten kegyelme volt az, hogy az én döntésemet különböző ajándékokkal emelte, vagy segített azt az évet még jobban értékelni. Ugyanis az én döntésemet követő év volt az, amikor megismerkedhettem a feleségemmel, most már feleségemmel, az volt az az év, amikor megérthettem az Úrnak az elhívását a szolgálatra, amik nagyon nagy áldások voltak. Abban az évben rendszeresen szinte mondhatni azt, hogy egy-egy ige hirdetés hallgatása közben, a csendesség közben. Nagyon ritka volt az az alkalom, hogy ne maradjak valamilyen üzenettel, hogy ne érzékeljem azt, hogy igen, az Isten vezet és velem van, és valamilyen személyes kérdésemre választ kapok, és éppen ezért úgy megpecsételt ezt a döntést az Isten azokkal az ajándékokkal, áldásokkal, amelyek végigkísérték. Természetes, hogy voltak harcok is, de talán ezek az áldások ugye azt az évet még jobban elpecsételték, megerősítették.
0: Azt mondod, hogy ebben a 2013-as évben, ha jól számolok, kaptál elhívást.
1: Így van.
0: Meglehetősen fiatal voltál, ha jól rakom össze az adatokat.
1: Igen, fiatal voltam, és ugye az az év, hát egy olyan időszak volt, amikor tulajdonképpen a Nagyváradon, ugye nagyváradi származás vagyok, a közgazdaság egyetemen tanultam, dolgoztam mellette, és olyan érdekes volt, hogy uram, hát így is van annyi minden, az otthoni gyülekezetben is sok feladatot végeztem, és úgy éreztem, hogy tényleg szép és áldásként tekintettem rá, de valahogy azt érzékeltem, hogy egy olyan feladatra hív az Úr, amire nem biztos, hogy készen állok, legalábbis akkor így láttam magam. És elsősorban talán nem is a lelkipásztori szolgálat volt az, ami felé érzékeltem az elhívást, hanem sokkal inkább az a belső éjségnek a megerősödése, hogy én szeretnék még többet megismerni az Istenből, még többet tudni, és valahogy erre az éjségre úgy érzékeltem, hogy a válasz talán az a teológiai tanulmányok fognak hozzásegíteni közelebb az Istenhez, meggyökerezni bizonyos területeken.
0: Mondtad, vissza fogunk ide térni, de mondtad, hogy a feleségeddel, a szíved választottával is akkor ismerkedtetek? Hát ez hogy történt?
1: Igen, hát az az év, ez is egy szép történet, talán a legérdekesebb része az, hogy mindig is tudtunk egymásról. Én is, ahogy említettem korábban, én Nagyváradon születtem már, viszont szüleim mind a ketten Szilágyságban, pontosabban Szilágy Nagyfaluban nőttek fel, és a feleségem is Szilágy Nagyfalui származású, és gyerekként már minden nyáron ott voltam a nagyszüleimnél, unokatestvéreimmel, az ottani gyülekezetbe rendszeresen jártam, és mindig is tudtunk egymásról, de soha nem volt ez úgy előttünk, hogy hát ebből akár valamilyen komolyabb dolog lehetne. Viszont valahogy annak az évnek az egyik kimagasló pontja egy unokatestvéremnek, aki történetesen akkor a feleségem legjobb barátnője volt, volt az eljegyzése, illetve a menyegzője, és akkor volt az, amikor feltűnt, hogy felnőttünk. És azon túl, hogy természetes az ő szépsége is megragadott, mai napig ismerem azt állítani, hogy elsősorban az ő lelki szépsége volt az, ami megfogott. Az, ahogyan szolgált, segítkezett, ugye a falusi menyegző lévén ott minden területen van lehetőség segítséget nyújtani, emellett a menyegző utáni nap, vasárnap valamilyen szolgálatot is vállalt, úgyhogy úgy feltűnt a szókincse a szolgálatból, az, ahogyan ő beszél az Istenről, hogy ez valami vonzalmat idézett elő bennem. Viszont a történetnek ez a része úgy folytatódott, hogy körülbelül 4-5 hónapot nem beszéltünk, szinte nem is találkoztunk. Az volt bennem vágyként, hogy jó, akkor én ezt elsősorban az Istennel szeretném megbeszélni, és nem emberi érzelmekre reagálva akkor lépéseket tenni, hanem akkor elkérem az Istentől azt a tanácsot, hogy oké, akkor te mit gondolsz erről?
0: És én úgy gondolom, hogy nagyon sok fiatalt érdekelne, és akkor jött az isteni szó, vagy hogy történik, mert a fiataloknak ez egy égető problémája.
1: Hát ugye az a 4 hónap, különösen az első 3, valamelyest csenddel is eltelt, még imádkoztam, voltak időszakok, napok, amikor a böjtölést is vállaltam, hogy úgy még inkább megérthessem az Isten akaratát. Viszont mindig volt egy-egy áhítat kapcsán, amikor úgy ültem le keresni az Isten akaratát, hogy jó, most úgy nyitom ki az igét, hogy én konkrétan ezzel a döntéssel kapcsolatosan kérem az akaratodat, és soha nem volt, hogy valamilyen útmutatást, bátorítást ne kaptam volna, viszont a 4 hónap vége volt az, amikor úgy teljesen egyértelművé vált, különböző körülmények, illetve igeversek általi vezetés kapcsán, hogy igen, akkor ez az Isten által is egy megerősített út.
0: Hát ez egy első lépés, de aztán utána azért valami gyakorlati lépésekre is kellett, hogy sor kerítsél.
1: Igen, hát ez úgy történt, hogy mikor az én szívemben eldőlt, és megerősödtem, hogy meg kell szólítanom, és szeretném tudatni a feleségemmel is, hogy milyen szándékkal közelítem meg. Éppen egy különleges alkalom volt Szilágy Nagyfaluban, a 100 éves jubileumát ünnepelte a gyülekezet, a közösség, és ugye szüleimmel együtt elmentünk el az alkalomra, egész szombaton kerestem a lehetőséget, de valahogy sehogy nem sikerült megszólítanom a feleségemet, majd a vasárnap esti alkalom után kaptam egy talán 5-10 percet, amikor személyesen tudtunk beszélgetni, bár akkor is a zsúfolt udvaron jöttek-mentek az emberek. Elmondtam az én szándékomat, nem egyből lánykéréssel kezdtem, hanem úgy próbáltam óvatosan megközelíteni, hogy ne ráijesszek, hanem az ő barátságát kértem, illetve engedélyt arra, hogy időközönként egy-egy üzenetet válthassunk, akkor még e-mailen keresztül. A történetnek a másik fordulója, vicces része pedig éppen az volt, hogy a következő nap a feleségemnek be volt tervezve az utazás, hogy ő kimegy külföldre, pontosabban Angliába, egy rövid időre nyelvtanulás véget dolgozni, és ugye ez megint a távkapcsolattal indult tulajdonképpen a mi közös utunk.
0: És hát most meg kéne kérdeznem a feleségedet, de eláruljuk a hallgatóknak, hogy 3 pici gyermekre vigyáz, úgyhogy most maradunk Sándorral, hogy végül is azért a kapcsolat vége házasság lett. Hány éve is volt ez?
1: Hát ebben az évben lesz 10 éve, hogy házasok vagyunk, és ha az ismerkedési időszakot is hozzáteszük, akkor 12 éve.
0: És visszatekintve úgy gondolod, hogy jól értetted meg az Úr vezetését?
1: Mindenképpen. Ez számtalan helyzetből, alkalommal megerősítette már számunkra.
0: Akkor ugorjunk egy kicsit vissza oda arra a teológiára, menjek, ne menjek gondolathoz. Végül is mi volt az az utolsó csepp a pohárba, ami eldöntött, hogy neked mégiscsak oda kell menned?
1: Van egy nagyon jó barátom, akivel végül is együtt kezdtük a teológiai tanulmányokat, ő is akkor még Nagyváradon volt, és tulajdonképpen az első gondolatébresztő rajta keresztül érkezett vele való beszélgetés kapcsán. Ő elmondta, hogy mik a szándéka is, feltette a kérdést, hogy nem érdekelne talán engem is ez az út, és az első próbálkozáskor abszolút elvetettem. Majd rá másfél hónapra egy ifjúsági alkalomról mentünk ismét haza, beszélgettünk, újból ide terelődött a szó, ismét feltette ugyanezt a kérdést, és akkor gondolkodtam el, hogy lehetséges, hogy talán az Isten próbálna felhasználni az én barátomat. És ez volt az a pont, amikor komolyra fordult bennem is ennek a kérdése. Elkezdtem újból kérni az Istennek a vezetését, és pont abban az időszakban a gyülekezetünk ifjúsági óráján a példabeszédek könyvét kezdtük el tanulmányozni, ahol a rendszeres bátorítás hangzik el, főleg a könyv elején a bölcsességnek a keresésére, és számomra ezek mind olyan megerősítő ige szakaszok, ifjúsági alkalmak voltak, amelyek úgy tovább erősítették bennem, hogy igen, szükségem van, hogy az Úr szerinti bölcsességben növekedjek, erősödjek. És ahogy elmondtam már, igazából ez a vágyakozás volt az, ami hajtott előre, hogy a teológiai tanulmányok tudnak leginkább ebben segíteni.
0: Ha jól értem, egy konkrét elhívásod ekkor még nem volt, hanem inkább a vágy a tanulás iránt.
1: Így van, így van.
0: Mikor fordult ez át arra, hogy akkor nekem ez az életpályám, életelhívásom lesz?
1: A negyedik év, a negyedik teológiai tanulmányi év elején volt az a mozzanat, amikor újból megálltam ezzel a kérdéssel, hogy akkor most hogyan tovább, hisz lassan az út végéhez érünk, és hogy akkor ott volt bennem a vágy, hogy most már lassan 3 év tanulmány után, hogy jó van ezt hasznossá is tenni valamilyen formában. És egy nyári alkalommal, amikor szűkebb baráti körrel fent voltunk a párizsi hegyekben, akkor egy reggelen ezzel a vágyal, kérdéssel korábban felkeltem, egy hegyoldalból felsétáltam a Bibliámmal, és akkor volt az a pont, hogy úgy gondoltam, hogy én kinyitom a zsoltárokat, mert az annyira illik talán a természet, a zsoltárok, annak a szépségét, a természetnek a szépségét így még jobban csodálni, viszont volt egy belső hang, hogy nem, onnan folytasd, ahol otthon abba hagytad, ahonnan, ahogyan olvasod sorra a bibliai könyveket, és akkor hirtelen én nem eszméltem fel, hogy a második, Mózes második könyvét, ahogy folytattam, éppen a 19. fejezet következett, és ott volt egy olyan mondat a 6. igeversben, amely egyértelművé tette számomra ezt az utat, amikor az Isten megszólította ugye a 10 parancsolat adása előtt Mózest, és azzal a bátorítással közelített az Isten Mózeshez, hogy is lesztek ti nékem papok és szent nép, és valahogy ez volt az a pecsét a számomra, ami megerősítette, hogy akkor mi is lesz majd a 4. év végén, hogy mire kell nekem készülnöm igazából. Aztán a 4. év végére ez is rész a történetnek, hogy ott volt ez az elhívás tudati már a pásztori szolgálatra, viszont nem érkezett egyből ez a meghívás. Majdnem, hogy egy év eltelt a tanulmányok elvégzése után, és ahogy ott volt ez a kérdés bennem, hogy odam, ez volt előttem, te elhívtál erre az útra, megerősítetted, hogy mi lesz ezzel, mi fog történni. És újból egy ilyen félrevonulás alkalmával egy másik igében a római levélből szólított meg az Isten, hogy az ő elhívás és az ő ajándékai visszavonhatatlanok. Tudom, hogy kontextusilag ez akkor a Pál apostol más célja volt ezzel a mondattal, de nekem pont szükségem volt el és megerősített, és a történet szépsége pedig az, hogy rövidesen, ahogyan én ezt a bátorítást kaptam, meg is érkezett akkor az előző szolgálati helyről az érdeklődés, a pásztori meghívás.
0: Azért most már a lelkipásztori szolgálatban is jó pár év van mögöttetek.
1: Közel 6 éve szolgálhatunk, igen.
0: Ez az utatok, hogy látod? Azért ez már egy úgymond teszt időszak.
1: Mindenképp. Ez egy nagyon nagy áldás, hogy azt tehetem a mindennapokban, amit igazából szeretek, ami örömmel tölt el. És jól esik az is, ahogyan a csendességeimet tarthatom, ahogy belemerülhetek az igében. Egy nagyon kedves része az én szolgálatomnak, ami engem illet, az, amikor a kapott igei üzeneteket átadhatom, és találkozok ugye azzal a kihívásával, hogy hogyan kell ezt átadni, úgyhogy minden korosztályt megérintsen, megérthesse. Kihívás egyrészt, de másrészt pedig ez a része is örömmel tölt el, hogy kereshetem azokat a lehetőségeket, ahogy a hallgatóságot megszólíthatom, és jól esik ebbe elmélyülni, jól esik a szolgálatnak az a területe, és amikor személyesen beszélgethetek idősebbekkel, fiatalabbakkal, meghallgathatom a történetüket, nagy áldásként élem meg, amikor úgy érkeznek visszajelzések, hogy segítség volt az általam kapott tanács, és jól esik használva lenni az Úr által ebben a szolgálatban.
0: Maradjunk egy kicsit ennél a pásztori területnél, ha már ezt említetted, mert az elején sokszor emlegetted az ifjúsági csoportot, mint összetartó erő, mint megtartó erő. Az azonos korosztálynak a csoport kohézióját nem nagyon kell bizonygatni, hiszen van, a világi körökben is van. De a gyülekezet mindig összetett életkorból tevődik, egész kicsi gyerektől az egész idősig. Egy ilyen vegyes összetételű csoportnak van-e még ma olyan fórum, olyan kommunikációs csatorna, hogy ilyen szép szavakat használjak, amivel el lehet érni az embereket? Beszélünk posztmodern társadalomról, beszélünk, nagyon sok mindenről beszélünk itt a 21. században, Istentől való elfordulástól, egy teljes elvilágosodásig, és nagyon sok mindenről. Van-e még az Istennek üzenete egy ilyen felbojdult világban?
1: Mindenképp. Az életre való meghívás az továbbra is egy élő üzenet, meggyőződésem. De ugye, ahogy említettem, az mindenképp kihívás, hogy hogyan juttatjuk el ezt az üzenetet. És nagyon szeretem azt a jelmondatot, aminek nem én vagyok a szerzője, de mégis úgy megérintett, hogy mai embernek mai nyelven, és ennek keressük az útját. A tapasztalatom az, hogy az előző szolgálati helyen, ahol ugye vidéken szolgáltam, bizonyos tekintetben talán egyszerűbb volt elérni az embereket. Itt Aradon pedig sokkal nagyobb kihívás megtalálni azt, hogy hogyan érjük el. Tulajdonképpen mindegyik korosztályt, mert minden korosztályban találkozom azzal, hogy vannak, akik félrevonulnak, vannak, akik szívesebben vannak egyedül, vagy másban keresik akár a kiteljesedést, akár azt, hogy a saját korosztályukkal egy közösségben legyenek. Mégis az az áldás, hogy az üzenet változatlan, és ez bátorítást ad, hogy az a tapasztalat, amit mi is átéltünk, a közösségünk, gyülekezeti közösségben levő különböző korosztályoknak ugyanaz a tapasztalata, hallották az életre való hívást, az evangéliumnak az üzenetét, és sok területen ez válasz volt számukra, és ezek a tapasztalatok megerősítik igenis az üzenetnek a hitelességét. Viszont ugye ez kihívás, hogy nem mindenki egyből vagy ugyanolyan sebességgel válaszol erre, de itt jön ugye a szóba a hűség, a kitartásnak a kérdése.
0: Mi az, amiben lehetünk modernek, haladhatunk a korral, és mi az, ami viszont nem változhat?
1: Hát az üzenetnek a tartalma az semmiképpen sem ugye adva van a Szentírás számunkra. A Szentírásnak az üzenete ugye

0: is azoknak azokat a technikai lehetőségeket, ahogy ezt el tudjuk jutatni az emberekhez. Ugye az internet kihasználása egy adott lehetőség, de csak rajtunk áll, hogy hogyan forgolódunk ezzel, mert nyilván igaz, hogy az evangéliumnak megvan az ereje, ahogy tanúskodik a Biblia önmagáról, viszont hogy hogyan forgatjuk azt a bizonyos kardot, a léleknek a kardját, az valamilyen szinten azért úgy gondolom, hogy rajtunk is áll. Ilyen próbálkozási, tapogatási időszakban vagyok tulajdonképpen én is, ugye éppen másfél éve körülbelül, hogy itt vagyunk, és a gyülekezettel való ismerkedés mellett ez a másik ilyen ismerkedés, hogy megtaláljuk azokat a felületeket, ahogyan az evangélium üzenete eljuthat az emberekhez. És egy másik jelmondat, ami szintén nagyon megragadott, hogy ott kell lenni, ahol az emberek vannak. És az a tapasztalat, hogy bár a Szentírásnak az üzenete igenis ma is hiteles, ma is megáll, igyekszünk közösségen belül nyitott szívvel, nyitott kapukkal várni az embereket, viszont ez nem feltétlenül azt jelenti, hogyha a mi kapuink nyitva, akkor jönni is fognak. És ezért kell nekünk oda beférkőzni, ott jelen lenni, ahol az emberek vannak, és ugye szinte mondhatni korosztálytól függetlenül az internet az a helység, ahol mindenki megtalálható. Ha nem is örülünk ennek, ha plusz munkában, energiával is jár ez, de mégis talán egy kihagyhatatlan része a mai kornak.
1: Igen, ez valószínűleg így van, miközben ez is természetesen hátrányokkal is jár, hogy bocsánat, hogy így kiegészítelek, hiszen viszont nem személyes. Nagyon nehéz a közösséget fönntartani egy interneten keresztül, és a személyes kapcsolatokat. Egy fontos dologként említetted a házasságot, hogy ez is Isten áldása volt a megtérésedet követő évben, években. Hogy gondolkodunk a házasságról? Mi modern emberek?
0: Hát ha a saját házasságomat látom és gondolkodom róla, akkor mindenképp a Bibliával megegyező módon, ahogyan a Szentírás is megfogalmazza, hogy egy szövetség, amire meggyőződésem, hogy felbonthatatlan, kölcsönös elszántság, odaszántság, kölcsönös munkának a gyümölcse, és nem egy olyan szerződés, hogy én beteszem az én részem, ha te is a tiedet. Én beteszem az én részem, és várom, hogy ez valahogy majd csak jó lesz, meg növekedni fog, hanem mindenképp a kölcsönösségen alapul, és ugye a Szentírásban éppen Jézus az, akiről meg van jegyezve, hogy a Pál apostol bizonyos titokzatos módon beszél róla, hogy úgy szeressétek, ugye férjek a feleségeteket, mint ahogy Krisztus az egyházat, és ebben bizony van kihívás a házasság kezdeti időszakában is, amikor még talán az érzelmi állapot az magasabb, akkor is meg kell találni ezt a módot, hogy amikor vannak nehezebb napok, vagy nehezebb időszakon megy keresztül egyik vagy másik, és fél, és nem úgy azt kapom, amit talán egy jobb időszakban, akkor meg kell találni azt, hogy igen, akkor most én kell ott álljak, én kell adjak, én kell szolgáljak, én kell talán a rövidebbet húzom alkalmattán. A házasság később időszakában pedig ez még inkább egy fontos része, hogy mind a két fél oda teszi a saját részét, és így tudnak igazából gyümölcsözni és vonzóvá tenni egymás számára a házasságot. Hogy a kívülvalók hogyan vélekednek, hát ugye az talán egyértelmű a közmédiából, egyértelmű sok forrásból, hogy egy nagyon felhívult látása, vagy felfogás van a házasságról. És ez is egy, ha nem is kihívás kellene legyen, de mégis az, ahogy bemutathatjuk, hogy a keresztény házaspár azon túl, hogy ragaszkodnak egymáshoz, hogy ezt gyümölcsöző módon tudják tenni, és igenis megéri egy életen át a jóban, rosszban utat választani.
1: A gyerekek? Kötelező? Ajándék? Gyümölcs?
0: Mindenképp ajándékként tekintünk rájuk, a mieinkre is, mind a háromra. Tele vannak élettel, energiával, és természetes, hogy megvan ennek is a kihívása. Éppen egy ilyen időszakon megyünk keresztül, amikor 6 éves, 4 éves és lassan 2 éves gyerek

0: gyerekünket neveljük, és látjuk a fizikai fáradtságot, akár az éjszakázások véget, akár a napközbeni kihívásokat, vagy az iskolába, óvodába való járkálosok, a különböző helyekre, alkalmakra való eljutás, egy gyülekezetbe való előkészületnek a kihívásait, de mindezen kihívások mellett mégis azt tudjuk mondani, hogy áldások és ajándékok az Istentől.
1: Ha előre tekintesz, persze tudom, hogy a jövő Isten kezében van. Ha mondjuk 10 év múlva beszélgettünk, mi az, amit úgy gondolod, hogy de jó lenne, ha akkor ott tartanánk?
0: Jó kérdés. Természetesen egyetértek azzal, hogy abszolút minden az Isten kezében van. Viszont úgy hiszem, hogy fontos része a történetnek, hogy velünk együtt akar dolgozni, és a mi hozzájárulásunkat is igényli, és így tud haladni előre az ő királyságának az építése. Ha emberileg nézem, akkor szeretném látni azt, ahogy a közösség fellendül. Bár valószínű, hogy minden fiatal lelkész ezt tűzi ki magának célként, vagy álomként gondolkodik róla, de nem szeretnék, és nem voltam talán soha egy álmodozó, hanem látom lassan kibontakozni, hogy melyek azok a lépések, amelyeket meg is kell tennünk ennek érdekében. Talán az előző szolgálati helyen, ahol 4 évet tölthettünk, ott 4 év alatt sikerült megismerni nem csak a közös, a gyülekezet, hanem az adott vidéknek is az embereit, hogy hogyan lehetett közel férkőzni hozzájuk, és láttuk már ennek a kibontakozásban levő gyümölcseit. Itt Aradon még mindig ugye ennek a felfedezési időszakában vagyunk, még ha nem is egyértelmű az út előttünk, de mégis keressük azokat a lehetőségeket, ahogy említettem, vannak próbálkozások az internet kihasználása véget, keressük azokat a lehetőségeket, ahogyan a fiatalabb generációt elérjük, és ennek érdekében próbáljuk megismerni őket, a különböző lehetőségeket számba venni, és valahogy azt látom magam előtt célként, vágyként, hogy nem csak engedjük, hogy történjenek az események, hanem ahogy Pál apostol, különösen talán a második missziós útján volt az a mozzanat, hogy ment várostól városra, és hogyha egy adott ponton bezárultak a kapuk, vagy éppen az Isten szent lelke volt az, aki azt mondta, hogy itt nem, hanem tovább kell menni, akkor nem állt meg, hanem ha nem is volt egyértelmű előtt, hogy még a következő állomás, de ment tovább. És valahogy így ehhez próbálok én is igazodni, hogy folyamatosan keressük a közösséggel és az előjárósággal ennek a lehetőségét, hogy mi az, amit gyakorlati módon meg tudunk tenni. Egy ilyen próbálkozás, ami új volt a gyülekezet életében tavaly, amikor még 1 évesen, hogy itt voltunk, de mégis egy adott lehetőség volt, hogy egy városi rendezvényen, ami kifejezetten a magyarságot szólította meg, mi is gyülekezetként kimentünk, egy sátort felállítottunk, gyerekmunkával készültünk, bábelőadással és különböző programokat szerveztünk, soha nem volt még ilyen a gyülekezet életében, de hogy megláttuk az előgyállóságon, hogy van egy ilyen lehetőség, egy egyszerű kis bátorítás kellett, hogy lépéseket tegyünk, és jó volt ezt közösségileg is elsősorban megtapasztalni, hogy igazából szinte mindenki ráhangolódott, kint voltunk, a gyülekezetben is jó eredménye volt ennek összekovácsolódás, annak az érzékelés, hogy igenis van feladatunk, van felelősségünk, vannak lehetőségeink, amik rajtunk állnak, hogy kihasználjuk, és várjuk ennek a további áldásai gyümölcseit is. De ugye említettem, ez egy olyan eszköz, amit eddig nem tapasztalt, vagy nem ismert fel, vagy még nem tudott lépni egy adott pontig a közösség, viszont hogy ezt megláttuk, akkor éltünk vele, és ilyen további lehetőségeket keressük, ahol ugye különösen talán itt Aradon, ahol a szorványban van a magyarság, még nagyobb kihívás meglátni ezeket, hogy hogyan tudjuk elérni azokat, ugye, akikkel egy nyelvet beszélünk.
1: Köszönöm szépen. Hát Isten adjon áldást és bölcsességet hozzá. Szabó Sándorral beszélgettem Aradon.
2: Kegyelemből van üdvösségetek a hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék.
3: Egyedül kegyelemből. Kulcsár Anikó műsorát hallották.

0: Egyházak szerepe a mai társadalomban címmel Platti Iván műsora következik. A műsor célja az ide tartozó aktuális témakörök napirenden tartása és minél szélesebb körű nyílt elemzése.
1: Kedves hallgatóink, nagy szeretettel köszöntöm Önöket, Párbeszéd az emberér, avagy Egyházak szerep a mai társadalomban című műsorunk alkalmából. És hát külön megtiszteltetés számomra, hogy régi barátom elvállalta azt a mai beszélgetőtárs szerepet, ami talán érdekes lehet a hallgatók számára is, hiszen egy embernek egy olyan élete, amelyik sok példát adhat mások számára, és így is lehet valóban a szellemi frissességét, majdnem azt mondom, hogy napra kész tartani. Nem fiatal emberről lévén szó, úgyhogy nagy szeretettel köszöntelek. Szála László, újságíró, közíró, régi barátom, akit, ha igaz, akkor 68 óta ismerjük egymást, és hát sok olyan szép dolgot csinált, amit szeretném, hogyha mások is megismernék. De hát mielőtt belemennénk a munkásságodba, azért egy pár dolgot magadról. Hol születtél, hogy jött neked ez az inspiráció, hogy te a művelődés területére kerülsz, és sőt, íróvá váljál. Ezért ez az út nem egyenesen közvetlen, hanem valami inspiráció biztos volt számodra, hogy végül is a közel 75 évvel ezelőtt született gyerekből, hogy lesz közíró?
2: A közírót azt még csak-csak elfogadom, az írót azt nem, az író az nálam egy, és az irodalom az egy szent fogalom, az egy más minősége az írásnak. Amikor valaki teremt valamit, az az írás, amikor csak reprodukál, interpretál, összeszerkeszt, leír, stb. Az nem irodalom, az csak újságírás, vagy mondjuk így új fogalommal a közírás. Tehát ezt azért válasszuk el, nem váltam íróvá. Hogy szerettem volna-e, azt nem mondom, újságíró se szerettem volna, vagy akartam volna lenni, eszembe se jutott soha. Ha úgy visszafelé gondolkodom, akkor, hogy valamilyen íráskészségem van, az egy véletlen, egy iskolai dolgozatból derült ki, amikor Boris Zsigmondról kellett egy rövid dolgozatot írni, és akkor írtam valamit, ami eszembe jutott mondjuk hetet, havat, és a tanárom megdöbbenve nézte, mert valamiért az nagyon jó volt. Azt mondja, öregem, ez nagyon jó, valószínűleg te soha életedben ilyet jót még nem fogsz írni, még egyet. Én nem tudtam, hogy az miért jó, ha egyáltalán jó volt, minden esetre ő nagyon kedves tanárom volt, utána soha nem feleltetett már, illetve nyelvtanból néha felszólított, amikor senki nem tudta az osztályba, akkor felszólított engem, hogy na mondjam meg én, akit hát nyilván tudom. Persze rémülten ültem, fogalmam se volt ezekről a dolgokról, és kénytelen voltam gyorsan tanulni, hogyha néha mégis ilyen attrakcióra kerül a sor, akkor nem maradjak. Hát lehet, hogy az az ő trükkje volt, minden esetre szerettem az irodalmat. Én is magyar tanár szerettem volna lenni, magyar történelem szakra jelentkeztem, nem vettek föl helyi hiány miatt. Viszont akkor indult Szombathelyen a népművelő képzés, népművelő könyvtáros képzés a főiskolán, illetve nem volt még akkor főiskola, hanem csak felsőfokú tanítóképző intézet, annak volt ez egy szakja. És akiket a bölcsészkarról
1: átirányítottak
2: oda, hogyha van kedved, akkor... Most a mi házunkkal szembe volt a művelődési ház.
1: Ez hogy azért ugye mondjuk az, hogy hol van a te házad, és arról az iskoláról is az, hogy hol van, azért az sem mindegy.
2: Ez Ráckevén van, a Ráckevei Ady Endre gimnáziumban, ott végeztem, és a házunk pedig Ráckevén van, az 5-ös utca 31-ben, és vele szemben van a művelődési ház, ahova mi gyerekek ott át járogattunk, és nézegettük, hogy a énekkar próbál, vagy a színjátszók ott a marháskodnak, és ez úgy nagyon imponált nekem, nagyon tetszett, és gondoltam, hogy hát ez is egy jó kis szakma, semmit se tudtam róla, mint kiderült az ott lévő másik 49 ember se, akiket így az ország minden területéről összetoboroztak. Tehát nem valami...
1: Ez 59-ben volt?
2: Nem, ez
1: 62-ben. Igen, mert 59-ben indult meg az a 10 felsőfokú tanítóképző, ami a korábbi középfokú helyett egy magasabb szintre emelkedett, és így Szombathelyen is volt egy.
2: Igen, a népművelési képzés pedig a Debreceni Egyetemen indult meg először, de mégis mi vagyunk az első szakképzett népművelők, mert a miénk 3 éves volt, és így hamarabb végeztünk, mint a debreceni egyetemisták.
1: És akkor végül is te ott végeztél, és hol volt az első megpróbáltatásod az életben már akkor?
2: Ami az írással kapcsolatos, az a Szombathelyen volt egy kis folyóiratunk, a Jelentkezünk, ahol ilyen kis diákújság volt ez, és ott egy-két dolgot a főszerkesztő Majtényi Karcsi bácsi volt a mentorunk, és a Csikós Jóska volt a főszerkesztő, ő kivert belőlem, ahol én mindenféle szakmai tudás nélkül leírtam azt, amit gondoltam arról a dologról. És ez úgy látszik hatott. És ez máig vallom, hogy valami kis eredetiség és az őszintesség, ez a publicisztika alfája és omegája. Ha ez a kettő van, tehát ha nem közhely, és őszintén mondja, aki mondja, és ezt el is hiszik neki, akkor az már jó.
1: Hát igen.
2: Én ezzel operáltam, akkor ösztönösen, később pedig tudatosan is.
1: Azt hadd kérdezem, hogy kicsit térjünk még vissza Ady Endre gimnáziumba. Akkor Losonczi Miklós volt, azt hiszem, az igazgató, és egybe talán tanárod is, nem?
2: Akkor még nem volt igazgató, nem? És tanárom se volt, de sokszor többször helyettesített magyar órán,
1: ja,
2: amikor nagy versmondások voltak, mert ő rettenetesen szeretett szerepelni és szavalni, gyönyörűen igen. Mondott verset, és akkor mi ámulva néztük, és persze nem kellett felelni, és ő szavalt, Shelley óda a nyugati szélhöz, dörögte, fújta, halkan, erősen, gyönyörűen.
1: Hát sajnos nincs már közöttünk, tehát művészeti íróként azért ő elég sok kiállítást nyitott is, meg könyveket is írt, többek közt édesapámról is. Na de hát nem Losonczi Miklósról, hanem Szálle Lászlóról van szó. Úgyhogy, de az első munkahelyed hol volt?
2: Az első munkahelyem is Ráckeve volt.
1: Tehát hazamentél.
2: Hazamentem. De nem egészen egyenes úton, hanem akkor ugye mi Polonyi Péterrékkel és másokkal, Hegyi Imrével ilyen nagy falujárók voltunk, és ilyen romantikus nagy gyűjtő utakon voltunk, néprajzi, szociológiai fölméréseket végeztünk Őri Szentpéteren. Őri Szentpéter volt a második, tulajdonképpen a gyakorlati terepünk, és ezt rettentően szerettük, a szereivel, a házaival, az ott élő népekkel, stb. És akkor az én tanárom, a Kis Gyula, akiről talán még te is hallottál, mi nálunk legenda volt, egy hajnalba fölkeltett, hogy mondjuk 5 óra felé a kollégiumi ágyon, a felső ágyon aludtam, mert 16-an laktunk egy szobába, de nagyon szerettük, és nem gondoltuk, hogy a személyiségünk károsztatva lenne, vagy valami, nem tudom, hogy mi történne velünk, hanem így lenne. Nagyon jó banda volt. Fölrázott, és azt mondta, hogy akarsz-e menni Őri Szentpéterre művelődési ház igazgatónak. Kihívott a folyosóra, éppen, hogy fölébredtem, és mondtam, hogy akarok, persze, hogy akarok. Hát ez volt mindenkinek a vágya.
1: Aha.
2: És aztán nyáron, és el is ígérkeztem, nyáron hazamentem, ahol ott is megkértek, hogy nem akarok-e hazajönni. Otthon volt a régi futballcsapatom, ahol hosszú-hosszú évek óta játszottam. Akkor már Szombathelyen abbahagytam a futballt, mert egy kis szívprobléma miatt komolyan nem csinálhattam. És akkor gyere haza, itt van a művelődési ház, 1 perc, amíg átérsz a szomszédba, itt foszizhatsz a Ráckevei csapatba. Hát mondtam, hogy nem lehet, mert elég érkeztem. És akkor augusztus, mit tudom én, 22-én elmentem Szombathelyre a megyei tanácsra, akkor még így hívták, és mondtam a illetőnek, hogy ez a helyzet, ha azt mondod, hogy elég érkeztem, menjek Őri Szentpéterre, akkor megyek, de ha neked is csak ez egy olyan ígéret, amit be kell tartani, és nem olyan fontos, hogy én oda menjek, akkor inkább hazamennék Rászkevére, de te döntesz, itt vagyok, itt a cuccom, egy ekkora táskám volt, és abban mindenem belefért. Mm. Igaz, nyár volt. És azt mondta, hogy nyugodtan menjek haza. Így kerültem Rászkevére. Egy évig a művelődési házban, utána 4 évig a járási tanácson voltam népművelési felügyelő, aminek a funkcióját most se tudnám pontosan meghatározni. Én szerintem ez egy totálisan fölösleges szerepkör volt, mint később aztán újságírásról is kiderült, hogy az, de mindegy, ez csak zárójel. És akkor ottan voltam, és onnan kerültem föl a Népművelési Intézet könyvtárába, könyvtárosnak.
1: Tehát akkor végül is a könyvtár népművelési szaknak mindkét felét gyakorolgathattad a pályádnak az első időszakában, mert ugye ez volt inkább azt mondom, hogy az első időszakod, mert utána jött igazán az újságírás is. De azért még térjünk vissza, azért ugye mi 68-ban találkoztunk, amikor én a Dabasi járás művedés osztályon, te pedig a Rászkevé járás művedés osztályon. És volt, amit közösen kezdtünk el csinálni, amire én szerintem ma is büszkék lehetünk, akik abban részt vettek. Ugye Pest megyének azt lehet mondani, hogy a fehér foltja az akkori politika szerint a Dél-Pest megye volt. A Szentendre és Vác volt kiemelten kezelt, még esetleg Gödöllő a politika részéről, de ez a Bács-Kiskun megyéhez közel lévő rész, ez nem is nagyon törődő senki, és ez hajtott bennünket akkor, veled, a Monori, a Ceglédi, a Nagykátai és a Nagykörösi hasonló feladat ellát, hogy valamit csináljunk közösen, hogy figyeljenek már oda, hogy ez is ugyanolyan értékű, és sok hát szép dolgot lehet csinálni közösen. Így jött létre ez a alkotó pedagógusból lévő Nagy István képző és iparművészeti csoport, ami aztán ebbe a négy járásba és két városba megélt 30 évet. Hát egy részébe te is, aztán később én is már csak visszalátogattam. Na ennyit talán erről a kis korról, és akkor ugye elkezdtél a Népművelés Intézet. Akkor ki volt annak a vezetője?
2: Ács Miklósné.
1: Ács Miklósné, igen.
2: Igen. Ott aztán nem
1: de,
2: is.
1: Igen? De te, én úgy tudom, hogy te azért a népművészet és a néptáncot is szeretted nagyon.
2: Szerettem, de nem műveltem. Nem műveltem. Igazán. De ott sokat, a népi együttes ott volt abban a házban, és sokkal barátkoztam, és nagyon, nagyon szerettem a népdalt és a táncot is, de én magam nem műveltem egyiket sem. Igazából az újságírás onnan indult, hogy a Debreceni Tibor, aki ugye akkor a színjátszó mozgalom vezetője volt.
1: Az amatőr művészeti mozgalom.
2: Annak egyszer meséltem, hogy én Rászkevéről járok a Tököli börtönbe, ott csinálok egy irodalmi színpadot, és tartok előadásokat, ilyen műveltségi, irodalmi, mindenféle előadásokat araboknak. És meséltem neki, hogy van egy színjátszó csoportom, amelyel ünnepekre készülünk, ilyen versösszeállításokkal, anyák napjára, november 7-ére, erre, arra. És akkor folyt egy vita a népművelésben a színjátszó mozgalom jelenéről, jövőjéről, problémáiról. És azt mondta, hogy te írd ezt meg ebbe a vitába, ezt a dolgot. Hát én leírtam ezt a Tököli ügyet, és hozzátettem a saját műkedvelő múltamat is, mert Szombathelyen is jártam műkedvelő csoportokba, Benke Évához, stb. Rászkevén én magam is rendeztem darabokat, ilyen igazi falusi kis darabokat, mit tudom én, Szabinnők elrablása, stb. Éveket. Úgyhogy volt ilyen kis vonzalmam, meg szerettem is, de ugye igazán komolyan persze nem csináltam. És akkor ez, mikor ez megjelent, a következő hónapban foglalta össze Poszler György, a nagy esztéta, akkor még talán a minisztériumban volt művészeti osztályvezető, vagy ilyesmi. Posztler György, aki nekem tanárom volt Szombathelyen, és rettenetesen szerettük. Azt hittük, hogy fiatal volt, alig pár évvel idősebb nálunk, és azt hittük, hogy ennyit tudni nem lehet. Hát gyakorlatilag a mi szemünkben mindent tudott. Na és, tehát fölnéztünk rá, rajongtunk érte. Ő pedig úgy írt erről a kis vacak dolgozatról, hogy folyton azt idézgette ebbe az összefoglalójába. Mondjuk 8-10 oldalon foglalta össze ennek az egész vitának a lényegét, és ebben 5-ször, 6-ször, 8-ször hosszabbakat idézett az én szövegemből, amit én csodálkozva néztem. Egyébként úgy írtam, hogy a futballcsapat Dunaföldvárra ment edzőtáborozásra. Nem fértünk egyszerre be a teherautóba, és 2 autóval mentünk. És nekem már ezt le kellett volna adnom, és nem voltam vele kész. És elment az első teherautó, és én ott a Rászkevei Duna vendéglő asztalánál egy bélelt kávé mellett, a bélelt kávé tudod mi az?
1: Igen.
2: Ott fejeztem be kockás papíron ezt a dolgozatot, ami hát nyilván a Posztler elfogultsága miatt, de úgy látszik, hogy jónak sikerült, vagy legalábbis annak látszott, és utána hívtak a népművelés laphoz dolgozni. De ne felejtsük el, hogy ez egy szakmai lap, tehát igen, az újságíráshoz nem túl sok köze van, annyi köze van, hogy azért itt se árt, ha az ember tud írni,
1: igen.
2: De nem ez az elsődleges szempont. Mint hogy ezt nem is olvassa senki, ezt megrendelik a művelődési házak, megkapják, minden hónapban fölteszik a polcra, tehát olyan túl sok vizet nem zavar. Tehát ez egy ilyen belső nyilvánosság, vagy még annak
1: igen,
2: is
1: csak, igen.
2: Gyenge. És aztán később, 4 év után áthívtak a Magyar Ifjúsághoz, az már egy olyan lapon, olyat kell írni, amit el is olvas és élvez a közönség. Ott kezdődött igazából.
1: Hát igen, mert az már napi lap, ez meg havi volt.
2: Nem napi, heti lap
1: vagy
2: volt.
1: Vagy heti lap igen. Volt, igen.
2: Annak a kulturális rovatát vezettem, meg írogattam is valamennyit.
1: Igen, és hát tulajdonképpen a te stílusod, az sok embert megérintett, többek között engem is, és én nagyon szívesen olvastam mindig az írásaidat, mert mindenki által nem kacifántos, hanem érthető gondolatokkal írtad le az élményeidet. És hát ez az, amit azt mondom, hogy ma sajnos sokszor hiányzik, hogy egy újságcikket elolvas az ember, Uram Isten, most mit is akart ezzel elmondani? A tiédből már mindent lehet tudni. Na jó, ennyit talán a munkásságodnak ezen részéről. Jó, de hát egy darabig ugye itt voltál a Magyar Ifjúságnál, ez hány évig jelentett neked munkát?
2: Négy, mindenütt négy.
1: És akkor már voltam. Ott már csak azzal foglalkoztál. Mellette azért foci azért időnként volt.
2: Az foci. Foci volt, akkor kerültem, akkor már abba hagytam a rendes, idézőjelben rendes focit. A Szociálba kezdtem játszani. A Szociál írók, újságírók csapata volt, újírástól Farkas Laci, Moldova Gyuri, stb. Ők csináltak, és akkor Farkas Laci, aki szomszéd szobába volt, mint újírásos, ő szólt, hogy menjek le játszani, és akkor lejártam, és akkor 30 évet még ott futballoztam. Most lassan 10 éve lesz, hogy végleg abba hagytam.
1: De a színészek és az újságírók közti szúr fociba azért részt vettél, nem?
2: Nem?
1: Oda nem válogattak be?
2: Nem válogattak be. Nem is jártam oda. Az egy másfajta csapat volt.
1: Igen.
2: Mi örömet szerettünk találni a futballban, ők pedig folyton veszekedtek ezt, nem nagyon tetszett. Úgyhogy oda a közéjük nem járt. Hívtak meg, jártam néhányszor, de nem az én világom.
1: Még a Népstadionban is volt ilyen nagy. Hát ezek inkább show műsor.
2: Igen, persze. De azért ezt komolyan gondolták. Igen. Sok jó focista is volt az újságírók között.
1: Tehát focisztál, írtál, és hazajártál. Mert azért azt tudom, hogy benned a mai napig is Ráckeve azért az első számú település, függetlenül attól, hogy már nem ott élsz régóta.
2: Igen. Ez fontosan így van, de nagyon keveset tudok hazamenni. Emiatt van is lelkiismeret furdalásom, mert többet kéne. Valóban nagyon szeretem most is.
1: Igen.
2: Amikor az Eszterházi Péter a Duna könyvét írta, amit később Aha grófnő pillantása címmel jelent meg, akkor bejárta a Duna felső részét, tehát sok Duna szakaszt megnézett, mondtam, hogy jöjjön el hozzám is Ráckevére, azt nézze meg, az az igazi Duna. Most eljött, és akkor pár napig ott volt, és ott vittem ide, oda, amoda, és le is ír egy kis fejezetbe engem, mint Szőke Lacit, vitt egy ilyen lokálpatrióta marhát, aki lelkesen beszél mindenről, hogy ez a világ közepe.
1: Igen,
2: nagyon aranyosan, szépen, kedvesen emlékezett meg róla, de kétségtelen, hogy én rettentően szeretem. Én ránézek a Dunára, elérzékenyülök. Ha jövök Lacháza felül, és meglátom a tornyokat, végem van. Annyira belém ivódott ez a táj, és én azt hiszem, hogy most nemrég írtam ezt a Visszaszököttek című könyvet a svábságról, aminek az a különlegessége, hogy a kitelepített svábok, akiket ugye megszégyenítettek, meggyomorítottak, mindenüket elvették, és elűzték ebből az országból. És akkor kiderült, a barátom Bodrogi Laci fölhívta rá a figyelmemet, hogy ezek közül visszaszöktek egy csomóan, majdnem 10%, tehát majdnem minden tizedik visszaszökött. És hogy létezik az, hogy valaki visszajön oda? És akkor arra tudtam jutni, hogy és ők emlegetik is a szülőföld szeretet, ami a misztikus dolognak látszik, de nekem van egy olyan tudománytalan elméletem, hogy az emberben is van valami növényszerű, és ahogy kötődik. Az állatvilágnak is azért megvan a saját terület, ahol legjobban érzi magát. A növények meg kifejezetten oda vannak kötve a földhöz a gyökereikkel. És én azt hiszem, hogy az ember gyökérzete nem csak szimbolikusan igaz, hanem egy kicsit valóságosan is. Tehát tényleg az a, ahogy a kis kacsa, ha a nagymamát látja meg, akkor azt nézi a mamának. Ugyanígy mi azt a tájat tekintjük a szülőföldünknek, amelyikbe fölnőtt.
1: Érdekes, amit mondasz, ez a Visszaszököttek. Én Szentendrén élek, szintén Duna mellett, és Szentendre testvérvárosa Wertheim lett, amiben 87-ben én is közreműködtem, és azért választottuk testvérvárosnak, mert 1600 kitelepített svábot ott tett le a vonat. Ezek Budaörs, és hát Csobánka, Pomás, stb. És azért választottuk, mert ők szülőföldjük üzenetét találták abba, hogy ez a kapcsolat erre szüksége van. És az a kimondottan evangélikus városban megjelennek a katolikus svábok, és tulajdonképpen az evangélikusság nem hogy befogadja, hanem nagy szeretettel is. És amikor arról van szó, hogy melyik legyen Budapest, illetve Magyarország testvérvárosa, akkor mind a kettő közösen azt mondja, hogy hát Szentendre miért, mert az 1600-nak a szülőföld üzenetét kell ebbe. És azt hiszem, hogy ez a Visszaszököttek, ez lehet így is, és elsősorban a te írásodat én is olvastam, megható egyszerűen. Hihetetlen történeteket. Ezt valahogy a német nemzetiségi iskolákba tanítani kellene, vagy legalábbis a történelemnek ezt az időszakát így is lehetne érzékelni, és a testvértelepülések közt ezt úgy használni, hogy ennek megfelelő
2: volt. Az újfalusiaknak is van testvértelepülési kapcsolata azokkal a helyekkel, ahova mentek aztán.
1: Igen.
2: Van a végén egy kép, mert ugye 10% visszaszökött, vagy 8%, a többi kint maradt. A kint maradottak is mennyire őrizték a magyarságokat. Egyrészt voltak ilyen rendezvények, augusztus 20-ák, stb. És van a kép a könyv végén egy sír, ahol két újfalusi temettek el, és ott van a sírkövön a magyar címer.
1: Igen. Egy kis sztorit azért még... Ennek ismeretében úgy döntöttem, és összefogtunk egy kis mikrobuszra való magyar szerzők, magyar és német nyelvű műveit vittük ki ebbe a sváb kolóniába, a városnak, és az ottani katolikus egyház befogadta, és azzal, hogy a legalább az unokáiknak a más nem magyar mesét mondjon, még a németül is, és ezt a Rézi néni és a Jani bácsi és a Tóni bácsi egymásnak adták, mert ugye nem volt ez katalogizálva, hanem egymás kezéből vették ki. De ezeknek nagy része elsősorban irodalom volt, de volt benne Tolnai Kláritól kezdve a hanglemezek és itt. A lényeg az, hogy az ő korosztályuknak megfelelő ismeretekkel gazdagítsa a következő nemzedéket is. Most egy kis szünetet tartunk, és aztán folytatjuk azt, hogy amit elkezdtél, hogy végül is már egyik könyvedről már beszéltünk, hogy mi is indított téged ahhoz, hogy te akkor a te szavaddal közíróvá váltál. Egy kis szünetet tartunk addig is. Köszönjük!

Kedves hallgatóink, folytatjuk tovább Szálló László barátommal a beszélgetést. Ugye, említetted azt, hogy amikor Kiskulacházá mész a 51-esen, jól mondom, akkor meglátod azért a te városodnak a tornyait. Milyen tornyok vannak ott? Milyen templomok tornyai vonzanak téged azért?